gonoszságban, amit tettek Jézussal, és amit mondtak Jézusról, a legnagyobb igazság is volt. Hogy a gonoszság, amikor fokozza a sötétséget, hogy a sötétség mélyén valami megvilágosodik. Mert ha valaki előtt nem világosodna meg, hogy Jézus miért jött el a világra, ebből a gonosz beszédből megvilágosodhat, mert Jézus azért jött el a világra, hogy magát megtartsa. Jézusból nem éppen ezt kellene megértenünk, de sokszor még hitre jutásunk után is nehezen értjük meg a hétköznapokban, hogy nem azért vagyunk mi itt a világ, hogy magunkat megtartsuk. Jézus nem azért jött a világra, hogy magát megtartsa, azért jött a világra, hogy másokat megtartson. És egy keresztény ember azért van a világon, hogy állandóan arról beszél, hogy neki mire van szüksége, neki még mennyi kell, meg ő magát, meg a családját, hogy tudja fenntartani. Egy keresztény ember így beszél, vagy egy keresztény ember úgy beszél, hogy én azért vagyok a világon, hogy általam az Isten másokat tartson meg. Magunknak kedvező életet kívánunk, magunkat akarjuk megtartani, anyagi javainkkal, meg véleményeinkkel együtt, vagy pedig adjuk az életünket másokért. Jézus ezt olyan szemléletesen mondta, azt mondja, a gabonamag beesik a földbe. Ha a gabonamag a földben nem hal meg, megmarad magának. De mit ér, hogy ott van a sötét földben egy gabonaszem? És ki látja? És kinek van ebből öröme? Vagy ki élvezheti ezt, hogy a gabonamag beleesett a földbe, de ha a gabonamag elhal, ha lemond önmagáról, aki elveszíti az életét, én érettem, mondta Jézus, az meg fogja találni. Ha elhal, ha elrothad, elindul a csírázás, elkezdődik egy új növény, és hogy mondta Jézus, hozd majd 30, 60 és 100-szoros termést. Jézus nem azért jött, hogy magát megtartsa. Jézus azért jött, hogy bennünket megtartson. Jézus nem azért jött, hogy nekünk jobb életelvet adjon ahhoz, hogy magunkat hogy tudjuk megtartani, hogy jólétben, kényelemben hogy tudjunk élni. Épp a mostani nyitott szemmelben olvastam egy cikket, egy idős nénit megkérdezték, hogy hát nénikém, most már 80 éves, van átlátás, hogy mi történt az elmúlt évtizedekben, jobb lett az élet? Nénike azt mondta, hát jobb fiam az nem lett. Jobb az élet nem lett. Csak könnyebb lett. Kényelmesebb lett. Hát, hogyha egy idős néni ezt mondja, hogy jobb nem lett az élet, mert sem az emberek nem jobbak, mint 50-60 évvel ezelőtt, sem a viszonyok nem jobbak, mint évtizedekkel ezelőtt, csak hát ugye kényelmesebb, könnyedebb az élet, most már nem csinálunk olyan nagy problémákat, ugye régen azt mondták, hogy ez jó, ez meg rossz, most már nem mondják, hogy jó, meg rossz. Azt mondják, hát ilyen van, most megölt mondjuk 3-4 embert, megkérdezünk egy pszichológust, vagy szociológust, azt elmagyarázza nekünk, hogy miért ölte meg. Hát jobb nem lett az élet. Sőt, durvább lett az élet, kegyetlenebb lett az élet. Tehát elmossuk a jó és rossz közötti különbséget. Hát úgy jó, hogy jobban megvagyunk. Jobban megvagyunk? Biztos, hogy jobban megvagyunk? Ha jobb nem lett az élet, akkor a rosszabb élet lett jobb? A rosszabb élet lett könnyebb? Rossznak lenni ma könnyebb, mint 50-60 évvel ezelőtt volt? Gondolkozzunk el ezeken a nagy mondásokon egy kicsit. Mert amiről beszélni szeretnék, ez a félreismerés. Jézust félreismerték. Ott a keresztván a tömeg is, a vallási vezetők is olyasmi dolgokat mondtak, amikben most, hogyha belenézünk, azt mondjuk, hogy micsoda sötét dolog ilyesmit mondani. Jó, van ennek egy napfényes oldala is, hogy még a legnagyobb ellenségei, amikor a legnagyobb rosszat akarták mondani, akkor is a legnagyobb dicséretet mondták. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ez egyik oldalról nagyon lesújtó mondás. Fordíts meg az érmét, a legfölmagasztalóbb mondás, mert Jézus ezért jött, hogy bennünket megtartson. Nek ez volt az ára, hogy meghalljon értünk. Hadd tegyem fel a kérdés, kedves gyülekezet, a félreismerés, az tévedés vagy bűn? Gondolkozzunk, ez a félreismerés, az tévedés vagy bűn? Ezek az emberek, akik ott voltak a keresztfánál, ezek olyan jó szándékú tévedők voltak, a zsidó nép képviselői és a vallási vezetők jó szándékú tévedők voltak, vagy pedig olyan mélyre süllyedtek már a bűnbe,
hogy már szinte kérdés volt, hogy egy Annásból, egy Kajafásból, egy főtanács tagjából lesz ezekből olyan ember, akiket Isten várhat az örök életben? És hadd tegyem fel a kérdést, hogy elkerülhették volna a félreismerést? Mi az életünkben el tudnánk kerülni azt, hogy félreismerjünk helyzeteket, dolgokat és embereket? Arról, hogy Jézust félre fogják ismerni, két döntő nagy profécia is beszélt. Először nézzük, hogy a 22. Zsoltár, ami a legfélelmetesebb híradás volt 1000 évvel Jézus előtt, arról, hogy hogy fogják félreismerni, hogy kezdődik a 22. Zsoltár? A 22. Zsoltár, tehát a 22. Zsoltár első versétől fogom felidézni, amely Dávid Zsoltára, tehát ezért tudjuk, hogy 1000 évvel Jézus előtt szólt, és Dávid kétségkívül túlozva, mert hiszen őt Isten soha nem hagyta el, de ő úgy érezte, ezért kezdi így a Zsoltárát, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg, éjjel is, és nincsen nyugodalmam. Pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek, benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, és nem férfiú, embereknek csúfja, és a nép utálata. Eddig a 7. versig olvasom a Zsoltárt, mert ez a 7. vers közölt 1000 évvel Jézus halál előtt jövendőlést arról, hogy az emberek minek fogják tartani Jézust. Itt van szó szerint embereknek csúfja, a nép utálata. Az emberek nem ezt várják. De az emberek várják az igazi jólétüket, ezzel várják az igazi jólétüket, hogy aki eljött értünk, és képes volt az életét odaáldozni értünk, hogy ezzel szabadítson meg, ezzel váltson meg bennünket, ez a mi csúfunk és utálatunk. Ugye Pál apostol erre hivatkozva mondja azt, hogy Jézus Krisztus a pogányoknak bolondság. Bolondság. Nagyon erős szó. A népeknek Jézus Krisztus bolondság. Amit tett, mondott, és hogy az életét adta az ember, és ezt bolondságra veszik. A hívő embereknek, a vallásos embereknek meg sokszor megbotránkozás. Ki az, aki hisz abban, hogy ez, és egyedül ez volt az egyedüli útja a megváltásunknak? Aki nem ismeri félre Jézust. Aki Jézus halálában, áldozatában a legnagyobb dolgot ismeri fel. Jézus tanításai is csodálatosak voltak, a csodái is, hogy az emberekhez közeledett, de az, hogy áldozatul adja az életét, ez volt a legcsodálatosabb, és minden, ami ezzel kapcsolatos, a Gecsemáné kertől egészen odáig, hogy atyám a te kezedbe helyezzem le az életemet, minden az utolsó napjával a legcsodálatosabb dolog volt. Vajon ezt mi félreismerjük, vagy igazán ismerjük? A gyakorlatban is, az életünkben is, hogy mit jelent az, hogy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Jézus nem azzal foglalkozott, hogy magát megtartsa, maga kényelmét biztosítsa. Tudjuk jól, hogy se háza nem volt, se semmi, amire nézve mondta is, hogy a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak van fészkük. Mi mennyit foglalkozunk azzal, hogy nekünk mink van, meg nekünk mi jár, meg mi kell? Mit foglalkozunk azzal, hogy másokat hogy kell megtartani? Mi ismerjük Jézust, vagy félreismerjük? Mi, ha ott lettünk volna 2000 évvel ezelőtt, mi is hajtogattuk volna a fejünket, meg mi is akartunk volna egy öblös mondást mondani, hogy másokat megtartott magát. Na látjátok, emberek, nekünk lett igazunk. Hát bűnöző és csaló becsapott benneteket, de most itt van az igazság, keresztfára vele, és itt van két köztörvényes bűnöző között. A másik ilyen profécia, ami ráutalt erre a félelmetes félreismerésre, az Ézsaiás könyve 53. fejezetében a híres, nem ezer, de közel
800 évvel Jézus előtt mondott kijelentése a prófétának, aki így is kezdi ezt a részt az 53. fejezet első versétől, hogy ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg, ki hisz ebben? Hogy az embereket csak úgy elkönyvelik, hiszen a világ nem erről szól, és mi mindig megyünk a világgal, mert hát együtt kell, hogy legyen az emberiség. Hát mi miért lógnánk ki a sorból, még akkor is, amikor az emberiség mondjuk menetel, hogy mondta Pascal, az emberiség szalad a szakadék felé, csak egy valamit csinál, hogy jól beköti a szemét. Tudja, hogy arra van a szakadék, azt is tudja, hogy szalad, de beköti a szemét, hogy ne kelljen látni, hogy a szakadékba zuhan. Mi is megyünk az emberekkel, és mellettünk ott van Krisztus, és nem tudjuk, hogy miért jött, és az ő áldozatában milyen erők rejlenek, és mit akar nekünk adni ezzel az áldozattal. Így folytatja a második vers, hogy felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Itt a félreismerés. Ez sokkal többet beszél, mint a 22. Zsoltár a félreismerésről. Nézzük csak, nézzük, de nem kívánatos. Őt követni nem kívánatos. Mert ki volt Jézus? Úgy nőtt fel, mint egy veszőszál, mint egy gyökér a száraz földből. Mit jelent ez, hogy felnőni, mint gyökér a száraz földből? Hát mi, hogyha egy palántát most kiültetünk, azt állandóan öntözzük. Hát, hogy erőt kapjon és szépen nőjön föl. Jézus Krisztusra miért mondja ezt Ézsajás próféta, hogy ő nem ilyen palántaként nőtt fel, mint a gyökér a száraz földből? Mit jelent ez a képies beszéd? Nem volt Jézusnak miből táplálkoznia itt a földből. Nem nyújtott neki a föld eleséget, mert a földön nincsen igazi élelem. Nem nyújtott neki felhajtó erőt, nem nyújtott neki táplálékot, neki mindent a mennyből kellett kölcsönözni, mert ez a föld terméketlen és puszta. De Jézus így is vállalta, hogy eljön közénk, hogy ő itt nem sokat kapott tőlünk, se a családjától, se a környezetétől, se az emberektől. Ő gyökér volt a száraz földből. Ha csak ennyit megjegyzünk, hogy Jézus gyökér a száraz földből, hihetetlen nyomorúság volt Jézusnak az élete. Nem számíthatott semmi jóra, semmi bíztatásra. Családja haza akarta vinni, amikor 30 évesen föllépett. Szégyelte a családja, gyerünk haza. Hát tanultad az ácsmesterséget, most meg járod az országot. A tanítványai hol megbotránkoztak benne, hol megtagadták, hol elárulták. A vallási vezetők demonstrálták, hogy nem ő az igazi messiás, arra még várni kell, csak nem gondoljátok, hogy Józsefnek, az ácsnak a fia a messiás. Jézus mit kapott itt mi tőlünk emberektől? Egy valakire mondja a Biblia, hogy egy valakitől kapott, aki a háláját fejezte ki, Mária Magdolna. Mint a jobblator, egy ugyanolyan mélyre lesüllyedt asszony, ő tőle kapott valamit, amit Isten emberek által közvetített. Mi pedig az orcánkat elrejtettük, mert utált volt, és nem gondoltunk vele. Utálatos Jézus. És milyen érdekes, újra és újra visszatér, hogy nem gondoltunk vele. Nem gondolkozik az ember. Pedig a gondolat igazán szabad, mindenki maga tudja, hogy mi minden rajzik a fejében, és mi minden felé elmehet a gondolat. Teljes szabadságunk csak a gondolkodásban van. De az ember nem gondolkozik, nem gondolja végig, amit az Isten mond. Az ember meg van győződve arról, amit ő gondol, az a helyes. Pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. Mi azt hittük, azt gondoltuk. Nem gondoltunk vele, de ha van valami gondolatunk, az csak az lehet, hogy hát az Isten jóvá hagyta ezt, hogy ami Jézussal történt, mert hát ide jut az, aki ezen a világon igazságot követ, és igazságot akar. Az itt végzi. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Békességünknek büntetése rajta. Nagyon békében megvagyunk a bűnnel,
nagyon békében megvagyunk a világgal, amikor Jézus megjelenik az életünkben, fenekestül felforgat mindent. És az ember úgy gondolja, hogy inkább

kapta meg. Kedves gyülekezet, Jézus életében az egyik legkülönösebb dolog, amikor néma maradt. Igaz, hogy az a mi életünkben is elég ünnepi és különös dolog, amikor nem szólunk, nem vágunk vissza, nem teszünk megjegyzéseket. Ugye ezt is el lehet gondolni, hogy Jézus némaságában milyen súly volt. El lehet gondolni, hogy például Pilátus előtt mikor lett néma Jézus. Ott beszélt vele, küzdött érte, de mikor nem szólt Pilátusnak egy szót sem. El lehet gondolni, hogy Heródes Antipász előtt is néma maradt Jézus a kihallgatása elejétől a végéig. Sok mindent el lehet gondolni, hogy Jézus nem szólt, és valaki mondta nekem azt nemrég, hogy ő nagyon szereti a természetfilmeket, és nézi a madarak viselkedését, és amikor a madarak ilyen V-alakban haladnak, és óriási távolságokat legyőznek, ez, hogy csapatba mennek, és a madarak, hogy itt ilyen csapatban, ilyen V-alakú csapatba rendeződnek, aki elől megy, az nem szól. Aki elől megy, az nem szól. Akik hátul mennek, azok hallatnak hangokat, meg serkentgetik az előttük repdesőket, de aki elől megy, az nem szól. Miért? Mi a feladata? Nem az a feladat, hogy beszéljen. Az a feladat, hogy tartsa az iramot, húzzon, vigye a többieket, úgy nem nagyon lehet vinni a többieket, hogy állandóan beszélünk. Úgy lehet vinni a többieket, hogyha cselekszünk. Sokszor némán, hangtalanul. Jézus is ezt tette. Jézus némán, hangtalanul kellett, amit mi elvégzünk az úrvacsora idején, hogy a lábmosással kezdődik az úrvacsora, micsoda beszédes némaságot. Jézus letérdel mindegyik tanítvány el, és némán elkezdi mosni a tanítványok lábát. És nem szól egy szót sem. Ez félelmetes volt? Meggyőző volt? Mi volt ez? Hányszor szólt Jézus nekik arról, hogy ne erre a nagyságra törekedjenek? Még az úrvacsora előtt is elmondta, hogy a világ uralkodói hatalmaskodnak az alattvalóikon. Még azt is hozzáteszi Lukács 22. fejezet, hogy még Jézus azt a félmondatot is hozzáillesztette, és még jótevőknek is hivattatják magukat. Tehát az embereknek ez kell. Az embereken jó erősen hatalmaskodnak, akik fölöttük vannak, jó erősen kiszipolyozzák a társadalmakat, a társadalmak mindenkori vezetői, és az emberektől elvárják, hogy még jótevőknek is hivattassanak, akik ülnek másoknak a nyakán. És Jézus ezt nem mulasztott el elmondani, hogy ilyen a ti államotok, ilyen a ti társadalmatok, így épül fel az emberi világ, és ez nektek jó. Én viszont azt mondom, hogy ti köztetek ne ez legyen. Ti ne kapaszkodjatok fölfelé, ne igázzátok magatok alá az embereket, ne zsarnokoskodjatok, ne keménykedjetek az emberekkel, ne legyetek önzők és másokat kiszipolyozók, és ne hivattassátok magatoknak jóknak, amikor az egész világ ezeket tartja jóknak. Ti köztetek más rend legyen, ti köztetek, aki nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Hányszor elmondta ezt Jézus, de amikor látta Jézus, hogy a szó már nem fog, akkor a néma cselekvés, a néma beszéd fegyveréhez nyúlt, vagyis ahhoz, hogy letérdelt a tanítványok előtt, és egyiktől a másikig megy, és mossa mindannyiuknak a lábát. Kínosztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémül az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. Kedves gyülekezet, ezt is csak idáig olvasom, és lapozok egyet a Szentírásban, és majd idézek befejezésül egy verset, mert ahogy említettem a mai úrvacsorán, ezt szeretném mindenki elé állítani, hogy mi ismerjük, vagy félreismerjük Jézust. Ismerjük, vagy félreismerjük Jézust. Jézust félreismerték, és újra fölteszem a kérdést, a félreismerés, az tévedés csupán vagy bűn? Mi ezt hogy tekintjük? Mi, akik most visszanézünk néhány hónapra az életünkből, hogy mi amit mi csináltunk az elmúlt hónapokban, az tévedés volt vagy bűn volt? Amit egyénileg csináltunk, amit közösségileg csináltunk, ez tévedés volt, egy jóhiszemű, jószándékú tévedés.

tévedés sorozat volt, vagy bűnök sorozata volt. Sokszor azt mondják, sokat hallom emberektől, azt mondják, hogy nem lehet itt a Földön úgy élni, hogy Jézus élt. Jó, én elfogadom, hogy Jézus igaz volt, tökéletes volt, de azért úgy élni, hogy Jézus élt. Ki tud úgy élni? Te talán tudsz úgy élni? Nem lehet úgy élni. És miért nem lehet úgy élni? Azért nem lehet úgy élni, mert ezzel tőrbe rohanunk, kardba rohanunk, hát önmagunkat végezzük ki, akit nagyon következetes akar lenni, nagyon igazságszerető, aki szeretni akar embereket, hát azzal úgy is rosszat fognak tenni, mert hát a világ nem az igazságra van felépítve, hanem a hazugságra, vagy ami annál rosszabb, a féligazságokra. A világ nem arra van felépítve, hogy szeretet, az igazi szeretet. Hát nem tanultad meg már a gimnáziumban, amikor az Antigonét tanultátok, hogy ugye az Antigoné is azt mondja, hogy én szeretetre születtem, nem gyűlöletre. És mit mond nekik rá? Hát szeress a más világon, ott lehet. Itt a Föld, ez nem a szeretet világa. A Földön nem az igazság és szeretet kövezi ki a mi utunkat. Tehát az ember öngyilkos lesz, hogyha ezt az utat választ. Én nem is választom. Kell egy kis igazság, kell egy kis szeretet, egy kis ünnepi díszként, de hát az élet nagy része az a felemás dolgokról szól, és egyszer egyik munkahelyemen mondta az egyik munkatársam, hogy Jézus miért ezt a bolygót választotta. Tehát a Marson több követőt vonzott volna maga után, mint itt a Földön. Ezért idézem Ézsaiás könyve 54. fejezet 14. versét befejezésül. Ézsaiás könyve 54. fejezet 14. verse a következőt mondja. Igazság által leszel erős, és ne gondolja nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. Nem közel, nem közelít hozzád. Igazság által leszel erős, és ne gondolja nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. Kedves gyülekezet, Jézus Krisztus minden úrvacsora alkalmával ezt üzeni nekünk. Ha vele meg akarjuk újítani a szövetséget, amit megtörtünk az elmúlt hónapok során, akkor ő erőssé tesz bennünket. Az igazság az mindig megerősíti az embert, belülről megerősíti az embert. És nem kell gondolnunk a nyomorral, mert nincs mit félnünk. Aki az igazságot követi, az Isten gondoskodni fog róla, még akkor is, hogyha nagyon veszélyes és nagyon határhelyzetekbe jut, és az az érzése másnak, vagy annak az embernek is, hogy hát most minden összedől, mert én valamit nagyon határozottan, nagyon következetesen képviselek, hát itt a világban ennek nincsen helye. Ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzá. Kedves gyülekezet, ez a mi hitünk, ez a keresztény hit, föltekinteni a keresztre. Megújítani Jézussal a szövetséget a keresztáldozat fényében, és elfogadni ezeket az ígéreteket, bár csak gyakorlattá válna mi életünkben, bár csak tapasztalatok lennének erről, hogy mi határozottan követünk valami igaz utat, és nem kell nekünk a nyomorral gondolni, se a rettegés nem lesz majd osztályrészünk. Az a Jézus Krisztus, aki nyíl egyenesen végigvitte az életét, egészen a keresztfáig. Ugyanez a Jézus Krisztus meg fog bennünket is erősíteni. Bárcsak ez az úrvacsora is, és ennek a gyülekezetnek is, ennek az alkalma lehetne. Amen.

0: Kedves gyülekezet, ma úrvacsorai istentiszteletünk van, és ha az úrvacsora jelentőségét, rendeltetését rövid szavakban szeretnénk összefoglalni, akkor három szót, három kifejezést kellene mondanunk. Bűnrendezés, a hála megelevenítése és elkötelezés. És mindez a megváltó Jézus Krisztus iránt. Bizonyára emlékszünk rá, hogy az utolsó vacsorán Krisztus ezt a kérdést tette fel a résztvevő tanítványoknak, értitek, amit cselekszem veletek? És ez a kérdés minden úrvacsorán érvényes. Értjük-e az úrvacsorának ezt a hármas jelentőségét? Bűnrendezés, a hála megelevenítése, elkötelezés a megváltó Krisztus iránt. Mert nincs annál rosszabb, mintha igen homályos, ködös fogalmaink vannak csak az úrvacsoráról, és valahogy belopódzik a lelkünkbe valami olyasmi, hogy egész pontosan nem tudjuk, hogy ez mit jelent, de hát ez a tagságunk megerősítése, vagy egy kis kifejezése annak, hogy mi azért minden hibánk meg rosszasságunk ellenére ragaszkodunk Krisztushoz. És ha úgy gondoljuk, hogy pusztán az, hogy itt vagyunk és részt veszünk ebben a cselekményben, ezáltal valami kegyelem költözik belénk. Jézus ezért kérdezte, értitek, amit cselekszem veletek? Az úrvacsora akkor jelenti a mi hitéletünk, a mi kereszténységünk, tanítványságunk megújulását, ami nagyon pontosan értjük és teljes szívvel átéljük ezt, hogy bűnrendezés, a hála megelevenedése és elkötelezés. Szeretnék mindegyikről szólni. Bűnrendezés. Emlékszünk arra nagyon komoly szóra, amely a lábmosásnál hangzott el, amit Jézus így mondott, ha megelem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Ez egy végtelenül súlyos mondat. Tehát Krisztus tanítványának lenni, az nem azt jelenti, hogy mivel Krisztus irgalmas, ezért itt mi bűnre halmozhatunk, maradhatunk ugyanazon a szinten, bukdácsolhatunk évről évre, és azért a tanítványság érvényes. Az Isten kegyelme érvényes. De a tanítványság akkor érvényes, a Krisztussal keresztségkor kötött szövetségünk akkor érvényes, hogyha mi engedjük Krisztusnak, hogy ő újra és újra megmosson, belülről megmosson, a szívünkben megmosson. Hogy ott ne maradjon kompromisszum, megalkuvás a bűnnel, ott nem maradjon önelégültség, ott nem maradjon bűnben való megkeményedés. Emlékszünk rá, hogy Jézus mivel fejezte be a szent jegyek általi szövetségkötésre felkészítő lámosás szertartását, hogy azt mondta, ti már tiszták vagytok, de nem mindnyájan. És akkor ez a megjegyzés egyedül Júdásra vonatkozott. Mert a többiek engedték, hogy Jézus a szívükben felszabadítsa őket. Ők engedték, hogy behatoljon a Szentlélek befolyása a szívükben. Megalázódtak, elismerték az ő méltatlanságunkat, és folyamodtak Krisztusnak a szíveket megtisztító kegyelméért. De itt vagyunk mi most egy nagy gyülekezet, és mindnyájunkra vonatkozik, akik részt veszünk az úrvacsorán, hogy Krisztus nem feltétlenül, nem minden feltételül mondja azt, hogy ti tiszták vagytok. Ez nem történik automatikusan azért, mert részt veszünk az úrvacsorán. Ez akkor történik, ha mi értelemmel és szívvel és lélekkel veszünk részt az úrvacsorában, és megnyitjuk lelkünket a Szentlélek befolyása előtt. Az elmúlt héten prédikátor értekezlet volt, és ott az egyik testvérünk egy ige hirdetést tartott, ami tényleg egy Szentlélektől ihletett ige hirdetés volt, és nagyon megmaradt bennem néhány gondolata. Arról szólt, hogy milyen könnyen készítünk akár egy úrvacsora előtt egy ilyen mérleget, mint a gazdag ifjú, hogy hát én megtartottam Isten minden parancsolatát ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van bennem. Ugye milyen komolyan mondja az írás, hogy az ember próbálja meg magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Próbáljuk meg magunkat, hogy ilyen felületes, ilyen egyszerű a véleményünk magunkról. Testvérem, ki kell mondanom, az tragédia. Ha mi úgy jövünk az úrvacsorára, hogy hát egy ilyen gyors futammal átnézzük az életünket, és akkor kimondjuk, hogy hát Én ezért Isten minden parancsolatát megtartottam ifjúságomtól fogva. Hát ugye mi fogyatkozás van bennem? Ebben bennem a legfeljebb valami fogyatkozás. De hát törvényszegés, ez már szóba se jut. Olyan tulajdonképpen az én életemben nincs is. Ha ilyen gondolatunk van, akkor az Úr nem tud rajtunk segíteni. Akkor nem tud megtisztítani. De azért én mégis szeretnélek titeket bátorítani. Most mindenki maga tudja, hogy mennyire próbálta meg magát, mielőtt ide az úrvacsorára eljöttünk. És mennyire van a szemünk előtt, hogy Uram, én mitől szeretném, hogy most megmossál? Mert az az igazi, ha ez konkrét. Ha ott ég a lelkünkben, hogy én nekem itt és itt van törvényszegésem, nekem itt és itt van megalkuvásom, nekem itt és itt van súlyos fogyatkozásom. És mi ezt nem a Jézustól kérdezzük most, még csak, hanem már mi ezt úgy megpróbáltuk, de nem egyszerűen a saját szemünkkel, hanem ahogy a 139. Zsoltárban mondja az ige, hogy Uram, vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet, te ismersz jobban, mint én magamat. De tudod mindent, még a gondolatomat is érted. Mutasd meg nekem, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. De még egyszer mondom, azzal szeretnélek titeket bátorítani, hogy Jézus tanítványai sem voltak készen önmaguk megpróbálásával, nem ismerték magukat, még tele voltak a ki a nagyobb kérdésével, mikor az utolsó vacsorára mentek. De mivel ott kinyitották a szívüket és a lelküket, hogy Isten dolgozhasson benne, mégis úgy szembesülni tudtak önmagukkal, és olyan igazi bűnbánata tudta őket a Szentlélek vezetni, hogy Jézus azt mondhatta, hogy tiszták vagytok. Krisztus kész velünk megújítani a szövetséget, meg annyiszor, tényleg kifogyhatatlan az irgalma, de azt mondja, hogy jártek törvénykező. Ha a bűneitek karlátpirosak, hófehérek lesznek, és a vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. De jártek törvénykezzünk, mert ha meg nem moslak titeket, semmi között nincs én hozzám. Isten nem alkuszik meg a bűnnel, mi megalkuthatunk, de ő nem fog. Meg annyiszor kész irgalmasságot gyakorolni, de nem fogadja el a bűnnel való megalkuvásunkat és a kiegyezésünket. Még bátorításul egy kis személyes emlékemet, tapasztalatomat mondanám el nektek, hogy tényleg nyissuk meg most a szívünket, hogy a Szentlélek rávilágítson a mi törvényszegéseinkre, fogyatkozásainkra, és amikor magunkban imádkozunk itt az énekek alatt, a lábmosás szertartás alatt, néven tudjuk ezt a lelkünkben nevezni, és még hozzátegyük, és amit még nem látok, vezess el. Egyszer történt velem, hogy Győrbe volt beosztásom, és valahogyan valami mulasztás folytán nem tudtam meg, hogy ott úrvacsora van. Nekem kellett az igét hirdetni, és valahogyan visszásnak éreztem volna, hogy én igét hirdetek, nem veszek úrvacsorát. De én magam is vágyakoztam az úrvacsorára, éppen akkor sok különböző beosztás miatt egy ideje nem jutottam hozzá. De hát azt mondtam, hát így, hogy az ember nem próbálta meg magát, nem volt mód, ilyen lelkismereti konfliktust okozott. Hát a megoldást abban láttam, hogy olyan, tényleg olyan teljes szívből könyörögtem a Jóistenhez, hogy Istenem, én nem akarom formálisan venni ezt az úrvacsorát, de elmulasztani sem. Látod, hogy nem volt rá módom, hogy ezt előre tegyem meg. De most világíts be az én gondolataimba, és most vezess rá engem, hogy te miből kívánsz megmosni. És soha életemben nem felejtem el, mint a röntgenkép, pillanatok alatt láttam olyan dolgot, amit én nem vettem észre előzőleg. Mintha Jóisten egy ilyen közvetlen feleletet adott volna. És én olyan hálaadással vettem az úrvacsorát, és néven tudtam nevezni, hogy mitől szabadíts meg, és mitől bocsáss meg. Testvéreim, tényleg kérjük a Jóisten, nehogy ezzel az önelégültséggel jöjjünk az úrvacsorához. Hát Uram, én alapvetően megtartom minden parancsolatodat, hát ugyan mi fogyatkozás van bennem. Hanem érezzük igen nagy kegyelemnek, hogy az Úr kész megmosni bennünket. És kérjük azt, hogy ne maradjon a szívünkbe semmi keménység, semmi megalkuvás a bűzés, semmi önelégültség. A második dolog, amiről szólnunk kell, a hála megelevenedése. Hát tudjuk jól, hogy a kenyérért való imádság, a pohárért való imádság, az nem valamiféle fizikai eledelért vagy jelképért való ima, hanem a Krisztus megtört testért és a kiontott vérért. Egy szóval a Krisztus értünk hozott kimondhatatlan áldozatáért. Megkérdezem, hajlamosak vagyunk elfeledkezni, hogy ezért milyen hálával tartozunk Krisztusnak? Meg tud gyengülni az életünkben annak a látása, hogy mit kaptunk mi az ő áldozata által, és hogy mikora volt ez az áldozat, és miben állt ez az áldozat. Én nekem mindig nagyon sokat mond Ézsaiás könyve 50. fejezetében egy rövid kis szakasz, amikor egy messiási proféciában így szól a messiás: és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Nem födöztem be arcomat a gyalázás és a köpködés előtt, odaadtam hátamat a verőknek, és odaadta magát önkéntes áldozatnak. Testvérem, ezt nem tudjuk elégszer végig gondolni, hogy Krisztus minden pillanatban hátra fordulhatott volna. Mi ezt nem tudjuk egészen fölfogni, hogy így mondjam, Sátán sokkal jobban értette és tudta ezt, amikor azt tette, hogy Krisztusnak még a keresztre is oda üzente, hogy ha Isten fia vagy, szállj le most a keresztről. Tudjuk, hogy a Getsemáné kertben is megingott a pohár Krisztus kezében. Gondoljatok arra, hogy mekkora önmegtagadásba került neki végigvinni ezt az áldozatot, mikor ő, aki erre készült, mikor a proféciákban meghirdetett volt ez a helyettes áldozat, mikor a tanítványainak többször mondta, hogy ő most megy előre, és eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy, és mondta nekik, hogy most az emberek fia bűnösök kezébe adatik, és most mi fog történni? És akkor mégis ott az utolsó percben, a Getsemáné kertben Jézus így imádkozik az atyához: Atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem e poharat. Mintha azt mondanám, mégse tudom megtenni. Itt vagyok a küszöbén, de képtelen vagyok. Atyám, neked minden lehetséges, te olyan bölcs vagy, nincs valami más út a megváltásra, mert én erre nem vagyok képes. És megértjük azt, hogy Jézus vérveríték árán újra és újra imádkozik. Addig imádkozik, míg teljesen azonosulni nem tud ezzel, hogy legyen meg a te akaratod. És végig tudtuk azt gondolni, hogy miközben rázódulnak a legborzalmasabb emberi aljasságok, mert ez is kimondhatatlan lelki szenvedést jelentett Jézusnak, a legészbontóbb igazságtalanságok, a legszörnyűbb emberi sötétség, hálátlanság, gonoszság, rettenetes testi bántalma. És, ahogy mondja egy messiási profécia, vártam részvétre és vigasztalókra, de nem találtam. Se emberektől, se Istentől. Jézus hátrafordulhatott volna, akármelyik percben hátrafordulhatott volna. Nem jött a mennyből se. Getsemáné kertben utoljára még angyal erősítette meg őt. De utána semmi, egy fénysugár sem a mennyből. Úgy érezte, hogy Isten ítélete haragja által, kiszolgáltatva a kárhozat ítéletének. Szerintetek Jézusnak mi adott egyedül erőt, hogy ne forduljon hátra? Mi adott erőt, hogy egy mozdulatába került volna, hogy akár a keresztől leszálljon, hogy letegye ezt a keserű poharat, és ne csinálja tovább? Ha ő ezt nem viszi véghez, mi mindnyájan elveszünk. Nincs bűnbocsánat, nincs örök élet, nincs bűntől szabadítás. Hát akkor mekkora szeretet az, amely ezt végigvitte azért, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Testvéreim, nem szörnyűség az, ha mi erről elfeledkezünk. Nem szörnyűség az, hogy vannak hétköznapjaink, amikor mi olyan könnyen kacérkodunk, meg belecsúszunk a bűnbe, és elfelejtünk ezünk ennek a kimondhatatlan áldozatnak az elkötelezéséről. Olvastam egy mondatot egy Biblia magyarázónak a könyvében, és ezt én egy olyan mélyen szántó mondatnak tartom. Így fogalmazott: az az ítélet, amellyel az Atya a kereszten Krisztusban a mi bűneinket sújtotta, úgy visszhangzik a lelkiismeretünkben, mint a saját bűneink büntetése, és kényszerítve érezzük magunkat, hogy elhagyjuk azt a bűnt, amiért Krisztus ezt a halált szenvedte. Vajon ez így zajlik-e bennünk, hogy kényszerítve érezzük magunkat, hogy elhagyjuk azt a bűnt, ami Krisztusnak ezt a szenvedést okozta, és hogy ő ezt a szenvedést vállalta azért, hogy minket megszabadítson? Megkérdezem tőletek, lehet-e a mi könnyelműségünkkel hiába valóvá tenni Krisztus áldozatát? Szabad-e a mi langyosságunkkal hiába valóvá tenni Krisztus áldozatát? Azt mondhatjuk, ekkora áldozatot már nem lehet visszautasítani. Ekkora áldozat mellett már nem lehet nem megrendülni, ha van bennünk erkölcsi érzék. És ezért rendelte ezt a Krisztus. Itt nem mártír kultuszról van szó, itt nem formális szertartásról van szó, hanem Jézus elrendelte a mi javunkra, mert olyan feledékenyek vagyunk, mert olyan felületesek vagyunk, olyan könnyelműek vagyunk,
1: hogy időről időre az úrvacsorán adjunk hálát az ő megtört testért és az ő kiontott vérért. Gondoljuk végig, és elevenedjen meg a hála, és megkérdezem tőletek, mi az, ami a hálának az édes testvére. Ha a hála igazán megelevenedik a szívünkben valaki iránt, mi jár azzal együtt? A szeretet. Hála és a szeretet, édes testvérek. Van valami jó a keresztény életben a Krisztus iránti mély szeretet nélkül? Az Úr azt mondja, az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Anélkül semmi igazán jó nem fakadhat az életünkből. Nincs másnak értéke, csak ami valódi Krisztus iránti és egymás iránti szeretetből fakad. Hát akkor nem a mi javunkra rendelte az Úr az úrvacsorát. Azért rendelte, hogy mikor hálát adunk az ő megtört testért és a kiontott vérért, megelevenedjék a hála, megelevenedjék, visszakapjuk az első szeretetet az Isten iránt. Nyáron rehabilitációs táborban voltunk, ugye a szabadulni vágyó alkoholbetegek táborában, és ott az egyik résztvevő, aki nem a mi közösségünk tagja, de hívő ember, elmondta többször, hogy őt az Isten hogy szabadította meg az alkoholtól, hogy őt egy megtérés szabadította meg, elmondta többször a táborban. Én mentem át így egy ilyen esti órára, mert ugye, hát akik ott felelősek vagyunk a táborért, ott aztán minden nap érezzük nagy súllyal, hogy együtt imádkoznunk el, hogy az Isten itt dolgozzon és segítsen megkötözöttek megoldásában. Megláttam ezt a férfit az udvaron, és tényleg ezek a Szentlélek késztetései, mert abszolút nem gondoltam rá. Csak úgy odaszóltam neki, mert nem is szoktunk úgy mást hívni ebbe a kis szoros munkatársi közösségbe. Mondtam, nem akarsz jönni velünk imádkozni? Tudtam, hogy igazán hívő ember. És akkor mentünk oda, azt mondja nekem, tudod, én nekem olyan nagy gondom, hogy én úgy érzem, hogy az első szeretetemet elvesztettem, ez megfakult. Ott, mikor ott imádkoztunk, olyan mélységesen imádkozott ezért, hogy ő visszakapja azt az első szeretetet, ami a megtérésekor volt az ő életében. Aztán minket is jellemez ez. Az úrvacsora mindig alkalom erre. Mi imádkozunk azért itt, hogy visszakapjam, amikor megelevenedik a hála és a szeretete Krisztus iránt, visszakapjam azt az első szeretetet, ami a megtérésemkor jellemzett engem. És egy harmadik szót is mondtam, ami az úrvacsora rendeltetése és a lényege, és ez az elkötelezés. Az az érzésem, hogy ez marad le a legkönnyebben nálunk az úrvacsoránál. Mert mi következik a hálából? Ez is azt mondom, hogy a szeretet a hálával együtt jár az elkötelezés is. A hála elkötelez valamire. És mire kötelez el bennünket, amikor a szeretetünk a hálán Krisztus iránt megelevenedik? Arra, hogy tanítványai legyünk. Arra, hogy minden parancsolatát megtartsuk. Arra, hogy szeretetből szolgáljunk néki. Arra, hogy ahogy ő szeretett minket, úgy szeressük egymást. Ó, hol tartunk ehhez a szinthez képest? Mindenki gyorsan gondolja végig, hogy kik azok, akiket nem szeret eléggé a közvetlen családjában vagy a környezetében. Hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Hát ez az elkötelezés. Talán azért hagyjuk el ezt az elkötelezést, mert azt mondjuk, hogy hát az igében megvan írva, hogy jobb, hogy ne fogadj, mint hogy fogadj és ne teljesítsd. Talán van bennük egy félelem. Nem merjük az úrvacsorán a magunk imádságában semmilyen elkötelezést kimondani, vagy ha hazamegyünk, akkor sem, mert hát most fogadjak valamit, de nem fogom teljesíteni. De hát az Jóisten olyan fogadalmat vár tőlünk, amely a saját erőnkre épül. Dehogy. Hát úgy ne is fogadkozzunk. Valaki írt nekem a közelmúltban egy levelet a levelezős főiskolások közül, és azt mondták, tanácsot akar kérni, mert ő mindig szokott az Istennek fogadalmakat tenni, és azt szoktam mondani a Jóistennek, hogy büntess meg, hogyha én ezt nem tartom meg, és most bizonyos dolgok érték, és ő benne olyan félelem van, hogy hát őt most a Jóisten bünteti, mert nem tartotta meg a fogadalmát. Hát most helyesen értelmezi-e. Hát írtam vissza neki, hogy a fogadalmat értelmezted rosszul. Mert olyan nincs, hogy én a saját erőmre építve fogadalmat teszek az Istennek. Aztán rettegek, hogyha én ezt nem tartom meg, akkor engem agyonsúlyt is büntet. Másra van szükség. Az elkötelezés azt jelenti, hogy teljes szívünkkel segítségül hívjuk őt. A szívünket adjuk át neki, az életünket adjuk át neki. És kérjük, hogy arra kötelezzük el magunkat, hogy átadjuk magunkat, és az ő kegyelmét igazán segítségül hívjuk. De ezt konkrétizáljuk is azokra a gyengeségeinkre vonatkozóan, amik a szemünk előtt vannak, amelyeket konkrétan tudunk. Ezt nem mondjuk hangosan egymás előtt, de rengeteg imádságra, belső imádságra van alkalmunk egy úrvacsora alatt. És az imádságban mondjuk az Istennek, Uram, én átadom magamat neked, hogy ezt és ezt a bűnt, ezt és ezt a gyengeséget, ezt és ezt a szeretetlenséget, ezt és ezt a helytelenséget vedd el az életemből, és segíts engem győzelemre. Vagy beérjük azzal, hogy telnek az évek, és évről évre mi ugyanazon a szinten maradunk. Látunk lelki növekedést az életünkben, tudjuk sorolni, hogy ebben az évben ezt hagytam el, ebben a krisztusi erényben jutottam előbbre, vagy egy ilyen egy helyben toporgás van. Hát éljünk az Úr vacsora adta kegyelemmel, hogy kérjük, hogy az Úr mosson tisztára, elevenítse meg szívünkben az igazi hálát és az első szeretetet, és ne féljünk elkötelezni magunkat. Emlékszünk arra az ígére, amit így mondott Dánielnek a mennyei követ. Az első naptól fogva, hogy szívedet adtad a könyörgésre a te Istened előtt, meghallgattatott a te kérésed. Ha szívünket tudjuk adni itt az úrvacsora alatt arra, hogy Uram, ettől és ettől szabadíts meg, ebben és ebben segíts győzelemre, az Úr meg fogja hallgatni. És nekünk ezt meg kell újítani nap mint nap, és nem csak kérni, hanem vigyázni. Mert Jézus mindig együtt mondta a két szót, imádkozzatok és vigyázzatok. Amiért imádkozol, abban vigyázz, abban figyelj, abban tarts éberen igényt az Isten kegyelmére és segítségére. És én azt hiszem, testvéreim, ha az úrvacsorának ezt a hármas rendeltetését mi világosan látjuk, és a szívünket átadjuk arra, hogy az Úr kérjük, hogy itt mosson meg bennünket, és nevezzük néven magunkban ingerültséget, szeretetlenséget, önzést, minden dolgot, ridegséget, keménységet, mindent. Nevezzük néven, hogy mennyire táplálkoztunk-e Isten igével minden nap. Azt mondtuk, nincs időnk, de mi minden másra volt. Igazán imádkoztunk-e úgy, ahogy Jézus tanított a belső szobában? Megtartottuk-e a tanítványságnak ezeket a kívánalmait? Vég nélkül lehetne sorolni, hogy mi mindent kérhettük, hogy mosson meg, és teremtsen tiszta szíved bennünk. Kérjük az Urat, hogy ébreszze föl, serkentse fel a gondolat és érzésvilágunkat, mikor itt az énekeket énekeljük, és a szent jegyek emlékeztetnek minket Krisztus megtört testére és kiontott vérére. És amikor ezeket esszük és isszük, akkor gondoljuk azt, hogy ez egy elkötelezés, ez egy szövetségkötés, hogy ezután mi az ő tanítványai szerint akarunk élni. Nem a mi fogadalmunkra építjük, hanem az ő kegyelmére, de komolyan vesszük, hogy szabadulni, gyógyulni, előre haladni, és győzni akarunk a keresztény életünkben. A Jóisten végezze el mindezt a munkát mindannyiunk szívében, az úrvacsora szent cselekménye alatt. Amen.

Lapozzuk fel közösen az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetét, és olvassuk el, hogy hogyan jött létre ez a keresztény közösség Pál apostol második missziós útja során. Tehát az apostolok cselekedetei 17. fejezetében az első verstől a következőképpen olvashatjuk. Apostolok cselekedetei 17. fejezet első versétől. Miután pedig által mentek Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába érkeztek, ahol volt a zsidóknak zsinagógájuk. Pál pedig, amint szokása volt, bement hozzájuk, és három szombaton át vetekedett velük az írásokból, megmagyarázva és kimutatva, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból, és hogy ez a Jézus Krisztus, akit én hirdetek néktek. És némelyek azok közül hittek és csatlakoztak Pálhoz és Síláshoz, úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül nem kevesen. De a zsidók, akik nem hittek, irigységből felindítatván, és maguk mellé vévén a piaci népségből némely gonosz férfiakat, és csődületet támasztván, felháborították a várost, és a Jázon házát megostromolván igyekeztek őket kihozni a nép közé. Mikor pedig őket nem találták, Jázont és némely atyafiakat vonszolták a város előjárói elé, kiáltozva, hogy ezek az ország háborítók itt is megjelentek, kiket Jázon házába fogadott. Pedig ezek mindnyájan a császár parancsolatai ellen cselekesznek, mivel hogy más tartanak királynak, Jézust. Fel is indították a sokaságot és a város előjáróit, akik hallották ezeket. De mikor kezességet nyertek Jázon és a többiek részéről, elbocsátották őket. Az atyafiak pedig azonnal, azon éjszakán elküldték Pált Sílással egyetemben Béreába, kik mikor odamentek, elmentek a zsidóknak zsinagógájába. Idáig olvasom. Kedves gyülekezet, a Tesszalonika beli gyülekezet, tehát Filippi után a második európai gyülekezet viharos körülmények között alakult meg. Viharos körülmények között és nagyon gyorsan. Azt olvastam, hogy Pálnak három szombat napja állt rendelkezésére mindössze, hogy hirdesse az evangéliumot, ebből következtetünk, hogy ebben a városban mennyi időt töltött. Mert ha három szombatnapon, egymás után három szombatnapon prédikált, akkor maximum 4-5 hetet, tehát mintegy egy hónapot tölthetett a városban. Egy hónap alatt olyan hatalmas eredménye volt az ige hirdetésének, hogy az egész város megoszlott. Voltak, akik zsidók közül elfogadták Jézust, görögök közül, istenfélő görögök közül elfogadták Jézust. Nagyon sokan előkelő emberek, tehát gazdag emberek is elfogadták a megváltásnak az isteni útját, és már is kiformálódott a gyülekezet, de akkor azok a zsidók, akik nem hittek, csődületet támasztottak, és hogyan is érveltek volna, nem Pállal szemben érveltek, hanem a piaci népségből, ma így mondanánk, hogy a csőcselékből kiválasztottak olyan embereket, akik különösen ügybuzgók lehettek, le lehetett őket fizetni, meg lehetett őket nyerni különböző botrányoknak, és fölvonultak a város előkelőségeihez, tehát a városi vezetőség elé, és bevádolták Pált, hogy nekünk ugye császárunk van, római császári birodalomban élünk, mégis hol mi királyt hirdet, ugye Krisztust, az Isten országának a vezetőjét, és meginoktak a város vezetői is, elmentek ennek a bizonyos Jázonnak a házába, ki lehetett ez a Jázon, bizonyára azok közül, a zsidók közül való, akik elfogadták az evangéliumot, aki szállást adott Pálnak és a tanítvány társainak, és szinte megostromolták a házát, mikor aztán nem találták az apostolokat, akkor bevádolták magát a házigazdát, de amikor aztán óvadékot nyertek, kezességet nyertek a részükről, akkor elbocsátották őket, az atyafiak pedig így végződött a 10. versben a leírás, érezték annak a szükségét, hogy Pált Sílással egyetemben elbocsássák, hagyja el a várost, mert ez a botrány, ez valahogyan nem válik javára az evangéliumnak, inkább menjenek el a városból, és a keresztény közösség ezután folytathatja tovább a működését.
Mindez az apostolok cselekedeteinek az időrendje szerint, időszámításunk szerint 50-ben történhetett. Időszámításunk szerint 50-ben, Pál apostol megtérése után 16-17 évvel történhetett. Pálnak gyorsan el kellett hagyni a várost, mutatnám is a térképen, hogy itt Tesszalonikát elhagyva délfelé vette az útját, ezen az úton érkezett Béreába, majd Bére után Aténba, aztán Korintuszba, és utána visszament Efézusba, és úgy fejezte be a második missziós útját Jeruzsálembe való visszaérkezésekor. Pál apostol egész életében és missziós útjai során ez volt az egyik legviharosabb jelenet. És ugye elképzelhetjük, hogy egy hónap alatt összeállt gyülekezetnek milyen problémái lehettek, hiszen egy keresztény közösség kialakulásához azért nem elég egy hónap. Ugye Antiókiában is azt láttuk, hogy először hirdették a zsidóknak, aztán hirdették a görögöknek az evangéliumot, aztán elküldték Barnabást, aztán Barnabás maga mellé vette Pál, tehát ez több év alatt alakult ki ez az antiókiai gyülekezet, Efézusban pedig maga Pál is mintegy 3 évet töltött, tehát ott évek álltak rendelkezésre, hogy a gyülekezet kialakuljon. Itt meg egy hónap. Nekünk nagyon nagy szükségünk van arra, hogy megnézzük a Bibliából, hogy egy ilyen gyorsan alakuló gyülekezetnek milyen problémái vannak? Hogy lehet ezeket leküzdeni? Milyen nehézségek, milyen veszélyek támadnak fel az ilyen gyülekezetben, amellett, hogy természetesen csodálatos és szép dolgok is történnek. Először nézzük a csodálatos és szép dolgokat az első Tesszalonikai levél első fejezetéből. Pál apostol ugyanis, ahogy gyorsan el kellett hagyni a várost, már 51 tavaszán megírta ezt a levelet, és mintegy fél évvel azután a második levelét is, tehát a Bibliában 2 Tesszalonikai levél is helyet foglal. Nézzük most az első levelében, hogy Pál apostol hogyan tekintett vissza néhány hónap elmúltával, miután már Béreában is elvégezte a szolgálatát, valószínűleg a Tesszalonikai első levelét Korintusból írta, ahol szintén másfél évet időzött. Olvasom az első Tesszalonikai levél első fejezet első versétől. Pál, Silvánus és Timóteusz a Tesszalonika beliek gyülekezetének, amely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adunk az Istennek mindenkor minnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban. Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek álhatatosságát az Isten előtt, a mi atyánk előtt. Tudván, Istentől szeretett atyám fiai, hogy ti kivagytok választva, hogy a mi evangéliumunk tinálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, szentlélekben is, sok bizodalomban is, amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti érettetek. És ti, ami követőinké lettetek és az úréi, befogadván az igét sokféle szorongattatás között szent lélek örömével. Úgyhogy példaképekké lettetek Macedóniában és Akhájában minden hívőre nézve, mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjed a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzánk való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok az ő fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól. Így szól a levélnek a bevezetése, és azt hiszem, hogy ha mi most ilyen levelet kapnánk, egy ilyen apostoltól, mint Pál, vagy a mennyből, a léleknek az ihletésére, mi nagyon meg lehetnénk elégedve egy ilyen levéllel. Sokféle szorongattatás közben befogadtátok az igét. Hogyne, rokonok ellenük fordultak, a város ellenük fordult, az apostolokat elűzték. Ezért gondoljuk meg, hogy az apostolok hogy jelentek meg Tesszalonikában. A Filippi börtönből mentek oda. A börtönviselt embernek egy kicsit magyarázkodnia is kell, mert ott azért nem egy-két napig tartották őket a Filippi börtönben. Pálnak ugyanúgy el kellett mondani a Filippi letartóztatását, bebörtönzését, ahogy egykor Jónás is elmondta a nagyhal gyomrában való tartózkodását, a saját tapasztalatait és a saját elmúlt napjait, heteit is el kellett mondani. Így jelent meg Tesszalonikában, és úgy távozott, hogy éjjel lopvást kellett kimenekíteni a városból.
Az itt maradt emberekre azonban még nehezebb feladat várt, folytonos megvetésben, gúnyban kellett ennek a gyülekezetnek megalakulnia, ezért mondja, hogy sok nyomorúság közben fogadták be az Isten igéjét, sok szorongattatás közben, de a Szentlélek örömével. És olyan csodálatos a 7.-8. vers, hogy azt mondja, hogy nem csak Macedóniában, itt van Macedónia, tehát a mai Macedónia is, itt van a Macedónia tartománya, és itt délebbre van Akhája, tehát a Tesszalonika beli gyülekezet azért munkát is végzett, ha ebben a tartományban, és le 50-60 kilométerre, szinte a mai egész Görögország területére kezdték elterjeszteni az evangéliumot, és Pál apostol bizonyságot tesz a levél bevezetésében arról is, hogy megértették Krisztus áldozatát, feltámadását, sőt, a végső eseményeket is megértették, ez a gyülekezet rendkívül befogadó kész volt a proféciákra. Megértették a jövendőléseket. Várjátok is Jézust, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól. Mi ez az amaz eljövendő harag? Pál apostol olyan részletesen beszélt ennek a gyülekezetnek már a végső eseményekről, ez egyébként mind a két levélből kiderül, hogy még a 7 utolsó csapásról is. Amaz eljövendő harag. Ugye ez a 7 utolsó csapás, az Isten jókedvének esztendeje utána az igazság szolgáltatása napja, erről is szólt a gyülekezetnek, és a gyülekezet ezt befogadta. Azt mondhatnánk, hogy egy csodálatos és mintaszerű gyülekezet volt, Antiókia és Efézus után csak gerjedezik a szívünk, amikor ilyeneket olvasunk a Tesszalonika beliekről, de ugyanakkor Pál apostol hangot ad a leveleiben annak, hogy voltak problémák a gyülekezetben. 3 ilyen nagy problémát szeretnék kiemelni, és a mai alkalommal ezt megvizsgálni. Az első levél 5. fejezet 12. és 13. verséhez lapozzunk. Mi volt az első probléma, talán kikövetkeztethető is ez a probléma, hiszen egy gyorsan létrejött gyülekezetben, ahol egyszerre lesznek gyülekezeti tagok, egyszerre keresztelkednek meg szinte a testvérek. Az első levél 5. fejezet 12. és 13. verseiben ezt olvashatjuk. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket. És az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. Ez a kis kérés, ami a levélnek a végén fordul elő, azt valószínűsíti, hogy a tesszalonikai gyülekezetben, amikor létrejött, mint gyülekezet, nyilván megválasztották a tisztségviselőket. Az ókori őskeresztény gyülekezetek mindegyikének volt presbitere. Ugye a presbiter ennyit jelent, így fordítja le a mi Bibliánk, hogy vén. De ez nem annyit jelent, hogy idős ember, hanem tapasztalatban tájékozott, a hitben járatos ember. Hát milyen tapasztalatban tájékozott emberek lehettek itt, akik egy hónap alatt hallották Pál apostol ige hirdetését. Nyilván elsősorban zsidó származású emberek, nem a görögök közül valók, akik ismerték az Ószövetséget, és most elfogadták az újszövetségi kijelentéseket, de mindenki friss volt a hitben. Senkinek nem volt múltja, senki nem hivatkozhatott különleges áldozathozatalokra, és talán a gyülekezetnél problémát szerzett az, hogy a gyülekezet vezetőit nem becsülték meg annyira, ezért is kéri Pál apostol őket, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek és előjáróitok az Úrban, és intenek titeket. Hát meg aki valaki inti a gyülekezetet, tehát feddi a gyülekezetet, ott ha valaki nagyon magára veszi a feddést, ami nagyon jó is lenne, hogyha az isteni feddéseket magunkra vennénk, esetleg nem fogadja el a feddést, megharagszik, személyes sérelemnek tartja, amit mondanak a presbiterek, a diakónusok és a többiek. Ugye a keresztény gyülekezet rendje, főleg a 2 Timóteusi levélben van lejegyezve, de ha az összes páli levelet olvassuk, teljesen nyilvánvaló, hogy ezeknek a gyülekezeteknek az életében rend volt, tehát volt presbiter, volt diakónus, voltak szolgálattevők, voltak prédikátorok, voltak tanítók, voltak proféták, hogy ezt már Antiókiában láttuk is. Tehát ez az egyik dolog, hogy a gyülekezetben Pál apostol tudomására is jutott, aki már Korintusban tartózkodott, tehát jó pár kilométerrel délre, de tudomására jutott, hogy van a gyülekezet vezetői és a gyülekezet tagjai között bizonyos feszültség, és nem becsülik meg azokat, akik előjárói
vagytok az Úrban, és intenek titeket. Tehát ebből láthatjuk, ez egy finom utalás, Pál apostol nem hangsúlyozza ezt túl, nem vádolja a gyülekezetet, csak utal arra, kéri arra a testvéreket, hogy aki a gyülekezet életében dolgozik, fáradozik, azt úgy ne vegyék semmibe. Aki bármit elvégez a gyülekezet életében, az becsüljék meg. És azt hiszem, ez mindannyiunknak ma is szóló üzenet, mert a gyülekezet nem él csak úgy magától, hogy eljövünk hétről hétre is itt leülünk, hozzászólunk a szombatiskolán, vagy hallgatunk az istentiszteleten. Egy gyülekezet életének ez csak a jéghegy csúcsa. Az igazi része a gyülekezet életének, hogy hétközben mennyi munkát vállalunk, mennyire szervezi meg az ifjúság, hogy segít az idősökön, a rászorulókon, mennyire szervezzük meg a hajléktalan munkát itt most télvíz idején, mennyire szervezzük meg, hogy a városban legyenek evangelizációs sorozatok. De ezért sok mindenki sok szervezést és munkát vállal, és egy gyülekezetben nem becsülik meg azokat, akik munkálkodnak, nem csak itt vannak és passzív résztvevőként itt leülnek, hát hétközben munkálkodnak a gyülekezetért, akkor ezt már azért a Biblia egy kis hajszálrepedésnek tartja a gyülekezet falán, és ezt megjegyzi, hogy vigyázzunk erre, mert ha nem becsülik meg azokat, akik dolgoznak, akkor baj lesz a gyülekezetben. A második hiba és probléma ugyanitt az 5. fejezet 14. versében olvasható. Itt az 5. fejezet 14. versében van egy szépséges kijelentése Pál apostolnak, azt mondja, kérünk

testvérek voltak. Sok volt a rendetlen. Maga a szó az eredeti görögben, ez a legpontosabb fordítás, hogy rendetlen, most megnéztem más magyar biblia fordításokat, például így is fordítják, hogy tétlen, nyughatatlan, izgága. Maga a szó, ez a rendetlen, ez egy szakkifejezés volt abban az időben, használták például a katonai szolgálatot megtagadókra is, tehát szolgálat megtagadó. Így ilyen fordítások is közkézen forognak. Maradjunk mi itt ennél a kifejezésnél, hogy rendetlen. A gyülekezetnek nagy probléma az, hogyha rendetlenség van a gyülekezetben. Például a gyülekezet külső megjelenésében, a helyiségekben, ahol el van helyezve a gyülekezet, az időpontokban, hogy mikor kezdjük a programjainkat, egyáltalán, hogy figyelünk-e a rendre, a tisztaságra, a pontosságra. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy probléma lehet. Egy gyülekezetnél nagyon nagy probléma lehet a rendetlenség. Egy egyszerű kérdést vetek fel. Mindannyian élünk valahol, lakásokban vagy házakban. Itt van a mi lakásunk és a mi házunk, itt van a gyülekezet. Melyiknek kell tisztábbnak, rendesebbnek, szebbnek lenni? Sokszor azt látjuk, hogy a lakásában azért mindenki úgy, ahogy rendet tart, azt mindenki csinosítgatja, azt mindenki szépítgeti, de a gyülekezetben pedig mindegy, hogy most a paca itt van, a folt amott van, a szék nem úgy áll, ez sem, az sincs a maga rendjén. Igen, ez egy nagyon nagy probléma, mert aki bejön a gyülekezetbe, nem biztos, hogy először a Bibliából vagy az igéből vonja le a tanulságokat, hanem abból, hogy például akik itt megjelennek, hogy öltözködnek, hogyan vigyáznak a rendre, a tisztaságra, mit mutat a gyülekezetnek a külső képe. Tehát igen, ez egy nagyon nagy probléma, és Pál apostol, aki nem volt törvényeskedő, meg nem volt szőrszálhasogató, figyeljük meg, hogy a felsorolása élére ezt teszi, hogy kérünk továbbá titeket, atyám, intsétek a rendetleneket. Ez az első számú dolog. Utána mondja, hogy bátorítsátok a félelmes szívűeket, ami látszólag egy sokkal lelkibb és mélyebb dolog, hogy a gyengéket, a félénkeket lelkileg bátorítani a határozott tanúságtevő élet. Gyámolítsátok az erőteleneket, ez is egy mély lelki dolog, hogy a hitben megerőtelenülteket karoljátok fel, hát még a negyedik kijelentés, hogy türelmesek legyetek mindenki iránt. Tehát ez meg esetleg mi ezt tettük volna az első helyre, mert hát azért a szeretet mindannyiunktól azt kívánja, hogy mindenki iránt megértéssel, türelemmel legyünk, talán még a rendetlenek iránt is, talán még akire tízszer kell rászólni, hogy azt ne oda tegye, vagy ne hagyjon rendetlenséget maga után. Szóval ennek végiggondolása után mégiscsak hat húzzam alá, hogy az első helyen ez áll, hogy intsétek a rendetleneket. Intsétek a rendetleneket. És hogy Pál apostol ezt szóvá tette, ebből láthatjuk, hogy itt a gyülekezetben az a rendetlenség, amire féket nem dobtak, sajnos tovább terjedt, és ez a rendetlenség a gyülekezet tagjaiban eljutott egy olyan pontig, ami már közvetlenül a gyülekezet életét is veszélyeztette. Lapozzunk a második Tesszalonikai levél harmadik fejezetéhez, és nézzük meg, hogy Pál apostol miket mond a harmadik fejezet 8. versétől egy olyan gyülekezetnek, amelyről előbb azt olvastam, hogy voltak benne zsidó származású hívők, görögök és előkelő emberek, tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez a gyülekezet gazdag volt. Az ókeresztény, őskeresztény gyülekezetek között a leggazdagabb gyülekezet a Tesszalonika-beli gyülekezet, ahol gazdag emberek keresztelkedtek meg és jártak ebbe a gyülekezetbe. Mégis Pál apostol a második levél végén már ezt is előhozza, így olvasom a harmadik fejezet 8. versétől, sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradtsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek. Hadd álljak meg egy pillanatra, majd folytatom tovább a felolvasást. Pál apostol gazdag emberektől nem fogadott el pénzt. Nem fogadott el a Tesszalonika beliektől pénzt, pedig neki erre joga és lehetősége lett volna, mint aki az evangélium szolgálatából él, hanem ugyanúgy folytatta itt ebben a városban, miként minden helyen a sátorkészítő mesterségét. Például gondoljuk el, amikor Korintusban másfél évet töltött, ott szabályszerűen meghirdette az iparát, és abból, amit ott másfél évig kapott, abból eltartott még két tanítványt, amikor átment Efézusból,

három évig tartózkodott, ott is a saját munkájából élt, nem csak önmaga, hanem még a gyenge Timóteust, aki beteges fiatalember volt, és a Silvánust vagy Sílást más néven fenntartotta. Legalább két ember tartott fenn a munkájából, közben bérelt nyilvános ilyen régi szóval gimnáziumokat, ugye a régi gimnázium görög kifejezés, tehát olyan tanító helyeket, ahol ő hirdethette az igét, és még az evangélium céljaira is áldott, és ezt tette Tesszalonikában is, senkitől ingyen kenyeret nem fogadott el. Folytatta továbbot, néhány hete volt ott Tesszalonikában, mégis folytatta tovább a sátorkészítő mesterségét. Olvasom tovább, mert amikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Itt hangzik el a Bibliának ez a hatalmas nagy mondata, és ezt egy keresztény gyülekezetnek kellett írni a Pál apostolnak, hogy azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Tehát tulajdonképpen hova vezetett ez a rendetlenség a gyülekezetben? Oda vezetett, hogy bizonyos testvérek megengedték maguknak, hogy ne dolgozzanak, és esetleg a családtagjaik jövedelméből éljenek, esetleg idősebbek megtakarításaiból éljenek. A gyülekezetben, egy keresztény gyülekezetben ez ütötte fel a fejét, és erre azt mondja Pál apostol, hogy bármilyen a ti hitetek, de hogyha ti ezt teszitek, és a városban ezt látják, a rendetlenséget, az élhetetlenséget, az, hogy mások munkája tart el benneteket, akkor mit jelent a ti kereszténységetek? Aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Nagyon pontos a megfogalmazás. Nem azt mondja az apostol, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Ugye erre szükséges felhívni a figyelmet. Hanem aki nem akar dolgozni. Akkor is, ma is nagyon sok embernek nem adatott munka lehetőség. De más dolog nem dolgozni, és más dolog nem akarni dolgozni. Bátorítsunk ezzel ma is embereket, hogy az egy dolog, hogy valakinek nem jut munkalehetőség, nem jut havi fizetés, de más dolog az, hogy nem akar dolgozni. Ha nekem nem lenne munkám, akkor is akarnék dolgozni, és bizonyára kapnék is valami olyan munkát, amiből meg tudnék élni. Én is egy olyan városból származom, Mosonmagyaróváról, ahol sok embernek nincs munkája, és hogy néha hazamegyek, mondják az ismerőseim, hogy nincs munkájuk, de mindegyik akar dolgozni. Fát vág, leszedi a cseresznyét meg a medgyet. Kitakarít. Nem tudom én, minden munkát elvállal, csak hogy jelezze, hogy ő azért, mert neki nem adatott a városban valami néven nevezett kenyérkereső hely, nem adja meg magát ennek a helyzetnek, ő akar dolgozni. Ma is azt lehet mondani, hogy aki akar dolgozni, az Isten majd ad neki munkát, fent tudja tartani magát, ne adjuk meg magunkat annak a könnyű és fölszínes érvelésnek, hát úgyis 600 000 munkanélküli van, úgyse találok munkát, mert én ilyen munkára nem megyek. Ne válogassunk a munkában, Jézus is fizikai munkát végzett 30 évig, Pál apostol sátorkészítő munkát végzett, és a farizeusok egyébként arra tanították a tanítványaikat, hogy a szellemi dolgok elsajátítása mellett mindenkinek szakmát is adtak a kezébe, tehát igenis értsünk dolgokhoz, és a tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, mondja máshol Pál, hogy fent tudjátok tartani magatokat. Tehát felhívja erre a figyelmet Pál apostol ennek a gyülekezetnek, hogy milyen messze menő következménye van annak, hogyha valaki azért hisz, terjeszti is az evangéliumot, még a proféciákban is hisz, de közben pedig az élete rendetlen, és nem akar dolgozni. Olvasom tovább. Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, akik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. Itt is hadáljak meg egy kicsit. Aki nem dolgozik, törvényszerű dolog, hogy nyughatatlankodni fog. Azt mondja Ellen White a Nevelés című könyvében, hogy az emberiség legnagyobb problémája az, hogyha az emberek nem dolgoznak, akkor a munkahelyet csak viszályt és baj tudnak támasztani. Mert az Isten arra teremtett bennünket, hogy tevékenykedjünk, hogy dolgozzunk. Ha valaki nem akar dolgozni, akkor az életben csak egy lehetősége van, az időt valahogy el kell tölteni. Hát hogyan lehet legjobban eltölteni az időt? Sok viszályt és sok nyughatatlanságot támaszt az ember, aki nem akar dolgozni. Apostolok cselekedetei 17. fejezetét javaslom elolvasásra, hogy Pál apostol ezzel már találkozik itt Aténban, mielőtt Korintusba menne. Az aténiakról mit mondott az Apostolok cselekedetei 17. fejezete? Nem dolgoztak.
Hát persze, hogy nem dolgoztak, mert vagyonos, előkelő emberek voltak, nem dolgoztak, és azt mondja róluk, hogy miben voltak naponta foglalatosak. Mindenféle újság elmondásában és események kibeszélésében. Magyarul pletykálkodtak. Fölteszem a kérdést, mire vezet az, hogyha az emberek állandóan csócsálják a nesze semmit, jönnek, mennek, beszélnek, semmit nem dolgoznak, semmit nem csinálnak, nem viszik előre egy új hegyel sem, azt a bizonyos szalmaszálat nem érintik meg. Persze akkor az emberek jönnek a virálgatással, a pletykálkodással, minden mással. Athén városa ilyen képet nyújtott akkor, amikor Pál apostol megjelent, és őt magát csácsogónak nevezték, aki hát egy munkás ember volt, és aki nem ment a szomszédba tanácsért, hogy hogy kell megélni. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy van arról bibliai könyv is, hogy egyszer megtörtént ez Izrael történetében, amikor már a két országrész ketté vált, északi országrészre, Izraelre, déli országrészre, Júdára, hogy volt egy munkás ember, aki a maga kezének munkájával kereste meg a kenyerét, de nem azért, hogy ő jól éljen, meg a családja jobban éljen, hanem ez a bizonyos ember, aki itt a déli országrészben él, Tékoa beli pásztor volt, pásztorkodásból és a vadfüge termesztésből kereste meg a pénzét, és elment a maga pénzén az északi országrész figyelmeztetni arra, hogy az asszír fogság bekövetkezik, ha nem térnek meg, és kiutasították ebből az országrészből, ezzel a durva szóval, így olvassuk Ámos könyve 7. fejezetében, menj a magad hazájába, és ott keressed kenyeredet, ott tegyed kenyeredet, mintha ő profétálását pénzért tette volna, holott ő azért semmit nem tett, ő áldozatot hozott azért, hogy ő profétaként, független emberként felléphessen az északi országrészben. Olvassuk el Ámos könyvét. Ámos könyve egy csodálatos bibliai könyv, hogy emberek, akik dolgoztak, megtanulták a munkát, megtanulták a munkával nem csak a pénzkeresetet. Ebben az elmúlt hetekben a rádióban sok szó volt a magyar munkanélküliségről, és olyan szépen kifejtette egy szakértő, hogy a munkában nem az a legfontosabb, hogy pénzt keresünk. Nem Biblia alapján fejtette ki, de bibliai dolgokat mondott. Biblia említéseink azt mondja, hogy kérem szépen, a munkában nem az a legfontosabb, hogy mennyi pénzt keresünk. A munkában, ilyen tudományos szavakat használt, az a legfontosabb, hogy aki munkát vállal, az szocializálódik, az beépül egy közösségbe, az része egy közösségnek, de a munkában az a legfontosabb, már egyszerű szavakat használt, hogy a munkában az a legfontosabb, hogy ha valaki kedvel végzi, pontosan végzi, akkor építi a maga személyiségét. Na hát, a Biblia százszorosan rámutat erre az összefüggésre. A munkában nem az a legfontosabb, hogy mennyi pénzt keresünk. Megkockáztatnám azt is, hogy aki csak pénzért dolgozik, annak vége van. Hanem a munkában az a legfontosabb, hogy részt vállalunk azokból a kötelezettségekből, ami az egész emberiségre hárul, hiszen Isten bennünket nem üres, tétlenkedő életre teremtett, hanem tevékenységre, fáradozásra, és főleg a jó munkás ember jellemén egy idő után meglátszik, hogy az pontos, az becsületes, a szava hihető, amit meg elvégzett, azt elvégezte, szóval a munkája beszél helyette, és a munkája beszél a jelleméről. Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, akik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva a maguk kenyerét egyék. Milyen csodálatos igék ezek. Kedves gyülekezet, miért mondja azt Pál apostol, hogy kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra? Kétszeresen is. Krisztus egyrészt fizikai munkát végzett csaknem 30 évig. Tehát Jézus osztozott a ma sokak által lenézett munkában, ami a fizikai munka. Én azt szoktam mondani, hogy ha nekem valaki fizikai munkát ad, még fizetek is neki, mert sajnos nekem olyan a munkaköröm, hogy fizikai munka nem sokszor néz ki, ezért elmegyek inkább gyülekezetek építkezésre, és mondom, hogy ne fogadjatok föl embereket, ha van időm, elmegyek, még fizetek is, mert a fizikai munkában én egy olyan értéket látok, amit semmi szellemi munka nem pótol.
A fizikai munka az, ami tágítja a tüdőt, edzi az izmot, ami valóban pontosságra, rendszeretetre tanít. Múltkor Franszal, ugye az afrikai Franszal mentünk le vidéki gyülekezet építésre, azért olyan jól esett, hogy utána a köműves mesterek azt mondták, hogy azt a Franszot küldjék meg, azt a másikat, akinek nem tudták a nevemet, azt a másikat, aki nem ilyen dologba dolgozik, de mindent, amit mondtunk, neki megcsinálta. Sokszor észreveszem, hogy a fizikai munkásoknál is határtalan dőjf van, hát hogy nem fogom én hordozni azt a vödörvizet, vagy hogy én vinni oda azt a téglát, hát mi mindent megcsináltuk a Franszal, igaz, hogy egy-két napig voltunk csak ott, de ha ott tettünk volna egy hónapig, akkor is vittük volna. Azért mondja, hogy kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra. Jézus egy ácsmester műhelyében pontosan elvégezte a feladatait. Mi volt inas, hogy nevezzük, inas vagy segéd? Az emberiség megváltója nem érezte önmagához kis dolognak, hogy ilyen szintre ereszkedjék. Jézus nem is érezte azt, hogy ereszkedik. Nem. Ő inasi, segédi munkát végzett csak nem 30 évig. Azután lépett fel. És a második rendje, oka, hogy ezt Jézus Krisztusra kéri Pál apostol, meglátszott Jézus 3,5 évi működésén, hogy neki meg volt alapozva az élete és a munka szeretete? Tudott volna Jézus annyit vállalni, hogyha ezt nem edződik meg, ma így mondnánk, hogy nem készül erre a feladatra, erre a munkára? Jézus 3,5 évig, hogy mondta Péter apostol a Cselekedetek 10. fejezete szerint, azt a széjjel járt jó tévén. Számoljuk ki, van, amikor a Biblia megmondja, hogy naponként mennyit járt, 40-50 kilométer. Csak a járás. Aztán még az emberekkel való foglalkozás, személyesen foglalkozás, prédikáció, igehirdetés. Hadd tegyem fel a kérdést, ha valaki ezt fizikai munkával nem alapozta volna meg, ez bírta volna ezt a megterhelés 3,5 évig? Ezért mondja Pál apostol a Tesszalonikaiakat kéri, hogy kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva a maguk kenyerét tegyék. Erről is hadd mondjak néhány szót, hogy csendesen munkálkodva. Kedves gyülekezet, én észrevettem iparos embereknél, mestereknél, segédeknél, inasoknál is, sokan nem tudnak csendesen munkálkodni. Harsányan munkálkod, beszélnek, nagy beszédek a munka közben, hogy mit mondott a tévé, meg mit mondott az asszony, meg a gyerek, meg nem tudom én. Egyszer mondtam egyik munkánál, hogy reggel 10 óra volt, hogy 6-kor kezdtük a munkát, hogy 4 óra alatt már az egész világtörténelmet megismertük. Hát már mindent kitárgyaltak, mindent. Aztán úgy 12 órakor eszébe jutott a mesternek, hogy jó sokat beszéltünk, de hát nem is haladtunk semmit se. Szóval nem tudnak az emberek csendesen munkálkodni. A munkának van egy bizonyos ritmusa. Akkor katonák voltunk, kivezényeltek egyszer bennünket kaszálni. De akik azt akarták, hogy mi kaszáljunk, soha életükbe kaszát nem vettek a kezükbe, és azt gondolták, hogy mi lazsálunk, mert ugye kaszálni nem így lehet. A sarlózni mondjuk úgy lett, a kaszához az kell egy bizonyos ritmus. Elkezdtek bennünket ott nyüstölni, hogy mi milyen lassan dolgozunk, hogy gyorsabban tellegessünk, mondták ők a maguk szavával. Minden munkának van egy bizonyos ritmusa. Édesapám heves vérmérsékletű ember volt, ő azt követelt, hogy a munkában gyors legyen az ember. Attól is koldultunk, mert mindent újra kellett csinálni. A nagybátyám nyugodt természetű ember volt, igazi iparos mesterember volt, azt mondta a fiatsám, itt van a szög, így kell a szöget megfogni. Látod, így fog meg a szög. Itt a kalap. A kalapácsot se a végén kell fogni, meg nem a tövénél kell, így fog meg a kalap. Aztán akkor úgy húz rá, hogy ne a kezedre üssél, hanem a szög fejére üssél. Hát ezt szépen lassan tanította. Egyszer egy kutnak készítettünk fából egy ilyen kis dobozt, és szépen megtanított, hogy Jancsikám, így kell dolgozni. Örökre hálás vagyok neki, mert megtanított a legapróbb, legkisebb munkafolyamatokra is, és megtanított arra, hogy jó, lehet egy fél óra, egy óra után egy kicsit föllélegezni, egy-két szót mondani, vagy vizet inni, na de az, hogy mi harsányan, mindent helyettesítve, ugye a munkát lefedve, a harsányságunkkal, hogy így éljünk, ugye ez nála nem volt szokásban, azt mondta, hogy fölfogadlak téged, ugye akkor nem fizettek a munkáért, persze rokonságban nem is kértünk pénzt, de azt mondta, hogy ha fölfogadlak téged, akkor azért fogadlak, hogy dolgozzál. Utána, hogyha elvégezted a munkát, akkor mehetsz futballozni, vagy mehetsz cseresznyét szedni, de most nekünk ezt meg kell csinálnunk. Azt mondja Pál apostol más leveleiben is, hogy csendes és nyugalmas életet folytassunk. Csendesen munkálkodjunk. Ne legyen harsányság, ne legyen magamutogatás, ne legyen az, hogy ezt én csináltam.
Tehát a Tesszalonika belieket, akik jelen pillanatban abban a helyzetben vannak, hogy rendetlenek és nem akarnak dolgozni, tanítja őket arra, hogy igen, messze menőleg figyeljetek oda, nem csak úgy átabotába végezzétek a munkát, csendesen munkálkodj, és hozzáteszi, a maguk kenyerét tegyék. Kedves gyülekezet, ma is a világban a legtöbb ember nem a maga kenyerét teszi. A másik által előállított kenyeret teszi. Ezt megfigyeltem munkahelyeken, mindenki azt nézi, hogy a másik többet dolgozzék. Ne én, főleg a 8 órás munkaidő, főleg olyan, ahol ezt meg is lehet tenni, a másik csak dolgozzék, majd ő előállítja a kenyeret, én majd egy nagy karét lemesszek belőle, de ő dolgozzon érte. Keresztény számára ez járhatatlan út. Egyszer volt egy prédikátor gyűlésünk, és egy nagyon tekintélyes prédikátorunk azt mondta, soha nem tudom elfelejteni, egy keresztény ember mindig többet dolgozzék, mint a többi, és egy keresztény ember, ha kevesebbet kap ennek ellenére, mint a többi, azzal is elégedjen meg, mert egy keresztény embernek tudni kell veszíteni. Tudni kell veszíteni. Majd az Isten kárpótol érte. Keresztény ember ne arról legyen híres, hogy lazsál, ne arról legyen híres, hogy követelőzzik, hogy neki 50 forinttal több órabér jusson. Egy keresztény ember becsülje meg azt, hogy az Isten munkához juttatta, és mutassa meg a munka végzésében is, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Így folytatja Pál apostol, ti pedig, atyám fiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben. A munka az a jó cselekvésre való kivételes alkalom. Akkor is, hogyha nem a magatok részén munkálkodtok, akkor is, ha bérmunkába, akkor is, ha rabszolgaként munkálkodtok. Milyen szép az a József Attila vers, aminek a régi rendszerben mindig hajtogatták, de az elejét elhagyva, most meg egyáltalán mindent elhagynak belőle, soha nem lehet hallani. Régi rendszerben így hallottuk, dolgozni csak pontosan, szépen, hogy a csillag megy az égen, csak úgy érdemes. De hogy kezdődik ez a vers? Ne légy szeles, bár munkádon más keres, dolgozni csak pontosan, szépen, hogy a csillag megy az égen, csak úgy érdemes. Nem a magunk munkájában mondja ezt. Olyan munkában mondja, amikor mások belülünk élnek, kiszipolyoznak, esetleg rabszolga sorba, ahogy a régi világban rabszolgaság volt, ma is azért nagyon sok ember rabszolga módon kell, hogy dolgozzék a brazíliai őserdőben, banánt termesztő őslakosságoktól a Pakisztánban az Adidas cipőt úgy befűző gyerekekig, hogy lemegy az ujjuk attól a lehetetlen munkától. Nagyon sok ember ma a világon úgy dolgozik, hogy alapvető munka és életvédelmi kötelezettségeknek a főnökök nem tesznek eleget, és tönkreteszik a munkában őket. És ennek ellenére azt mondja Pál apostol, hogy ti pedig, atyám fiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben. Én nagyon szépnek tartom különben ezt a József Attila verset. Ne légy szeles, bár munkádon más keres. Dolgozni csak pontosan, szépen. Vegyük elő a Bibliának a nagy személyiségeit, a nagy példáit. József hogy dolgozott? Rabszolgának adták el. Potifár házában volt több mint 10 évig. 10 évig olyan körülmények között kellett dolgoznia. Nem tudom, hogy ma melyikünk tudna úgy 1-2 évig is dolgozni, hogy ő 10 évig, és milyen becsületet szerzett magának. A végén Potifár fölemelte, és jószágigazgatóvá tette, mert az az ember, akire ilyen terheket lehetett tenni, aki magáinak érezte a munkát, akkor is, amikor az nem volt a magái, hát ez az ember valóban lelki ember, becsületes ember. Többször elmondtam, hogy akkor fiatal voltam, soha nem tudtam megérteni, hogy miért Szolzsenyicin kapta az irodalmi Nobel-díjat, és miért azért a kis vékony regényért, hogy az Iván Gyenyiszovics egy napja. Szóval amikor felnőtté váltam, újra elolvastam a regényt, mind a mai napig a legszebb olvasmány élmény, hogy egy napját mondja el a fegyenceknek, a Szibériába száműzött raboknak ez a mű, és abban az egy napban a legcsodálatosabb jelenet az, ugye arról szól ez az egy nap, hogy a barakba hogyan alszanak reggel, hogy kelnek föl, hogyan löknek eléjük valami minősíthetetlen táplálékot, hogyan hajtják ki őket, mint az állatokat, egy kórházat kell építeniük. És a kórház építése során kőműves munka,
Este 5-6 óra táján megszólal ugye a duda, hogy most már mehetnek haza, gyerünk sorbálni, megint hazahajtják őket, mint az állatokat a barakba. És amikor megszólal a duda, azt mindenki nagy ünnepnek vesz, hogy végre nem kell ezt a kényszermunkát végeznünk. Megszólal a duda, akkor mindenki otthagy csapot, papot és rohan, hogy beálljon a sorba. De az Iván Denyiszovics, ennek a kisregénynek a címszereplője, még egy fél vödör malter ott van a kezében. És azt nem hagyja ott azt a fél vödölmaltert, mert az másnapra már haszna vehetetlen. Hanem fog még egy-két téglát, fölfalazza, de ezzel összehoz magának egy 5-6 perc késést, a saját társai majdnem meg akarják lincselni, ezért az 5-6 percért, ugye ez elveszi a szabad időtől a lehetőséget, de ő szótlanul visszamegy, beáll a sorba, és hogy ezt leírja az író, hogy akkor is, hogyha nem a tiéd az a munka, ha kizsákmányolnak, de ember vagy és dolgozhatsz, és te ne az embereknek akarjál tesseni, hanem úgy, hogy majd a kolossébelieknek írja Pál apostol, amit csak tesztek, lélekből tegyétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Na ez a bibliai igazság ölt testet a Szolzsenyicin Iván Denyiszovics egy napjában, ezért kapott joggal Nobel-díjat, ennek a gyönyörű, szép, csöndes, hangtalan kiformálásáért. És amikor néhány hónappal ezelőtt találkoztam Szolzsenyicin egykori rabtársával, Magyar Rózsás Jánossal, aki ma is él Nagykanizsán, akkor azt mondta, hogy őt is nagyon megragadta ez a lágerélmény, és kihúzott a fiókjából egy elbeszélést, és a kezembe nyomta, hogy ő is átélt egy ilyesmit, de csak most írta meg, majdnem 50 évvel az események után, és csodálatos az elbeszélés. De kihajtotta a kényszermunkára bennünket. Ott kaszáltunk egy óriási nagy térségen, ott Szibériában, és akkor nekem a születésnapom volt, mondja ez a rózsás, a születésnapom volt. Persze folytogatott a sírás, hogy a szüleim Magyarországon, én meg itt Szibériában, ki tudja hány évig kell itt lennem. És a kaszálásból fölnézek, egyszer csak látok a nagy gazban, a nagy fű erdőben látok egy szép fehér virágot. Egy pár száz méter egy szép fehér virág virít. És akkor azt mondtam magamban, milyen kegyelmes az Isten. Engem felköszöntött. Felköszöntött, ez szép fej, ez... Most álltam meg, most láttam meg velem szemben felköszöntött. Kedves gyülekezet, ti pedig, atyám fiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben. A tesszalonikai gyülekezetnek ez volt a három nagy problémája. Tanuljunk ezekből a problémákból. Ne legyünk olyan emberek, akik nem becsüljük azokat, akik munkálkodnak. Most már megértjük, hogy miért nem becsülték az előjárókat, akik munkálkodtak. Mert aki nem munkálkodik, nem becsüli azt, aki munkálkodik. Aztán ne legyünk rendetlenek. A rendetlenségnek messze menő következményei vannak. A harmadik dolog, ne legyünk tétlenek és munkátlanok, és ne legyünk olyanok akkor sem, és szándékosan a végére tartogattam egy összefüggést, amiről eddig nem beszéltem. Miért voltak rendetlenek és tétlenek ezek a tesszalonikabeliek? Olyan lusta emberek voltak, hogy a más városokban dolgosabb emberek voltak, ők meg tétlenek voltak. Nem ez volt az oka. Miért voltak ilyenek? Hát hiszen, ha gazdag emberek voltak ott a gyülekezetben, ők is valami, hogy munkával szerezték a gazdagságukat, nem mással. Miért voltak rendetlenek és munkátlanok? Nagyon nagy figyelmeztetés, amit a két tesszalonikai levél megőriz a számunkra. Ők hittek az igében. Hittek Jézus áldozatában. Hittek abban, hogy Jézus eljövetele bekövetkezik. De hogy az ördög milyen simulékony és milyen minden részt megtalál, az ördög elhitette velük, hogy Jézus eljövetele még az ő idejükben lesz, és azért ne tanuljanak, azért ne munkálkodjanak, mert úgyis közel van Jézus eljövetele, úgyse érdemes semmit se csinálni. Mi közösségünkben is volt ilyen, hogy hallottam testvérektől, hogy az édesapám azt mondta, az édesanyám azt mondta az 50-es években, ne tanulj fiam, mert ne dolgozz fiam, mert valahogy csak megélünk, de Jézus eljövetele ilyen közel van. Nagyon helyes, hogy várjuk Jézus eljövetelét. Nagyon helyes, hogy erre készülünk. De Jézus hogy beszélt el, hogy lehet készülni az ő eljövetelére? Azt mondta Máté evangélium a 24. fejezetében, abban a híres példázatban, a két szolga példázatában, boldog az a szolga, akit az ő ura ilyen munkában talál.
Jézus eljövetelére is munkával lehet készülni. Sőt, azt mondhatnám, hogy Jézus eljövetelére készülni, ez a legmunkásabb életfeladat. Embereket fölkeresni. Hogyha bevetődne ide egy ateista, 10 perc alatt mit tudnánk elmondani? Készüljünk a munkára. És mi lenne akkor, hogyha most itt 50 ateista állna a kapuban? És nekünk valamit mondani kellene? Vagy elmennének azzal, hogy hát nagyon rendes emberek, de hát többet ide se fogok eljönni. De hogyha meg tudjuk a lelküket közelíteni valamivel, ha készülünk-e, az is egy nagy munka, például, hogy egy másik embert hogyan közelítsek meg, miben van ő, mi a gondolkozásmódja, hogyan tudok a lelkéhez közel férni, az van olyan munka, azt szoktam mondani, hogy a vájárok munkája, a bányászok munkája, meg a lelki munka az van körülbelül egy szinten, mert a követ könnyebb kihozni a mélyből, mint egy emberi lelket úgy megközelíti, hogy az megnyíljon az Istennek. Erre is készülnünk kell, ez is munka, én nem azt mondom, hogy csak a fizikai munka, a lelki munka is hatalmas munka, de boldog az a szolga, akit az ő ura ilyen munkában talál. A Tesszalonika beliek ezt mulasztották el. Nekik ürügy volt, egy idő után ürügy volt az, hogy Jézus eljövetele közel van, ürügy volt arra, hogy ne dolgozzanak. Ez nekünk ne legyen ürügy. Nekünk ez még inkább a munkára sarkalló tényező legyen. És akkor elkerülhetjük ezeket a veszélyeket, és akkor a mi gyülekezetünkről most maradjunk annyiban, hogy csak annyit mondan el az Isten, amit az első Tesszalonikai levél első fejezetében. Befogadták az igét, sok nyomorgatás, nélkülözés között, kizendült tőlük az Isten beszéde, és ők munkálkodva törekedtek arra, hogy mennél több ember tudjanak megközelíteni, és mennél több ember szívéhez vigyék el az evangéliumot. Adja Isten, hogy a mi gyülekezetünk ilyen legyen, de ezért még sokat kell munkálkodni. Adja Isten, hogy a mi gyülekezetünk ne fogyasztó, hanem munkálkodó gyülekezet legyen, de ezért szó szerint a hétköznapokban, és ilyenkor, amikor ilyen sokan összegyűlünk, ilyenkor is legyünk figyelmesek, készségesek, mások iránt türelmesek, meghallgatók, bátorítók, vigasztalók. Micsoda munka ez? Nem tudom, hogy készülünk-e így, amikor elmegyünk egy gyülekezetbe, hogy nem csak leülni, végighallgatni valamit, hanem én kivel akarok beszélni, kit akarok segíteni, bátorítani. Igen, ez is olyan munka, amire Jézus azt mondta, szabad szombatnapon jó cselekedni. Amikor Jézus munkálkodott szombatnapon, nem kenyérkereseti munkát nyilván, akkor meggyógyította a megszáradt kezű embert, amikor visszaadta a betesdai betegnek az egészségét, akkor Jézus egyszer a farizeusoknak azt mondta, szabad szombatnapon jót cselekedni. Igen, bárcsak mi megszívlelnénk ezeket a gyülekezeteknek szóló intelmeket, és elkerülnénk azokat a veszélyeket, amelyekbe oly sokszor beleesnek keresztények és keresztény közösségek, és bárcsak a mi gyülekezetünk olyan lenne, amelyen nincs se szeplő, se sömörgözés, se más eféle, hogy Pál mondta az Efézusi levél 5. fejezetében. Adja Isten, hogy ezek a Biblia tanulmányok megszívlelés, megfogadás tárgyai lehessenek. Amen.

Kedves gyülekezet, a következő negyedévi tanulmányunkat szeretném még egyszer felmutatni, mert részben erről is szólnék. Féljetek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Ez a címe a elkövetkezendő 3 hónap Biblia tanulmányának, ami hát ugye a címe is mutatja, hogy egyrészt az Isten ítéletéről az ítélet meghirdetéséről és ennek a hirdetéséről szól. És én többnyire nyomon követem azt, hogy akár itt a gyülekezetben, akár máshol is milyen prédikációk hangzanak el, és ha jól figyeltem, bár azért annyira nem tudom nyomon követni, mint ti, akik itt vagytok hétről hétre, de azt vettem észre, hogy elég gyakori az utolsó, a végső időkről szóló prédikációk, vagy az ítélettel foglalkozó, vagy a hármas angyal üzenettel foglalkozó, vagy a késő esővel, ugye most a tanulmányunk is ezzel foglalkozott. Tehát az előttünk álló történelmi időszakkal foglalkozó istentiszteletek száma. És én szeretnék bizonyos értelemben ehhez kapcsolódni most is, mert egyrészt talán bevezetésként is az új tanulmány elé, másrészt azért is, mert nem tartom véletlennek azt, hogy mások is úgy gondolkodnak, hogy szólni szükséges erről. Hogyha felvetném azt a kérdést, hogy mi szükséges, mi az, ami alap ahhoz, hogy azon emberek között legyünk mi is, akik ezt hirdetjük a világnak. Ezt hirdetjük minden embernek, hogy féljék az Istent, és neki adjanak dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Akkor mit lehetne válaszolni erre, hogy mi az alap, mi a háttér, ami bennünket arra késztet, hogy ne hallgassunk, hanem erről beszéljünk? Persze ezt negatívan is meg lehetne fogalmazni, de hát annak nincs értelme, hogy ki az, aki ezt nem teszi meg. Ezzel kapcsolatban válaszként 3 igét szeretnék csak így felidézni. Az egyik Máté evangéliumának 26. fejezetében a 41. vers, ahol Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek jól lehet kész, de a test erőtlen. Tehát az első dolog az a imádságban való álhatatosság és kitartás. A másik ige, amit idézni szeretnék, János evangélium a 6. fejezetének utolsó verse, 63. vers, ahol Jézus ugye magáról beszél, mint az élet kenyeréről, azt is mondja, hogy aki nem eszi az ember fiának testét, és nem iszza a vérét, abban nincs élet. És aztán itt a 63. versben ezt mondja Jézus, hogy a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Tehát egyfelől az imádság, másfelől az Isten igéjének, Isten igéjével való táplálkozás. Harmadrészt pedig idézném azt a gondolatot Jézustól, amit most a gyermekektől is, a gyermekeknek is említettem. János evangélium 15. fejezetében az 5. vers, ahol Jézus azt mondja, hogy ő a szőlőtő, mi pedig a szőlővesszők, és aki ő benne marad, és ő pedig abban az emberben, az terem sok gyümölcsöt, mert nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. Imádság, igeolvasás, és az Istennel való, ennek nyomán az Istennel való közösség, amit nevezhetnénk úgy is, hogy a Szentlélekkel való közösség, a Szentlélek gyümölcsének megjelenése életünkben. Hát különösen fontosnak tartom ezt annál is inkább, mert ugye a Korszakok nyomában című könyvben olvashatunk egy olyan mondatot, hogy az ördög, a sátán nagyon jól tudja azt, hogy akiket rá tud venni arra, hogy elhanyagolják az imádságot, vagy az igeolvasást, azok képtelenek a támadásait kivédeni, és azért minden lehetőt meg is tesz annak érdekében, hogy a figyelmüket lekösse. Minél inkább előre haladunk a Krisztus második eljövetele irányában, annál inkább ezt fogja tenni az ördög, és annál inkább emlékezetünkbe kell tartanunk ezeket az igéket, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert jól lehet a lelkünk kész, de a testünk, az óemberünk erőtlen. Annál inkább fel kell idéznünk ezt magunkban, hogy a beszédek, amelyeket Jézus szól, lélek és élet, és nélküle éhen halunk, és annál inkább emlékezzünk el arra is, hogy aki ő benne marad, és ő pedig abban az teremhet gyümölcsöt, az tud életben maradni. Egy ószövetségi hithős életén keresztül szeretnék rá
világítani egy picit, vagy közelebb hozni azt, hogy mit is jelent mindez a gyakorlatban. Hogyan is jelentkezhet ez egy ember életében, hogyha ezt komolyan veszi, hogyha mindezt elfogadja az Isten kezéből. Lukács evangéliumában olvashatjuk ugye azt a megjegyzést, illetve hát Máténál is. Jézus maga mondja, hogy amiként a Noé napjaiban történt, hogy ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, házasodtak, férjhez mentek, és nem vettek észre semmit, míg nem az özönvíz eljött, és elragadott mindenkit, kivéve ugye Noét és családját. Azt mondja Jézus, hogy így lesz az ember fiának eljövetelekor is. Hogyha Noét maga Jézus példaként említi, akkor szeretném én is őt most példaként említeni, és Mózes első könyvéből csak egyetlen mondatot felolvasni, ahol ezt mondja róla a Szentírás a 9. versben, a 6. fejezetben, a Teremtés könyve 6. fejezetének 9. versében, ugye jól ismert sorok ezek is. Noénak pedig ez a története, Noé igaz, tökéletes férfiú volt a vele egykorúak között, és Istennel járt Noé. Egy olyan korszakban, egy olyan időszakban említi ezt róla a Szentírás, amikor elérkezett a Föld vége, a Föld pusztulása, az Isten megítélte, és azt látta, hogy a Föld megtelt erőszakossággal, minden, az ember minden szívének minden gondolata szüntelen csak gonosz. És ezek között, az emberek között azt mondja róla Isten, hogy ő igaz és tökéletes férfiú, és az Istennel járt. Hadd kérdezzem meg azt, hogy hogyan lehetett, hogyan volt, mi volt a titka Noénak, hogy ő tökéletes és igaz ember volt. Itt szeretnék azért egy-két ötletet felvetni, hogy talán úgy született, hogy olyan jó lelkű ember volt, hogy nagyon szerény volt, jó adottságai voltak a szülei révén, nagyon alázatos volt, vagy nagyon békeszerető ember volt. És azért lehet ezt olvasni róla, hogy ő tökéletes és igaz volt. Vagy egy másik dolog, amit érdemes elgondolni, hogy talán úgy nevelték a szülei, hogy egész kicsi kora óta, hogy hitben nevelkedett, és akkor ő soha nem vétkezett, és ezt tudja róla mondani a Szentírás, hogy ő tökéletes volt. Hát én nem gondolom, hogy ezek lennének a háttérben, bár biztos, hogy ha ezek megvoltak is, akkor azok segítettek neki, mint ahogy nyilván mindannyian hívő szülők igyekeznek így nevelni a gyermekeiket, de Noé tökéletességének és annak, hogy őt az Isten igaznak nevezi, a hátterében azért egy másik dolog állt, amit szintén itt olvashattunk, mégpedig az, hogy Noé az Istennel járt. Noé az Istennel járt. Isten parancsolataiban, Istennek való engedelmességben élt. Mit jelent az, hogy az Istennel járni? Hadd kérdezzem meg egy kicsit személyesebben, és mindenki magába adja meg a választ, hogy ti az Istennel jártok, testvérek? Mi az Istennel járunk? Mert ha nem, akkor valószínűleg nem leszünk igazak és tökéletesek. Ha igen, akkor azok leszünk, vagy bizonyos értelemben már most is azok vagyunk. Mit jelent Istennel járni? Én úgy gondolom, Istennel járni jelenti azt, hogyha valaki esetleg nem, valakinek ez túl távoli fogalom lenne, vagy túl nehéz lenne ezen elmélkedni, akkor gondoljon arra, hogy mit jelent egyik embernek a másikkal járni. Mit jelent egy fiúnak egy lánnyal járni? Ja, azt jelenti, hogy nagyon sokat gondolnak egymásra. Együtt akarnak lenni mindig. Amikor nincsenek együtt, akkor is a másikra gondolnak. Igyekeznek kedveskedni egymásnak. Igyekeznek a másikért megtenni mindent. Szinte kitalálják már a másik gondolatát. Valami ilyesmi az együttjárás egy fiú és egy lány között. Hogyha ez így van két ember között, akkor nem így kell lennie Isten és ember között is, hogyha az Istennel akarunk járni. Hogy annyira szeretnék vele lenni, hogy nagyon sokat gondolok rá. Hogyha nem vagyok vele, akkor is eszembe jut. Eltelnek-e úgy a napjaink, a hétköznapjaink, testvérek, hogy nem jut eszünkbe az Isten? Eltelnek-e úgy a hétköznapjaink, hogy amikor bármi dolgot szeretnék tenni, vagy szeretnétek tenni, akkor az eszünkbe se jut, hogy vajon ehhez a Jóisten mit szólna.
Vajon az Isten most, ha meg tudnám kérdezni, akkor mit válaszolna erre? Mert hogyha ez eszünkbe jut, akkor igen, akkor az Istennel járunk, vagy legalábbis azon az úton vagyunk, hogy vele járjunk teljes mértékben. Noé nem azért volt tökéletes, mert annak született. Noé vétkezett, Noé követett el olyan dolgot, amelyért bűnbánatot kellett tartania. De Noé kereste az Istent, és állandóan kereste őt, és Noé tapasztalta Istennek a bűnbocsánatát, nem egyszer, nem kétszer. Tapasztalta azt, hogy mennyire könyörülő és irgalmas az Isten. És Noét ez a nagy szeretet csak még közelebb vonta a jó Istenhez. Megerősítette abban a hitében, hogy igen, az Isten méltó arra, hogy vele járjak. Igen, én vagyok méltatlan arra, hogy az Isten velem járjon, és ő mégis vállalja ezt. Noé, én úgy gondolom, és a bizonyságtételekből is, ahogy kihámoztam, egyre inkább és egyre közelebb került az Istenhez. A hétköznap élete folyamán, ahogy egyre inkább bízott benne, ahogy egyre inkább azt tapasztalta, hogy van nem is csak, hogy értelme van bízni benne, hanem igenis van eredménye annak, hogy rátámaszkodik, és annak, hogy vele megbeszél mindent, és megoszt vele mindent. De azért van itt még egy másik kérdésem is, hogy vajon nem kapott ehhez segítséget, hogy vele járjon? És hát nyilván egyértelmű a válasz, de hogy nem. Az Isten maga segítette, Jézus maga segítette, Isten fia segítségül ott volt Noé mellett, hogy ő tudjon az Istennel járni. És ezzel kapcsolatban olvasnék egy igét Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből, az első fejezet 7. versét. Azt olvashatjuk a Timóteusi második levél első fejezet 7. versében. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten. Vagy így is olvashatnánk, hogy nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét adta nekünk az Isten. Mit jelent ez, hogy az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét kaptuk? Mit jelentett ez Noé életében? Jelentette azt, hogy erőt kapott ahhoz, hogy ő meg tudjon állni olyan kérdésekben, olyan döntéseknél, amikor emberileg elesett volna, egyedül, ha egyedül van, elbukott volna, és nem tudott volna helyesen dönteni. Jelenti azt ez a gondolat, hogy a Szentlélek ajándéka ott volt Noéval, és a Szentlélek segítette Noét arra, hogy szeresse az Istent, hogy ragaszkodjon az Istenhez. Ugye ugyanez a gondolat van Pál apostolnak a római beliekhez írott levele 5. fejezetében is, ott az 5. versben azt mondja az apostol, hogy az Istennek szeretete vagy szerelme kitöltetett a mi szívünkre, és azt mondja az Isten, hogy az Istennek szerelmét a Szentlélek által adja nekünk az Isten. Hogyha nincs velünk, akkor nem tudjuk szeretni az Istent. Ha nincs velünk a Szentlélek, akkor nem akarunk vele járni. Tehát Noénak ott volt ez a segítség, szüksége volt erre, de érezte is, hogy szüksége van erre, és kérte ezt a segítséget az Úrtól. Hát nyilvánvaló, hogy nekünk is megvan ez a lehetőség. És hogyha tökéletesek és igazak akarunk lenni, de ha nem is akarunk az Úr, azt akarja, hogy mi azok legyünk, akkor ad is ehhez segítséget, elküldi a Szentlélek ajándékát, hogy elküldi az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét, hogy józanok legyünk és imádkozhassunk is. Aztán Noé életében nagyon érdekes dolog, hogy hirdette az özönvíz üzenetét, amit az Isten rábízott 120 éven keresztül, és ki volt az, aki hit volna neki? Hányan voltak? Ugye megint egy olyan érdekes dolog, ami hát nagyon sokszor, illetve jó párszor elgondolkodtatott már, hogy nem rendült meg Noé, magamat képzeltem az ő helyébe, hogy ott él több százezer ember, jó lehet, hogy nem mindenkivel találkozik személyesen, de hát nem baj, mert úgyis továbbadják a hírt. Nagyon sok ember találkozik vele, és beszél nekik valamiről, amiről meg van győződve, hogy az Isten mondta, sőt, építi a bárkát, amivel még inkább csak erősíti azt, amit beszél. És senki
le se bagózza, már elnézést ezért a kicsit kemény kifejezését. Senki nem veszi őt komolyan, senki egy keresztül szalmát nem tesz annak érdekében, hogy tényleg ezt ebben őt erősítse, támogassa a hitében, bátorítsa. Mindenki csak kineveti, gúnyolják, tréfálkoznak rajta, vagy esetleg elgondolkodnak, de aztán legyintenek egyet. És csak a saját családja, felesége, három gyermeke is azoknak a férjei, akik, illetve feleségei, akik hittek neki. Szóval, hogy hogyan volt Noénak ereje? És nem úgy, mint nekünk, hogy nem tudom én, hányszor van erre lehetőségünk, hanem ő aztán tényleg minden

emberre vonatkozik. Ugye ezt mondja itt Jézusról ez a profécia az eljövendő messiásról, hogy rajta majd az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, és gyönyörködik az Úrnak félelmében. Noé így volt képes arra, hogy 120 éven keresztül rendíthetetlen hittel és kitartással hirdesse egy olyan dolgot, amely még ugye nem volt soha előtte, és amelyet nem is vett senki komolyan. Az Úrnak lelke megnyugodott Noén is, ahogy Jézuson. A bölcsességnek és az értelmnek lelke ott volt vele. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, a gonosztól való eltávozás, ugye? És az értelem, ami nem emberi értelmet jelent, hanem olyan belátást, olyan tisztánlátást, olyan mennyei bölcsességet, amelyet e világ fiai be nem fogadhatnak, mert balonságnak tartják. Meg sem érthetik, mivel érzéki, földi ember nem értheti meg Isten lelkének a dolgait. De Noé ezért fohászkodott. Noé ezért imádkozott nap, mint nap. Kérte, hogy az Isten lelke el ne távozzon tőle. Hogy adja neki az Úr ezt a segítséget, mert érezte, hogy enélkül neki sem lenne ereje kitartani. 120 éven keresztül hirdetni azt az üzenetet, amit az Isten rábízott. És ha már ezt említettem, akkor hadd mondjam azt is el, hogy Noé a Szentlélek által, a Szentlélek erejével is hirdette az üzenetét. Mi, hogyha valamiről beszélünk, Isten dolgairól, bármiről is másoknak, és nincs mellettünk az Isten, akkor az csak az emberi fülekig jut el. Az, hogy a szívbe hatoljon le, oda az Isten lelke kell. Hadd mondjam azt, hogy én is tapasztaltam már ezt a saját életemben. Volt olyan, amikor alig volt időm, mert hirtelen valaki helyett el kellett mennem előadást tartani, és alig volt időm készülni, de imádkoztam, és kértem az Isten segítségét, hogy most aztán tényleg amúgy is, de minden előadás előtt, de hogy most nagyon-nagyon kérem, hogy segítsen, mert látod, Uram, hogy nincs időm, meg csak ilyen kevés, és hogy a hallgatóságot is, engem is segítsen meg, és olyan áldás volt azon az alkalmon, pedig tényleg nagyon rövid időm volt arra, hogy felkészüljek, hogy szerintem én sokkal boldogabb voltam, és, vagy hát én legalábbis úgy értem meg, hogy boldogabb voltam, és többet kaptam az Istentől ott, mint azok, akik hallgatták az előadást. És volt olyan is, amikor nagyon alaposan fel tudtam készülni, nagyon mindent precízen kiterveltem, elgondoltam, és bizony nem úgy sikerült, mert éreztem a hiányosságomat, hogy nem kerestem az Urat olyan szívvel, vagy nem kerestem olyan kitartóan, vagy olyan sokáig, amíg ezt a megnyugvást érezhettem volna. Szóval a lélek nélkül valóban nem hatol el az emberi lelkekig a mondani valónk, és hát Noé ezt nagyon jól tudta. Még egy dolgot hadd említsek meg ezzel kapcsolatban, Zakariás könyve 12. fejezetéből a 10. verset, ami arról beszél, hogy megint csak egy messiási jövendőlés kapcsán, hogy majd rá fognak tekinteni, mint az által szegetre, és itt mondja a 12. fejezet 10. versében, hogy a Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és a könyörületességnek, illetve helyesebb fordítás szerint, az eredeti héber szerint, könyörgésnek lelkét, és rám tekintenek, akit átszegeztek, és iratják őt, nem is olvasom tovább. Tehát a kegyelemnek és a könyörgésnek lelke, a Szentlélek. Enélkül, az Isten segítsége nélkül, Isten lelkének segítsége nélkül nem tudunk könyörögni sem. Ugye, ahogy tanultuk nem is olyan régen, ahogy beszélgettünk róla, kérni sem tudjuk úgy, amint kellene, azt, amit kéne, hanem a lélek segítségére van, ami esedezéseinkben és kimondhatatlan fohászkodásokkal mellettünk van. Tehát én úgy gondolom, hogy mindezek mindannyiunk életében így vannak, és megismétlődnek. Isten parancsolatait követjük, illetve az Isten képesít erre, hogy kövessük, ahogy ezt Noénál is láthattuk, mert adja az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét. Az ellenségeskedés

csak a gúnyolódások ellenére is kitarthatunk, mert az Isten adja nekünk is a bölcsességnek, az értelemnek, a hatalomnak, a tanácsnak a lelkét. És lehetne itt még sokat beszélni a Szentlélekről, de ezt majd a délutáni együttlétünk alkalmával szeretném megtenni. És hát az álhatatosság, ugye, hogy ő 120 éven keresztül ebben gyakorolta magát, nem csak bizonyos időszakokra, ebben is a Szentlélek volt mellette, a könyörgésnek lelke, olvashatnánk még a Szentlélekről, de időhiány miatt már be kell, hogy lassan fejezzem. Tehát Jézus végig ott volt mellette, végig segítette őt abban, hogy ezt mondhassa aztán róla, hogy Noé igaz és tökéletes ember, és hogy ő az Istennel járt. De hát nekünk nem ígérte meg Jézus, hogy velünk lesz a világ végezetéig minden nap. Nekünk nem ígérte meg azt, hogy amikor elmegy, akkor elküldi maga helyett a vigasztalót, aki velünk lesz. Az igazságnak a ma lelkét, aki elvezérel bennünket minden igazságra. Aki segít, aki támogat bennünket. Noé jutalma, hogy úgy mondjam, nem csak a saját élete volt, hanem a családja élete is. Mert még egy törvényszerűséget hadd mondjak, és ezt már nem a saját szavaimmal, hanem idézve Ellen White-tól, aki azt mondja, nem ennek kapcsán, másnak kapcsán, de hogy milyen erős befolyása van az életünknek, nem csak a szavainknak, hanem a viselkedésünknek is, és hogy Noénak milyen befolyása volt a családjára, hogy hittek neki. Szóval azt írja Ellen White, hogy a kereszténység mellett nincs nagyobb érv egy szerető és egy szeretetre méltó kereszténynél. Nincs nagyobb érv a kereszténység mellett, mint egy szerető és szeretetre méltó keresztény. Ahhoz, hogy ilyen szerető és szeretetre méltó emberek legyünk, ehhez pedig Istenre van szükségünk, az, hogy Istennel járunk, és az ő lelke velünk legyen. És még egy fontos dolog, hogy megint csak Ellen White-tól hadd idézzek egy gondolatot. Ő maga mondta ezt, hogy amikor ő az Úrral találkozott, akkor 5 perc alatt többet megismert az Úrból, mint előtte hosszú évek során, prédikációk számtalan sorából. És ez valóban így van. Azt hiszem, hogy ezt mindannyian tapasztaltuk már, illetve remélem, hogy mindannyian tapasztaltuk, hogy amikor személyesen az ember az Isten által megért valamit, vagy úgy érzi, hogy az Istennel találkozott egy imádságban, vagy egy ige kapcsán, az Isten megszólította, akkor sokkal közelebb kerülünk hozzá, és nagyon sok mindent megértünk, nem csak azzal kapcsolatban, amire rávilágított, hanem számtalan más dolgot az életünkben, mint hogyha életünkön keresztül hallgatnánk, akár ikletett prédikációkat is, de magunk személyesen nem találkoznánk az Istennel ilyen értelemben. Én befejezésül arra szeretnék mindenkit buzdítani, hogy gondoljunk arra, amit Jelenések könyve mond, hogy itt van a szentek békességes tűrése, álhatatossága, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Jézus hitének a megtartása és az Isten parancsolatainak megtartása előtt ott van az a bizonyos álhatatosság, az a kitartás, ami nyomán, ami következtében majd tökéletessé és igazzá válunk mindannyian. Én ezért kívánom, hogy járjunk Istennel, gondoljuk át azt, hogy tényleg Istennel járunk-e, hogy ha bizonyos értelemben igen, akkor mi az az életünknek az a része, amit nem mertünk megosztani vele, vagy amit bizonyos értelemben esetleg rejtegetünk előle, persze teljesen balga dolog, hiszen mindent lát és mindent tud rólunk. Mi az, amit nem merünk kiengedni a kezünkből, mert tudjuk róla, hogy helytelen, hogy meg kellene, hogy változzon a hozzáállásunk. Járjunk Istennel, gyönyörködjünk az ő lényében, szemléljük jóságát, és mindenek fölött pedig kérjük az ő segítségét. Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, és az örgetőnek megnyittatik. És ha gonosz létünkre tudunk gyermekeinknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld mennyi atyánk szent lelket nekünk, akik kérjük tőle. Soha ne adjuk fel, és hadd zárjam ezzel, mert elmúlt az idő, soha ne adjuk fel, bármilyen csüggesztő körülmények között is éljünk. Legyen akármilyen belső vívódásunk is. Legyen akármilyen külső, megrendítő életkörülmény is, amiben vagyunk.
higgyük azt, amit az Úr mondott, hogy ő velünk van a világ végezetéig minden nap, és ő tűzön vízen keresztül akar vinni bennünket, hogy eljussunk az örök életre. Én kívánom, hogy amilyen türelme van a Jóistennek hozzánk, legyen nekünk is olyan türelmünk magunkhoz és egymáshoz. És kívánom, hogy amilyen kitartással munkálkodik ő értünk, olyan kitartással munkálkodjunk mi is magunkért és egymásért. Ehhez adjon nekünk valóban döntést az imádság, az igekutatás mellé, és adjon ahhoz segítséget, hogy az ő lelkét valóban kérjük, és mellettünk maradhasson minden napon. Ámen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy az elkövetkezendő időkben ránk számítasz, és szeretnél bennünket magad mellett látni abban a ember észre, alig felfogható, és mégis csodálatosan szép és felelősségteljes munkában, ami embermilliók figyelmeztetését és felkészítését jelenti az örökké valóság számára. Mennyi atyánk, hogyha komolyan belegondolunk ebbe, akkor valóban megrendülünk, hogy micsoda felelősséggel bíztál meg bennünket, és azt látjuk, hogy a saját életünkben is szükségünk van még sok-sok változásra, arra, hogy megerősödjünk, arra, hogy teljes mértékben veled járjunk, ahogy Jézus veled járt, és ahogy Noé is veled járt. Édes jó atyánk, könyörögve kérünk, hogy add a szent léleket, küld el Szentlélek Istent, mert nélküle teljesen tehetetlenek vagyunk, és csak rombolunk, még ha jót is akarunk tenni. Könyörögve kérünk, hogy küld el őt, hogy szívünkbe megítélje azt, amit ki kell vetni onnan, és égesse is ki a lelkünkből mindazt, ami nem odavaló. Könyörögve kérünk, hogy lelked által adj nekünk erőt, szeretetet, józanságot, adj nekünk könyörületességet és könyörgést. Segíts bennünket abban, hogy valóban ő általa tudjunk elindulni, és másokért, ahogy Noé tette, szavaival és tetteivel, úgy mi is szavainkkal és tetteinkkel hirdetni a te jóságodat, kegyelmedet és az ítéleted óráját. Édesatyánk, szeretnénk mi is szerető és szeretetre méltó keresztények lenni, akik láttán sokan hozzád fordulnak és megragadják kezedet. Ehhez is kérjük kegyelmet, segítségét, hogy a te mennyei lelked által töltsd ki szerelmedet a szívünkre, hogy szeressünk téged és szeressük embertársaikat. Édesatyánk, köszönjük, hogy ez a kérésünk a te akaratoddal találkozik. Köszönjük, hogy Jézus nevében meghallgatsz minket, és köszönjük, hogy ígéreteidbe bízva hihetjük azt, hogy te elvezetsz bennünket az igazságra és a teljes tökéletességre az Úr Jézusban. Legyen mindezért neked hála, és köszönjük még egyszer, hogy meghallgattad imánkat. Ámen.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Képzeljétek el, Dániel prófét könyve 11. fejezete egy rendkívül nehéz fejezet, ami elindul Dániel prófét a korától, és eljut egészen a végidejéig. De nyugodtan mondhatjuk, még a mai napig is, hogy a fejezetet nem értjük igazán. Nem értjük igazán. Majd olvasunk belőle néhány gondolatot, amely arról szól, hogy a mi időnkre vonatkozik legfőképpen ez a prófécia, tehát nagyon-nagyon fontos lenne, hogy megértsük. Éppen ezért olvassunk alapigét nem Dániel próféta könyvéből, hanem Jelenések könyve 10. fejezetéből. Alapvetésül tehát olvassuk el Jelenések könyve 10. fejezetét. Így olvasom tehát a Szentírásból a 10. fejezet első versétől. És láttam egy másik erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe volt öltözve, és a fején szivárvány volt, és az orcája olyan volt, mint a nap, és a lábai, mint a tűzoszlopok. És a kezében egy nyitott könyvecske volt, és tette a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre. És kiáltott nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít. És mikor kiáltott, megszólaltatta a 7 mennydörgés a szavát. És mikor a 7 mennydörgés megszólaltatta a szavát, le akartam írni, és az égből szózatot hallottam, amely ezt mondta nékem, pecsételt be, amiket a 7 mennydörgés szólt, és azokat meg ne írd. És az angyal, akit láttam állni a tengeren és a földön, felemelte kezét az égre. És megesküdött arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a benne valókat, a földet és a benne valókat, a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lesz, hanem a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amit megmondott a szolgáinak, a prófétáknak. És a szózat, amelyet hallottam az égből, ismét szólt nekem, és mondta, menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, amely a tengeren és földön álló angyal kezében van. Elmentem azért az angyalhoz, mondva néki, add nékem a könyvecskét, és mondta nékem, vedd el és edd meg, és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Elvettem azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megettem azt, és számban olyan édes volt, mint a méz, és mikor megettem azt, megkeseredett a gyomrom. És mondta nékem, ismét prófétálnod kell néked sok nép, nemzet, nyelv és királyok felől. Kedves gyülekezet, úgy szólok hozzátok, bár vannak vendégeink, de azért a többsége Biblia olvasó és Biblia ismerő közöttünk. Jelenések könyvének ezt a szakaszát, a 10. fejezetét, milyen prófétai beteljesülés követte az 1800-as években? Az 1800-as években az advent hívők, akik minden nép közül, minden hívő felekezet közül kerültek ki, elkezdték gondosan tanulmányozni a Szentírást, különösképpen Dániel könyve felé fordult a figyelmük. Egy olyan könyv felé, lapozatok most velem a Dániel könyvéhez, méghozzá Dániel próféta könyve 12. fejezetéhez, amelynek a 12. fejezetében a következőket olvashatjuk. A 12. fejezet 4. versét olvasom, majd a 9-et. Tehát Dániel 12, 4 és 9. Így olvasom.
Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. És a 9. vers, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a végidejéig. Ha visszalapozunk Jelenések könyve 10. fejezetéhez, akkor azt a különlegességet látjuk, hogy ennek a hatalmas angyalnak a kezében egy nyitott könyvecske van, aminek nagyon jelentős a megjelenése. Tudnélik, egy olyan könyvecske, amelyik kicsike. Hány fejezet összesen Dániel könyve? 12 mindössze. Ennek az első 6 fejezete történeteket tartalmaz Dániel életéből, a második 6 tartalmazza a jövendőlési szakaszokat. Tehát egy viszonylag rövid könyvecske, és egyetlen más ilyen könyvről sem olvassuk azt, hogy zárd be és pecsételd be ezt a könyvet, mert majd a vég idején fog megnyílni, és akkor tudakozzák sokan, és megnövekszik nem a technikai tudás, hanem az ezzel kapcsolatos ismeret. És az a különlegessége ennek a 11. fejezetnek Dániel könyvében, és Jelenések könyve 10. fejezetének, hogy a két fejezet fantasztikusan összetartozik. Mert hogyha majd megfigyelitek, és nagyon kérném az egész kedves gyülekezetet, mindenkit beleértve, hogy otthon nagyon-nagyon gondosan olvassuk el Dániel próféta könyve 10., 11. és 12. fejezetét, tehát a 10., 11., 12. fejezetét, ugyanis ez a 3 fejezet egy egybefüggő látomás, egy prófétai látomás. Nem ragadható ki, nem emelhető ki belőle semmi. Az az érdekessége ennek, hogy ugyanazt a személyt látja Dániel is a 10., 11., 12. fejezetben, mint akivel találkozik János apostol Jelenések könyve 10. fejezetében. Mind a két személy esküszik. Dániel könyvében is azt olvassuk, hogy felemelte a kezét, mindkét kezét az égre esküvésre, és itt Jelenések könyve 10. fejezetében is azt olvassuk, hogy felemelte és megesküdött, hogy mikor lesznek meg ezek. Dániel próféta könyve 11. fejezetében vannak olyan dolgok, amelyeket nem értünk, azonban a mai napon arra szeretném felhívni a gyülekezetet, hogy ezt a fejezetet, a 10., 11., 12. fejezetet kezdjük el nagyon gondosan tanulmányozni. Mindjárt megértitek, hogy miért. Jelenések könyve 10. fejezetének a megvalósulására mi úgy gondolunk, mintha megtörtént volna teljes egészében a nagy advent mozgalom idején, igaz? Ezzel szoktuk magyarázni, hogy az 1840-es években, amikor Miller Vilmos és társai felismerték, hogy a 2300 esztendőről szóló profécia mikor kezdődik, megértették, hogy valami hatalmas esemény, hatalmas jelentőségű esemény következik be. Mi volt az advent mozgalomnak a reménysége? Hogy Jézus eljön, hogy Jézus befejezi a föld történelmét. Azt olvassuk Dániel könyvében, ugye az előzőleg említett fejezetekben, hogy amikor befejeződik a 2300 éves időszak, akkor megtisztítatik a szent hely. Mondjátok meg, hogyha azt mondaná nekünk valaki, hogy ha nem is holnap, de a jövőre, október valahanyadikán eljön az Úr, hívő emberekként, látva a világ nyomorúságát, azt a rengeteg igazságtalanságot, fájdalmat, gyötrelmet, szenvedést, nem lennénk mérhetetlenül boldogok? Egyszer, mint nem lennénk hatalmas rettegésben is, hogy vajon az Úr alkalmassá tette bennünket, hogy ha eljön, akkor ott állhassunk a szín előtt? Gondoljátok meg, amikor emberek számára ez világossá lett, nem azt élték át, mint amit János apostol itt a fejezet végén elveszi ezt a nyitott könyvecskét az angyal kezéből, beveszi a szájába, és olyan lesz a szájában, mint az édes méz. Akik ettünk már mézet, tudjuk, hogy milyen fantasztikus, csodálatos a méznek az íze. De amikor lenyelte, és bekerült a gyomrába, akkor a gyomrában megkeseredett.
Az advent mozgalom kezdeteinél ez úgy teljesedett be, hogy a testvéreink várták az Úr Jézus dicsőséges eljövetelét, mindenüket, a gazdagságokat, az életüket, mindent feltettek arra, hogy Jézus eljön. És amikor eljött a várva várt idő, az Úr eljövetele elmaradt. Ezt érzékelteti a Jelenések könyve 10. fejezetében az, hogy a szájukban édesnek ható könyvecske a gyomrukban megkeseredett. És az a különlegessége ennek a történetnek, hogy a Jóisten ezt a hatalmas csalódást, mert azért ez egy borzasztó csalódás. Ugye azt mondja a példabeszédek könyve, hogy a halogatott reménység az megöli az emberi lelket. Gondoljuk meg, mikor már ott vagyunk a reménység ajtajában, és mégsem következik be. De az advent hívők nem azt mondták, hogy kérem szépen, akkor elvetjük az Isten igéjét, hanem elkezdtek tovább kutatni és tovább gondolkodni arról, hogy milyen hibát vétettek, mit nem értettek meg jól. És ahogy látjuk, a Jóisten elrejtette előttük a tényleges megfejtést, a tényleges értelmét ennek a proféciának, hiszen jövendőlés volt arra nézve, hogy ennek a csalódásnak be kell következnie. De amire szeretnék utalni, kedves gyülekezet, az az, hogy Dániel könyvét még mindig nem értjük teljes egészében. Azok a fejezetek, a 8. és 9. fejezet már világosnak látszik előttünk. De van egy 11. fejezet, amely még nem. Hogyan szól erről a 11. fejezetről Jelenések könyve 10. fejezete? Nézzétek meg ismét velem a 10. fejezet 11. versét. Azt mondja, mondta nékem, ismét prófétálnod kell néked sok nép, nemzet, nyelv és királyok felől. Ha megnézitek majd, én nagyon remélem, hogy mindenki megteszi azt, hogy elolvassa a Jelenések, vagy a Dániel 11-et, 10-11-12-t, látnotok kell majd, hogy valóban sok nép, nemzet, nyelv és király felől szól a 11. fejezet jövendőlése. Lapozzatok velem kérlek akkor Dániel könyvéhez, és nézzük meg, hogy mit mond a Bibliánk arról, hogy mire vonatkozik az ebben a látomásban felsorolt ige. Először a 10. fejezet első versének a 2. részét nézzük együtt. Így olvasom tehát Dániel 10:1-ből. Círusznak, Perzsia királyának 3. esztendejében egy ige jelentetett Dánielnek, aki Baltazárnak neveztetik. Igaz az ige, és nagy bajról való. És figyelt az igére, és megértette a látomást. Lapozzunk át egy oldallal későbbre, és a 14. verset nézzük meg, amely már tényleg ránk vonatkozik. Így olvasom tehát a 10. fejezet 14. versét. Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó időkben következik, mert a látomás azokra a napokra szól. Tehát, kedves gyülekezet, mely időkről szól Dániel könyve 10., 11. és 12. fejezete? Azt olvassuk, ami a te népedre az utolsó időkben következik, mert a látomás azokra a napokra szól. Ha majd elkezditek olvasni a 11. fejezetben a királyok különböző viaskodásairól szóló részt, akkor egy bizonyos időig egészen jól be lehet azonosítani. Mindnyájantoknak van, úgy gondolom, internete, vagy legalábbis sokaknak van. Néhány évvel ezelőtti Dániel könyvéről szóló szombatiskolánkban ezeknek a történelmi adalékait nagyszerűen elolvashatjátok. Kérlek benneteket, hogy nézzétek meg, akinek esetleg nem ismerős az internet oldal, a kerak.hu oldalon, a kiadványoknál rögtön az első oldalon a szombatiskolák jelennek meg, és a 2. nézetben jelenik meg a Dániel könyve szombatiskola, annak a 2. kötetét vegyétek elő.
hogy mi mutat arra, hogy a 11. fejezet eljut egészen a végidőig. Erre szeretnék nektek három nagyon érdekes dolgot felvillantani, az elsőt a 10. fejezetből. Hogy mi mutatja azt, hogy ez a profécia a vég idejéről szól. Olvassuk tehát először a 13. verset Dániel proféta könyve 10. fejezetéből. Aztán olvasunk egyet a fejezet végéről, és egy következőt majd a 12. fejezetből. Így olvassuk tehát a 13. verset. De Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig, és imé Mihály egyike az előkelő fejedelmeknek eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál. Akik Biblia olvasók vagyunk, tudjátok, emlékeztek-e rá, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy Mihály? Ki olyan, mint Isten, vagy aki olyan, mint Isten? Ugye ez a két ismert megjelítése van. Hát ki olyan, mint Isten? Aki a fia. Aki a fia. Azt mondja, hogy egyike az előkelő fejedelmeknek. Figyeljétek meg a kifejezést. Nézzük a 21. verset. Így olvasom, de megjelentem néked, ami fel van jegyezve az igazság írásában, és senki sincsen, aki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály, a ti fejedelmetek. Mit jelent vajon az, hogy Mihály, a ti fejedelmetek? Mit mond a Szentírás arról, hogy mennyire adta az emberiségnek Krisztust a mennyei atya? Teljes egészében olyan szintig, hogy emberré lett, és ezt az emberi mi voltát megtartja az örökké valóságon át. Azt mondja tehát, hogy Mihály, a ti fejedelmetek. Most nézzünk át a következő fejezetbe. 12. fejezet. Első vers. Így olvassuk. És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Eddig olvasnám. Kedves gyülekezet, felteszem a kérdést. Tegyük egymás után a három Biblia verset. Azt mondja, hogy Mihály, az első vers, hogy mondta, Mihály egyike az előkelő fejedelmeknek. Igen. Nézzük. Fő a fejedelmek között. Figyeljétek meg ezt. Elindulunk innen, mitől válik Krisztus a legnagyobb fejedelemmé? Még egyet kérdezek tőletek. Emlékezzetek vissza, Jelenések könyve 4., 5. és 6. fejezetében indul a 7 pecsétes könyvről szóló látomássorozat. És azt mondja a Bibliánk erről, hogy senki nem volt ránézésre sem méltó, hogy ránézzen a könyvre, nem hogy megnyissa, olyannyira, hogy János az apostol maga sírva fakad, hogy senki nem méltó megnyitni. És egyszer csak szól az egyik élőlény, és azt mondja, hogy ne sírj, mert méltó a megöletett bárány. Mitől vált Krisztus azzá a nagy fejedelemmé? Mert győzött. Tehát ez az első bizonysága az én szememben annak, hogy Dániel könyvében ez a látomás eljut a végidejéig, hogy Mihály a ti fejedelmetek, Mihály a nagy fejedelemmé válik, aki méltó, hogy megnyissa a könyvet. Miről szól Jelenések könyvében az a nagy könyv? Emlékezzetek, a 7 pecsétes könyv. Mikor nyitogatja föl a pecséteket, akkor menjünk oda is, emlékezzetek vissza, azt mondja Jelenések könyve a pecsétek megnyitásakor, hogy szól az élőlény, hogy jöjj és lásd a magyar Bibliánk szerint. De a helyes fordítás szerint mi van benne? Azt mondja, hogy jöjj. És erre föl jön a fehér lovas, jön a vörös lovas, jön a fekete lovas, és jön a halálszínű lovas. Mit jelent tehát ez? Azt jelenti, hogy Mihály a nagy fejedelem, vagy a legfőbb fejedelem
vezérli a történelem eseményeit, és ő hívja elő a történelem eseményeit, amelyek megtörténnek a földi világban. Ha elolvassátok majd Dániel proféta 10., 11. és 12. fejezetét, különösen az alábbira szeretném felhívni a figyelmeteket Jézus Krisztus történelem formáló munkájával kapcsolatban. Kérlek benneteket, hogy nézzetek velem egy nagyon érdekes összefüggést a 10. fejezetből, Dániel proféta könyve 10. fejezetéből. Dánielről azt olvastuk, hogy egy igaz igét látott, amely nagy balról volt, és nézzük meg, hogy meddig gyötörte Dánielt ez a dolog. Így olvassuk a második verset. Azokon a napokon én, Dániel, bánkodtam 3 egész hétig, kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment a számba, és sohasem kentem meg magamat, míg el nem telt az egész 3 hét. Nézzük meg, hogy miért kellett Dánielnek 3 hétig imádkoznia. Lapozzatok velem egy lapot, és így olvasom, a lap tetején van nálam, a versnek, a 12. versnek a 2. részében így olvassuk. Mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig, és ímé Mihály a legfőbb fejedelem, eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál. Milyen összefüggést látunk e között a 2 igevers között? Hány hétig gyötrődött Dániel, hány hétig imádkozott, könyörgött azért, hogy az isteni akarat megvalósuljon? 3 hétig. Ez hány nap? Mennyi ideig állt ellene az isteni küldöttnek Perzsia fejedelme? 21 napig. Azt mondtuk az imént, hogy Mihály a nagy fejedelem, aki egyedül méltó, hogy előhívja a földi történelem eseményeit, segítségére jött ennek az angyalnak, aki Dániellel beszél, hogy küzdjenek a földi hatalmasságok királyok lelkével és szívével. Ő az, aki előhozza a történelem eseményeit a pecséteknek a felnyitásával. Testvéreim, mondjátok meg, kinek az imádságára jött az angyal, hogy küzdjön Perzsia fejedelmével? Dániel imádságára. Testvéreim, érzünk-e ekkora súlyt? Tesszük-e azt, hogy az Isten művének, munkájának a megvalósulásáért ilyen erővel és ilyen odaadással küzdjünk, mint ahogy Dániel tette? Már szóltam nektek erről, de vajon azóta tettük-e azt, hogy könyörögtünk volna az Isten munkájának, művének a megvalósulásáért? Így, mint ahogy Dániel esetében ez megvalósult. Azt olvassuk itt, hogy Dániel imádkozott, könyörgött, és eljött ez a 2 fejedelem, és küzdött a perzsa királyoknál. Még egy dolog van ebben az igében, a 12-nek ebben a részében, azt mondja, hogy szívedet adtad a megértésre. Testvéreim, mennyire értjük mindnyájan a jövendőléseket, amelyben élünk? Mennyire ismerjük saját magunk a Szentírás tanítását az előttünk álló eseményről, és mennyire vagyunk ezekben jártasak pusztán szájhagyomány alapján? Megbocsássatok a kifejezésért. Mennyire ismerjük? Tudjuk-e betéve Jelenések könyve és Dániel könyve kijelentéseit? Emlékeztetnélek benneteket egy korábbi igehirdetésemre, amelyben arról szóltam, hogy Dániel prófétának az Isten azért tudott kijelentéseket adni, mert megértette az isteni üzenetet. Emlékezzetek rá, amikor Dáriusnak az első esztendejében, a 8. fejezet elején, és a 9. fejezet elején mit figyel meg Dániel a könyvekben? Megfigyeli az esztendőknek számát, amely megvan írva Jeremiás próféta könyvében,
hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omradékain, és az Úr szabadulást hoz. Nagyon fontos kifejezés, nem azt mondja Dánielről az ige, illetve nem azt mondja önmagáról Dániel, hogy ő egy könyvet olvasott, vagy néha belenézett, hanem azt olvassuk, hogy megfigyeltem, hol? A könyvekben. Tehát azt jelenti, hogy ő az isteni kinyilatkoztatást, az isteni útmutatásokat folyamatos tanulmányozás tárgyává tette, és egyszer csak döbbenve látja, hogy eltelt az idő. Itt van az idő. És emlékezzetek, az elmúlt igehirdetésemben Jeremiás könyvéből idéztük a szavakat, azt a 4 verset a 29. fejezetből, amikor az ige úgy szól, hogy mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, visszahozlak benneteket. És emlékeztek, említettük akkor is, hogy ez teljes mértékben meg kellett valósuljon, vagy feltétellel kellett megvalósuljon. Azt olvassuk Jeremiás könyvében, hogy mert megkerestek engem, és megtaláltok engem, mert teljes szívetekkel kerestek engem. És gondoljátok meg, Dániel körbenéz a zsidókon, akik Babilonban és a környező világban élnek, és éli mindenki a mindennapi életét, és nem történik igazán semmi. Megnéztük a családdal a múltkorában, hogy hány ember volt hajlandó, aki visszament Palesztinába, hogy a várost elkezdje újraépíteni. Azt hinné az ember, hogy egy hatalmas sokaság indult el, hogy minden zsidó szépen visszament Izraelbe, és elkezdték építeni az Úrnak a házát. Úgy olvassuk Esdrás könyvében, hogy mindössze 42 ezer ember volt, akik hazamentek. Ez nagy szám, de egy egész nemzethez képest, akiknek a király engedelmet és utasítást adott, hogy építsék az Úr házát, ez ahhoz képest egy maroknyi nép. És látjuk aztán Esdrás munkája elerőtlenedik, és Nehémiásnak kell megtámogatnia, hogy az Úr ígérete végül is megvalósulhasson. Kedves gyülekezet, ha majd elolvassátok a könyvet, Dániel proféta könyve 10., 11., 12. fejezetét, ne várjátok, hogy azonnal megértődjön ez. Nem azért mondom el ezeket, mert azt várom, hogy a jövő héten jönni fogtok azzal, hogy testvérem, megértettem. Bár adná az Úr, hogy így lenne. Vankó Zsuzsa írta ezt a Dániel könyve szombatiskolát, és van benne egy fantasztikusan jó gondolat, amelyet szeretnék veletek megosztani. A testvérünk azt írja a 11. fejezetről, hogy ez nem úgy fog megoldódni és világossá válni számunkra, mint ahogy egy matematikai egyenletet megoldanak. Ugye a tudományban sokszor így vannak a felfedezéskor, hogy egyszer csak valakinek az isteni szikra kipattan a fejéből, és az, amit eddig nem értettek, hirtelen világossá válik. Azonban szeretném a figyelmetekbe ajánlani Lukács evangélium egy nagyon-nagyon szép kijelentését, amit az Úr Jézus munkájáról ír le az evangélista. A tanítványok számára világos volt az Úr Jézus földi életének, földi szolgálatának a miben léte és a célja. Emlékezzetek vissza, mennyire volt világos. Folyamatosan azt várták, hogy majd helyreállítja az országot Izraelnek, nem? Olyannyira ez volt a szívük minden vágya és reménye, hogy még voltak olyanok is, akik a szenvedés, a halál, a feltámadás, a megdicsőülés után Krisztus mennybe menetelekor még mindig ezt kérdik, olvassátok el az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, hogy Uram, hát nem ebben az időben állított helyre az országot Izraelnek? Az Úr Jézusról ezt olvassuk Lukács evangéliumában, hogy megnyitotta az elméjüket, hogy értsék az írásokat. Megnyilatkoztatta az elméjüket, hogy értsék az írásokat. Testvéreim, Dániel próféta könyvét kinyitotta meg Miller Vilmos és társai előtt. Hogy olvassuk Jelenések könyve 10. fejezetében? Láttam egy angyalt leszállni az égből, akinek a kezében volt egy nyitott könyvecske. Kinyitotta meg tehát? Krisztus nyitotta meg előttük. Testvéreim, nem nyílt meg még teljesen Dániel könyve. Nem maradtunk munkanélkül. Azt mondja rólunk az advent mozgalom késői gyermekeiről, hogy profétálnod kell néked sok nép, nemzet, nyelv és király felől. Az Isten ennek a népnek még mindig megérteni valót adott. Van egy különleges dolog Jelenések könyve 10. fejezetében, emlékeztek vissza, van abban is egy bepecsételés. Figyeltétek, ahogy olvastuk?
Minek a szavát pecsételte be az ige? A hét mennydörgésnek a szavát. Gondoljátok meg, van még tehát valami olyan üzenet, amit akkor az Úr nem irathatott le, nem iratott le János apostollal, így van? Mikor fog ez megvilágosodni, mikor fog ez megvalósulni előttünk? Lapozzunk Joel próféta könyvéhez, és nézzétek meg, hogy miről szól az igei jövendőlés, megint csak a mikorunkról. Hóseás, Joel, Ámos, Abdiás, Mikeás, Náhum így jönnek sorba. Tehát Hóseás után jön rögtön a következő könyv. Dániel, Hóseás és Joel. Először olvasom nektek a második fejezetből a 28. verstől terjedő szakaszt. És kedves gyülekezet, ez a felnőtteknek, a mostani idősebbeknek is szól, de különösen nektek, gyerekek, fiatalok, ez különösen nektek igen fontos. Éppen ma a fiatalokkal beszélgettünk kint itt az osztályban, hogy a mai világban kezdik leszoktatni, tudatosan kezdik leszoktatni az embereket a gondolkodásról. Nekünk, akik a Szentírás gondolatait a szívünkben forgatjuk, óriási kincsünk van a mai világhoz képest, mert az Isten megtanít és megőriz bennünket abban, hogy gondolkodni tudjunk. Nézzük meg tehát a 28. verstől, hogyan szól a jövendőlés az utolsó napokról. És lesz azután, hogy kiöntöm lelkem minden testre, és profétálni fognak fiaitok és leányaitok. Véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. És csodajeleket mutatok az égen, a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat, a nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja. De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül. Kedves gyülekezet, mi fogja megnyitni majd az Isten gyermekei előtt ezeknek a titkoknak az ajtaját? Az Isten szent lelkének a kitöltetése. Azt mondja, hogy kiöntöm az én lelkemet minden testre, fiaitok és lányaitok, véneitek, a szolgák, a szolgáló leányok mind betöltekeznek majd az Úr lelkével, minek előtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. Azonban ennek az alapfeltételéről szól az ige a második fejezetben, a 12. versben. Azt mondja, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez. És nézzétek meg ezt a lelki megtérést, ezt a lelki Istenhez fordulást, hogyan pecsételi meg az Úr a 18. versben. Erre buzgó lett az Úrnak szerelme az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének, és ennek következtében történik meg a 28. versnek az a beteljesedése, amiről már az imént szóltunk, hogy kitölti az Úr az ő lelkét minden testre. Kedves gyülekezet, nagyon fontos, hogy az igét csak akkor tudja velünk megértetni az Isten, hogyha mi azt gondosan tanulmányozzuk. Emlékszem, annak idején hány verset meg kellett tanuljunk az iskolában. Nem ezt javaslom nektek, hogy most tanuljátok meg kívülről ezeket. De sose felejtkezem el arról, amit Egervári Oszkár testvérünk mondott, hogy amikor valaki meg akarja érteni, vagy elkezdeni akarja megérteni a Szentírásnak a jövendőléseit, akkor legalább 10-szer nagyon gondosan olvassa el azt a szakaszt. Amikor ő Jelenések könyve órákat tartott a főiskolán, mindig ez volt az alapfeltétel, legalább 10-szer el kell olvasni. Amikor az ember nem érti meg az isteni akaratot, nem érti meg az isteni üzenetet, akkor csak egy az, amit az ember tehet, hogy a szívében forgatja ezt. Van egy nagyon szép gondolat Mózes első könyvében, emlékeztek-e miről? Ezzel kapcsolatban. Látott egy fiatalember álmokat. József. Álmodott
11, illetve 12 kévéről, a 12 kéve közül 11 meghajolt előtte. Utána álmodott 12 csillagról, a napról és a holdról, amelyek meghajlottak előtte. 11 csillagról és a napról és a holdról meghajlott előtte. Értette a család, hogy miről van szó? Fogalmuk nem volt. A bátyaiból gyűlöletet hozott ki. Az édesapjából is bizonyos fajta neheztelést. De mit olvasunk Jákobról? Hogy a szívében forgatta. Nem értette, de a szívében forgatta. Testvéreim, nekünk, akik előtt ilyen hatalmas lehetőség van, hogy van egy olyan prófétai könyv, amelynek egy egész fejezete van, különösen a 15-től a 30. versig, egy olyan szakasszal, amelyik nehezen vagy majdnem érthetetlen számunkra, itt van egy óriási lehetőség, hogy az ige megnyíljon előttünk. De ehhez néhány feltételt felsorakoztattunk itt az imént. Most a legutolsó, amit felsorakoztattunk, hogy szívében forgatta Jákob ezeket a gondolatokat. Mondjátok, hogy forgathatnánk valamit a szívünkben, hogyha nem is ismerjük? Nagy gonddal átlépjük mindig a 11. fejezetet, és nem is foglalkozunk vele. Testvéreim, itt a feladat. Kérlek benneteket, olvassátok. Ugyanúgy, mint ahogy az Úr igéje megnyílt a prófétai lelkeknek az 1840-es években, az Isten nekünk adja feladatul, hogy megértsük az ő igéjét. Dánielről azt olvastuk, hogy a szívét adta a megértésre. Könyörgött, bőjtölt. Azt olvastuk Joel könyvében, hogy sírással, bőjtöléssel, kesergéssel térjünk az Úrhoz. Ekkor az Úr buzgó lesz szerelmében hozzánk, megnyitja az igét, és az ő lelkét kiárasztja az ő népére. Lehetséges, hogy majd amikor az Isten szent lelke kiárasztatik az Úr népére, akkor fogjuk megérteni. De erre a megértésre csak akkor juthatunk el, hogyha az igét nagyon-nagyon gondosan ismerjük és tanulmányozzuk. Kedves gyülekezet, adja meg a jó Isten nekünk, hogy az Isten igéje olyan ismerős legyen számunkra, amilyen módon csak lehet. Segítsen bennünket, minnyájunkat, hogy azokat a dolgokat is, amelyeket még nem értünk, azokat a szívünkben forgassuk, hogy az Istennek legyen hova nyúlni, és legyen módja bekapcsolni azokat a dolgokat, hogy megértsük, megvilágosodik. Ezeknek a dolgoknak rá kell illeniük valahol majd a történelemre, az Isten meg kell világosítsa. És az Úr népének talán valami hatalmas eszköz lesz a kezében, az Isten lelke segítségével, amellyel odaállhat emberek elé. Hadd buzdítsalak benneteket, legyünk egy ilyen prófétai nép. Azt mondja az ige Jelenések könyve 12. fejezetében, hogy azokkal szemben,

Ez a közeledés, amit az Isten részéről tapasztalunk, ne legyen hiába való. Erősítsük meg az ige tanulmányozást, erősítsük meg az igéről való gondolkodást, forgassuk a szívünkben, és valóban térjünk meg az Úrhoz teljes szívünkből. Segítsen meg bennünket a Jóisten, hogy ez az ige tanulmányozás, és amelyre bátorítottanak benneteket, ebben adjon mindnyájunknak segítséget. Amen.

0: Egy szeretettel folytatjuk a múlt héten megkezdett sorozatunkat. Nem tudom, hogy adhatok-e valakinek meghívót, plakátot. Krisztus vagy Antikrisztus főcímet viselő sorozat. És az az alcíme, hogy a majdnem tökéletes majdnem tökéletes hamisítvány. Ez mindig is kérdés volt, én úgy gondolom a történelem folyamán, hogy mit mond az Isten, ki képviseli igazából Istent, és kik az úgynevezett hamis tanítók, vagy az antikrisztusi jelenség mi mindenben nyilvánul meg, de talán soha nem volt olyan szerteágazó, olyan sok vallás, olyan sok tanítás, olyan sok istenkép, mint ami manapság van. És hát erről proféciák is szólnak, hogy minél inkább haladunk a történelem lezárásához, annál inkább erőteljesebben fog megnyilvánulni. Ugye hamis Krisztusok, hamis proféták támadnak Jézus szavai szerint. Tehát azért is gondoltuk ezt a sorozatot, hogy próbáljunk mi is tisztán látni. Hogyha valahol látunk valamit, hallunk valamit, akkor tudjuk összehasonlítani az Istennek a szavával, tehát a Biblia mit mond erről vajon. Az előző alkalommal volt szó arról, hogy a Jézus előtti korban a Biblia milyen antikrisztusi megnyilvánulásokról tesz bizonságot. Tehát az Isten ellenes hatalom munkálkodott már az emberiség kezdete óta. Ugye milyen régi a hamis vallás, azt olvassuk a Bibliában, hogy a második generációban már megjelenik a hamis vallás. És mind a mai napig párhuzamosan fut az igaz vallás mellett. A mai alkalommal pedig az apostoli kornak a torzulásait néznénk meg. Ez a cím, hogy most sok antikrisztus támadt, ugye idézőjelben van ez a cím. János apostol első leveléből vettük a címet, majd mindjárt el is fogom olvasni. Tehát torzulások az apostoli korban. Ugye az első században. Diotrefész és a Nikolaiták, ez az alcímben szereplő két kifejezés még, amit majd igyekszem kifejteni, megmagyarázni, hogy mi is ez tulajdonképpen. Tehát most sok antikrisztus támadt, írja János apostol az első században. Milyen torzulások alakultak ki már a Biblia, miről tesz bizonságot? Már Jézus idejében is, tehát Jézus, amíg itt volt a Földön, és miután a mennybe ment, és az első század folyamán az apostoli korban milyen antikrisztusi megnyilvánulásokat látunk. Ugye Jézus, amíg itt volt a Földön, és végezte a szolgálatát, tanított, gyógyított, hirdette Isten országának az evangéliumát, azért sokszor rámutatott, hogy hogyan és hol van jelen Sátán emberekben, tanításokban, magában az egyházban is. Mire gondolok? Ugye János 8.44-ben olvassuk, ott a zsidóknak, honfitársainak mondta Jézus, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Ugye elég, hát, hogy mondjam, súlyos kifejezés. Majd picit próbálok ennek a hátteréről is beszélni, hogy miért mondta vajon ezt Jézus. És ugye különösen a vezetőket fedte mindig súlyosan, az írástudókat, a farizeusokat, a főembereket, mint akik nagyon eltorzított Isten képet tárnak az emberek elé. Tehát az volt a probléma, hogy mindig Isten nevében, az igazság nevében szóltak, tettek, és nagyon eltorzult módon. Felolvasok egy pár igehelyet, hogy mire is gondolok, tehát ez Jézus szolgálata idején volt még. Máté evangéliuma 23. fejezetéből szeretnék idézni. Jézus itt az írástudókat és farizeusokat szólította meg. A 4. verstől kezdődően olvasom. Ugye úgy kezdi, hogy az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Tehát azt mondja, hogy isteni tekintéllyel, hogy ez így szól az Úr, mint ahogy Mózes is mondta, azt mondja, így lépnek fel az írástudók és farizeusok, és azt mondja, hogy Nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és azt emberek vállaira vetik, de ők az újukkal sem akarják azokat illetni. Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik az ő homlokszíjaikat, megnagyobbítják köntöseik peremét, szeretik a lakomákon a főhelyet, gyülekezetekben az előlülést, és a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket, mester, mester. Ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti doktorotok a Krisztus, hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik. Aki magát megalázza, felmagasztaltatik. De jaj néktek, képmutató írástudók, farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt. Mivel, hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Jaj néktek, képmutató írástudók, farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok, azért annál súlyosabb lesz a ti büntetésetek. Isten egyházáról van szó. Isten népéről van szó. Egyházi vezetőkről van szó. És azt mondja, bezárjátok az Isten országát az emberek előtt. Ti magatok sem mentek be, és az embereket megakadályozzátok. Ugye elég súlyos szavak. Azt mondja, hogy mestereknek hivatják magukat. Atyáknak, doktoroknak hivatják magukat. És azt mondja, hogy ilyet ne tegyetek. Ti mindannyian testvérek vagytok. Isten a ti atyátok, meg a mesteretek és a doktorotok. Ti emberek vagytok, teremtmények, ti mindjárt testvérek vagytok. Azt mondja, hogy felemésztitek az özvegyek házát, ugye, anyagilag is kizsákmányolják. Nem csak a gazdagokat, hanem ráadásul a szegényeket is. Tehát nagyon súlyos dolgokat mond itt Jézus róluk. De olvasom még a 27. verstől, és azt mondja ugyanitt, jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívül szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Éppen így ti is kívülről igazaknak látszatok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert építitek a próféták sírjait, ékesgetitek az igazak síremlékeit, és ezt mondjátok, ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a próféták vérében. Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a prófétákat. És ugye nekik is mondja, hogy kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a gyehennának a büntetését. Mondja ezt Jézus a vallási vezetőknek Isten népében, egyházában. Ugye elég érdekes. Tehát az antikrisztusi jelenség, megnyilvánulás Jézus életében, földi életének az idején is rendesen jelen volt, és nem akárhol, nem a pogány népek között, hanem az Isten népe között is. Ugye ilyeneket olvastam, hogy szeretik az előülést, a főhelyet, az emberekkel dicsértetik magukat, mestereknek hivatják magukat, fölmagasztalják magukat, bezárják a mennyek országát az emberek előtt. És azt mondja, meszelt sír, azt meg külső pompa, ami bűnös szívet takar, bűnös életet takar, megölik a prófétákat, megölik azokat, akiket Isten küldött. Mi ez mind, hogyha nem antikrisztusi megnyilvánulás? Jézus ezekkel nem értett egyet, azt mondja, én teljesen más utat mutatok és javaslok nektek. Vagy olvasom a Máté evangélium a 20. fejezetéből is, Máté 20:25-től, így olvasom az igét. Jézus pedig előszólítván őket mondta, tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de ne így legyen köztetek, mert hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. És az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságú sokakért. Ugye itt is rámutat, hogy aki másokon uralkodni akar, az nem Istentől van. Az nem Krisztusi megnyilvánulás, hanem antikrisztusi. Azt mondja, aki nagy akar lenni, az legyen a ti szolgátok. Azt mondja, az embernek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És Jézus azért jött, hogy bemutassa, hogy milyen az Isten, milyen az Atya. Ugye, aki engem látott, az látta az Atyát. Az Isten az ilyen, amit én mondok és bemutatok néktek. És ugye rámutatott a torzulásokra. Ugye János evangélium a 6. fejezetében van az a rész, hosszan beszél a néphez, ott is a zsidókhoz, és a végén azt mondják, hogy kemény beszéd ez. Kicsoda hallgathatja. És azt mondják, és utána azt mondja, hogy sokan visszavonultak tőle, és soha többé nem jártak ő vele. Azt mondja, hát, hogy kenyeret adsz nekünk, meg halat, az rendben van. Köszönjük szépen, légy szíves még egyszer, meg még életünk, amíg tart. Na, de amiket mondasz, abból köszönjük szépen, abból nem kérünk. Mi az, hogy térjünk meg mi az, hogy bűnösek vagyunk, meg mi az, hogy nekünk bármiben változni kéne. Ez egy kemény beszéd. Ez a beszédet, de nem vagyunk kíváncsiak. És azt mondja, sokan ott hagyták a tanítványok közül, és soha többet nem jártak ő vele. Ugye, és antikrisztusi jelenség, Isten beszéde nem kívánatos, sőt veszélyes. János evangélium a 8. fejezetében is. Ugye ott hivatkoznak arra a zsidók, hogy Ábrahám a mi atyánk. Te ne próbálj minket tanítani, mi azért vagyunk valakik. Hát mi vagyunk az Isten népe. Hát Ábrahám a mi atyánk. Ugye mire hivatkoznak? János 8.39-ben. Azt mondja, hogy fizikai leszármazás. Tehát fizikailag tartozok egy közösséghez, azt mondja, az a valami. Jézus el azt mondta, hogy az semmi. Ugye mondta Nikodémusnak, hogy ami testtől született, az test. Az, ki kitől származik, az teljesen lényegtelen. Az a lényeg, hogy hogyan gondolkodsz, hogyan élsz, milyen a szíved állapota. És ugye ugyanitt mondja nekik, hogy ti azt mondjátok, hogy Ábrahám a ti atyátok, én azt mondom, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Ugye azt mondja, fizikailag tartozni egy közösséghez, az nem sok mindent jelent. Legalábbis az üdvösség szempontjából, meg hit szempontjából, az nulla. Mert aki újonnan nem született, az nem láthatja meg az Isten országát. Ugye mondja ezt Nikodémusnak. Ugye ugyanitt mondja a 40. versben, meg akartok engem ölni. Azt mondja, Ábrahám ilyet nem tett. Azt mondja, Ábrahám a mi atyánk. Azt mondja, Isten nem emberölő, ott ugye Sátán mondja, hogy Sátán emberölő volt kezdettől fogva. Ezért, amikor ti engem meg akartok ölni, akkor ti most Ábrahám maga vagytok, vagy Sátán a ti atyátok. Ugye antikrisztusi megnyilvánulás. Fizikai erőszakot alkalmazni. 43. versben azt mondja, hogy miért nem értitek az én beszédemet? Miért nem hallgatjátok az én szómat? Azt mondja, mi a lényeg? Én el fogok menni, de a beszédek, amiket szólok. Ugye mondja is másik alkalom, hogy a beszédek, amiket szólok, az lélek és élet. Mondja János 8.44-ben, hogy Sátán, akinek ti a gyerekei vagytok, leszármazottai, azt mondja, hogy az hazugság atya. Az én beszédem igazság. Sátán hazug és hazugság atya, és ti a hazugságnak hisztek, és a hazugságot terjesztitek. És ha lehetne sorolni még az evangéliumokból sok ilyen megnyilvánulást, de egyelőre legyen elég ennyi. Tehát Jézus, amikor itt járt a Földön, és tanított, és tette a csodáit, és hirdette Isten országának az evangéliumát, sokszor rámutatott, hogy Isten népe körében, különösen a vezetők között, a főpapok között, milyen sok antikrisztusi megnyilvánulás, tanítás, jelenség van. Ugye döbbenetes. Nézzük ezt a fogalmat magát, hogy antikrisztus, bár volt szó róla már az előző alkalommal is. Ugye a kifejezés maga János első levelében található, olvasom is innen, János apostol első leveléből, igen, megvan. Olvasom a második fejezetnek a 18. versétől, tehát 1 János 2.18-tól. Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna, de hogy nyilvánvalóvá legyen felülük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. Mit is mond, azt mondja János apostol, ez az első században van, igaz, hogy a század vége felé. Itt az utolsó óra, amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, így most sok Antikrisztus támadt. Mondja ezt János apostol az első század végén. Sok Antikrisztus támadt. Mit jelentett az, hogy hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön? Most kérdezem, lehet válaszolni. Mire gondol János apostol, amikor ezt itt leírta, hogy amint hallottátok majd, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támadt. Hol hallhatták az első század végén élt emberek? Honnan tudhatták? Mert János apostol erre hivatkozik. Hallottátok, hogy eljön az Antikrisztus. Honnan? Jézustól. Uh-huh. Hát az ugye ekkor íródik a jelenések könyve, tehát a század végén, a század legvégén. Van esetleg más prófétai írás is a jelenések könyvén kívül, ami beszél az antikrisztusi hatalomról? Például Dánielnél, így van. Igen, ugye Dániel proféciái konkrétan beszélnek erről az antikrisztusi hatalomról. A Dániel könyve 7. fejezete például beszél a 4 vadállatról. Vagyis ugye az első 3-at megnevezi konkrétan, oroszlán, medve, párduc. A 4-et azt mondja, hogy ez egyszerűen beazonosíthatatlan, ez egy iszonyú fenevad. Iszonyú. Azt mondja, hogy ezt nem lehet leírni, egyszerűen nem lehet megnevezni. Ez egy iszonyú fenevad, 10 szarva van. És ugye beszél erről a fenevadról, meg a 10 szarv közül kinövő kis szarvról, ami hatalmassá lett, és ugye, mint antikrisztusi hatalomról, és sok mindent mond róla, mondja például, hogy hadakozik a szentek ellen, legyőzi őket. Mondja, hogy sokat szól a felséges ellen, a magasságos egek szentjeit megrontja. Sokat szól az Isten ellen ez a hatalom, az antikrisztusi hatalom. Vagy a Dániel könyve 8. fejezetében is beszél ugye tovább a kis szarvról, mondja, hogy a seregek fejedelméig növekedik, elveszi tőle a mindennapi áldozatot, ugye a bűnrendezést kiveszi az Isten kezéből, ez a hatalom. Aztán földre veti az igazságot, szerencsés lesz az álmokság az ő kezében. Ugye sok jellemzőt ír már Dániel erről az antikrisztusi hatalomról, amely majd eljön. Erre a fenevadra utal vissza Jézus, és valóban Máté evangélium 24. fejezetében. Ugye mondja, hogy amikor látjátok, hogy az a pusztító utalatosság, az a fenevad, az az antikrisztusi hatalom, amelyről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg, ugye ott áll majd Jeruzsálem előtt, akkor aki ugye mondja, hogy fusson, meneküljön mindenki. Tehát Jézus is hivatkozik erre, hogy ez már sok évszázaddal előtt konkrétan le volt írva, hogy jön ez az antikrisztusi hatalom. És erre hivatkozik János apostol, azt mondja, hogy amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, azt mondja, most sok Antikrisztus támadt. Ugye Pál apostol levelei jóval korábban születtek, tehát több évtizeddel János apostol írásai előtt. Ugye János apostol az evangéliumot is, leveleit is, meg a jelenések könyvét is a 90-es években írta. Tehát a század legvégén. Ugye Pál apostol levelei olyan 50-60 körül keletkeztek általában. És ugye a Pál apostol is ír, tehát ezt ismerhették már János apostol korában élő hívők. Ugye a második tesszalonikai levél második fejezetében is, tehát azt mondja, több, legalább van jó 3-4 évtizeddel ezelőtt már megint csak Pál apostol is leírta. Mit írt le? 2 tesszalonika 2:2-től idézek. Azt mondja, írja Pál apostol, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől se, ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja, Ne csalja meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, amíg bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Amint megmondatott Dániel próféta által is megmondatott, Jézus által is megmondatott, Pál apostol által is megmondatott, János apostolnak van mire hivatkozni, azt mondja, hogy ezt tudjátok. Az Isten beszéde erről már réges-régen beszélt, és egyébként pedig most szemlélői lehettek, hogy nem egy, hanem sok. Sok antikrisztus támadt. Pál apostol, szintén Pál apostol hivatkozik, Apostolok cselekedete 20. fejezete 29. verse. Ezt írja, hogy eltávozásom után jönnek közétek majd gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak. Ezt mondja, hogy a gyülekezeten belül gonosz farkasok lesznek, akik nem kedveznek a nyájnak. Tehát Pál apostol több helyen is beszél erről, ír erről. No tehát, visszatérve a János apostol első leveléhez, azt mondja, hogy tehát amint megmondatott, amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt, és azt mondja, közülünk váltak ki. De nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. Mi az, hogy azt mondja, sok antikrisztus támadt, és azt mondja, hogy közülünk váltak ki. Ez mit jelent vajon? Sok antikrisztus támadt, és azt mondja, hogy közülünk valók, közülünk váltak ki. Ebben mi van ebben a kijelentésben? Itt ugye ez nem lehet a római hatalom, ugye ott is, tehát hallottunk biztos a első pár században micsoda vérengzéseket. Ugye Néró császár és kollégái, tehát rendesen írtották az Isten népét, és iszonyú kegyetlenségeket követtek el, és egy antikrisztusi megnyilvánulás. De János itt nem őről beszél, mert azt mondja, ez egy kívülről jövő támadás. Azt mondja, ezek az antikrisztusok, akikről én beszélek, ezek mi közülünk valók. Közülünk váltak ki. Azt mondja, nem az egyházon kívülről való támadásról beszélek. Emlékszünk, Jézus is, jaj, nektek képmutató írástudók, farizeusok, vallási vezetők. Szóval nem a pogányokról beszélek, nem a filiszteusokról, nem a nem tudom kiről. Isten népéről beszélek, az egyházon belül van a legveszedelmesebb antikrisztusi megnyilvánulás. Akik az Isten nevében teszik, amit tesznek, hivatkoznak sok-sok írásra, egyéb másra, és azt mondja, hogy az emberek előtt bezárják az Isten országát, mondja Jézus. Ők maguk nem mennek be, és az embereket is kizárják onnan. Ugye milyen veszélyes dolog? Az apostolok cselekedete 20. fejezete, 30. verse, így szó, ugye az előbb azt mondta, idéztem Pál apostolt, amikor mondja, hogy eltávozásom után jönnek közétek majd gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak, és így folytatja, ti magatok közül is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azt mondja, hogy elcsábítják az embereket, maguk után vonják, azt mondja, hogy gyűjtenek maguk köré embereket. Tehát követőik vannak, híveik vannak, és azok fonák dolgokat beszélnek. Az nem az igazságot mondják, fonák dolgokat beszélnek, azt mondja, farkasok. Nem azért vannak, hogy a nyájnak jó legyen, azt mondja, ez egy gyilkos, mint a farkas. Mint sátán emberül kezdetől fogva, és azt mondja, fonák dolgot beszélnek, és gyűjtik maguk köré az embereket, a hívőket. Isten népéről van szó, megint csak mondom. És valóban hatékonyabb akkor a rombolás, amikor belülről jön, mert senki nem gyanakszik, és ártatlannak tűnik a dolog. Mert ugye, hogyha van a vár, akkor mindenki néz ki a lőrésen, hogy mikor jön az ellenség. De az, hogy belül, a váron belül van a legnagyobb ellenség, azt senki nem is sejti. Ezért sokkal nagyobb pusztítást tud véghez vinni, így, ahogy beszél róla az apostol, azt mondja, közülünk valók, közülünk váltak ki. Azt mondja, hogy nem is sejtitek, testvéreitekről van szó, akik egy gyülekezetbe vagytok velük, és azt mondja, hirdetik úgymond az Isten igét, és beszélik a sok úgymond jó dolgot, és észre sem veszitek, hogy fonák dolgot beszélnek, észre sem veszitek, hogy nem krisztusi a lelkületük, tábor gyűjtenek maguk köré, és azt mondja, hogy szeretik a főhelyeket, az előrüléseket, és az emberek meg tisztelik, becsülik, követik, imádják őket. Nekik ez nagyon jól esik, és ezért csinálják. Ugye a második tesszalonikai levélben is azt olvastam, 2 Tesszalonika 2.3-ban, azt mondja Pál apostol, hogy az a bizonyos antikrisztus, vagy az az antikrisztus, aki majd eljő, így olvastam, mindjárt odalapozok, ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jő el az addig, tehát a Krisztus napja nem jön el addig, amíg be nem következik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia. Azt mondja, erről az antikrisztusi szeméről, hatalomról mondja, hogy a veszedelem fia. Egy valakiről mondja még a Biblia, hogy veszedelem fia. Tudjuk-e, hogy kiről? Kit nevez a Biblia veszedelem fiának? Sátánt? Így őt nem. Júdást, így van. A veszedelem fiának nevezi. És itt azt mondja, hogy ugyanezt a kifejezést használja az antikrisztusra, aki majd megjelenik. Itt is mi az üzenet? Azt mondja, hogy nem ám kívülről jövő árulásról, támadásról van szó. Azt mondja, hogy tanítványi körön belülről jön az igazi nagy veszély. Ott leselekedik az igazi nagy veszély. Közülünk valók. Ugye milyen döbbenetes? Nézzünk meg egy konkrét példát erre. Tehát azt mondja János apostol, hogy sok antikrisztus támadt. Ugye azért felsoroltunk egy pár ismertető jelet, hogy mi is az, hogy Krisztus ellenében teszik, amit tesznek, és szólják, amit szólnak. Név szerint egy szemét konkrétan megnevez maga János apostol. Ugye az alcímben, aki benne volt, Diotrefész. Nézzük, hogy mi ez a pár mondat, ez a pár jellemző, amit leír róla János apostol. János apostolnak a harmadik levelében található ez a személy. Ugye itt egyetlen fejezetből áll. János apostol harmadik leveléből idézek, olvasom a 9. verstől. János harmadik levele 9. versétől. Így szól, írtam a gyülekezeteknek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsokban ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az Istentől van, aki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent. Mi jellemző a Diotrefészre? Azt mondja, elsőséget kíván, majd kicsit megvizsgáljuk, mi ez a dolog. Azt mondja, nem fogad el minket, ez vajon mit jelent? Azt mondja, az embereket kiközösítik az egyházból, és azt mondja, hogy igazából ez azért van, mert nem látta az Istent, az megtéretlen. Elsőséget kíván. Picit próbáljuk a Biblia alapján körüljárni ezeket a dolgokat, hogy mitől antikrisztusi dolgok ezek. Elsőséget kíván.
1: Isten helyét akar.
0: Jézus mit mondott erről a fajta gondolkodásról, magatartásról, amikor valaki fölé akar kerekedni? Egyáltalán maga Jézus mit mutatott be az embereknek? Ugye beszél arról a Biblia, hogy milyen volt Jézus magatartása akkor, amikor még nem jött le a földre, amikor még Isten volt. A Filippi beliekhez írt levélre gondolok. Filippi levél második fejezete, harmadik versétől olvasom az igét. Tehát most nézzük Jézust, hogy ő milyen volt, és mit mondott erről a fajta gondolkodásról, hogy valaki elsőséget kíván. Tehát valaki fölé akar kerekedni. Mit mondott erről Jézus? Ő milyen volt, és mit tanított erről? Tehát Pál apostol így ír, Filippi 2:3-tól olvasom. Semmit ne cselekedjetek versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan, egymást különnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a magáét, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban, aki amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Isten legyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Pál apostol itt az alázatról beszél, alázatról ír a gyülekezetnek, azt mondja, hogy ne legyetek hiú dicsőségvágyók, azt mondja, alázatosan egymást különnek tartsátok ti magatoknál, és példaként Jézust hozza föl. Azt mondja, hogy Jézus Istennel egyenlő volt. Ugye erről a Biblia sok helyen konkrétan bizonságot tesz. Ugye János evangéliuma így kezdődik. Kezdetben volt az ige, Istennél volt az ige, és Isten volt az ige. És minden ő általa lett, és nála nélkül semmi nem lett, ami lett. És ugye a 14. versben azonosítja be, hogy is az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Isten fiáról beszél, az Isten volt. Vagy ugye a zsidókhoz írt levél is így kezdődik, hogy az utolsó időkben szólott fia által, aki által a világot teremtette, aki az Atya dicsőségének a visszatükröződése, valóságának a képmása, aki hatalma szavával fönntartja a mindenséget, ezt mind Jézusról mondja a Biblia. Meg hát utána sorolja. És azt mondja, hogy Jézus Isten volt. És azt mondja, hogy de mi csinált? Nem tekintette zsákmánynak, ugye kicsit nehezen érthető, ez mit jelentett? Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ezt hogy tudnánk más szavakkal elmondani, hogy mi ennek a lényege? Ugye itt az alázatról szól, a megalázkodásról, arról ír Pál apostol, hogy egymást, a másikat különnek tartsam magamnál, Jézust hozza példának. Azt mondja, Jézus Isten volt, de nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ez mit jelent? Próbáljuk más szavakkal megfogalmazni. Nem élt vissza vele. Mi az, hogy zsákmány? Ugye ragadomány, zsákmány. Ki szokott zsákmányt ejteni, és mit csinál vele? Ugye azt mondja, megragadja a sas azt a nem tudom mit, aztán úgy begörcsel a karma, el nem engedi. Zsákmány, ragadomány. Azt mondja, Jézus az istenségét nem tartotta olyan dolognak, amiről ne tudna lemondani. Nem ragaszkodott hozzá mindenáron, mint egy zsákmányhoz. Olvastam egy könyvben, hogy Jézus, amikor látta az embernek a nyomorát, a tehetetlenségét, a fájdalmát, azt írta a szerző, hogy nem tekintette többé kívánatos helynek a mennyet, hanem azt mondja, akkor én mindent megteszek annak érdekében, hogy az embert meg tudjam menteni. Az Isten volt Jézus, és azt mondja, nem tekintette zsákmánynak, nem ragaszkodott hozzá mindenképpen, hogy ő megmaradjon. Azt mondja, letette az isteni hatalmat, azt mondja, önmagát megüresítette. Ez mit jelent akkor?
1: Lemondott isteni hatalmáról.
0: Ugye azt mondja Pál apostol, hogy egyedül istené a halhatatlanság. Azt mondja Jézus az evangéliumban, hogy amiképpen az atyának élete van önmagában, aképpen adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Egyenlő, halhatatlan. Nem csak az, hogy örökké él, mert az teremtmények is örökké élhetnek és élnek, de nem halhatatlanak. Senki más nem halhatatlan, csak az Isten. És azt mondja, Jézus ezt leteszi. Zsidókhoz írt levél második fejezetében olvassuk, azt mondja, hogy egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál a halál elszenvedéséért. Azt mondja, ő megalázta magát, megüresítette magát. Az Antikrisztus mit csinál? Felmagasztalja magát. Azt mondja, ő is van egy szinten, de azt mondja, ezzel nem elégszik meg, hogy ő milyen szinten van. Ő még többet akar, és még többet, és még többet, és uralkodni akar. Milyen az Isten? Ő nem tekinti még az istenségét sem olyan dolognak, amiről ne tudna lemondani az ember javára, az ember érdekében. Azt mondja, önmagát megüresítette, szolgai formát vett, és amikor olyan állapotban találtatott, mint az ember, az emberré lett. A teremtő egy lett a teremtményeivel. Azt mondja, hogy milyen megalázkodás, milyen megüresítés lett volna az, hogyha mondjuk Jézus egy királyi családba születik. Elég óriási lett volna akkor is a különbség? El tudjuk képzelni, hogy milyen Istennek lenni? Én se. Fogalmam sincs. Halvány sejtéseim vannak arról, hogy milyen Istennek lenni. És azt mi itt a Földön, hogyha egy királyi családban születik, az is hihetetlen megüresítés és megalázkodás lett volna. De azt mondja, hogy a legszegényebbek közé. Ugye József meg Mária. Onnan tudjuk, hogy nagyon szegények voltak, hogy amikor Jézus fölvitték, a gyerek Jézus fölvitték a templom, hogy bemutassák, azt mondja, galamb, gerlicét vittek. Igazából ott nem, ott azt hiszem túlkot, vagy mit kellett volna, ugye, ha mózesi törvényeket olvasjuk, de ott az van, hogy de ha szegény a szülő, a család, akkor elég, hogyha galamb fiat visznek. Ők szegények voltak. Azt mondja, az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét. Mondta egy valakinek, aki követni akarta. Azt mondja, hogy a legszegényebbek közé született, ugye Názáretben, aki abban a városban, ami hírhetten nem volt valami fényes erkölcsű. Származhat-e valami jó Názáretből mondás volt. Tehát, és azt mondja, hogy és ráadásul azt mondja, emberré lett, és emberként is engedelmes, önmagát megalázta. Ami azt jelenti, hogy önmagát háttérbe szorítva szolgált igazából minden körülötte lévő embernek. Na ez az isteni magatartás, ez a krisztusi lelkület, ez a krisztusi gondolkodás. Ezért mondja a Pál apostol, az az indulat legyen bennetek. Az eredeti görög az egész, sok mindent jelent a görög szó. Tehát azt mondja, hogy az a fajta gondolkodás mód legyen bennetek, ami a Krisztusban volt. Az a lelkület legyen bennetek. Azt mondja, ne felmagasztalni akarjátok, ne uralkodni akarjátok. Krisztus nem ilyen. Krisztus nem ilyennek mutatta be az Istent, az Atyát sem, és ő maga sem erre mutatott példát. Máté 11.29. Jézus azt mondja, tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ilyen az Isten, mert aki engem látott, az látta az Atyát. Máté evangélium a 20. fejezetéből is idézek. Máté 20-nak a 21. versét először azt mondja, hogy ugye jött Jakab meg János, meg az anyukájuk, hogy add már majd, hogy a mennyek országában majd jobb és bal kezet felül ülhessenek a fiúk. Jó, rendben? Hogy majd azért valami pozíciót töltsenek már be ott az Isten országába. És Jézus mondta, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Ugye emlékszünk, szintén ugyanők voltak, amikor tüzet kértek a falura, hogy nem fogadtak be minket. Akarod, hogy tüzet kérjünk, meg emésszel? Azt mondja, nem tudjátok, mi némű lélek lakik bennetek. Itt is. Azt mondja, nem tudjátok, hogy mit kértek. Azt mondja, hogy tudjátok ti, hogy én mit képviselek? Mit tanítok? Milyen vagyok? Pontosan azzal ellentétes dolgot mondotok megint az ön kiasszátokon. Tehát Máté 20, 25-től olvasom. Jézus pedig előszólítván őket mondta, tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de ne így legyen ti közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. És az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságú sokakért. Azt mondom, most is amit mondtatok, az azt jelenti, hogy nem ismeritek az Istent. Nem értetek engem. Amit ti kértetek, az egy antikrisztusi megnyilvánulás. Megint csak ti uralkodni akartok, megint valaki fölött. Azt mondja, Isten, én erre mutatok nektek példát. A 113. Zsoltárból idézek, azt mondja az ige, kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, és aki önmagát megalázva tekint szét menjen és földön. Azt mondja, milyen az Isten? Azt mondja, és igazából ki hasonlít? Itt a földön, senki nem hasonlít az Istenhez. Mert Isten úgy uralkodik, hogy önmagát háttérbe szorítva szolgálja minden teremtményét. Az Isten ilyen. Ti meg emberek állandóan fölül akartok kerekedni a másikon, meg a tömegen, tehát uralkodni akartok. Az Isten nem ilyen. Azt mondja, ez egy antikrisztusi megnyilvánulás. A János evangélium a 13. fejezetében ott van az utolsó vacsora. A tanítványoknak mi volt a legfőbb gondjuk az utolsó vacsorán? Egyedül Lukács evangéliumában, olvassuk majd el, most nem foglalkozunk vele, Lukács evangéliumában, amikor megemlékezik az utolsó vacsoráról, ott megemlíti, hogy mi volt a tanítványok legfőbb problémája ott is. Versengtek, hogy ki a nagyobb közöttük. Még az utolsó vacsorán is ez a lelkület volt bennük. És végig egyébként a 3,5 év alatt. És Jézus ugye joggal mondhatta, egyszer mondta is, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig leszek köztetek, meddig szenvedlek még el titeket? Ezt a tanítványoknak mondta. Azt mondja, nem értitek, nem látjátok, hogy milyen az Isten? Hát itt vagyok, hát mondom, hát cselekszem. Azt mondja, be volt zárva a fülük. Még az utolsó vacsorán is azt mondja, versengtek, hogy ki tekinthető közöttük nagyobbnak. És Jézus megint csak, nem csak szavakban mondta, azt mondja, akkor figyeljetek, megmutatom, hogy ki a nagyobb. És ugye nem volt szolga, aki mossa lába, csak ott ültek, hogy senkinek nem volt annyi alázata, hogy na akkor megmosom. Azt mondja Jézus, na figyeljetek, akkor megmutatom, hogy milyen az Isten. És akkor levette a felső ruházat, és elkezdte mosni a tanítványok lábait. Az, aki a legnagyobb akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Isten a legnagyobb. Isten mindenki szolgája. Ez a krisztusi lelkület. Ez a krisztusi magatartás. Ezzel ellentétes az antikrisztusi. Honnan ered ugye ez az antikrisztusi gondolkodás? Hát nyilván a legfőbb antikrisztustól, aki az Isten fiának a legfőbb ellenlábasa lett ott a mennyben, aki sátánná vált, ugye Isten nem sátánnak, nem ellenségnek teremtette, de azzá vált, ugye nem állott meg az igazságban, ahogy mondja Jézus, azt mondja, igaznak teremtetett, ő igaz volt. Volt az arányosság pecsétgyűrűje, oltalmazó kérub, stb. De azt mondja, hogy nem állott meg az igazságban. Csak egy igét olvasok arról, hogy honnan ered, kitől ered, ugye ez a bizonyos lény, a legintelligensebb teremtmény, aki sátánná vált. Ézsaiás könyve 14. fejezetéből idézem a 12. verstől. Miként estél alá az égről fényes csillag hajnalfia, levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te azt mondtad szívedben, az égbe megyek föl, és az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon, fölibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Azt mondja, hogy nekem nem elég az, hogy én vagyok a leggazdagabb, a legerősebb, a legintelligensebb teremtmény. Én ezzel nem elégszem meg. Én arra vágyom, hogy engem imádjanak. Hogy én nagyobb, legalább olyan legyek, mint az Isten, de azt mondja, hogy nem, azt mondja, hogy az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, felibük hágok a magas felhőknek, azt még Istennél is nagyobb akart lenni. Még az Isten is. Mit mondott Jézusnak? Máté 4, pusztai megkísértés. Mit mond az Istennek, az Isten fiának? Ha leborulva imádsz engem. Na itt van az antikrisztusi magatartás. Neki nem elég, hogy a teremtmények közül a leghatalmasabb, leggyönyörűbb, legintelligensebb, mindent szép és jót, amit csak lehet mondani teremtményről, ő olyan volt. És aztán nem. Nekem ez nem elég. Én nagyobb akarok lenni, uralkodásra vágyam. És azt mondja, Jézus pedig megmutatta, hogy milyen az Isten, azt mondja, ő pedig önmagát megüresítette. És szolgai formát vett föl. Tehát a hatalomvágy, hogy uralkodni akar, másokat leigázni, nem szolgálni akar, hanem uralkodni akar. Őt dicsőítsék, őt imádják. És az a baj, ugye az ember tragédiája, hogy az édeni bukás után mindannyian ezt örököltük. Ezt a fajta lelkületet, gondolkodás. A tanítványokban is ott volt. Még az utolsó vacsorán is azon versengtek, hogy egymást legyőzzék, hogy fölülkerekedjenek a többieken. Ez nem krisztusi dolog,

0: csak más szolgálatot lát el esetleg, más tisztséget tölt be. Ti mindannyian testvérek vagytok. Az, hogy alá-fölé rendeltség, ez a bizonyos hierarchia, hogy alacsonyabb rangú, már aki alattam van, azt mondja, ez az Isten országában ilyen nincs. Ugye Diotrefészről is visszatérve Diotrefészhez, azt mondja, hogy Diotrefész elsőséget kíván. Ugye rövid kifejezés, de a Bibliából sok-sok igét lehetne még hozni, ezt arra támasztani, hogy ez abszolút antikrisztusi gondolkodásmód. Elsőséget kívánni. Aztán sátán így kezdte. Ezzel oltotta be az embereket. Jézus tanítványai is ezzel küzdöttek, mint ahogy mindannyian valahol ott van bennünk, vagy lappang, vagy nyíltan. De valahol ott van bennünk ez, hogy kitűnni valamivel, hogy ismerje el, hogy én azért külön vagyok. Aztán mit mondott még róla? Azt mondja, hogy nem fogad el minket, hogy elsőséget kíván, és így folytatja, nem fogad el minket, írja Pál apostol. Tehát Diotrefész elsőséget kíván, és nem fogad el minket. Kik azok a mi, akiket nem fogad el? Kiket nem fogad el? Mit gondolunk? Mi lehet ennek a... Akkor próbáljuk meg ennek a lényegét is megfejteni. Azt mondja, hogy elsőséget kíván, ezt már láttuk, hogy mennyire nem krisztusi dolog. Nem fogad el minket. Kiket? János apostol ki volt? Mit nem fogad el ez a Diotrefész? Kit és mit nem fogad el? Tanítványokat nem fogadja el. És kik a tanítványok? Mi jellemző leginkább a tanítványokra?
1: Jézus követői.
0: Jézus követői. Idézek Jézustól, mit mondott az ő tanítványairól, és legfőképpen mi kell, hogy jellemezzen egy jézusi tanítványt, mint amilyen éppen János apostol is volt. Máté evangélium a 28. fejezetére gondolok, itt a könyv vége, ugye Máté 28:19-től olvasom, Jézus ezt mondta, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Amit én mondtam néktek, amit én parancsoltam néktek, ti, mivel hogy ezt te tudjátok, erre tanítsatok meg mindenkit. Ki a tanítvány? Aki az Isten beszédét, parancsát tanítja, hirdeti. Ez az igazi tanítvány Jézus szavai szerint. És azt mondja, nem fogad be minket, az mit jelent? Nem fogad el minket. Az Isten beszédét elutasítja. És azokat, akik az Isten beszédét képviselik, elutasítja. Az igazi tanítványok azok. Az Isten szaván alapul az ő hitük. És azt mondja, Diotrefész nem fogad el minket. Az Isten szava neki nem tekinti. János 6:63. Jézus azt mondja, a beszédek, amiket szólok néktek, lélek és élet. Ugye, mit mondanak ott? Azt mondja, kemény beszéd ez, kicsoda hallgathatja. Jézus azt mondja, ez az élet, amit nektek mondok. Ugye azt mondja, később, hogy amikor azt mondja, sokan ott hagyták a tanítványok közül, sokan elhagyták, és soha többé nem jártak ő vele. Megkérdezte azt mondja, ti is el akartok menni? Mit mond Péter? Azt mondja, hová mennénk, Uram? Örök életnek beszéde van te nálad. Ez az életnek a beszéde, ami az Istentől származik. Máté 24:35. Azt mondja Jézus, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Az igazi tanítványok mindig az Isten beszédét képviselik, és az Isten beszédét hirdetik. És aki őket nem fogadja be, az az Isten beszédét nem fogadja be, az Isten beszédét nem fogadja be, az Istent nem utasítja el. Diotrefész ilyen volt. Elsőséget kívánt, Jézus nem erre mutatott példát, pont az ellenkezőjére. Nem fogadta el az Isten beszédét képviselő tanítványokat. Jézus, ugye idéztem egy pár igehelyet, rengeteg igehelyen hivatkozik az Isten beszédére, mint alapra. Az Isten beszéde élő és ható. Az Isten beszéde a mag, ugye magvető példázata, ami, hogyha bekerül egy ember szívébe, ugye talajba, azt mondja, hogy szárba szökhet,

gyümölcsöt teremhet, de az Isten beszéde az alap mindig. És azt mondja, Diotrefész ezt elutasítja. És sajnos azt látjuk, hogyha ilyen szempontból nézzük a kereszténységnek a történetét, meg a Jézus utáni történelmet, hogy az egész történelem során az üldözés mindig e körül lángolt föl. Az Isten beszéde. Aki ha valahol, tehát magában a keresztény egyházban, ha valaki az Isten beszédére hivatkozva próbált valamit képviselni, akkor mi történt? Ugye Lutherrel és a többiekkel. Calvin János. Luthert éppen nem égették meg. Hány millió embert égettek el, mert az Isten beszédére próbált hivatkozni, hogy az Isten beszéde ezt és ezt és ezt mondja. Ez nem helyes. Jelenések könyvéből idézek csak, ugye ott végigveszi ezt a történelmet, ezt a jó pár száz évet. Jelenések könyvéből három részt idézek. Jelenések 1.9. Pál apostol miért volt a rabságban Pátmosz szigetén? Én, János, aki néktek atyátok fia vagyok, társatok a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában, tűrésében, a szigeten volt, amelyet Pátmosznak neveznek, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Miért raboskodott? Mert ő az Isten beszédét képviselte. Ez tűrhetetlen volt. Vagy olvasom Jelenések könyve 6.9. Azt mondja itt az ige, Jelenések 6.9. És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonságtételért. És a bizonságtételért, amelyet kaptak. Miért ölettek meg? Az Isten beszédéért. Ez tűrhetetlen dolog. A keresztény egyházon belül. Jegyzem meg óvatosan. Jelenések 20.4. Azt mondja, Jelenések 20.4. És láttam királyi székeket, leültek azokra, adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonságtételért és az Isten beszédért. Mint egy refrén. Miért gyűlölték az embereket? Miért üldözték? Miért ölték meg? Mert az Isten beszédét, az Isten parancsolatait képviselték. Diotrefész kezdte a sort, szinte így lehet mondani. Most hát már volt előtte is, meg mellette is, de név szerint Diotrefész, aztán sok antikrisztus támadt, név szerint Diotrefész kiemeli. Elsőséget kíván, ez nem Istentől származó dolog. Nem fogod el minket, az Isten beszédét, az Isten beszédén alapuló tanítványságot. Aztán mit olvasunk még róla? Bocsánat, még egy... Jó, nem olvasom, az időnk előre halad. Tehát azt mondja, Diotrefész nem fogadja be azokat a tanítványokat, akik az Isten beszédét szavát képviselik. Akkor így summázzuk ezt a második jellemzőt. Azt mondja, az egyházból kiveti. Ezt is olvastam. Kiket vet ki az egyházból? Nem tudom, emlékszünk-e? Nézzük meg, hogy kiket vet ki. Elsőséget kíván. Nem fogod el minket. És kiket vet ki az egyházból? Emlékszünk rá? Elolvasom. Azt mondja, hogy nem fogod el minket, ezért ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsokban ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atya fiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Kiket vet ki az egyházból? Kicsit lehet, hogy nehezen érthető. Elolvassam még egyszer. Kiket zár ki, közösít ki, vet ki az egyházból? Azt mondja, hogy nem fogad el minket, gonosz szavakkal csácsog ellenünk, sőt nem elégszik meg ezzel, maga sem fogadja be az atya fiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Kiket vet ki az egyházból, ugye? Azt mondja, nem fogadja be az atya fiakat, a tanítványokat, kiket, akik az Isten szavát képviselik. Azt mondja, nem fogadja be, azokat akadályozza, akik azt mondja, hogy akik ezt akarnák, tehát ha valaki be akar fogadni olyat,
aki az Isten szavát képviseli, az Isten beszédét, akadályozza, és az egyházból kiveti. Isten szavának nincs helye, legalábbis lényegileg. Lehet, hogy formálisan sok hivatkozás van rá, biztos, de lényegileg azt mondja, azok a tanítványok, akik az Isten szava szerint akarják érni a hitéletüket, azok nem kívánatos személyek az egyházban. Azokat ki kell onnan vetni. Ugye megint csak egy súlyos dolog. Máté evangélium a 15. fejezetében Jézus beszél, hogy vannak beszédek, parancsolatok, törvények, amik az Istentől származnak, az Isten egyházán belül, és vannak beszédek, tanítások, törvények, parancsolatok, amik nem az Istentől származnak, Isten egyházán belül. Csak három verset idézek, Máté evangélium a 15. fejezete. Ugye oda mentek Jézushoz, és felelősségre vonták, ugye mondták, hogy hát figyelj már Jézus, a te tanítványaid áthágják a vének rendeléseit. Hát hogy van ez? Hát nem tanítod meg tanítványaidat, hogy rendesen viselkedjenek, hogy rendesen hívő emberek legyenek? Hát áthágják a tanítványaid a vének rendeléseit. És Jézus pedig, harmadik vers, Máté 15.3, Jézus pedig felelvén mondanékik, ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által? Az Isten parancsolta, amit csináltok? Az Isten beszédén nyugszik, amit csináltok? Nem. Ti találtátok ki, hogy ez Isten így akarja. Azt így áthágjátok. A ti parancsolataitokkal áthágjátok az Istennek a rendeléseit. Vagy mondja ugyanitt a 6. vers. Erőtelenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. 9. vers. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Diotrefész ilyen volt. Aki az Isten beszédére építette volna a hitét, azokat akadályozta, nem fogadta az egyházba, a közösségbe, sőt kivetette onnan. Mondjad, Erika, jelentkezte az előbb. Bárkit is kizárni, kiközösíteni az egyházból, a testvéri gyülekezetből. Mit mond erről a Biblia? Szabad-e bárkit kizárni, kiközösíteni az egyházból? Csak indokolt. Így van, ez a válasz. Csak indokolt esetben. És mi az indokolt eset? Az, hogyha valaki az Isten beszédére építi a hitét, meg az Isten szavát tanítja, az indokolt eset? Ugye Diotrefész ilyen volt. Azt mondja, itt jönnek itt mindenféle, hogy ezt mondja az Úr, meg ezt mondja a Biblia, azt mondja, hát vagy abba hagyod, vagy akkor kizárlak. Mikor kell szabad, vagy mikor kell valakit kizárni, kiközösíteni? Mit mond erről a Biblia? Ugye Máté evangélium a 18, próbálom rövidre fogni. Máté 18 ott azt mondja, hogy ha látod, hogy az atyád fia vétkezik, bűnt követel, bűnben él, akkor menj el 4 szem közt, nem hallgat rád 2-3-at, nem hallgat rád, vidd a gyülekezet elé, és ha nem, akkor legyen olyan, tehát azt mondja, hogy olyan előtted, mint a pogány és a vámszedő, amit megköttök a földön, ugye szövetségkötés, keresztség, az mennyben is kötve lészen, amit megoldotok a földön, ugye megoldani a megkötött szövetséget, kizárni, azt mondja, az a mennyben is oldva lészen. Aki nyilvánvaló bűnben él, és nem hajlandó ezt belátni, nem hajlandó ebből megtérni, nem hajlandó bocsánatot kérni, megváltozni, azt mondja, azt ki kell zárni az egyházból. De nem azt, aki másképpen gondolkodik, mint én, aki az Isten szavára építi a hitét, nem azt kell kizárni. Diotrefész ezen az úton járt. És még egy, az alcímben benne van, hogy Diotrefész és a nikolaiták, ugye ebben az időszakban volt ez jellemző, van a 7 gyülekezeti levél a Jelenések könyvében, és a legelső levél az első századi kereszténységről szólt, ugye az efézusi gyülekezethez írt levele Jézus Krisztusnak. Tehát az első században járunk, és itt van ez a kifejezés, el is olvasom, nikolaiták, azt mondja, hogy Jelenések 2.1-től olvasom, az efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg, ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 arany gyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat és tűrésedet,
hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugnak találtad őket, és terhet viseltél, és béketűrű vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad, emlékezzél meg azért, honnét estél ki, térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartodat kimozítom a helyiből, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. És nem olvasom tovább. Most csak két dolgot emelek ki. Azt mondja, hogy megkísértetted, megpróbáltad azokat, akik apostoloknak mondják magukat, és nem azok, és hazugoknak találtad őket. Itt van például János apostol, azt mondja, megdicséri, miért dicséri meg? Azt mondja, itt van Diotrefész például. Te leleplezted Diotrefészt, aki azt mondja magáról, hogy ő a valaki, ugye elsőséget kíván, és azt mondja, leleplezted, hogy az Isten beszéde alapján leplezted le, hogy hazug. És azt is mondja, hogy de megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Itt az első századról van szó. Hallottunk-e valamit erről, hogy kik voltak ezek a nikolaiták? Nem nagyon, ugye? Nem nagyon van róluk leírás egyébként, tehát én is nézegettem így az interneten is. Egy-két dolgot úgy próbálnak róluk leírni, de én csak egy dolgot említek, tehát hogyha nézzük magának a szónak a jelentését, hogy mit jelképez maga ez a szó, nikolaiták. Nikáó azt jelenti, hogy győzni, felülkerekedni valamin. Laos azt jelenti nép. Nikolaiták, Nikolaos, nikolaiták. Azt mondja, hogy nép, tömeg, győzni, felülkerekedni. Azt mondja, hogy olyan valakik, akik felül akartak kerekedni a népen. Le akarták győzni őket. A diótrefészi elsőséget kívánás. Persze van magyarázat szerint több jellemzőjük is, de most én csak ezt akarom kiemelni, ami megint csak megerősít, amit ebből eddig beszéltünk. Azt mondja, itt még nem tanítás, mondja, a nikolaiták cselekedete, azt mondja, ezt cselekszik például, amit Diótrefész cselekszik. Aki elsőséget kíván, és mindenkit kizár, aki ellene mer mondani, azt mondja, hogy legyőzi a népeket, a többséget, felül akar kerekedni, és felül is kerekedik. Ebből még nincsen tanítás, de majd meglátjuk, tehát a negyedik századra, ott a pergamumi gyülekezetnek írt levélben mondja, hogy ott már a nikolaiták tanításáról beszél. Azt mondja, a negyedik századra, itt a nikolaiták cselekedeteiből, tehát hogy elsőséget kíván, primátus, ott már hivatalos dogma, hivatalos tanítássá válik. Ez, hogy ez így van jól, mert ez az Isten akarata. Itt még csak cselekszik, ott pedig már tanítják is, hivatalos dogma szintjére emelik majd a pergámumi gyülekezetnél a IV. Században. Ennyit szerettem volna megosztani, hogy az első században, az apostoli időkben és Jézus idejében milyen antikrisztusi megnyilvánulások voltak. Nem mondtam el mindent, ugye még lesznek előadások, ennyi fért bele, túl is csúsztam az időn, elnézést kérek. Kérdés, hozzászólás, kiegészíteni való, ellentmondás, bármi, amiről közösen beszélhetünk, tovább gondolkodhatunk.

Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, minden kedves vendégünket a mai szombat délelőtön. És a mi igihirdetésünknek az alapigéjét Ézsaiás könyve 4. fejezetéből olvasom. Tehát Ézsaiás könyve 4. fejezetéből, illetve nem is helyesen mondom, nem is a 4. fejezetéből, hanem a 4. fejezetet. Tudnélik, csak 5 versről van szó, és a mai igihirdetésnek ez az alapszakasza. Ézsaiás 4. Olvasom az igét. És ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dícsőséges lészen, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izrael maradékának. És lészen, hogy aki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik minden, valaki Jeruzsálemben és az élők közé beiratott. Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát és Jeruzsálem vérét, eltisztította belőle az ítélet lelkével és a megégetés lelkével, akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, és lángoló tűznek fényességét éjjel, mert ez egész dicsőségesen oltalma lészen. És sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom is rejtek szélvész és eső elől. Kedves gyülekezet, ezt az igé szakaszt az Ézsaiás 4-ből azért választottam, mert úgy éreztem, hogy ez a jövendőlés sok válaszra ad, vagy sok kérdésre ad választ, tehát sok választ ad nékünk abban az időszakban, amiben mi most élünk. És nagyon jól tudjuk, hogy proféciák, ugye a Péter apostol 2. levelében van az a vers, hogy mint fény a sötétségben, ott így van nekünk a proféciai beszéd, és azt hiszem, szükségünk van fényre. Mert a sötétség, azt hiszem, ezt nem kell külön ecsetelni, az egyre sűrűsödik, és egyre erősödik körülöttünk. Elég csak a híreket hallgatni. Elmúlt 2 hét szombatján ezt az igihirdetést tartottam, és minden héten más-más híreket tudtam volna felsorolni, amelyek önmagukban is elegendőek arra, hogy igenis kihozanítsanak minket. Nem akarom most azt megtenni, hogy most egy ilyen idők jellei órát tartsam, hogy mi is van körülöttünk, de ami a híreknél sokkal rosszabb, mármint hogy az eseményeknél, tehát a pőre események sokkal rosszabb az, hogy ezek a hírek mit váltanak ki, illetve hogy milyen légkörben, milyen hangulatban vannak az emberek körülöttünk. Ugye az embereknek az érzéseit, az, ami sokkal szédületesebb, mint az, hogy most ilyen pártpolitikai csata van, ezt már lassan megszoktunk itt Magyarországon, hogy mi van, meg mi nincs, meg hogy van, meg hogy ki mit úgy néz, meg a másikra hogy tekint. De a lényeg az, hogy a harag, a gőg és az indulat tulajdonképpen egyre magasabb a fokot ér el. Azt látjuk körülöttünk a világban, hogy az emberek egyre türelmetlenebbek. És egyre nagyobb zendülésekre készülnek, vagy készek, elégedetlenek. És számomra az veszélyesebb, mint akármelyik nagy vallási vagy politikai vezetőnek kikotyogása, amiből mi azt látjuk, hogy na milyen, hol tartunk az időben. Mert ezek az úriemberek részben már régóta ezen a véleményen vannak. De az a benyomásom, lassacskán a tömegek is odaig eljutnak, hogy oly mértékben befolyásolhatók, hogy az embernek vegyes gondolatai és érzései vannak, amikor az Isten útját követi. Én nem tudom, ti hogy vagytok, de én bennem azért időközönként felmerülnek aggodalmak, netán talán pillanatokra félelmek is, hogy mi lesz, ha ebből ez meg az lesz. Beszélgettem én egy köztiszteletben álló úriemberrel, és azt mondta nekem, hogy a fia kétségbe esetten mondta neki, hogy apám, költözünk el innen, amíg még lehet. Gyorsan, mert ki tudja, hogy mi lesz itt még.
Tehát jó, lehet, hogy az exponált mi voltok miatt a keresztűzben van, és mindenféle támadásnak ki van téve, és lehet, hogy ez egy ilyen kicsit olyan túlzott félelem volt, de hát részben zsidó származású, és egy kicsit úgy visszahaladszott nekem az, hogy milyen lehetett a Németországban a 30-as években, amikor egy zsidó családban ugyanolyan beszélgetések lezajlanak. Amikor látják, hogy halmozódnak a jelek, halmozódnak a problémák, és az emberekben felfelmerül, hogy most maradjunk, vagy menjünk, vagy mit is csináljunk. Ugye számunkra, mint hívők, az nem az a kérdés, hogy menjünk, mert tudjuk, hogy akárhova megyünk. A Bibliában jövendőlt utolsó események elől úgy mondván ezen a világon nem lehet menekülni, bárhova megyünk. De ilyen világi emberekben, hogy milyen érzések merülnek föl, azért ez engem súlyosan elgondolkoztatott. És egy kicsit el is voltam keseredve, és lapozgatom a Bibliában, hogy Uram, vajon milyen a válaszod? Most mi a helyzet? Vagy mi a mondásod, vagy mi a szavat erre az időszakra? És akkor bukantam Ézsaiás 4-re, és átlapoztam, átolvastam, és számomra vigasztalást tartalmazott ez az ige szakasz. És szeretném veletek megosztani ezt a vigasztalást, szeretném rávezetni benneteket is, hogy mi van számomra ebben a versben. Úgy kezdődik, és ama napon, ugye? Ama napon. Mi az a nap? Ézsaiás könyvében az első 2-3 fejezetben, pontosabban, igen, a másodiktól az 5. fejezetig 10-szer, tehát 10-szer mondja a Szentírás ama napon. És ha egészen konkrétan akarjuk megnézni, az Ézsaiás könyvének a 2. fejezetében, ott van, a 2. fejezet 2. verse azt mondja, lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úrnak házának hegye, stb. Ott meghatározza, hogy ez az ama napon micsoda. A 2. fejezettől, ugye ott így kezdődik, és lészen az utolsó napokban, és attól fogva még 10-szer idézi azt, hogy és ama napon. Gyakorlatilag, ha az Ézsaiás könyve első fejezeteit olvasunk, egy bizonyos értelemben a jövőben mutató, felvillanásokat, a pillanatproféciákat, vagy csak egy ilyen betekintéseket kapunk, amely a jövőben zajlik. És persze nem mindegyik az utolsó, mármint hogy a Jézus 2. eljövetelére vonatkozik, de bizony az a 4. fejezet a véleményem szerint igen erőteljesen erre vonatkozik. És azt mondja, ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lészen. Most már ki az Úr csemetéje? Azt mondjuk a bibliaolvasóknak olyan nagyon nem kell megmagyarázni, de talán azért érdemes megnézni egy néhány igeverst a Bibliában, Ézsaiás 11 például, ahol maga Ézsaiás azt mondja a 11. fejezet első verseben, és származik egy veszőszál Ézsai törzsökéből, és gyököreiből egy virágszál nevekedik. És akkor ott is ugyanaz van, ez a virágszál, vagy a veszélye, vagy a csemetéje, ugye, tehát a héberben ugyanaz a szó egyébként, tehát ugyanazok a kifejezések vannak ott. És a kérdés az, hogy mi ez a csemete, vagy mi ez a növés, ami a földből kinő, a 2. vers megmondja, akin az Úrnak lelke megnyugoszik, bölcsőségnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Szóval más szóval, a keresztény számára itt kitárulkozik előttünk egy új látás, vagy egy új szemszög, tudnélik Jézus, mint csemete. Majd fogunk arról beszélni, hogy ennek milyen szimbolikus üzenete van, tehát, hogy Jézus a földből kinövő csemete, de az első megalapítása az, hogy ebben az utolsó időben Jézus dicsőséges és ékes lesz. Na, azon vigasztalódtam legelőször. Mert egy picit, és talán velem együtt meg tudjátok osztani ezt a gondolatot, ezt a véleményt, néha egy kicsit elkeseredünk azon, hogy vajon milyen állapotban van az Isten népe, azaz mi magunk. Tehát nem csak, hogy mások, hanem mi magunk. Ahhoz képest, amilyen állapotban kellene talán lennünk, hol tartunk mi ma? Misszió munkában, személyes megszentelődésben, személyes odaszánásunkban, amikor
úgy fel-fel villan az Isten szentséges dicsősége a szemünk előtt, úgy néha egy kicsit úgy kétségbe esünk, hogy vajon hol is tartunk, és aztán fölmerül a kérdés, hogy vajon be fogjuk tudni fejezni a munkát, míg az Úr eljön. Vajon mi készek leszünk, amikor eljön az Úr? Vajon elérjük-e a célt? Vagy nem céltévesztve lesz az életünk, és az egész csak úgy hiába való volt. Eddigi megtartóztatásunk, eddigi igyekezetünk, eddigi hitünk, mind hiába valóvá válik. Azért, mert akkor, amikor a fordulatra eljutottunk, úgy ellankadtunk, ellustultunk, elfáradtunk, elvilágiasodtunk, és akkor úgy számomra ez egy nagyon keserű pillanat volt, vagy gondolat volt, és akkor ez az ige azt mondta, hogy nem Wolfgang, ne higgyél ennek az érzésnek, mert az Úrnak csemetéje az utolsó időben, azaz amanapon ékes és dicsőséges lészen. Na most ez mit jelent, hogy ékes és dicsőséges? Ezen már nem akarok tovább, ezt már nem akarom tovább ragozni. Mindenki elgondolkodik azon, hogy vajon ez mit jelent. Az egészen biztos, kedves testvéreim, hogy az utolsó időben Jézus Krisztus ékes és dicsőséges lészen. Rajtunk múlik, hogy mi csatlakozunk ez a dicsőséghez, és mi is vagyunk adott esetben Jézusnak az az ékesége, amely ezen a földön láthatóvá válik. És aztán folytatja ez a vers, és azt mondja, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izrael maradékának. Nos, itt mindjárt folytatódik ez a gondolat, mert ugye az, hogy Jézus nagy és dicsőséges és ékes, azt úgy nagyjából el tudjuk képzelni. Tudnélék, a Golgotai kereszt áldozat után ez jár is neki, ezt tudjuk is, hogy igenis ő neki jár ez a dicsőség. És ha ő eljön erre a földre, akkor önmagában ez a vers beteljesedne. De hogy van Jézus Krisztus az ő tanítványai között, az ő követői között? És hát ez a következő kérdés. És azt mondja, az ige azt mondja, a gyümölcs nagyságos és díszes lészen. Mielőtt ehhez átérek, talán még az előző versnek a titkát kell egy pillanatra csak kibontakoztatni, hiszen erről a helyről számos igehirdetés ezt a témát taglalta, nem kell ezt nekem külön taglalni. De mi a titka annak, hogy Jézus dicsőséges és ékes lészen? Mi a titka a csemetének? Ugye a csemete, maga a gondolat, hogyha ezt jól elolvasuk, tehát ezt lehet még sok helyen elolvasni, a Jelenések könyvében, Zakariás könyvében, több helyen van, hogy ő a földből kinő. Más szóval, ő ugyanolyan természettel rendelkezett, mint mi. Az, hogy Jézus Krisztus ma, vagy az utolsó időben, inkább így, az utolsó időben rendelkezik dicsőséggel, azaz tanítványok formájában, hűséges követők formájában, dicsőséggel, az, hogy emberek vannak a Földön, akik, ahogyan Jelenések könyve 14. fejezete azt mondja, hogy mit adjunk neki? Mit adjunk neki? Adjátok? Kinek mit adjunk? Dicsőséget, ugye? Az Istennek. Tehát vannak emberek a Földön, akik dicsőséget adnak, és miért adják ezt? Miért adnak egy olyan korszakban dicsőséget az Úrnak, amikor egyre nő a sötétség, amikor egyre nehezebb lesz Krisztust követni, amikor úgy színlelt kereszténység egyre inkább kopik, mert egyre nagyobb lesz az ellenségeskedés azokkal szemben, akik a Krisztus hitét vallják. Miért tudnak emberek akkor a világnak a legsötétebb órájában is hűségesen kitartani Krisztus mellett? Hát ez abban rejlik, hogy ők Krisztust a szemük előtt látják, mint csemete. Egy közülük, aki már nem más erővel rendelkezett, mint amilyen ember rendelkezhet itt ezen a földön. Aki az ő győztes életét nem azért élte, mert ő az isteni hatalmát használta, hanem azért, mert ő a mindenhatónak az ígéreteibe kapaszkodott, és a legnehezebb élethelyzeteket is megoldotta. Hitben járt, és az Úrral együtt maradt. Azok az emberek, akik ezt a titkot megértik, azok az utolsó időben helyt tudnak állni. Aki ezt a tanítást magától elutasítja, aki azt mondja, hogy nem, az nem lehetséges, aki a győzelmes gondolatnak a lehetőségét is visszautasítja,
aki a győztes életnek a valóságát mesenek tart, az a valóságban nem is fog dicsőséget adni Krisztusnak, és az utolsó időben hamar eltűnik, ahogy szokták mondani, mint polyva a szélben. És ilyenkor igazán szétválik az, hogy hol van az Úr gyümölcse. Ugye nagyságos lesz, ahogyan a Biblia mondja, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izrael maradékának. Ugye itt a gyümölcs, kedves testvérek, János Evangélium 15. fejezete mit mond? Ugye, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek, ugye? És ez a feltétele a gyümölcsnek. Ugye, ott olvasunk a 4. 5. vers, maradjatok én bennem, és én ti bennetek, miképpen a szőlővesző nem terem gyümölcsöt magától, hanem a szőlőtőkön marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Ugye? És nálam nélkül, hogy folytat, semmit sem tehetitek. Tehát ez a gondolat, a hívőnek az a meggyőződés és a Krisztussal való együttélése, folyamatos együttélése, akkor, amikor az ember azt hiszi, hogy most a gonoszság áradata el fogja söpörni mindazt, amiért eddig dolgoztál és dolgoztunk és tevékenkedtünk, nem ám pont az ellenkezője lesz, mert most igazán derül ki, hogy milyen volt a munkát, illetve nem is az embernek a munkája, hanem az Isten munkája az ember lelkében. Akkor fog kiderülni, amikor az ellenállás és a sötétség egyre nő. És a mi várakozásaink és félelmeink és kisítőségeinkkel szemben a Biblia azt mondja, a földnek a gyümölcse nagyságos lesz. És kedves testvérek, szeretnélek bátorítani, ne gondoljátok azt, hogy az Isten nem tudja véghez vinni azt, amiért ő küldte az ígét a földre. A Biblia körül kell csoportosulnunk, ott kell állnunk, a Bibliából kell élnünk, a Szentlélekből kell élnünk, és Krisztussal együtt kell maradnunk, ő benne kell maradnunk, és akkor semmi sem lehetetlen. Mert nálam nélkül semmit sem tehetünk, de viszont a fordítottja is igaz, vele együtt mindenre vagyunk képesek. Bármilyenek a körülmények. És ilyen értelemben ez a jövendülés más szavakkal, de ugyanazt mondja, amit a Máté evangéliumban vagy a Jelenések könyvében olvasunk, hogy lesz győztes gyülekezet a végén. Kedves testvérek, a kérdés maradt, vagy a kérdés felvetődik, hogy jutok én a győztesek közé. Én személyesen. És itt már egy kicsit máshogyan fest a kép mindjárt, mert azt mondja, akik, hogy is van? Izrael maradékának, ugye az úgy folytatik ez az első vers, Izrael maradékának, vagyis lészen, hogy ki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik minden valaki Jeruzsálemben az élők közébe iratott. Kedves testvérek, miután az az első vers bátorított minket, ez a jövendőlés bátorított minket, hogy az utolsó időben valójában várható egy dicsőséges, győztes gyülekezet, amikor kicsit úgy fölemelte a gondolatainkat és a lelkünket, hogy igen, nem lesz hiába való, akkor ezzel együtt ugyanakkor meg is említi, hogy hogyan jön létre ez a dicsőség. Mi által történik az, hogy a végén, ott, ahol eleinte esetleg, hát sok konkolyt is látunk, hirtelen most csak búzát látunk. Mert a Biblia, Ellen White azt mondja, hogy pont fordítva van, ahol mi csak búzát látunk, vagy véltük búzát látni, ott kiderül, hogy aztán sok konkoly is van. Hát néha azért megvan ez a szemlélet, hogy inkább konkolyt látunk, mint búzát, de a Biblia azt mondja, hogy lesz a végén tiszta nép. Akkor hogy is lesz az? A válasz az ítélet. Az ítélet tisztítani fogja az Isten népét, és az ítéletben senki nem marad, aki ezt a hitet, amelyről az előbb beszéltem, nem vallja. Aki Krisztust nem példaképként vallja, aki nem marad Krisztussal közösségben, az az utolsó időben feltehetően nem fog tudni helytállni. Ez a bibliai ígéretnek a másik oldala. Tudnélik, nincsen ígéret feltétel nélkül.
És ez el kell, hogy gondolkoztasson minket, hogy milyen időben élünk. Azt mondja, és lészen, hogy aki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik minden valaki Jeruzsálemben az élők közé beíratott. Meghagyatik, beíratott, maradék. Nos, kedves testvérek, legelőször ezt a gondolatot Mózes második könyvében olvasunk. Volt olyan helyzet, és talán emlékezünk arra, amikor az Isten népe igen nagy gonoszságot követett el, és Isten, hát nem csak úgy színlelte a haragját, de úgy kegyelemmel, vagy kegyelem nélkül nyilatkoztatta ki a haragját, és azt mondta Mózesnek, hagyd pusztítsam el ezt az egész népet. És nyilvánvalóan nem az Isten szívében az volt, hogy pusztítson embert, de próbára tette Mózest, hogy Mózes tanult-e vajon valamit őtőle. És Mózes mit mondott? Emlékeztek erre, ezekre a szavakra? Az már inkább engem törölt ki az élet könyvéből, csak őket ne pusztítsd el. Vajon mit mondanának a pogányok te rólad, hogyha te most elpusztítanád ezt a népet? Kihoztad őket Egyiptomból, nagy dicsőséggel, mindenki megfélemlett, és most meg elpusztítanád. Ez volt Mózes gondolata. És Mózes akkor legelőször vetette föl azt az életkönyvbe. És Mózes tudhatott valamit, mert Mózes 40 napig ott fönt volt az atyánál, illetve Jézusnál, és tanult tőle. Többet tudott Mózes, mint amin itt valaha le tudott volna írni a Bibliában. Amit mi a Bibliában olvasunk, az csak a tanítása, az csak az, amit feltétlenül el kellett mondania. De Mózes sokkal többet tudott, és ilyen mondatoknál úgy kisejlett, hogy Mózesnek igen komoly betekintése volt a mennyei dolgokba. És ő azt mondta, hogy lesz olyan, vagy illetve van olyan, hogy életkönyve. És ebbe a könyvbe be lehetünk iratva, ebből ki is lehet iratkozni. Nem kell sok mindent tenni, elég csak, hogy a bűnt válasszuk. És mint hívők, számunkra ez a fontosabb kérdése. Nem annyira az, hogy milyen nagy kereszténynek tekintenek minket ezen a világon, ugye Jézus mondta a tanítványainak, hogy ne annak örüljetek, ugye, hogy mindenféle démonűzésben, meg egyébekben tündököltök, hanem annak örüljetek, hogy a ti neveitek be vannak írva az atyánál a mennyei könyvekbe, az élet könyvébe. És ez egy központi kérdés kell, hogy legyen a hívő lelkiismerete számára, hogy vajon hol vagyok beírva. Vajon maradok-e beírva? Vajon az én nevem kitörlésre kerül? Vagy ott marad? Nem vagyunk tanács nélkül e tekintetben, hogy most ez akkor majd hogy történik az ítéletben. Az Ézsaiás könyvében ugye azt mondja, hogy akik megmaradnak, ugye? Akik benn maradnak, a maradék, akik beíratva maradnak. De Jelenések könyve 3. fejezet 5. versében ad nekünk egy kis közelebbi választ, és azt mondja, aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Nos, talán az egyik vagy a másik erre még emlékszik, hogy erre a győz, ugye? Győzni kell. Nos, azt évek óta, évtizedek óta halljuk, hallhattuk, hogy ember, győzd le magadat. Győzd le magadban az, ami a sötétségre visz téged. Ez nem egy új dolog. A világosság és a sötétség közötti küzdelem, az minden ember szívében is zajlik. De van egy mozanat, amely a győzelmen még túlmutat. Mert Jézus azt mondja, ha te igazán igyekeztél az életedben, és ha te igazán bíztál bennem, ha te hittél bennem, akkor egy valami meg fog történni. Azt mondja itt a 3:5-ben a végén, azt mondja, vallást teszek. Vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. És egy kicsit bele tudjuk helyezni magunkat ebbe a helyzetbe, hogy mi zajlik az ítélet során ott fönt a mennyben. Hogy Jézus említi a mi nevünket. És azt mondja, igen, atyám, őt igen, őt nem iratjuk ki, ő nem kerül ki a könyvből. És ha esetleg a bizonyságtételekben utána nézünk a Proféták és Királyok című könyvéből, vagy a
vagy a nagy küzdelemben vannak fejezetek, amelyek kifejezetten az ítéletet leírják. És amikor azt olvasuk, hogy fölemeli Jézus a kezét, és azt mondja, az én vérem, az én vérem. Amikor a Zakariás könyve harmadik fejezetében talán emlékeztek arra a jelenetre is, amikor Sátán ott ugye az atyafiak vádolójaként ott áll, és akkor Józsuét, a főpapot ugye vádolja, és azt mondja, na nézd meg, milyen bűnös. És Józsué ott áll, tisztátalan ruhában, és hallgat. És akkor az Úr Jézus előáll, és mit mond? Az Úr dorgáljon meg téged, te Sátán, ugye? Tehát Jézus védelembe veszi az ő gyermekeit. Miért? Miért? Nem azért, mert ők az életükben soha nem vétkeztek. Nem azért, mert ők soha nem hibáztak volna. Nem azért, mert az ő jellemükben minden tekintetben egy úgynevezett tökéletes tudatot alakították volna ki, hogy tökéletes robotként itt ezen a földön éltek volna. Nem az, de ők őszinte Istennel való kapcsolatban élve győzelemre törekedtek mindig az életükben. És a Biblia azt mondja, ha az igaz, még ha az igaz el is esne, még ha napjában 7-szer is esne el, mit mond? Akkor 7-szer is kell föl. Miért? Mert az igaz azért igaz, mert tulajdonítatik néki az igazsága. Mert ő ismeri az Úr Jézus Krisztust, ő ismeri a bűnbánatot, ő ismeri a bűnbocsánatot. Ő tudja, hogy mi a feltétele annak. És ő a közbenjáróhoz jár. Nem csak róla beszél, hanem jár is hozzá. Imádkozik, könyörög, fohászkodik. És ez a feltétele annak, hogy Jézus akkor, amikor a ki és a beiratkozásnak a folyamata lezajlik, föltegye a kezét, és azt mondja, hogy igen, az én vérem, amit én a Golgotai kereszten kiontottam, amivel őt magam után vontam, amivel őt meg tudtam nyerni, és ő hűségesen megőrizte ezt a vért. És ezáltal a vér által meg is mosta, és meg is fehérítette az ő ruháját a mindennapi életben. Ezért én most fölemelem a kezemet. Nos, kedves testvérek, azt hiszem tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent az Krisztusban maradni. Bátorítani szeretnélek benneteket. Tudnélik, ezek a folyamatok ugyanakkor megjelennek, amikor a szabadulás megjelenik. Ha mi szeretnénk, hogy ez a földi harc lassan már lezáruljon, és vannak közülünk, akik erre már nagyon vágyakoznak, hogy legyen már vége, akkor egyúttal azt is el kell fogadnunk, hogy a lélek próbáló ítéletnek a jelenetei előttünk meg, illetve velünk együtt lezajlanak, fölöttünk, a mi életünk során. Ha egy kicsit konkrétabban megnézzük, hogy az emberekben mi zajlik ilyenkor. Ugye a harmadik vers azt mondja, ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével. Számos bizonságtételt olvastam, és szívesen idéznék most itt. Az egyiket talán úgy fejből idézem, amely arról szól, hogy ez Isten népe hogyan éli meg ezt a folyamatot. Hogy tudnélik, amint látják, hogy közelednek ezek az események, azt mondja a Ellen White a Proféták és Királyok című könyvében, ha jól emlékszem, hogy egyre inkább megalázzák magukat. És azt mondják, hogy könyörgéssel az Úrhoz mennek. És Ellen White mellé teszi azt a mondatot, hogy ez a tehát az önmegaláztatás, a könyörgés, a felebarátiat való könyörgés, az, hogy jönnek és figyelmeztetnek az igei szellemében, hogy mondják, hogy testvérem, gondolt jól át, hogy ezt hogy csinálod. Biztos vagy abban, hogy ezt így kell tenned. Amikor kérlelnek egymásért, akkor azt mondja Ellen White, hogy akkor látszik, hogy az a jelem, ami a bűntől meg volt fertőzve, visszanyeri
az eredeti nemességét. Tehát itt bizonyos értelemben van eredmény, csak nem a világ előtt, nem olyan én vagyok erős, meg ilyen győzelmes módon, hanem pont az ellenkezője. Minél inkább megalázza az ember önmagát, minél inkább fáj neki a bűn jelenléte, annál inkább mondhatnánk azt, hogy nemesedik a lelke. Ez a működési elv, ami Ezékiel 9. fejezet 4. verse mögött áll, amikor a Biblia azt mondja, az elpecsételés idejére vonatkozóan, ugye az Isten azt mondja az angyalainak, menjetek végig a városon, ugye, és mind azoknak a homlokára írjátok itt jelet, akik sóhajtoznak és nyögnek azok miatt az utálatosságok és bűnökért, amelyeket a városban és az országban elkövetik. Amikor az önvédelemből fenntartott lelki közömbösségnek a burka lepattan rólunk, amikor nem többé közömbösek vagyunk, többé nem csak önmagunkkal foglalkozunk, többé nem csak az érdemes, vagy nem csak az érdekes a számunkra, hogy nekünk mi legyen, nekem mi legyen, jó legyen, vagy rossz legyen, nem az én személyes érzésem az első helyen áll az életemben, hanem azt nézem, amennyire erre hivatott vagyok, hogy másnak hogyan tudok segíteni. Más vajon hogy érzi magát? Hogy tudok őt emelni? Szóval, tettel, szeretettel, és egyébként itt szeretnék hozzátenni, a testvéreim, ne csak szóval szeressük, ugye? Tehát hogy van ez? Hanem ugye cselekedetek el valósággal, valóságban, nem csak egy jó bátorító szó, az is nagyon sokat ér. Látom én ezt nap, mint nap, amikor emberekkel leülök és beszélgetek. Hogy amikor visszahív, és azt mondja, hogy hihetetlen, hogy 2 órát szántál rám, és hogy ez mennyi mindent jelentett a számomra. És lehet, hogy ennek az embernek az utolsó pillanata volt, akinek elmondtam. Mert rá 2 nappal hív a fia, és azt mondja, hogy most be van kómálva az apám, és bevittük a kórházba, és nem is tudtuk, hogy ilyen súlyos a helyzet. És ott ült mellettem, és 2 órán keresztül élet és halálról is beszéltünk. Testvérek, nem tudjuk, ezek nagyon szép dolgok, de amikor még a gyakorlatban is tudunk segíteni, amikor kézzel is tudunk szeretni, testvérek, akkor jelenik meg ez a nemesség, amelyre szükségünk van, és még sok önzőség legyőzendő mindnyájunknak az életében és a lelkében. De éppen ezek a nehézségek, amelyek körülvesznek minket,

való bak a végén elviszi a keresztény emberek által bevallott bűnöknek a büntetését. Mert Krisztus azokat a bűnöknek a büntetését vallotta, maga a bűnt azt vallotta, és azoknak a bűneit ideiglenesen, hogy legyen közbenjáró, legyen bűnhordozó. De az üdvözölteknek a büntetését nem Krisztus viszi el. Ez igazságtalan lenne. A végén ő kapja el. Ő a bűn okozója. És azért küzdeni fog, hogy elkapja a lelketeket. Mert ez neki valójában különbséget tesz. Egyel több, vagy egyel kevesebb, ezt ő neki különbséget tesz. Ne legyünk közömbösek, kedves testvérek. Ne legyünk közömbösek ebben a küzdelemben, mert lényeges dolgokról van szó. És amikor úgy gondoljuk, hogy ebben a tisztulásban, hát, vajon mit is kell tenni? Jóelből szeretnék egy verset olvasni. Jóel, amikor tanácstalanak vagyunk esetleg, és nem tudjuk, hogy akkor, hogy fordulhatunk-e esetleg az Úrhoz, vagy hogy van, vagy hogy nem. Szeretnélek bátorítani egy verset. Jóel második fejezet, 12. fejezete. A 12. verse, elnézést. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, bőtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szagasatok meg, ne ruháitokat. Úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő. Késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkodik a gonosz miatt. Szóval vannak emberek, akik azt gondolják néha magukról, hogy már úgyis mindegy. Nekem már mindegy. Már így is, úgy is. Ki fogok ebből kopni? Amikor a Biblia azt mondja, és lészen, hogy aki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, hát én biztos nem fogok megmaradni. Engem biztos nem fognak ott hagyni. Én biztos nem maradok beírva, ugye? Mert én valószínűleg nem fogom kibírni az ítéletnek a lelke, vagy a megégetésnek a lelke, ami belőlem kitisztítja a vért és az undokságot. Mert nem bírok szembenézni a saját undokságaimmal, nem bírom elhagyni azokat a bűnöket, amelyek Krisztus vérét ontották ki. Testvérek, a Biblia azt mondja még most is. Még most is így szól az Úr, térjetek hozzám, de ne színleléssel, és ne színpadjasan, és ne hangossággal, hanem imádsággal. Nem a ruhát kell tépni, hanem a szívet. És ez ugye érdekes volt annak idején, mert annak idején valójában az volt, hogy recs, és akkor hamult a fejére, és akkor mindenki tudta, hogy ez az ember gyászol, meg ez az ember bánkodik. Ma is vannak a mi külső jeleink, hogy, hát, hogy úgy nézünk ki, hogy lógatjuk a fejünket, savanyú arccal, és akkor önmarcangoló kifejezéssel, és önmarcangoló szlógenekkel, mert ezek nem igazi mondatok. Aki valójában önmagával kapcsolatosan bizonytalan, az sírással és könyörgéssel mondja ki. Vagy nem is tudom, nem, már könyörögni nem tud, mert nem mer. De ezek az emberek legyenek megszólítva azzal az igével, de még most is az Úr azt mondja, térjetek én hozzám. És ha valaki a szívét megaláz az Úr előtt, higgyétek el, az Isten munkája, az Isten igéje nem hiába valóan jött erre a földre, el fogja végezni a munkáját. És a végén azt olvasuk, amikor ez mind bekövetkezett, amikor ez mind megtörtént, akkor valami olyasminek a tanúi leszünk, amit mi a legmerészebb álmainkban nem tudtuk volna elhinni. És számomra ez is különös volt, mert, és azért is tartom az igéhirdetést erről az ige szakaszról, mert nem mondom, hogy a lényeg még jön, mert a lényeget elmondtam. De még valami nagyon szép jön. Mint ahogyan ez Jézusnál is így van, mindig először a lényeg, és utána a szép. Először a megtérés, és utána az öröm. Az örömről is kell beszélni.
Az Isten segítségéről is kell beszélni.

Miután a mi átmentünk a megtérésen, miután a mi átmentünk azon, hogy az Úrhoz visszatérünk teljes erővel, higgyétek el, az Isten nem hagyja magát. És aki az utolsó időben, ebben a leginségesebb időben, amikor alig kapunk kívülről támaszt és kapaszkodót a lelki életre vonatkozóan, amikor a világ tényleg a szószoros értelmében a velekig gonosz lett, csak körbe kell nézni a közéletben, az anyagi világban, mindenhol, bárhol az emberek egyre gonoszabbak lesznek. Amikor nem kapunk kapaszkodót, és kibírjuk ezt a küzdelmet ebben a világban, Isten igen nagy örömet fog okozni nekünk. Az ötödik, a negyedik vers, nézzétek meg, a negyedik vers. Számomra ez csodás volt, és egy kicsit azért nyugtatta a félelmeimet is, mert azért voltak félelmeim is. Emlékeztek az a mondat, amit az elején mondtam, hogy amikor ez a köztiszteletben álló férfi ezt úgy elmondta nekem, hogy a fia miket mondott, hogy menjünk már, mert itt Dunába fognak lőni. Ugye én bennem is felmerült az első pillanatban az a keseredés, hogy vajon mi lesz a világgal. Mert én ugye tudom a proféciákat, és tudom, hogy ez nem csak úgy egy félelem, egy indokolatlan félelem, hanem ez lesz. A Biblia azt mondja, hogy lesznek napok, amilyenek még nem voltak, amióta ember volt a Földön. És Hitleren már túl vagyunk. És Stalinon már túl vagyunk. És egy néhány afrikai diktátoron már túl vagyunk, akik a kegyetlenségnek a netovábbját produkáltak. Ez lesz most még a Földön, csak az egész világon. Tehát mi tudjuk ezt. Na de akkor hol a védelem? Hol kérem, hol van itt a biztonság? Ha valaki az Istent vallja, akkor hol van itt a segítség? Testvérek, a negyedik vers. Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, slángoló tűznek fényességét él, mert ez egész dicsőségesen oltalma lészen. Nagyon szép ez a vers a számomra. Igen, örülök ennek a versnek. Ugye az első mondat ez milyen? Vagy a mondatnak az első része milyen? És akkor mi történik? Teremteni fog az Úr. Ezt már így olvastatok? Láttátok ti már, hogy az Úr teremt? Jó, amikor látunk egy kisbabát az anyának a karjaiban, azt is látjuk, hogy az Úr teremtett. De ez úgy annyira normális, és annyira mindennapi, hogy ez már nem merül föl bennünk, mint csoda. Nem? Szép, Uram, életet hoztál a létre, de már annyira nem hat meg. De hogyan fog az Úr teremteni, hogy nyílik a szemünk, és egyre csak nyílik? Amikor Isten kivezette az ő népét Egyiptomból, mit csinált? Ugye meneteltek 7 nap és 7 éjjel meneteltek, ugye a Sinai félszigeten keresztül, és akkor kilátástalan helyzet. A Vörös-tenger előtte, a hegyek oldalában, és a hátunk mögött az egyiptomiak. És Isten mit csinál? Dicsőségesen szabadította meg az ő népét, nem? Nyílt a víz. És a Biblia azt mondja, és teremtette a vízfalakat jobbra-balra. Isten akkor teremtett. Ez teremtés nélkül nem lehet. Ez nem egy kis szél volt, amely a Nád-tengert szétfújta. Ez nem egy földrengés volt, amely elszipkázta volna a vizet valahol, és akkor, hanem jobbra-balra 50-60-70 méter vízfal állt. És az Isten népe szépen ott átsétált. Isten teremtett. Miért? Mert a dicsőségét megmutatta. És az Isten az utolsó időre megint megígérte, hogy dicsőségesen fog megvédeni minket. Most is megvéd minket? Hát még szép, hogy megvéd minket. Nem? De látjuk az angyalokat? Láttátok ti már az angyalt, aki megvédett benneteket? Én még nem. De lehet, hogy láttam, de nem tudok róla. De én még tudatosan nem látom az Isten dicsőségét. Szóval én bennem még nem merült föl, hogy egy angyalnak adtam volna kezét. A Biblia azt mondja, és egészen dicsőségesen oltalma lészen. Eddig is van oltalom, nem oltalom alapítván, az is van, de van oltalmunk. Az Isten megoltalmaz minket. Nap mint nap. Ő elrejt minket.
Ő megvéd minket. Már most is. És mégis az Isten olyasmit tesz, amelyet el nem fogunk felejteni. Nappal felhő és éjjel tűzoszlop. Minden gyülekezési hely fölött. És ennek is van értelme, azt mondja, minden gyülekezési hely fölött. Ugye? Ezen most lehetne még beszélni sokat, de az Úr teremteni fog a ti szemetek látására újra, mint régen Izraelnek. És ő meg fogja mutatni magát, erősnek fogja mutatni magát, de ez csak akkor, amikor már lezárult az ítélet. Amikor már az üdvösségünkön se jobbra, se balra nem lesz változtatás. Ne a dicsőség miatt higgyünk benne, de higgyünk, hogyha túljutunk és benn maradunk az ítéletben, akkor ő meg is fogja mutatni a dicsőségét, és ezzel bátorítani fog. Ugyanolyan ez, mint amikor Mózesnek azt mondja, az lesz a jel, hogy én vezettelek benneteket, hogy erre visszajöttök, erre a helyre visszajöttök. Emlékeztek erre a mondatra? Azt mondja, az lesz neked a jel, hogy amikor lent vagy Egyiptomban, és hozod az én népemet, az lesz a jel, hogy ide vissza fogtak jönni. Ez egy teljes mértékben értelmetlen mondat, nem? És ez csak a megvalósulása során nyeri az értelmet. Amikor ott áll Egyiptomban Mózes, és próbálja az embereket bátorítani, hogy gyertek velem, ott nincs. Nincs az, hogy ott van. Még nem jött oda. Hogy lehet? Hát persze, értitek a gondolatot, hogy az Isten azt mondja, hogy ha már kihoztalak benneteket, na akkor az lesz a jel, és ezt elmondhatod ott lent. Ez segített? Nem volt előre a jelnek a beteljesedése, nem előre megtörtént, hanem utólag. És így vagyunk mi is. Mi nem előre kapjuk a jelt, hanem utólag. El kell nekünk hinni, hogy az Isten megjutalmaz minket majd az ő dicsőségével. De akik benn maradnak a könyvbe beírva, amilyen biztos a Szentírás, olyan biztosan látni fogják az Istent teremteni. Olyan biztosan fogják látni, hogy védeni fogja az ő népét. És egészen dicsőségesen lész. És sátor lészen árnyékul nappal, és hőség ellen, és oltalom a rejtek, és rejtek szélvész és eső elől. Azok, akik az utolsó csapásokban élni fognak, az az utolsó nemzedék, amely látni fogja az Isten munkáját, amely életében tapasztalta az Isten ítéletét, az látni fogja az Isten hatalmas teremtési tevékenységét. A Jóisten adjon nékünk, hogy mi ma ezen a napon, amikor a teremtésről emlékezünk, amikor szombatnapot ünnepeljünk, és emlékezünk a teremtésre. A Jóisten adjon, hogy ma tudjon teremteni bennünk tiszta szívet, és nagyobb vágyat, hogy Krisztussal együtt járjunk, és erőt, hogy győzzük le az ellenséget, akinek csak egy célja van, hogy célt téveszük. Ne engedjük magunknak ezt a luxust, és ne engedjük, hogy az ördög győzzen fölöttünk, hanem Krisztus vére győztes legyen mi bennünk is. És akkor mi is lehetünk annak része, amikor a Ézsaiás 4-ed azt mondja, és ama napon dicsőséges lészen, ékes és dicsőséges lészen az Úrnak csemetéje. Legyen ez mindnyájunk életében így. Ámen. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk te hozzád, és megköszönjük néked a te ígédet. Nem azért, mert leírtad, hogy segíteni akarsz rajtunk, hanem azért, mert tapasztaljuk, hogy a lelkünkhez újra és újra szólsz. És amikor mi még távolok is vagyunk tőled, te már egészen sokat dolgozol azért, hogy közeledhessünk. Megköszönhetünk néked mindent, ami van nekünk, amik vagyunk. Mindent te tőled kaptunk, lelkiekben, testiekben. És szeretnénk, így, atyánk, ezt mindent tulajdonképpen visszaadni néked. Szeretnénk szívünket és mindenünket te néked átadni. Segíts nékünk a küzdelmeinkben, amikor a világ gyötör, kísért és eltéríteni kíván. Segíts ebben helytállni. Segíts kitartani melletet, amikor nem látszik a te
oltalmadnak a dicsősége. Amikor segítesz nap, mint nap, mi meg észre sem veszünk. Segítségi atyánk melletted kitartani mindvégig. És akkor majd, amikor egy egész öreke valóságra beíjasz minket, az új földnek a lakosai közé, várhatjuk te tőled azt is, hogy a dicsőségedet is megmutatod. Arra kérünk téged, még az megtörténik. Hadd lássunk a szemünk előtt a te szépségedet, a te jelemetnek a dicsőségét, a te gondolataidnak a szépségét nap mint nap. Szépségedet és erőd, mert szépséged és erőd vonzan minket, égi atyánk, arra kérünk téged, hogy ne a téves eszmék és a csalások, ami ennek a világon állandóan és mindenütt felüti a fejét, hogy ne azok vonzanak minket. Segítségi atyánk megmaradni Jézus Krisztus mellett. Őt nem megutálni, az ő figyelmeztetéseit és fegyelmezéseit nem megutálni, hanem alázatosan a te kezed alatt maradni. Segíts ilyen értelemben minnyájunkon, hogy megmaradhassunk és megállhassunk, amikor te megtisztítod a te népedet. És megköszönünk így, atyánk, hogy erre tanítasz, és erre felkészítesz. Áld meg mindnyájunkat, égi atyánk, akik előtted állunk most, a te szent lelkeddel. Kísér minket haza, amikor hazamegyünk, és segíts, hogy a te lelked ott is velünk legyen. Hogy ne csak itt a te házadban igyekezünk szépre, a szépre és a szentre, hanem hogy egészen szentek lehessünk a mindennapokban is. Kérünk, hallgass meg ezt a kérést, és add erőt, ad fizikai erőt, ad gondviselést. Szükségünk van erre, égi atyánk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kértük ezeket, és egészen bizonyosak vagyunk, hogy te meghallgatsz minket.

0: Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket szombat délelőtti ige hirdetésünkön. Nekem is egy kicsit váratlanul jött, hogy igét hirdetek nektek, mert Istvánnak máshova kellett most mennie, ezért helyettesítem őt. És viszont egyúttal kapóra is jött abból a szempontból, hogy amikor legutóbb itt voltam, és Jelenések könyve 17. fejezetéről, annak az első 6 verséről beszéltem, akkor igazából a felét tudtam csak elmondani annak, amit szerettem volna, és most ezt a második felét szeretném veletek megosztani. Mégpedig úgy, hogy az akkor elmondottakhoz szeretném ezt kötni, meg ugye a hallgatóság körében ugye van nem teljes az átfedés, akik 3 héttel ezelőtt itt voltunk. Ugye akkor 3 ószövetségi fejezetet néztünk át, amit most értelemszerűen nem fogunk, mégpedig Ézsaiás könyve 37. Jeremiás könyve 50. 51. fejezeteit tekintettük át, mint amelyek az Ószövetségben beszélnek arról, hogy hogyan is fog lezajlani Babilonnak a pusztulása, az ókori Babilonnak a pusztulása. És arról volt szó, hogy a legutóbbi igehirdetésen, amit én tartottam itt, hogy Jelenések könyve 17. fejezete és 18. fejezete pedig ezt a 3 ószövetségi fejezetet értelmezi, és helyezi a világ végének a szöveg összefüggésébe, és beszél arról, hogy a világ végén szintén lesz egy olyan hatalmi monstrum, amelyet Babilonnak nevez a Szentírás, és ennek a Babilonnak a pusztulásáról beszél a 17. 18. fejezet, felhasználva azokat a proféciákat, amelyek tehát az ókori Babilonról szóltak Ézsaiás és Jeremiás könyvében. Jelenések könyve 17. fejezetéből szeretnék olvasni tehát verseket, és pedig úgy, hogy most alaposan átnéznénk ezt az első 6 verset, és majd igyekszem jó pár idézetet is hozni ehhez a bibliai szakaszhoz kapcsolódóan. Az első versben olvassuk azt, hogy jött egy a 7 angyal közül, akinél a 7 pohár volt, ugye, aki a 7 csapást kitöltötte, azok közül az egyik, és szólt velem, mondván nekem, jöjj, és megmutatom neked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül. Tehát megmondja Jánosnak azt, hogy amivel most foglalkozni fog a látomás, az az, hogy a nagy parázna kárhoztatását, megítélését fogja elmondani, azt az eseményt, ami az idők végén fog bekövetkezni, azt az eseményt, ami a 7 csapás folyamán és a 7 csapás követően fog majd bekövetkezni, hogy hogyan ítéli meg Isten a nagy paráznát. És azt olvassuk erről a nagy paráznáról, hogy ő a sok vizen ül. Egyrészt az fontos itt tisztáznunk, hogy ez az asszony, akit itt bemutat nekünk, Jelenések könyve 17. fejezete, ez egy olyan asszony, akiről úgy olvassuk, hogy parázna kapcsolatban van, tehát van egy házastársa, és ehhez képest pedig mással él együtt. Ugye ezt nevezi a Biblia parázna kapcsolatnak, amikor nem házasságban levő kapcsolatban élnek emberek. És ennek az asszonynak eredetileg volt egy férje, mégpedig nem más viszonyról van itt szó, ami a Biblián végig húzódik, ami Jézus és az egyháza közti viszony. Jézus és az egyháza közti viszony a házasság. Hoseás próféta könyve 2. fejezetének a 18. versét keressük ki. Ugye az ószövetségi kis proféták közül az első Hóseás, és ott a 2. fejezet 18. versében mondja ezt a proféta, pontosabban a Jóisten mondja ezt a népét szólítván meg. És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Olvastuk Hóseás könyve 2. fejezete, 18. 19. verseit. Úgy jelenik meg tehát itt a Jóisten, mint aki eljegyzi a népét magával. mint aki egy szövetségi viszonyba helyezi magát a népével. Tehát Isten nem csak úgy kívülről szól, nem csak úgy van, nem csak szép dolgokat mond, hanem szövetségesi viszonyt épít fel a gyermekeivel. És Jelenések könyve 17. fejezetében pedig úgy jelenik meg az Istennek a népe, Istennek a gyermekei, mint akik parázna kapcsolatban vannak. Majd látni fogjuk, hogy ezt hogyan azonosítja be egész pontosan a Szentírás, hogyan is értsük, kire értsük ezt a parázna kapcsolatot. Szombatiskolai tanulmányunkon Jakab apostol levelét vesszük át, és Jakab apostol levele is itt segítségünkre lehet. A 4. fejezetnek a 4. versében olvassuk a következőket, mert ő beszél arról, hogy mi is a lelki értelemben mit is jelent a paráznaság Isten szemében. Jakab levele 4. fejezete, 4. verse következőképpen hangzik. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Tehát a Jóisten köt szövetséget népével, és ezt a szövetséget a népe megszegi azáltal, hogy a világ barátságát veszi igénybe, és a világi értékrendet építi fel, honosítja meg, és ez az, amit a Biblia paráznaságnak nevez. És a parázna asszony az, ami itt megjelenik Jelenések könyvében, tehát nem Krisztus egyháza, hanem a parázna asszony az, ami itt a 17. fejezetben megtalálható. És a parázna asszonyról azt olvassuk, hogy ő a sok vizen ül, és a sok víz, ugyebár ezt azonosítottuk már 3 héttel ezelőtt is, a 15. versben olvassuk, hogy mondta nekem, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek, tehát a föld egésze. Tehát ez a parázna asszony ül a nagy vizeken, tehát az ember, ami a jelképes értelemben az emberek sokaságát, a népek sokaságát jelenti. Tehát ez a parázna asszony, ez igazából uralja az egész földet, minden embert gyakorlatilag, minden embert a befolyási övezetébe fog beépíteni. Nagyon hasonló lesz a helyzet, amiről beszél Jelenések könyve, mint ami volt akkor, amikor a Dániel könyvében olvassuk azt, hogy a Dura mezején felállították a szobrot, a bálvány szobrot, és ugyebár jött a királytól a parancs, hogy mindenkinek le kell borulnia, mert aki nem borul le, az bizony bevetik a tüzes kemencébe, és az kivégzik. És az kivégzik, aki nem hajlandó a bálványt imádni. És olvastuk azt Jelenések könyve 16. fejezetében, hogy bizony az idők végén is, sőt a Jelenések könyve 13. fejezetében is olvastuk, hogy az idők végén lesz olyan szakasz, amikor kiadnak olyan parancsolatot, hogy azok, akik bizonyos vallási előírásoknak nem engedelmeskednek, és ezek a vallási előírások nem is Istentől származnak, de akik bizonyos vallási előírásoknak nem engedelmeskednek, azok az életükkel kell, hogy fizessenek. És tehát hasonló eset fog megtörténni, mint ami ott Babilóniában is megtörtént, hogy azok az emberek, akik megvallják a hitüket, akik felvállalják, azok az életükkel kell, hogy játszanak. Eszünkbe juthat, hogyha nyomon követjük az egyházi híradásokat, egy olyan eset ennek kapcsán, ami most 1 héttel ezelőtt zajlott le. Kenyát tudjátok nagyjából hol van? Ott Afrika közepén. Afrika közepén, ott ugye az Afrikának a keleti részén van, kicsit már közel is a tengerparthoz, egy elég nagy ország. Ugye Afrikában az országok lényegesen nagyobbak, mint Európában. És egy hatalmas országról van szó, és ennek az országnak szomszédságában van Szomália, ahol nagyon szélsőséges muszlim erők, terrorista csoportok garázdálkodnak, és gyakran betörnek Kenyának erre a részére is, és ott végzik azt, amit ők végeznek. És múlt szombaton az történt, hogy az egyik határmenti város közelében leállítottak egy buszt, és a buszból kiparancsolták az összes embert. És ugye 8 vagy 9 állig felfegyverzett terroristát képzeljünk el, akik a fekete színű iszlám zászlóval ott megjelennek, és maszkot viselnek, és ugye tele vannak ilyen tölténytárral, és közölték az emberekkel, hogy most mindenki leszáll innét, de egyébként a busz is úgy állították meg, hogy először megpróbálták megállítani, nem állt meg a busz, kéfejberrel lőttek rá, a busz tovább menekült, aztán kilőtték valami gránátvetővel, és akkor így állították meg. És akkor leparancsolták az embereket a buszról, és közölték, hogy most alapvetően két csoportra fogják az embereket osztani, azok, akik muszlimok, és azok, akik nem. És nagyon egyszerű tesztet csináltak, mégpedig azt a tesztet csinálták, hogy van a muszlim hitvallás, amiben megvallják az emberek azt, hogy Allah az egyedül igaz Isten, és Mohamed az ő prófétája. És ennek van egy megfelelő arab szövege, ami egy szent szöveg náluk. És azok az emberek, akik ezt nem tudták, vagy nem voltak hajlandóak megvallani ezt a muszlim hitvallást, azokat lefektették szépen a busz elé, lefektették őket, a többieket elengedték, és aztán két fegyveres pedig a két oldalról szépen mindenkinek a fejébe eresztett egy-egy golyót. És ebben a 28 emberből, akit itt kivégeztek, legalább 8 a testvérünk volt, és egy akkora gyülekezetben szoktak ők összegyűlni, mint nagyjából, ahol mi is összegyűlünk, egy 21 néhány tagú gyülekezet, ugye szombat délelőtt volt, tehát mentek volna a gyülekezetbe a testvéreink, és ott a gyülekezetben, amikor összegyűltek, akkor a testvéreknek azzal kellett szembesülniük, hogy a gyülekezet felét aznap kivégezték. És gondoljunk bele, hogy ez milyen helyzet. Milyen helyzet, amikor ilyen körülmények között élnek az emberek, és így kell a hitüket felvállalni, és így összegyűlni utána Isten tiszteleten, tudva azt, hogy hát vajon hazaér-e még a másik fele aznap, vagy mi lesz velük, vagy jövő héten is összegyűlni. Tehát nem mindenki élhet olyan szabadon és olyan nyugodt körülmények között, mint ahogyan mi élünk. Világon nagyon sok helyen az emberek nagyon komoly kihívásokkal kell, hogy szembenézzenek, és nem csak olyan mesterkél dolgok ezek, hanem ott tényleg az életükkel játszanak nagyon sokan, akik a hitüket merik megvallani, és nem álszenteskednek, vagy nem bálványimádóak. És itt az idők végén lesznek olyan események, amikről a Szentírás azt mondja, hogy bizony kialakul egy olyan hatalom, amelyik egyébként nem az iszlám fogja ebben majd a főszerepet játszani, de kialakul egy olyan hatalom, amelyik azt fogja zászlójára tűzni, hogy bizonyos értékeket az embereknek vallaniuk kell, bizonyos vallási cselekedeteket az embereknek meg kell tenniük, mert aki ezt nem teszi meg, az az emberiség ellensége, és bizony ott nagyon súlyos ítéletekkel járnak el azokkal szemben, vagy akarnak eljárni azokkal szemben, akik ezt nem követik. Tehát azt olvassuk, hogy az angyal itt megmutatja Jánosnak a nagy paráznának a kárhoztatását, megítélését, aki a sok vizen ül, aki ugyebár ott rátelepedve uralja az egész földet. Második versben azt olvassuk, hogy akivel, mármint ezzel a parázna asszonnyal, paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. Ugye ez az asszony tehát a föld királyaival paráználkodik, a föld hatalmasaival keresi a kapcsolatot, velük szövetkezik a hitehagyó egyház. Olyan kapcsolatban van ez a parázna egyház az állammal, mint amilyen kapcsolatban Krisztussal kellene lennie. Tudnélik, nem az emberek szolgálata a cél, nem az, hogy az embereknek a lelki üdvösségét szolgálják, hanem az, hogy ez a hatalmi monstrum stabilizálja és jól működtesse a hatalmi befolyását. És ahelyett, hogy Krisztus örömhírét vinnék el az embereknek, ahelyett az egyházi előírások állami hatalommal történő előmozdítását kívánják meg elérni. Tehát gondoljunk bele, hogy egyházak, vannak egyházak, amelyek arra törekszenek, hogy az, ami az ő számukra hitelv, az az állam szintjén állami erőszakszervek által betartandó rendelkezés legyen. Tehát ez ugye egy nagyon veszélyes dolog, amikor ilyen tendenciák zajlanak. És a második versben, tehát olvastuk azt, hogy az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakói, tehát hogy az a kapcsolat, ami van a hitehagyó egyházak és az állam között, az eredményez hamis tanításokat, ugye ez a Babilon bora, amivel megitatnak népeket, amivel embereket elhitetnek. Olyan hamis tanításokról van itt szó, amelyek gyökeresen ellenkeznek a Biblia tanításaival, és ezeket a tanításokat az emberek felé folyamatosan kommunikálják, az embereket megpróbálják ezekkel a hamis tanításokkal elhitetni. De nagyon érdekes az is, hogy ezek valójában olyan tanítások, amik nem a kereszténység eredeti vonalából, nem a Bibliából erednek, hanem a Biblián kívülről bejönnek a kereszténységbe hamis tanítások. Aztán ezek a hamis tanítások uralomra jutnak bizonyos egyházakban, és utána pedig az egyház szövetkezik azzal az államhatalommal, amelyik abban a közegben él, ahol eleve ezek a hamis tanítások megvannak, és utána pedig együttes erővel próbálják meg ezeket a tanításokat az állam szintjén is érvényesíteni erőszakkal az állami törvények betartásának az erejével. Szeretnék erről néhány részletet olvasni Ellen White írásaiból. Itt a jelenések gyűjteményből a 496-os oldalról olvasom először, majd igyekszem mindig oldalszámokat is mondani, hogy akik figyelnek, illetve jegyzetelnek, azok számára is ez követhető legyen. A 496-os oldalon a következőt olvassuk. Nagy küzdelemből származik az idézet. Babilon nagy bűne az, hogy paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. A megittasodás kelyhe, amelyet a világnak nyújt, azokat a hamis tanokat jelenti, amelyeket a föld nagyjaival való meg nem engedett kapcsolat következtében fogadott el. Tehát fontos, hogy jól értsük, mert Babilonról annyi mindent lehet hallani, hogy mi a Babilon, meg mi nem a Babilon, meg olyan elképzelések vannak, hogy nocsak, de figyeljük ezekre a megfogalmazásokra. Tehát azt olvassuk, hogy a megittasodás kelyhe, amelyet a világnak nyújt, azokat a hamis tanokat jelenti, amelyeket a föld nagyjaival való meg nem engedett kapcsolat következtében fogadott el. Tehát hamis hitelveket, hamis tanításokat mond Babilon. A világgal való barátság megrontja hitét, ő viszont olyan tanok hirdetésével áraszt romlott befolyást a világra, amelyek a Szentírás legvilágosabb kijelentéseivel ellentétben állnak. Tehát nem arról van szó, hogy Babilon olyan dolgokat tanítana, amik valamilyen kevésbé hangsúlyos, vagy nem annyira egyértelmű kijelentéseivel a Bibliának ellenkeznének, hanem olyan dolgokkal ellenkeznek a Szentírás tanításából, amik a legvilágosabb, legegyértelműbb tanításai a Szentírásnak, ami nem vita tárgya, nem kérdés, hogy ezt hogy kell érteni, hogy kell vallani. Aztán egy másik helyen a következőt olvassuk, ugyancsak a nagy küzdelemből. Az örök gyötrelem elmélete is hamis tan. Babilon utálatosságainak egyfajta bora, amellyel minden népet megitat. Igazán rejtély, hogyan tudták Krisztus szolgái elfogadni és hirdetni ezt az eretnekséget a szószékről. Ez a téves tanítás Rómától származik, akárcsak a hamis szombat. Tehát látjuk, hogy milyen fajsúlyos kérdésekről van itt szó. Az örök gyötrelem tana az egyik nagyon fontos tanítása a Babilonnak, amivel az embereket abban a képzetben erősíti meg, hogy a lélek az halhatatlan, és hogy a pokolban égnek azok az emberek örökké, akik nem méltóak az örök életre, és a purgatóriumban tisztulnak azok, akik pedig ugye nem jutnak be rögtön a mennybe, és hogy a halál után pedig rögtön van valamiféle élet, holott a Biblia azt mondja, hogy a halál és a feltámadás között nincs élet. Tehát ezek nagyon egyértelmű kijelentései a Szentírásnak. Most nem az a célunk a mai alkalommal, hogy ezekről a tanításokról beszéljünk, ezeket csak most rögzíteném, hogy ilyen világos és egyértelmű részei ezek a Szentírásnak, csak úgy, mint például a szombatról szóló kijelentés. Ugye például akkor, amikor a 19. században az Észak-Amerikai Egyesült Államokban hitbeli elődeink a szombatnak az igazságát felismerték, akkor ők nagyon sokszor csinálták azt, hogy falvakba, városokba bementek, és megkeresték az adott településnek a lelkészeit, és kihívták őket egy nyílt eszmecserére, és azt mondták, hogy akkor vitassuk meg, hogy most mit mond a Biblia például erről a kérdésről. És bizony ezeken a nyilvános eseményeken rengeteg ember meggyőződhetett arról, hogy ezek bizony az, hogy a szombat igazsága a Bibliában benne van, és annak egyértelmű tanítása, ez nem egy ilyen nyakatekert tanítás, olyan világos, mint a nap. Ez nem kérdés. Csak éppen az emberek már más szoktak meg, máshogy gondolkodnak. Éppen ezért, tehát itt, amikor szó van arról, hogy mi Babilonnak a tanítása, ezek nagyon keményen bibliaellenes és nagyon lényeges tanítások, amelyek a Bibliával élesen ellenkeznek. És felvetődik az a kérdés is, hogy vajon akkor, amikor olyan világban élünk, amikor Babilonnak a tanításai a közfelfogásban meggyökeresedtek, akkor hogyan képviseljük a Bibliának a tanításait? Erről a következőket olvassuk Ellen White egyik levelében, a következő tanácsokat. Ha a tőlünk telhetőt megtesszük, hogy az igazságot közreadjuk annak felkavaró jellegében, mások véleményét és elgondolásait keresztezve, akkor a tévedéseket melengetők azt hamisan fogják alkalmazni és értelmezni, hogy a világosság visszataszítóan hasson. Nem tudom, értjük-e így ezt a mondatot. Tehát, hogyha az embereknek fejükre olvassuk az igazságot, az nem segít, az visszaüt, visszahat. Hiába mondunk igaz dolgokat, de hogyha csak azt csináljuk, mint ahogyan sokan, amit mondtam, hogy még ott pozitív oldalról, hogy a hitbeli elődeinknél, hogy bementek városokba, de ez sokszor visszahatott, mert ez a vita szellem, ez nem szül jót, nem szül jót hosszú távon. És azt olvassuk, hogy a tévedéseket melengetők hamisan fogják alkalmazni ezeket, nem értik, hogyha nem jó lélekkel mondjuk ezeket. Csak kevesen vannak, akik nem ittak Babilon borából azok közül, akikhez az igazságot viszitek. Nem könnyű megérteniük az igazságot, ezért szükséges azt úgy tanítani, ahogy a Jézusban van. Csodálatos mondat ez, hogy az emberek nagy részét tehát tényleg átjárta Babilon bora. Tehát nem úgy kell gondolkodnunk az emberekről, hogy ők nem ittak ebből, mert ittak. És mivel átjárta őket, meg részegettek ebből, ettől éppen ezért nem segít rajtuk az, hogyha egyszerűen közöljük, hogy ez nem úgy van. Hanem azt olvassuk, hogy azt úgy kell tanítani, hogy az Jézusban van. Mit jelent ez? Akik az igazság szerelmeseinek vallják magukat, megtehetik, hogy mesterükhöz hasonlóan szeridek és alázatos szívűek legyenek. Ugye milyen szép mondat ez is. Hogy azok az emberek, akik tényleg Krisztust vallják, azok megengedhetik azt a luxus maguknak, hogy ne arrogánsan, agresszíven, erővel képviseljenek dolgokat, hanem hogy szeridek és alázatos szívűek legyenek. Akik szorgosan munkálkodtak Isten igéjének bányájában, és fölfedezték a drága ércet az igazság gazdag forrásaiban a korokon át, rejtett isteni titkokban, fel fogják magasztalni az Úr Jézust, minden igazság szerzőjét azáltal, hogy jellemükben bemutatják hitük megszentelő hatalmát. Tehát ezzel lehet bizonyságot tenni arról, hogy mi a helyes hit, mi a helyes tanítás. Ha hitünk megszentelő hatalmát a jellemünkben mutatjuk meg. Jézust és kegyelmét ott kell őrizni a lélek legbelső szentélyében. Ha ez megtörténik, akkor a szavak, az ima, a buzdítás és a szent igazság megjelentése által ő mutatkozik meg. Ez a lelki siker nagy titka. Ugye a lelki siker nagy titka, tehát Jézus Krisztus szívünkben való lakozása. És nem pedig a helyes tanításoknak az agresszív, arrogáns képviselete, hanem Krisztusnak a lélekben lakozása. És a hívő ember megengedheti magának azt a luxus, hogy szelíd és alázatos legyen, mert nem a saját harcait harcolja, hanem Krisztust képviseli. Aztán a következő mondat, vagy gondolat pedig ahhoz kapcsolódik, hogy ki is tartozik tulajdonképpen Babilonhoz, kik alkotják azt. Tehát, hogyha megpróbáljuk ezt konkrétan behatárolni. Egyéni felelősségünk, hogy alázatosan járjunk Isten előtt. Ne keressünk idegenszerű új üzenetet. Ne gondoljuk, hogy Istennek választottai, akik törekszenek világosságban járni, jelentik Babilont. A bukott felekezetek, egyházak alkotják Babilont. Babilon mérgezett hittételeket melengetett, a tévejgés borát. A tévejgésnek ez a bora hamis tantételekből áll, mint például a lélek halhatatlansága, gonoszok örök gyötrelme, majd tagadása Krisztus örök, tehát Betlehem előtti létezésének, továbbá a hét első napjának magasztalása, Istennek szent és megszentelt napja helyett és felett. Különböző egyházakban ilyen és hasonló tévedéseket tárnak a világ elé, így teljesednek az írások, amelyek szerint paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép. Tehát mik az alapvető hamis tanítások, itt még egyszer felsorolja, lélek halhatatlansága, gonoszokor örök gyötrelme, tagadása Krisztus Betlehem előtti létezésének, és a vasárnap felmagasztalása Isten szombatja helyett. De ez nem kizárólagos, tehát azt mondja, ilyen és ehhez hasonló, tehát ilyen fontos, lényeges, alapvető tanítások azok, amelyek Babilon tanításának a lényegét alkotják. Ezt a haragot, mármint amiről a profécia szól, a hamis tanok szülik, és ha királyok és elnökök isznak paráznaságának haragborából, akkor felbőszülnek azok ellen, akik nincsenek összhangban a hamis, sátáni eretnekségekkel, amelyek az álszombatot magasztalják, és embereket arra késztetnek, hogy Istennek emlékünnepét lábbal tiporják. Nézzük a harmadik és negyedik verseket. Itt a következőket olvassuk. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy vörös fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel, és amelynek 7 feje is 10 szarva volt. Öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. Itt van a látomás a vörös fenevadon ülő nőről, és a fenevadnak van 7 feje és 10 szarva, és ez a fenevad tele volt írva káromlással. Jelenések könyve 13. fejezetében tudtuk nagyon jól beazonosítani ezt a jelképet, és nem mással azonosítottuk be, mint a pápasággal, amely alapvetően meghatározza az Istennel szemben lázadó hatalmat, tehát amely alapvetően Istennel szemben lázadó hatalmat jelent a Biblia gondolatmenetében. És ez az asszony, amely pedig itt megjelenik, ugye nem csak a fenevad jelenik itt meg, hanem az asszony, amelyik próbálja megülni a fenevadat, tehát itt már komplexebb a kép, és előtte szó van arról, hogy egy helytelen kapcsolatban az asszony és a világ között, a világ vezetői között, és itt ez nem más jelent ebben a képben, mint az, hogy az egyház ráül a világi hatalomra, próbál azon uralkodni, próbálja a hatalmába keríteni, de ez a világi hatalom valójában ez is egy fékezhetetlen fenevad, tehát nagyon érdekes a viszonya a kettőjük között. Ez az asszony, aki itt megjelenik, nagyon drága holmikba van öltözve. Ugye jellemző rá, hogy ékszereket visel. Ahogyan itt olvassuk, hogy néz ki, itt eszünkbe juthat tényleg maga a felöltözködése, amilyen kép itt előttünk van. Tényleg megjelenik előttünk az aranypoharat tartó bíborszínű ruhába öltöző asszony, hát tényleg nem nehéz szemünk előképzelnünk azokat a vallási eseményeket, ahol ez ténylegesen ugye így zajlik a gyakorlatban. És az az aranypohár, ami a kezében van, az külcsín szempontjából nagyon jól néz ki, viszont belül tele van utálatossággal, eretnekséggel, hamis és Bibliától idegen, Bibliával ellentétes gondolatokkal, mint például az örök halhatatlanság, a pokoltana, a vasárnap ünneplésnek a tana, és a többi más babiloni tanítás. A ruházata, azt olvassuk, hogy bíbor és skarlát. Ugye ez a bíbor színű ruha, ez az ókorban a bőség, a jólét és a bölcsesség szimbóluma volt. Nem csak mint ruha, hanem mint szín is. Tehát az ókori szín jelképrendszerben ez a bőség, jólét, bölcsesség szimbolikájának felelt meg. Emlékszünk arra, hogy amikor Jézusnak volt a kivégzése, ott is rá milyen palástot borítottak?
1: Bíborpalástot,
0: ugye? Mert hogy ő királynak mondta magát, ugye ez volt a vált, hogy ő a zsidó királya, bíborpalástot tettek rá, mert ez a királyok színe. Egyébként az ókori Rómában csak a császár viselhetett bíbor színű ruhát, míg a szenátus tagjai, a szenátorok is csak bíbor szalagot viselhettek magukon, tehát bíbor színű ruhát ők sem viselhettek. Ként ez a fajta viselet őrződik tovább a mai napig ugye a bíborosoknak a viseletében, hiszen csak ők jogosultak a katolikus egyházon belül a bíbor színű ruhának a viseletére. Ez a bíborosi rend az, amelyikről tudjuk, hogy ők a pápa választóknak a rendje, tehát ők azok, akik ha a pápa meghal, vagy mint legutóbb lemond, akkor ők összegyűlnek, és a 80 év alattiak közülük megválasztják a pápát. És talán csak az, hogy ők mennyire fontos pontjai az életnek, az egyházi életnek, jól jelzi az az elnevezés, ahogyan még őket idegen nyelven is halljuk néha nevezni, és sokszor halljuk azt a kifejezést, hogy kardinális. Ugye hallottátok már ti is ezt a kifejezést. És meglepődtem, azon néhány hete olvastam azt, hogy mit is jelent ez a kardinális, milyen szóból fakad. Ez ugyanis a szónak a gyöke abból a latin szóból származik, ami a zsanért jelenti, tehát amin forog az ajtó. Tehát ők annyira kardinális szerepet töltenek be az egyház életében, hogy rajtuk fordul meg minden. Tehát ők, ugye az egyháznak is ilyen a felépítettsége. És Ézsaiás könyve első fejezetének a 18. verse szintén beszél ezekről a színekről. Ézsaiás könyve első fejezetében a 18. vers a következőképpen mondja meg, hogy a Biblia hogy gondolkodik erről. És itt ezt olvassuk. Na gyertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Itt a bíbor, skarmazsin vagy skarlát, ugye ezek a képek úgy jelennek meg a Szentírásban, mint ami a bűnnek a jelképe. Tehát ahogyan a bűn befesti a lelkünket, és ugye a bűnnek a következménye a halál, amit Krisztus elszenvedett helyettünk, ezek a képek jönnek le nekünk a Bibliából. Ugye mennyire más ez a megközelítés, mint a Babilonnak a megközelítése. Babilon szemléletében a bíbor és a skarlát az a bölcsesség, a hatalom, a prosperitásnak a jelképe. A Biblia fogalomvilágában ez pedig a bűnnek a jelképe. Tehát nagyon más a Bibliának és Babilonnak az értékrendje. És azt olvassuk, hogy ez a fenevad, ez tele volt írva káromlással. És talán múltkor is beszéltünk arról, hogy ez a káromlás, ez mit is jelent, amikor Jézust azzal vádolták, hogy ő káromolja az Istent. Ugye emlékeztek arra, hogy többször is olvasunk ilyet a Szentírásban, hogy Jézusra azt mondták, hogy te káromlod az Istent. És milyen összefüggésben mondták ezt neki? Mert Isten fiának vallja magát, sőt egyenlővé teszi magát az Istennel.

megdicsőíteni, mint az Istennek a hatalma, ő fölébe emelkedik az Istennek valójában. Az a lelkület nyilvánul meg benne, mint ami Sátánban is megnyilvánult, amikor Istennel szemben föllázadt a mennyben, és ez zajlik le újra a Földön, csak már egy bizonyos intézmény és egy intézményhálózat vezetésével zajlik le mindez. És ez az aranypohár, ez tele van utálatossággal és tisztátalansággal. Ugye az utálatosság, az bibliai kifejezés, hogy itt tényleg belegondolhatunk, hogy mi az, amit az emberek, például mi is, mi az, amit utálunk, amitől undorodunk. Ugye vannak olyan emberek, akik mit tudom én, a vértől, van, aki a mit tudom én, ilyen csúszómászóktól, vagy békáktól, most nem akarok ilyen képeket felidézni, hogy ez maradjon meg bennünk, de vagy valamilyen ételtől, vagy illattól. Tehát vannak olyan dolgok, amitől az emberek úgy undorodnak. És itt arról van szó, hogy olyan dolgokkal van tele ez az aranypohár, ami az Isten szemében egy undort okoz. Tehát ez most nem a mi földi undor, hanem az, ami taszít az Isten számára. Taszító. Tehát ami Isten és a között semmiféle kapcsolat nincs. Tehát az tűz és víz. Tehát egyszerűen nincs összeegyezhethető dolog a kettő között. Másrészt pedig azt olvassuk, hogy tisztátalanságok vannak, és a tisztátalan mindaz, ami az Isten tisztelettel nem egyeztethető össze, aminek nincs helye az Isten tiszteletében. És figyeljük meg, hogy ez az aranypohár, ez nem csak úgy beszennyeződik itt-ott az utálatossággal és a tisztátalansággal, hanem tele van ezzel, csak ezt tartalmazza. Amikor az embereknek odaadják ezt az aranypohalat, hogy igyatok belőle, tehát tanítják az embereket Babilon egyházai, akkor tanítják őket a lélek halhatatlanságára, tanítják őket a hamis szombatra, tanítják őket sok minden más hamis tanítással. Ez az, ami Babilon tanításának a lényege. És az 5. versben olvassuk azt, hogy a homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Ugye a nagy Babilon. A nagy Babilon. Itt megjelenik már ez a kifejezés. Ugye Babilon először ott jelenik meg, amikor Bibliában, amikor az özönvíz utáni harmadik nemzedékben Nimród megépíti a Bábel tornyot, azért, hogy hát Isten elpusztította a földet vízözönnel, és hogy igaz, hogy megígérte, hogy még egyszer ilyet nem tesz, de mivel mi mindenképpen függetlenül akarunk élni az Istentől, ezért megépítjük a magunk tornyát, és majd abba menedéket találunk akkor, hogyha ismét megbünteti a földet. Ugye az ember nagyon sok ilyen tornyot épít, tehát az ember nagyon szeret függetlenülni az Istentől, hogy igen, Isten ezt mondod, én teszem ezt, Istennek az üzenete A, én teszem B-t. Tehát ezt nagyon sok ember így teszi az életben. Ez a Bábel torony építésnek a lényege, ez Babilonnak a lényege. És a Babilon és a Bábel torony az Nimród kora óta az Istennel szembeni ellenállásnak a jelképe, és ez volt a lényege az ókori Babilonnak is, és az újkori Babilonnak is ez a lényege, az Istennel szembeni ellenállásnak a központja. És azt olvastuk itt a 5. versben, hogy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak az anyja. Ugye a paráznáknak az anyja. Tehát nem csak Babilon maga parázna, hanem vannak neki lányai, akik szintén paráznákká váltak. 499-es oldalról olvasok egy idézetet. Szintén a nagy küzdelemből származik, itt a következőt olvassuk. Sok protestáns egyház követi Róma példáját azáltal, hogy kapcsolatot tart fenn a föld királyaival. Az államegyházak a kormányokkal és más közösségekkel való kapcsolat által a világ kegyeit keresik. A Babilon, zűrzavar, elnevezés jól ráillik ezekre a közösségekre. Mind azt vallja, hogy tanításait a Bibliából veszi, mégis szinte megszámlálhatatlan, hitvallásban és elméletekben egymásnak élesen ellentmondó felekezetre oszlanak. Ugye két fontos jellemzőjét mondja a Babilon lányának ez az idézet. Az egyik az az, hogy a protestáns egyházak jelentős része gyakorlatban átveszi Rómának a hitvallását. Tehát ugyanazokat a lényeges pontokat vallja,

0: mint amit Róma is vall. Sőt, manapság arról is olvashatunk, hogy ma már igazából nincs nagy különbség a protestáns egyházak megigazulástana és a pápasság, a katolikus egyház megigazulástana között. Tehát az, hogy mit jelent a megváltás, sok mindenben már nem nincs különbség, nincs lényeges különbség a kettő között. És olvassuk azt, hogy ezek a protestáns egyházak, Babilon lányai, tehát amelyek valójában elbuktak abban az értelemben, hogy nem folytatták tovább a reformációt, hanem megrekedtek egy szinten, és Róma tanításai továbbra is vallják lényegében. Ezek államegyházakká is válnak nagyon sok helyen, és az államegyházi mi voltukból fakadóan keresik a kapcsolatot az állam vezetőivel, és hatalmi rendszereket építenek ki, és a saját vallási előírásaikat érvényesítik. Sok ilyen van Európában. Ugye ilyen államegyház működik például Dániában, Svédországban, Angliában. Ugye államegyházak vannak, ahol Angliában ugye nem lehet más felekezet, csak az anglikán. Az, hogy Dániában ugye alkotmány szerint mindenkinek evangélikus hitvallás szerint kell nevelnie a gyermekeit. Az, hogy például Németországban az állam szedi be az egyházi adókat, tehát az adót levonják a bérből, és az állam beszedi, és az állam továbbítja az egyházaknak, nem önkéntesen adnak az emberek. Az, hogy Görögországban, ahol az ortodox egyház az államegyház, ott pedig a tilos a ortodox embereket más hitre téríteni, a törvénybe ütköző cselekedet, tilos evangelizációt tartani nekik, tilos gyülekezeteket alapítani. Tehát nagyon sok eset van, amikor ténylegesen azt látjuk, hogy államegyházi pozíciókra törnek felekezetek, Babilonnak a lányai, és érvényesítik az akaratukat, a vallási előírásaikat érvényesítik az állami hatalomképezeten keresztül. Tehát az az állam és egyház közti kapcsolat, amikor az egyház a saját előírásait az állam,
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet, míg a gyerekek ülnek, akkor lapozunk a Szentírásban. Máté Evangélium a 25. fejezetében, a 14. verstől 30. versig szeretnék olvasni a talentumok példázattal tulajdonképpen a gyerek predikációból, tehát csak felnőtt nyelven lesz. Máté Evangéliumának 25. fejezete 14. versétől 30-ig terjedő szakaszt olvasnék. Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akar van kelni. Előhívta az ő szolgáit is, amié volt, átadta nekik. És adott az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek az ő erejehez képest, és azonnal útra kelt. Elmenvén pedig, aki 5 talentumot kapott, kereskedett azokkal, és szerezte más 5-öt. Azonképpen, aki 2 volt, az is más 2-öt nyert. Aki pedig az 1-et kapott, elmenvén elásta azt a földbe, és elrejtette az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjött amman szolgának ura, és számot vetett velük. És eljött, aki az 5 talentumot kapott, hozta más 5 talentumot, mondván, uram, 5 talentumot adtál nekem, én más 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig mondta, jó vagyon, jó is hű szolgám, kevesen voltál hű, sokakra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Eljött pedig az, aki 2 talentumot kapott, mondta, uram, 2 talentumot adtál nekem, íme más 2 talentumot nyertem azokon. Mondta neki az ő ura, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömében. Eljött pedig az is, aki az 1 talentumot kapott, és mondta, uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takasz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem, elástam a te talentumodat a földbe, íme megvan, ami a tied. Az ő ura pedig felelvén mondta neki, gonosz és részt szolga, tudtál, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magámét. Vegyetek el azért tőle talentumot, és adjatok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és megszaporítatik. Akinek pedig nincsen, attól is elvetetik, ami van. És haszontalan szolgát vesetek a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogcsikargatás. Kedves gyülekezet, a talentumok példázata Jézus Krisztusnak a utolsó példázatai közül tartozik. Jézus szolgálata elején, közben és a végén is mondott példázatokat. Megfigyelhető, hogy szolgálata elején olyan példázatokról beszélt Krisztus, ami inkább a megtérésre hívott az embereknek figyelmét, inkább a Isten országának keresésére irányított az embereknek figyelmét, annak a megkeresés és a megtalálása. Ilyen például a magvető példázat, az igazi gyöngy példázat, illetve a Szántóföldön rejtett kincs példázat. Ezekről szóltak ezek a példázatok is a megtérésre és a Isten országának keresésére szóltak. De Jézus Krisztus a példázatai életének szolgálata végén megfigyelhető, hogy olyan példázatok hangoztak el, amely nem a megtérésre, nem a Isten alapvető országának alapvető keresésére szóltak, hanem egyszerűen olyan, mint azok az emberek, akik már valaha megtalálták az Isten országát, vagy megtérték, és miképpen használták ezt a lehetőséget, miképpen bontakoztak abban, és hogyan váltak munkatársokkal Istennel,
hogy tovább tudjanak vinni az Istennek a megváltás törvét. Ilyen a példázat, még a annyi kell tenni, hogy nem csak hogy véghez vinni, hanem hogy milyen jutalmat fognak kapni azok, akik igazán dolgozták, és igazán tevékenykedtek Istennel együtt az ő munka területén. És ezek a példázatok, például a tűz-szűz példázatról beszélhetünk, a juhák és kecskek szétválasztása, és közülük pedig a talentumok példázata. Nézzük meg, hogy kik szerepeltek ebben a példázatban, a talentumok példázatban. Számomra három szereplő van ebben, amit kell azonosítanunk, mielőtt tovább mennünk. Az első szereplő nem más, mint maga a háznak ura, aki Istennek azonosíthatunk. A másik szereplők, illetve szereplőcsoport nem más, mint a szolgák, aki nem más, mint mi, Isten teremtményei, Istennek a munkatársai. És van egy harmadik csoport, szereplőcsoport, amelyről elsősorban nem fog most beszélni, utána vissza fog térni. És az a csoport sokszor mi nem is figyelünk, hogy kicsoda és micsoda, hol vannak. És a példázatban nem azonnal feltűnő, hogy létezik az a csapat. Megint csak fontos, hogy ez a csapat szerepeljen ebben a példázatban. A házgazda, aki az Úr vagy az Istennek azonosítható, nem volt nehéz azonosítani a példázaton keresztül, mert hiszen lehet látni a magatartása és a jelen tulajdonságán keresztül, hogy a példázat visszaadja maga az Istennek teljes jelen tulajdonságát és a magatartását. Például meg lehet látni, hogy ki az az ember, aki úgy hívja el az ő szolgáit, hogy kivitel nélkül, személyválogatás nélkül, ha nem az Isten. Megfigyelhető, hogy ebben a példázatban a háznak ura tulajdonképpen mindenkinek ad valamit, és mindenkit jobban ismeri. Ki az az ember, aki jobban ismer bennünket, vagy jobban ismeri szolgáit, ha nem az Isten? És azt mondja a Szentírás, hogy mindenkinek erejéhez képes adott. Tehát tulajdonképpen nem adott sem többet, sem keveset senkinek. Tehát aranylag mindenki annyit kapott, amennyi megfelelőt volt neki. Csak olyan ember tud adni ilyen dolgokat, aki jobban ismeri az emberi lényt, az emberi képességeket. És Isten az, aki ismeri bennünket úgy. És meg lehet látni, hogy igen, nem volt személyválogató, minden szolgáit előhívta. És ami még elgondolkodtató, hogy azt mondja a példázat, hogy minden, amié volt, átadta nekik. Ki az, aki bizalommal, teljes bizalommal, félelem nélkül megbízik a másikban? És olyan szolgákban, amikor kiderül a végén, hogy valamelyik nem volt hasznos, hanem haszontalan szolga. Ki, aki bízik az emberben, aki bízik az ő teremtményeiben, ha nem az Isten, aki mindent megad nekünk, amilye van, minden képesség, minden, ami az életre szükség, az életünkre szükséges, és az örök életünkre szükséges, Isten minden megad. Minden Isten rábízta az emberre az egész világot, amit teremtett. Mondhatjuk az egész vagyonát. És felruházta az emberre minden képességgel, ami ő rendelkezik, mert az ő, amivel ő rendelkezik, mert az ő képére teremtett az embert. És itt láttunk ebben a példázatban, hogy amilyen volt. Gondoljunk végig, hogy amikor mi is itt a földön szerzünk kis vagyonunkat, kocsit, lakást, nem bárkinek engedünk. Nem bárkinek engedünk be, nem bárkire bízunk. Meggondolunk végig, akinek. De Isten mekkora bizalmat szavazott az emberre, hogy mindent adtad az embernek. És ami a szolgákat illeti, mindenki hasonló esélyt kapott, mindenki szabadon használhatja azt, amit kapott, azt a talentumot. És a végén kiderült, hogy valaki jóra használt, szaporította, duplázta, amit kapott, a végén kiderült, valaki elásta. És nem kamatoztatta azt.
Én úgy gondolom, ennek az úra, amilyen szeretettel fordult az ő munkatársaihoz, vagy a szolgáihoz, hogy nyilván közelte mindenkinek, hogy mi az ő szándéka, mi az elképzelése az ő talentumával. Ha üzletember lett volna, akkor nem is kellett mondani, hogy ezt a talentumot kell szaporítani, vagy duplázni. Mert a végén a gonosz ellen mit mondott? Tudom, hogy aradsz, ahol nem vetett el. Tehát Isten olyan, Isten, aki szeretne aratni. Hát akkor nem Isten volt a rossz ebben az esetben, hanem a szolga. Amikor tudtál, hogy Isten fog aratni, akkor neked úgy kellett cselekedned, ahogy Isten várt tőlünk. És utána nézzük a talentumoknak a elemzését, hogy miután megtudtunk, hogy kik a szereplők, most térjük vissza arra a kérdésre, hogy mi valójában a talentum, illetve milyen fajta talentumokat bíz ránk az Úr, és mi a cél ezek a célja ezek a talentumoknak. Milyen célra bíz talentumait ránk az Isten? Ezek a kérdések kell, hogy szemünk előtt legyenek ahhoz, hogy megértjük ezt a példázatot. A talentumoknak a célja nem lehet más, mint az Istennek célja, mint a tulajdonosnak célja. Tehát a tulajdonosnak volt célja azzal a talentumokkal. És amikor megadja az ő szolgájának, akkor természetesen arról szól, hogy akkor arra célra kell használni. De Isten nem szabja meg, hogy milyen taktikával, milyen módszerekkel, milyen lehetőségekkel, hanem rábíz az emberekre. És a 21. versben meg lehet látni a Szentírás szerint, hogy mi volt a legnagyobb cél ezzel a talentumokkal. Azt írja a 21. versben, az ő ura pedig mondta neki, jó is a hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bíznak ezután. Menj be a te urádnak örömébe. Mi volt a fő cél? Az a fő cél, hogy az Istennek örömet szerezünk a talentumokkal. Az Istennek, nem csak az Istennek, magunk is tudunk Isten örömében részesülni, és másokat is részesülni az Isten örömében. Kedves gyülekezet, mi az Istennek öröme? Mi az, ami Isten számára boldogságot jelent? Azt írja a Szentírás Lukács evangélium a 10. fejezetében olvasható. Lukács evangélium a 10. fejezetben olvasható, 17. versben. 17. verstől, amikor az apostolok visszatértek az első misszió munkáról, és akkor nagy híreket hozták Jézusnak. Visszatért pedig a 70 tanítványt örömmel, tehát ők is erültek, mert valamiben részesültek. Mondván, Uram, meg az ördögök is engedtek nekünk a te neved által. A 20. versben pedig azt olvassuk, hogy de azon, Krisztus mondta neki, de azon örüljetek, hogy lelketek azon ne örüljetek, hogy a lelkek nektek engedtek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel van írva a mennyben. Ez az Istennek örömet, amit az emberben tud lelni, amikor a mi nevünk a mennyben van írva. Tovább folytatódik, azon az órában örvendezett Jézus lelkében, és mondta, hálakat adok néked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejteted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelenteted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Miben erült Krisztus? Miben talált az örömét? A boldogságot? Az, hogy emberek munkálkodtak a mások lelkimentéséért. Az, hogy azok az emberek, az ő nevük a mennyben van írva, az az emberek üdvösségre kerültek, vagy üdvösséget nyertek. Az a legnagyobb öröm. Tehát a Lukács evangéliuma szinten most nem olvassuk, csak idézek 15. fejezetben, 10. versben, szinte Krisztus azt mondja, nagyobb öröm van a mennyben, amikor egy lélek megtér.
amikor egy lélek Istent felismeri, az Isten igazságát felismeri és megtér Istenhez, nagyobb öröm van. És a nagyobb Krisztusnak örömének végső célja, vagy nagyobb öröm nem más, mint amikor a megváltottak mindannyiunk, akik benne hittünk, akik megtértek Istenhez, egyszer a mennyben találkozunk, szemtől szemközt. Akkor lesz a teljes, az az öröm. Timoteushoz írt levélben, első fejezetében, második fejezetében, negyedik versében, Isten azt a szándékot nem rejtette az emberek elől sem. Pál apostol úgy fogalmazta, hogy Istennek az az akarata, hogy mindenki igazság ismeretére jusson, és mindenki üdvözöljön, és mindenki üdvösségre jusson. Tehát ez az Istennek akarata, és az, ami az a cél, ami nagyobb örömet ad Istennek. Tehát a végig akkor gondolunk, hogy mi a talentumnak igazi célja, nem más, mint örömet szerezni Istennek, fele barátainknak, magunknak, hogy igazságnak ismeretésére juttatunk embereket és magunkat, és üdvösségre vezetünk embereket. Ez kell, hogy legyen a talentumnak végső és fő célja. Erre kapunk minden képességet, erre kapunk minden lehetőség Istentől, hogy így munkálkodjunk Istennel. Tehát ebből kiindulva mi is a talentum? Úgy gondolom, a talentum nem más, mint minden pozitív képesség, jellem tulajdonság, amivel rendelkezhet az ember. Úgy mondom, hogy pozitív és jó jellem tulajdonság, mert nyilván vannak is hamis talentumok, amit a sátántól is származhat. De az Istentől való talentum az olyan, ami pozitív, és aminek annak a munka, vagy a sokszorosítása, vagy kamatoztatása során az embereket magasabb szintre visz, hogy Istent ismerjék, hogy az igazságra ismeretére jussanak, és az üdvösségre jussanak, hogy szerezzen örömet az Istennek. Most feltehetjük azt a kérdést, hogy hány talentumunk lehetne. Mennyi talentumokkal rendelkezhet egy ember? Mennyi jellem tulajdonság vagy képesség, amivel rendelkezünk, amit úgy gondolunk, ha végig gondolunk, akkor mondhatunk, hogy Isten ismeretére visz bennünket, igazság ismeretére, és a üdvösségre vezet bennünket. Kedves gyülekezet, én azt mondanám, hogy szinten az egész életünk, az egész lényünk tele van talentumokkal. Nem is tudunk felsorolni. Nyilván vannak olyan szemmel látható, kézzelfogható talentumokat. De vannak is olyan talentumok, ami nem észrevehetőek, de az emberben van. Azokat fel kell fedezni, és azokat is becsülni kell. Azt látjuk, hogy aki ötöt kapott, akkor nyilván a látványos volt, de akkor is becsülte. Aki kettőt kapott, akkor is lehet kevésbé látványos volt, de akkor is becsülte. De aki egy talentumot kapott, az úgy gondolta, hogy kevés volt. Értektelennek tartotta. Nem becsülte azt a talentumot. Igen, vannak olyan szemmel látható képességeink, jellem tulajdonságaink, amit azt mondjuk, igen, ez Istennek tetsző. De vannak olyan is, ami nem szemmel látható. Számunkra is ismeretlen, azokat is fel kell fedeznünk. És azokat is ugyanaz a feltétel, hogy sokszorisítani kell, és szaporítani kell, kamatoztatni kell. Ellen White szerint, amikor olvastam Krisztus példázatáról szóló könyvet, a talentum példázatát, akkor nagyon különböző kategóriában sorolta fel a talentumokat. Azt mondja, hogy vannak olyan talentumok, két fő kategória van, születésünk során megkapunk. Isten mindenkinek ad. És már általánosabbá váltak ezek a talentumok. Néha az ember azt hiszi, hogy akkor hát ez megvan, ez nem is kell kamatoztatni,
én keresek magamban valami különleges, ami bennem van, és azt kell kamatoztatni. Felsorolja Ellen White például ilyen a beszéd. Nyilván mindenki beszél. Nem gondoltunk azon, hogy ez a beszéd, ez egy talentum, amit Istentől kapunk? Mert azt mondja a Szentírás, ugyanaz a nyelvvel áldjuk az Istent, de ugyanaz a nyelvvel lehet is átkozni az embereket. De mennyire sokkal hasznosabb lenne, ha mi úgy használjunk a nyelvünket, a beszédünket, hogy valahogy Isten ismeretre jutassuk embereket. Kedves gyülekezet, konkrét példát mondanék, ami az ember nem is gondolta, hogy mennyire jó, amikor valaki mondjuk tud beszélni, valaki nyelveket beszél, mennyire jó, amikor valaki artikulattan beszél, ugye nyilván mindannyiunk úgy vagyunk, és akár is a prédikátorokat is megítéljük, hogy hogy beszélt, hogy volt érthető, mennyire volt felépítve, vagy valaki, amikor felolvas, mennyire jól hangzik az ember fülében. Nem tudom, mennyire találkoztatok olyan ember, akinek a hangja írtozatosan borzasztó. Az ember azt mondja, nem szívesen hallgatnám, amikor beszél. Tehát vannak ilyen. De nem biztos, hogy azok az emberek ilyen szinten kell, hogy maradjanak. De lehet kamatoztatni és fejleszteni ezt a képességet, amit mindenkinek szinte megkapta. Ez az egyes talentumnak mondhatjuk. Itt volt ismerem egy vaktestvérünk, aki már a mi főiskolánkat is végzett, mégpedig jeles. De úgy végzett a főiskola, hogy egy jelentéktelennek tűnő kis testvér nő, ő végigolvasott neki kezetán a dogmatikai jegyzeteket. Azt mondja, hogy nekem van a diplomám, ennek a leányzónak köszönhető. De amikor a leányzó megjelenik itt a gyülekezetben, senki nem fog észrevenni. De azt mondja, mert annyi jó szép hangja van, hogy érzük, hogy egy vakember csak a hang alapján tud következtetni dolgokat. Mennyire sokat jelent neki. És ha valaki nem jó olvas, nem jó artikulál, akkor sok mindent el tudunk veszíteni ezzel. Tehát ezek a születési talentumok és adottságok, ami mindenki kap. De van olyan kategória a talentumoknak, ami nem a születési adottságból indul, hanem olyan, amikor az ember akkor csak kaphatja azokat a talentumokat, ha valójában Istennel kapcsolatban lép. Megtérés után. Szentírásban úgy nevezzük, hogy a lélek ajándékai, vagy lélek gyümölcse. Ezek a gyümölcsek, ezek az ajándékok felsorolhatunk a Szentírásban, Efézusban, 4. levélben. Pál apostol felsorolta, valakinek gyógyítás képessége van, valakinek a evangelizáció képessége van, valakinek a tanítási képessége van, valakinek a vigasztalási talentuma van, és felsorolhatunk minden, ami talán az előző életében, mielőtt nem is találkozott Istennel, ezek a dolgokkal nem rendelkezett. Vagy a gyümölcs, lélek gyümölcse. Valaki, aki durva volt, aki haragos volt, az az ember már megvan benne a szerítség, a szeretet, az öröm, a jóság, a jóindulatosság. De ezek is, sokszor az ember azt hiszi, hogy ezek a természetes dolgok, de ezek talentumok. Mindezeket lehet fejleszteni. Az örömet is lehet fejleszteni. A jóindulatosságot lehet fejleszteni. A szeretetet még inkább kell. És a jókedvességet meg lehet fejleszteni. Felsorolja Ellen White arról, hogy a befolyás, a tekintély, hogy mekkora talentum. Gondoljunk csak a szülők, mekkora tekintélyünk van a gyerekeink felőtt. Ha elveszítjük azt a tekintélyt, akkor nem biztos, hogy a gyerekeink talán a mi sorjainkban fogunk látni. Ha jóra használjuk a tekintélyünket, a befolyásunk, akkor lehet, hogy találkozunk a gyerekeinkét, ők is hívők lesznek, és a mennyben találkozunk. És ezeket is. Mennyire sokszor nem veszünk észre, azt hiszük, akkor én úgyis apa vagyok, akkor tekintés vagyok, akkor ennyi. Nekem jár. De Isten számon fog kérni, hogy mit használtál. Mire használtál a tekintélyedet?
Már említettem a kedvesség, a jóindulatosság, a lelki érzékenység. Ezeket például hogyan lehet kamatoztatni? Ezek a talentumok, a jókedvesség úgy lehet kamatoztatni, amikor az ember igyekszik kedves lenni azokkal, akikkel nem is muszáj kedvesnek lenni. Ugye ugyanaz a szeretet is. Szeretni azokat, akik bennünket is gyűlölni. Amikor törekszünk, igyekszünk, vagy amikor azokkal kedvesnek akarunk lenni, akik bennünket bántanak, akikkel minden nap élünk. Mennyire sokkal könnyebb kedvesnek lenni egymással szombatonként? Hát egyszerű, akivel csak egyszer találkozol, egyszerű. De ha megnéznénk a hétköznapjainkban, munkahelyeken, családban, feleségeddel, férjeddel, mennyire tudjunk gyakorolni a kedvességet? Főleg, amikor megsértődünk, megbántottak bennünket, jogosan is. Ellen White írja, hogy akkor tudunk kamatoztatni ezeket a talentumokat, ha gyakoroljunk. Ha tudatosan igyekszünk arra, hogy kedvesnek legyünk másokkal, és erőt kérjük Istentől. Kedves gyülekezet, van két fordulat ebben a példázatban. Az egyik fordulat szomorú fordulat, a másik pedig örömteli fordulat. Amikor számot kellett vetni, visszajött a háznak ura, visszajön az Isten, számot fog kérni tőlünk, mire használtunk a talentumokat, képességeinket, mi lett azokkal. És láttunk a példázatban, azt mondja Szentírás, hogy az egyik szolga hát elásta a földbe, aki egy talentumot kapott, és akkor hát az Úr azt mondja, köszönöm szépen, gonosz is festolga vagy, és akkor külső sötétségre küldték, ahol lesz fogcsikorgatás és sírás. Ez a fogcsikorgatás és sírás és külső sötétség az a elveszésnek jelképe. Amikor az ember nem örökli az örök életet, hanem az örök halálat kap jutalomként. Gondoljuk végig, ez volt a jutalom annak az embernek, aki nem veszített a talentumot, figyeljünk meg, nem veszített a talentumot, megerőzte, csak nem kamasztottat. És az örömteli fordulat, az pedig a két más szolga duplázták, amit kaptak, és azt mondta az Úr, az Úruk, hogy jó és a hű szolga vagy, menj be most a te Uradnak örömében. Most pedig keves voltál, hű voltál kevesen, most már többre bíznak. Elgondolkodtam, nyilván, hogy könnyű lehet beszélni a jó szolgákról. Én a mindenkét szolgáról fog beszélni, de úgy csak, hogy gonosz szolgáról fog beszélni, mert ami a gonosz szolgánál történt, pont az ellenkezője lesz a jó szolgáknál. Tehát ami a gonosz szolgáknál hiba volt, az pedig a jó szolgáknál pedig a pozitív jellemtulajdonságok voltak. Miért lett annyira gonosz? Miért lett gonosz és lusta ez az egy talentumos szolga? Miért kapott ekkora büntetés az ő urától? Ne azt mondtam, tényleg, hogy ez az ura, az kegyetlen úr, kezdtem is igazolni, hogy akkor hát az ember nem is veszítette. Odaadta, amilyen volt az egy talentum. Miért akkor a külső sötétségre kell küldeni? Miért kell, hogy elveszem? Miért kellett ennyire bántani? Kedves gyülekezet, négy dolog hozzájárult, hogy ez a szolga ilyen büntetést kapjon. És a négy dolog fontos a mi életünkben, ha arra figyelünk. Az első dolog, az az ember egy hamis biztonságérzetben élt. Ez álomvilágban próbált élni. Ő biztonságban érezte magát, ez a szolga. Hogy ő az urának a szolgája, a házhoz tartozik, hát neki nem is lesz nagyobb problémája. Sőt, ha megőrizte az egy talentumot, akkor még lehet magasabb szintre fog jutni. Hát
olyan kényelmes helyzetben érezte magát, biztonságban, hamis biztonság érzet volt ebben az emberben. És ebből az ömi hamis biztonság érzetből akkor fakadnak az önámítás, becsapás, azt hiszi, akkor neki jár valamit, neki jár, hogy ott végig maradjon, mert őt kiválasztottak. Kedves gyülekezet, a helytelen önbecsülés következik az ember életében. Helytelenül elnőrtekeli magát ilyenkor. Azt hiszi, ő nagy. Azt hiszi, neki kiváltság. Természetesen kiváltság, hogy ő ebben a házban van. De valójában fordítva van. Valójában nem is így van. Valójában ő szegény. Ő nem képes. Nem méltó maradni abban a házban. Az itt kapott egy korábbi büntetés. A mai keresztények, a mégvégi fejét megfigyelők mi életünkben is, meg lehet látni, hogy sokszor a mai keresztények egy hamis ön magabiztonságban vannak, vagy biztonságban érzik magukat. Főleg, amikor már valaki tartozik egy egyházhoz, amikor valaki már azt mondja, én katolikus vagyok, én református vagyok, én adventista, vagy én megkeresztelkedtem, én már tartozok az Isten hadseregéhez, de ennek többet nem tesz egy másik lépést. Vagy amikor az ember rutinból tanulja bizonyos szokásokat, bizonyos hagyományokat, vagy liturgiákat, akkor az ember azt hiszi, hogy ezeket elegendő az üdvösséghez. Ezeket nem is kell szaporítani. Elég az, hetente egyszer megyek a gyülekezetben, vagy templomban. Elég, ha a papoknak adok pénzt, hogy ők csinálják, amit akarnak vele. Én nem megyek látogatni. Én nem megyek a szegényeket látogatni. Én nem megyek a testvéreket lelki gondozni. Elég, ha a lelkeszt megcsinálják. Az itt is fizetünk a tizedet. Meg az adományokat is adunk. És mi pedig a egyházhoz tartozunk is. Nekünk az a mi dolgunk, hogy egyházhoz tartozunk. Hát igen, a keresztség is, a hit is, ez is talentum. És amit kapunk. És akkor a maládabban a szinten, akkor nem más történik, mint a elássunk. Tehát ezek a cselekedetek egy idő után, akkor tulajdonképpen pótcselekedetek válnak, mert az a pótcselekedet, ami benne már nincs fejlődési lehetőség. Már nincs benne újdonságok. És mindezek elhitetik az emberek, hogy az embereket mint a minden rendben lenne. Utána az ember szépen lásson és elássa az ő talentumjait. Ebből következik, amikor már hamis biztonságban érzük magunkat, és akkor már stagnál alapotban vagyunk, nincs fejlődés, akkor mi következik? Az következik, hogy az ember gyáva válik. Lelkileg gyáva válik. Nem tud vállalni semmit. Nem mér vállalni. Nincs merészség benne. Nem akar mérni vállalni valamit, vagy kérni tanácsot Istentől sem, hogy Uram, mit cselekedjem? Uram, elége ez a magatartás? Elége az az én hitem? Elége, ha én fizetek tizedet? Elége, ha én háromszor hetente bőtölök? Az ember nem meri. Ez a lelki gyávaság. És nem képes kérdezni tanácsot másoktól, fele barátjaitól sem, az Istentől sem. Nem hív segítségül az Istentől. Sokszor az ember is kezd szigyelni magát az Istent. Hát miért tudják, hogy én hívő vagyok? Hát nem kell mondani, hogy hívő vagyok. Nem is kell mondani, hogy én adventista vagyok. Nem is kell mondani, hogy hát ki közösítenek, vagy mi fognak engem nézni. És mindezek arra vezet az ember, hogy ez a gyávaság fejlődjön benne. Jelenese könyvében a 24. fejezetben olvashatunk, hogy mi a gyávaságnak jutalma. A gyávaság akkora a bűn is,
a Szentírás szerint, mint bármilyen bűn. Mint a paraznaság, mint bár a lopás, vagy mint ami miatt az ember nem örökli az örök életét. És a Jelenések könyve 24. fejezetnek a 8. versében olvasunk a gyávaság az első helyen, hogy kik fognak, nem fognak örökölni az Isten országát, a gyávák. De úgy gondolom, lelkileg gyávák, úgyhogy nem mérik az Isten művében vállalni, nem mérnek kockáztatni. Kedves gyülekezet, nem mondom, hogy vakmerőségről van szó itt, hanem merőség. A különbség a vakmerőség és a merőség között abból áll, hogy a merőség mindig hittel jár. Hit van a háttérben, és Isten segítség van a háttérben. A vakmerőség nincs Isten hite, és nincs Isten tanácsa. És aki már gyávává válik, nem tud semmit vállalni, megöli magában azt a lelkületet, ami meg a másik talentumot is megöli, ami Isten megadott mindenkinek. Az a másik talentum nem más, mint a kreativitás lelkülete. Gyülekezet, biztos hiszterületétek, hogy amikor már egy gyülekezet kihalóban van, lehet látni, hogy nincs újdonságok, nincs fejlemények, nincs kreativitás a testvérekben. El vannak, amikor egy egyház el van, mint a befőtt, akkor semmi nem változik az életben, de minden nap ott vannak. Mert nincs kreativitás lelkület. Már mindenki lelkileg nem akar vállalni semmit, nem akar mérni, mindenki leírtekeli magát, hogy én nem vagyok olyan, én nem kaptam annyi képességet, én nem jártam ilyen teológiai főiskolára, én nem jártam ilyen képzésre, folyamatosan ez van, és visszafelé fejlődik a gyülekezet. És a kreativitás lelkület kihal. A kreativitás lelkület az egyik talentum, amit mindenki kapott, amikor megszületett. Nem más, mint az a gondolkodó, alkotó képesség, ami bennünk van. Isten gondolkodó lényeket teremtett bennünket. És Isten várja, hogy legyenek fantáziáink, legyenek ambícióink az ő művében, az ő dolgaiban. Igen, a kreativitás lelkület, hogyan lehet kamatoztatni ezt a képességet, vagy a talentumot? Nem más, mint amikor az ember feltesz ilyen sorozat kérdések, hogy mi, hol, hogyan, miképpen, milyen, mi az. Tehát a gondolat, kérdések sorozata, ennyi. Próbáljátok meg az életetekben, ez recept, merem vállalni. Ha van egy probléma a gyülekezetben, mindenki tegye fel a kérdés, az mi? Miért? És hogyan lehet megoldani? Miképpen? És folyamatosan. 3 nap múlva, vagy pár nap múlva látni fogjátok, hogy Isten válaszokat fog adni. Amikor feltámad az emberben valami vágy, valami elhatározás, és akkor kérdezd meg az Úrtól, Uram, ez mi? Ez micsoda? Miképpen tudom ezt végezni, véghez vinni? És mindig hagyva, hogy Isten mutassa meg az út. Azt hiszem, hogy Isten előbb-utóbb meg fogja mutatni. De aki nem teszi fel ezeket a kérdéseket, akkor sem tudsz fel gondolkodni, akkor nem is fog feltalálni, hogy hol vannak a dolgok, amiben riszkel vennie. Kedves gyülekezet, ebből a kreativitás lelkületből egy példát mondanék, és ettől vált az áznak ura az ő gonoszolgától, hogy ő kreatív legyen. Azt mondja, itt így keletkezik az a 3. Csapat, amiről beszéltem, hogy nem mondtam. Amikor a házhúrá visszatért, azt mondja, hogy kedves szolgám, mit csináltál az etalantummal? Azt mondja, akkor én elástám, itt van, ami a tied. Azt mondja, gonosz és rossz szolga.

kereskedelmi vénája, hanem egyszerűen nem gondolkodott tovább. Megnyugodott, elásta, elalszik. És azt mondja az ő ura, hogy el kellett valakinek adni. Kedves gyülekezet, lehet nem vagyunk képes valamire, de ha kicsit gondolkodunk, akkor Isten fog mondani, nem te, ahogy mondta Dávidnak, nem te fogsz nekem építeni a házat, de gyűjts rá, majd a fiad. És ha gondoljunk végig, hogy egyetlen egy tapasztalat is hagy mondják, Bozsván történt, azt hiszem, 5 évvel azelőtt, amikor egy fiatal leányzó, 17 éves, járgatott a gyülekezetben, tudjátok, mind szinten a mi kamaszaink is, hol a gyülekezetben, hol nincs, de azért valami komoly ambícai voltak az Istennel szemben. Az a leányzónak az egyik osztálytársa meghalt, fiatal. Az ő szülei nem tudtak igazából, hogy mivel kezdenek ezzel a helyzettel. Teljesen magukban fordultak, bezárkoztak, és minden nap ott voltak a sírnál, és sírtak. A leányzó törte a fejét, mit csinálják? Isten adott neki ötletet, hogy minden nap keresen a Szentírásból egy igét, és vigye a sírhoz, korán. És minden nap vitte egy igét, vigasztaló igét. Jöttek a szülők, hát olvasták, elmentek. Másnap megint új, másnap, és így tovább. Akkor 5., 10. nap, nem tudom mikor, a szülők is írták, hogy te kicsoda vagy. Találkozhatunk veled? És aztán a leányzó bemutatkozott, de azt mondta neki, hogy én nem tudok sok mindent mondani. Gyertek, van egy tábor, van egy biblia táborunk, ott vannak nagy koponyák, nagy lelkészek, ott tudnak mindent megmondani nektek. És eljöttek Bozsván. Akkor ott találkoztak olyan emberek, akik még nagyobb dolgokat tudtak. Ez a leányzó a pénzváltóhoz vitte ezeket az embereket. Ez a leányzó, a prédikátorok ott Bozsván, ők voltak a pénzváltók, aki tudta kamatoztatni azt, ami a leányzónál megvolt. Tehát ezt csak azért mondom, hogy lássuk, hogy egy icipici csak kell gondolkodni. Aztán, aki nem kreatív, ez előbb-utóbb bezárkozik, előbb-utóbb olyan lesz, mint a gonosz szolga, elássa a talentumot, teljes elásás, és akkor utána leblokkolja magát, utána kizárja önmagát is az áldásokból, és másokat is az áldásokból, és az üdvösségből. Egy gyülekezet befejezésül, hagyj beszéljek egy párhuzamról, amit úgy gondolom, ez a párhuzam talán még jobban aktuálissá tenne ezt a témát. Mégpedig a Laodicea gyülekezet és a talentum példázat közötti párhuzam. Azt mindannyiunk tudjuk, elfogadtunk, hogy igen. Az egyház, az egész kereszténység általában laodiceai alapotban van. Az olyan alapot, ami a Szentírás úgy nevezi laodiceai alapot, tehát ez a jelképes alapot, amikor a hívő nép csak dicsekednek, csak felfúvalkodnak, azt hiszik, jó helyen vannak, azt hiszik, hogy jót tesznek, de pedig Isten meglátása szerint szem előtt azt mondja, semmi vagy, és jelentektelen vagy, mezítelen, szükséged van rám. Kedves mi gyülekezet, Biblia szerint az utolsó keresztény, az egyháznak a népe, Laodicea népévá válik, de abból a lelkületből ki kell emelkednünk. De úgy gondolom, hogy a Laodicea gyülekezetnek a fogyatékosságai hasonlóak az gonoszolgának a fogyatékosságai. Figyeljük meg, hogy a Laodicea nép is hamis biztonságban érzi magát. Laodicea gyülekezet azt mondja, hogy nincs szükségem semmire, mindenem megvan, meggazdagodtam, lelkileg, megismertem az igazságot, de ne többet nem. És ugyanaz. Isten egyházában tartozik, én tag vagyok, így megkeresztelt. Engem keresztetek már gyermekkoromban, én már hívő vagyok, én keresztény országból származom. Tehát ilyenek is lehet hallani.
De Isten, amikor megnéz,

Isten azt mondja, hogy nem tudod, hogy szegény és nyavajos és a mezítelen vagy. És amikor munkáról van szó, akkor Laodicea gyülekezetben mit olvasunk? Se hideg, se meleg. Stagnál. Nem buzgó, nem hideg, langyos. És ez volt is a szolgának. A gonosz szolgának is stagnál volt az alapota. Az egytalantum meg is volt, és megtartotta. Tehát ez volt, ami volt. A lelki vakság, ami a Laodicea gyülekezetben van. A bezárakozottság, a kreativitás hiánya, a gyávaság, amiről beszéltünk, nem vállalok semmit, nem akarok Krisztushoz menni, nem akarok tőle tanácsot fogadni. És a Laodiceából való gyógyszer nem más, mint ha megértjük a talentumok példázatának nagyobb üzenete, hogy jó szolgák legyünk. Mik volt a jó szolgáknak tulajdonságait? Nem fog mindent felsorolni, de ők nem éreztek magunkban nagy biztonságban. Nem gondolták, hogy ők örökön ott fognak maradni az Úrnak házában. Ők minden megtettek, hogy megerőzik azt a pozíciót. Sőt, magasabb szintre jussanak. Ők nem voltak gyávak lelkileg. Ők merészkedtek, hittel, biztatanácsot kérték az Úruktól, vagy másoktól, a szakértőktől. Ők bennük volt a kreativitás lelkülete. És ezzel munkálkodva fejlesztették a jelen tulajdonságaikat, fejlesztették minden talentumot, amit Istentől kaptak. És így, amikor az Úruk visszatért, azt mondja, jó is hűszolga vagy, most gyere az én örömembe. Most kevesen hű voltál, és többre bízlak. Kedves gyülekezet, a talentumainknak helyes felhasználása nem csak az örök életet fog adni nekünk, hanem itt a Földön is a képességeinket, a megszentelődésünket munkálja folyamatosan. Azért a Laodicea népnek feltétele az, hogy munkálkodik azért, hogy megszentelődésre jusson. Tökéletes jelen tulajdonságra jusson. És ezzel a feltétellel kapunk a késői esőt, a nagyobb, a szent lelket. Ezzel a feltételekkel fogunk készíteni az Istennek útját. És ezek a szolgák is várták, készítettek, hogy valamikor fog jönni. Várták az Úrukat, szinte mint a Laodicea gyülekezet. És ha mi igazán úgy törekszünk, hogy jó szolgák legyünk, Isten minden képességet fog adni nekünk, fel fog bennünket ruházni minden jóval, azért csak, hogy elérjük a célt. Én kívánom mindenkinek, hogy Isten segítsen, hogy nézzük körül, fedezzük fel képességeinket, talentumainkat, és pedig használjuk fel ezeket rendesen. Amen. Ígé Atyánk, Teremtőnk, Istenünk, köszönjük szépen a mai napot. Köszönjük a Te ajándékaidat. Köszönjük a kiváltságot mi, a Te ígedet hallhatunk. Hiszen mindenki sokan vannak a világon, akik ezeknek a kiváltságnak nem jutott. Köszönjük szépen, hogy Te tanácsolsz, figyelmeztesz, és fejleszted az mi elmünket. És köszönjük a másik nagyobb kiváltságot, hogy meghívsz bennünket, hogy munkatársaid legyünk. Utána szeretnénk, Urunk, bocsánatot kérni tőled. Elnézést kérni, hogy mi nem olyanok voltunk, mint a hű szolgák, mint a jó szolgák. Sokszor nem mindig úgy cselekedtünk és cselekszünk, ahogy te vártál tőlünk. De, Urunk, ne nézd meg a gyengeségeinket, hanem nézd meg a mi vágyainkat, hogy mindannyiunk vágyunk az igen, hogy mennybe jussunk, az, hogy üdvözöljünk. És kérünk téged, Urunk, hogy minden eszközt adj nekünk, hogy mi erre a célra jussunk, hogy mi jó szolgák legyünk. Bízunk benne, hogy emberileg, ami emberileg lehetetlen,
de veleddel együtt minden lehetséges. Urunk, áld meg a mi munkánkat. Áld meg a mi kis törökveseinket, amit elkezdtünk. Ki-ki a saját területen, a saját családja körében. Te mindezeket áld meg. És áld meg minden kudácsainkat, hogy azok a kudácokból igazán győzelmek legyenek, és tudunk megtanulni. Légy az egész gyülekezetünkkel, az egész közösségünkkel. Te áld meg minden egyes lelkésznek munkáját. Kérünk, Urunk, formálj mindannyiunkat. Szeretnénk imádkozni betegekért, és azok, akik nyomorúságban élnek, és azok, akik gyászolnak. Te légy velük, Urunk. Vigasztad meg őket. A te meghatalmazó kezed legyen velük. Szeretnénk imádkozni a mai délután, vagy hátralévő programjainkért. Mindannyiunkkal légy velünk, és hadd érezzünk, hogy tőled származnak áldás, és azokban részesülünk ezen a szent szombatnapodon. A te szent fiad nevében köszönjük szépen, és fogadj el imáinkat. Amen.

Folytatjuk tovább a római levél tanulmányozását, és én azzal szeretném bevezetni ezt a ma esti előadást, hogy a hit általi megigazulás gondolataival foglalkozunk, tehát azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogyha nagyon egyszerűen szeretnénk megfogalmazni, hogy hogyan válhat a mi életünk mássá, hogyan szabadulhatunk meg negatív jellemvonásainktól, hogyan formálódhat át az ember azzá, amivé szeretne a lelke szerint válni, hogyan tanulhatunk meg igazságot követni a gyakorlati életünkben. Pál apostol ezt a gondolatkört három fő lépésben fejti ki a levélben, és azt kell mondjam, hogy mi az első két lépésen túljutottunk már, és a mai alkalommal a harmadik gondolati egységre térünk a hit általi megigazulás gondolatainak a kifejtésénél. Ugye az első gondolati egység arról szólt, hogy kinek van szüksége a hit általi megigazulásra, vagy ha nem kérdésként fogalmazom meg, akkor úgy lehetne fogalmazni, hogy arra mutat rá az apostol, hogy az evangélium örömüzenet annak az embernek fog megszólalni, aki rádöbben arra, hogy segítségre szorul, aki rádöbben arra, hogy baj van vele az életben, és kegyelemre szoruló ember. A második gondolati egységben, ami a harmadik fejezet 21. versében kezdődött, és az 5. fejezet végéig tartott, Pál apostol arról szólt, hogy milyen alapon élhet az ember, milyen alapon nyerhet az ember bocsánatot az Istentől, bűnbocsánatot, és milyen áldásokat kap az ember, az az ember, aki személyes hittel ragadja meg az Isten kegyelemről szóló üzenetét. Ugye az előző alkalom szólt erről a kérdésről, azon az alapon élhetünk mi, hogy Jézus Krisztus helyettes, elfedező áldozatot hozott értünk, ami bűnünk büntetését nem mi szenvedjük el, nem mi szenvedtük el, hanem Jézus Krisztus az ember helyébe lépett, és az ember bűnének a büntetését magára vette. Ilyen egyszerű megoldást kínál fel az Isten az ember számára, aki szeretne kegyelmet nyerni, szeretne élni, annak egyszerűen el kell fogadnia ezt az ajándékot, ezt az ingyen ajándékot, hogy az Isten azt mondja, hogy én megajándékozom az embert kegyelemből, szeretetből, megajándékozom az embert azzal az igazsággal, amely az élethez szükséges. És ha valaki ezt az ajándékot örömmel fogadja, ha valaki rádöbben, hogy neki szüksége van erre és igényli ezt, megragadja bizalommal az Isten ígéretét, akkor röviden úgy összegezhetjük, hogy annak az embernek egy szeretett szövetség jöhet létre az Istennel, egy olyan béke szövetség jöhet létre az Istennel, amelyben mint gyermek mehet az Istenhez, mint gyermek mehet az ő szerető édesapjához, és hívhatja segítségül az Istent, kérhet tőle segítséget, és az Isten olyan segítségről gondoskodik, és olyan ígéreteket ad az embernek, amiben belekapaszkodva az ember a nehézségek és megpróbáltatások között is bizalmat tud tanúsítani az Isten iránt, és győztessé tud válni a hit által. Mindent, amihez szüksége van, mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy megváltozzon az élete, az Isten az embernek ajándékozta, bármilyen szükséglete merül fel az embernek, a kegyelem királyi székéhez mehet, bizalommal mehet az Istenhez, mert az Isten nem a bűneink szerint bánik velünk, hanem az ő kegyelmében, mint szeretett gyermekekre tekint. És bár igaz az, hogy Ádámban minden ember hátránnyal indul ebben a földi életben, igaz az, hogy Ádám bűnének van egy következménye, van egy kihatása, amely mindegyikünk életére kihat. És ezt mindannyian tapasztaljuk, és az emberi természetnek a bűnrehajlását, az emberi gyengeséget. De ugyanakkor az is igaz, hogy az Isten kegyelme viszont minden ember életében biztosítja azt, hogy ha az ember vágyakozik arra, hogy megváltozzon, akkor minden segítséget megkap ehhez. Tehát nem kell nekünk Ádámra tekintenünk, és nem kell Ádámra mutatnunk, hogy ő miatta vagyunk abban a helyzetben, amiben vagyunk, mert amennyire igaz az, hogy Ádámban minden ember vétkessé válik, legalább annyira, sőt sokkal inkább igaz az, hogy Krisztus áldozata nyomán, Krisztus engedelmessége nyomán minden emberi életre elhat az élet megigazulása,
Minden embernek lehetősége van összekapcsolódni az Isten hatalmas segítségével, és ezért nem kell Ádám bűnére tekintenünk és kétségbe esnünk, mert Krisztusban bőséges segítséget találhat minden ember, mindazt a segítséget megtalálja, amire szüksége van. Na de a gyakorlatban hogyan változik meg az ember élete? Ez a harmadik fő rész, amiről az apostol beszél. A 6. fejezet első versétől a 8. fejezet 27. verséig mondhatjuk így, hogy most már erről az egy kérdésről fog szólni a levélben, hogy a gyakorlatban hogyan tud az ember megváltozni. Ugye ez az eszmei alapja, az az ember tud megváltozni, aki elfogadja a kegyelmet, és aki él az Isten segítségével. De ez a gyakorlatban az ember részéről, vagy az emberi életben mire van szükség, hogy ez valósággá válhasson? Hogy hogyan élhet az ember ezzel a segítséggel? Két egyszerű gondolatról lesz majd szó, és ebből a mai alkalommal az első gondolatnak az első részével foglalkozunk, amit egészen egyszerűen és egészen röviden így fogalmazhatunk meg, hogy csak annak az embernek az élete változik meg, aki eljut arra a döntésre, hogy meg akar változni. Ennél többet nem kell mondanom ma este, erről fog szólni az egész előadás. Pál apostol az egész 6. fejezetet ennek a kérdésnek szenteli. Annak az embernek az élete fog megváltozni, aki eljut addig a döntésig, hogy ő meg akar változni. Ő meg akar változni az életben. Az Isten tiszteletben tartja az ember választását, és az akarata ellenére senkit nem fog megváltoztatni, és senkit nem fog üdvösségre vezetni. Na de nézzük, hogy ezt a gondolatot az apostol hogyan fejti ki. A 6. fejezetet 3 részre tagolhatjuk. Figyeljük meg, majd most fel fogom olvasni az egész 6. fejezetet, figyeljük meg ezt a 3 jól elkülöníthető részt. Az első versben felveti az alapvető kérdést, és onnantól kezdve a 14. versig tart az első nagy szakasz. A 15. verstől ugyanazt a kérdést veti fel, amit az első versben. A 15. verstől a 18. versig tart a második érvelése. És a harmadik érve, vagy a harmadik nekifutása ugyanennek a kérdésnek a 19. verstől a 23. versig olvasható. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halála hasonlatossága szerint vele egy élettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk, tudván, hogy a mi óemberünk ő vele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenül jön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer. Hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Mit is tehát? Vétkezzünk, mivel hogy nem vagyunk törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? Távol legyen. Avagy nem tudjátok, hogy akiknek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre,
annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Felszabadulva pedig a bűn alól az igazságnak szolgáivá lettetek. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáljul az igazságnak a megszenteltetésre. Mert mikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyelletek, mert azoknak vége halál. Most pedig, miután felszabadítattatok a bűn alól, és szolgáivá tétettetek az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre. A vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ez tehát az a fejezet, amit a mai estén szeretnénk végig gondolni, és Pál apostol közvetlenül fűzi a gondolatmenetet. Az előző szakaszban arról szólt, hogy az emberi történelemben két fordulópont van, vagy két jelentős esemény van. Ádám vétke, amikor kisiklott az emberiség történelme, és az engedetlenség útjára tértünk, és Jézus Krisztus engedelmessége és váltsághalála, amely a helyreállítás lehetőségét teremtette meg az ember számára. Ez a két döntő fordulata az emberiség történelmének, ezért beszélhetünk reménységről, ezért beszélhetünk jó kilátásokról. Közben bejött a törvény, de a törvény nem tudott változást hozni. Az Isten törvénye az csak tükörként tud működni, meg tudja mutatni az embernek, hogy milyen a valódi állapota, de nem tudja megváltoztatni ezt az állapotot. Ádám vétke és Krisztus áldozata között az Isten feltárta a törvényt, behozta a törvényt, ami által lelepleződött a bűnöknek a sokasága, és ennek a fényében meg lehetett látni azt, hogy a kegyelem mekkora. Mert ahol a bűn sokasága meglátszódott, ott tudja az ember értékelni az Isten kegyelmét, az igazság ajándékát. De most Pál apostol, ismerve az ember gondolkodását, ismerve az ember kényelem szerető, változásra nagyon kevéssé hajló gondolkozását, fölteszi azt a kérdést, mit mondjunk tehát, megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Ugye ez a gondolat már a harmadik fejezetben is fölmerült, a harmadik fejezetnek a 8. verse hasonló gondolatot fogalmazott meg, amikor arról szólt, hogy az Isten igazsága, ami bűneink által öregbül, az ő dicsősége mutatkozik meg abban, hogy mi engedetlenek vagyunk, és mégis megvalósul az ő jó terve. És föltette a kérdést, hogy hát akkor ne cselekedjünk-e rosszat, hogy abból jó származik? Már ott is felmerül ez a kérdés, most ismét ugyanez a kérdés merül fel a levélben, mert ismerve az emberi természetet, hatalmas nagy készsége van az embernek arra, hogy elfogadja a kegyelmet, de ne változzon meg. Ezért fel kell tennie a kérdést az apostolnak. Hát hogyha azt mondhatjuk, hogy ahol megnövekedik a bűn, ahol a bűnnek a sokasságát, minél egyre több bűnt lát meg az ember, és ennek fényében egyre nagyobb kegyelmet lát meg az ember. Hogyha megnövekedik a bűn, a megnövekedett bűn még nagyobb kegyelmet hoz elénk, akkor ne maradjunk meg a bűnben, hogy még nagyobb legyen a kegyelem? Hát ne cselekedjünk minél több rosszat, hogy annál nagyobb legyen az Isten kegyelme? Az ember hajlik erre a gondolkozásra. Hajlik arra, hogy azt mondja, hogy az az Isten dolga, hogy megbocsásson. Hajlik arra, hogy a kegyelmet elfogadja, és éljen ugyanúgy tovább, ahogyan addig élt. És ezért teszi fel a kérdést az apostol. Elképzelhető az, hogy egy ember elnyerve a kegyelmet továbbra is a bűn útján haladjon, és a bűnben éljen? Lehetséges az, hogy valaki elfogadja a kegyelmet, és nem változik meg az élete? A választ a 2. versben fogalmazza meg. Azt mondja,
távol legyen. Szó sem lehet róla. Szóba se jöjjön ez a lehetőség. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? A kegyelem elnyerése az azt jelenti, hogy az ember meghal a bűn számára. Hogyan élhetne tovább az ember abban, aminek meghalt? Hát aki meghalt, az nem él. Aki meghalt a bűnnek, az nem tud tovább élni a bűnben, mert meghalt a bűn számára. Pál apostol ezzel az egy képpel, a halál képével fejezi ki annak az embernek a bűnhöz való viszonyulását, aki elfogadja a kegyelmet. A kegyelem befogadása nem jelent mentséget a bűnnek, nem jelenti a bűnnek az átmentését, nem jelenti azt a lehetőséget, hogy megmaradjon az ember ugyanazokban a bűnökben, amik miatt a kegyelemre szüksége volt. A kegyelem elfogadása egyúttal azt is jelenti, hogy az ember nem tud tovább élni a bűnben. De vajon miért? Hogyan fogja Pál apostol ezt a kérdést megmagyarázni, kifejteni? Hogyan lehetséges ez, hogy egy ember valóban meghalljon a bűnnek a kegyelem tapasztalata során, a kegyelem meglátása, átélése során? Erre hozza magyarázatként a harmadik verstől a 14. versig összegző megjegyzésekkel, a harmadik verstől a 11. versig, és utána az összegzés jön, a keresztségnek, a bibliai keresztségnek a képét. Tehát Pál apostol ezt a gondolatot, hogy mikor tud meghalni egy ember a bűn számára, hogy mi a titka annak, hogy bibliai összefüggésben gondolkozva, az Istent igazán megismerve nem lehetséges az, hogy egy ember gondtalanul él tovább a bűnben, miközben elfogadja a kegyelmet, az Isten áldozatán nyugvó kegyelmet. A bibliai keresztség képét olvashatjuk itt, Pál apostol ezt mondja a 3.-4. versben, avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. A bibliai keresztség képe az a bemerítés keresztsége, a vízbe való bemerítésnek a keresztsége, amelynek itt Pál apostol ebben a 4. versben 3 döntő részére mutat rá. Az első döntő része, hogy akik megkeresztelkedtek, akik bemerítettek, azok Krisztus halálába merítettek bele, ami azt jelenti, hogy eltemettettünk ővele együtt a keresztség által a halálba. A keresztségnek az első mozzanata, a keresztség jelképének, szertartásának az első mozzanata, hogy azt az embert, aki szeretne szövetséget kötni az Istennel, szeretné az új szövetséget megkötni, azt az embert hanyat döntve belemeríti egy prédikátor, a keresztelő személy a vízbe. Ez a mozzanat, hogy hanyat döntve belemerítik a vízbe, ez a mozzanat fejezi ki azt, hogy meghal a bűn számára. Krisztussal együtt meghal az óembernek, meghal a bűn számára, és nem él tovább a bűnben, és nem él tovább a bűn számára. Ugye maga a kép az az, hogy eltemettetik a hullámsírba, belefullad a vízbe. A képnek a második része, hogy viszont nem marad ott. Nem csak meghalásról beszél tehát ez a kép, nem csak arról van szó, hogy meghal valaki, megtagad valamit az életében, megtagadja a bűnt és a bűnkövetését az életében, hanem van egy második része ennek, amit így olvasunk, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Később a versekben részletesebben kifejti ezt a képet, és ott ezt is kihangsúlyozza, hogyha mi vele együtt, az ő halálának hasonlósága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Krisztus halála és feltámadása nem választható külön a Bibliában. Az evangélium üzenete nem csak azt mondja el, hogy Krisztus meghalt, hanem azt, hogy az Isten feltámasztotta Krisztust, és ezzel bizonyságát adta a bűnbocsánatnak. A keresztség képe nem csak annyit mond el, hogy az ember meghal a bűn számára, hanem azt is, hogy egy új életet kezd el. Feltámad egy új életre,
amely életnek a lényege az, hogy ezután ő az Istennek él, az Isten akaratára szánja oda az életét. Ez tehát a második döntő mozzanat, hogy ebből a testhelyzetből kijön az az ember, kiemeltetik az az ember, nem marad ott a hullámsírban, nem csak egyszerűen nemet mond valamire, és nem pusztán tagadásból áll az élete. Ez egy elég nehéz élet lenne. Hanem az Isten útján való járásra feltámad és oda szánja magát. És a negyedik versben Pál apostol az egész folyamatot elmondja, amiről majd a 8. fejezet 27. verséig beszélni fog, mert azt mondja, hogy meghal az ember, de új életre feltámad az ember Krisztussal együtt, de van még egy fontos mozzanat ebben a 4. versben, azt olvassuk, hogy amiképpen, azonképpen. Miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atya dicsősége által, azonképpen jár az új életben. A keresztség képe, tehát nem egyszerűen annyi, hogy van egy ember, aki magát belefolytja a vízbe, és utána kijön, és a maga erejéből feltámad. A szertartásnak, a jelképes cselekedetnek fontos része az, hogy ezt nem magától teszi egy ember, hanem egy külső személy, egy külső hatalom végzi el ezt az ő életében, az a személy, aki keresztel dönti bele a vízbe, és nyomja víz alá, és az a személy emeli ki. És ezért fontos, hogy ez a jelképes cselekvés, ez egy hanyad döntésből áll. Abból a testhelyzetből, el tudjuk talán képzelni valamennyire, abból a testhelyzetből, amikor az ember hanyad belekerül a vízbe, és ott van a víznyomás, és ő hanyad döntve van, nem tud a maga erejéből kijönni. Abból a testhelyzetből nincs az az erő, amivel ki tud jönni, segítségre van szüksége. Arra van szükség, hogy ki emeljék a vízből, és ezzel mutatja be az apostol azt, hogy se a meghalás, se az új életben való járás nem a maga erejéből történik az embernek. Amiképpen feltámasztatott Krisztus az atya dicsősége által a halálból, azonképpen új életben járjunk. Jézus Krisztus, amikor meghalt, a halála előtt letette az ő életét. Azt mondta az utolsó mondatával, hogy Atyám, a te kezedre bízom az én életemet, az én lelkemet, az én életemet. És ezután meghalt. Jézus magát nem tudta volna feltámasztani a halálból, mert ő odaadta az életét miértünk. Ő egészen odaadta az életét értünk. Ezért az Istennek kellett angyalt küldeni, és az Atya dicsősége által támasztotta föl halálból Krisztust. És ahogyan Krisztus a sírból az Atya dicsősége által támadt fel, és nem a maga ereje által támadt fel, úgy valósul meg a hívő ember életében, hogy meghal a bűnnek, és él az Isten számára, és valóságosan új életet él, a bűnte megtagadva az Istennek való engedelmesség életét éli. Tehát az alapvető gondolat, ez a két mozzanat, amiről tulajdonképpen az elkövetkező 3 előadásban szó lesz, az, hogy az embernek az akaratában változás kell, hogy történjen. Az embernek az akaratát oda kell szánni az Istennek, és el kell vonni a bűntől. Meg kell halni a bűn számára, és élni kell az Isten számára. Ez az egyik gondolat. A másik gondolat, hogy de ezt az ember nem magától teszi. Ehhez az ember az Istentől kap segítséget, ezt az Isten munkája ki egy ember életében. Ez a két döntő gondolat, ami a gyakorlati megváltozásnak a titka. Az emberi akarat és az Isten hatalma, az Isten ereje. Ez a kettő szükséges ahhoz, hogy megváltozzon egy ember élete. De nézzük akkor ezt a képet, amely tehát az emberi akaratnak a kérdését fogja feszegetni, amely a bűnnek való meghalás kérdéséről szól. A keresztségnek, amint említettem, az első része a bemerítés a bűnnek, a meghalás a bűnnek, a bemerítés a vízbe. És itt szeretnék megállni, és feltenni azt a kérdést, hogy mit is jelent az, hogy valaki meghal. Szeretnék felolvasni két bibliai részletet a halállal kapcsolatban, hogy amikor azt mondja az ige,
Azt mondja Pál apostol, hogy Krisztussal együtt meghalt a bűnnek, hogy a vízbe való bemerülés, bemerítés, az azt jelenti, hogy meghalt a bűn számára, akkor mit jelent a halál fogalma ebben a gondolatkörben? Hogyan fog visszanyúlni az az ember, aki meghalt a bűn számára a bűnhöz? Ez a kérdés. Prédikátor könyvében, a 9. fejezetben a következőt olvashatjuk. Prédikátor könyve 9. fejezetében a 6-tól 8. verset és a 12. verset szeretném idézni. Mert akárkinek valaki minden élők közé csatlakozik, van reménysége. Mert jobb az élő ebb, hogy nem a megholt oroszlán. Mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak. És azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett, és többé semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik. Valamit hatalmadban van cselekedni, erőd szerint azt cselekedd, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a sírban, ahová menendő vagy. Elég világos beszéd? Ugye maga a kép, amivel indít, jobb az élő ebb, hogy nem a megholt oroszlán. Azért ez egy nagyon drasztikus ellentét. Egy élő ebb jobb, mint a megholt oroszlán. Miért? Mert aki meghalt, az semmit nem tud. Annak többé része nincs a földön történő dolgokban. Annak nincsen szeretete, nincsen gyűlölete, nincsen indulata. Nincsen cselekedet és okoskodás tudománya sírban, ahova az ember megy. A másik igevers Zsoltárok könyvében, a 146. Zsoltárnak a 4. verse, amit még szeretnék idézni. A 146. Zsoltár 4. verse ezt mondja, a 3.-4. verset olvasom, hogy érthető legyen. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet. Kimegy a lelke, visszatér földjébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Ez a gondolat, hogy a halottak nem élnek, hogy a halottaknak nincsenek indulataik, nincsenek érzelmeik, nincsenek vágyaik, nincsenek gondolataik, nincsenek terveik. Ez a gondolat, ez következetes tanítása a Bibliának. Akkor most alkalmazzuk a halál képét a bűnhöz való viszonyra. Mit jelent az, hogy valaki meghalt a bűn számára ennek fényében? Azt jelenti, hogy nincsenek a bűnhöz kötődő tervei. Nem tervez a bűnben. Nem tervez a bűn ideig, óráig való gyönyörűségében élni. Nincsenek vágyai, amelyek a bűnhöz kötik, hogy most ezt azért még megteszi. Nincsen indulata. Nincsen gerjedelme, vágyakozása. Nincsen szeretete, ami a bűnhöz kötné. Mert meghalt a bűn számára. Ez azért egy nagyon drasztikus kép. Semmilyen gondolata, semmilyen vágya, semmilyen vonzalma, semmilyen terve nincs a bűnben. Ezt jelenti, hogy meghalt a bűn számára. Mert a halál az ezt jelenti. A halál az azt jelenti, hogy az az ember nem érez, nem gondolkozik, nem vesz részt a hétköznapi dolgokban, hanem nyugszik a sírban, ahogyan a Biblia ezt megfogalmazza. Ez egy hatalmas nagy dolog. Lehet így visszanyúlni a bűnhöz? Létezik ilyen viszonyulás, amikor egy ember nem tervezget, nem játszik el még gondolatban sem, nem megérinthető belül, mert nincsen vágyakozása és nincsenek érzelmei. Nem kötődik érzelmileg a rosszhoz. Ez egy nagyon nagy ajándék. Hogyan jöhet ez létre? Hogyan valósulhat meg ez, hogy valaki meghal a bűn számára, és nem él tovább a bűn számára, és nem megszólítható ezért a bűn számára? Az elmúlt nyáron a főiskolai táborban, azt hiszem soha nem fogom elfelejteni a kérdést, ültünk egy beszélgetésen, és az egyik diák azt mondta, hogy
Most már kezdi érteni, hogy miért hangzik el az előadásokon az, hogy könnyebb üdvözülni, mint elveszni. Ő most nem erre szeretne kérdezni. Ő csak azt az egy kérdést szeretné feltenni, hogyan lehet meghalni az önzésnek. Ő csak azt az egy kérdést szeretné feltenni, hogy ami a bűn lényege, mert ez a bűn lényege. A bűnnek a lényege, hogy ez ember önző. A szeretet törvényének az ellentéte az az önzés. Ez a lényege a bűnnek. Hogyan lehet meghalni az én számára, az önző énem számára? Ugyanez a kérdés tehát. Hogyan lehet eljutni arra, hogy az ember ilyen viszonyban legyen a bűnnel, így viszonyuljon a bűnhöz? Nem érez, nem táplál terveket, reménységeket, vágyakat, nincsenek cselekedetei a bűnben. Hogy lehet ide eljutni? Nézzük meg, hogy mit mond erről Pál apostol ebben a szakaszban. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal együtt, hisszük, hogy élünk is ővele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Hogyha megfigyeltük ezt a szakaszt, akkor volt egy visszatérő gondolata az apostolnak, amit újra és újra kihangsúlyozott. Ezt pedig így olvashatjuk, hogy ővele együtt temettettünk el a keresztség által a halálba. Az 5. vers, az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk. Az ő halála hasonlatosságában mi ővele együtt egyé lettünk. A 6. vers, a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett. 8. vers, meghaltunk Krisztussal együtt. Az apostol tehát azt hangsúlyozza ki, hogy ez a változás, ez a meghalás, ez nem önmagában történik. Az ember nem egyedül hozza létre magában ezt a változást. Megmondja az utat, hogy mi hozza létre ezt a változást. Amikor az ember Krisztussal együtt feszítetik meg a kereszten. Amikor az ember Krisztussal együtt van a kereszten. Az ő halálának hasonlatossága szerint hal meg. Mit jelent ez? Az egyik dolog, amire felfigyelhetünk, hogy a görög szöveg alapján mondjuk, hogy az ember döntése az, hogy meghal-e vagy sem. Mondhatnám így, hogy az egy törvényszerűség az életben, hogy mindenképpen meg fogunk halni. A bűn következményeként mindenképpen meg fogunk halni. De bibliai képpel élve eldönthetjük, hogy mikor akarunk meghalni. Most akarunk meghalni a bűnnek? Most akarunk meghalni az önző életünknek? Vagy pedig majd az ítélet fogja elvenni tőlünk az életet. Ezt az ember dönti el. Ezt nem az Isten dönti el, hanem az ember dönti el, hogy most adja halálra magát, vagy védi a maga életét, ragaszkodik a maga életéhez, és ezért az Isten nem tud neki örök életet adni, kénytelen az életjogát visszavonni. Ugye Jézus is megfogalmazta ezt a gondolatot. Aki elveszti az életét, én értem, az megtalálja azt. Aki gyűlöli az életét a világon, és elveszti, én értem, az megtalálja azt. Aki viszont ragaszkodik a maga életéhez a világon, az el fogja veszíteni azt. Az egyik tehát, amire föl kell figyelnünk, az ez a jelenség. Mi döntjük el, hogy meghalunk. Ezt a görög ige úgy fejezi ki, hogy az ige alak olyan alakban van, ami arról szól, hogy az ember maga dönti el, maga teszi meg. Halálra adom magamat,
vagy nem adom magamat halálra? Ez a kérdés. Ez az egyik része. Az embernek döntési joga van. Az embernek része van abban a tekintetben, abban a kérdésben, hogy bekövetkezik-e a meghalás, vagy sem. Jézus mondott egy képet, és én ezt a képet szeretném ideidézni még. Azt mondta Máté evangéliumában, ha valaki erre a kőre esik, szétzúzatik, és akire ez a kő esik rá, az összetöretik, szétlapítatik. Jézus azt mondta, hogy ez az ember választási lehetősége. Most ráveti magát Krisztusra, és összetörik rajta, vagy megvárja, míg az a kis kő, az a kőszikla eljön, ahogy Dániel próféta könyve második fejezete fogalmaz, amikor látja a világ történelmet, látja az emberiség történelmét egy szobor formájában. És azt látja, hogy ezt a szobrot egy kő leüti a lábairól, és összetöri teljesen. Amikor Jézus Krisztus eljön, hogy hatalommal átvegye az uralmat, hogy a bűn uralmát megsemmisítse, hogy a bűnt megsemmisítse, az ő megjelenése vagy élet, vagy halál lesz az ember számára. Azoknak, akik Krisztusban meghaltak, akik Krisztusban elveszítették az önző énjüket, azok számára az örök élet hajnala, az örök élet tényleges megkezdése lesz. Akik viszont menekültek azelől, hogy meghalljanak az énjüknek. Akik menekültek azelől, hogy megtagadják magukat. Akik nem akartak Krisztusra esni, és rajta összetörni. Azok számára Jézus tolvajként jelenik meg, és még amiről azt gondolja az ember, hogy van, tudnélik, hogy van élete, még azt is el fogja venni. Nem élhetnek örökké azok az emberek, akik az önzés törvénye szerint élnek. Ez tehát az egyik ebben a gondolatkörben, ebben a képben, amit Pál apostol beidéz. Mi döntjük el, hogy mikor halunk meg. Valamikor meg fogunk halni. A meghalás fájdalommal jár. De mi döntjük el, hogy erre mikor kerül sor. Ráesünk a kősziklára, és ott törünk össze, vagy a kőszikla fogja agyon

Ennek csak Krisztussal együtt tud az ember. Maga a saját életében nem tudja elérni ezt a változást, hanem Krisztus szeretete fogja létrehozni ezt a változást az ő szívében. Az ember tehát azt döntheti el, hogy foglalkozik ezzel a szeretettel, és az Isten szeretete kiégeti belőle a bűn szeretetét, vagy menekül az Isten szeretetével való szembesülés elől, és ezért nem jön létre ez a változás az életében. De a bűnnek meghalni csak Krisztussal együtt lehet. És ezt mondja Pál apostol, hogy ezt sem akárhogyan, hanem csak egyetlen egy módon. Ő vele együtt a keresztség által a halálba, az ő halálának hasonlatossága szerint kell vele egyé lennünk. Krisztussal a kereszten kell megfeszítetnünk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent Krisztussal együtt meghalni a kereszten? Amikor egy ember Jézus Krisztus keresztjét szemléli, amikor egy ember feltekint a keresztre, akkor mit lát meg? Ott látja Krisztust, aki nem követett el bűnt. És amikor megszólal az evangélium számára, és azt mondja ez az evangélium, hogy azt, aki bűnt nem ismert, azt bűnné tette, te érted, hogy ne neked kelljen ott lenni, hogy ne neked kelljen meghalni a kereszten. Ezért van ő ott. Amikor egy ember számára így szólal meg az evangélium, amikor egy ember a saját életére kimondott isteni ítéletet látja meg a kereszten haldokló Krisztusban, amikor egy ember saját magát látja meg a kereszten, hogy én vagyok ott, az én bűnöm miatt történt ez. Amikor egy embert megrendít az a szeretet, hogy én azért nem vagyok ott, mert Krisztus helyettem oda került, akkor meghal a bűn számára. Én ezt a folyamatot nem tudom jobban elmondani. Ezt a folyamatot átélni lehet. Ezt a folyamatot mindaz az ember, mindazok az emberek átélik, akik ezzel a személyességgel tekintenek Krisztus kereszt áldozatára. Akik nem azt mondják, hogy a zsidók ölték meg, nem azt mondják, hogy a rómaiak ölték meg, hanem akik azt mondják, hogy én vagyok az oka, mert helyettem kell szenvednie. Amikor egy embert így érint meg Krisztus áldozata, amikor valahol a lelke legmélyéig behatol ez az üzenet, hogy úgy szeretett az Isten téged személy szerint, téged, hogy az ő saját fiát adta oda, hogy ne kelljen neked meghalni, és ne kelljen elveszíteni az életet, az örök életet. Amikor egy ember nem megrántja a vállát, és nem azt mondja, hogy hát az a dolga az Istennek, hogy megbocsásson. Amikor nem azt mondja, hogy ez olyan magától értetődő dolog. Amikor az ember megáll és elgondolkozik azon, hogy én lennék ott. Hogy az a büntetés, ami nekem jár, az a büntetés ott van a kereszten, és így tekint fel. Akkor létrejön ez a változás az életében. Nem tudjuk Krisztus áldozatát szemlélni, ebben a személyes vonatkozásban szemlélni, és közben a bűnben tovább élni. Ez nem megy. Ez lehetetlenség. Ahhoz, hogy az ember tovább élhessen a bűnben, ahhoz hátat kell fordítani ennek az áldozatnak. Ahhoz az embernek el kell felejtenie, hogy érte történt ez a dolog. Viszont amikor egy ember ezt teszi, amikor egy ember odafordul a kereszthez, és semmi mást nem tesz, mint feltekint. Feltekint így, ahogyan az előbb elmondtam. Akkor azt fogja átélni, hogy eltörik. Eltörik az a valami, az a varázslat, eltörik az a megkötözöttség, ami a bűnhöz kötözte őt. Így fogalmazta ezt meg valaki tegnap előtt, amikor beszélgettem vele, hogy ő úgy éli át, hogy elpattan a húr. Elpattan a húr. Én így fogalmaztam meg magamnak, hogy eltörik a bűnhöz való kötözöttségem. Én nem tudom megmagyarázni, hogy hogy történik ez. Ezt átélni lehet. Én csak azt tudom, hogy az Isten szeretetét megértve,
Megérintve az Isten szeretetétől nem tudok tovább élni abban, amiről megértettem, hogy a halálát okozta.

Krisztusnak. Ez nem lehetséges. Egyetlen egy módon lehet ezt megtenni, hátat kell fordítani a keresztnek. És ez az én döntésem. Az én döntésem, hogy szemlélem az Isten szeretetét, vagy becsukom a szememet, és nem gondolkozok róla. Ha egy ember rátekint a felfeszített Krisztusra, a megfeszített Krisztusra, hogyha egy ember látja a felemeltetett Krisztust, akkor Jézus szavai teljesülnek az életében. Amikor én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ekkor történik meg az, amit egy erdélyi prédikátor, vagy az igével szolgáló cigányember mondott olyan nagyon egyszerű képként, hogy a mi szívünkben van egy kereszt, és van egy trón. Ha az énünk van a trónon, akkor Krisztus a kereszten van. Hogyha az énünk a keresztre kerül, akkor Krisztus van a trónon. Akkor uralkodhat Krisztus az ember életén.

Szeretettel köszöntünk mindenkit. Folytatjuk tovább a sorozatunkat, hogy az élet nagy kérdéseiről mit tanított Jézus részletesebben. A múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy Jézus tanításai a törvényről, a törvényhez való helyes viszonyról. És a mai témánk címe pedig, mit tanított Jézus a boldogságról. Talán mindenekelőtt azt említeném meg, hogy a kereszténységnek az egyik legvonzóbb vonása, hogy életigenlő és boldogságigenlő. Aki egy kicsit ismerős a nagy világvallások világában, az tudja, hogy ez nem olyan magától értetődő. Ha egy kicsit úgy gondolatban valaki végigfutja a különböző világvallások tanításait, például arról, hogy mi a megváltás, mi a végső megoldás. Ugye a hinduizmus szerint az, hogy véget ér a léleknek a keserves újbóli és újbóli reinkarnációs újra születése, és végül beolvad a végső egybe, a minden egybe, a személytelen istenségbe. Vagy a buddhizmusban, ugye biztos láttuk ezeket a jellegzetes buddha szobrokat, ott pedig tulajdonképpen a nirvána szó azt jelenti, hogy kialvás, és azt fejezi ki, hogy a vágya kialvása az a megszabadulás a szenvedéstől. Szóval inkább negatívumokban fejezi ki a megváltást, hogy megszabadulás a lét körforgásától, a karmától, a cselekedetek következményeitől, vagy megszabadulás a vágytól, ami az embernek a szenvedéseket okozza. És a kereszténység viszont élet és boldogság igénylő, az eredeti, az igazi mi voltában. Ez ugyan nagyon reálisan beszél a bűn okozta tragédiáról, hiszen emlékszünk, ez volt az egyik fontos témánk, hogy mit tanított Jézus az emberi természetről, és bizony súlyosabban és szigorúbban beszél az emberi természet megromlásáról, vagy a bűn okozta tragédiáról, mint akármelyik más vallás. De ebből nem azt a következtetést vonja le, hogy itt a Földön örökké sírjunk és gyötrődjünk, és hát gyászoljuk ezt az állapotot, és lehajtott fejjel, és elkeseredetten járjunk, vagy netán egész életünkben vezekeljünk a mi bűneinkért és mások bűneiért, hanem ellenkezőleg a Szentírás éppen azt tanítja, ha megtaláltuk a gyógyszert, ha megtaláltuk az evangéliumot, hogy már az evangéliumnak a neve is az, hogy jó hír, örömhír, és a gyógyulás forrásával kapcsolatba kerültünk, akkor az ember tanuljon meg örülni ebben az életben. Ez nagyon áthatja a Szentírást, az Ószövetséget is, meg az Ószövetséget is, meg az Újszövetséget is. Az Ószövetségben például nem tudom, ki figyelte meg, hogy a Zsoltárokban hányszor jelenik meg egy imádságos kérésként, hogy Uram, vidámíts meg engem. Nem tudom, ki miért szokott imádkozni, de az igazi kereszténység az arra tanít, hogy a rossz hangulatot nem szabad megtűrni. Én néha kicsit tréfásan szoktam mondani fiataloknak, mert döbbenetes módon nem az idősebbek legnagyobb problémája, ezt éppen a fiatalok szenvednek a legtöbbet, depressziótól, reménytelenségtől, kétségbeeséstől. Tehát kicsit ugyan eltúlozva, de ezt szoktam nekik mondani, hogy fél óránál tovább elcsüggedni nem szabad. Mert az embernek magában fel kell dolgozni a dolgokat, és mindjárt jegyezzük meg, hogy ilyet lehet imádságban kérni. A Biblia Szentlélektől ihletett, feljegyzett imádságai bátorítanak erre, hogy Istenem, emelj ki a rossz hangulatból, a csüggedésből, a kétségbeesésből, vidámíts meg engem. Ugye a Zsoltárok között különösen nevezetes a 90. Zsoltár, a Mózesnek, az Isten emberének imádsága, és ebben is az az imádságos kérés fogalmazódik meg, hogy örvendezzünk minden mi időnkben. És az Új Szövetségben pedig talán vannak, akik ismerik Pál apostolnak a híres felhívását, örüljetek az Úrban, ismét mondom, mindenkor örüljetek. A dolognak az az érdekesség, hogy ez a Filippi beliekhez írt levélben van, amiről kiderül, hogy Pál apostol római börtönéből írta. És a börtönből is ezt az üzenetet írta, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom nektek, mindenkor örüljetek.
És hogy mennyire a korai kereszténységben ezt nagyon tisztán értették, hogy az igazi kereszténység boldogságigelő, életigelő, örömteljes. Például itt Magyarországon az ásatások során, ugye az egykori Pannonia, római provincia területén, valahol Pécs körül például találtak egy aranypoharat, és az aranypohárnak a talpára ez volt oda vésve, hogy mindenkor örüljetek. Minden bizonnyal egy házaspárnak adták nászajándékba, egy keresztény házaspárnak, és a régészek rögtön ugye a korai kereszténység bizonyságaként könyvelték el ezt a leletet, hogy például ez a felhívása is a Szentírásnak milyen elevenen élt, hogy örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek. Nos, tehát mi most különösképpen magának Jézusnak a tanításaira szeretnénk irányítani a figyelmet, és mindjárt el is olvasnám János evangélium a 10. fejezetének a 10. versét. Ugye a János evangélium a 10. fejezetében találjuk Jézus híres példabeszédét a jó pásztorról, és arról beszél, hogy ő jó pásztorként mit akar ajándékozni az ő juhainak. És így olvasom János evangélium a 10. fejezetében, 10. fejezet 10. verse így hangzik. Én azért jöttem, a vers második részét olvasom csak, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Meg kell, nagyon szép ez a kijelentés, tehát Jézusnak mi a célja? Mit akar tenni az ő juhaiért, vagy az ő juhaival, ugye a képes beszéd szerint, az ő követőivel, a hozzátartozókkal? Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ugye itt az élet szónak érezzük, valami kiemelt értelme van, szóval pusztán az, hogy van bennünk fizikai értelemben élet, még nem igazi élet. A Bibliában gyakori ez a szóhasználat. A teljes életnek, az igaz életnek csak az örömteljes, a boldog életet érzi. Ugye van egy különleges versora József Attilának, gondolom többen ismerik, az egyik szerelmes versében, ugye ezt írja az egyik Flóra versben, hogy szeretlek, mint élni szeretnek a halandók, míg élnek, s meg nem halnak. De tehát megtalált egy fantasztikus hasonlatot, hogy kifejezze, ugye, hogy mennyire szereti ugye, azt a vers címzetjét. Ezt mondja, hogy szeretlek, mint élni szeretnek a halandók, míg élnek, s meg nem halnak. De én azt a szomorú kérdést szeretném fölvetni, hogy mindig igaz, hogy annyira szeretnek élni az emberek. Hát nem mindig. Nem mindig. Az ember kapaszkodik az életbe, de éppen most olvastam egy döbbenetes statisztikát, hogy itt Magyarországon készült felmérés szerint a fiataloknak 20%-a foglalkozott már az öngyilkosság gondolatával, félelmetes, nem egyen se, egyötöde, és nem emlékszem sajnos az egész pontos számra, a 10-valahány százalék ki is próbált, meg is próbálkozott vele, ha nem is sikeresen. Tehát milyen döbbenet ez, hogy az élet az nem elég az, hogy van az embernek fizikai élete, az élet csak akkor élet, hogyha az örömben és boldogságban van. És ezért fogalmazott Jézus így, hogy én azért jöttem, hogy életük legyenek és bővölködjenek, hogy igazi életük legyen, örömteljes, boldog életük legyen, és mint az Isten teremtményei örvendezzenek. Azután egy másik kijelentést is szeretnék idézni Jézustól, János evangélium a 15. fejezetéből, a 11. verset. Ez már Jézus búcsú beszédeiből való, amikor az utolsó vacsoráról ment ki tanítványaival a Getsemáné kertbe, és vajon melyek voltak az utolsó meghagyatkozásai, amit a tanítványai lelkére kötött. Hát többek között például ez, így olvasom János evangélium a 15. fejezetéből, a 11. verset. Ezeket azért beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Tehát a búcsú beszédekben Jézusnak az egyik legfontosabb kijelentése ez volt, hogy amit én mondtam nektek, annak az érdekében mondtam, hogy az én örömem megmaradjon bennetek, és a ti örömetek beteljék. Szeretném megkérdezni, hogy ezek szerint milyen lehetett Jézus, aki azt mondta, hogy az én örömem megmaradjon bennetek. Nem tudom ki, hogy képzeli el Jézust, hogy milyen volt a földi életében. Vannak, akik talán úgy gondolják el, hogy mindig az emberiség megváltásának a súlyos terhe alatt érezte magát, és olyan nyomott lehetett a kedélye, vagy komor volt, vagy szomorú, vagy bánatos az emberi bűnnek a nyomorúságai miatt.
Valóban a Bibliában egyszer sem olvassuk, hogy Jézus nevetett volna, vagy tréfálkozott volna, ez tényleg nem. Az igaz, hogy azt olvassuk, hogy összesen kétszer könnyekre fakadt. Nagyon jellemző, hogy akkor sem magáért, hanem az emberi szenvedés miatti együttérzés indította meg. Mindazonáltal világért se gondoljuk azt, hogy Jézus mindig komor, vagy szomorú, vagy súlyos volt, hiszen nem mondhatott volna ilyet a tanítványoknak, hogy ezeket azért beszéltem nektek, hogy az én örömem ti bennetek megmaradjon, ha ők nem ismerték volna Jézust arról, hogy ő derűs, hogy ő neki öröme van, hogy neki békessége van. De más alkalommal azt mondta, hogy békességet adok néktek, az én békességemet adom néktek. De ez a két fogalom a tanítványoknak egyformán ismerős volt, a Jézus békessége meg a Jézus öröme. Tudták, hogy ez egy különleges dolog, és értették, hogy Jézus miről beszél. És még hozzátette, és a ti örömetek beterjék. Tehát egyikünk sem gondolja, hogy akkor vagyunk jó keresztények, ha panaszoljuk az életbajait, vagy akár csak mások iránti együttérzésből is mindig nyögünk és sóhajtunk, vagy a világ bajait panaszoljuk. Az igazi keresztény az szembenéz a realitásokkal, látja azokat a maguk igazi mi voltában, mégis megtalálja az örömnek a forrását. Tehát még egyszer mondom, a valódi kereszténység az életigenlő, az boldogság igenlő, az idézőjelbe teszem kötelességének tekinti, hogy örüljön, nem mesterkélten, hanem úgy, hogy mindig megkeresse azt a forrást, ahonnét ő örömet és reménységet meríthet, és hogy így hasson a környezetére is, és ezt adja tovább másoknak is. Persze arról is szólnunk kell, hogy az örömnek a műfaja, vagy az örömnek a minősége, mert azért sokféle öröm létezik. Ugye vannak olyan emberek, akik az ihaj-suhaj örömet érzik csak örömnek, az ilyen abszolút hámból kitörő örömet, amihol az ember egész kifordul magából, és mintha ha még mindig valami még nagyobb kielégülést keresne az örömbe, és semmi se elég. Ugye van ilyen felajzott öröm, meg van ilyen harsány öröm. Biztos, hogy a Biblia nem ilyen örömről beszél, de mégis minőségileg a legtisztább és a legjobb örömről. Már a 16. Zsoltárban is azt mondja Dávid, amikor Istennel való kapcsolatáról beszél, teljes öröm van te nálad. Ugye érdekes megkülönböztető kifejezés, teljes öröm van te nálad. Sokszor örülünk, egy kicsit örülünk, nagyon örülünk, de sokszor van egy hiányérzet az örömben. Nem tudom, ismerjük-e, milyen az az igazi tiszta öröm, az a teljes öröm, ugye? Valahol érezzük, hogy a teljes örömben van megelégedettség is, a teljes örömben van békesség is. Szóval valahol ezek a dolgok is benne vannak, ami olyan teljesen megelégítő, olyan teljesen megnyugtató. És mondom, már az Ószövetségben szerepel ez a szép Zsoltár vers, hogy teljes öröm van te nálad. Az Új Szövetségben pedig nagyon érdekes, hogy amikor sorolja Pál apostol a lélek gyümölcseit, tehát a Szent Lélek gyümölcseit, ugye nagyon szép a hasonlat, mert azt fejezi ki, hogyha egy fában egészséges élet van, egészséges netkeringés van, akkor az a fa gyümölcsöket terem. És azt mondja, hogy a Szent Lélek gyümölcse, ez azt jelenti, hogy ha valakiben az Isten lelke benne van, mint a fában a nedv, vagy a testben a vér, tehát teljesen ismerős módon lakozik benne, tehát kapcsolata van, élő kapcsolata van az Istennel, akkor azt mondja, annak az életén, mint a gyümölcsök az egészséges fán, úgy teremnek meg különböző jellemtulajdonságok, és gondolom vannak, akik hallották életükbe, vagy ismerik, a Galácia beliekhez írt levél 5. fejezet 22. versében sorolja Pál apostol, még hangzásra is olyan jó ez a felsorolás, azt mondja, a léleknek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Tehát ezek azok a bizonyos természetesen megtermő gyümölcsök, és mi van mindjárt a felsorolás erején? Szeretet, öröm, békesség. És tehát valahol nagyon az elején van az öröm, de két dolog között van, a szeretet meg a békesség között. Szeretet, öröm, békesség. És ez jelentőségteljes, mert az igazi öröm, a teljes öröm, az a szeretetből fakad, és békességet hoz magával, teljes megelégedettséget. Tehát ilyen fajta öröm volt nyilván a Jézus öröme, amiről azt mondta, hogy az én örömem, ami nagyon ismerős volt a tanítványoknak, hogy ez bennetek megmaradjon. De az a kérdés, hogy nyilván a legjobban az érdekel bennünket, hogy lehet ezt a boldogságot megszerezni, vagy ezt az örömet,
vagy hogy lehet visszaszerezni, ha valami megtámadja, vagy kioltja, vagy hogy lehet megőrizni. Nos, erről szólnak Jézus nevezetes boldog mondásai. Hát nagyon sokat foglalkoztak ezzel világirodalomban is, vallásos környezetben is. Ugye a nevezetes hegyi beszédét kezdte Jézus a boldog mondásokkal. De nem mindig sikerült tökéletesen megérteni ezeket, nagyon sok a félreértelmezés is, meg az értetlenség is a boldog mondások körül. Ami egyrészt nem csodálatos, mert valami nagyon szokatlan dolgokat beszélt Jézus ezeknél a boldog mondásoknál. Én is azt teszem, hogy először kommentár nélkül végigolvasom őket, és akkor mindjárt látni fogjuk, hogy Jézus tényleg valami nagyon szokatlan dolgokat mondott a boldogságról, úgy is mondhatnám, hogy meghökkentő dolgokat, vagy úgy is mondhatnám, hogy hihetetlennek tűnő dolgokat mondott, hogy kik a boldogok, és miből származik a boldogság. De ha rögtön támadnak is kételjeink, vagy érdekes gondolataink, amikor egyenként ezeket megvizsgáljuk, akkor az a célunk, hogy eljussunk oda, hogy föltáruljon előttünk, hogy igazat mondott-e Jézus, hitelese az, amit mondott, hogy ezek a dolgok a boldogságnak a forrásai, és ezekből tényleg boldogságot lehet meríteni. De mielőtt elolvasnám őket, megjegyzem, hogy önmagában nagy jelentősége van annak, hogy amikor Jézus a hegyi beszédet elkezdte, akkor azzal indította, hogy kik a boldogok. Ez mutatja, hogy az igazi vallás, vagy így mondhatnám, az igaz vallás, az nem elvont dolog. Az nem valamiféle tanukat akar az ember fejébe tömni, nem valamiféle mesterkért elkölcsöt akar az emberre rákényszeríteni, vagy valami életidegen cselekvéseket kívánna tőle, hanem az igaz vallás az az embernek a gyógyulását, az emberi életnek a megoldását szolgálja, és boldogsághoz és életörömhöz akar segíteni. De Jézustól olyan programbeszédet vártak, mikor a hegyi beszédet elmondta, akkor már ugye Galileába helyezte át a működése székhelyét, és a csodálatos cselekedetei, gyógyítása és egyéb tettei nagyon ráterelték a figyelmet, és mindenki feszült figyelemmel volt tele, mikor egy napon letelepítette a nagy sokaságot ugye a galileai tóra néző fényes domboldalon, és mindenki azt várta, hogy ez a különleges tanító és emberek gyógyítója most mit fog mondani, kicsoda ő, mit akar ő adni az embereknek. És Jézus beszéd ezzel kezdődött, boldogok, boldogok, kik a boldogok. És ezzel megint csak azt erősítette meg, hogy életigenlő, boldogságigenlő, az Isten örömre és boldogságra teremtette az embert, és neki fáj a legjobban, hogy a bűn miatt az ember élete, ahogy mondja a 90. Zsoltárban, hogy a mi napjaink 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Szóval Istennek nem ilyennek akarta az emberi életet. És Isten nem csak az Isten országára akarja fenntartani azt, hogy ott az embernek teljes örömet adjon, hanem a Bibliában mindig ezt olvassuk, hogy az örök élet itt kezdődik ezen a földön. Azt mondta Jézus, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ha az ember az igazi életet itt megismeri, az élet igazi alapjai megszilárdulnak benne, akkor Jézus azt mondta, hogy még ha a halál alvásában elaluszik is a feltámadásig, de tulajdonképpen töretlenül átment az életre, és folytatódik az élete az Isten országába. Tehát a gyógyulásnak itt kell elkezdeni a földi életben, és Isten már itt akar örömet és boldogságot adni az embernek, nem pedig csak tartalékolni ezt majd az eljövendő Isten országára. Tehát elolvasom Máté evangéliuma 5. fejezetéből sorban úgy, ahogy Jézus mondta ezeket, és ugye elgondolkodhatunk a sokaságnak és a meglepődésén, mikor ezeket a kijelentéseket hallotta. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.
Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Talán a vége még a legkülönösebb. Boldogok vagytok, ha minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, boldogok vagytok, ha üldöznek és háborgatnak titeket. Tehát tényleg meglepő, amiket Jézus mond. Azt hiszem, nagyon rászorulunk arra, hogy egyenként megvizsgáljuk ezeket, és jobban elgondolkozzunk a tartalmukról. Ezt mondja az első, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Ugye ezek a mondások mind egytől egyig nagyon tömörek, és most tegyük fel azt a kérdést, hogy mit értett Jézus azon, hogy lelki szegények? Azt mondta Jézus, hogy boldogok azok, ugye így van szó szerint az eredeti szövegben, hogy boldogok a lélekben szegények. Tehát akik felismerik a maguk lelki fogyatékosságait és hiányosságait. Tehát Jézus azt mondta, hogy nem azok a boldog emberek, akik ihaj, csuhaj, semmi gondunk, semmi bajunk, igyekezzük is távol tartani magunktól, ebben az életben folyton az örömet kergetik, és nem akarnak sem rendben nézni, se küzdelemmel, se bajjal, se gonddal, se együtt érezni másokkal. Nem, hanem azt mondta Jézus, hogy ő reális boldogságot ígér. Ha Jézus itt ígért volna olyan örömöket, amik a körülményektől függnek, a külső körülményektől, akkor azt mondanánk, hogy nem reálisak a Jézus boldogság ígéretei. De mindenki figyelje meg ezeknél a boldog mondásoknál, hogy az az egyik legjellemzőbb, hogy egyik se függ a külső körülményektől. Márpedig az emberek a boldogságukat mit gondolnak, hogy mitől függ? Attól, hogy van-e pénzem, van-e egészségem, vannak-e megfelelő javaim vagy kényelmem, és különösképpen, hogy milyenek hozzám a körülöttem lévő emberek, a családtagjaim és mások. De ha valaki végignézi ezeket a boldogmondásokat egyenként, látja, hogy egyetlen egy sincs köztük, ami attól függne, hogy mások milyenek hozzám, vagy az életkörülményeim milyenek. Ezek olyan erre a világra való reális boldogmondások, amit mindenki elérhet, van-e egészsége, vagy nincs, van-e pénze, vagy nincs, jók körülöttük lévők, vagy nem, ami csak rajtunk múlik. Mindig azt szoktam mondani, hogy csak magunkkal rendelkezünk. Ezt legjobb, hogyha elkönyveljük magunknak. Se a körülményekkel nem rendelkezünk, se más emberekkel, akikről magunkkal rendelkezünk. És Jézus ilyen reális boldogság ígéreteket adott, hogy hogyan lehet az ember körülményektől, mások viselkedésétől függetlenül boldog. És az első megállapítása az volt, hogy a boldogság az akkor kezdődik, ha az ember reálisan nézi önmagát, ha nem büszke és nem elbizakodott, hanem a saját lelki fogyatékosságait és szegénységét felismeri, és nem ez önmagában nem boldogság. Jézus nem azt mondta, hogy az nagyon jó, mikor rájössz, hogy mennyi hiba van benned, mikor rájössz arra, hogy mennyi fogyatékosságod van, mikor leltárt készítesz, és azt mondod, mennyi mindent elrontottam az életemben, és mennyi mindent másképp, ez önmagában nem boldogság. Hanem azért boldogság, mert Jézus hozzátette, mert ez az indoklás, mert övék a mennyek országa. Tehát Jézus azt mondta, nekik nyílik meg az Isten világa, nekik nyílik meg az Isten kegyelme. Mert az Isten nem erőszakos, és nem erőlteti magát senkire, és ha mi nem érezzük a lelki hiányosságainkat és a szükségletünket, akkor Isten nem kényszeríti magát ránk. Ő segíteni nekünk, az ő kegyelméből ajándékozni akkor tud, ha mi érezzük a fogyatékosságainkat és a szükségletünket. Tehát tényleg akkor nyílik meg az Isten országa kapuja, nem az eljövendői, hanem azt, hogy a mennyel, az Isten világával kapcsolatunk legyen, csak akkor, ha nem vagyunk büszkék és magabiztosak, hanem meg tudjuk alázattal hajtani a fejünket, és a magunk gyengeségeit és lelki fogyatékosságait el tudjuk ismerni.
Nem tudom, valaki emlékszik-e Mária énekére, ugye ez egy olyan nagyon, ugye a karácsonykor különösen sokszor előkerül a híres Magnifikat, ugye amikor bejelenti neki Isten angyala Jézus születését, és akkor kezdi azt az éneket, hogy magasztalja az én lelkem az Urat, és ebben az énekben ott van ez a részlet, szegényeket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Ismerjük? Ez nem önmagában a fizikai értelembe vett szegénysége és gazdagságra vonatkozik, hanem azt jelenti, hogy akik a magik lelki hiányosságait ismerik, és valami jobb után vágyakoznak, a Biblia sokszor fogalmaz így, hogy akik valami jobb után vágyakoznak, valami jobbat keresnek, azokat Isten betölti javakkal. A gazdagok pedig üresen mennek el tőle, mert az a hitvallásuk, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Tehát Jézus azt mondta, hogy ha te úgy érzed, hogy más emberekhez képest, akik fényesek, elégedettek, dicsekvőek, úgy érzed, hogy te egy nagyon hibás ember vagy, és nagyon méltatlannak érzed magadat, el ne csüggedj, mert azt mondja Jézus, hogy pontosan leléptél föl a boldogság első lépcsőfokára. Mert sokkal boldogabbak azok, akik reálisan tudják nézni magukat, és akik sóvárognak valami jobb után, valami igazabb után, mint akik mindig büszkék és önelégültek és dicsekvőek, és maguk elől és mások elől is eltakarják az élet problémáit és a saját fogyatékosságaikat. Ők sohasem fogják a teljes örömet, az igazi örömet megismerni. És nézzük a következőt. Jézus így folytatta: boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Hát ez különösen furcsának tűnik, a sírás az hol öröm. De azért szeretnék egy kicsit valamivel közelebb hozni ezt. Ismerjük, milyen a gyerek sírás. A gyerek miért sír? Nem is olyan nagyon kétségbeesett bánatában, hanem inkább a segítségért kiált, nem? A gyerek sírás mindig azt jelenti, hogy segítsenek rajtam, és szabadulni akarok. És tudjuk, hogy a gyereksírás egy pillanat alatt a könnyekről hogy vált át mosolygásra és örömre, mert segítettek rajta, megoldották a problémáját. És erről a tiszta sírásról van itt szó, a bűnbánatnak a sírásáról, az együttérzésnek a sírásáról, a segítségért, a szabadulásért kiáltó sírásról. És azért van ennek nagyon fontos kapcsolata az elsővel, mert Jézus arra mutat rá, hogy ha csak megrekedünk annál, hogy látjuk a lelki fogyatékosságainkat, vagy a hiányainkat, akkor ebből még nem bontakozik ki további boldogság. Sőt, ez egy pózzá merevedhet. Mindig eszembe jut a Gorki Gyerekkorom című regényéből egy részlet. Azt írja, hogy a nagy orosz életben sok embert láttam, akiket, lehet, hogy egyszer idéztem is ezt a hasonlatot valamivel kapcsolatban, de elnézést, ha újra idézem, de nagyon találó. Azt mondja, láttam embereket, akiket ahhoz tudnék hasonlítani, hogy mint valaki, mikor valaki a piszkos vízben úszik, és sír és jajgat, hogy mennyire utálatos ez, hogy utálja ezt, és hogy szeretné itt kikerülni, de ha jobban megnézem őket, egy mozdulatot sem tesznek azért, hogy ebből kikerüljenek. Ugye ez egy nagyon drámai és jellemző megállapítás, és nem csak ott volt igaz az ő hazájában, ahogy írja a nagy orosz életben, hanem másutt is igaz, hogy sok emberben pózzá merevedik azt, hogy tudom, hogy rossz vagyok, tudom, hogy nem jól élek, tudom, hogy változtatni kéne a jellememen, de aztán megveregeti a vállát, hogy én ennyivel vagyok jobb a többieknél, hogy én ezt elismerem. És ezen a ponton meg is reked. És egész életében egy ilyen mea culpázó magatartásban mindig ezzel dédelgeti, vagy ezzel nyugtatgatja meg magát, hogy én legalább elismerem. Csak hogy ez nem tovább lépés az igazi boldogság felé. A tovább lépés az, hogyha az embernél következik ezután a bűnbánat sírása, a szabadulásért való sírás, ahol az ember megoldást keres, ahol ha fölmérte ezt a helyzetet, akkor szenvedélyesen szabadulást keres belőle. Mondjak egy példát erre a bűnbánat sírására, hogy milyen ez a tiszta sírás. Ugye Péter apostolról olvassuk, hogy amikor egy hirtelen pillanatban ugye megtagadta Jézust háromszor egymás után, nagyon tragikusan, mert még végül átkozódva, esküdözve azt mondta, hogy nem is ismerem ezt az embert. De amikor hirtelen Jézus rápillantott, akkor azt mondja a Biblia, hogy kifordult onnét, kiment onnét a kertből keservesen sírva.
Szóval ez az, amikor az ember nem csak elismeri a hibáját, hanem kétségbeesésnek a szabadulásért, mint a gyerek sírása, aki a szabadulásért, a segítségért sír. Olyan az következik ezután, hogy én ebbe az állapotba semmi szín alatt nem akarok maradni, én gyógyulást, én szabadulást, én megoldást keresek. És Jézus mit mond, hogy miért boldogok? Nem önmagában a bűnbánat boldogság. A bűnbánatban van egy keserűség mindig. Vagy mikor ugye, vagy ugyanaz az állapot ez, amikor Pál apostol azt mondja a római levél 7. fejezete végén, hogy felkiált, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Hát ez nem éppen kellemes pillanat, mikor az ember így kiált föl, de Jézus megint azt mondja, mert, miért? Miért boldogok? Azért, mert megvigasztaltatnak. Azért, mert az ilyen szabadulásért való kiáltást, amikor valaki nem csak elismeri a fogyatékosságait, hanem azoktól meg akar válni, jobb és más emberé akar lenni, soha, de soha nem hagyja az Isten figyelmen kívül. Azok megvigasztaltatnak, azok biztos, hogy segítséget kapnak, és nem maradnak egyedül. Van egy nagyon szép Zsoltár, igen, a 34. Zsoltárban van, érdemes megjegyezni, azt mondja, közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sephet lelkeket. Szép, ige? Közel van az Úr a megtört szívekhez, és meggyógyítja a sephet lelkeket. Tehát az Isten közel van azokhoz, akik így sírnak. Sokszor éppen így jutnak az Istennek a közelébe. A Biblia nagyon sok példát ad arra, hogy a legnagyobb mélységből hirtelen a legnagyobb magasságba emelkedik az ember. Azért boldogok, mert ők megvigasztaltatnak. De írja egy helyen, ugye a Sámuel második könyve 24. fejezetében van ez a részlet, hogy Dávid egy nagy balgaságot követett el még élete végén, csinált egy katonai népszámlálást, amit az Isten nagyon tiltott, és soha se akarta, hogy egy katonai nemzet legyenek, de Dávidot is elfogta a büszkeség, meg hogy ő mit csinál az országából, milyen erős országot hozott létre, és még az egyébként lelkiismeretlen hadvezére Joáb is, aki nagyon kemény és nem nagyon érzékenykedő hívő ember volt, még ő is le akarta beszélni. De Dávid ezúttal, ami rá pedig nem volt jellemző, mindig hallgatott, hogyha valaki jó tanácsot adott, még ha egy asszony állította is meg az útján, ezúttal megmakacsolta magát, és véghez vitte a dolgot. És mikor azután egy súlyos csapás érte volt a következmény, akkor Dávid nagyon megalázta magát, és a Biblia így mondja, hogy megsebhett az ő szíve, ő benne, és azt mondta Istennek, hogy igen, vétkeztem, és felette bolondult cselekedtem, és mélységesen bánkódott. És a következő versben azt olvastuk, hogy mikor áldozatot mutatott be az Istennek, akkor tűz szállt alá az égből, és megemésztette az áldozatot, ami pedig a legritkábban fordult elő, hogy Isten ilyen, ugye csak Illésnél találkozunk hasonlóval, hogy az Isten ennyire kifejezte, hogy elfogadta a bűnbánatot, a bűnbánat sírását. És így van az, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy mikor valaki nagyon kétségbe esett maga miatt, és azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből, akkor ő nagyon sokáig nagyon messze lesz az Istentől, mert egy ilyen méltatlan. Ha ekkor mélységes alázatra tud jutni, és tényleg a bűnbánat sírásával kiállt az Isten segítségét, akkor ugrásszerűen egyszerre nagyon közel kerül az Istenhez. Mert a szíve megtisztul a bűnbánat sírásában, és az Isten közel tud hozzájutni. Tehát ezért mondja Jézus, hogy boldogok, mert megvigasztaltatnak. És amikor valaki azt éli át, emlékszünk még a tékozló fiú példázatára, amiről beszéltünk? Mikor azt érzi át, hogy én most éreztem magam a legméltatlanabban, én most bánkódtam a legjobban, én most követtem el az életem egyik legjobb hibáját, és az Isten, amikor megbánom, így lehajol hozzám, engem így azonnal elfogad, így azonnal visszafogad, akkor tényleg ez a sírás egy olyan megvigasztaltatásra, egy olyan örömre változik, ami csodálatos. És nézzük a következőt. Azt mondja Jézus, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Hát megkérdezem a szelidekről, ez a világ általános véleménye, a szelidek boldogok. Szelidekről sokszor azt gondolják együgyűek, és szerencsétlenek is, mert mindig félrekönyökölik őket mások. És Jézus pedig mit mondott? Azt mondta, boldogok a szelidek. És miért boldogok? Azt mondta, mert ők öröklik a földet. Szerintem ez a Biblia egyik legszebb igéje, és az egyik leghatalmasabb igéje. Én úgy el szoktam gondolkozni az ilyeneken, hogy világháborúk, meg hódító háborúk. Ugye volt néhány embernek ilyen hatalmas ambíciója,
De úgy végig gondoltam sokszor, hogy hát mindenki tudja, hogy egy véges élete van. Szóval millió ember életet feláldozni, és hajszolni, és mire föl? És a Jézus pedig azt mondja, mintha a Jóistennek a bölcs és kedves mosolya lenne ebben az igében, és azt mondja, hát tülekedhetnek itt emberek a föld birtokáért, ezdeket áldozhatnak föl, és kegyetlenkedhetnek, és ki a nagyobbért törtethetnek. De a Jóisten jól tudja, hogy azok fogják örökölni a földet, a szelidek. És ennél szebb mondás nem létezik. Nem Jézus mondta először, nem tudom, valaki fölfedezte-e, hogy nem Jézus fogalmazta meg ezt először. Akinél van Biblia is akarja követni, a 37. Zsoltárhoz lehet lapozni. Az Ószövetségben a 37. Zsoltár egy nagyon szép, profétikus Zsoltár a föld végső sorsáról, és így olvasom a 37. Zsoltár 11. versét. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Még hadd olvassam el az előző verset is, mert az is olyan jellemző. Azt mondja, egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Tehát ez a Zsoltár ige azt mondja, hogy Isten közbe fog lépni. Az Isten idő óráján ez csak egy kevés idő. Itt másik helyen azt mondja, hogy láttam a gonoszt, és elhatalmasodott, mint egy gazdag lombozatú vadfa. Milyen hasonlat, ugye? Tudjuk, hogy egy vadon növő, ha hogy tud burjánozni, nem akadályozza semmi a növésében, nem nyesi senki. Azt mondja, láttam elhatalmasodni a gonoszt, mint egy gazdag lombozatú vadfa. És utána így folytatja, kerestem, de nem található, nincs. Mert az Isten egy pillanat alatt véget vet a gonosznak, amikor Jézus visszatér, és végső ítéletet tart. Azt mondja, a szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Most kezdődik a tél. Amikor a tél kezdődik, akkor én mindig magamban azt mondom, hogy már milyen szép lesz a tavasz már, hogy várja az ember a tavaszt, mikor megint minden zsendül, mi fog kihajtani a kertben is. És ez a gyönyörű, hasonlíthatatlan tavaszi idő. És mikor olyan gyönyörű tavaszi időben valaki jár a zsendülő természetbe, akkor ezzel az örömmel járjon benne. Ez a föld, akárkik harcolnak érte, akárkik háborúznak érte, a szelídeknek az öröksége lesz. Pont azok, akiket itt félrekönyökölnek, akiket úgy tűnik, hogy itt kisemmiznek. Egy jeles közgazdász írta még a múlt század 60-as éveiben, nem tudom, valaki ismeri, Fritz Bade versenyfutása 2000. évig, Földi paradicsom vagy világpusztulás. Ez egy nagyon nevezetes könyv volt, és már azért is érdekes volt, mert még a kommunizmus idején megjelent, ugye, amikor hát kötelező volt egy ilyen optimizmus a történelem kimeneteléről, és ez a német közgazdász már 65-ben megjelentetett egy ilyen könyvet, hogy versenyfutása 2000. évig az emberiség alternatívája földi paradicsom vagy világpusztulás. Ahogy még korán se látta ebbe olyan mélységbe a problémákat, ahogy ma látjuk, de nagyon sok mindent megsejtett. De mindenesetre most azt akarom idézni, hogy a könyvben azt írja, ő is idézi Jézusnak ezt a kijelentését, illetve Jézus is a Zsoltárokból idézte, és azt mondta, hogy hát egy biztos, ha lesz föld, az csak a szelideké lehet. Vagyis azt mondta, ha az emberiség szelidséget nem tanul, ha kőbaltával akarja intézni a dolgait, akkor nem lesz föld, akkor világpusztulás lesz. Ha lesz föld, akkor az csak a szelideké lehet. És Jézus pedig ugye úgy ígérte ezt, hogy ez a föld sajnos nem fejlődik szelidé. Jézus ilyen illúziót nem kergetett. Azt mondta, hogy nem lesz semmilyen aranykorszak a földi történelemben, hogy az emberek tömegméretekben megjámborulnak, megokosodnak, és illően viselkednek egymással, és igazságosan osztoznak a föld javain. Ez utópia, ez a földi történelemben nem lesz. Jézus ilyet nem ígért. De megígérte azt, hogy miután ő visszatér és közbelép, akkor a szelidek fogják örökölni a földet. Tehát milyen szépséges tulajdonság ez a szelidség. Tudjunk, mi az, hogy szelidség? A szelidség a vissza nem vágás, igaz? És gondoljunk csak arra, hogy megtanultuk ezt. Ismerjük ezt a boldogságot, mert ebben nem csak akkor lesz majd boldogság, mikor öröklik a földet, hanem azt határozottan állíthatjuk, hogy a szelíd ember már most boldog. Megkérdezem, azok a boldogok, akik megsértődnek, mikor őket megbántják, vagy igazságtalanok velük? Vagy azok a boldogok, akik felháborodnak és hadakoznak? Mennyivel boldogabb az ember, aki bölcsen
és szeliden tudja intézni ezeket a dolgokat, nem? És vigyázzunk, a szelídség az nem az, hogy összeszorított foggal megállom. Jézus egyszer azt is mondta földi életében, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok néktek. És tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Tehát a szelídség nem az, hogy összeszorítom a fogam és megállom, hogy nem mondok valamit vissza, hanem a szelíd és alázatos szívről beszélt Jézus. Amikor valaki megtanulta magában földolgozni a dolgokat úgy, hogy sokkal nagyobb baja annak, aki így viselkedik. Ugye Szofoklész, illetve bocsánat, Szokratész nem volt keresztény, de azért ő is ezt a nagy bölcsességet megfogalmazta, hogy még mindig jobb igazságtalanság áldozatának lenni, mint az igazságtalanságot elkövetni. Nem igaz? És nézzük meg, milyen egyszerűen segíthet ez. Még mindig jobb az igazságtalanság áldozatának lenni, mint azt elkövetni. Ő nagyobb bajban van, mint én. És ha az ember erre a szelídségre képes, erre a nem sértődésre, erre a nem visszavágásra, akkor Jézus azt mondja, már ott abban a pillanatban boldog. Sokkal boldogabb, mintha háborogva és hadakozva reagálta volna rá a dolgot. Jézusról azt mondja az írás, hogy szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, hagyta az igazságosan ítélőre. Fenyegettetvén nem fenyegetőzött, hagyta az igazságosan ítélőre. Olyan szépnek tűnik ez, meg igaznak, de megvalósítani? Figyeljük csak meg, hogy sokszor már sok mindent meg tudtunk valósítani, de ha igazságtalanság ér, hogy akkor ki ne fakadjunk, hogy akkor oda mondogassuk, még utána is ne böstörögjünk rajta, hogy ez milyen igazságtalan volt, ez milyen méltatlan volt, meg tudjuk csinálni? Hát akkor még meg kell tanulni a szelídséget, mert több boldogságban és több örömben lesz részünk, hogy ezeket másképp dolgoztuk föl. Nem ér az egész annyit, hogy mi elveszítsük az örömünket, és elveszítsük a békességünket. És nézzük a következő boldog mondást. Jézus így folytatta, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. A görög nyelvben két szó van az igazságra. Az egyiket úgy hívják, hogy aletheia, és az inkább az elméleti igazságot jelenti. Egy másikat azt meg úgy hívják, hogy dikaios szűné, és abból a szóból származik, ami a dikaios, az azt mondják, hogy igaz. Tehát dikaios szűné az azt jelenti, hogy valakinek az igaz volta, az igaz magatartása, az igaz jelleme. Tehát, hogyha nagyon jól akarjuk fordítani ezt a szöveget, akkor így kéne visszaadni. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, vagy az igaz jellemet, mert ők megelégítetnek. Hát megkérdezem, hogy elég erőteljes érzés az éhség, a szomjúság. Ha valaki jó alaposan éhes, vagy jó alaposan szomjas, azt megérzi, ugye? És Jézus azt mondta, hogy boldogok, akik olyan erősen sóvárogják azt, hogy igaz jellemük legyen, és ők igaz életet éljenek, akiknek ez olyan fontos, akiknek ez egy olyan erős érzés bennük, mint valakinek a fizikai éhség vagy a szomjúság. Hát azért elég magasra teszik ezek a boldog mondások a lécet, nem? Szeretnénk jobbak lenni, igazabbak lenni, de éhezzük, szomjúhozzuk az igaz életet, az igaz jellemet. Szóval olyan igazán mélyen bánkódunk egy-egy bukásunkon, egy-egy rossz mozdulatunkon, egy helytelen válaszunkon, vagy viselkedésünkön. Ugye, Jézus azt mondta, hogy boldogok azok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz jellemet, az igaz életet, akiknek ez a fő törekvésük, akiknek ez a világon a legfontosabb. És megint miért boldogok? Mert ők megelégítetnek. Jézus ebbe azt is belerejtette, hogy önmagunktól nem tudunk igazabbak és jobbak lenni, hanem tudod, csak éhezhetjük és szomjúhozhatjuk, és akkor megelégítetünk. Tulajdonképpen az Isten ajándékozza a szent lelkét, az Isten ajándékozza a mennyei segítséget ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni. Hogy függ ez össze az előzővel, hogy boldogok a szelidek? Boldogok azok, akik eljutottak a lelki fejlődésnek egy fokára, és ott nem megállnak, hanem akkor ugyanabból még többet és még többet kívánnak. Tehát megkérdezem, könnyű sokszor megrekedni? Azt mondjuk, hogy hát már egy kicsit fejlődtem, már egy kicsit úgy szeretjük összehasonlítgatni magunkat másokkal, és azt mondjuk, már egy kicsit jobb vagyok másoknál, hát most már ez nekem jó. Van, aki azt mondja, csak én oda sarokba bejussak az Isten összehát, csak becsúsztak valahol. Nem kell nekem a legjobbnak lenni, vagy a legkülönbnek, de ezek nagyon téves beszédek. A,
aki az igazságba belekóstolt, és aki megtanulta a bűnt, az önzést megutálni, az éhezni és szomjúhozni fogja az igazságot. Az nem fog megállni egy fejlődési fokon. Akkor mindig többet és jobbat kíván, akkor mindig előrébb és előrébb szeretne jutni. És a szabadulásnak minden egyes, vagy a gyógyulásnak minden egyes újabb lépcsőfoka csak nagyobb boldogságot és nagyobb szabadságot eredményez. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint mikor valaki megy fölfelé egy hegyi ösvényen, és már olyan nehezére esik még egyet lépni, de olyan gyönyörű a táj, olyan újabb és újabb perspektíva nyílik ki előtte, hogy mindig azt mondja, hogy megérte. És nem bírja megállni, hogy nem menjen még följebb, még egy erőfeszítésre, még följebb, mert még csodálatosabb az, ami következik. Tehát ezért mondta azt Jézus, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Jézus így folytatja itt Máté evangéliumában a boldogságok felsorolását, ugye összesen 8 boldog mondás van, és ezt mondja Jézus: boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Törtük már a fejünket, mi az, hogy irgalmasság? Az irgalmasság az, amikor jót teszek azzal, aki végképp nem érdemli meg, akinek jog szerint egyáltalán nem járna, nem? Ez az irgalmasság, az, ami több, mint jogosság, több, mint igazság, ami azon felül és azon kívül van. Gyakori emberi tulajdonság? Mi sokkal jobban szeretünk jogszerűen gondolkozni. Valakivel szemben állunk, az az első kérdésünk: megérdemli? Az irgalmasságnak egész más a logikája. Az irgalmasság az azt kérdezi, hogy szüksége van segítségre? Tehetek érte valamit? Értjük a kettő közötti különbséget? A jogszerű az mindig azt mondja: megérdemli? Köteles vagyok? Az irgalmasság meg azt kérdezi, hogy szüksége van rá, lehet érte valamit tenni. Ez egészen más logika. És Jézus azt mondta: boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Ugyancsak a hegyi beszédben mondta Jézus, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, és mint egy magyarázatul hozzátette, legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. Tehát azt mondta Jézus, hogy az Isten azok kezdik megérteni, és azok kezdenek hasonlítani az Istenhez, akiknek már nem csak a jogszerűséget követi a logikájuk. Akik az elesett ember, az elveszés veszélyében lévő emberrel szemben irgalmasságot tudnak gyakorolni. Akiknek ez természetes. Mert miért természetes? Mert ők is irgalmasságot nyertek. Mert megtanulták az Istentől, hogy bánt az Isten velük, megint csak gondoljunk a tékozló fiú példázatára, és már olyan természetes lett nekik, már a vérükben van, hogy ők is magától értetődően irgalmassággal bánjanak elveszettekkel, elcsüggettekkel, veszélybe lévőkkel. A Biblia azt mondja, hogy ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem annál inkább bővölködik. Milyen gyönyörű mondás, nem? Ha nagyobb a veszély, ha nagyobb a baj, ha nagyobb az elesettség, akkor az irgalmasság annak arányában növekszik meg. És azt mondta Jézus: boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Mit akart ezzel Jézus mondani? Isten országába egyikünk se léphet be más alapján, mint irgalmasság alapján. Mert nincsen ember, akinek nincsenek olyan törvényszegései, amit soha az életben jóvá tenni nem tud. Mindenki csak azon az alapon juthat be, hogy Isten megbocsát, Isten irgalmasságot gyakorol. És Jézus nagyon komolyan mondta, ugyancsak a hegyi beszédben, azt mondja: ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen mértékkel mérnek nektek, mértek ti, olyan mértékkel mérnek néktek is. Ezzel mire utalt Jézus? Hogy a Jóisten azt, amire az ember nagyon hajlik, azt a vastag önzést, hogy így mondjam, hogy azt mondja: Isten, hozzám légy irgalmas. Én nekem nagy szükségem van a te irgalmasságodra, de amikor meglátja az embertársát, fölötte meg csak jogszerűen és keményen akar ítélkezni, és esze ágába sült az irgalmasság, a Jóisten ezt a kétféle mértéket nem hagyja jóvá. Van egy csodálatos példázata Jézusnak, az adószolga példázata, gondolom vannak, akik ismerik. Ez egy olyan megragadó, egy annyira szemléletes példázat. Jézus ebben elmondta azt, hogy volt egy ember, akinek hatalmas adóssága volt, egy királynak, ugye ez egész egy fiktív történet, és a 10 000 talentum egy megfizethetetlen összeggel tartozott, és olyan gyönyörű, ahogyan az irgalmasságot, az Isten irgalmasságát bemutatja Jézus a példázatban, mert azt mondja, könyörgött a hitelezőjének, a királynak,
És azt mondta, Uram, légy irgalmas nékem, míg mindent megfizetek néked. És mi volt a válasz? Valaki emlékszik a példázatban? Azt mondja, hogy megkönnyörült rajta, és az adósságot elengedte neki. De az ember sokszor mondja még az Istennek is, hogy majd én megfizetem neked, de hogy tudja. Soha az életben nem tudja maga bűnadósságát az ember megfizetni, nem tudja jóvá tenni a hibáit, nem tudja megjavítani magát, de az Isten mit csinál? Egy összegben. Megesik a szíve rajta, és elengedi. És a példázat úgy folytatódik, hogy találkozik a szolgatásával, akinek is semmi 100 dinárral, egy napszám árával volt adós. És onnét jött ki, neki most engedtek el 10 000 talentumot. Nem azt mondták, hogy türelemet kapsz, hogy majd megfizeted, hanem elengedték egy pillanat alatt, mert megesett rajta a szíve. És most őt ott onnét jön ki, találkozik a másikkal, aki 100 dinára adós, és folytogatni kezdi, és azt mondja, fizesd meg, amivel tartod. És az elkezd neki ugyanazokkal a szavakkal könyörögni, hogy légy türelemmel hozzá, míg mindent megfizetek. De ő nem akarta, hanem átadta a tömlősztartó kezébe. Na Jézus ezzel mutatta be, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Ugye ezt mi nagyon szeretjük és el tudjuk mondani. De a következő percben elmegyünk az Isten színnel, és ott van egy másik ember, aki ellenünk vétkezett, aki ellenünk követett fel valami hibát, és nem vagyunk képesek ugyanerre az irgalmasságra, hanem mi csak jog szerint. Ilyen, olyan, ezt tette, azt tette, soroljuk a tényeket. Igen, kapja meg azt, amit megérdemel. Ez jár neki. És Jézus azt mondta, ugye visszaidézte az embert, és azt mondta, nem kellett volna neked is könyörülni a te szolgatásodon, amiképpen én könyörültem rajtad. Tehát értjük, hogy miért mondta Jézus, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Mert azt mondta, hogy Jóisten az utolsó ítéletkor azon fogja lemérni, hogy mi értékeltük-e az ő irgalmasságát, és megbecsültük-e, hogy mi is irgalmasok voltunk-e mások iránt. Hogy annyira értékeltük, hogy ő ilyen volt, hogy nem is tudtunk, egy pillanatig se akartunk mások lenni mások iránt. Mert ha ezt nem látja, akkor azt mondja, lehet, hogy valamikor kegyelemért könyörögtél nekem, de nem értékelted semmire ezt a bocsánatot. Egy pillanat alatt elfelejtetted. Akkor, ha te ilyen mértékkel mértél, jó, te csak jog szerint akartál elszámolni a te fele barátoddal. Nos, barátom, nem vagyok igazságtalan veled, jog szerint számolok el veled, de nem irgalmasság szerint. Van egy gyönyörű ige Jakab levelében, ahol azt mondja Jakab apostol, hogy az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és most van egy gyönyörű kifejezés, de dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Vagyis azt mondja, az irgalmas szívű ember biztosan irgalmasságot nyer. Mert azt mondja Isten, méltatlan, gyenge, bukdácsoló ember voltál, de szívből megbántad, kérted az Isten irgalmasát, és meg is becsülted, hálás is voltál érte élet hosszillan, mert ez meglátszott abban, hogy te is irgalmasságot gyakoroltál az ellened vétkezőkkel. Akkor nem jog szerint ítélek téged, nem a jogszerű igazság szerint, hanem az irgalmasság szerint. Hát ha mindannyiunknak szükségünk van irgalmasságra az utolsó ítéletben, akkor mindnyájan tanuljunk meg irgalmasok lenni egymás iránt. És megint csak azt mondom, hogy nem csak az Isten országában származik boldogság az irgalmasságból, hanem az irgalmas ember itt a földön boldog. Mert hányszor van az, hogy a meg nem érdemelt jóság, a jog és az érdemtelenség ellenére is tanúsított nagy lelkűség és szeretet a másik embert megindítja, nem? Ennek a nyomán csodák történnek, nem mindenkinél, nem állítom mindenkinél, vannak, akik még ebben is megkeményednek. De sok-sok embert megindít és megváltoztat ez a nagy lelkűség. És ez már ebben az életben valami kimondhatatlan és csodálatos örömet jelent.

kutya-macska viszonyba élt a férjével. Ő egy meggyőződéses keresztény volt, a férje nem. És egyszer már nem jártam azon a vidéken, ahol az illető él, de hallottam, hogy válnak. Gyerekeik addig valahogy elhúzták az igát, míg a gyerekek fölnőttek, de hogy most válnak, és hát olyan rossz viszonyban vannak egymással, hogy nem is beszélnek. Az ügyvédeik tárgyalnak és osztozkodnak a vagyonon, és hát nagyon csúnyán zajlik közöttük a dolog. Hát évek teltek el. Évek múlva egyszer arra a vidékre mentem, és ezzel az asszonnyal összetalálkoztam egy kis közösségben, és ott beszél, folyik a beszélgetés, és egyszer csak olyan férjéről beszél. Én nekem meg olyan észrevétel, hogy kicsúszott a számom. Mondom, férjed? Hát ti nem váltatok el. Hát én úgy tudtam, hogy elváltak. Azt mondja, te meg nem is tudod. Azt mondja, akkor el kell, hogy meséljem a történetünket. Ha lesz egy kis időd, elmondom. És következőt mondta el. Azt mondta, hogy tényleg úgy volt, hogy válnak, és az ügyvédeik között folytatásság. Egy házban laktak még, de egy szót se beszéltek egymással, és nagyon elkeseredtek voltak. És azt mondta, hogy egy este ő már úgy el volt keserű, mert úgy látta, hogy a férje őt mindenből ki akarja forgatni, azon kívül, amit egész életében vele csinált, és azért imádkozott, de azt mondta, nagyon buzgón imádkozott tényleg, a Jóisten lépjen közbe és intse meg valami betegséggel a férjét, mert hogy már valahol fékezze meg ezt a gonoszkodását vele szemben. Másnapra ő lett olyan beteg, hogy nem tudott fölkelni az ágyból. És azt mondja, rettenetesen gondolkodóba esett, mert azt mondta, ilyen véletlen nincs. Én egészen konkrétan és egész komolyan imádkoztam ezért, és most én velem történik. És azt mondja, nem értette, hogy miért történt, de elkezdte kérni a Jóistent, Jóistenem, itt fekszem a beteg ágyban, nem is tudok más csinálni, mint gondolkozni, de most vezess rá engem, hogy ez miért történt, mire akarsz engem tanítani. És azt mondja, egyszer csak megvilágosodott neki, és az világosodott meg, hogy jog szerint neki abszolút igaza van, mert a férje ilyen meg ilyen volt, és ilyen most is, és most is mit akar művelni, ez mind igaz. Csak ő, aki a keresztény a kettő között, egyet még soha nem próbált ki. Azt nem próbálta ki, hogy irgalmas legyen. Azt, hogy nem amilyen ő, én is olyan. És akkor nagyon elszégyelte magát. Eszébe jutott, hogy Jézus azt mondta, hogy csak azokkal tesztek jót, akik, azokat szeretitek, akiket titeket szeretnek. Hát mit tesztek másoknál többet? Tehát ezt a bűnösök is megteszik. És azt mondta, csak azoknak köszöntök, akik titeket köszöntenek, akkor mit tesztek másoknál többet? Ezt a bűnösök is megteszik. Ezek mind eszébe jutottak, és elhatározta, hogy mindegy, hogy tovább, de ő másképp fog viselkedni. És azt mondja, elkezdte ő megtörni a csöndet, és csak nagyon egyszerűen, de természetesen is jó akarattal szólni. És azt mondja, kezdett olvadni a jég, és a betegsége második vagy harmadik napján a férje egy este bevitte neki egy tálcán a vacsorát. Azt mondja, olyan döbbenetes változás történt, és ő megköszönte a Jóistennek ezt a leckét, és azt mondta, sose lesz ebből, nem tudom, milyen ideális házasság, de azt mondja, soha ilyen szépen békességben egymást megbecsülve nem éltünk. Nekem kellett irgalmasságot gyakorolni. Amíg én örökké mártír voltam, és örökké a jogszerűségről nem bírtam elmozdulni, addig semmi nem változott. Amikor azt mondtam, hogy én keresztény vagyok, és a Jóisten tőlem azt várja, hogy irgalmasságot gyakoroljak, és én másképp viselkedjem, megváltoztak a dolgok. Tehát gondolkozzunk el ezen, hogy már most a Földön boldogságot szerez. Nem állítom, hogy mindig hat a másikra, de minden esetre a saját lelkismertünk neki jót tesz. Én irgalmasságot gyakoroltam, én nem visszavágtam, én keresztény módon viselkedtem. Ezért, hadd tegyem hozzá, ezért olyan elszomorító nekem az a harcos kereszténység, ami annyit megjelenik ma, annak aztán semmi köze a Jézus vallásához, ahol mindenkit ellenségnek tekintünk, aki nem úgy gondolkozik, ahogy mi, mindenkit le akarunk győzni, mindent meg akarunk torolni. Ennek aztán semmi köze a Jézus vallásához, ahol mindenáron erőszakkal érvényesíteni akarjuk a mi jogainkat, a mi igazunkat. Jézus egészen másról beszélt, és egészen másra adott példát. És utána olvassuk a következőt, azt mondja, boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Látjuk az emelkedő lépcsőfokokat, onnét indul, hogy valaki a lelki szegénységét beismeri, aztán jön a bűnbánatnak a sírása, aztán ennek a következményeként az Isten meghallgatta, elnyeri a szelídséget, aztán tovább éhezi, szomjúhozza az igazságot, aztán most már tudja gyakorolni az irgalmasságot, és ez az a pont, ahol azt mondja, hogy a szíve tiszta. Ezek szerint, amíg az ember nem tud irgalmas lenni tiszta szívről, még nincs szó. Mert

0: tud az önzésétől legalább abban megszabadulni, hogyha én velem igazságtalanul engem bántottak, akkor én is úgy. Még az önzés keményen benne van. Amikor az ember már tud irgalmas lenni, akkor azt mondja, a szíve tiszta. Az Istennél a tiszta szív az önzéstől szabad szív, az önzéstől meggyógyult szív. És azt mondja, hogy mert ők az Istent meglátják. Ez nem csak arra vonatkozik, hogy az Isten országában meglátják, hanem azt is jelenti, hogy itt a Földön sokkal többet értenek meg az Isten gondolataiból, közel jutnak az Istenhez, mert az Isten is irgalmas, az Isten is nagy lelkű, most már nem lázadnak az Isten ellen, nem azt mondják, hogy Isten miért nem csap oda, miért engedi ezt a sok rosszat, rosszul intézi a dolgokat, én jobban tudnám, nem ilyeneket mondanak, hanem látják az Istent, megértik az Isten gondolatait és az Isten eljárásait, és boldogok, mert összhangban vannak vele, és látják, hogy az Isten mindent jól intéz, és igazságosak és igazak az ő ítéletei. És utána a következő boldogmondás azt mondja, hogy boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak mondatnak. Hát ez egy olyan kis langyos mondásnak hat itt, hadd mondjam meg, hogy az eredeti szöveg szó szerint egy kicsit más. Boldogok a békesség szerzők. Tehát nem arról van szó, hogy ők maguk békességre igyekeznek. Ugye szokták mondani, hogy az igyekezettel ugye, ki lehet kövezni ugye, a pokolba vezető utat is, szóval, hogy az igyekezet a sok mindenre mentség. Hát igyekszem, és langyos igyekezet, nem erről van szó. Boldogok a békesség szerzők. Betű szerint a békesség csinálok, hát szépen magyarul így fogjuk a békesség szerzők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Milyen békesség szerzésről van szó? Arról, amit Pál apostol így mond, hogy Krisztusért járva követségbe kérjük az embereket, béküljetek meg az Istennel. Hogy az Isten az ő tanítványaira bízta a békéltetés szolgálatát, akik őt látják. De látjuk, hogy csak kik alkalmasak arra, hogy más embereket is békességre tudjanak hozni az Istennel, és ezzel együtt békességre önmagukkal, békességre a fele barátaikkal, csak kik alkalmasak, akik az Istent látják. Tehát annyi vallásos beszéd hangzik el. De igazából Jézus azt mondta, hogy hatékonyan az embereken segíteni, hogy békesség szerző legyen Isten és ember között, ember és ember között, csak azok tudják megtenni, akik az Istent látják. Akik ennek az Istennek az irgalmas jelleméről fogalmuk van, arról közvetlen tapasztalatot szereztek. És itt láthatjuk azt, hogy a tiszta szív az egy olyan fontos állomás, és akiknek a szívük tiszta, azokat már az Isten felhasználja a másokért való szolgálatra. Azok most már nem csak arról van szó, hogy a maguk megjobbulásáért küzdenek, hanem arról van szó, hogy Isten eszközül használja fel, Isten munkatársai lesznek a másokért való szolgálatra. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják, és a következő rögtön ez, boldogok a békesség szerzők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Az Isten fiainak, mert az Isten munkatársai, mert ugyanazt a munkát végzik, amit az Isten, mert az Isten kegyelmének és szeretetének a közvetítője az emberek között. És jön ezek után az utolsó boldogmondás, a 8., amelyik azt mondja, boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Hát ez a legkülönösebb. Mikor ezt olvasom, akkor mindig eszembe jut egy ilyen fiatalkori nagy tévedésem. Mikor olvastam a zsoltárokat, nagyon szerettem a zsoltárokat olvasni, akkor mindig úgy kicsit megütköztem azon, hogy annyiszor van szó benne az ellenségről, meg az ellenségtől való szabadulásért imádkozik a zsoltáros. És mindig azt gondoltam, hogy hát ha valaki törekszik a jóra, az mindenkivel békességben él. Szóval egy ilyen illúzió élt bennem, és azt mondtam, hát olyan nagy probléma az ellenség egy keresztény ember életében, hát miért él a zsoltárokban olyan sokszor jön elő az ellenség kérdése? Hát aki mindenki iránt békességre és jóra törekszik, annak nem lesznek ellenségei. Később annyiszor megmosolyogtam ezt, hogy én milyen naív voltam. Ez nem így van. Gondoljunk arra, Jézus volt a legbékeszeretőbb ember a világon. Még a messiási proféciák is ezt mondták róla, hogy békesség fejedelme. Ártott valaha valakinek? Nem, soha. Volt az életén egy folt, egy szeplő, önzés? Nem. Azt mondták a tanítványai, és nem is tudott senki mást mondani rá, mint hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Kinek voltak a legnagyobb ellenségei? Kire mondtak minden gonoszt? Nem tudom, valaki egyszer megfigyelt, hogy miket mondtak Jézusra? Az egyik helyen azt mondták neki, hogy ördög van benne és bolondozik, vagyis megőrült, megszállott. Másik helyen azt mondja, nem igazán mondtuk, hogy samaritánus vagy és ördög van benned? Még azt is mondták rá egy alkalommal, hogy részeges és nagy hitű ember. Abszolút, abszolút képtelenségeket. Azért, mert elfogadta a vámszedők és a bűnösök meghívásait, ahol ő nem az evésért és az ivásért ment, hanem hogy embereken segítsen. A legképtelenebb dolgokat. Tehát azt mondja egy helyen az írás, hogy jaj néktek, ha minden ember jót mond felőletek, mert így cselekedtek a hamis prófétákkal is az ő atyáik. Érdekes mondás, nem? Tehát Jézus azt mondta, hogy senki ezen a világon, aki az igazság ösvényét akarja követni, töretlenül azt követni, meg nem spórolhatja azt, hogy ellenségei támadnak. Melyik ellenségeskedés a legkeserűbb ellenségeskedés? Nem tudom, tudjuk-e? Az a legkeserűbb ellenségeskedés, aminek nincs oka. Ugye Jézus idézte az egyik messiási proféciából önmagára vonatkozóan, ok nélkül gyűlöltek engem. Aztán János evangéliumában, illetve János első levelében van egy megjegyzés, hogy miért gyűlölte Kain Ábelt. Azt mondta, Kain gyűlölte és megölte az ő testvérét, mert a testvérei igazak voltak az ővé, meg gonoszok. Ugye nagyok arra, hogy gyűlölje és megölje. Mert annak a cselekedetei igazak voltak, azért meg gonoszok. Tehát jegyezzük meg, az ok nélküli gyűlölet a legkeserűbb gyűlölet. És amikor emberek azért haragszanak a másikra, és azért ellenségre, mert az ő cselekedete rosszak, azért meg igazak. Tehát ne támasztuk ezt az illúziót, hogy valaki nagyon jóra törekszik mindenki iránt, nem lesz ellensége. Nem így van. Minél inkább törekszik, annál több lesz, annál keserűbb lesz, mert ez a törvényszerűség volt Jézus életében is. Van egy nagyon kedves ismerősöm, szellemesen azt mondta nekem, hogy azt mondja, valaki nagyon gonoszul bánt veled, nagyon, nagyon megbántott téged. Ezt nem gondolkozzál, nem tettél valami jót vele? Mert sokszor pontosan ezért történik, mert figyeljük meg, furcsa, rettentő furcsa pszichikája van az önző embernek. Sokszor valakinek szívvel, lélekkel segítesz, nem tettünk az életben ilyen tapasztalatot, és utána ellenet fordul. Tudjuk, hogy miért? Azért, mert ő ugyanakkor nagyon rászorult a segítségre, és kellett neki, és abszolút nem megalázóan tette, aki segített, de belül magában ő mégis a büszkeségében megalázottnak érezte magát, és utóbb valahol, hogy így mondjam, ezt úgy akarja leporolni magáról, hogy jól oda tromfol annak, aki pedig ő vele jót tett és segített, hogy ő egy büszke erős ember, ő nem szorul segítségre. Szóval az rettenetesen fonák és visszás tud lenni az emberi természet. És Jézus azt mondta, hogy mindenki vértezze fel magát arról, hogy nem csak jó, nem csak szép a következménye annak, ha valaki az igazság útján jár, de a legérdekesebb az, hogy mégis Jézus azt mondta, hogy boldogok vagytok ekközben. És mit mondott, hogy miért? Azt mondta, hogy mert így háborgatták a profétákat is, akik előttetek voltak, mintha azt mondta, a legjobb társaságban vagytok. Jézuséban meg az igaz emberekében, mert egy igaz ember se úszta meg ellenségeskedés nélkül. Akkor jaj nektek, ha mindenki jót mond felőletek, mert ez csak egy hazug alkalmazkodással, hazug kompromisszumokkal lehet elérni, és ne sohase az egyenességgel. Ha valaki egyenesen jár az igazság útján, nem fogja megúszni az ellenségeskedést. A másikok pedig, amiért Jézus ezt mondta, a jó lelkiismeretnek a békéje. Van egy nagyon szép ige, amelyik azt mondja, hogy miközben szidalmaznak, bántalmaznak és rágalmaznak titeket, azt mondja, megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és Istennek lelke. Mintha azt mondaná, hogy az Isten az igazságtalanság elviseléséhez, az igazságért való szenvedés elviseléséhez külön lelki ajándékot ad. Ő olyan közel megy ahhoz az emberhez, és a jó lelkiismeret békéjével olyan megelégedettséget és nyugalmat és reményt ad neki, hogy lepereg róla, mint a lefutó víz, az, amit mások bántalmaznak, üldöznek és szidalmaznak. Tehát a boldogság legmagasabb foka, amikor a külsőleg legzordabb körülmények között is az ember boldog tud lenni. Még akkor is, mikor éppen üldözik és háborgatják. Említettem, hogy Pál apostol a Filippi börtönből írta, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, mindig örüljetek. Ilyet nem írhat az, aki maga nem örül. Ugyanebben a levélben azt írja, hogy én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Mert ő neki megvolt az oka az örömre ezek között a körülmények között is. Vagy gondoljunk arra, hogy a Biblia feljegyzi, hogy mikor Pált meg Sílást az egyik misszió útjukon jól megverték, és később tudjuk meg, hogy annyi seb volt rajtuk, hogy mosogatták később a sebeiket, és kalodába tették, börtönbe. akkor a börtönfelügyelő arra figyelt fel, hogy ketten énekelnek a kalodába a sebei között. Boldogok voltak. Egyik helyen szó szerint azt írja, hogy amikor Jézus tanítványait az ő feltámadása után bántalmazták, azok örömmel mentek el, hogy méltónak találtattak azért, hogy Jézus nevéért szenvedjenek. Mert ott volt bennük a jó lelkismert béké, hogy igaz úton járnak, és ez őket nem tudta összetörni, és nem tudta elcsüggeszteni. Tehát igen, létezik olyan boldogság, amely nem függ sem a külső körülményektől, sem az anyagi javainktól, sem a mások viselkedésétől, hanem ami magából az igazságból fakad, abból, hogy az igazság növekszik bennünk, abból, hogy az igazság ösvényén járunk, abból, hogy az igazság igazi belső megelégedettséget és boldogságot nyújt, és végül pedig abból, hogy az igazsággal segíteni és szolgálni tudunk más embereknek. És ez a világon a legtisztább öröm. Az életében mindenki gondolja vissza, hogy minek örült nagyon. Nem az-e a legtisztább öröm, mikor valakinek segíteni tudott igazán hatékonyan? Van-e annál nagyobb öröm, és van-e annál nagyobb békesség és megelégedettség? És Jézus azt mondta, akiknek a szívük tiszta, és akik fölszabadultak az önzetlen szolgálatra másokért, és ebben örömüket találják, azoknak a legtisztább és a legtöbb öröm jut az életbe. És semmi se tudja letörni vagy tönkretenni őket. Hát nem tudom, kinek mennyire volt meggyőző az, amit Jézus a boldogságról tanított, de egyet megállapíthatunk, hogy Jézus nem illuzórikus boldogságot tárt elénk, nem ígért valamiféle majd csak az eljövendő paradicsomba megízlelhető boldogságot, arra is állandóan rámutatott az Isten országa nagy reménységére, ahol Isten eltöröl minden könnyet, és ahol a szelidek öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben, de rámutatott, hogy itt a földön kell már megtanulnunk boldognak lenni, és el is nyerhetjük ezt a boldogságot. Én szívemből kívánom mindenkinek, hogy fontolgassa ezeket, és bárcsak egyet tudnánk érteni Jézussal, és elkezdenénk éhezni, szomjúhozni, keresni ezt a boldogságot, amit ő ígért. És abban biztos vagyok, hogy aki ezen az úton elindul, egy se fog csalódni. Én még soha olyat nem láttam, aki egészet ezeket mélyen megértette és követte, hogy azt mondta volna, nem igaz, nem teljes elégbe. Nagyon sok boldog embert láttam, akinek Jézus szavai betű szerint beteljesedtek minden körülmények között. És ezt kívánom, hogy mi is ezt ismerjük meg. Ezzel befejeztük a mai előadást.
1: Meg tudunk róla a külsőségeket, meg a belső...
0: De hogy mi a tényleges tartalmat?
1: A mögöttes tartalmat nem
0: tudunk. Igen. Hát lehet, hogy kicsit meglepő, amit mondok, de pont azt tudom mondani, hogy a karácsonyt eredetileg nem, valóban nem bibliai ünnep, és nem vallásos tartalmú ünnep. A karácsonyt a leghelyesebb egy, ha szigorúan biblikus szempontból nézzük, tényleg egy családi szeretet ünnepnek felfogni, és egy jó téli családi együttlét, de megmagyarázom miért, mert ugye mindjárt úgy tudjuk, hogy a legnagyobb keresztény ünnep, mert Krisztus születésének az ünneplése. De megkérdezem valakitől, találta a Bibliában elrendelését a Krisztus születése ünneplésének elejétől végéig? Nem, bibliai rendelés erre nincs. Ami még érdekesebb, hogy a Biblia teljesen homályban hagyja Jézus születésének a napját. Egyáltalán nem tudjuk, hogy mikor volt. Én nekem egyébként az a vélemény, hogy biztos, hogy nem véletlenül, mert a Jóisten így akarta elkerülni azt, hogy ne egy kisdett kultuszt csináljunk, hanem éppen a felnőtt Jézusra és az ő tanításaira, az üdvözítő Jézusra irányuljon a figyelem, mégse illet. Elnépiesedett a kereszténység, és a legtöbb ember Jézusról annyit tud, hogy a Jézuska karácsonykor. Szóval a kisdett kultusz nőtt mindennek a fölébe, mert ugye ez olyan kedves, olyan érzelmes. Egyébként az ünnep eredete a következő. Első századokban nem létezett, mint keresztény ünnep, hanem a negyedik századtól kezdve találjuk a nyomait. És az oka következő volt, hogy a konstantinuszi fordulat, az, ahogy szokták emlegetni, az azt jelentette, hogy de nagyon omladozott a római birodalom, már nagyon nehéz volt a sok nemzetiségű birodalmat egybetartani, és hát először a keresztény üldözések folytak, ugye a kereszténységben úgy látták, hogy veszélyezteti a császár kultuszt, ami tulajdonképpen összefogja a birodalmat, de aztán látszott, hogy így se lehet, és akkor ugye Konstantin ötlete az volt, hogy a kereszténység legyen inkább a cement, az eszköz, amivel összefogni a birodalmat, de ahhoz viszont a kereszténységnek rugalmasabbá kellett válni. Ugye Jézus azt mondta a kereszténységről, hogy szoros az a kapu, és keskeny az az út, ami az életre visz, és kevesen megtalálják, de most, amikor ugye a világi hatalom szövetséges keresett a kereszténységben, akkor nem ilyen igényes vallásra volt szükség, ami csak szoros kapu és keskeny út, hanem olyanra volt szükség, amely tömegeket tud egyesíteni és megfogni. És az volt az igény, hogy a kereszténység legyen rugalmas abban, hogy a késő római birodalomnak az egyéb vallásaival egyfajta harmóniát épít ki. Tehát elindultak az egybeértelmezések. Na most a késő római birodalomnak a legnagyobb, legnépszerűbb, legtöbbek által követett vallása a Mitrász kultusz volt, a Mitrász napisten kultusza. Ez eredetileg egy perzsa eredetű kultusz volt, a Sol Invictusnak, a győzhetetlen napnak a kultusza. És innét eredett egyébként a hét első napja, ugye a mai vasárnap ünneplés is innét ered, ez Mitrász napistennek a napja volt. Először nem Jézus nevéről hívták Dies Domininak, az Úr napjának, hanem Mitrász nevéről hívták Dies Domininak. Azt egyébként a mai napig is mindenki tudja, hogy a napoknak a nevében még benne van az angolok, hogy hívják a vasárnapot? Sunday, a napnak a napja, a németek Sonntag, a napnak a napja, a svédek Söndag. Ugye? A napnak a napja. Tehát ez még, ezek az emlékek is őrzik, és ugyanez a karácsonynak az eredete is ugyanebben az áramlatban van, mert az a téli napforduló, a december 25. Ugye ehhez a Mitrász kultuszban az a mitológia kapcsolódott, hogy most Mitrász napisten, azért Mitrász napistennek a születése napja, mert legyőzi a sötétség hatalmát, és mostantól fogva a napok kezdenek hosszabbodni. Így lett a Mitrász születésnapjából Krisztus születésnapja. Szóval mentek ezek az egybeértelmezések. Tehát, hogyha nem azt mondom, hogy hiba világérse, azt mondom, hogy hiba Krisztusra, meg a Krisztus születésére emlékezni, de ha nagyon pontosan azt akarjuk követni, ami a Bibliában van, hogy hozzá ne tégy, ne csak ne vegyél el, de hozzá se tégy, akkor abból az az eredmény jön ki, hogy nagyon jó dolog egy meleg téli családi ünnep, és szép dolog, de tulajdonképpen igazából egy családi ünnepnek, vagy szeretett ünnepnek lehet fölfogni, mert a vallásos tartalmára az, szóval nincs a Biblia se, meg nem adja Krisztus születésnapját, még kevésbé rendeli el, hogy Krisztus születésnapját ünnepeljük, és a napnak, szóval az ünnepnek az eredete az igazából ez. Hát ezt különben nagyon sokan leírták, ezt sok felé lehet olvasni. Tehát én mondjuk én is így fogom föl, hogy családi szeretet ünnep, de a vallásos vonatkozásai az inkább könnyen kisiklatja az embert, mert nem azt mondom, ha ilyenkor az emberek figyelme odafordul, hát lehet jó dolog emlékezni, vagy Krisztusra, csak nagyon vigyázzunk arra, hogy el ne csúszson egy ilyen sekélyes, népies kistett kultuszba. Mert az tulajdonképpen pont a lényeget fedi el, és nem, szóval nem a felé vezet. Ennyit tudok mondani. Tessék, igen?
2: Az elején mindjárt megfogott az, ami a fiatalság sajnos ilyen szomorú statisztikája, és ez végig gondolt, hogy eszembe jutott az irgalom és a többi témánál. Ez a fiatalságnak sajnos elég sok veszély veszi körül, hiszen az az a kor, amikor még úgy érzi az ember, hogy minden vagyok és minden lehetek, és akkor jönnek a korlátok, jön a körülötte lévő sok-sok aljasság, és akinek hite van, annak megvan a kapaszkodója, aki nincs esetleg eljut oda. Ha szabadjon elmondani ezzel egy példát, mert az is eszembe jutott, hogy azért valljuk be, hogy mi idősebbek, meg még kicsit nálam is fiatalban, nem sok jó példát mutatunk magatartásra, pedig én visszaemlékszem, hogy az én kamaszkoromban olyan hátra laktam, ahol ilyen függőfolyósok sokkal több volt az emberek ismerkedési formája, mindig tanultunk valamit, és jó példát mutattak. Na most a metrón utaztam, és a következő utat szülesen, vagy hárman ilyen hasonló korok ültünk, kora délutáni órában, amikor özönlik a fiatalság, a diákok jönnek, és ott az ajtóban megállt 5-6 ilyen, és igen-igen hangosak voltak. És a legszélén ülő hasonlókor úr morgott, és mit tudom, miket mondod, micsoda biztonság, aki mellette ült, megvár, míg elmondja, és akkor azt mondta neki, kérem uram, ne küldjön el engem most a transzba, de én beleszólok. Próbáljon visszaemlékezni, hogy mi is ilyenek voltunk. Nagy időben csend volt, és dicséretére legyen annak az úrnak mondva, hogy ránézett, elmosolyodott, rátette a kezét a mellett ülőnek a kezére, azt mondta, igaza van, köszönöm. Szóval ugye megindult benne, és akkor most ennek még érdekesség, hogy barátaimnak elmeséltem, és ott valamelyik azt kérdezte, na most akkor melyiknek volt érdekesebb a cselekedete? És akkor az egyik tagunk azt mondta, hogy először is rossz az összehasonlítás. Ilyenbe nem szabad, hogy az jusson eszedbe, hogy melyik a jobb, majd az atlétikai eredménynél nézd meg. Hanem az jusson eszedbe, hogy a szeretet az egyetlen, amely pazarlással gyarapszik. Azt mondja, ehhez tedd a kis szótáradba hozzá, és ehhez tartozik még a mások tisztelete és megbecsülése. És akkor, ha pedig visszatérünk arra, mindegyiknek egyformán helyes volt, mert aki vette a fáradtságot, hogy szólt, kitette magát annak, hogy jó letolja, hogy ne beszéljen bele az ő dolgaival. Lehet, hogy olyan oda tartozik, amikor azt mondja, hogy ugye, hogy harcul ütnek szarított a másikat is, tehát lehet, hogy előbbileg érte ilyen csalódást, de mégis megpróbálta. Tehát ez az egyik. A másiknak pedig nagyszerű dolog a megnyilvánulása, mert azt mondhatja, hogy néhány másodpercen belül valaki belátja, hogy helytelen. És még képes arra, hogy igazat adja, hogy szinte elnézést kér, akkor abban még sok emberi jó tulajdonság.
0: Hát ez egy nagyon kedves epizód, érdemes valamelyik újságban megírni, hogy az emberek a sok rossz mellett valami szívderítőt is olvassanak. Ahogy ilyen kedvesen eltetszett nekünk mondani, tessék beküldeni az újságba, le fogják közölni. Legalább addig az embereknek van egy jó percük, míg ilyet olvasnak.
2: Ha ilyen tetszésigől talán az is, hogy a Kutyógyi Kórházba járok ilyen szív problémás rendszeres kontrollra. Igen. És ott ugye úgy ismerem is magát, és egy nagyon érdekes epizód abból, hogy a legközelebbi vizsgálatnál fölültettek ilyen ide csatolás, oda csatolás, és akkor több fél órán keresztül mérés, és az egyik, ez azért van megint, hogy a fiatalságra ugrik a gondolatom, hogy sokszor azt mondják, hogy nincs bennük ilyen, nem igaz. Az a fiatal nem lehetett több egy 20 és 25 körülnek. Több látta ezt a kínlódást már, többször oda mondta, hogy mindjárt még ezt csináljuk, azt csináljuk, kedves mosolya. És mikor eljöttem, tettem a holmimat, olyan jól esett ez a törődés, azt mondtam neki, nagyon szépen köszönöm a türelmét, és amit a házi gyógyszertárból adott, az is. Mit? Mondom, a mosolyt és a kedves szavakat. Ez azért mondom, mert úgy örült, olyan kedves, mikor legközelebb 4 hét múlva tűcsörögtem az EKG előtt, arra jött, olyan szeretettel üdvözöl, hogy az meg nekem esett jól. Tényleg pazarlással gyarapszik.
0: Hát ezt a szép mondást is érdemes megjegyezni, hogy pazarlással gyarapszik a szeretet, ugye, mert nagyon szép mondás. És ugye mind a kettő egy nagyon kedves példa, és bizony azt a kis jót, amivel találkozunk, bátorítani kell. Szóval az öröm, az a hálával is szaporodik. Mert amíg valamiért hálás vagyok, addig tudok neki örülni. Akár Istentől kaptam, akár emberektől kaptam. Úgyhogy, és ugye az előbbi példa is azt mutatta, hogy ha ezzel ne bosszankodjál, ugye? Hogy mennyivel jobb a szeliden reagálni le a dolgokat, mennyivel...
2: Bocsánat, hogy egyet hozzáteszek, az kiugrott már itt, ahogy átéltem, hogy még az érdekesség ennek, hogy ez ott közel volt ott az ajtónál, csak hallották ezek a fiatalok is, legalább 2 oktávval lejjebb vették a hangot.
0: Igen. Közvetlen rászólás nélkül is.
2: Igen. Ha azt mondták volna nekik, hogy csönd legyen, akkor még hangosabbak lettek volna. Nem jó módszer.
0: Igen. Tessék, kinek volna hozzászólása? Tessék.
3: Én halálkínak kapcsolatban, 84 éves, olyan beosztásom volt és olyan munkaköröm, hogy az egész országot keresztül. Elküleltek, mint a Szovjetunióban, Oroszországot 4,5 év volt tapasztalatok. Tapasztalatok, ez kimerem jelenteni. Legnagyobb ünnep az egész földjükön a karácsony. A Jézusnak a születésnapja. És meg kell nézni ma is a templomokat. Karácsonykor, 12-kor, szemünk szépen. Azt is rúfolt, hogy vannak minden, tehát legnagyobb ünnepünk a karácsony, a Jézusnak a születésnek.
0: Igen, ez biztos, ez kétségtelen, hogy a legelterjedtebb és a legnagyobb ünnep lett is. El is kell benne, minden jónak örülni kell, ami jó van benne, de ami a kifejezetten vallásos vonatkozásait, illetve arról a tényszerűség az, amit mondtam. Igen, ami jó van benne, semmi jót nem kell megoldani, ami jó, ez világos, akkor is, hogyha a kétes mondjuk az eredete, tehát az, hogy családi szeretet ünnep legyen, azt, hogy ha tisztelettel is komolyan és hűen emlékezünk Jézusra, az mind rendben van, de mondjuk tény, hogy egy kicsit azért történelmileg ez is azt mutatja, hogy a kereszténység nem pontosan azon a vonalon haladt, amit azért Jézus kijelölt számára. Tessék? Igen. Valaki jelentkezett még? Igen. Igen.
1: És tulajdonképpen én már tapasztaltam olyat is, hogy mivel van más is, hogy valakinek jót tettünk, és azért kicsit utána ellenségesen viselkedett, vagy ellenünk fordult. És én előbb sokszor azt láttam, hogy ezek az emberek valahol nem szeretnek kapni, mert az egy kapás, hogy valaki jót tett vele, ő azzal kapott valamit. És akkor valahogy nem szeretnek adni, tehát attól félnek, kapni sem szeretnek, mert attól félnek, hogy még majd nekik is adni kell egyszer. És akkor valahol ez egy ilyen nagyon, egy ilyen gellert kap, hogy úgy mondjam, tehát egy ilyen kipacsarodik ez a jó tételmény. Tehát azon az emberen is úgy, hogy kapod el. Megpróbáljuk a jó tételményt.
0: Hát ez egy nagyon jó megfigyelés, mert tényleg sok, és ez ugyanabba vág, amit mondtam, hogy de még tessék folytatni, ha még van, vagy csak ennyi volt? Igen. Igen, mert én csak azt említettem, hogy megalázva érzi magát, de ez is igaz, hogy sokszor úgy érzi, hogy ha ő kapott, akkor tulajdonképpen neki is adni kéne, és ez neki nagyon nehezére esne. Tehát ez megint az, hogy valakit egyszerűen irritál az a másiknak egy olyan magatartása, amivel ő nincs összhangban. Szóval ő rá ingerlően is hat és ellenérzéseket vált ki. Tehát ez egy nagyon tipikus emberi jelenség, és nagyon igaz megfigyelés, hogy van, aki ezért vág oda annak, aki vele jót tesz, mert tulajdonképpen egy ilyen ösztönös tudatalatti tiltakozás az ellen, hogy nehogy ő se szeret kapni, de nem szeret adni se. És hát ez ellen tiltakozik, hogy nehogy ő valamilyen elkötelezettséget érezzen. Ez egy tulajdonképpen nagyon szomorú dolog. Nagyon szomorú dolog, szóval az ennyire önzésbe belesüllyedtem, de nem ritka sajnos.
1: És nem hiszi el, hogy csak azért, mert az a másik önzetlenül szeretne vele jót tenni,
0: igen. Igen. Hát igen, az a legnagyobb betegség, amikor valaki már a jót is rosszra értelmezi, vagy már a jó is rosszul hat rá, ugye az a legbetegebb beállapot. Igen. Igen, mert nem tud másképp gondolkozni, hogy milyen érdeke lehet benne, vagy. Igen, hát szomorú, de mégis türelmesen kell fáradozni az ilyen nyers önzéseknek a meglágyításán. Tessék?
4: A földön idegenet szokott jutni, ahol apostol, ugye, hogy nem távozik el a gonosz annak a házából, aki jó ilyen gonosszal fizet. És vigyázik el, hogy az igaz működik.
0: Igen.
4: Meg van
0: ilyen,
4: és működik az igaz.
0: Igen.
4: El szeretném mondani, mert nagyon-nagyon most tegnap előtt hallottam egy történetet, és nagyon összefügg abban, amit ön mondott, hogy a hölgy imádkozott azért, hogy a férje beteg legyen. És egy nagyon kedves történetet hallottam tegnap előtt, egy hozzám olyan közel álló illető mesélte el, akit nagyon megérintett az evangélium üzenete, és nagyon-nagyon megnyitotta az Isten szívét, és nagyon feljön benne, hogy hát neki mennyiért kell bocsánatot kérni az Istentől, és nagy felbuzdulásában azt kérte az Úrtól, hogy rengeteg embert hozzon neki, és imádságba kérte, rengeteg embert hozzon neki, aki vele majd rosszat fog tenni, hogy ő majd mindenkinek megbocsásson. És úgy, ahogy volt, megkapta, és el is nyugodt. Azt mondta, hogy az első 3-4 embernél nagyon-nagyon-nagy öröme volt, de azok ilyen kisebb dolgok voltak. És minden nap adott neki az Isten, nem egyet-kettőt, és mindig fokozta, és egyszer csak a teán belül történt vele. Egy olyan dolog történt, hogy bizony visszaütött az embernek, nem bírta már azt, amit vele cselekedett, és visszaütött neki, már képletesen visszaütött neki, és nagyon gyorsan eszébe jutott, hogy mit kért tőle olyan régen az Istentől.
0: Hát mondjuk, ezek mondjuk nem egészséges kérések igazán, mert a jó Isten tudja a teherbírásunkat, és nem, szóval kicsit úgy van, hogy hadd mutassam meg az erőmet, vagy mennyit fejlődtem, szóval nem. Igen. Tehát pontosan így van, és a Jóisten aztán sokszor rávezet a gyengeségeinkre. Tessék!
5: Ne szeretném a szörnyek mondani még, amit ő mondott, ahogy hozzátenni szeretnék.
0: Igen.
5: Hogy nem biztos az, hogy valaki rossz indulatból mondja azt, hogy vajon ezt miért kaptam, hanem egyszerűen nagyon sok ember hozzá van ahhoz szokva, hogy ő neki mindig mindenért meg kellett dolgozni, soha semmit nem kapott ingyen vagy ószűzűségből, és egyszerűen nem tudja elhinni, hogy ő azt önzetlenül kapja valakiből. És akkor mindig ott lappan benne a gyanakvás, hogy vajon miért.
0: Igen, hát ugye nem is úgy hangzott, hogy mindig ez az ok, de ez is lehet az egyik ok, mint ahogy az is lehet az egyik ok, hogy valakinek nehéz kapni. Igen. Tessék?
6: Ez az egyik oldalat most a dolgok, de ugyanakkor nekünk magunknak is, ha meg kell tanulni, azt úgy el tudunk fogadni, mert ha valaki velünk, ez valami jó.
0: Igen.
6: Az is éppen olyan nehéz, mint a másiknak tőlünk elfogadni.
0: Igen. Tehát végül is a kereszténység a szíves közlés. Szívesen adok, és szívesen elfogadok, amit tiszta szívből való.

0: hallottuk, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök az időszerű proféták és proféciák című sorozatunknak. Tetszenek látni, a 10. előadásához érkeztünk, az erkölcsi rendszerek kiüresedése és a tekintélyelvűség. Szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadóművészt. Kedves hallgatóink, akik járnak sorozatunkra, tudhatják, hogy egymással érintkezők az előadások, tehát a múlt alkalommal a Biblia és az ökológiai válságról volt szó, vagyis arról a kérdéskörről, hogy mit tanít a Biblia a földi történelem előrehaladásával, a természet erőinek a meggyengüléséről, és mi az oka annak, hogy most óriási válságba, ökológiai válságba került a Föld, és ez az elmúlt 15-20 év során állt elő ez a válság. Említettem önöknek a bevezetőben, a múlt előadás bevezetőjében Babits Mihálynak azt a versét, amelyet közel 70 évvel ezelőtt írt. Most egy kicsit visszatekintve a múltkori előadásra, és a mai előadást egy kicsit elővételezve, hallgassuk meg a teljes Babits verset, amelynek ez a cím, hogy az Isten és az ördög, amelyben Babits arról szól, hogy az erkölcsi válság azzal magyarázható az emberiség történelmében, hogy megszűnt a mérték, megszűnt az erkölcsi mérték, megszűnt az isteni mérték, Istent, de az ördögöt is az emberek csak egy fogalomnak tartják, sem azt nem veszik komolyan szélesebb néprétegek, hogy Isten van és a törvényeinek a megtartása biztosítja számunkra az életet és boldogságot, de talán még inkább nem számolnak azzal szélesebb tömegek, hogy a gonoszság se csak egy elv vagy egy léthiány, hanem egy konkrét gonosz lény van, aki a világ történelemben a rossz erőit mozgatja. Mielőtt rátérnék tehát előadásunknak a kifejtésére, hallgassuk meg Babitsnak ezt a versét.
1: Babits Mihály, az Isten és ördög. Az Isten és ördög két jó hivatalnak. Mennyivel vadabb lett és gazabb a világ, mióta az ember egy gyenge akarnok viszi mindkettőnek örült hivatalát. Mint a gyermek épít és rombol is egyben, épít, hogy legyen mit rombolni. Felhőket karmol házaival, majd fölibük szökken, és nagy diadallal lebombázza őket. De talán úgy kell, és már elvégeztete. Én már összeomlott városokat látok, vadpaloták helyén csöndes romhegyeket, s betonok gőgjéből törmelékszikákat. Szakadt drótok lógnak, mint a tavai gaz, s messze tereket fed a vasak selejtje. Felett célú gépek hullamezeje az, ahol a rozsdának nyíl virágos kertje. A megmaradt ember kibúvik tornyából. Gyilkos üledékek foszlanak a völgyben. Van-e még friss szellő eleven virágból? Vannak-e épp csírák a mérgezett földben? Ó, lesz-e még jó íz gyümölcsben, italban? Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? S a megehült pásztor fogja-e, mint hajdan, nézni még óriás óráját az eget? Mit mutatsz minékünk, te nagy, sima óra, magunk gyilkosává ítélt embereknek? Vagy átallott sorsunk jegyezni, mióta gonosz kis órákat gyártunk te helyetted? Közönösen tűz rám vad arcod. Itt állok a fa alatt, mely pár aszú meggyet ad még, és úgy érzem, hogy ingád vagyok és himbálok, csak ringas, még bambán végképp elaludné.
0: Kedves hallgatók, erről a témáról tulajdonképpen januárban is hallhattunk egy előadást, amikor Vankó Zsuzsa az Ezredforduló vagy Korszakforduló című könyvét mutatta be, és ő is felvetette a kérdést, hogy vajon hogy lehet egy kor erkölcsiségét vagy erkölcsi eszményeit megragadni. Egyáltalán nem túl átfogó kategória ez, hogy azt mondjuk, hogy egy kor erkölcse, vagy én azt mondom, hogy az erkölcsi rendszerek kiüresedése. Milyen erkölcsi rendszereké? Milyen erkölcsi rendszereket tudott létrehozni az emberiség a történelme során? Biztos, hogy nem kis kérdés ez, de hogy egyszerűen beszéljek és nyilvánvaló dolgokat mondjak, én úgy gondolom, és ezt meg is írtam a Kis Eszmetörténet című kis füzetben, ami itt van a kezemben, hogy a 19.-20. században három döntő nagy rendszer alakult ki a gondolkodás történetében, ha úgy tetszik a filozófia vagy ideológia történetben, vagy az etikának a történetében, és mindhárom rendszer rövid fél egy évszázados pályafutás után tulajdonképpen csődöt jelentett. Érdemes ezt a három rendszert nagyon röviden, itt ebben a füzetben is nagyon röviden foglaltam össze, és a Bibliához mértem ezeket az erkölcsi rendszereket. Szóval nagyon érdemes ezt a három erkölcsi rendszert röviden szemügyre venni, ez a marxizmus, a nietzscheanizmus és a freudizmus. Lehet, hogy sok ember nem is hallotta ezeket a kifejezéseket, lehet, hogy nem is tanulta ezeket a rendszereket, hiszen hiába éltünk mi is például 40 évig úgynevezett szocializmusban, például Marx és Engels műveihez azért nagyon nehezen lehetett hozzáférni. Például a Szovjetunióban még nehezebben voltak emberek, akik a marxizmust mondjuk a sztálinizmussal azonosították, vagy a leninizmussal, magát Marxot és Engelset nem nagyon olvasták. De azt gondolom, hogy ezeknek a rendszereknek, világmagyarázó és ennek folytán etikai rendszereknek a főbb általánosságait meg tudjuk ragadni. A 19. században hosszú vajudás után született meg a marxizmus, a levegőben volt már a 18. századtól fogva, hogy az emberiség történelmében megszülessék egy eszmerendszer, amely azt hirdette, hogy a világot kell megváltoztatni, a társadalmat kell megváltoztatni, és csak abból a megváltoztatásból reménykedhetünk, hogy majd az egyes ember is meg fog változni. A marxizmus ezt hirdette. A marxizmus rámutatott a bajok gyökerére, amelyet ő abban állapított meg, hogy a történelemben valamikor kialakult az az igazságtalan osztálykülönbség, hogy lettek gazdag emberek és szegény emberek. Lettek kizsákmányolók és kizsákmányoltak. És a marxizmus ugye azt hirdette, hogy meg kell szüntetni ezt az alapvető igazságtalanságot, amit a történelem hozott létre, és egyenlőképpen kell biztosítani az embereknek legalábbis anyagi javakat, mindenkinek a szükségletei szerint kell részesülnie bizonyos alapvető elementáris javakból, mint például étel, ital vagy kulturális alapszükségletek. Ennek érdekében a marxizmus azt hirdette, hogy a meglevő igazságtalan társadalmi

Észak-Koreában, Kubában vagy máshol maradt meg. Lényegileg a marxizmus leírták, mert úgy gondolják, hogy a marxizmus nem használható, hiszen a társadalmi rendszere is megbuktak, és az alaptételei sem állnak. Noha nagyon sokan elfogadják, hogy Marx közgazdasági értelemben újító volt, forradalmár volt, és új távlatokat nyitott. De az biztos, hogy etikai, erkölcsi értelemben a marxizmus tele van ellentmondásokkal. Ez biztos, hogy nagy ellentmondás az, hogy valami jót akar elérni, hogyha mondjuk most szóba állok a saját maga felfogásával, valami jót akar elérni, tehát egy alapvető igazságosságot akar létrehozni és mindenki számára, de a jó elérése érdekében megengedhetőnek véli az erőszakot és a kényszert. Ez volt a legnagyobb ellentmondása a marxizmusnak, ez is maradt mind a mai napig, aki marxista ezzel szembe kell, hogy nézzen, hogy lehet a jó cél érdekében megengedni a rossz eszközt. Tehát tulajdonképpen a gyilkosságot, tulajdonképpen a vérontást, a forradalmat. Ha ilyen szempontból nézzük, akkor legyünk azért igazságosak, és nem mindig Marxot, Engelszet és Lenint marasztaljuk el, mert mint minden jelenség a világon gyökerekre megy vissza, ezt az itáliai reneszánszban találta ki mondjuk egy Machiavelli, aki azt hirdette, hogy a politikának külön erkölcse van, és a politikus erkölcse más, mint a hétköznapi ember erkölcse. Vagy például a 18.-19. században szintén egy olasz gondolkodó Buonarroti, aki egyébként tehát a vörös zászlónak a jelképes kultuszát is elindította a történelemben, hát Petőfi még az ő műveinek hatására írta ugye a piros zászlókkal című kifejezést az Egy gondolat bánt engemet című versében. Tehát akkor még Marx íratai Petőfi kezébe nem kerültek. Tehát a marxizmusnak azért nagyon mély gyökerei vannak, főleg a reneszánsz és a felvilágosodás társadalom formáló erői között és felfogásai között, de nyugodtan mondhatjuk, hogy a marxizmus teljesen kiüresedett etikát nem tudott adni az embereknek. Azokban az államalakulatokban, ahol 50, 60 vagy 70 évig fenntartott egy bizonyos társadalmi szisztémát, tehát amit szocializmusnak vagy kommunizmusnak neveztek el, nem tudott erkölcsöt adni az embereknek. Tehát egyszerűen azért nem tudott adni, mert ha valaki erkölcsöt akar adni az embereknek, a legalapvetőbb dolog, hogy az erőszaknak, a kényszernek ne adjon lehetőséget az emberi világban, mert ha az erőszakot és a kényszert törvényesítjük, akkor tulajdonképpen minden összedől, ha nem is ma, de holnap vagy holnap után. Nem beszélnék a marxizmus egyéb hiányosságairól, a döntő dolgot jegyzem meg mind a három nagy rendszerben, ideológiában és erkölcsi felfogásban. Szükségszerű volt, hogy a marxizmus megbukjon, és ma már nagyon kevés embernek tud erkölcsi vezetést nyújtani Kelet-Európában, de a világ más részein is, hiszen ha megengedjük azt, hogy a jó cél elérése érdekében rossz eszközöket is fel lehet használni, akkor elszabadul a pokol, akkor tulajdonképpen az erkölcsiség romba dől. De annyi igazság volt azért a marxizmusban, hogy fölhívta a figyelmet és kialakított egy szociális érzékenységet, hogy azért mégsem egy, hogy egy ember, nem tudom én, 200-szor többet keressen a másik embernél. Ahogy hallottuk az egyik elmúlt előadáson Németh Péter, amikor a globalizációt említette, hogy az Amerikai Egyesült Államokban felmérést végeztek, és az elmúlt 20-30 év alatt a 10-szeres fizetésekből 100 meg 200-szoros fizetések lettek, és óriási különbségek ékelődnek gazdagok és szegények közé. A marxizmus ilyen szempontból még sokáig fenn fog maradni, legalábbis addig, míg a világ, ez nem biztos, hogy nagyon soká lesz, de addig biztos, hogy fenn fog maradni, mert maga a Biblia is arról beszél, hogy rettenetes nagy különbségek lesznek, egyre inkább lesznek ember és ember között. Egyszerűen azért, mert Mózes első könyve 6. fejezet 11. versétől fogva, a Biblia, ez egy özönvíz előtti korra vonatkozó kijelentés, ez ezt mondja, hogy a föld betelt, megtelt erőszakoskodással. Jézus ezt a Biblia verset idézte vissza a Máté evangélium a 24. fejezetében,
amikor azt mondta, hogy ugyanolyan jelenségek fogják felütni a fejüket a történelem előrehaladásával, mint voltak Noé napjaiban. A föld történelme egyre agresszívabb, egyre erőszakosabb lesz, szóval az ember-ember általi kizsákmányolása egyre kegyetlenebb formákat ölt. Erről beszél például Ézsaiás.

0: Jónás könyve később, tehát a Biblia legelejétől fogva, hogyha átolvassuk a Bibliát, nagyon sok könyv beszél erről, valamint Jelenések könyve 6. fejezete, és különösképpen 13. fejezete, amelynek megértése perdöntő annak az embernek számára, aki a mai világban el akar igazodni. Nézzük ezután, hogy mi volt a mikorunknak a másik nagy társadalom átalakító rendszere, illetve etikai rendszere. Ugyancsak a 19. században egy lépéssel Marx és a marxizmus után fejlődött ki az a filozófia, amely elterjedtségében soha nem vehette föl a versenyt a marxizmussal, viszont mélységében tudnék azok, akik elfogadták, hogy azok mennyire mélyen hittek ebben és mennyire mélyen propagálták abban, igen, és ez volt a nietzscheanizmus. Nietzsche is abból indult ki, hogy az emberi világban alapvető probléma van, és az emberi világ problémáját, tette hozzá Nietzsche, a kereszténység nem tudta megszüntetni. Nietzsche nagyon heves kritikával tört ki a történelmi kereszténységgel szemben. Nietzsche azt tanította, hogy a kereszténység annyira eljátszotta a hivatását, a híres kifejezése, hogy mi a kereszténység, ezt mondta, vulgarizált platonizmus. Mitoszt adott az embereknek, port hintett az emberek szemébe a hatalmi, a középkori kereszténység. Nietzsche egyébként luteránus volt, és az egész kereszténység történelmét visszamenve a Bibliáig, a fürdővízzel együtt a gyereket is ki akarta hajítani, mondván, hogy a kereszténység rontotta meg szinte a világ történelmet, nevezetesen Pál apostol ellen írt hatalmas filippikákat, de az evangéliumokat sem kímélte nagyon sokszor, mondván, hogy a kereszténység volt az, amely a történelemnek egyik legkórosabb formáját, a nyáj ösztönt felerősítette. Nyáj ösztönnek nevezte Nietzsche azt, hogy az emberek mindig mennek a tömeg a sokasság után, a tömegek mindig manipulálhatók, a tömegeknek mindig valami tekintélyre van szükségük, és ha megkapják a tekintét, akkor gondolkodás nélkül követik azt. Politikai tekintély, egyházi tekintély, bármilyen emberi tekintély. És Nietzsche azt tanította, és nagyon markáns erkölcsi rendszert hozott létre, hogy tulajdonképpen a világon a legigazabb ideológia és a legigazabb etika a sztoicizmus. Vagyis az a felfogás, ami már a hellenizmus korában megszületett, aztán Róma idején továbbélt, és lényegileg folyamatosan mind a mai napig a sztoicizmusnak mindig is voltak képviselői. Tehát mi a sztoicizmus lényege? Az önálló gondolkodás, az egyéni gondolkodás, nem követni a tömeget, nem követni szokást, hagyományt, nem követni nyáj ösztönszerűen közerkölcsöket, hanem ha mi egyszer élünk ezen a világon, nekünk kell létrehoznunk a gondolkodásunk, a döntéseink alapján egy különálló erkölcsöt, egy olyan erkölcsöt, ami fölébe emel bennünket a tömegnek. Itt van a híres nietzschei Übermensch teória, ami nagyon egyszerű, az egy más dolog, hogy Hitler és a fasizmus mit csinált belőle, abban Nietzschének semmi része nem volt természetesen. Mindenki gondolatait el tudják torzítani, és a felismerhetetlenségig tudják elrontani. Nietzsche ezt a maga gondolatkörén belül nagyon logikusan hirdette, hogy az embernek ki kell emelkedni az emberiből, az embernek az ember fölé kell kerülnie, és az embernek, minden embernek magának kell erkölcsi rendszert létrehoznia. Természetesen itt Nietzsche előtt már ott volt Kant, Hegel, Schopenhauer, akikre ő hivatkozott is, akik már azt hirdették a felvilágosodás korától fogva, hogy az az út, amit a középkorban járt az emberiség, az követhetetlen út, ne kövessünk egyházi tekintélyt, ne kövessünk politikai tekintélyeket, minden ember maga gondolja végig az életét, és maga döntsön, hogy hogy akar élni, milyen erkölcsiség szerint akarja folytatni az életét. Nietzschének ebben nagyon sok mindenben egyébként igaza is volt. Nagyon élesen hangsúlyozta azt, hogy ha még jó dolgokat látunk is az idősebb nemzedékeknél, vagy egy hagyományban, vagy szokásvilágban, a jó dolgokat is csak újra értékelve, újra gondolva vehetjük át, sohasem automatikusan. Ez az ő híres, másik híres elmélete a minden érték újra értékeléséről. Nietzsche az etikai gondolkodás történelmének egyébként egy kimagasló alakja, félelmetesen tragikus emberi személyiség, ugyanakkor aki megőrült, tudjuk, hogy az élete végén megőrült, és talán olyan terhekbe is őrült bele, ami nem ember vállaira való teher. Minden esetre, aki Nietzsche-t olvas, nehéz olvasmányt választ, viszont nagyon sok értéket tud felhozni a Nietzsche-i etikai rendszerből. Azt mondanám önöknek erre, hogy ebben a Nietzsche-i rendszerben is bibliai alapon nagyon sok igazság van, ezért írtam föl a táblára, hogy Jézus is hivatkozott arra, az előbb idézett Máté evangélium a 24. fejezet 37. és 39. versei között, hogy a világ történelmében valóban katasztrofális helyzetet fog előidézni az, ahogy embereket manipulálni, ahogy embereket kihasználni és irányítani lehet. Hadd olvassam fel Jézusnak ezt a kijelentését szó szerint is. Máté evangélium a 24. fejezet 37. versétől, amelyben szintén Jézus hivatkozik arra, hogy meg fog ismétlődni az a világ, ami az özönvíz előtt már megvolt, ami Noé napjaiban megtörtént. Így mondta Jézus. Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mindam a napig, melyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és minnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Jézus itt világosan közölte azt, hogy a történelem előre haladtával valami egészen borzalmas és riasztó méretekben elterjed a gondolkodás nélküliség. Hogy az emberek esznek, isznak, ez rendben van, hát ez kell a fennmaradásunkhoz. Hogy házasodnak, férjhez mennek, ez az élet természetes velejárója. De ezután, amit mond Jézus, hogy nem vettek észre semmit. Ez a félelmetes. Hogy mi emberek élünk ezen a világon, és nem vesszük észre, hogy a világon mi van, mi készülődik, milyen nehézségek, milyen csapdák állnak fel, hogy az emberek nem vettek észre semmit. Ez tulajdonképpen ez a fél mondat tökéletesen ugyanazt mondja, amit Nietzsche is próbált pedzegetni, hogy az ember életben nem annyira a kizsákmányolás, mondjuk Nietzsche így felesel Marxnak, nem annyira a kizsákmányolás a legnagyobb rossz, hanem az a legnagyobb rossz, hogy az emberek nem gondolkoznak, nem élik a tulajdon életüket, a lelküket, a lelkiismeretüket az emberek bérbeadják, és hagyják magukat kormányozni más erőktől, más egyáltalán nem hozzájuk méltó felfogásokból. Ugyanezt Nietzsének a kortársa, aki sokban vitatkozott Nietzsével, az irodalmi műveiben is megörökítette, ez Dosztojevszkij volt. A leghíresebb műve ilyen szempontból a Karamazov testvérek, amelynek híres betétje, a nagy inkvizítor monológ mondja el azt, hogy például az emberek hogyan követtek vakon és meggondolás nélkül egyházi hatalmakat és egyházi erőket. Már a 19. század végén, 20. század elején vagyunk, itt Budapesten, éppen ezekben az épületekben, itt a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem épületeiben 100 évvel ezelőtt marxista és nietzscheanus tanokat hirdettek, és Babits Kosztolányi Juhász Gyura, az akkori nyugat első nemzedéke ezeken az előadásokon vett részt. Ha valaki Kosztolányi Dezsőnek elolvassa a Négyesi Lászlóról szóló visszaemlékezését, képet nyerhet abból, hogy 100 évvel ezelőtt Budapesten ezeknek az eszméknek a lázában égett az értelmiség, vagy az egyetemi ifjúság, vagy a jövendő tanárai. De ugyanakkor egy harmadik rendszer is megjelent a század elején, tehát a 20. század elején, és ez volt a freudizmus. Freud gyökeresen szakítani látszott azzal a felfogással, amit Marx is hirdetett, és azzal is, amit Nietzsche hirdetett. Tudnilik, Freud azt mondta, hogy ne a társadalomról gondolkozzunk. Nem a társadalmiságban van a nagy probléma. Ne a közerkölcsökről gondolkozzunk, és ne arról, hogy az emberek most nyájként bégetve mennek tekintélyek után, hanem Freud azt mondta, az embernek a legelemibb, legelementárisabb érzékelés módja az ösztönélete, a biológiai érzékelés mód. Az ember nem elsősorban társadalmi lény, nem elsősorban közösségi lény, az ember elsősorban ösztönlény, biológiai lény. Az ember az állatvilágból emelkedett ki, evolúció folytán, ezt ugye a másik két rendszer is elfogadta, az evolúció elsöprő többséggel, 19. század második felétől minden más eszmerendszert is átjárt. attól a pillanattól fogva, hogy Darwin megjelentette az 1850-es, 60-as éveiben a műveit, tulajdonképpen az evolúció mind a mai napig egy diadalmenetet jár az eszme történetben. Egyébként a legkülönösebb jeleként annak, amit Jézus így mondott, hogy az emberek nem vesznek észre semmit, mert hát az evolúció, hogy úgy mondjam, soha nem volt tudományos tétel, soha nem bizonyították be, soha senki nem igazolta azt, hogy az ember közös őse a majom, soha senki nem tudta bebizonyítani se eszmeileg, se gyakorlatilag, hogy az egysejtű miért éppen itt kezdett osztódni, vagy miért volt 15-16 milliárd évvel ezelőtt az úgynevezett nagy boom, és egyáltalán fölháborítónak tartom, hogy ilyen szavakat is használ a tudomány, hogy nagy boom, meg nagy zuty, meg nagy recs. Utoljára ezeket kamaszkoromban, meg gyerekkoromban a futballpályán szoktuk ezeket használni, hogy bum, zutty és recs. De hát a korunknak a tudománya is oda züllött le, hogy tulajdonképpen ilyeneket hirdetnek, hogy egyszer volt egy nagy bum, elkezdett tágulni a világmindenség, és most már a tágulásnak a második félidejéhez érkezünk, most meg szűkülni fog, és egy nagy fekete lyukba fogunk kikötni, mondják vezető amerikai és angol fizikusok Magyarországon is megjelent könyveikben, és az akadémiai kiadó könyvet ad ki arról, hogy a nagy boom utáni 5. másodpercben mi történt. És akkor nem tudom, hogy most ebben az előadásban emlékeznek erről, vagy a következő évben a New Age-ségek parnak a műveiről, mert hát borzalmas, hogy korunknak a tudománya tényleg olyan agyaglábakon áll, amit elmondani nem lehet. Ezt csak úgy említem önöknek, hogy az evolúció ott áll háttérben a marxizmus mögött, a nietzscheanizmus mögött, de ott áll a freudizmus mögött is, sőt, leginkább a freudi gondolatrendszer mögött áll. Freud azt hirdette, hogy a megoldás sokkal egyszerűbb. Nem kell itt átalakítani társadalmi folyamatokat, nem kell visszaállítani ember és emberek közötti egyenlőséget. Az embernek bátran vállalnia kell az ösztöneit, legfőképpen a nemi ösztönét. Az összes baj abból következik az ember élet, hogy az emberek túlságosan a társadalomnak az elvárásaihoz képest élnek, túlságosan viselkedünk mi emberek, hát szabad folyást kellene engedni az ösztöneinknek és bizonyos emberi vágyaknak. Hát persze ez óriási hatásra számíthatott, mint minden, ami a történelemben olyan gondolat, ami nem egészen végig gondolt gondolat, hiszen az biztos, hogy az ember nagyon sok mindenben hasonló, a Biblia is ezt mondja, hogy a 6. napon teremtette az Isten a gerinceseket, és az embert is a 6. napon teremtette, tehát hasonlóság van. Goethe mondja a Faust híres végsoraiban, hogy minden hasonlóság ezen a világon, minden mindenre hasonlít. Na de hát azért, mert mi hasonlítunk, nem tudom én, a falevérre is, meg a fának a törzsére is, azért még nem kell összefüggésbe hozni bennünket a falevéllel, vagy a fának az életével. Minden esetre Freud, hogy meghirdette ezt a felfogást, és a pszichoanalízis elkezdett terjedni, tulajdonképpen ez az a gondolatrendszer és etikai rendszer, ami mind a mai napig talán a leghosszabban húzza magát. A teljes szabadság, az embernek a totális szabadsága, felszabadítása is, hogy nincsenek erkölcsi normák, mert az erkölcsi normákat csak a történelem hozta létre, csak társadalmi szükségletek hozták létre, tégy, amit akarsz. Akkor vagy igazán ember, ha szabadon vállalod magadat, ha kiéled az életet, egy élet van, egy lobbanással kell az életet birtokba venni. Igen, ezt is bizonyos értelemben pedzegetik bibliai jövendőlések a 2. Timóteus levél 3. fejezet 5. versében, amikor Pál apostol látképet fest a végső idők felé hajló emberiségről, mond egy ilyen kijelentést, hogy az emberek nem az igazságnak lesznek szeretői, hanem a gyönyörnek lesznek szeretői. Nagyon hatásos kijelentés ez a mi korunkra, hogy az embereket nem az igazság érdekli, nem valami értelemmel felfedezhető, nyomon követhető igazság, hanem az emberek azt mondják, hogy hát végül is miért élünk? Hát az élvezetekért élünk. Hogy örömünk legyen, hogy gyönyörködjünk, hogy jól érezzük magunkat, hogy kellemesen éljünk. Sokat szoktam önöknek idézni Szent Györgyi Albertnek azt a híres kijelentését, ami valahogy így hangzik, hogy az embereket nem az igazság érdekli, az embereket a kényelem érdekli. És ez ugye benn van az emberi természetben. Az igazság sokszor keserűmmel lelepez bennünket. Hát ki akar magának keserű tapasztalatokat? Az ember inkább szeretne magának hát olyan tapasztalatokat, ami bizonyos eufóriával, valami örömmel, valami lelkesültséggel tölti el. Nagyon igaza van Szent Györgyi Albertnek, amikor azt mondja, az embereket nem az igazság érdekli, az embereket a kényelem érdekli, és tovább így fűzi a gondolatmenetét, hogy azt mondja, az első akadály, ami előttünk van, a tulajdon agyunk és az idegrendszerünk, mert az agysejtjeink egyáltalán nem is akarják beengedni az olyan információkat az elménkbe, amelyek lelepleznek bennünket, és amelyek ellenünk szólnak. Már a gondolkodásában is olyan az ember, hogy nem akarok azzal törődni, vagy azzal gondolni, ami rámutat az életem hibáira, és rámutat arra, hogy tulajdonképpen nekem meg kellene változnom, alapvetően, gyökeresen meg kellene változnom. Az ember önigazoló lény. Az ember alapjába véve egy hiú, teljesen eltorzult és egy önigazoló lény. Persze, hogy a freudizmus számíthatott az elterjedése, mind a mai napig a pszichológiának is, a pszichiátriának is, egyáltalán a mélylélektannak is az elterjedése, most már tömegnyi méretekben általános, és azt láthatjuk, hogy óriási jelentőségre jutott. Hát én például, aki az egyetemi éveimet a 70-es, 80-as években végeztem, és aztán 78-tól már a Magyar Tudományos Akadémiára kerültem, már akkor láttam, hogy az ottani marxista emberek hogyan hangszerelik át az ideológiájukat freudizmusra. Hogyan kezdik évről évre mondani, hogy nem annyira a társadalmi problémák, a nagy problémák, itt az ösztön problémák, vagy az emberi személyiség problémája a nagy problémák. Nagy marxista vezető filozófusok, mint a Lukács iskolának a követői, Heller Ágnes és a többiek, és egyetemi tanárok, és a magyar szellemélet úgynevezett nagy képviselői már a 70-es, 80-as években ezt a fordulatot megtették, és ma, hogyha megkérdeznénk őket, hogy miben hisznek, vagy milyen erkölcsöt mondanának például a magyar népnek, hát azt hiszem, hogy nagyon üresen kellene, hogy távozzunk, mert valóban itt lehet látni, hogy mennyire kiüresedett minden. Mennyire egy ideológia és egy etikai vákum állott elő. Egy légüres térben vagyunk. A régi társadalmi rendszereket elmosták ugye a kelet-európai rendszerváltozások. Megmaradt egyetlen egy társadalmi rendszernek a kapitalizmus. Annak is egy kegyetlen és vad formája például Magyarországon és a többi kelet-európai vagy ázsiai országban. És a kapitalizmusnak tulajdonképpen soha nem is volt erkölcse, ma sincs erkölcse. A kapitalizmus lényege az, hogy mennél több pénzt szerezzél, és ennek érdekében szinte bármilyen eszközöket megenged. Tehát egy olyan hatalmas űr állt elő az erkölcsi gondolkodásban, amely szinte kifejezhetetlen az emberiség történelmében, és amelynél újra egy pillanatra hadd álljak meg, csak Magyarországon is többször megismétlődött ez. Én ugye irodalomtörténettel foglalkozom, két nagy költőnk idején már ez megismétlődött. Az egyik költőnk Arany János volt, aki a kapitalizmusról és az egész polgárosodásról, mint a bűz fertőjéről beszélt. Például 1851-ben a Gondolatok a Békekongresszus felől című versében, vagy a később a Honnan hová című versében, Arany világosan látta azt, hogy az egész polgári rendszer, az egész kapitalista rendszer egy dologra megy ki, és ez az, hogy megmagyarázza a megmagyarázhatatlant, megmagyarázza a legnagyobb rosszat is, törvényesítse a legnagyobb rosszat is, és Aranynak az a súlyos szkepszise és érzékenysége, és az egész történelemmel való szembefordulása is innen származik, hogy látta már a sötét véget. A másik költőnk pedig Ady Endre volt, akinek hat hangozzék fel itt egy verse, Babits után egy Ady vers, amelynek a címe is nagyon jellegzetes, és az utolsó sora is jellegzetes, amelyben ezt mondja, másként lett volna itt ország. Másként. De így nem lett. Országok nincsenek, nemzetek nincsenek, tulajdonképpen a kapitalizmus felbontotta a nemzeti határokat, eltörölte a népet, mint kategóriát. Ma ilyesmiről beszél, hogy nép. Ez anakronisztikus. Nép már nincsen. A falvakat szétrombolták, a falvaknak az egyszerű természetes kultúráját miszlikbe aprították. Mindenhova bement ugye a modern üzleti szellem és gazdaságilag társadalmilag, de erkölcsileg is mindent szétromboltak. Csak gondolják meg, hogy az 1900-as évek elején Magyarország 80%-a falvakban lakott, és csak 20%-a városokban, most fordította a helyzet. Magyarország 80%-a lakik a fővárosban, környékén és nagyvárosokban, és alig 20%-a falvakban. Egy évszázad alatt egy ilyen társadalmi szerkezetváltozást nem lehet elviselni épésszel. Másként lett volna itt ország, mert az első világháború előtt is hasonló felhők tornyosultak Magyarország fölött. Aztán persze az egész 20. század például Magyarország történelmében az erkölcsnek a módszeres szétzúzását hozta, és most itt a 21. század elején Magyarország egy olyan helyzetben van, csak egy kis ember vagyok, aki járom az országot, főleg tantestületeket, iskolákat, művelődési házakat látogatok immáron 18 éve, de azt látom, hogy Magyarországon úgy örülnek egy épkézláb mondatnak és egy erkölcsi kifejtésnek, főleg meg, hogy ez a Bibliából jön, és nem olyan, amit megszoktak Biblia vagy hittanoktatás címén, hogy azt elmondani is lehetetlen, mert valóban egy óriási űr keletkezett az emberekben. Az emberek nem tudják, hogy miért élnek, nem tudják, hogy mi végből élnek, mi a célja az életnek. Egy totális erkölcsi káosz állt be. Mielőtt a gondolatmenetet folytatnánk, hangozzék fel ez a rövid adivers, amelynek különben a mottója Jóel könyvéből való. Jóel könyve első fejezetéből való ennek a versnek a mottója, ugyanaz, amelyet az elmúlt előadáson felolvastam önöknek. Jóel könyve kezdődik így, hogy amit megevett a cserebogár, meghagyott a cserebogár, megette a hernyó, és így tovább, és így tovább. Tehát minden lepusztul, nem csak az élő világban pusztul le, hanem a lelkek világában, az erkölcsi világrendben is egy óriási pusztulásnak vagyunk a tanúi.
1: Adi Endre, nincs itt ország. Ami megmaradott vala a sáskától, megevé a cserebogár. És ami a cserebogártól megmaradott vala, megevé a hernyó. És ami a hernyótól megmaradott vala, elsüti a ragya. Jóel próféta könyve, első fejezet, 4. vers. Petuel fia, Jóel jóslata. Városok, mezők elpusztulnak itten, s lélekbél és valós vetéseinken zsebrák láb vagy a kozák lópata taposni valót egyként nem talál majd. Bús föld, hogy mentőd olyan eszelős, kötődik gesztért duhajul a sorssal, s Bécsért és gesztért ő akkor erős, mikor maradék magyar mit se forral, ritkult, romlott, s neki már minden más jobb. Már nincs, kit leverjenek az urak, már csak vonaglás a mi lázadásunk, hálát nem adott, s már nem is mutat Bécs. Késő a mi úrvirtuskodásunk, hős uraink mai tényt is elaludták. Harcra készíteni elő a magyart, védőbástyául megintelem Bécsnek. Az én népem már rút halálba tart, és németet majd csak talál a német. Régen és másként lett volna itt ország.
0: Kedves hallgatók, lépjünk tovább. Ennek a borzalmas erkölcsi űrnek a kitöltésére a történelem során mindig is és egyedül egy valami lett volna képes, és ez az Isten szavának, a Bibliának a komolyan vétele, azé az Isten szavái, amely azonban soha nem jutott el embertömegekhez. Sem a középkorban, sem a felvilágosodás idején, amikor egyenesen meg akarták semmisíteni a Bibliát, de sem a modern korban, amikor a Biblia már elterjedő félben van, és már szinte minden ember kezébe eljut itt Európában, De a Biblia, ahogy mondja a német, a bestseller ohne Leser. Sikerkönyv olvasók nélkül. A Bibliát megismerni, áthasonítani az erkölcsi tanítását nagyon kevés ember férkőzhetette eddig hozzá, és tulajdonképpen, amit ma kereszténységgel azonosítanak, azok bizonyos egyházi állásfoglalások. Ma az emberek nagy tömegei a Bibliát és a keresztény felekezetek állásfoglalásait egybemossák. Nem ismerve a Bibliát, amit keresztény egyházi vezetők vagy teológiai irányzatok mondanak, azt hiszik, hogy a Biblia azt mondja. És ez borzalmas dolog. Például, hogyha megkérdeznénk, hogy ezt az előbb elmondott folyamatot, hogy itt minden erkölcsi rendszer kiüresedett, például különböző egyházak mivel magyarázzák? Megkérdeznénk az úgynevezett nagy történelmi egyházak vezetőit, vagy szellemi képviselőit, hogy miért van most erkölcsi vákum a világban, de azt hiszem, ezt önök is hallhatják, mert sokszor megkérdezik ezt, és sokszor elhangzik a válasz, hogy egy nagy fő bűnöst jelölnek meg az egyházi vezetők, és ez a liberalizmus. Sokszor meg azt mondják, hogy a liberál bolsevizmus, főleg Magyarországon nagyon elterjedt ez a kifejezés, tehát magyarul azt mondják, hogy a kommunisták, most nagyon egyszerűen mondom, hogy megértsük, a kommunisták beöltöztek liberálisnak, de ugyanolyan kommunisták maradtak, letették a pártagkönyvet, de a pénzt befektették jól jövedelmező vállalkozásokba, és hogyha ideológiával nem tudják már vezetni vagy elbolondítani az embereket, hát övék a pénz, övék a hatalom, azt csinálnak, amit akarnak. Tehát egyházi vezetők és mondom egyházi irányzatok képviselői ezt hirdetik, hogy a bajok fő okozója a liberalizmus, amely a 19. század első felében ugye már megszületett a nemzetállamok kialakulásával, amely kimondta az állam és egyház szétválasztását, amely hitettet amellett, hogy minden egyház végezze a maga feladatát, ebben az állam ne csorbítsa a működését, de az államok is végezzék a maguk feladatát, és ebben az egyház ne diktáljon az államoknak, tehát a mai válság helyzetért a liberalizmus a felelős, 200 éve, hogy nincs igazi erkölcsoktatás, 200 éve, hogy az állami iskolák felszaporodtak, és az egyházi iskolák visszaszorulnak, 200 éve, hogy a liberalizmus a modern nemzetállamokban fellépett, hogy tulajdonképpen a közerkölcs címén egy köznihil van, tehát mindennek oka a liberalizmus és a liberál bolsevizmus. Az egyik egyház, nevezetesen a katolikus egyház, 1864-ben egy híres dokumentumot is közzétett, amely mára már szinte legendás nevet szerzett magának, ez volt a Syllabus. A Syllabusban az akkori pápa, tehát jól jegyezzük meg, 1864-ben kimondta a következő ítéletet, a liberalizmus ostoba és dőre és üres fecsegés. Nem lehet liberalizmust hirdetni, nem lehet az embereknek teljes szabadságot adni, mert hogyha van igazság, akkor mindenkinek az igazság zászlaja alá kell besorakozni. Ugye, hogy az egyház azt a középkorban tanította. Az emberiség összes baja, beleértve az erkölcsi bajokat is onnan származik, hogy felbomlott a középkor évszázadokig tudta vezetni az emberiséget a középkori hűbéri rend csúcsán az állam és az egyház szövetségével, az összes baj okozója az a liberalizmus szellemi áramlata. Kedves hallgatók, ha ilyesmiről hallanak, mondom, nagyon tekintélyes egyházi vezetők részéről, vizsgáljuk meg azt azonban, mert a kereszténységnek ez a lényege, hogy nem emberekre hallgatunk, és nem emberi tekintélyektől tesszük függővé az álláspontunkat, hanem vizsgáljuk meg azt, hogy a Biblia mit is mond arról, hogy a szabadság micsoda, és mennyiben is kell azt az embereknek adni, mennyiben kell biztosítani minden embernek. Ha a Bibliának a szabadságról való tanítását átnézzük, például egy ilyen alapvető igehelyek jutnak elénk, mint a Jakab levele első fejezet 25. verse. Érdemes megjegyezni ezt a bibliai szóhasználatot, a Biblia azt mondja, hogy aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe. Az Isten világrendjében a szeretet és az igazság mellett, a harmadik, az Isten világrendje ezen a három lábon áll, a szeretet és az igazság és a szabadság egyidejű alkalmazásán. A kereszténység Istene az az Isten, aki tökéletes szeretet, aki azonban tökéletes igazság is, de sem a szeretetét, sem az igazságosságát senkire rá nem erőlteti. Ezért mondja a II. Korintus levél 3. fejezet 17. versében egy másik apostol Pál, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Tehát ha csak két igehelyet veszek ki, és többet nem is szeretnék, a Biblia szerint a szabadság az embernek elemi joga, vele született joga. A Biblia alapján azt kell, hogy mondjam önöknek a mi európai történelmünkről, hogy szégyen és gyalázat, zúgmorog mindenki, hogy a 18. és 19. században polgári forradalmak, polgári alkotmányok kezdték biztosítani az embereknek a szabadság jogait, a lelkiismereti szabadság, a vallásszabadság, a sajtószabadság, a gondolat-szólásszabadság jogait, szégyen és gyalázat, mert az úgynevezett keresztény középkor során semmiféle szabadságjog nem illette meg a nagy tömegeket. Azt olvassuk a Nagy küzdelem vagy Korszakok nyomában című könyvben, amit mindig szoktam az önök figyelmébe ajánlani, azt mondja Ellen Gould White, hogy az emberi alapvető jogok közül a szabadság az a jog, amit a gonoszság a leginkább késleltetett a történelem során, hogy emberektől megvonni a szabadságot, hogy ne is tudjanak szabadon gondolkozni az emberek. Ne is beszélhessenek a felismeréseikről. A lelkiismereti szabadság, a vallásszabadság csak a 17.-18. században jut bele az emberi történelem homlokterébe. Addig kegyetlenül elnyomják, mágiára küldik, kerékbe törik azokat az embereket, akik mást mondanak, mint az adott hatalmi szerkezet, az állam és az egyháznak a frigye összeszövetkezése mondott. Tehát azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy nem igaz dolog az, hogy a szabadságra fogják a rosszat, nem igaz dolog az, hogy az erkölcsi kiüresedést a szabadságra fogják olyan megokolással, hogy hát ez a szabadság teljesen eltorzult, a mai szabadság nem is szabadság, hiszen az emberek ezt csak szabadosságra használják fel, az emberek nem gondolkoznak, csak azt akarják tenni, amit éppen a kívánságaik sugallanak nekik. Tehát én azt szeretném mondani, hogy az embert, minden egyes embert megilleti az alapvető emberi szabadságok. Ha valaki a Bibliát komolyan olvassa, az igazság és szeretet mellett semmit sem lát annyira felragyogni, mint azt, hogy az Isten mennyire tisztelte mindenkinek a szabadságát. Ha valaki nem volt hívő, annak is. Ha valaki hívő volt, de hibákat követett el, akkor Isten nem sújtott le rá, hanem próbálta kérlelni azt az embert, próbálta meggyőzni azt az embert. Nemrég olvastam el, újra és újra olvasom a Bibliának bizonyos részeit, például Dávid király élettörténetét. Hát olyan megrendítő látni, ahogy Dávid egyik hibából a másikba esik bele. És mégis az Isten azt mondja, hogy a szívem szerint való ember, a szívem szerint való király. Mert az Isten nem szűnt meg fáradozni Dávidért, az Isten mindig tisztelte Dávidnak a saját személyes gondolkodását és szabadságát, és ez talán azért van ilyen hosszan részletezve benne a Bibliában, mert az Isten ma is így tesz. Az Isten előtt nincs ateista vagy nem ateista. Az Isten nem felekezetek szerint ítél. Még kevésbé az szerint, hogy ki minek mondja magát. Az Isten minden emberen munkálkodik, és minden emberből egy igazi edényt akar formálni, mint egy tökéletes fazekas, akinek a kezében ott van minden emberi élet, de tiszteli az ember minden rezdülését, minden megmozdulását. Az Isten senkire semmit nem erőltet és nem kényszerít. Ez egy olyan óriási törvény, amelyről minden bibliai könyvben olvashatunk. Például, hogyha önök elolvassák Józsué könyvét, hát az már igazán csak egy katonás könyv, maga a szerző is, a főszereplő Józsué és a zsidó nép hadvezére. Mivel fejeződik be Józsué könyve? A 24. fejezetben mit mond Józsué a népnek, amikor letelepíti Izrael népét, és magának megtartja itt Közép-Izraelben a Timnát-Szeráh falvacskát, a megmaradt részt, ő a vezető ember, a legszerényebbel elégszik meg. És halál előtt Józsué azt mondja az embereknek, hogy emberek, válasszatok magatoknak Istent. Olyan istenek kellenek, amelyet ti, a héberek egykor a Tigris és Eufrátesz folyó közén imádtatok, mielőtt Ábrahám az ősatyánk eljött volna onnan. Akartok bálványisteneket imádni? Válasszatok, de én és az én családom, mi az igaz Istent imádjuk. De Józsué nem azt mondja, hogy azt kell imádni, amit a vezető réteg imád. Hogy én vagyok a tekintés, én megmondom, hogy most mindenkinek Isten hívőnek kell lennie. Józsué azt mondja, hogy válasszatok még ma, hogy azokat az isteneket imádjátok, a folyóvizen túli isteneket, vagy a mi Istenünket, aki kihozott bennünket Egyiptomból. Kedves hallgatók, még egyszer mondom, szégyen és gyalázat, hogy a keresztény Európa egy olyan elvet követett több mint 1200 éven keresztül, ami a vallási erőszak elve volt. Tudjuk jól azt, hogy ezt nem a kereszténység hozta a világba, hanem Róma hozta a világba. A kereszténység csak akkor, amikor Róma hálójába került, és a keresztény vezetők Róma hálójában meg is maradtak, akkor fogadták el ezt. Rómának volt az, ugye Róma, a pogány ókori Rómáról beszélek, Rómának volt az a világtörténelmi felismerése, mondhatnám, hogy lesújtó és borzalmas felismerés, hogy az emberek azt a vallást kövessék, amit a császár és a hatalmi réteg követ. A vallás követésből hatalmi kérdést csináltak. Ráerőszakolták az emberekre a vallást. Ha Róma Jupiter vallást követte, mert a császár Jupiter és Juno imádó volt, akkor mindenkinek azt kellett követni. Ha a római légiók elmentek Perzsiába, és onnan behozták a Mitrász vallást, mint hogy behozták az első, második, harmadik században, akkor minden római polgárnak Mitrászt kellett Istennek tisztelni. Vége van Jupiter kultusznak, Szaturnusz, stb. Most jön a Mitrász kultusz. És ez tovább öröklődött a középkorban. Gondolják meg, hogy micsoda iszonyatos világ volt az, amelynek a jog is így mondta ki a lényegét, hogy cuius regio, eius religio. Akié a tartomány, a régió, azé a religió, a vallás. Ha a földesúr mondjuk ilyen vallású, akkor az összes jobbánynak is olyan vallásúnak kell lenni. De a földesúr áttér egy másik vallásra, mondjuk a reformáció századában ez nem volt ritka, hogy a földesúr azt mondta, hogy ő luteránus lesz, akkor az összes embernek, az összes egyszerű embernek át kellett térni arra a vallásra, megismerés nélkül, meggyőződés nélkül. Ha aztán a földesúr azt mondta, hogy mondjuk most kálvinista leszek, akkor mindenkinek át kellett térni a kálvinista. Nem borzalmas dolog ez? Cuius regio, eius religio. Róma adta azt a történelemnek, hogy a vallás az nem meggyőződés kérdése, az nem gondolkodás keresés kérdése, a vallás az hatalom kérdése. Aki a hatalom, az majd megmondja, hogy mibe higgyél. És az emberek ezt elfogadták? Kényszerültek elfogadni? Nem tudtak ez ellen semmit tenni? Hát maga a religió szó is mit is jelent, oly sokszor elmondom önöknek, de érdemes néhány idegen fogalmat is így megegyezni. A latin nyelvben ez a religió szó, ugye a religere igéből származik, ami annyit jelent, hogy valamihez kötődni, valamihez ragaszkodni. Tehát a vallás a szokás és hagyomány. A vallás az nem gondolkodás, nem keresés, nem istenkeresés, nem a Biblia igazságainak a megtalálása, elfogadása, nem kősziklára esés a Krisztus követése, nem Krisztust akarod követni? Jó, hát eddig volt Jupiter, ezután volt Mitrász, most van Krisztus, tessék. De hogy Krisztus mit mondott? A Biblia mit tanít? Azt nem kell megismerni. Legyél keresztény, minden 10 falu építsen egy templomot, Magyarországra is így jutott el az úgynevezett kereszténység. Ha most egy anekdotával szeretném önökkel megértetni, hogy miről van szó, nem tudom, hogy hogy élték át önök az elmúlt 10 évet, én nagyon odafigyeltem, ami Magyarországon zajlik. Például 10 éve lettem újságolvasó, azért nem érdekelt se az újság, se semmi, de 10 éve nagyon odafigyelek minden szóra. Például 1992-ben a Magyarok Világszövetsége világkongresszus előtt Bulányi György, a neves piarista szerzetes, és akkor még ugye a római egyházból kitagadott lelkész és tanár a következő megjegyzést tette. Azt mondta, hogy pápánk, II. János Pál meghirdette Európa újra evangelizálását. Biztos erre önök emlékeznek, jöttek a kelet-európai rendszerváltások, és a pápa meghirdette, hogy most Kelet-Európát újra evangelizálni kell. És erre azt mondta Bulányi György, Európát és benne Magyarországot nem újra evangelizálni kell, hanem evangelizálni. Mert Európában és Magyarországon a tiszta kereszténységet soha nem ismerték meg a nagy tömegek. Mert a nagy tömegek csak azt ismerték meg, amit felülről azt mondták, hogy ez a vallás, ezt kell követni. Ki az, aki a magyar nép kezébe adta volna a Bibliát? Ki az, aki azt mondta volna, hogy emberek, ha az az Isten, ha táltosok Istene az Isten, vagy nem tudom, hát kövessétek őt? De hogyha az az Isten, a Biblia Isten, akit ti most megismertetek, akkor kövessétek, aztán Magyarországon azt mondták, első István korától, hogy aki ezt nem követi, azt felnégyeljük. Most is azt mondják, aki ezt nem követi, az nem egyház. Döbbenetes dolog, egy mondatban elfér 1100 év lényege, Európát nem újra evangelizálni kell, Európát evangelizálni kell, mert a vén Európa eddig még nem ismerte meg, nagy tömegeiben nem ismerte meg az evangéliumot, csak egy hatalmilag erőszakolt kereszténységet ismert meg. És kedves hallgatók, hogy mennyire így van ez, most már a gondolatmenetem végéhez kezdek érkezni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint azt, hogy újra elköveti Európa és benne Magyarország is azt a hibát, amit már egyszer-kétszer a történelme során elkövetett, amire azt mondta egy amerikai gondolkodó, hogy az a nép, mely nem tanul a történelméből, arra van ítélve, hogy újra elkövesse történelmének a hibáit. Most pont ennek a küszöbén vagyunk. És itt jön az előadásunk címében jelzett tekintélyelvűség. Ma van egy erkölcsi vákum az egész világban, Európában is, Magyarországon is. És az erkölcsi vákumot nem úgy igyekszenek megszüntetni, hogy hát meg kellene ismerni az igazi erkölcsöt. Meg kellene ismerni azt, hogy Isten mit tanít az emberi életről és az emberi élet rendeltetéséről. Az igazi erkölcs megismertetése helyett újra jön a tekintély. Újra jön az, hogy majd valaki megmondja, hogy mit kell hinni, és hogyan, mit kell követni. És erről bibliai jövendőlések sokassága beszél. Ha rövidre fogom a szót, már pedig erre kötelez az idő, akkor három biblia fejezetet ajánlok mindenkinek elolvasásra. Az, hogy a föld történelmében újra meg fog ismétlődni a középkor, a középkorhoz hasonló berendezkedés, hogy megint megmondják az embereknek majd, hogy mit kell hinni és mit kell cselekedni vallás és kereszténység címén, ezt először Dániel könyve 7. fejezete hozza a tudomásunkra. Dániel könyve 7. fejezete beszél arról, hogy a rómaiság jegyében kezdődött el a történelem utolsó időszaka, az Európa, és a rómaiság jegyében fog befejeződni. Ez csak azért nem látják az emberek, mert a rómaiság innen visszafele számolva már 2200 éves. A Jó Hír 91/3-as számában én összeállítottam egy kis anyagot, hogy az emberiség legnagyobb gondolkodói, például egy Dante, Petrarca, Michelangelo, mit írtak a rómaiságról. Rómának ez a lényege. Rómának lényege a hatalom. Rómának lényege a pogány Rómának, de a középkori Rómának, az egyházi Rómának is a lényege az egység, hogy egy kézben legyen a hatalom. Rómának a lényege a fortélyos diplomácia, az olyan beszéd, amiről soha nem tudjuk, hogy mit akar jelenteni, mint hogy a diplomaták beszédét is nehezen hüvelyezzük ki. Rómának a lényege az a fajta kultúra, ami nem gondolkodásra késztet, hanem bámulatra és csodálatra. Rómának a vallási lényege az, hogy a vallási hatalom és a politikai hatalom egy kézben legyen. Ez a Pontifex Maximus római intézménye. A legfőbb hídőrző. A római császár Pontifex Maximus volt, tehát császár is volt, de legfőbb főpap is volt. Egy kézben volt a politikai hatalom és az egyházi hatalom. A középkorban a pápaság ugyanezen az elven alapult. Övé volt a potestas, politikai hatalom, övé volt az auctoritas, a lelki hatalom. Világi és lelki, politikai és egyházi hatalom összeszövődött. Most ezekben az években ugyanezt láthatjuk, ugyanennek lehetünk szem- és fültanúi, hogy a világ, a kiüresedett erkölcsiségű világ fölébe kerekedik egy hatalom, amely egy kézbe akarja fogni a világ fölötti uralkodást. Dániel 7. fejezete nem véletlenül nem szerepel például a katolikus perikópa rendszerben, ezt nem nagyon olvassák fel egyházi istentiszteleteken. De ugyanúgy nem szerepel a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezete sem, mert Pál apostol ennek a gyülekezetnek elmondja, hogy a földi történelem előrehaladásával mi várható. És szó szerint pontosan visszaidézi Dániel könyve 7. fejezetét ilyen szavakkal, hogy majd eljön az idő, amikor valaki az Isten helyébe emeli magát, Isten gyanánt mutogatva magát, önmagának tulajdonítva mindazt, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik, beül az Isten templomába, és ez a hatalom a föld fölött korlátlan befolyást, korlátlan hatalmat nyer. A 3. igehely pedig Jelenések könyve 13. fejezete, ahol a Biblia nagyon jó érzékel megjelöli azt, hogy egy egyházi hatalom csak a legerősebb politikai hatalom közreműködésével érhet el döntő befolyást. Rómának mindig ez volt a sajátossága. Tessenek megnézni az európai történelmet, akkor, amikor Róma befolyást akart elérni egyházi és világi téren, először megszerezte a frank királyságnak a szövetségét, az volt a legerősebb királyság a 8.-9. században, majd amikor a frankok csillagzata lehanyatlott, megszerezte a német császárok szövetségét a 9.-10.-11. században, létrejött ugye a német-római császárság intézménye, amely lényegileg a 20. század elejéig fennmaradt jogilag. Ma a világon nem Franciaország a legerősebb hatalom, nem is Németország. Ma a világon az a legerősebb hatalom, amely felé a kezét Róma kinyújtotta, a kinyújtott kéz legalábbis 1984 óta világosan látható, amikor az Amerikai Egyesült Államok alkotmányával ellentétesen felvette a diplomáciai kapcsolatot egy egyház vezetéssel, egy világegyházzal. Ugye az amerikai alkotmány kimondta, hogy az Egyesült Államok csak politikai kormányokkal létesít diplomáciai kapcsolatot, egyházakkal nem létesít. Más a politika, más az egyház. A régen kormányzat azonban ezt megszegve elérte azt, hogy felvették a diplomáciai kapcsolatot. Az úgynevezett protestáns Amerika, amely egykor legalábbis protestáns volt, átvette azt a szerepet, amit egykor a frankok és a németek játszottak. Ma a világot egy tengely uralja és egy tengely kormányozza. Ez az Egyesült Államok és Rómának a tengelye. Ez túl nyilvánvaló és túl világos is. Sok ember ezt tudja is, a nyugati lapok állandóan erről cikkeznek, hogy Kelet-Európát is tulajdonképpen két hatalom bontotta le, a régen kormányzat dollármilliói Rómán keresztül felbomlasztották Kelet-Európát, felbomlasztották a Szovjetuniót is. Mondom, ez túl nyilvánvaló és túlságosan sokat is tudunk erről, de ki az az ember, aki ezt komolyan veszi? Ki az az ember, aki komolyan veszi, hogyha egy kézbe kerül a világ, akkor milyen világ lesz itt? Kedves hallgatók, olyan világ, amilyen volt Nagy Károly és Róma, az Ottó császárok és Róma ideje alatt, vagyis így mondanám röviden, egy középkori világ. Egy középkori világ. Új középkor küszöbén élünk, visszajön a középkor, és nagyon sok ember látja is ezt, nem vallásos ateista emberek is nyilvánvalóan látják ezt a döbbenetes előrenyomulást, de talán nem veszik komolyan, vagy leértékelik ennek a veszélynek a jelentőségét. A Biblia ezt komolyan veszi. Ha valaki elolvassa a Jelenések könyve 13. fejezetét, nem tud szabadulni a nyomasztó hatástól. Olyan ez, mintha minden elsötétedne. Egy kézbe kerül a világ. Egy olyan kézbe, ami nem tűri a másként gondolkozást, nem tűri az isteni mérték alkalmazását, hanem Istenre hivatkozva emberi mértékeket erőltet és erőltet rá a világra. Egy valami vigasztalhat bennünket, akik ebbe a történelmi korszakba lépünk be, sőt már bele is léptünk, és Jézusnak azok a hasonlatai vigasztalhatnak, amelyben Jézus világossá tette, hogy igen, visszajön a középkor, de ez a középkor már nem lesz 13 évszázados. Sőt, talán ezred annyi idő sem fog eltelni ezzel a középkorral. Jézus azt mondta, Máté evangélium a 24. fejezet 6. verse helyes fordításban így hangzik, Máté evangélium a 24. fejezetében, a 8. vers, amit így fordít a Bibliánk, mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete, Máté 24.8. Ezt egyébként Dániel 12.1-ből idézi Jézus, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön. De itt a nyomorúságnak fordított szó az eredetiben egy kicsit más kifejezés. És ha megértjük ezt a kifejezést, felgyúl a reménység. Itt az eredeti görögben nem nyomorúság szerepel, hanem ez a szó, hogy vajúdás. Jézus azt mondta, hogy ez a nagy vajúdás kezdete. Tudjuk jól, hogy a vajúdás, ugye orvosi kifejezés, vagy szóval a szülőasszonyok történetéből, életéből vett kifejezés, a vajúdás azért hosszú ideig nem fog tartani. Hosszú ideig azért nem tart a vajúdás. Esetleg lehet, hogy több nap kérdése, de amikor egy gyermek már megszülető félben van, amikor elkezdődik egy anya életében a vajúdás, ott már mi van a sok kín és fájdalom mellett? A reménység, hogyha megszületik a gyermek, sem az anya, sem más nem fog arra sok kínra és szenvedésre emlékezni. Jézus azért mondta így, hogy mindez a sok nyomorúságnak, vajudásnak, nagy vajudásnak a kezdete, mert Jézus érzékeltette, hogy a világ ebben az időszakában, amelyben most élünk, jut el abba a korszakba, amelyben meg fog születni egy új világ. Ez a világ lezáródik, és meg fog születni egy olyan világ, amelyet Krisztus második eljövetele fog elhozni, és az a világ tökéletesen más lesz, mint ez a világ. Hogy annyira tetőpontjára jut a környezetszennyezés, de legfőképpen az erkölcsi környezetszennyezés, és a hatalmilag támogatott erkölcsi környezetszennyezés, hogy ennek a világnak meg kell semmisülnie, és egy új történelem veszi kezdetét, egy hatalmas kín, szenvedés, vajúdás által. Elmondhatjuk azt, amit Vörösmarty Mihály olyan felejthetetlenül mondott el, mert ha csak ez az egy sor maradt volna meg Vörösmartytól, akkor is a magyar költészet legnagyobb sora ez lenne. Lesz még egyszer ünnep a világon. Lesz még egy olyan világ, amely nem fog hasonlítani erre, amire mi most visszatekintettünk, amit mi most élünk. Lesz még egyszer ünnep a világon, amikor majd kifárad a vész haragja. Amikor a rombolás erői leállnak, a közvetlen rombolás erői, ezekről fogok majd megemlékezni a New Age mozgalmak részletezésével, és ez lesz a következő előadásunk 2 hét múlva, de a közvetett rombolás erői is leállnak, hiszen a közvetett rombolás erői mindig félelmetesebbek, amelyek álcázzák és Krisztus nevében hirdetik magukat, de tulajdonképpen semmi közük nincs se Istenhez, se Jézus Krisztushoz. Én azt hiszem, hogy ez a vers méltóképpen tekint végig az emberiség történelmén. A Kain botja zuhanását éppen úgy látni fogjuk magunk előtt, az első árvák sírbeszédeit, az emberi történelem véres kezdetét, de a vajudás is megjelenik majd előttünk. Egy ilyen tehetetlen, vergődő, bordalba folytott, ugye magyarok és magyar költők általában nagyon sokszor azt mondják, mindig a latin mondást idézzik, hogy in vino veritas. De ez inkább magyar mondás, ezt azért annyira a rómaiak nem használták. Sok rosszat el lehet mondani a rómaiakról, inkább a magyarokról fog ez megmaradni a történelemben, hogy mindent a borban látták az igazságot. Vörösmartynak is nagyon sok bordala van, írt a rossz borról is dart, meg írt a jó borról is, küldözgették neki Egerből az akókat, meg küldözgették neki Villányból is. Vörösmarty egyébként Petőfivel együtt azért nem volt annyira borissza ember, mint hogy a verseiből következtetni lehet. Ez csak egy ilyen tehetetlen vergődés, mint amikor egy ember azt mondja, hogy kérem, hogy mondjam már ki az igazságot? Hát csak a kocsmában lehet kimondani az igazságot? Csak ott lehet kimondani, ahol nem várják? Valahogy az egész magyar történelemnek is, és a magyar költészetnek is egy nagy csapása, hogy Vörösmartynak ezt egy ilyen bordalban kellett megírni, de eltekintve ettől az egyre súlyosbodó refréntől, azért világoljon fel ez a sor előttünk, hogy hadd jöjjön el a Noé bárkája, mely egy új világot zár magába, mert lesz még egyszer ünnep a világon.
1: Vörösmarty Mihály, a vén cigány.

0: ángol éget. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, véred forjon, mint az örvény árja, rendüljön meg a velű agyadban, szemed égjen, mint az üstökös láng, húrod zengjen, vésznél szilajabban és keményen, mint a jég verése. Oda lett az emberek vetése. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Tanulj dalt a zengő zivatartól, mint nyög, ordi, gyajga, csír és bömböl. Fákat tép ki, és hajókat tördel, életet, fajt, vadat és embert öl. Háború van most a nagyvilágban. Isten sírja reszket a szent homban. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, kié volt az elfolytott sóhajtás? Mi üvölt sír vadruhanatban? Ki dörömböl az ég boltozatján? Mi zuhog, mint malom a pokolban? Húló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hadak, vagy vakmerő reménye. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vad keserveit, gyilkos testvér botjazuhanását, és az első árvák sírbeszédeit, a keselynek szárnya csattogását, Prométheus halhatatlan kínját. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, a vak csillag. Ez a nyomorú föld hat forogjon keserű levében, és annyi bűn, szenny, s ábrándok dühétől tisztuljon meg a vihar hevében. És hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt valóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal! Húzd! De mégse. Hagyj békét a húrnak. Lesz még egyszer ünnep a világon. Majd, ha elfárad a vész haragja, és a viszály elvérzik a csatákon, akkor húzd meg újra, lelkesedve, isteneknek teljék benne kedve, akkor húzd meg újra a vonót, és derüljön zordon homlokod, szűt teljék meg az örömborával, húzd, ne gondolj a világonjával.
1: Képzőművészeti áttekintésre kérném a szíves figyelmet a világon. Egyébként erről most egy hat részes sorozat kezdődött éppen a Magyar ATV-n, ehhez a témához érkeztem. Múlt kedden kezdődött ez el, ma este folytatom, és 6 hétig a dánieli profécia, ami itt van a táblán, a Dániel 7. fejezetének proféciája, a 2. fejezeten alapul, tehát ennek szeretném gyorsan levetíteni a feldolgozásait, hogy láthassuk, hogy ezek nagy művészek előtt nyilvánvaló dolgok voltak, nem csak Vörösmartit csodálhatjuk meg,

hanem Michelangelo-tól Rembrandton át más művészeket is. Hogy úgy mondjam, hatalmi, politikai, de erkölcsi esemény rendjéről az a próféta adja a legnagyobb betekintést a bibliai jövendőlésekben, aki egy nagy nyomorúságban élt át 70 évet Babilónia és Médó-Perzsia király udvaraiban. Dániel, ahogy a Sínai félszigetről megmaradt ábrázolása mutatja ezt a fiatalembert, körülbelül 17-18 évesen vitték a fogságba, és késő idős koráig, 90 éves koráig ott volt, és Isten rábízta a legnagyobb jövendőléseket. A következő képen láthatjuk a híres Michelangelo freskót a római Sixtus kápolnából, hogy Dániel írja a hatalmas világtörténelmi jövendőléseit a könyvbe, és alatta itt van ez a mitológiai atlasz. Ugye a görög mitológia ábrázolta atlasz fején a földgömböt, hát itt nem a földgömb van, de a földgömb története Dániel könyve van. Teli találat, ilyen szempontból Michelangelónak a freskója, holott két nagy eszmekört vegyít össze, tehát a görög mitológiát és a Bibliát. És ez a Dániel mindjárt fogságának második esztendejében Nabukodonozor álmát fejti meg a hatalmas nagy kolosszusról, amely az emberi történelmet mutatja be, és az emberi történelemnek a lefelé süllyedését az aranyfejtől az ezüst karokon át a réz hasig, a vas lábszáron, a vasét cserép, tehát ez az agyaglábakon álló hatalmas kolosszus, amit látott Nabukodonozor király álmában, és amit azonban csak Dániel tudott megfejteni, neki profétikus álom volt. Rembrandt is ábrázolja a jelenetet Dániel könyve második fejezetét a nagy szoborkolosszusról, amely azonban agyaglábairól le fog dőlni, a történelmünknek vége lesz. Sokak számára talán drámai, gyors befejezéssel lesz vége, hogy a hegyről egy kőszikla esik rá az agyaglábakra, meglódul ez a hatalmas szobor, és izzé porrá zúzódik. De a hetedik fejezetben szintén Rembrandt részkarca van előttünk, Isten a prófétának vadállatok képében mutatta be az emberi történelmet, az oroszlán, a medve, a párduc, a fenevad tíz szarva és tíz kis szarva képében, és közben ebben az időszakban már elkezdődik a mennyei tanácsban az ítélet, mint egy emberfia háttal ábrázolja Rembrandt Krisztust, megy Jézus Krisztus a mennyei atya elébe, és a mennyben ítélők ülnek le, és könyvek nyittatnak meg. Az emberi történelem utolsó szakaszában még folyik a történelmünk, a fenevad és a tíz szarv időszakában elkezdődik a mennybeli ítélet, ami előkészíti Jézus második eljövetelét és az új világnak az elérkezését. Négy világbirodalmat mutatnak be a dánieli proféciák: Babilóniát, amely a világ közepe volt, és időszámításunk előtt 600 tájékán kezd a világ egységesülni. Mintegy 2600 éve tart ez a folyamat, hogy a világon egységes történelemnek vagyunk tanúi. Az arany fej mellett az oroszlán természetes jelkép ennek a hatalomnak, hiszen mind a mai napig Irak és Irán területén sok a sivatagi oroszlán, tehát a Biblia magától értődő jelképeket választ. Óriási metropolisz volt ez a Babilon középpontjában a zikkuráttal, az istárkapuval, a körmenettel, ami ment be ebbe a hatalmas városba. Ez is jól összekeverte a politikát és a vallást. Babilónia, amelynek függőkertjeit is Nabukodonozor építette ki, ezek a szemirámiszi függőkertek, valójában ezt Nabukodonozor építette a feleségének, hogy a nagy hőségben, a nagyon forró égövön, a királyi palotában legyen egy kis zöld és egy kis paradicsom. Ugye Babilónia, ahol az Istár kaput a németek, hogy feltárták, elvitték Berlinbe, és most onnan való a kép az Elő-Ázsiai Múzeumból. Az Istár kapu és második Nabukodonozor kihallgatási terme, itt is az oroszlánokat látjuk, tehát a Biblia az arannyal és az oroszlánnal természetszerűleg jelzi Babilont, ez marad Babilonból. Ha valaki most végig akar menni Babilonnak a főutcáján, végig mehet,
ennyi marad belőle. A nagyhatalmak sorában jön a következő, a két karral jelképezett hatalom, Médó-Perzsia, amely már egy nagyobb világbirodalom volt. A Biblia jelzi, hogy azért épül le annyira a történelem, mert egy iszonyatos irigy hatalomért való harc van. Ugyanaz a történelmünk, mint a föld történelme előtt a mennyben a lázadás során, hogy Sátán Isten helyébe tört volna. Itt is az egyik hatalom legyőzi a másikat, jön Círusz, a perzsa király, átveszi Médó-Perzsia egy államszövetség a hatalmat a babilóniaiaktól, és a megmaradt emlékek is tanúsítják, Círusz paszárgadai sírja, hogy milyen hatalmas történelmi személyiségek voltak. Az agyakenger a 20. század legnagyobb régészeti feltárása ékírásos táblával, mondják el Babilonnak az elestét, a perzsák rezidenciája Perszepoliszban. Szóval a méd és perzsa világbirodalom, amely hazengedi a zsidó népet is egyébként a 70 éves fogságból. Ugye a következő képen láthatjuk Holbein ábrázolását a zsidók hazamehetnek. Ugye a Biblia azért mutatja be ezt a négy világbirodalmat, mert egyrészt valósággal ez a négy világbirodalom mélyítette ki a történelmünk útvonalát, politikai és vallási tekintetben is ez szabott utat a világnak, másrészt pedig mindegyik világhatalommal összeköttetésben volt az Isten népe, a zsidó nép és a keresztény nép. A harmadik világbirodalom, tehát a réz, a bronz, jelzi a Nagy Sándori Görögországot, Macedóniától kiindulva egészen az Indus folyóig terjedt ez az óriási világbirodalom, tündöklése azonban csak alig több mint egy évtizedes volt. Nagy Sándort látjuk itt az érmén ábrázolva, vagy a nagy király Dárejosz ellen a Pompeiből előkerült mozaikon Bukefálosz szlován látjuk Nagy Sándort, aki a világhódító. Nagy Sándor leghíresebb történelmi személyiség, ha egyet kell választani. Aldorfer képe közel 2000 évvel azután is megőrizte az emlékét. Nagy Sándor itt indul falangszai élén a perzsák ellen a gaugamélai csatában, Alexandros Magnus. De Nagy Sándor hellenista világhatalmának is vége szakadt, és tekintetbe kell vennünk, kedves hallgatók, hogy 2200 éve mi egységesen a vas történelmét éljük. Vas politika, vas diplomácia, vas jogrend, vas kultúra, vas vallás, ez Róma. Rómával, ahogy tetszenek látni a térképünkön, az ázsiai birodalmakból átjövünk Európába, a történelem fősodra erre felé folyik, hogy aztán majd később Amerika felé vezessen, de ez már csak jelenések könyve. Ugye a híres Romulus és Rémus története a kapitóliumi farkas ábrázoláson, igen, Róma a világ tüköre, Róma locuta, causa finita, panem et circenses, dividet impera, mind a mai napig Róma jegyében zajlik a világtörténelem. Nagy Konstantin császár csak annyit tett, hogy a kereszténységet, mármint a hatalmivá válni akaró keresztény egyházi vezetőket beépítette ennek a kemény vasnak a kebelébe, és Róma tovább folytatódik a középkor során. Egykor üldözték a keresztényeket, és a Kolosszeumba és más gladiátor versenyek arénáiba dobták a keresztények mártírjainak százezreit, de Diokléciánus idejében befejeződnek az üldözések 313-ban, Nagy Konstantin diadalívét látjuk itt, Nagy Konstantin kiadja a parancsot, és a kereszténység vallás békét kap. Elkezdődik a kereszténység történelmében az őskereszténység tisztasága, az üldözések egyházogya, jelenések 6. fejezete bemutatja a 7 pecsétes könyv első 4 pecsétjénél. Elkezdődik ez a sötét, fekete időszak, amit követ a halott sárga időszak. Ez a 4. és 18. század közötti időszak. A Biblia így jelképezi a középkort. Bukás és halott időszak. Átkerül Róma súlypontja a fórumról a Lateránba, létrejön a középkori, az egyházi Róma, majd Lateránból átkerül a Vatikánba,
és létrejön a mai értelembe vett hatalmas egyházi Róma, amelynek kezébe újra visszakerül a történelem most a mikorunkban, hiszen az európai államok egységesülése, az egységes európai szellemi vezetőt kíván, erkölcsi vezetőt kíván, visszakerül a világ sorsa annak a Rómának a kezébe, amely az addigi elnyomó gépezetek és az addigi pompák és kulturális látványosságok és vallási nagyzolásnak minden egyes részét elsajátítja, és amelyet a Biblia majd a fenevaddal ábrázol, a 10 szarv az európai nemzetek, és a kis szarv, ami kinő, az az erkölcsi egyházi hatalom, amely az európai nemzeteket a középkor elején is azután is kézbe akarta és fogja is fogni, és amelynek a támadása a Bibliában jelképezett tiszta asszony, vagyis az igazi keresztények ellen irányul, akik ragaszkodnak a Bibliához, ragaszkodnak Isten törvényeihez, a 10 parancsolathoz, amelyről kevesen tudják, hogy több mint 1500 éve Róma változtatta meg a Bibliát legalapvetőbb formájában, a 10 parancsolatában, úgyhogy a második parancsolatot törölte, a többit átszámozta, a negyedik parancsolatot átszövegezte, amit harmadikká tett, és a 9. félbe kellett, hogy vágja, hogy meglegyen a 10. Róma volt az, amely a történelemben végrehajtotta azt, hogy egységet kívánt, a hatalom egységét, mindenkit bekebelezni, elfojtani a gondolkodást, a szabadságot, Isten nevében meg tudta azt tenni, amitől az emberek féltek és rettegtek, és rettegve is gondoltak az emberek az Istenre, mert hát milyen az az Isten, akinek ilyen képviselője úr a világon. A végső történelmi korszakban az egyház és az állam szövetségét jelképezi az, amit látunk. De még egyszer vessük pillantásunkat az agyag lábakon álló hatalmas kolosszusra. Örökre megmarad ez a föld, és valóban Róma éterna, örök a Róma. Biblia szerint nem. Emberi kéz érintése nélkül egy kő esik le egy hegyről. Ez különben azért mutatta be Isten így Nabukodonozor királynak, mert a babiloni vallásosságban is nagy szerepet játszottak a szobrok, egyébként a kövek is, a szél is, amely felkerekedik és elfújja ez a Nabu, és más vallásokban, kultuszokban nagy jelentőségre tett szert. Tehát Nabukodonozor ezért is fogadta el Dánieltől ezt a magyarázatot, nem lesz örök a világ, szerencsére nem lesz örök ez a történelem, lesz még egyszer ünnep a világon. Összetörve mindent, ami ezen a világon, amit ezen a világon a hatalmak hoztak létre, mondja Dániel Nabukodonozornak, sem a te birodalmad nem lesz végtelen, se semmi földi birodalom, egy ország lesz végtelen, ami soha örökké meg nem romol, amit a kő hoz el, és a kő nagy hegyé lesz, és betölti a földet. A kőszikla mindig Krisztus jelképe a Bibliában, és Krisztus országa lesz a romolhatatlan ország, amire nézve Jézus valóban azt tanította a mi atyákban, hogy jöjjön el a te országod, de ez legyen minden keresztény fohászában az egyik legelső kérés. A híres Sixtus kápolnában Krisztus jön el, Krisztus a felmentő, az utolsó ítélet Michelangelo-i vízióján, talán kinagyítva is mutathatjuk, hogy Krisztus az, aki majd érvényesíti a Biblia aranyszabályát, hogy úgy szerette az Isten a világot, hogy ő adta az ő egyszülött fiát, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát a két karral fejezi ki Michelangelo, lesz elveszés, és lesz örök életre jutás, tehát lesz kárhozat, megsemmisülése minden gonoszságnak és bűnnek, és lesz emberek felemeltetése, emberek üdvözítése és örök életre juttatása. Lesz még egyszer ünnep a világon. Köszönöm szépen a figyelmet. 10-15 perc után fel lehet tenni kérdéseket. Két hét múlva sorozatunk a New Age jelenségek részletezésével folytatódik.

Kedves gyerekek, megint a tiétek az elsőbség. Ezen a mostani alkalmon csak egyetlen rövid kis gondolatot szeretnék előttetek felidézni, és egy olyan alapvető gondolatot szeretnék mélyen a szívetekbe vésni, ami remélem, hogy a későbbiekben is segít majd az istentiszteleten nyugodtan ülni, az istentiszteleten figyelni. Mert egy alkalommal, amikor kisgyermekeket hoztak Jézushoz, akkor a felnőttek úgy gondolták, hogy az istentisztelet helyén a kisgyermekeknek nincs igazán túl sok keresni valójuk. Az istentisztelet helye és maga az istentisztelet a felnőtteké. És maga Jézus azt mondta, hogy ez nem így van. Sőt, a kisgyermekek őszinte hitét és ragaszkodását példaként állította a felnőttek elé, és oda hívta magához a kisgyermekeket, az ölébe ültette őket, megsimogatta, megáldotta, és ezzel voltak éppen azt juttatta kifejezésre, hogy neki a kisgyermekek nagyon fontosak. Talán még fontosabbak is, mint a felnőttek, akik abban a hiszemben élik az életüket, hogy ők az igazán fontos emberek, mert a társadalomban ilyen és olyan szerepeket töltenek be. És Jézus azt mondja, hogy ha felnőttek olyan őszinték és olyan tiszta szívűek nem lesznek, mint ti gyermekek, akik olyan őszinte hittel és ragaszkodással tudtok a szülők kezébe kapaszkodni, és tudtok olyan nagyon komolyan venni dolgokat, amelyeket mi felnőttek talán észre sem veszünk, úgyhogy ebben a vonatkozásban nekünk titeket kell követni, és nem fordítva. És ezt a tisztaságot, ezt az őszintességet, ezt a ragaszkodást, azt a feltétlen bizalmat, amit sokszor indokolatlanul irántunk, felnőttek iránt tápláltok a szívetekben, ezt tartsátok meg Jézus Krisztus iránt, aki most is itt láthatatlanul az ölébe vesz titeket, megsimogat titeket, és mindenképpen azt akarja megértetni, aki szívetekkel, hogy fontosak vagytok neki, és az Isten tiszteleten igenis helyetek van, és számít rátok. Kedves testvéreim, a Filippi beliekhez írott levélből idéznék egy rövidebb szakaszt. Előzetesen elmondanám azt, hogy a Filippi beliekhez írott levél az egyik legőszintébb és legoldottabb hangvételű levele Pál apostolnak, akinek egészen bensőséges szeretet közössége volt ezzel a gyülekezettel. És itt tárja ki leginkább a szívét, itt mondja el a legmélyebb érzésektől áthatottan a szíve vágyódását, főleg egy olyan körülményben, amikor is a levél első lapjairól kitűnik, hogy fogságban van, és a keresztény emberre, a másokért élő keresztény emberre leginkább jellemző alapállással viseltetik a szeretet gyülekezet iránt, bár ő szorulna segítségre, ő szorul a lelki támogatásra, együttérzésre, mégis ő az, aki a szeretet hangján, az odaadó, a másik javát kereső szeretet hangján fordul a gyülekezet felé. A gyülekezet maga is próbák között él, nehézségek között van, külső és belső nehézségek terelik ennek a gyülekezetnek az életét. Persze mindannyian tudjuk, hogy nem annyira a külső terhektől és veszélyektől kell igazán tartanunk, a belső, az emberi kapcsolatok kitermelte lelki terhek sokszor súlyosabbak, mint a kívülről áradó, vagy támadó, vagy megnyilatkozó problémák. A Filippi levélből idézek tehát elsőként az első fejezet 27. versét, aztán majd a későbbiekben folytatnánk a második fejezet első néhány versével. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat. Ez egy olyan alapvető megfogalmazás, ami azt a kérdést hozza felszínre, azt a kérdést veti fel, hogy mi a gyülekezet magatartásának a normája egy olyan helyzetben, amikor nehézségek támadnak. Legyenek azok külsőek vagy belsőek, az a kérdés vetődik fel minden ilyen esetben, amikor váratlan helyzetbe kerül egy közösség, hogy mi módon viszonyuljon a környezetéhez, hogyan dolgozza fel ezt az új helyzetet, és itt egyetlen egyszerű választ olvasunk
csak hogy a Krisztus evangéliumához méltó módon viseljétek magatokat. Itt a görög szöveg segít elmélyíteni, és nem fűz hozzá különösebben a magyartól eltérő gondolatot, csak egy fogalomkörhöz köti, azt mondja, polgárhoz illő módon viselkedni. Itt azonban már egy kicsit kitágul a kör, és el kell gondolkodnunk azon, hogy vajon milyen polgári besorolásról, milyen polgárságról eshet itt szó. Mert egy társadalomban az ember elérheti az életét úgy, hogy senki észre nem veszi, megéli úgy a problémákat, hogy sikerül neki, ha van családja, akkor arra való támaszkodással, de nem olyan élesen vetődnek fel az emberi együttélés problémái egy társadalom tágabb közegében. Ott, ahol az ember egy hívő környezetben önmaga is bizalmat táplálva mások iránt, hozzátenném feltétlen bizalmat, ott az ember sokkal sebezhetőbb, sokkal kiszolgáltatottabb, és éppen ezért sokkal fájdalmasabban érhet meg bizonyos dolgokat, mint hogyha azzal a sündisznó politikával viseltetne a környezete iránt, ahogy ezt a társadalomban, a világban az ember régóta gyakorolja. Amikor az ember a maga őszintességében, a maga odaadásában váratlan helyzetbe kerül, és úgymond sérüléseket szenved, akkor felvetődik az a kérdés, hogy hogyan. A szombatiskola alatt kaptam egy SMS-t, elfejtettem kikapcsolni a telefonomat, mondom, biztos nagyon fontos, ezért elolvastam. Egy panaszkodó testvér keresett meg, hogy ő nem fog most már ide menni, nem fog oda menni, és hogy mit tudom én, milyen méltánytalanságok érték őt. Egy váratlan helyzetben a természetes ember, a megsebzett én így reagál. Biztos indokolt alapvetően a felvetés maga, és biztos fájhat neki, biztos nehézségként éli meg ezt a helyzetet. Azt mondja a Biblia, hogy egyetlen erkölcsi normája van ilyenkor a viselkedésnek, csak hogy a Krisztus evangéliumához méltó módon. A Krisztus evangéliumához méltó módon alapvetően arról szól, hogy én az énemet halálra adtam. Hogy én nem a saját sebzett önérzetem oldaláról közelítek dolgokhoz, és reagálok dolgokra, és nem annak alapján dolgozom fel az engemért sérelmeket, hanem megpróbálom a Krisztus evangéliumához méltó módon viselkedve az önzetlen szeretet alapállásából feldolgozni a történteket, még akkor is, ha fáj, még akkor is, ha érintett vagyok. Polgárhoz illően, a menny polgárához illően viselkedni, ahol az önzetlen szeretet fog uralkodni, és egyetlen másféle magatartási forma sem kaphat szerepet, ott ez az egyetlen lehetséges megközelítés. Az evangélium szerinti élet néhány összetevőből áll, ezeket szeretném felsorolni, mert itt a 27. versben azt mondja, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván, az evangélium hitéért. Azt a kis betétet, azt engedelmetekkel kihagytam, hogy akár oda megyek, akár távol vagyok, mert nem szeretném Pál apostol helyébe képzelni magam, és még azzal sem szeretnék tetszelegni, hogy netántán ebben a helyzetben én Pál helyét és szerepét tölteném be. Ezért csak a felvetett gondolathoz társítható eszméket szeretném itt előttetek, veletek együtt közösen átgondolni. Azt mondja tehát itt, hogy megállotok egy lélekben. Itt a helytállás gondolata kerül felszínre, és egy Pál esetében nagyon sokszor megfigyelhetjük, ez egy katonai műszó. Aki a küzdelemben egy lépést sem hátrál. Persze ez nem azt jelenti, hogy valakinek van egy igaza, és a küzdelmet felvállalja, és azt az igazát töretlenül a végsőkig kitartva, a végsőkig tartó helytállással mindenképpen érvényre juttatja, még akkor is, ha többen elvéreznek ennek nyomán. Nem, a helytállás arról szól, hogy én a másik javára cselekszem. Kitartok a Krisztushoz, a Krisztus evangéliumához illő magatartás mellett. És engedem, hogy Isten megmutassa ebben a helyzetben, hogy mi az, amit a másik javára tehetek. És ebben tanúsítok helytállást. És ebben vagyok kitartó és töretlen.
És hozzáteszi azt is, hogy ezt egy lélekben. A helytállás a mi dolgunk, mondja itt az apostol tehát, de csak egy lélekben lehetséges. Kikkel lehet így helytállni? Hát azokkal, akikkel tudom és akarom vállalni hitbeli és lelki közösséget. És egy picit itt hadd térjek el a tájtól, nem is legyek távolra, de mégis szeretném elmondani azt, hogy lehet, hogy már hallottátok részben tőlem, amikor én egykeként, ugye egyszem gyereke voltam szüleimnek, bekerültem ebbe a közösségbe, engem olyan felhőtlen örömmel töltött el az, hogy én tartozom valahova. Hogy nekem testvéreim vannak, nekem annyi szeretett testvérem és emberi kapcsolatom van ennek kapcsán, hogy én a világ egyik leggazdagabb embere vagyok. És itt kerül sor arra, amire az előbb is már hivatkoztam, hogy ebben a meghitt bensőséges testvéri közösségben az ember igyekszik adni magát, fenntartás, visszatartás nélkül, segítőkészséget tanúsítva, a legrejtettebb érzéseit, vágyait is megosztva, vagy legalábbis a megosztani akarás készségével viseltetve mások felé, és éppen ezért ennek nyomán létrejöhet egy semmihez nem hasonlítható egység. Van egy közös nevező emellett, és talán a legfontosabb ez, hogy mi egy atyának gyermekei vagyunk. El szoktam mondani testvéri kapcsolatok összefüggésében, diakóniai látogatások alkalmával, hogy testvérem, én úgy jöttem ide hozzád, mint aki egészen közelállónak érezlek magamhoz, nem azért, mert van valami vérségi kapcsolat, hanem az ennél sokkal lényegesebb és sokkal tartalmasabb közösség fűz bennünket egymáshoz. Mi lelkileg vagyunk egyek, mi testvére vagyunk egymásnak Krisztusban. Mi nekünk egy rófa jár az agyunk, mi egy értékrendet követünk, mi azonosítjuk magunkat, közösséget vállalva a másik nehézségeivel, fájdalmaival, örömeivel. Mi tudunk és akarunk együtt örülni és együtt sírni, mert mi együvé tartozunk, és ez az a belső közösség, ami egy testvéri kapcsolatot és magát egy közösséget igazán tartalmassá tesz. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy csak a Krisztus evangéliumához méltó módon viseljük magunkat, és egy lélekben álljunk helyt, akkor voltak éppen ennek a magatartásnak a fenntartására és tovább éltetésére szólít fel, mert a másiknak szüksége van rám. Nem szabad hagynom, hogy a maga nyomorult nehéz helyzetében a magára maradottság érzését élje meg. És minden ilyen sebzett állapotban lévő ember nem annyira dorgálásra és kiigazításra vár, még ha rá is szorulna és indokolt is lenne, hanem arra, hogy első körben valaki az együttérzését, a megérteni akarás szándékát juttassa kifejezésre irányában. Azt mondja a Galata beliekhez levében Pál apostol, hogy ti lelkiek igazítsátok útba az ilyet szelídségnek lelkével, vigyázva magadra, meg ne kísértessél magad is. Egyrészt tudatosítani kell magunkban, hogy nem vagyunk sebezhetetlenek, egy adott élethelyzetben fordulhat a kocka, és mi leszünk majd ilyen sebzett állapotban és a másik együttérzésére szorulva. Mit kell tenni ilyenkor? Útba igazítani, de nem biztos, hogy akkor. És ki kell várnunk, nem akkor kell rögtön lépni és szólni és tenni, amikor úgy gondoljuk, hogy na hát ezt az illetőt most ki kell igazítani. Egy orvosi műszó, úgy látszik, hogy a mai nap a műszavak napja lesz, mert még egy néhányat tartogatok, a többiek katonaiak lesznek, ez az egy az orvosi. Kificamodottak helyretétele. Mondjuk ez esetben a példa egy picit sántít a gondolatmenet szempontjából, mert a kificamodott tagot minél előbb helyre kell tenni, hogy nehogy krónikussá váljon, vagy állizület alakuljon ki, vagy valami efféle, de azt mondja szelídségnek lelkével, légy tekintettel a másikra, de egy kicsit kitágítva ezt a példát, ha valakit baleset ér, nem az az első feladatunk, hogy elkezdjük ott a porban meg annyi sebtől vérző embert egyszerre csak korholni, hogy hát nem szégyeled magad, hát minek kellett ilyen szeleburdi módon viselkedned, már benőhetne a fejed lágya, most miért csinálod ezt? Mit kell csinálni? Amit az irgalmas samaritánus, megtisztítani a sebeket, bekötözni, bort és olajat tölteni abba,
és egy olyan békességes és nyugodt környezetet biztosítani számára, ahol tud gyógyulni. És ha majd begyógyul, eljön az ideje annak is, amikor a legalkalmasabb, hogy elmondjuk neki, hogy testvérem, hát azért nem kell tudnod ugrálni. De nem akkor, nem rögtön. Egészen más, felszaggatjuk a sebeket, letépjük a vart, talán port hintünk rá, vagy ki tudja, mi hasonlatok használhatók itt. Tehát elmérgesítjük a meglévő amúgy is nehéz helyzetet, ami legalábbis neki nehéz. Lehet, hogy miért bagatelnek tekintjük. Aki megéli, aki testileg, lelkileg sérült, főleg, hogyha lelki sérülés éri, méltánytalan bánásmód, bármi, ezek nehezen gyógyuló sebek. Ezeket nagyon nehéz kezelni, nagyon nehéz gyógyítani, ezekhez sokkal több türelem és segítség és együttérzésre van szükség, mint egyébként. A helytállásról talán még annyit, hogy nem magányos hőstet, mint az irgalmas samaritánus esetében, hanem a gyülekezet egységes, egy akaratú cselekvése. Tehát amikor egy gyülekezetben valakinek problémája van, vagy valakinek a véleménye eltér a miénktől, és ennek nyomán úgy érzi, hogy ő nem teljes értékű tagja a közösségnek, akkor a közösség együttes szeretetét kell kifejezni irányában. Máté 18 is erről beszél. Ha valakit előfog a bűn, vagy ha látod, hogy a te atyád fia vétkezik, vagy látod, hogy a te atyád fia lelkileg sérült, akkor menj el hozzá. És ha egymagad nem tud segíteni, akkor védj magad mellé. És ha ketten, hárman sem tudtok eredményt elérni, a testvéri szeretet a Krisztus evangéliumához méltó viselkedés bevetésével, akkor mondd meg a gyülekezetnek, de nem azért, mert akkor el kell indítani a fegyelmi eljárást, hanem azért, hogy egy testvéri közösség együttes helytállása, a szeretetnek, a jó akaratnak, a másik megértésének az együttes kinyilvánítása gyógyítsa azt a sebet, amit egy ember szeretete, két-három ember szeretete nem volt képes megfelelő módon gyógykezelni. Aztán azt mondja itt, hogy egy érzéssel viaskodva az evangélium hitéért. A viaskodás könnyen megy nekünk, szóval arra olyan rátermettek vagyunk, kiállunk mi akárhol és akármilyen környezetben az igazság védelmében, még akkor is, ha többen halálos sebtől véreznek a környezetünkben ennek nyomán, nem erről van szó. A viaskodásnak nem a másik ellen kell irányulnia, hanem egy bizonyos célra, így fogalmaz itt Pál apostol, az evangélium hitéért, és egy érzéssel. Megint az egységet teremtő egy érzés. Ha én egy érzéssel viseltetek a másik iránt, akkor nem fordulok szembe vele, hanem akkor egy akarattal, egy érzéssel, a Krisztus evangéliumához méltó viselkedési formával viseltetek, azzal az iránt, az ember iránt, aki most rászorul, vagy azok iránt, akik rászorulnak. A gyülekezet küzdelme tehát nem harc mások ellen, hanem rendíthetetlen kitartás mások támadása, esetleg külső támadásai között. Sohasem szabad a támadásnak, az ellenérzésnek a másik ellen irányulnia. Egy testvéri közösségben, ahol az előbbiekben is szóltam róla, ahol mindenki sokkal érzékenyebben éri meg azt, hogyha valaki esetleg mondjuk barátságtalan, nem kell, hogy megsértse, elég, ha elkerüli. Nem egyszer jönnek hozzám, és korholnak engem, és méltán, mert figyelmetlen voltam. A figyelmetlenséggel is lehet sebet ejteni. Jön valaki a gyülekezetbe, tele széles mosollyal, örömmel, és utána én el vagyok foglalva magam, nagyon fontos, és saját gondolataival nem veszem észre. Súlyos sebek járhatnak a nyomában. Oda kell figyelnünk egymásra. Oda kell figyelnünk egymásra, mert azt mondja Pál apostol, hogy közöttünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. És én nem veszíthetem el azt a valakit az én érdektelenségemmel, közömbösségemmel, figyelmetlenségemmel, akiért a Krisztus meghalt. És hadd mondjam el azt is becsülettel, hogy ezt az egész gondolatkört miért hoztam ide.
Nem azért, mert én is szeretetlenséget tapasztalok. Több szeretetet kapok, mint amennyire valaha gondoltam. Hanem sokkal inkább azért, mert azt látom, hogy sokan közöttünk sokkal szomjasabbak és sokkal éhesebbek az együttérésre, szeretetre, mint gondolnánk. Sokszor mi ezen a területen vétünk a másik ellen. És amikor egy gyülekezet egy akarattal a Krisztus evangéliumához méltó módon viseltetik mások iránt, akkor efféle hibák nem fordulhatnak elő. Azt nem mondom, hogy nem tölt el fájdalommal és rossz érzéssel az, hogy szaladgálunk, rohangálunk, hihetetlenül fontos dolgokat kergetve, és miközben ilyen jellegű tevékenységet folytatunk, a másik a szeretet hiányában vergődik, és küszködik, és a magányosság érzésével viaskodik. Én úgy gondolom, hogy egy igazi testvéri közösség, amelyik egészséges, az minden rezdülésre figyel. Ugye mondhatnám egy egészségügyi példával, de szőrszálak, hogyha kinőnek rajtunk, ha hozzáérünk, pici érintés, csak a szőrszálat éri, már is érzi az egész idegrendszer, itt valahol hozzánk ért valaki. Szóval ilyen érzékeny antenna rendszerrel rendelkezve kellene itt élnünk egymás között. És ne tartsuk vissza magunkat, hogyha úgy a lélek arra késztet, hogy a testvéri szeretet jó szavával sporduljunk a másik felé. Akár egyetlen szót. Nem akarom a nevet mondani, mert ismerjük mindannyian. Egy periférikus testvérünk. Egy szegény és nehéz sorban élő valaki, egy szót szól hozzá az ember. Nem lehet a száját összeterelni. Hát annyira elömlik rajta a mosoly, és a szeme tele van ragyogással, hogy észrevettek engem. Engem is szeretnek. Én is ide tartozom. Engem is komolyan vesznek. Engem is figyelemre méltatnak. Szóval ne spóroljuk meg ezeket. Ez a Krisztus evangéliumához méltó viselkedés. Amikor egy akarattal, egy szívvel, egy érzéssel, amikor besorodott állapotban, a másik iránti elkötelezettség besorodott állapotában éljük az életünket. Egy katona, akit kiállítanak az őrhelyre, nem lankadhat, nem alhat el, a figyelme állandó éber, körültekintő figyelem kell legyen. Ha elalszik, megbüntetik. Áristomba dugják. Menjünk tovább. Felírtam itt magamnak ezeket a kulcs szavakat. Az evangéliumhoz méltó életet nem a külső veszélyek, hanem belső lelki terhek veszélyeztetik. Belső bajok, bizalmatlanság, távolságtartás. Nem akarok görög szavakat előhozni, csak utalnék arra, hogy az itt szereplő kifejezés lovakkal kapcsolatos. Tudom, hogy ezt megjegyzitek ezért, mert hogy ez egy furcsa gondolat. Pál apostolnak vannak ilyen érdekes képzettársításai. Valamilyen váratlan dolog miatt a ló megijed és megbokrosodik. Ez a kifejezés található itt. És ez azért izgalmas, mert a váratlan helyzetek, amikor nem gondolunk át előre valamit, gyakran azzal a kísértéssel párosulnak, hogy a mi óemberünk prioritást kap és megnyilatkozik. Tehát amikor hirtelen belebotlok egy szituációba, példát hadd mondjak, a Békés Csabai gyülekezetben egy evangelizációs alkalom folyt, és jöttek a vendégek, és egy bácsi rendkívül nehéz egészségi, komoly egészségügyi problémákkal küzdő bácsi, de minden öt lépésnél meg kellett állnia, és akkor egyszer csak az ajtóban egy furcsa természetű testvérünk fogadt, és azt mondta, hogy hogy szolgál a kedves egészséget. Valamit akart mondani, ő is kedves akart lenni,
és egy fuldoklónak azt mondja, hogy hogy szolgál a kedves egészsége. Ez a dolog jól sült el. Mert a bácsi szeme könyvbe lábadt, és azt mondja, hogy hát olyan kedvesek voltak itt hozzám. De mondjuk ez alapvetően azért eléggé modortalan viselkedés volt. A váratlan helyzetek előhoznak belőlünk furcsa megnyilatkozásokat, hogyha mi a Szentlélek irányítása alatt vagyunk, akkor ő majd segítségünkre lesz abban, hogy egy adott élethelyzetben, egy adott szituációban átgondoltan, milyen szavakat használva nyilatkozunk meg a másik felé, hogy ne a véletlenre bízzuk úgymond az efféle megnyilatkozásokat. Ha az életemnek ez egy idézet, ha az életemnek van valamilyen komoly célja, akkor nem számíthatok mindenkinek a tetszésére és támogatására, de a Krisztus evangéliumához méltó viselkedés alapképletét akkor sem adhatunk fel. Pál apostol, ahogy már többször hivatkoztam rá, rendkívül sok új szót alkotott. Például az együtt szenvedés, a 27. versben található együtt szenvedés szó is tőle származik. Egy gyülekezetben egységet formáló tényező az együtt szenvedés vállalása. Hogy én azonosítom magam a másik terhével és problémájával, és vállalom vele a közösséget, még akkor is, hogyha ebben a helyzetben nem igazán találkozik sokak tetszésével az, hogy én így teszek. Engem a testvéri szeretet elkötelez arra, hogy a másikat ebben a nehéz helyzetében, ebben az érzelmileg is nehéz helyzetében támogassam, még akkor is, ha a magatartásom félreérthető, és látszólag azt a benyomást kelti, hogy a rosszban támogatom. Nem. Az együttérzésről támogatom, és majd az élet egy adott pillanatában elmondom neki is, hogy nem azt jelenti, tehát minden félreértés tisztázandó nem azt jelenti, hogy én szeretem őt, hogy egyet is értek azzal, amit csinál. De szeretem őt. A megnyilatkozásai ellenére is szeretem őt. Mert az Isten is szeret engem a megnyilatkozásaim ellenére. Úgyhogy fel se tudom fogni, és el se tudom gondolni, hogy miért. Olyan kifejezések vannak a Szentírásban az Isten és ember viszonyáról, amelyek az embert megtorpanásra késztetik, és egyszerűen nem is tudunk szólni, hogy igen, engem lehet szeretni, hát hogyan és miként. Szóval, hogyha valaki a Krisztus szeretetének adósa, akkor tud így viseltetni mások iránt, és erre van szükségünk. Ennek a szomjúságától szenvedünk, ennek a szükség érzetétől szenvedünk. Mert ha egy gyermek hazamegy, akkor számít a szülő együttérzésére és támogatására. Nem egyszer jött haza a mi gyerekünk is úgy, hogy rosszat tett, hát nem bántottuk érte. Eljött annak az ideje, amikor megbeszéltük vele, de amikor láttuk, hogy a saját tette felett a kétségbeesés lesz úrá rajta, akkor nyilván az együttérzésünket kellett elsőban kifejezni, és majd jóval később, amikor már megmelegedett és lenyugodott, és amikor már érezte a testvéri közösség vagy a szülői szeretet biztonság érzetét, akkor jött el annak az ideje, hogy bizonyos dolgokat megbeszéljünk vele. Mi következik, abból veti fel ez az ige szakasz azt a kérdést is, hogy Krisztus a gyülekezet ura. Itt Pál

fakad, bizalmat építő megnyilatkozás a másik lényében, közösség lélekben. És itt szeretnék még a rendelkezésre álló időben egy picit időzni, aztán majd megyünk tovább, amennyire időnk van, de ez a fogalom, ez számomra az újdonság erejével hat, és azért gondoltam, hogy itt megállnánk. És ez összefügg a bizonságtevésünkkel, és összefügg sok mindennel, a keresztény magatartásunkkal. Azt mondja Péter apostol második levelében a Biblia, hogy mi isteni természet részeseivé leszünk. És azok által ugyanis, amit az Isten nékünk adott, és amivel megajándékozott. Az itt szereplő szó a koinónia, közösség, és nem azt jelenti, hogy nekem isteni természetem lesz, hanem azt jelenti, hogy isteni természettel közösségbe kerülök, hogy az Istennel szövetséges társi viszony alakul ki, ami több a szövetség leszűkített értelménél, hanem azt jelenti, hogy én élet közösségbe kerülök valakivel. Sokáig olyan elméleti kérdés volt számomra Krisztusban lenni. Olyan jól hangzik, szépen hangzik, olyan kicsit elvont is, mindaddig, amíg rá nem érzünk az ízére. Mert Krisztusban lenni azt jelenti éppen, azt jelenti, hogy Krisztussal közösségben lenni, beszélgetni vele, imádkozni hozzá, megvárni, amíg szól az imádság kapcsán, az ígét úgy olvasni, hogy abból az ő személyes szava, személyes szeretete és kérlelése hangzik felém. Közösség a szó legvalóságosabb értelmében, és amikor Krisztussal közösségbe kerülök, akkor szükségszerű következménye ennek az, hogy a másikkal is közösségbe kerülök. Mert nem lehetek haragban azzal a másikkal, aki Krisztussal közösségben van, miközben én is Krisztussal közösségben vagyok. Hogy néz az ki, hogy van egy közös nevező, a Krisztusban való közösség, és mi, akik mindketten igényt tartunk arra, egymással viszont nem vagyunk közösségben. Ez elképzelhetetlen. És éppen ezért kerül itt is elő, hogy a közösség, az egymással való közösség, a Krisztussal való közösségből táplálkozik. És ez nem elméleti ismeretekre való hivatkozás. Miközben én elméleti ismeretekre hivatkozom, és úgymond az igazság védelmezőjévé válok, az igazság nagyon is verhetem a másikat. De nekem igazam van. De ha én az igazságot, úgymond az elméleti igazságot is a másik irányában szeretet, az együttérzés hiányában képviselem, ezzel kárt csinálok. Viszont a Krisztussal közösségben vagyok. Az önfeláldozó Krisztus szeretete majd képessé tesz engem arra, a bennem lakozó Krisztus szeretete, hogy úgy viszonyuljak a másokhoz, másikhoz, hogy szeretném, hogy a másik viszonyuljon hozzám. És ennek az ige szakasznak, talán előre bocsátva azt mondanám még el, hogy ennek az ige szakasznak az elméleti lezárása, de mégis gyakorlati kicsengésekkel társuló lezárása, a második fejezet 5. versétől kezdődik, ahol a mind halálig engedelmes Krisztus példáját vázolja fel az apostol. És azt mondja, az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Itt az indulat szót én a magam részéről kihagynám, mert félreérthető legalábbis a mi magyar nyelvünkben. Itt az az érzület, az a gondolkodásmód, az a lelki nyitottság és készség legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban, aki nem élt vissza azzal, nem használta ki a maga előnyéről, hogy az Istennel egyenlő, hanem magát megalázta. Emberi kapcsolatokban ez a járható út. Alázd meg magad, hogy a másik érezze, hogy most nem fölülről óriási bölcsességeket rázúdítva akarsz neki segíteni, amiben akár bele is rokkan, hanem alázd meg magad. Éreztesd a másikkal azt, hogy társa vagy, hogy számíthat rád. És amikor azt mondja itt ugyanebben a szakaszban, ne nézze ki a maga hasznát. Ne használja ki a maga helyzetét a másik rovására, vagy a maga előnyére. Ezek közösséget teremtő tényezők. Egyszer egy prédikátor értekezleten vettem részt Friedensau-ban, egervári testvér is volt, ott egy Osterwald nevű valaki tartott ott előadás sorozatot, és ott találkoztunk egy modern kifejezéssel, aminek nagyon is biblikus tartalma van, ez az azonosulás. Az egyik történet úgy szólt, hogy valamilyen lepukkant városrészbe költözött egy család csak azért, hogy segítsen az ott élőkön, és egy nagyon gyenge minőségű

házba költöztek, és a többiek, akik ugye régóta ott laktak, az idegen testet ki akarták vetni maguk közül, rendre betörték a ház ablakát, stb. Bosszúságokat okoztak, ezek az emberek ott maradtak. És egy bizonyos idő után, amikor már többszörösen tapasztalták az ott élők, hogy az meglehetősen barátságtalan megnyilatkozásukra nem durva reakció a válasz, befogadták őket. És tudták elfogadni és elhinni azt, amit ez a család, aki közösséget vállalt velük, képviselt. És úgy gondolom, két ember kapcsolatában és emberi közösségekben, emberi kapcsolatok szintjén ennek a bizalomnak a megteremtése, a szeretet, feltétlen szeretet kinyilvánítása az elsődleges feladat. Mert ha ez a közeg, a feltétlen szeretet kinyilvánítása nyomában megszülető, sajátos lelki közeg megvalósul, akkor mindent elmondhatok. Akkor minden területen segíthetek. Akkor a kificamodott tagot, amik önben fájdalommal jár, is helyre tehetem. És úgy gondolom, hogy egy testvéri közösség, amelyik bajok között él, amely olykor belső egyenetlenséget is el kell szenvedjen, teljes erejével azon kell fáradozzon, hogy az egy érzület, az egy lelkület, a Krisztusban való elrejtettség lelki közössége legyen domináns és uralkodó a közösségben. És ebben a közösségben öröm lesz élni, ebben a közösségben öröm lesz jönni. Ez a közösség arról lesz híres a kívülvalók szemében, nézzétek, hogy szeretik egymást. Mi szenvedünk ettől, ennek a hiányától sokszor, a kívülvalók pedig nem tudják, hogy mit évők legyenek, mert látják az elméleti igazság tisztaságát, de azt a melegséget még nem érzik, amire különben vágyakoznak. És úgy gondolom, hogy ezen a területen van tennivalónk. Olvassuk el magunknak, mi nem tudtunk a végére érni, olvassuk el magunknak ezeket a nagyon bölcs és igen meleg testvéri szeretettől áthatott szavakat. Mert azt mondja Pál apostol itt, hogy teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy azon indulattal lévén, semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, és ezzel zárnám, hanem alázatosan, egymást különnek tartván ti magatoknál. Ha ez megvalósul, ez a menny kapuja lesz. Ez a menny előízét fogja sugározni, közvetíteni, és öröm lesz ide betérni. A Jóisten adja meg kegyelméből, hogy minden élethelyzetben, váratlan élethelyzetekben is, ami spontán reakciónk, a hitolvasottaknak megfelelő legyen, egy érzülettel, egy indulattal, egy azon szeretetből fakadóan, egymást különnek tartván ti magatoknál viseltessetek a másik felé. Ezt adja meg kegyelemből Isten nékünk. Amen. Urunk Istenünk, édesatyánk, köszönjük a meleg szeretet szavait. Köszönjük, hogy nem kárhoztatsz, nem szítsz, hanem a szeretet áldott érintésével akarsz a mi szívünkben bizalmat ébreszteni, hogy amikor már érezzük a te feltétlen szeretetednek ezt a semmihez nem hasonlítható belső biztonságérzetét, akkor mondhasd el nekünk, hogy hol van még az életünkben korrigálni való, hol kell még igazodni a te szavadhoz. Köszönjük Istenünk, hogy erre akarsz bennünket megtanítani az egymáshoz való viszonyulásunkban is. Urunk, segíts nékünk, nékünk, akik minden pillanatban a te szeretetednek, a te kegyelmednek az áldásaiból élünk, akik rá vagyunk szorulva a te mentő, szabadító szeretetedre, ó segíts, Urunk Istenünk, hogy ne éljünk vissza ezekkel a kiváltságokkal, hanem elsősorban azt az önfeláldozó, a másik hibáira, problémáira nem tekintő szeretetet gyakoroljuk, hiszen ezt várjuk tőled is. Urunk, add, hogy ez a gyülekezet egyre többet és többet tanuljon a te példádból. Segíts nékünk, hogy ebben a közegben, a testvéri szeretetnek, ebben a benső melegében
egyre jobban épülhessen a mi lelki házunk is. Vagy tudnánk egymástól is tanulni szeretetet, vagy tudnánk egymás példaadásából is erőt, bátorítást, támogatást meríteni. Úrunk, segíts kérünk, hogy minden élethelyzetben a Krisztus evangéliumához méltó módon viseljük magunkat, hogy meglássák a kívülvalók, hogy mi Krisztusi szeretettel szeretjük egymást. Amen.

Jó reggelt kívánunk, sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Mielőtt a mai alkalomra rátérnénk, nevezetesen arra, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát, röviden hadd idézzek fel önök előtt egy bibliai ige szakaszt, ami világosan alátámasztja azt, hogy miért is beszél ilyen részletesen Pál apostol a szeretet jellemzéséről. Tudnilik, kimondja a Római Levél 13. fejezet 10. verse, hogy a szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Az igazi szeretet nem enged meg magának semmi gonoszt, önzést. Ahogy beszéltünk arról, az igazi szeretet az mindig a másikért, a másiknak kíván szolgálni, és nem magával foglalkozik. A szeretet tehát nem keresi a maga hasznát, mondja ki ezt a lakonikus és mégis nagyon fontos tulajdonságát a szeretet himnusza további jellemzése, és mindjárt meg kell állnunk egy picit ennek a felvetésnek az elején. Erich Fromm a Szeretet művészete című könyvében szinte lehetetlennek tartja úgy az emberi társadalmat, hogy ott nem keresi senki a maga hasznát. Így írja ezt az Erich Fromm Szeretet művészete című könyvében ennél a kérdésnél. A modern ember átalakult árucikké életerejét úgy éli át, mint befektetést, amelyel a legnagyobb profitra kell szertennie, amelyet a pozíciója és a személyiségpiac helyzete lehetővé tesz. Fő célja, hogy haszonnal cserélje szakértelmét, tudását, önmagát, és olyan csereüzletre törekedjen, amivel hasznot hajt magának. És ha az egész társadalmi és gazdasági berendezkedésünk azon alapul, hogy mindenki a saját hasznát keresi, ha az önzés elve kormányozza, amit csak néha a korrektség etikai elve mérsékel, akkor hogyan boldoguljon az ember, hogyan tevékenykedjen a létező társadalom keretei között úgy, hogy egyszer s mind a szeretetet is gyakorolja. Ezért jutnak manapság sokan arra az eredményre, hogy szeretetről beszélni nem jelent mást, mint részt venni az általános csalásban. Azt hangoztatják, hogy csak mártír, vagy csak őrült tud szeretni a mai világban. Ezért a szeretet minden taglalása csak üres prédikáció. Kedves hallgatók, lehet úgy boldogulni a mai társadalomban, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát? Hogy valaki ne keresse a maga hasznát? Az igazi szeretet az nem állítja elsőrendű kötelességének és elsőrendű céljának azt, hogy mindenben csak a maga hasznát keresse. Az igazi szeretet az úgy él az emberek között, hogy mindig a másik hasznát keresi, mert jól tudja, hogy ezzel a maga hasznát is szolgálja, a lelki, lelkiismereti és akár még anyagi hasznát is. A Biblia megnevez két személyt, akik le tudtak mondani a maguk hasznáról. Egy Ábrahámot, aki felkínálta Lótnak a jobb helyet, válassza ő a jobb földet magának a meggazdagodási lehetőségét, vagy Józsué, aki bevezette Izraelt a tejjel és a mézzel folyó Kánaánba, kiosztotta a nemzetek között a területeket, felkínálta, és magának csak egy kis részt hagyott, Temnát Sziráf városát, ami azt jelenti a megmaradt rész. Az az ember, aki a szeretet elvét követi, azt mindig le tud mondani a maga hasznáról, mert ezzel mások hasznát is, és az önmaga hasznát is munkálja. Tehát a szeretetnek ez a teljessége, az önzetlensége. Mindenképpen érvény kell, hogy szerezzen a szeretet megvalósításában az életünkben. Kívánom, hogy ennek gyakorlatát is

Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ma a mai ige hirdetésünk alapigéjéül nyissuk ki a Bibliánkat Lukács evangéliuma 8. fejezeténél, és ott a 15. verset szeretném olvasni, egy példázatának a legutolsó mondata. Ha jól emlékszem, talán a legutolsó mondata ez Jézusnak. Lukács evangéliuma 8. fejezetének a 15. verse. Jézus a magvetőrel mondott példázatának a végén így foglalja össze annak a talajnak a jellemzőit, amelyet jó talajnak nevez Jézus, vagy jó földnek, vagyis azt az emberi szívet, amely értően befogadja az Isten igéjét, az evangéliumot, ahogy a következő szavakkal. Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Akiknél az ige jó földbe hull, mondja Jézus, akik úgy hallgatják az igét, hogy az javukat tudja szolgálni, azokra jellemző az, hogy tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Ja, mindegyik jelző nagyon értékes, ami fülünk számára is. Ugye tiszta és jó szív, amit Jézus mond, amely ahhoz kell, hogy az ige magva igazán kihajtson és szárba szökkenjen, és gyümölcsöt teremjen, de hozzáteszi Jézus béketűréssel. Vagyis, hogy egy folyamat eredménye az, hogy az ige gyümölcsöt terem, és egyre több és több gyümölcsöt tud teremni. Ja, mi is sokszor gondolkodunk az életünkön, a mai szombatiskola különösen alkalmas volt elsősorban azoknak, akik már túl vannak a keresztségen, hogy elgondolkodjanak azon, hogy az ige, a tanítása, ami a bűnfeletti győzelmes életről szól, az mennyire tudott erőre kapni az életükben, mennyire tudott átformálni életeket, mennyire tudta a mi szívünket is megragadni, és a mi szívünkben is hatalommá lenni ugyanaz az isteni lélek, amely Krisztus győzelemre segítette. Gondolom, ti is, mikor otthon átolvastátok, gondolkodtatok azon, hogy igen, mi az, amit az én életemben Isten győzelemre tudott vinni, hogy tapasztaltam meg azt, hogy az életem megváltozását eredményezte az Isten ismeret, nem csak az ismereteim megváltozását eredményezte, hanem az életemét is. És akik körülöttem élnek, azok is azt láthatják, hogy nem csak korral jár a változás, hanem a hittel jár elsősorban az életem megváltozása. Nem csak ahogy én is idősödöm, és hát most már akarom, nem akarom, belátóbb kell legyek, ezért jobban vigyázok a tetteimre, a szavaimra, hanem hogy a hitből fakad az, hogy meg tud változtatni az Isten engem bizonyos dolgokban. Azt mondja Jézus, hogy amely jó földbe hull, és ott tiszta és jó szív, az jó föld, az tiszta és jó szív, ugye erről Ellen White a Krisztus példázataiban nagyon szépen és érthetően ír, hogy milyen ez a szív, ott gyümölcsöt fog teremni, és mégpedig béketűréssel. Vagyis ahhoz, hogy Isten igéje eredményt hozhasson az életünkben, ahhoz tiszta és jó szívre van szükség, megfelelően értő szívre van szükség, de kitartásra is van szükség. Az, hogy gyümölcsöt teremjen a mi javunkra, a mi életünk átformálását illetően, ahhoz egy állandóan fenntartott őszintességre, szomjúságra, vágyakozásra, szombat is kell mondta valaki, hogy Istenben való gyönyörködésre, Istenben való örömre van szükségünk, és ez így igaz. Hogy formálhasson bennünket, és gyümölcstermővé tegyen úgy, hogy az életünkben kibontakozik a Krisztus természete. Ez egy nagyon kívánatos dolog, és nagyon kedves dolog mindannyiunk számára, úgy gondolom. És nagyon kedves különösen azoknak, akik ennek a gyümölcseit tapasztalják körülöttünk. De én arra a gyümölcsre szeretném most tenni a hangsúlyt, amiről lehet, hogy tudunk, meg fontosnak tartjuk, de mégis még kevésbé, vagy szintén kevésbé látjuk az eredményét, vagy kevésbé törekszünk eredményekre, amiről éppen a testvérgyűlés lesz, meg amiért elmegy az énekkarotok ma
Sopronba, a szolgálat gyümölcse, az evangelizáció gyümölcse, az ige hirdetésének a gyümölcse, hogy továbbadjuk, hogy közvetítői vagyunk, csatornái vagyunk az Isten kegyelmének, az Isten szeretetének az emberek felé. Gondolom, ti is ugyanúgy, mint én, bármelyikünk hasonlóan érzi a szívében ennek a fontosságát, és az életünkben mindegyikünknek olyan központi szerepe van annak, hogy továbbadni az evangéliumot az embereknek, megismertetni őket. Csak hát sokszor a figyelmünket elragadja sok tennivaló, a mi életünkkel való bőséges foglalkozás, elragadják a kudarcok, a csalódás, az eredménytelenség, a lassú gyarapodás, lassú előrejutás. És Jézus talán ezért is teszi hozzá azt, hogy az igazán jó földre jellemző, az igazán tiszta és őszinte szívre jellemző a béketűrés is. Jellemző a befogadás készsége, de jellemző az is, hogy türelemmel munkálkodik együtt az Istennel. Mind a szíve megváltoztatása, mind mások szolgálatán. Ugye? Türelemmel várva, hogy az Isten eredményt munkáljon, eredményt hozhasson. Mi talán egy kicsit jobban fókuszálunk arra, hogy igyekezzünk már jobb emberek lenni, egy kicsit jobban törődünk azzal, hogy tudnánk magunkat rendbe hozni, aztán több-kevesebb eredménnyel, ugye, eredményről számolhatunk be, és kevésbé motivál bennünket, vagy mozdít meg bennünket hogy szolgálni az evangéliummal tovább. De lehet, hogy éppen a saját kudarcaink és az önmagunkkal vívott harcunk, vagy kudarcai, vagy a magunkkal való elégedetlenség is egy kicsit bénítólag hat ránk, hogy hát hogyan. Vagy éppen alkatunkból következik, hogy nem vagyunk olyan kezdeményező típusok, olyan közvetlenek. Végig tudunk utazni Budapesttől Sánkháig a vonaton úgy, hogy senkit meg nem szólítunk. Persze, hogyha magyarok is ülnek benne, hogy olyan alkat valaki, hogy egy kicsit zárkózottabb, elbújósabb. Sok minden akad el lehet, de Jézus olyan szépen fogalmaz, azt mondja, hogy gyümölcsöt teremni ebben a világban béketűréssel, hogy kitartással. És emlékezzetek, Ellen White-tól biztos olvastátok ti is több könyvét, amik az evangelizációról szólnak, ahogy Ellen White arról ír, hogy egy keresztény ember elkötelezett arra, hogy formálja ilyen értelemben is az életét, hogy nevelje magát, hogy a tehetsége több legyen arra, hogy az emberek felé közvetíteni tudja az evangéliumot. Hogy ne bénítsa le a saját tehetetlensége, ne bénítsa le a félénksége, a szókincs hiánya, a bátortalanság, vagy ugyanazt mondtam, bocsánat. Szóval sok-sok dolog, ne bénítson le bennünket, ne akadályozom meg, hanem igenis legyen törekvő, tetrekész ember, egy Isten evangéliumát ismerő ember, az igét ismerő ember, a Krisztust ismerő ember. Türelmes, odaadó, kitartó szolgálatra hív bennünket Jézus, és indít bennünket, mondhatnám, fel is szólít bennünket, mikor azt mondja, hogy menjetek el széles a világra. És hirdessétek az evangéliumot. Menjetek el az emberekhez, és hirdessétek az evangéliumot. Adjátok tovább, legyetek közvetítői. Ugye Jézus nem arra hívott, hogy találjunk egy közösséget, vagy nem azt szeretné elérni az életünkben, hogy végre valahogy elbotorkálunk az ő segítségével egy gyülekezeti közösséghez, egy gyülekezeti házhoz, és aztán azt magunkra csukjuk, és ott mindig igyekszünk szentek lenni, egyébként meg aztán éljük a magunk életét ebben a világban, ahol néhány alapvető jelszó, ugye, ami meghatározza az emberek gondolkodását és magatartását. Jézus szava, ahogy mondja, hogy legyen, hogy béketűréssel munkálkodjon az Istenfélő ember, a keresztény ember, hogy eszünkbe is juthatja az egyik jelszót. Ez az egyetlen bogár pont engem talált meg. Ez így szokott lenni. Moly lepke. Mit juttat eszünkbe a mai világ jelszavai közül ez, hogy Jézus azt mondja, béketűréssel, kitartással. A világ ma hogy gondolkodik? Azonnal kell minden, nem? Most és azonnal. Most és nekem. Hogy mindent meg tudjak egyből venni, ilyen izgatott a világ, mindent meg akar szerezni, mindent meg akarnak szereztetni az emberekkel, és ha már megvan valami, még a következő is kell, és még több kell.
Emlékszem, Gyökösi Endrének olvastam egy könyvébe az irigységről, ilyen érdekes megállapítást tett. Azt mondja, az irigység az nem arról szól, hogy nekem nincs, a másiknak van, ezért megkívánom, hanem ha nekem van, akkor is irigylem a másiktól. Hogy neki van. Az irigység egy ilyen nagyon mély rákfenéje az emberi természetnek. Hogy még több és még több. De ráadásul azonnal. Ugye úgy pörget bennünket a világ, hogy most és azonnal. És Jézus azt mondja, egy keresztény istenféle ember tudja, mik a céljai, és arra kitartóan törekszik, hogy azokat el is érje, megvalósítsa. Odaadóan, oda szánva magát munkálkodik, fáradozik azért, hogy célba jusson. Az ilyen tanítvány számíthat gyümölcsre. Szóval az egyik, ez a másik jelszó, az, hogy élj magadnak. Ugye? És ez a jelszó különösen ütközik, vagy ellentétben áll Jézus szavával, hogy menj és szolgálj a másiknak. A másik javát keresd, a másikra nézve gondolkodj, töprjenk, törekedj, fáradozz, élj a javára. Ez a világ azt mondja, élj magadnak. Fogadj el mindent, szerezd meg mindent, ragadj meg mindent, minden lehetőséget, és most és azonnal élvezeteket, javakat. A kereszténység pont az ellenkező irányba indít el bennünket. Pont az ellenkező dolgokra szólít fel, vagy magatartásra szólít fel bennünket. Hogy menjünk és tegyünk az embertársainkért. Ne feledkezzünk meg róluk, ne felejtsük el őket. Fáradozzunk értük. Én úgy gondolom, hogy ezeket nagyon fontos megjegyeznünk, mert ránk is, minket is veszélyeztet az, hogy ránk telepszik ez a gondolat. A dolgok sürgetése, sokassága közepette, a kudarcaink közepette, az alkati adottságaink közepette, hogy hát nincs nekem arra időm, tehetségem, erőm, stb. És ráhagyjuk bizonyos evangélizátorokra, bizonyos más emberekre, vagy a gyülekezeti tagokra. Nem igaz. Nem igaz. Jézus azt mondta, menjetek el széles a világra, és hirdessétek az evangéliumot. Vagyis a keresztényeknek feladatuk van ebben a világban. Az Istent ismerő, Istent szeretetét befogadó, becsülő embernek feladata van ebben a világban. Feladata van a másik emberrel. És ugye hajlamosak vagyunk esetleg arra is gondolni, hogy elmenni széles a világra, az azt jelenti, hogy hát akiknek adatik erre tehetség, meg lehetőség, azok elmennek más városokba, elmennek más országokba, más kontinensekre, és prédikálják az evangéliumot. És elfelejtjük, hogy a világ ott is az a világ, ahol én élek. Nem? Hogy menjetek el széles a világra, az lehet, hogy nem jelent többet, mint átmenni a szomszéd házába, vagy átmenni a másik utcába, vagy elmenni a város másik kerületébe. Lehet, hogy nem jelent többet. Úgy gondoljuk, mikor Jézusnak ezt a szavát halljuk, hogy ez bizonyára valami nagy volumenű akciókat jelent, és nagy beruházásokat, és nagy tevékenységeket, és nagy megmozdulásokat jelent, elmenni széles a világra. Közben nekünk meg kell találnunk a feladatainkat a közvetlen környezetünkben. Ugye, néha elnézek gyülekezeteket, ugye most már jó párban jártam én is, és elnézem a testvéreket, ahol lassan elfogynak, ugye 25 éve nézem már majdnem a gyülekezeteket, és van, ahol fogynak el, és ugye elgondolkodom, hogy hol vannak a testvéreknek a gyermekei, az unokái, a szomszédai, a barátai, a munkatársai, hogy egyiknek sincs közülük itt senki. Hogy lehet ez? Mi hogyan visszük el az evangéliumot? Hova akarjuk elvinni? És ezt én megértem, mert én nekem is megvannak ezen a területen a tapasztalataim, hogy nem fogott lenni minden szomszédunk velünk együtt a gyülekezetben, nem fogott lenni minden rokonunk, nem fogott lenni minden gyermekünk, nem fogott lenni minden munkatársunk. De hogy vannak gyülekezetek, ahol ez azt jelenti, hogy nulla eredmény, hogy sem gyermek, sem rokon, sem barát, sem munkatárs, sem más, hogy elfogynak, hogy vajon mennyire volt ott tehetsége a testvéreknek arra, hogy az evangéliumot továbbadják. Vajon mennyire tanulták meg az evangéliumi hirdetésnek a tudományát. Vajon mennyire szorgalmazták, mennyire jól tették, mit adtak át.
A héten voltam egy értekezleten, és ott egy szlovák igehirdető tartott előadásokat, és úgy emlékszem, hát ez egy ilyen sztori jellegű dolog, nem tudom, és nem is szeretném az egészet elmesélni, csak úgy, hogy bemutatta azt, ugye angolul beszél, de szlovák, aki magyar gyülekezetekben is szolgált, és tud magyarul, és azt mondja, emlékszik azokra az időkre, amikor a falvakban, városokban annyit tudtak az adventistákról, hogy kell mondani azt, hogy nem, hogy don't malac, valami ilyesmi, hogy malacot nem lehet enni. Szóval ezt akarta magyarázni nekünk, hogy ez sem lehet, az sem lehet, hogy ilyen negatív tudást szereztek csupán rólunk, amik számukra ijesztő volt. És elmenni szélese világra, ezt talán kevésbé érti az ember a közvetlen környezetére, vagy kevésbé tudja gyakorolni. És persze nem egyszer, nem is könnyű megszólaltatni az evangéliumot, nem könnyű álhatatosan kitartan fáradozni a családtagjainkért, a munkahelyi helyen a munkatársokért. Sokszor a gúnyolódás, a viccelődés tárgya a hitünk, akár a személyünk is. De én úgy gondolom, hogy Jézus szava és Jézus példája nem egyszer, ahogyan általa meggyógyított, például a vakok, a gadarénusok meggyógyításán, és ahogy visszaküldi őket, hogy csak maradjatok ott, és mondjátok el azt, amit az Isten tett veletek. Ezek olyan bátorítók arra, hogy nem szabad feladni a közvetlen evangélium hirdetés szolgálatát. Nem szabad feladni. Nem szabad intézményesnek tekinteni. Nem szabad egy nagy személyekhez kötni, vagy prédikátorokhoz kötni. Ez mindannyiunknak szóló szava Jézusnak, hogy menjetek el széles a világra, vagyis menjetek. És ahol környezetetekben az a világ, ahol ti éltek, ott, ahogy lehetőség adatik, szolgáljatok az evangéliummal. Ne hallgassátok el, ne bizonytalanodjatok el, ne adjátok fel. És amikor tervezünk, akkor jó dolog, hogy közöset tervezünk. Jó dolog, hogy összefogással megpróbálunk erőfeszítéseket tenni. Jó dolog egymást támogatva szolgálni, és sokszor észre se vesszük egymáson, hogy milyen bátortalanok vagyunk, és milyen bizonytalanok, hogy egymás buzgalmából hogy nyerünk mi is erőt és bátorítást. De amikor hazamegyünk, gondolkodjunk azon is, hogy a személyes, egy személyes evangelizáció mi. És hogyan végzem, mit teszek, kiket, hogy veszem sorba az embereket, kikért imádkozom, kiket hordozok. Nap mint nap az imáimban, kiknek viszek könyvet, ezt-azt, hogyan próbálok segíteni. Jó, ezt is mérjük fel, ezen is gondolkodjunk. Nem szabad kihagyni, nem szabad kihagyni. A közösbe egy darabig részt veszünk, aztán abból is kikopunk, és akkor mi marad? Hogy követjük Jézusnak ezt a szavát, hogy elmenvén széles a világra, hirdessétek az evangéliumot. Szóval kicsit gondolkodjunk azon, hogy eleget teszünk-e a környezetünkben élőkért. Hogy eleget tudunk-e tenni értük. Eleget tettünk-e értük. Meséltem már nektek, amikor a Debrecenben a misszióvezető, már pár éve ott voltam, és beszélgettünk, egy missziós tanácskozásunk volt, és folytak ott evangelizációk, Rezinger János jött nekünk, úri sorunk volt, ugye ő eljött, megtartotta, mi mint egy jó szervezőiroda, leszerveztük az egészet, kivittük a könyveket, eladtuk, amit megvettek, aztán hazapakoltunk szépen. Nagy fáradtság volt, mert egyre inkább unták a testvérek is az évek során, de olyan jól működtünk, mint rendezvényiroda. És aztán úgy beszélgettünk egy alkalmon, és kérdeztem, elmondtam egy-két gondolatomat a misszióval kapcsolatban, azt is, hogy én ezt a hozzáállásunk, vagy a részvételünket így bizonyos szempontból kevésnek találom, és hogy szeretném kérdezni, hogy kik vagytok, akiknek már vannak barátai, vagy ismerettséggel, meg kik vagytok, akik, hogy meg úgy adtam ötleteket, és emlékszem, hogy ezt mondtam, hogy gondolom, ti is van néhány ember, akiért rendszeresen imádkoztok, tavasztól őszig, ősztől tavaszig, rendszeresen imádkoztok, és hordozzátok őket, és megpróbáltok, és így rám néz a misszióvezető, és azt mondja,
Hát én erre eddig még nem is gondoltam. Aztán én elmegyek, beülök, tényleg ő volt az egyik, egyébként a 10 testvérből, aki jelen volt, 8-an végigbeszélgették az előadást az előtérbe, kint. Ketten bennültek, az egyik azért, mert muszáj volt a hangosítást követnie, másik meg ő volt, mert nagyon érdekelt az előadás, és tanulni akart. Ez jó, jó hozzáállás, de ott rájött, hogy nem elég. És hogy rám kérdez, hogy rám csodálkozik, hogy hát ő erre még nem is gondolt. Na, hát utána olyan szépen fordult a hozzáállása, és tényleg az egyik legbuzgóbb munkásunká vált. De úgy gondolkodjunk ezen. Pál apostolnak emlékeztek, a római levél elején így kezdő, hogy én minden embernek köteles vagyok. Minden ember felé elkötelezett vagyok az evangéliumban. Ha valakivel kapcsolatba kerülhetek, csak egyszerűen az életem bonyolítása vagy fenntartása úgy során, vagy még inkább úgy, vagyis úgy is, hogy én a kötelezettségemet úgy élem meg, hogy elmegyek, kimozdulok, erőfeszítéseket teszek, áldozatot vállalok, gondolkodom rajta, imádkozom, és anyagilag áldozok rá, hogy megkeressek embereket, hogy elvigyem hozzák az evangéliumot, mert ők nem fognak ide bekopogni. Nem fognak rátalálni a neten, mérföldcsónakra feltétlen az összes több százezer ember, aki a környéken él, és akikből néhány százat el tudtok érni. Hanem nekünk kell elmenni, megkeresni. Minden egyház halála az, hogy magukra csukják a templomajtót, és aztán ott miséznek, vagy istentiszteleteket tartanak, és aztán azt mondják, hogy de hát mindenki előtt nyitva az ajtó, aki akar, bejöhet. Hát miért nem jönnek az emberek? Hát mert a bűnös világban élnek, mert a bűn szeretik. Hát mi mit szerettünk valamikor, ugye? Nem Jézus szerettük, mit szerettünk? Elmenvén széles a világra, mondja Jézus. És Pál olyan megragadó, ahogy ezt megfogalmazza, én minden embernek köteles vagyok. Róma 1.14. Hogy én nekem úgy érzem, hogy az a feladatom, hogy mindenkinek valami módon bizonyságát adjam az Isten iránta való szeretetének, az Isten igazságának, az Isten ígéreteinek, az evangéliumnak és a hatalmas ígéretnek, hogy egy örökkévaló élet minden ember számára el van készítve, hogy Isten ajándéka az örök élet az ember számára. Hogyha belegondolunk, ha megpróbáljuk úgy elképzelni ezt, hogy ha nálunk van a kincs, az, amivel az éhezőket táplálni lehet, akkor nem természetes az, hogy nekünk azt vinni kell és felszolgálni? Hogyha ránk bízta Isten a kincseit, akkor mi megtehetjük azt, hogy beraktározzuk, és jól lelakatoljuk, és akik éheznek, azok végül éhen halnak. Emlékeztek arra a képre, amit Ellen White a hajóútról ír, hogy nagy rakott, hogy egy kontinensen, valahogy így emlékszem rá, egy kontinensen hallanak hírt, az ott élő emberek hírt hallanak arról, hogy messze egy másik kontinensen éhínség van, és teleraknak egy hajót élelmiszerrel, segélycsomagokkal, és elindulnak az óceánon át. Ezt írja az adventizmusról Ellen White. És elindulnak az óceánon át, és megállnak egy szigetnél, egy kicsit kikötni, és aztán ott maradnak, és felélik, amit vittek. És szépen a maguk javára felélik, és nem jutnak soha el az éhezőkhöz. Olyan megragadó kép, és olyan fájdalmas, hogy Ellen White leírja, hogy talán beleragad ebbe a mi népünk is, vagy beleragadunk mi magunk is egy ilyen folyamatban, hogy értjük mi a felszólítását Jézusnak, értjük, de valahogy nem készítjük fel a szívünket. Az a tiszta és jó szív, az valahogy abból valami mégis hiányzik. Valahogy a jó föld nincs eléggé megművelve, megmunkálva. Ilyen gyümölcsöt nem tud érlelni, nem tud teremni. Ugye figyelmeztet erre az ige is, és ez a történet. Pál apostol azt írja az efézusi levélben, vagy nem, azt mondja az efézusiaknak, írja az Apcsel 20, 20. fejezetében, hogy amikor éveket eltöltve Efézusból elutazik és búcsúzik el, akkor így köszön el a vénektől, hogy én minden ember vérétől tiszta vagyok. És ez nem azt jelenti, ugye ezt tudjuk, mit jelent.
inkább csak azzal foglalkozunk, ami direktbe érdemes gondolkodni. Hogy azt jelenti, hogy ő akivel tehette, beszélt az evangéliumról. Akiért csak tehetett, azért annak utána ment. Valamit annak utána ment. A 19. fejezetben azt olvassuk, hogy vetekedett a zsidókkal, hogy házanként és nyilvánosan prédikálta az evangéliumot, hogy törődött az emberek sorsával. Hogy nem tudományként vitte csupán, és nem csak előadó termekbe szolgált az evangéliumban, hanem lélektől lélekig, szívtől szívig, élettől életig vitte. És erre mindannyiunknak van lehetősége. Mindannyiunknak adott hozzá képességet az Isten. Már csak azért is, mert Jézus ezt is mindenkire érvényesen mondja, hogy elmenvén széles a világra, tanítsátok az embereket, hirdessétek az evangéliumot, tanítsátok meg ezekre az ismeretekre őket. Mert hát Jézus azt mondja, hogy a hívő egyház és a hívő ember jelképe a világosság. Ugye a gyertya, hogy világítson az ember. Világítson nyilván a jellemével, de világítson a cselekedeteivel. Világítson azzal, hogy világosságot visz, hogy elmegy és prédikál, tanít az embereknek. Továbbadja, elmondja, megosztja velük az evangéliumot. Mindig találunk rászorulót, mindig találunk olyat, akinek egy-két vigasztaló szó, vagy egy jó könyv, vagy egy hasznos cselekedet, egy fontos dolog elvégzése javára lesz. Mindig találunk ilyeneket, és keressük, legyen nyitott rá a szívünk. Kitartásunk ehhez is legyen. Tiszta és jó szívvel törekszünk arra, hogy embereket az evangéliummal vigasztaljunk. Embereket az Isten létezésével vigasztaljunk, szeretetével vigasztaljunk. Olvassuk el most a kicsit tovább lapozva a Lukács evangéliumából a 16. fejezetből, azt a példázatot, amit én egyszer nagyon régen hallottam egy igehirdetésben, és se előtte, se utána, ez a nagyon régen, ez Győrhöz kötődik, és Remény Attilához, a hamis sáfár példázata. Emlékszel, Attila, amikor ezt tartottad? Ez volt vagy 15-17 éve. A hamis sáfár példázata. Nem szeretném az egészet felolvasni, és az minden tanulságát levonni, inkább majd csak a vége felé. Ugye arról szól, hogy van egy úr, akinek van egy sáfára, akire rábízza minden vagyonát, és ő gazdálkodik azzal, de kiderül a turpissága, hogy a maga zsebére dolgozik. És el akarja számoltatni az úr. És mikor megtudja ezt, akkor gyorsan, mert tudja, hogy úgyis ki fog derülni, lebukik, és el fogják küldeni, hogy ne földön futóvá váljon, kitalál egy nagyon egyszerű dolgot. Elmegy az úrnak a üzlettársaihoz, és megegyezik velük, hogy csökkenthetnek a tartozásuk összegén, amivel az úrnak tartoznak, ő még rá tudja vezetni a főkönyvre, vagy nem tudom mire, és ők is jól járnak, és ha majd ő földön futó lesz, akkor nyilván abból a kimentett részből, abból majd ő is valamennyikét kap. Ugye ez a hamis sáfár példázata. Erről szól, hogy egy ember rájön arra, hogy mi szolgálja a saját érdekét. Hát egy önző embernek előbb-utóbb rá kell jönnie arra, hogy mi szolgálja a saját érdekét, ugye? Ha már ehhez sincs elég eszünk, akkor elég nagy bajban vagyunk ebben az életben. Ő rájön és megoldja a problémáját. És Jézus, mikor ezt elmondja, akkor azt olvassuk a 8. versben végül, és dicséri az Úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert a világosságnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál, a világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. Ugye a saját eszek járása szerint, a saját érdekükben eszesebbek. De kikkel hasonlítja a világ fiait össze Jézus? A világosság fiaival, vagyis a Krisztus tanítványaival, az Isten gyermekeivel. Azt mondja, maguk nemében eszesebbek, jobban tudják, mi szolgálja a saját javukat. Jobban tudják, hogy mi az, ami a saját érdekükre való. És aztán Jézus így folytatja, én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból,
hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Mert aki a kevesen hű, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, kibízná reátok az igazi kincset. És aki, ha a másin hívek nem voltatok, kiadja oda nektek, ami a tiétek. Nem olvasom tovább. Ez így folytatja Jézus, hogy egy felhívással, hogy azért mondom nektek, ti is szerezzetek barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Mit akar mondani Jézus? Ugye nyilván ő nem fog arra bátorítani senkit, hogy a világot szeresse. Ugye nem arra bátorít bennünket, hogy a világgal kössünk barátságot, hogy elegyedjünk mi is a világban élők szórakozásába, élvezeteibe. Nem azt mondja Jézus, hogy szeressük meg a világot, hanem szerezzünk barátokat a hamis mammonban élők közül. Szerezzünk barátokat. Azt sosem mondta, hogy barátságtannak legyünk azokkal, akik még nem ismerik őt. Ugye? Nem mondja, hogy barátságtalan. Azt mondja, sőt, inkább törekedjünk barátságra velük. Törekedjünk, hogy barátaikká legyünk, hogy valami módon, ahogy ő is tette, beült Máté házába, a tivornyázók közé, elment a kánai mennyegzőre, megcsúfolták azzal, hogy a paráznáknak, meg a bűnösöknek a barátja, hogy olyan módon tudott barátkozni Jézus közöttük, barátkozni velük, hogy egész közel került hozzájuk, és közben nem ő alacsonyodott le hozzájuk, hanem őket emelte fel a tanításaink keresztül. Ugye, milyen nagy tehetség ez, milyen áldott tehetség ez, nem? Hogy nem bepiszkolódni a koszos helyen, hanem inkább a koszos helyet is megtisztítani. Ugye? Felébreszteni ott a környezetében élőkben a vágyat a jobb után. Ráébreszteni a sötétségben ülőket arra, hogy van világosság. Ráébreszteni őket arra, hogy lehetnének jobb emberek. Van lehetőségük nekik is. Milyen jól kell ehhez az evangéliumot képviselni. Milyen szeretettel kell ragaszkodni azokhoz, akik piszkosak, akik sötétben ülnek, akik a szórakozásoknak élnek. Milyen szeretettel kell rájuk gondolni, akik az alkohol rabjai, akik az ösztöneik rabjai, és ki tudja minek. Ugye, akik körülöttünk élnek. Hazudnak, lopnak, csalnak, rendetlenek, elutasítóak, gorombák, káromkodnak. És mi nem valami szent aurát kerítünk magunk köré, és aztán lepattannak rólunk, hanem inkább őket is próbáljuk bevonni abba a szentségbe, amit rajtunk keresztül az Isten ki tud árasztani. Azt mondja Jézus, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból. Azt mondja Jézus, rendben van, hogy törekszünk arra, hogy azt mondja az ige, hogy nekünk fontos feladatunk, hogy törekedjünk az életünk megtisztítására. Arra, hogy az életünk szent és tökéletes legyen. Ma erről tanultunk, nem kis hangsúllyal. Hogy az életünket megtisztítsuk a bűneinktől. Ez az egyik gyümölcs, de a másik az, hogy barátokat szerezve sokakkal együtt megyünk az Isten országába. Sokak jutnak el az Isten országa ismeretére általunk, és talán közülük az Isten országába is többen. Ez is gyümölcs a keresztény Istenfül embernek. Aki nem tanul meg szolgálni, aki nem vezet másokat Krisztushoz, aki nem tud így az Isten dicsőségére élni, annak jóval kevesebb az esélye az Isten országába jutáshoz, miközben igyekezett is, mert megszentelődés sincs igazán evangéliumi szolgálat nélkül. Persze szolgálat sincs eredményes szent élet nélkül, ahogy Jézusra is jellemző volt. Lássuk ezt így együtt. Jézus azt mondja, hogy szerezzetek barátokat magatoknak a hamis mammonból. Nem azt mondja, legyünk megalkuvók, de ne is legyünk barátságtalanok. Ne kirekesztő, meg magunkat berekesztő módon gondolkodjunk, hanem érintkezzünk a világban élő embertársainkkal. Mert aki a kevesen hű, az lesz a sokon is hű. Azt mondja Jézus, aki megtanulta, hogyan kell fáradozni ezen a világon,
emberekért, az fog tudni fáradozni a mennyben is a többi teremtményért. Az fog tudni az Istennel együtt működni, együtt munkálkodni majd a világegyetemben, az örökké valóságban mindenki javára. Ezt az elvet itt kell megtanulnunk, ezt itt kell magunkévá tennünk. Az Isten szeretetéből következő szolgálatkészséget itt kell természetünké tenni, vagy jellemünké tenni. Itt kell a megmentés, az odaadás, a fáradozás szolgálatát magunkévá tenni. Aki kevesen hű, az sokon is hű. Egy nagyon nagy alapelve ez a Bibliának. Ugye sok ilyen rövid, egy mondatos alapelvet fogalmaz meg Jézus is, és a Szentírás több helyen. Ez az egyik, és csodálatos, hogy aki kevesen hű, az sokon is hű. És bizony, aki a kevesen hamis marad, az a sokon is hamis marad. Aki nem tanulja meg, hogy szolgálni embertársaink, az nem fog tudni másut is szolgálni. Már jobb körülmények között sem, úgymond, szolgálni. Azt mondja Jézus, hogy aki itt nem sajátította el, nem értette meg, hogy a saját javát is ezzel szolgálja, ahogy az a hamis sáfár, hogy másokkal törődik, az hiába kerülne jobb körülmények közé, ott már nem fogja tudni megtanulni. Ott már nem fogja. Szeretnék olvasni a példázat magyarázatával kapcsolatban. A Krisztus példázati könyvben egy rövid leírás van, javaslom, ha hazamentek, olvassátok el. Van egy nagyon szép bemutatása, hogy hogyan is értsük ezt a hűséget. Azt írja, a példázat elmondása után Krisztus így szólt. E világnak fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Azaz a világ dolgaiban jártas emberek bölcsebben és megfontoltabban szolgálják saját érdekeiket, mint a magukat Isten gyermekeinek vallók, Isten művét. Így volt ez Krisztus korában, és így van ez ma is. Megfigyelhetjük ezt sok olyan ember életében, aki magát kereszténynek mondja. Az Úr képességekkel áldotta meg őket, hatalmat és hatáskört adott nekik. Pénzt bízott rájuk, hogy munkatársai legyenek a megváltás szent munkájában. Isten minden ajándékát az emberiség áldására, a szenvedés és a nyomor enyhítésére kell felhasználni. Táplálnunk kell az éhezőt, felruháznunk a mezítelent, gondoskodnunk az özvegyről, árváról, segítenünk a lesújtottakon, elnyomottakon. Isten nem akarta, hogy a világot elárassza a nyomor. Nem akarta, hogy az egyik ember bőségben és fényüzésben éljen, miközben mások kenyérért sírnak. Az élet szükségleteket meghaladó javakat Isten azért bízta az emberre, hogy jót tegyen, és az emberiség áldására éljen. Az Úr ezt mondja, adjátok el, amitek van, és adjatok alamizsnát. Legyetek szíves adakozók, közlők. Mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, a csonkákat és sántákat, vakokat. Megnyisd a gonoszság bilincseit, az igának köteleit megold, és szabadon bocsásd az elnyomottakat. Elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Ezeket az Úr parancsolja. Vajon végzik-e ezt a munkát a magukat kereszténynek vallók széles tömegei? Ó jaj, hányan használják Isten ajándékait saját céljaikra? Hányan halmoznak házat házra, telket telekre? Hányan költik pénzüket élvezetre, vágyaik kielégítésére? Mértéktelen drága házakra, bútorokra, ruhákra? Embertársai

fogadjuk el ennek, hogy lehetséges barátkozni a mammonban élőkkel. Szükséges a javukra és a mi javunkra barátkozzunk a mammonban élőkkel, hogy az Isten velünk lesz, velünk akar lenni, ott lesz, és segít, és tanácsol, és ad akár mértéken felül, azon felül, amennyi nekem van, ha ott több a szükség, mint amennyit én tudok adni, akkor majd ő kipótolja és megadja. Higgyük el, nézzétek meg az evangéliumban az apostolokat. Hát miük volt, mit mondott Péter, vagy János? János, hogy aranyunk, ezüstünk nincs, de az Úr nevében mondjuk kelj fel, és jár, és járt. Higgyük el, hogy az Isten együtt fog velünk munkálkodni, és megtörténnek azok a csodák, amik megtörténtek az apostoli korban. Megelégítetnek azok az éhezők, akik a akiknek senki nem adna, ha nem hívő emberek keresnék meg őket. És többet fogunk a kezünkből kiadni, és a szánkon többet fogunk megszólaltatni, mint amennyivel gondoljuk, hogy bírunk. Mert az Isten majd felettébb megelégít. Nem erről szól az 5000 meg a 4000 megvendégelése? Olvassuk el a Jézus életében, már nem akartam felolvasni, az adjatok nekik ti enni példázatot, történetet. Ugye Jézus miért szólította fel a tanítványokat? És nem tudták elhinni, hogy rajtuk keresztül ennyi éhezőt, vagy ennyi éhes embert meg lehet elégíteni. Milyen nehéz nekünk is elhinni. Mindig hívnánk gyorsan egy jó prédikátort, aki jól tud beszélni, mindig hívnánk egy gazdag embert, aki telefonon, hogy figyelj, itt a szükség kellene. Vállaljuk fel a körülményeket. Környezetünkben élőket, és vállaljuk fel a körülményeket, és buzgón hívjuk segítségül az Istent, és az Isten az ő dicsőségét meg fogja mutatni a szolgálatunkban. Amen. Szerető Istenünk, jó Atyánk, köszönjük, hogy megszólíthatunk most is az ige szavai után, és az ének gyönyörű szavai után. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk mi is, Urunk, kérünk, tekints le ránk az égből, és tölts ki a te drága áldott lelkedet, áldó lelkedet, amely, aki által, Urunk, bennünket, a te gyermekeidé tudsz újjászülni. Kérünk, tölts ki lelkedet, Atyánk, ránk, hogy mint Krisztus járjunk széllyel ezen a világon, és tudjunk bemutatni téged, annyi a mi botlásunk, annyi a mi tartozásunk feléd, az emberek felé. Urunk, hozzád könyörgünk, hogy szenteld meg népedet, és segíts nekünk, Istenünk, a közvetlen környezetünkben és a távolabb lévőkbe között is, Urunk, igaz életet élni. Bocsásd meg a mi bűneinket, amikkel megbotránkoztattunk embereket, miközben a te nevedre hivatkoztunk. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy megszentelt néped lehessünk tényleg, akik nem hiába éneklik, hogy várnak téged, és kebledre szeretnének borulni. Könyörgünk, hogy újítsd meg életünket te benned, és újítsd meg szolgálatunkat is a lélek által, és légy bennünket alkalmassá az evangélium hirdetésére. Urunk, várjuk a késői esőt, amikor, mint az apostolok, mi is olyan bizonysággal hirdetjük, olyan erővel Krisztust, ahogy ezt ők tették, és láthatjuk az emberek szabadulását, gyógyulását, boldogságát és üdvösségét, Urunk, kérünk téged, hogy készíts fel bennünket a késői esőre, és segíts majd azt is betöltenünk. Köszönjük neked, hogy meghallgatsz az Úr Jézus nevéért. Amen.

A mai témánknak a címe a paradicsomi megkísértés. Két héttel ezelőtt beszéltem a bibliai teremtés történetről és annak legfontosabb tanításairól, és azzal végeztük az előadást, hogy ha minden olyan tökéletes volt, akkor hogyan jött létre az emberi világban a rossz? Ha Isten minden tökéletesen teremtett, és legfőképpen az embert a hatodik napon, és az ő számára készítette el a földi világot, akkor ezzel szemben miért tapasztaljuk mi azt, hogy olyan sok rossz van a világon, mi az oka, mi a forrása a rossznak, hogyan jelent meg az emberi világban a rossz? A mai alkalommal a Biblia második és harmadik fejezete a témánk, fel is írtam a táblára, Mózes első könyve második és harmadik fejezetéből emelek ki egy-egy jellemző részletet, és azt követően különböző kérdéseket szeretnék feltenni. A tábla jobb oldalán új szövetségi bibliaversek is vannak, hiszen az egész Biblia összefügg, az Ó és az Új Szövetség kiegészíti egymást. Mind a két szövetség válaszol az általunk föltett kérdésekre. Az előadást szeretném a Mózes első könyve második fejezet 15. versének felolvasásával elkezdeni. Ez a következőképp hangzik. És vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Ez egy nagyon egyszerű bibliai ténymegállapítás. Az Isten vette az embert, és helyezte őt az Édenbe. Ezt a szót fordították le héberből, görögre a paradicsom szóval, és mind a két kifejezés magyarul ennyit jelent, hogy kert. Isten egy kertbe helyezte az embert, egy körülhatárolt földterületre, egy kertbe, és itt mindjárt ennél a Biblia versnél szeretném is föltenni a kérdést, hogy miért csak egy kertet kapott osztályrészül az ember. Persze mielőtt bele mennénk ebbe a kérdésbe, szeretném mutatni a térképünkön is, hogy ez a kert ez nem egy olyan kis konyhakert, vagy olyan kis házi kertszerű dolog volt. A Biblia megmondja azt a négy folyót, amely keresztül folyta ezt az Édent, vagy paradicsomot, vagy kertet, és ebből kettőt tudunk azonosítani, mert az egyik a Hiddékel, amely a Bibliában máshol is ilyen néven előfordul, ez a Tigris folyó, a második pedig az Eufrátesz. Tehát itt Mezopotámiában a Tigris és az Eufrátesz folyó tájékán volt az emberiség bölcsője, ez a bizonyos Éden vagy paradicsom. Közelebbről nem tudjuk ezt körülhatárolni, de hát egy óriási földterület volt, egy szinte egy fél földrésznyi földterület, de az egész világhoz, az egész földhöz képest azért egy tört rész volt. A kérdés továbbra is fennmarad, ha Isten azt mondja az előző fejezet tanúsága szerint az első emberpárnak, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be az egész földet, akkor miért csak egy Édent, egy paradicsomot, egy kertet biztosított nekik az Úr? Miért csak ez bízta rájuk? Miért olvastam ezt így, hogy helyezte az Isten az embert az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt? Erre a kérdésre a legvilágosabban és a legrövidebben Jézus Krisztusnak egy nevezetes kijelentése válaszol, amelyet Lukács evangélium a 16. fejezetében olvashatunk a 10. versben. Jézus Krisztus az egyik példázatát így fejezte be, aki a kevesen hű, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ez azóta szinte szállóige és közmondás lett, de egy nagyon mélyértelmű mondás. Aki a kevesen hű, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ebből a visszahivatkozásból kiderül, hogy Isten azért bízott egyelőre az emberre csak egy tört részt, csak egy Édent, csak egy kertet. Mert az embernek egy ilyen kis részen kellett bizonyítani az alkalmasságát arra, hogy majdan az egész föld kormányzására is képes lesz. Isten azért nem adta rögtön az első emberpárnak az egész földgolyót,
Azért adta neki csak az édent, mert ezen a kis területen kellett volna bemutatni az első emberpárnak arra azt, hogy alkalmasak lesznek egy egész bolygónak, a nagy földnek a vezetésére, a kormányzására. Hiszen Isten ezért alkotta az embert, hogy a föld ura legyen. Ne a föld rabszolgája, a föld ura legyen. Tehát erre az első kérdésre, hogy miért beszél a Biblia rögtön a második fejezetben csak egy édenről, egy paradicsomról, ugye csak egy kertről. Erre ez a válasz, Isten bölcs nevelési szándékkal tette, amit tett. Egyszerre nem lehet rábízni az emberre mindent. Először a kicsin kell bizonyítani azt, hogy képes lesz majd a sokon is hűnek lenni, és ez azóta is nagyon nagy törvény az emberi életben. Hogy mindig azt látjuk a bibliai témák tanulmányozásánál, hogy visszamenőleg egy régi ismeretet is szerzünk, a Bibliának megértjük egy-egy helyét, de hogyha jobban elmélyedünk benne, akkor megértünk az emberi életünkből is valamit. Ez mindig fönnáll a Bibliával kapcsolatban. Aki a Biblián elgondolkozik, mindig a saját életéből és a környezete életéből ért meg valami alapvetőt. Mert nem így van ez a mi életünkben is. Az az ember, aki a kicsiben, egy kis munkában, egy kis feladatban nem bizonyította a rátermettségét, hogy képes azt elvégezni, és jól végzi el, arra hogyan lehetne többet rábízni. Nagyon nagy bajokhoz vezetett ez az emberi életben, amikor olyan embereknek adtak hatalmat, olyan embereknek adtak nagyobb feladatköröket, akik a kicsiben nem voltak hűek, nem bizonyították azt, hogy ők képesek majd a sokon is híveknek lenni. Vagy olyan emberek kaptak hatalmat, akik a kicsiben néhány embert nem tudtak vezetni és irányítani. Ez mindig kockázatos dolog. Erre nagyon ügyelni kell és nagyon vigyázni kell. Ez egy törvényszerűség. És Isten a Biblia szerint bölcs és csodálatos, hatalmas nevelő és pedagógus. Isten az emberre ezért nem bízta rögtön az egész földet, csak az Édent, mert az embernek bizonyítania kellett az alkalmasságát, a rátermettségét, hogy jó gazdája lesz majdan a földnek. De nem tudom, hogyha éber füllel hallgattuk ezt az első Biblia verset, valami még megütötte a fülünket. Ez a második kérdés, amire szeretnék most már áttérni, mert így hangzott ez a rövid vers, hogy vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Hát a művelje szón nem kell sokat gondolkoznunk, hiszen Isten az ember tevékenységre teremtette, munkára teremtette. Ugye a felvilágosodás korában is a híres Voltaire-i mondás innen származik, hogy a Candidot befejezte, hogy műveljük kertjeinket, hogy mindenki dolgozzék, mindenki művelje a maga területét, nem csak a szó szerinti kertekről van szó, hogy egyáltalán tevékenykedjék, alkosson. Tehát azt tudjuk, hogy mit jelent az, hogy művelni. De miért van ez a második szó, hogy őrizze azt? Hát kitől kellett őrizni? Hát ha eddig csak arról volt szó, hogy Isten, amit megteremtett, tökéletes és jó. Ha a földi világ létrehozásában semmi porszem nem vegyült, ugye az egész teremtésbe, akkor kitől kellett ezt őrizni? És figyeljük meg, ez a kis szócska már is mire vezeti rá a gondolatainkat. Arra vezeti rá a gondolatainkat, hogy a rossz, akitől őrizni kellett a kertet, már a földi teremtés előtt létezett. Itt csak egy kis szócska érzékelteti azt, hogy az első emberpárnak az Isten azt mondta, hogy műveld a kertet és őrizd. De ebben a szóban, hogy valakitől őrizni kellett, ebben már benne foglaltatik, hogy a földi teremtés előtt a rossz már létrejött. Itt a Biblia nem beszél erről részletesen, de később a Biblia nagyon részletesen visszatekint és bepillantást nyújt abba, hogy hogyan is jött létre a rossz, a gonosz.
Én csak egyetlen egy Biblia verset írtam fel, ez a második, János evangélium a 8. fejezet 44. verse, ismét Jézusnak egy híres kijelentése, amikor azt mondta a vallási vezetőknek, a farizeusoknak, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, aki a hazugság atya és embergyilkos, és aki nem állott meg az igazságban. Jézus ezzel a tömör mondással azt mondta, hogy ez a bizonyos ördög, vagy sátán, ugye ezek lefordítható bibliai szavak, mert a sátán héber szó annyit jelent, hogy ellenség. A görög diabólos szó, amit ördöggel fordítanak, annyit jelent, hogy vádoló. Ez egy személyt jelent a Bibliában, egy angyal fejedelmet, akit Isten jónak teremtett. Jézus is így mondta, hogy az igazságban állt valamikor, de aztán nem állott meg az igazságban. Szembefordult Istennel, még a mennyben, még a földi teremtés előtt, a mennyben lázadás ütött ki az Isten ellen. Az Isten közvetlen közelében lévő angyal fejedelem, aki később kapja a sátán nevet, a diabólosz nevet, ugye a Lucifer nevet a latin fordításokban, ez az angyal fejedelem szembefordult az Istennel, és kétségbe vonta azt, hogy Isten szeretet törvénye tökéletes lenne. Kétségbe vonta, hogy az egész teremtés alapjának Isten a szeretetet tette, tehát a másokért élésnek a törvényét, és ő ezzel egy másik törvényt szegezett szembe, a magáért élés törvényét, röviden magyarul az önzést. Ez már a földi teremtés előtt létrejött, és János evangélium a 8. fejezet 44. versén kívül, aki szeretne erről többet tudni, három biblia vershez tudom, illetve bibliai fejezethez tudom utalni, mert erről részletesen Ezékiel könyve 28. fejezetében, Ézsaiás próféta könyve 14. fejezetében és Jelenések könyve 12. fejezetében van szó. Ezzel a János igehelyel együtt, tehát négy visszapillantás, négy részletezés van erről, hogy a földi teremtés előtt a mennyben megtörtént már a szakadás, Istennek a szeretetét és jóságát valaki kétségbe vonta, és ellenségévé vált Istennek, vádolta Istent azzal, hogy nem tökéletes, amit teremtett. Ezekre a Biblia versekre nem tudok kitérni, de hát itt hívom fel a figyelmet, mindenki figyelmét, ezek annyira alapvető bibliai tanítások, hogy enélkül a Bibliában sem tudunk tájékozódni, a művészetek történetében sem tudunk tájékozódni, mert az összes emberiség költemények, nagy emberiség drámák, amelyek főleg a barokkortól íródtak, például John Miltonnak az Elveszett paradicsom című műve, egészen Lamartinon át Madách Imre ember tragédiájáig, ugye ezeket a bibliai helyeket alapul veszik. Például Milton olyannyira, hogy 10 fejezetet, 10 éneket szán arra, hogy ezt a mennybéli lázadást ecsetelje, mert ennek részleteit, fokozatait a Biblia maga is bemutatja. Tehát ezért alapvető dolog, hogy láthassuk, hogy a Biblia tud erről a dologról, hogy itt megemlíti egy szóval, hogy őrizni kellett a paradicsomot, az Édent. De ebben az egy szóban benne van az, hogy a földi teremtés előtt már létrejött a rossz, és méghozzá a mennyben, Isten közvetlen közelében és környezetében. És ehhez a következő rövid megjegyzéseket szeretném fűzni, szintén gyakorlati szempontból. Két dolgot szeretnék kiemelni, az egyik. A Biblia azt mondja, hogy Isten megsemmisíthette volna a rosszat. De Isten hatalommal nem old meg soha erkölcsi kérdéseket. Ez egy nagyon fontos bibliai tanítás. Nagyon sok ember felteszi a kérdést, hogy ha van Isten, akkor miért engedi a rosszat? Ha létezik Isten, akkor hogy engedhet ennek helyet, és egyáltalán hogyan tűrheti meg a világ mindenségben, a világegyetemben a rosszat? Erre a kérdésre a Biblia nagyon egyszerű választ ad. A Biblia azt mondja, hogy Isten erőszakkal és hatalommal nem old meg erkölcsi kérdéseket. Egy angyalfejedelem lázadt az Isten ellen, kétségbe vonta az Isten jóságát és igazságosságát.
És Isten itt nem hatalommal oldotta meg ezt a kérdést, mert megoldhatta volna a kezdet kezdetén hatalommal, hiszen Isten a teremtő, és ez az angyalfejedelem teremtmény volt, egyenlőtlen lett volna a küzdelem, hogyha itt erőre került volna a sor. De Isten erkölcsi kérdéseket soha nem old meg hatalommal, hanem hagyja, hogy az ellenség, az ellenfél kifejtse a maga álláspontját és véleményét. És hagyja azt Isten, hogy az maga cáfolja meg önmagát. És Isten végtelen igazságosságban, végtelen türelemmel és szeretettel nyúl a rossz kérdéséhez. És ez az embert is kötelezi, azt az embert, aki megismeri a Bibliát és a Bibliából Istent, mert nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy a rossz kérdését egy huszárvágással kell megoldani. Ugye sok ilyen elmélet született, akik rosszat tesznek, mondjuk azokat ki kell írtani például. Ez az égvilágon semmit nem oldott meg az ember és az emberiség. Erőszakkal, hatalommal nem lehet erkölcsi kérdéseket megoldani. Csak erkölcsi eszközökkel lehet ellene küzdeni. És ez egy embert, aki megismeri a Bibliát, kötelez arra, ha bármi rosszal találkozik az emberi életben, ne hatalommal, ne erővel, ne felemelt hanggal, ne mással akarja azt a kérdést megoldani. Van Példabeszédek könyvében egy csodálatos kijelentés, egyébként én nagyon sokat szoktam idézni, elnézést kérek, hogyha már ezt mások hallották. Azt mondja a Példabeszédek könyve egy helyén, hogy a bölcs ember az, aki meglátja a bajt, de elrejti magát. A bolond ember az, aki neki megy a bajnak, és kárát vallja. Ez a különbség. Bolond az a magatartás, ami olyan gyorsan, olyan heveskedően, olyan hirtelen akar megoldani kérdéseket. Kárát vallja ennek mindenki. A bölcs ember az, aki meglátja a bajt, szóval nem hunja be a szemét a baj előtt, de elrejti magát, és valaki olyantól kér véleményt és tanácsot, aki erőt tud adni neki, és világos látást a rosszal szembeni küzdelmében. És a második gyakorlati vonzat ennek a bibliai tanításnak, hogy többet ne is említsek, hiszen nagyon sok kérdésünk van még az előadásunk során, a második gyakorlati vonzata a következő. Mit is mond azzal a Biblia, hogy azt tárja fel, hogy a rossz már a föld teremtése és az ember teremtése előtt létezett? Ezzel a Biblia azt mondja, hogy a rossz nem az emberből indul ki. A rossznak, a gonoszságnak, ha az ember elköveti, az ember felelős ezért, de legalább ugyanolyan módon az ember áldozat is. És ne úgy tekintsünk emberekre, hogyha rosszat tesznek, hogy na most ez a ilyen meg olyan ember, aki ezt meg ezt mondta, meg tette, mert mi nem tudjuk, hogy az a másik ember mennyire érzi jól magát abban, amit tett. Senki nem érzi jól magát abban, amit tett, és rosszat tett. Az ember nem csak felelős a rosszért, de áldozata is a rossznak. Ha valaki rosszat tesz, akkor, és főleg ellenünk tesz rosszat, nem mindjárt arra gondoljunk, hogy na most ez az ember ilyen, meg olyan, meg amolyan, hanem vegyük tekintetbe azt, hogy mindig az van nehezebb helyzetben, aki a rosszat teszi. Nem az van nehezebb helyzetben, akin csattan a pofon, hanem az van nehezebb helyzetben, aki megengedte magának, hogy pofoszkodjék. Ez a második kérdésünkre a válasz, és megint csak mennem kell tovább, hiszen most már a harmadik kérdés a következő. Vajon Isten miért engedte meg az ember megpróbáltatását? Miért engedte meg, hogy ez a lázadó angyalfejedelem, aki azt mondta a mennyben, hogy te Isten nem vagy tökéletes, nem vagy jó, amit teremtettél, az nem igaz. Miért engedte meg Isten, hogy ez a lázadó angyalfejedelem, tehát Sátán, itt a földön, az Édenben megkísértse, megpróbálja az első emberpárt, vagyis magyarul a saját pártjára állítsa. Nem volt ez egyenlőtlen küzdelem? Nem volt ez Isten részéről túlságosan nagy kockázat? Ez a lázadó angyal fejedelem egy iszonyatosan nagy intelligencia volt. Szóval a teremtményi rendek közül a legmagasabb fokozaton állt. A mennyből jöhetett.
Az ember viszont egy újszülött teremtmény volt. Nem volt az ember kisgyermek, hiszen felnőttként látta meg a napvilágot Ádám és Éva, de mégiscsak az Isten kezéből éppen a tegnapi nap során kikerült teremtmény. Nem volt ez egyenlőtlen, hogy egy lázadó angyal fejedelem, aki a mennyben világos tudással és ismeretekkel rendelkezett, megkísértheti az újszülött emberpárt, Ádámot és Évát. Nem volt ez szinte nyilvánvaló, hogy az ember elbukjon. Hiszen egy ilyen megpróbáltatást megállni és elutasítani szinte nem lehet, mert az egyik sokkal bölcsebb és ravaszabb, hogy sem ő szenvedne vereséget. Kedves hallgatók, felírtam a táblára egy harmadik újszövetségi igehelyet, és ezzel is szeretném önöknek demonstrálni, hogy az Ó és az Új Szövetség mennyire egybe tartozik. Felírhattam volna ide sok más biblia verset is, biblia helyet, de csak néhány jellegzeteset írtam fel a táblára, hogy lássák, hogy a Bibliának egyetlen egy történetét se lehet elszigetelten értelmezni. A Biblia összefügg. 66 könyvből áll, ezt tudomásul kell venni, hogy már a második, harmadik fejezet sem értelmezhető úgy, hogy ne ismerném a Biblia többi erre vonatkozó kijelentéseit. Pál apostolnak van itt egy hatalmas kijelentése az első korintusi levél 10. fejezet 13. versében, ez így szól. Ezt mondja Pál apostol, és ez egy csodálatos nagy ígéret az ember számára. Így szól. Hűséges az Isten, és nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint ahogy elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megmutatja néktek. Ez egy óriási ígéret a Biblia és Isten részéről. Azt mondja, hogy Isten hűséges, és nem hagy egy embert se olyan élethelyzetbe kerülni, amely meghaladná az ő erkölcsi energiáit. Minden ember csak olyan nehézségekbe kerülhet, amely nehézségekből ő bőven győztesen juthat ki. Ha egy ember életében nehéz dolog történik, például baleset, szenvedés, gyász, egy ember, aki ismeri a Bibliát, biztos lehet abban, hogy ezek a rendkívül és szomorú esetek nem azért történnek meg, hogy őt összeroppantsák, hanem ezekben az esetekben is erkölcsileg győztes maradhat. Nem kell, hogy elbukjon erkölcsileg. Hűséges az Isten, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. És ez így volt az első emberpár esetében is. És itt szeretnék rátérni a paradicsomi történet néhány körülményére. Hogyan mutatkozott meg Isten hűsége? Először is úgy mutatkozott meg, hogy Isten nem engedte, hogy az első emberpárt az egész paradicsomban Sátán kísértgesse. Csak egyetlen egy ponton engedte meg a megkísértést. Isten ugye ezt a nagy földterületet, ugye a paradicsomot, amikor megalkotta, a közepére helyezte az életfáját és a jó és gonosz tudásának a fáját. És ezt a második fát, amelynek nem tudjuk, hogy milyen fa volt, hogy most milyen gyümölcsöt érlelt, meg nem is abban van a hangsúly, meg nem azon van a hangsúly, hogy ez fa volt, hanem azon van a hangsúly, hogy ez egy pont az Édenben. És csak itt következhetett be az ember megpróbálása. Isten hűséges, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. Nem engedte meg, hogy az egész paradicsomban Ádám és Éva sarkában járjon a kísértő, az ellenség. Hanem egyetlen egy fánál engedte meg a megkísértést, és azért nevezte el jó és gonosz tudás a fájának, mert a Bibliában ez szakkifejezés, a Bibliában az, hogy tudás, vagy ismeret, vagy valaki valamit megismert, az mindig tapasztalati tudás és ismeret. És Isten nem a tudástól akarta visszatartani az embert, ahogy oly sok irodalmi mű ábrázolt ezt az évszázadok során, legjelesebbül például Byronnak, az angol romantikus költőnek a Káin című műve, amely valóságos lázadást fejezett ki, amilyen prométeuszi lázadást az Istennel szemben, hogy lám-lám az Isten vissza akarta tartani a tudást az embertől,
De hát Ádám és Éva is azért vétkezett, meg Prométeusz is azért lopta el a tüzet az égből, mert az ember nem akar alávetett lenni. Az Isten nem alávetettségre teremtette az embert. Az Isten a föld feletti uralomra teremtette az embert. És azért nevezte ezt a fát jó és gonosz tudása fájának, mert Isten egy valamitől akarta megóvni az embert. Egy valamit akart az embertől visszatartani. Azt, hogy az ember a rosszat tapasztalatból próbálja ki. Isten nem tudást akart visszatartani az embertől, vagy ismeretet, hogy az ember növekedjék. Hát hiszen Istennek éppen az volt a terve az emberrel, hogy erkölcsi értelemben növekedjék közel ahhoz a fokhoz hasonlóvá, amely fokon ő van. De egy valamitől az Isten vissza akarta tartani az embert. Egy valamitől meg akarta menteni Isten az embert. Tudnék attól, hogy kipróbálja a rosszat, hogy tapasztalatból megismerje a rosszat. Kedves hallgatók, úgy vagyunk ezzel a paradicsomi történettel, hogy itt van két fejezet, alig néhány bibliavers, de itt minden egyes szóban, minden egyes félmondatban itt hatalmas nagy elvi és hatalmas nagy gyakorlati tanítások vannak. Mert itt is megállhatnék, de csak nagyon rövid időre tudok időzni ennél a kérdésnél. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést. Szükség van az embernek gyakorlatból kipróbálni a rosszat? Ettől mi okosabbak leszünk? Ettől mi fejlődünk? Nézzék meg például a szenvedélybetegségeket. Egy ember rálép egy útra, például ami ma már Magyarországon népbetegség, az alkoholizmus, hát talán csak nem azt mondjuk, hogy az alkoholisták többet tudnak a dolgokról, mint azok, akik nem próbálták ki. Hát éppen az, aki rálép egy rossz útra, aki tapasztalatból kipróbálja a rosszat és annak a gyilkos hatását, hát éppen azelőtt fognak összekuszálódni a jó és a rossznak a határvonalai. És aki nem próbálja ki tapasztalatból, az bölcsebb lesz, az értelmesebb lesz, és az jobb emberi életet tud élni. Jó és gonosz tudása fája ez annyit jelent, hogy Isten egyetlen egy pontra korlátozta a megkísértést a paradicsomban, és az embert szerette volna megóvni attól, hogy tapasztalatban kísérletezzék a rosszal, és az engedetlenséggel ővele szemben, és kipróbálja egy másik elvnek a gyakorlati hatalmát. Aztán a következő dolog. Isten elmondta az embernek, hogy a megkísértés itt fog megtörténni, ne is közelítsen az ember oda, már eleve ezzel megóvhatná magát attól, hogy beleessen a rosszba, de Isten elmondta azt is, hogy ha az ember elköveti ezt a rosszat, ha hisz egy ellentétes hatalomnak, és az önzés törvényének a pártjára áll, akkor az emberi élet meg fog semmisülni. Az ember meg fog halni. A rossz, a bűn, az önzés, az magába rejti a megsemmisülést. És Isten ezt előre elmondta az embernek, hogy egyetlen egy ponton fogsz megkísértetni, vigyázzál, és ha pedig tesz, megengednéd magadnak, akkor a legdrágább ajándék az élet menne veszendőbe, meg kellene halnod. Na most, hogyha mindezt végig gondoljuk, ha elolvassuk Mózes első könyve második fejezetét részletesen, és mindezt végig gondoljuk, és újra visszatérünk a kérdésünkhöz. Ugye a kérdésem az volt, hogy nem volt egyenlőtlen ez a küzdelem? Egy lázadó angyalfejedem, egy magasrendű intelligencia bebocsátást kapott a paradicsomba, és ott van az első emberpár. Nem volt egyenlőtlen ez a küzdelem? Egyenlőtlen lett volna akkor, ha nem egy pontra korlátozta volna az Isten, ha nem készítette volna fel az embert, és nem mondta volna el az embernek a rossz következményeit. De Isten ellensúlyozta azt, hogy a kísértő egy óriási erő, az ember pedig egyelőre nem egy nagy erő. Isten ezt ellensúlyozta, és ha ezt végig gondoljuk, csak arra a következtetésre juthatunk, hogy minden jel arra vallott, hogy az ember hűséges marad az Istenhez. Hogy az ember továbbra is bizalmat táplál az Isten iránt. Az Istent az ember megismerhette, mint teremtőjét, mint gondviselőjét, mint aki az életet adta neki, mint akinek a szavában hihet, megbízhat. Minden jel arra vallott, hogy az ember megállja a próbát,
és a világban nem jön be a rossz, hogy műveli és őrzi a kertet, hogy nem engedi be a rosszat. Minden jel arra vallott, hogy itt az ember lesz a győztes ebben a küzdelemben. Szoktam ilyen példát mondani, hogy ez körülbelül olyan volt, mint hogyha egy felnőtt ember bejön hozzám a szobámba, és a szobába ég ugye egy, amely ugye hát forró meleg, és én annak a felnőtt embernek, tehát nem gyerekről van szó, egy felnőtt értelemről van szó, elmondom, hogy nézze, mindenhova nyúlhat a szobában, de a kályhának a lapját ne fogja meg, mert megégeti a kezét. Erre az egy pontra vigyázzon, mert ebből baj lesz, betegség. Hát, ha ezt végig gondoljuk, nem az a logikus, hogy ha én ezt valakinek elmondom, akkor ő nem fogja azt megtenni, hogy kísérletezik azzal, hogy megégeti a kezét, vagy nem égeti meg a kezét? Tehát ha mindezt végig gondoljuk, akkor oda jutunk, hogy egyelőre, ha a Biblia olvasásában itt tartunk a második fejezet végén, akkor le kell vonnunk a következtetést, hogy itt nem volt egyenlőtlen a küzdelem, és minden jel arra vallott, hogy az ember kerül ki győztesen. És kedves hallgatók, mielőtt rátérnék arra, hogy miért nem az ember került ki győztesen, és hogyan is történt ez az elbukás, és mielőtt meghallgatnánk utoljára Haydn Teremtés című oratóriumából egy részletet, ennek a bibliai gondolatsornak is hadd vonjam le a gyakorlati következtetéseit. És ez egy óriási dolog. Ez a Bibliának egy nagyon nagy tanítása, mert nagyon, nagyon kevés ember ismer. És ez a következő. A Biblia az egyetlen egy könyv a világon, ezt ki tudom jelenteni felelősségem teljes tudatában, amely nem magyarázkodik a rosszal kapcsolatban. Mert a Biblia azt mondja, hogy a rossz értelmetlen, megmagyarázhatatlan, irracionális. A világnak oly sok filozófusa, tudósa, művésze próbálta megmagyarázni a rosszat, hogy a rossz az ezért van, meg azért van, meg ebből jön, meg abból jön, meg amabból, és számtalan elmélet, számtalan nagy eszmerendszer alakult ki az emberiség történelmében, egyik sem állja meg a helyét. A Biblia arra hívja fel az olvasói figyelmét, hogy ne magyarázzuk meg a rosszat. Mert abban a pillanatban, hogy megmagyarázzuk a rosszat, tulajdonképpen meg is okoltuk. Azt mondtuk rá, hogy szükségszerű, hogy kell, hogy legyen. És a Biblia az egyetlen egy könyv, amely olyan éles küzdelemre hívja fel az olvasóját a rosszal szemben, amely nem tűri azt, hogy magyarázgassuk a rosszat. Figyeljük meg a hétköznapi életben is, mi emberek mennyire hajlamosak vagyunk erre. Egy egyszerű esetet idézek. Valakit megsértünk, megbántunk, tehát valami rosszat teszünk, és utána eljutunk már odáig, hogy megbánjuk ezt, és szeretnénk az illetőtől bocsánatot kérni. És ki is jön a szánkon az, hogy ne haragudj, nézz, hát bocsáss meg, de milyen sokszor tovább mondjuk, és jön a de, és kezdjük magyarázni, hogy akkor én fáradt voltam, ideges voltam, a körülmények nem voltak olyanok, meg, és akkor kezdjük megmagyarázni a rosszat. A Biblia azt kívánja az embertől, hogy a rosszat ne magyarázza meg, a rosszal vegye fel a küzdelmet, a rossz megmagyarázhatatlan, a rossz botrányos, a rossz irracionális. És mielőtt majd rátérnék a megkísértés eseményére, hogy az ember hogyan bukott el, ezzel azért vértezzük fel magunkat, és ezt jól gondoljuk át. A rossz megmagyarázása mindig megokolás, mindig menlevél nyújtása rosszra. Mindig az, hogy mi tulajdonképpen azt mondjuk, hogy hát szükségszerű, mert hozzátartozik az élethez. Ugye, hogy mondják az emberek, hogy a fényhez az árnyék, hát akkor nem is tudnánk a jót értékelni, ha nem lenne rossz, és jönnek ezek a vaskos és kegyetlen emberi okoskodások, minthogyha nekünk szükségünk lenne a rosszra, és abban lelnénk örömünket, és akkor tudnánk a jót értékelni, ha van rossz mellette. Dehogy van nekünk szükség, se betegségre nincs szükség, se gyötrelmekre, se sértegetésekre, se semmire. Pilinszky János mondta ezt nagyon szépen az egyik írásában, amikor így fogalmazott, hogy
Vannak olyan filozófiák, például az egzisztencializmus, amely azt tanítja, hogy szinte szükségünk van a rosszra, vagy kell, hogy legyen a rossz. Én viszont azt hiszem, hogy az emberi életnek és az emberi léleknek meleg csend kell. Növekedés, fejlődés kell. És erre vágyik az ember. Megnyugvásra, boldogságra, fejlődésre, növekedésre. Dehogy van nekünk szükségünk a rosszra. Ezt csak szoktuk mondani azért, hogy palástoljunk valamit, vagy megmagyarázzunk valamit, amit viszont a Biblia azt mondja, hogy ne magyarázzunk meg. Mielőtt tehát rátérnék arra, hogy az ember végül is minek a következtében bukott el, egy utolsó részlet, hiszen két héttel ezelőtt nagyon sok részletet hallgattunk Haydn-nak a Teremtés című oratóriumából, most egy harmadik részlet, Éva áriája következik, és Éva gyönyörű szép áriája után rátérünk arra, hogy ez az Éva hogyan is és miért is követi el a rosszat, ami megmagyarázhatatlan, ami megokolhatatlan, ami botrányos és irracionális. Kérném szépen tehát most először a zenét.

Köszönöm szépen. És akkor most a következő kérdésünkre térnénk. Hogyan is történt meg az ember elbukása? A Bibliának talán egyik legmélyebb lélektani elemzését olvasnám fel, felírtam a táblára, Mózes első könyve 3. fejezetének az első 6 versét. Ez a következő kép szól. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek? És mondta az asszony a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon enni fogtok abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa az elederre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakított azért annak gyümölcséből, és evett, és adott vele levő férjének is, és az is evett. Nézzük csak meg most egészen aprólékosan, hogy mi is történt itt a paradicsomban. Hát először is Évát a fának a közelében találjuk. Ez az első lépés, amikor valaki közel megy valami olyan dologhoz, amiről ő maga is tudja, hogy rossz. Éva a fa közelében van, ez az első lépés, hogy miért ment oda a fa közelébe, amikor Isten felhívta a figyelmét, hogy meg se illessétek, meg se közelítsétek. Utána a második lépés, hogy itt találkozik a fánál egy kígyóval, és a kígyó elkezd beszélni. Hát aki a Bibliát elolvasta idáig, ugye a második fejezetben már találkozhatott azzal, hogy csak egy valaki tudott beszélni a földön, és az az ember volt. Hát Évának ez rögtön feltűnő kellett volna, hogy legyen, hogy egy kígyó elkezd beszélni. A kígyó nem tud beszélni. Nyilván, hogy a kígyó mögött állt, ugye ez a lázadó angyal fejedelem, Sátán, a kígyót használta fel eszközül, hogy azon keresztül szóljon Évához, de Éva milyen érdekes, hogy nem gondolkozott el ezen, hogy egy kígyót beszélni hall. Aki közel megy valami rosszhoz, a legváratlanabb jelek érhetik, de ha ő nagyon közel akar menni hozzá, nehéz már föltartóztatni. És jön a harmadik mozzanat, hogy a kígyó mögött álló Sátán ezzel kezdi az asszony megszólítását, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek. Figyeljék meg ezt a ravasz kérdést, ezt az ámító kérdést. Mert hiszen a kígyó mögött álló Sátán tudta, hogy az Isten mit mondott. Éva is tudta, hogy az Isten mit mondott. Akkor minek van szükség itt a kérdezésre? Ugye a Biblia beszél arról, hogy ennek az ellenségnek, Sátánnak a legjellegzetesebb fegyvere az ámítás és hazugság, vagyis úgy kezdi a munkáját, hogy az emberben bizalmatlanságot akar támasztani a teremtőjével szemben. Ez a kérdés a bizalmatlanság magvát volt hivatva elvetni. Csak ugyanazt mondta az Isten? Mit hallunk ki ebből a kérdésből? Mint hogyha azt mondta volna, hogy hát az Isten ilyesmit mondott nektek, az Isten valamit megtiltott tőletek. Hát milyen Isten az, aki valamit nem enged meg nektek? Hát az ilyen Isten nem is Isten, nem is jó, nem is szeretet, nem is tökéletesség. Tehát ezzel kezdte a megszólítását, ez az érdekes kis szócskával. Csak ugyan. Mert nem rögtön akarta megcáfolni Istent az ember előtt az ördög, hanem először az emberben el akarta hinteni a bizalmatlanság magvát, az embert meg akarta ingatni az Istenben való bizalomban, és csak azután ment biztosra, csak azután mondta, hogy bizony nem haltok meg. Figyeljék meg, milyen döbbenetes, mély logika ez. Minden emberi rossznak körülbelül ilyen a lefolyása. Az emberben először megrendül valami igazságban a hit, a bizalom.
És akkor, amikor ez megrendült, amikor egy kicsit már az ember lábalól elveszett a

az asszony részéről. De itt miért mondtam, hogy ez egy negyedik fokozat, egy negyedik mozzanat? Mert itt meg az volt a nagy baj, hogy szóba állt a rosszal. Hogy beszélgetésbe elegyedett a kísértővel. És ez megint csak, ha lenne időnk, levonhatnánk a gyakorlati következtetéseit a mi életünkre nézve is. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő mentve van a rossztól, mert hiszen nem tett nagy rossz dolgot az életben, de állandóan rossz dolgokon jár az esze, olyan témákról beszél, és olyan témákat osz fel, amelyek nem illendő, nem jó, nem egészséges dolgok. És ez magába hordja azt, hogy valamikor ezek az emberek is elbuknak és elesnek majd. Ember miről gondolkozik? Nem mindegy, hogy az ember mit forgat az elméjében. Luther Mártonnak van egy nagyon híres kijelentése, ami a 16. századtól fogva egy szinte szállóigévé vált, amikor Luther azt mondta, hogy arról nem tehetünk, hogy milyen gondolatok jutnak az eszünkbe, arról nem tehetünk, hogy a madarak elröpködnek a fejünk fölött, de arról tehetünk, hogyha hagyjuk, hogy fészket rakjanak rajta. Szóval ez egy nagyon nagy törvényszerűség. Az, hogy mi minden jut az ember eszébe, most a mai életre fordítom le a paradicsomi történetnek néhány tanulságát, az, hogy mi minden jut az eszünkbe, arról nem tehetünk, hogy mi mindent álmodunk, mi minden borzasztó gondolat villódzik át rajtunk, és hogy olyan az egész emberi lényünk, mint egy átjáró ház, hogy csúnyábbnál csúnyább dolgokkal van rakva, ugye az elménk és a gondolkodásunk, meg annyi rossz hatás ér a világból, erről nem tehetünk. De arról tehetünk, hogyha ezeket a gondolatokat megkötjük, dédelgetjük, dajkálgatjuk. Erről már tehetünk. És itt Éva ebbe a hibába esett, hogy beszédbe elegyedett a rosszal. És ezután az ötödik mozzanat, hogy most már, amikor elérte Sátán, hogy vele beszédbe legyedjenek, nyíltan kezdi az Isten támadni. Azt mondja neki, bizony nem haltok meg. Vegyél a fagyümölcséből, mert nem fogtok meghalni. Tehát nyíltan cáfolja az Istent. Sőt, azt mondja az asszonynak, hogy mert az Isten tudta, hogy miért tiltotta ezt meg tőletek, mert amely napon ebből vesztek majd ennek a fának gyümölcséből, ti is olyan bölcsek és okosak lesztek, mint az Isten. Tehát az Isten egy ilyen irigykény úr, aki vissza akarja magának tartani a tudást és az ismeretet, titeket ki akar rekeszteni mindebből, és már csak azért is vegyetek, mert ha vesztek, olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Nem tudom, hogy ez a pár vers megmozgatja egy kicsit a szívünket és az értelmünket. Micsoda döbbenetes támadás volt ez. És minden egyes pontján Éva még ott volt, hogy megállt parancsolhatott volna magának. Bár egyre nehezebb helyzetekbe került. Nem kellett volna oda menni a fához, és a közelébe ment. Nem kellett volna meghallania a szót, azt a bizonyos csak ugyant, ami megrendítette már a bizalmát a teremtőjében, és ő aztán beszédbe legyedett vele. És nem kellett volna odafigyelni arra, amikor nyíltan cáfol az ellenség, de ő arra is odafigyelt. És a legutolsó pillanatig is állíthatott volna akadályt, de ezután már nagyon nehéz volt. Ezután már a hatodik vers azt mondja el, figyeljék meg, ez a hatodik vers tökéletes bepillantás nyújt abba, hogy a Biblia milyen megfogalmazású könyv, három dolgot említ. Látta az asszony, hogy jó a fagyümölcse az elederre, tehát megkívánta, megéhezett rá. Kedves a szemnek, megkívánta a szemével, a gondolkodásával, az értelmével, és kívánatos a bölcsességért. Úgy hitte, hogy ha vesz a fa gyümölcséből, nem csak az étvágyát csillapítja, vagyis az éhségét csillapítja, hanem attól ő bölcsebb lesz és okosabb lesz. Az egész ember állásfoglalása benne volt ebben a szakításban, hogy leveszi a gyümölcsöt a fáról. Ez a Biblia híres eszméje a radikális bűnösségről. A radikális bűnösségen a Biblia azt érti, hogy az ember, amikor elkövette az Istennel szembefordulást, akkor nem csak az ösztöneivel követett el valami rosszat. Itt nem csak abba volt a hiba, hogy levett valamit és megette. Hanem abba, hogy ehhez az társult, hogy az ember azt gondolt, hogy ezzel ő több lesz, ezzel ő jó és gonosz tudója lesz, olyan lesz, mint az Isten. Mint egy ragadomány gyorsan ölébe pottyanhat az isteni tudás és az isteni bölcsesség.

Tehát az embernek nem csak az ösztöne torzult el, nem csak az akaratvilága és a vágyvilága torzult el, de az értelmi világa is eltorzult. Mindenben megjelent az önzés. Az emberi életben, mondja a Biblia, most belép az önzés. Eddig nem volt, most belép, és nem csak az ösztönök lesznek ezután önzőek, nem csak a vágyak lesznek önzőek, hanem sajnos a gondolkodásban is minden embernek maga felé hajlik a keze. Hatalmas nagy lélektani leírás ez a Bibliában, és vajon mit tudnék a művészetek közül idézni, amely ezt a hatalmas, döbbenetes mélységet illusztrálná? Nincs ennek a hat versnek méltó feldolgozása, bár a középkortól kezdve úgynevezett Ádám misztériumokat, Ádám játékokat írtak. Voltak olyanok, amelyeket 3 napig adtak elő, ugye kisvárosokban olyan hosszadalmasra sikerültek, például egy Reban nevű francia szerzőnek a műve nem tudom én hány tízezer versorból állt. Nem is fordították le magyarra, sokat se érnénk vele, hogyha idéznék belőle. Én ismét egy zenét szeretnék az önök figyelmébe ajánlani. Ez a zene nem kifejezetten ennek az első 6 versnek a feldolgozása, de ez a zene egy roppant mély bemutatása a kísértésnek. A ballada, amelyet, ha jól tudom, az én időmben még tanították a gimnáziumban, egy híres német vers, különben dán népballada volt, amit Goethe feldolgozott, a Tündér király. Több magyar fordításban is létezik, Villi király, Tündér király, és aki zenét írt rá, több évtizeddel a ballada megszületése után, ez Franz Schubert volt. Most felhangzik Schubert dala, és figyeljenek a következőre. A ballada arról szól, hogy egy apa viszi a kisgyermekét haza a kastélyába ének idején, és a gyerek vízionál, és halálfélelmei vannak. Az apa, mint hogy a felnőttek szokták, hogy nyugtatja a gyerekét, hogy ugyan gyerekem, csak itt a kötfolt dereng, meg hogy semmi, ezek csak az esti árnyak. Az apa úgy gondolja, hogy a gyerek csak vízionál, semmi baj nincs, majd megérkezik az otthonába, és majd lefekteti a gyerekét. De a gyerek kétségbe esetten kiabál. Ő valamit lát, hogy el akarja őt ragadni, hogy ő meg fog halni, lázas a gyerek. Figyeljék meg majd ezt a két hangot is, az apának azt a büszke, öntelt magatartását, az a felnőttnek az öntelt magatartás, hogy alapvetően semmi baj nincsen, vagy ha van is, legyőzzük. És a gyereknek a kétségbe esett kiáltása. De leginkább egy harmadik hangra figyeljenek, különben mind a 3 hangot, meg a recitálást is ugyanaz a énekes énekli. A harmadik hang a Tündér királyé, aki a gyereket nem erőnek erejével akarja elvinni, nem erővel akarja elragadni, hanem ámítja és bájolja. Figyeljék meg majd a zenében, milyen finom hangja lesz, milyen szépséges lesz, miket ígérget. Ugye ezt mondja németül, így van a balladában, hogy gyere csak, fiacskám, hát várnak ott fönt tereát, hát lesznek majd gyermekek, meg tündérek, akik játszadoznak veled, hát gyere velem, szóval akarja halálba kényszeríteni a gyereket. Ez egy ámító, egy bájoló hang lesz. Schubert nagyon jól fejezte ki ebben a zenében, hogy a rossz a soha nem úgy jelenik meg, mint rossz. A rossz álcázza magát. A rossz ámítással jelenik meg. Ezt így mondja Pál apostol a Bibliában, a rossz sátán beöltözik világosság angyalának. Tehát a rossz soha nem úgy jelenik meg az emberi életünkben, hogy valami förmedvény, vagy valami rossz, valami gonosz, hanem úgy jelenik meg, hogy valami jót ígér, valami jót ajánl fel, vagy úgy tűnik nekünk, hogy az jó. És aztán, ahol eltér a Bibliától ez a mű, az, hogy a gyerek, amikor nem akar menni, a Tündér király akkor is rácsap, és az apa, amikor hazamegy, végül is leszáll a lováról, de a gyermekét is holtan emeli le az állatról. Ez az, amit a Biblia már nem ír alá, mert a Biblia azt mondja, hogy hűséges az Isten, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. Ez már a romantikus satanizmusnak, a múlt század elejé, romantikus életfilozófiának egyik ilyen gyötrő vonása, amire különben Goethe nagyon megharagudott, amikor bemutatták neki ezt a dalt, hogy ő ezt nem írja alá, hogy ezt valaki így dolgozza fel, de ez benne van a balladában, igenis. Itt nem Schubert tévedett, hanem a Goethe balladája adott erre alkalmat, hogy Schubert így dolgozza fel a dalt. Én csak azért mutatom be
ezt a híres elkőniget, ezt a tündérkirályt, hogy felhívjam a figyelmüket arra a hátborzongató tündérkirályi hangra, ami a Biblia szerint is így jelent meg, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. Bizony nem haltok meg. Figyeljük majd a hangoknak a váltakozását, ezt egyébként szeretném majd jelezni is, mert nagyon pergő a ballada, egy izgatott zongora szóló vezeti be, amely előre vetíti a tragikus események láncolatát. Kérném szépen most akkor a bejátszást.

De még mindig nem értünk végére a paradicsomi megkísértésnek, mert még nagyon fontos egy-két kérdés hátra van. A következő kérdés, amit így szeretnék föltenni, ami, hogy nekem is feltették nagyon sokszor az ország különböző részein, akkor emberek meghallgatták az előadást, és azt mondták, hogy hát igen, ebben döbbenetes mélység és logika van, de hát csak nem azt akarja ön mondani, hogy ebből a kis dologból, hogy Éva vett a fa gyümölcséből, és aztán Ádám is vett és evett belőle, hogy ebből a kicsi dologból indult útjára a rossz történelme a Földön. Kedves hallgatók, erre a kérdésre a Biblia egy jelképpel válaszol. A bűn egyik jelképe a Bibliában a kovász. A kovásznak is az a tulajdonsága, hogy kicsi, de amikor megkeleszti a tésztát, megdagasztja a tésztát, az a kis kovász belülről kifelé hatva, az a kicsi nagyon nagy dolgokra képes. És a Biblia is úgy mutatja be a rosszat, a bűnt, az önzést, ami mindig a kicsiből kezdődik. De a kicsi kezdet után rögtön viharos gyorsasággal kezd növekedni. Hogyan mutatkozik ez meg Mózes első könyve 3. fejezetében közvetlen a bűneset után? Az emberi világban 3 döntő dolog jelent meg a Biblia szerint rögtön a bűneset után. Az első, hogy Ádám és Éva elbújt az Isten elől. Ezért hangzik fel a híres kérdés, Ádám, hol vagy? Nem Isten bújt el az ember elől, nem Isten akar elrejtőzni, hanem az ember érzi azt, hogy méltatlanná vált az isteni szeretethez, jósághoz. Egy másik törvényt fogadott el. És az ember első ösztönös reakciója ez volt, hogy elbújtak a paradicsomban. Megjelent tehát az emberi világban a szégyen és a félelem. Ami azóta is egy iszonyatos kín az emberi világban. Szégyen és a félelem. Ez a bűn, az önzés következménye is, egyik átka. A második dolog, ami a kovász kezdi keleszteni a tésztát, hogy betakarják testüket fügefa levélöltözékkel. Nem a szemérem testük elé tesznek, hogy ezt hogy sokszor ábrázolták a képzőművészet történetében, hanem így mondja a Biblia, hogy körülkötőket aggattak magukra, és az egész testüket beborították fügefa levél ruhával, öltözékkel. Megjelenik az emberi világban az önáltatás, mert ezzel az első emberpár azt akarta kifejezni, hogy érzik a védtelenségüket, a kiszolgáltatottságukat a rossznak, de áltatják magukat azzal, hogy ők majd megvédik magukat a rosszal szemben, hogy van tehát az emberben elég erő, hogy kivédje a rosszat. Egy erkölcsi rosszat fizikailag akarnak kivédeni, önmagában is egy nevetséges dolog. Isten rögtön korrigálja a magatartásukat a 3. fejezet 21. verse szerint, amelyben ezt olvassuk, hogy adott nekik az Úristen bőrruhákat, és azokba öltöztette őket. Isten ezt a fügefa levél öltözetet, ruhát rögtön felváltotta egy erősebb, melegebb állatbőrből készült ruhával, ami nem csak erősebb, melegebb volt, hanem még egy dolgot magában rejtett, hogy ehhez egy állatnak az életének az elvétele volt szükséges. Megjelenik a Bibliában az áldozat eszméje. Megjelenik a Bibliában az az eszme, ami a Bibliának a középponti eszméje lesz, a krisztusi áldozat eszméje. A Biblia ugyanis azt mondja, hogy mi emberileg a rosszal szemben nem tudjuk megvédeni magunkat. Ha akarjuk sem, akkor sem. Annyira át vagyunk szőve az önzéssel, hogy ha még az ember akarja is a jót cselekedni, mondja Pál apostol, ha látom a jót és akarom cselekedni, akkor is azon veszem észre magam, hogy a jót akarva is a rosszat teszem. Megvédeni mi magunk emberek önmagunkat a rosszal szemben, a mi magunk erkölcsi erejéből nem tudjuk. Csak úgy tudjuk legyőzni a rosszat, ha abba az áldozatba, a Jézus Krisztusban való hitbe öltözik bele az ember. Ez rögtön a Biblia 3. fejezetében megjelenik, mint egy alapvető tanítás. És a 3. kelesztő hatása a rossznak, az egy döbbenetes dolog, hadd olvassam fel a 3. fejezet 11. és 12. verséből, amelyben a következőt
olvashatjuk. És mondta az Isten, ki mondta néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit te mellém adtál, ő adott nékem arról a fáról, és úgy ettem. Megjelenik az emberi világban a mellébeszélés, a hazugság és a bűn áthárítás. Mert az Isten felteszi olyan gyöngéden a kérdés, hogy ember, hát most mitől félsz? Miért szégyelled magad? Miért öltöztél így fel? Talán azért, mert valami rosszat cselekedtél, mint hogyha az Isten kéne, hogy mondd meg, hogy mit cselekedtél. És az ember most nem arra válaszol, amit az Isten kérdezett, hogy mit tettél, hanem azt mondja az ember, hogy hát az asszony adott nekem a fagyümölcséből, és még hozzáteszi Ádám, hogy akit te mellém adtál. Tehát ahelyett, hogy válaszolna egy kérdésre, kibúvót keres, áthárítja a rosszat az asszonyra, hogy ő a felelős és nem én, és még hozzátesz, hogy az asszony, akit te mellém adtál, tehát tulajdonképp nem is az asszony igazán a felelős, hanem te vagy Isten a felelős, aki olyan valakit adtál mellém, aki adott a fagyümölcséből. Megjelenik az emberi világban a bűn áthárítás mechanizmusa, amelynek a döbbenetes jeleit ugye mi is láthatjuk napról napra. Az ember nem akarja vállalni a felelősséget. A múltért sem, a jelenért sem. Amikor az ember látja, hogy szégyenre van oka és félelemre. Amikor az ember látja, hogy nem tudja magát megvédeni a rosszal szemben, mit talál ki az ember? Kezdi mentegetni magát, kezd magyarázkodni, és át akarja hárítani a rosszat másra, nem akarja vállalni a felelősséget. Kedves hallgatók, ha valaki azt mondja, hogy ez a paradicsomi bűnbeesés, ez egy olyan mesés, legendás, olyan megfoghatatlan dolog, hát mi baj volt abban, hogy valaki vette gyümölcsöt? Hát mi volt ebben a nagy dolog? Az gondoljon erre is. A bűn az kovász. Igen, ez egy kis dolog volt, hogy Éva vett a fagyümölcséből. De ez már is ilyen dolgokat érlelt, hogy megjelent a félelem, a szégyen, megjelent az önáltatás, a büszkeség, hogy én le tudom győzni a rosszat, és megjelent a hazugság, a mellébeszélés, a felelősség elvetése, hogy a másik ember a felelős, és nem én. Hát nem döbbenetes, és nem ettől szenvedünk a világban, és nem ettől tragikus az emberi élet. Felírtam a táblára egy harmadik művésznek a nevét is, Haydn és Schubert után, talán nem sokan ismerik, a 20. századi német költészetnek egyik jelentékeny alakja, Christine Busta. Christine Bustának a rövid versét szeretném önök előtt felidézni, annyira rövid, hogy el is tudom mondani fejből, de amilyen rövid ez a három soros vers, annyira mély. Ennek a versnek, Christine Busta versének ez a címe, az ember birtoka. Rónai György fordítása. Mi maradt nekünk? Fejünk fölött a csillagok, messze, idegenül. Talpunk alatt a vad, gyermeki fű, és szívünkben a bűn nyugtalan életével. Ennyi az egész vers. Ez az ember birtoka. Fejünk felett a csillagok, nagyon szép az ég, ha felnézünk rá, csodálatos a világegyetem, de messze van és idegenül. A tökéletes csillagvilág és az egész kozmikus mindenség messze van, megfoghatatlan, idegen. Ami megfogható, ami talpunk alatt van, csak le kell nyúlnunk ért. Azt mondja, a talpunk alatt a vad gyermeki fű. A természet is éli a maga világát, és a természet bármennyire megromlott is, de még mutat valami tökéletességet, mert nő a fű, mert a természetben az egyik rész szolgálja a másikat. Ez is megfoghatatlan a számunkra, bár itt van a talpunk alatt, az a vad gyermeki fű. És mi az ember birtoka, mi maradt az embernek? Szívünkben a bűn nyugtalan életével. Ami megkeseríti az életünket, az önzés száz és ezer csatornája, ami mérgeket cseppent az emberi élet járataiba. Ez a 20. századi német költőnő három versben, három versorban olyan nagyon a szívén találta a dolgot,
hogy ez maradt nekünk szívünkben a bűn nyugtalan életével. De kedves hallgatók, az előadás legutolsó mozzanatához érkeztünk, és egy nagyon rövid befejezéshez, mert hiszen a paradicsomi történet még ezzel se lenne teljes, hanem a harmadik fejezet 15. versét ajánlom a figyelmükbe, amely az ős evangéliumot tartalmazza, tehát a harmadik fejezet 15. verse. Ahogy bekövetkezett az emberi világban a bűn, és megjelent a bűn a maga nyugtalan életével, Isten rögtön az ember számára ígéretet és reménysugárt adott. A paradicsomi ősevangéliumban olvashatunk először Jézus Krisztusról, a megváltóról és a megváltásra tett isteni ígéretről. Ebből láthatjuk, hogy Isten nem érte váratlanul ez a rettenetes szembefordulás ővele. Isten tudomásul vette, hiszen erővel, hatalommal nem old meg erkölcsi kérdéseket. Tudomásul vette, hogy az ember elfordult tőle. De három ígéretet adott az ember számára. Az első ígéret az volt, hogy ő ellenségeskedést szerez majd az emberben a bűnnel szemben. A második ígéret az volt, hogy eljön majd valaki, aki asszony magva lesz, asszony utóda lesz, akiben ez az ellenségeskedés a bűnnel szemben a csúcspontjára jut. Jézus egy ártatlan, tiszta, igaz emberi életet él itt a földön, mint asszony magva, mint asszony utóda, emberi természetben fogja ezt a győzelmet kivívni. És az utolsó ígéret az volt, hogy ő majd a fejére tapos a kígyónak, de a kígyó is az ő sarkába mar. Dióhéjban egy talányos ígéret volt, ugye ezt el kell ismerni. De megint az egész Biblia megmutatja, hogy mi volt, mi foglaltatott ebben az ígéretben. Igen, Jézus Krisztus le fogja győzni a rosszat, emberi természetben fogja legyőzni. Emberként fog megszületni Máriától, földi édesanyától. Isten fiaként, tehát isteni természetet hoz a földre, de emberi természetet is felvesz Máriától. Isten fia lesz és ember fia. De emberfiaként fogja kivívni a győzelmet a rossz fölött. Valóban a kígyó fejére tapos. Ez nagyon szemléletes jövendőlés volt. Ez a Bibliának az első nagy jövendőlése, egy pillanatkép profécia, amely mint egy üstökös bevilágítja a jövőt. Jézus, amikor megszületik a földre, és itt végigél 33,5 évet, ő le fogja győzni a rosszat gyökerében, mindenestül bebizonyítja, hogy az önzés ezen a földön, ahol úr az önzés, itt sem vezet boldogsághoz. Itt is a szeretet a törvény. Itt is az önzetlenség az igazi törvény, ami boldogságot ad minden teremtett lénynek. De hogy Jézus legyőzi a rosszat, rátapos a kígyó fejére, ez az ő életébe fog kerülni. Látjuk szinte magunk előtt a képet, mint hogy a hétköznapi életben is valaki egy kígyóra rátapos, le akarja győzni, de az a kígyó egy utolsó, dühött, tehetetlen marással az ember ellen fordul, belemar, és ez a kígyómarás halálos. Jézusnak a győzelme a halálán átvezet. Jézusnak a győzelme a kereszt halála lesz. Jézus Krisztus legyőzi a rosszat, a kígyó fejére tapos, de ezért az életét kell adni ezért a győzelemért. Itt jelenik meg a Bibliának a harmadik fejezetében már a krisztusi megváltás eszméje. És ezzel fejezem be én is az előadást, ahogy az előző előadást is befejeztem, az egyes témáink nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mert 2 hét múlva itt fogjuk folytatni. Hiszen a következő 2 hét múlva sorra kerülő témánknak, a Kain-Ábel történetnek mindjárt az első nagy vonása, az áldozat, a kétféle áldozat. Mózes első könyve 4. fejezetére fogunk térni, és a Kain és Ábel áldozat különbségén keresztül újra egy hatalmas bepillantásunk nyílik majd a krisztusi áldozatba. Ez lesz 2 hét múlva, akiknek kérdésük van, mert lehet bőségesen egy ilyen nagyon mély történettel kapcsolatban, szívesen látjuk őket, akiknek nincs idejük, szeretettel búcsúzom tőlük, viszontlátásra 2 hét múlva.

cselekedes mindannyiótokat. Ezékiel próféta könyvéből idézném az ígét, mégpedig azt a jól ismert szakaszt elevenítenénk fel, ami az őrálló kötelességéről szól. Ez a 33. fejezetben található, és talán előzetesen, miután nem az egész szakaszt szeretném felolvasni, hanem abból egy részletet emelnék ki, elmondanám azt, hogy ez a szakasz arról szól, hogy az őrálló kötelessége a Biblia tanítása szerint az, hogyha látja jönni a fegyvert a földre, akkor a maga sajátos helyzetéből és kötelezettségéből fakadóan meg kell fúlni a trombitát, és meg kell intse a népet, és ha valaki hallja a trombitát, és így ennek következtében, tehát a figyelme ráirányul a veszélyre, akkor attól kezdve egyéni felelősség alapján azt csinál, amit akar. Ha viszont az őrálló maga elmulasztja ezt a kötelességét, akkor a felelősség az őrállóra hárul. Igaz, hogy akkor is meghalhat az, aki az intést nem hallva az ellenség áldozatául esik, de akkor a maga vétke miatt hal meg, írja a Biblia, de a vérét az őrálló kezéből kéri. Most ezen a háttéren nem gondolom, hogy különösebben azonosítani kellene ezt a szakaszt, ha a Szentírásnak a királyi papságról szóló tanítását alapul vesszük, hogy ez mindannyiunkra vonatkozik, akkor minden a maga helyére kerül. Most ezen belül egy szakaszt emelnék ki, ez a 7. versben található. És te embernek fia, őrálul adtalak téged Izrael házának, hogy ha szót hallasz számból, megintsed őket az én nevemben. Itt az őrálló kötelessége egy egészen másik oldalról tárul fel előttünk, mert egyfajta feltételhez kötötten beszél a Biblia arról, hogy az őrállónak először szót kell hallani az Isten szájából ahhoz, hogy ő a maga feladatát, a maga kötelességét teljesítse. Mi van akkor, hogyha nem hallja ezt a szót? Illetőleg, ha nem hallja, akkor miért nem hallja? Talán azért, mert az ébersége egy kicsit aláhanyatlott? Vagy nincs a helyén? Évekkel ezelőtt, már mondhatom én is, hogy évtizedekkel ezelőtt egyszer az egyik szombatiskolában olvastam egy történetet, hogy egy pályamunkásnak, vagy egy ilyen vasúti váltókezelőnek a szolgálati időszaka alatt két vonat összeütközött, és minden illetékes berendeltek a bíróságra, meghallgatták őket, és hát ennek a pályaőrnek, vagy váltókezelőnek a következő kérdéseket tették fel. Ott volt-e a színhelyen? És volt-e lámpás a kezében? És integetette a lámpással? És hát erre mind természetesen igen volt a válasz. Több kérdés nem lévén elengedték, tanú nem volt senki, aki igazolja a szavainak a hitelességét, vagy éppen a hibás hazug voltát. Hazafelé azt mondja ez az ember a barátjának, hogy már csak egy mondatot kellett volna, egy kérdést kellett volna feltenni, és elvesztem volna, hogy égette a lámpás. Szóval, ha az őrálló feladata, látjátok, milyen kicsi dolgokon múlik, ahhoz, hogy a maga feladatát betölthesse, elsősorban szót kell hallania. Nem tudom, hogyan általános-e a mindennapi keresztény gyakorlatunkban, hogy szót hallunk az Istentől. Persze imádkozunk és olvassuk a Bibliát, nem ezt akarom megkérdőjelezni, de remélem érzitek a minőségbeli különbséget, az imádság, az igeolvasás, és a között, amikor az Isten személyesen megszólít, amikor az Isten tudatosítja bennünk a felelősséget, amikor én-te kapcsolat alakul ki köztünk és Isten között. Csak itt jegyezném meg úgy zárójelben, hogy a Biblia sokkal beszédesebb, mint sem az úgy első látszatra kitűnik, és maga a nyelv is sok esetben a segítségünkre siet, hogy tudatosuljon bennünk ennek a lehetősége, hogy mi Istennel személyes közösséget ápolhatunk. Az az ószövetségi kifejezés, ami az imádságra vonatkozik, olyan ige alakban van, amiben a kölcsönösségen van a hangsúly. Tehát úgy imádkozni nem lehet a Biblia nyelvi oldaláról sem, hogy én mondok valamit, és akkor vagy válaszol az Isten, vagy nem. Eleve a kölcsönösségre kerül a hangsúly, tehát imádságnak nincs értelme és érték akkor, ha én nem válom meg a válaszadást.
vagyis azt, hogy az Isten szájából szót halljak. Nagyon sok ilyen bibliai szöveg van, tudnék, Jobb könyvében is találunk egy ilyet, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, de nem ügyelnek rá. Tehát ez egy további lépés, az Isten szól, valószínűleg meghallják, de nem ügyelnek rá. Tehát egyfajta erkölcsi érdektelenség is társult a hallott igéhez. Az első lehetőség az, hogy nem hallom. Ennek is okai lehetnek. A másik, hogy bár hallom, de érdektelen vagyok irányában. Valami efféle van Laodiceánál is, úgy gondolom, az ige alapján, mert azt mondja a Biblia, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki meghallja, egyszerre mind a kettő jelen van, mindkét lehetőséggel lehet számolni, lehet, hogy Krisztus zörget, és nem halljuk. Lehet, hogy halljuk, de nem nyitunk ajtót. Mert egyfajta érdektelenség él a lelkünkben, az zörgetővel szemben, vagy mind az iránt, amit az zörgető képvisel. Vajon milyen lelki kihatása van ennek, illetve milyen lelki törvényszerűségek húzódnak meg egy eféle lelki állapot hátterében? A végidővel kapcsolatban azt mondja a Szentírás, Péter apostol első levele 1. fejezetében, a 7. és 8. vers, így kezdődik, mindennek vége közel van. Annak okáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mint ha csak a Szentírás azt hangsúlyozná ki, hogy a végidején fokozottabban fontos az, hogy mi szót halljunk az Isten szájából. És hogy ennek megfelelően a mi életünkben az Istennel való kapcsolatteremtés lehetősége az imádság is megfelelő helyre kerüljön, és megfelelő módon működjön. Nem tudom, gondolkodtunk-e azon, hogy miért van feltételes módban ez az ige. Ugye mindennek vége közel van, azt az agyunkkal értjük, a jeleket látjuk. De az ennek megfelelő erkölcsi tanulságokat sokkal kevésbé érvényesítjük az életünkben, illetve ennek sokkal kevesebb súlya van, úgy gondolom, a keresztény élet gyakorlat területén, mert társul valamiféle érdektelenség hozzá. Tudjuk az elméletet, és valahogy mégsem érzünk indítást arra, hogy az elméletnek megfelelő gyakorlatot alakítsunk ki az életünkben. Megint egy durva példát engedjetek meg, a szélséges példákért elnézést kérek, de magamból indulok ki, nem vagyok én sem jobb, mint ti, engem is csak ilyen sokkoló példák tudnak jobb belátásra bírni. Amikor annak idején, Krisztus első adventjekor megjelentek a napkeleti bölcsek, és megkérdezték Heródes közreműködésén keresztül az írástudókat, hogy mikor kell a mesiásnak megszületni, hol kell megszületni, akkor hallották a precíz, pontos elméleti választ. De sem az írástudók, sem Heródes nem igazán reagált erre pozitívan. A három bölcs és a pásztorok, tehát a népnek a periférikus része igen, de azok, akik igazán az írás területén jártasak voltak, azok érdektelenséget tanúsítottak az elméletileg tökéletesen ismert ige iránt. És azt kellene itt most közösen tennünk délelőtt, megvizsgálnánk ennek az érdektelenségnek a hátterét. Miből táplálkozik, miben gyökerezik, van egyáltalán ilyen, és ha van, akkor hogyan lehet tetten érni, és főleg hogyan lehet gyógyítani. Bizonyára olvastátok ezt a nagyon vastag könyvet, bár a vastag könyveket ritkábban olvassuk, abban van egy fejezet, a 11., ami oksági összefüggéseket tár fel, ez a Döntő Bizonyíték című könyv, oksági összefüggéseket tár fel az ember lelki élete és életvitele között. Megvan a biológiai magyarázata annak, a természettudományos magyarázata is megvan annak, hogy mi érdektelenek vagyunk. Amikor én erre rátaláltam, akkor újjongtam, mert hát ilyen tanuló típus vagyok, és szeretem, hogyha újabb és újabb igazságok teszik, azt nyilvánvaló, vagy a Bibliának lám már megint igaza van. Aztán később el is szégyeltem magam, mert miért kell nekem ilyen könyv ahhoz, hogy megértsem azt, ami a Bibliában van? Miért kell nekem ilyen tudományos okfejtéssel szembesülnöm ahhoz, hogy belássam azt, amit itt az előbb idézett Péter apostol leveléből származó ige kifejez, hogy
mindennek vége közel van, legyél mértékletes és józan, hogy imádkozhass. Tehát a mértékletesség és a józanság valahol az imádsággal szoros közösségben van, ahhoz, hogy én egyáltalán megfelelő erkölcsi érzékenységgel rendelkezzek, szükség van józan és mértékletes életvitelre. Mert ez teremti meg az alapját annak, hogy én egyáltalán szót halljak az Isten szájából. Megvan a háttere, a fizikai és természettudományos magyarázata annak, hogy mikor vagyok és miért vagyok érzéketlen, miért vagyok érdektelen. Nyilván lelki vonatkozásai is vannak. Többek között a lelki vonatkozások csak egy rövid kitérő formájában annyit hadd mondjunk, hogy amikor együtt élünk rendezetlen dolgokkal, amikor ideológiát gyártunk bizonyos dolgokkal való együttéléshez, aminek a helyes voltáról meg vagyunk győződve, de nem csináljuk. Ilyenkor mindig meg kell magyaráznunk magunknak azt, hogy bár helyes, miért nem tesszük, és amikor ideológiát gyártunk, ezzel a lelki érzékenységünket pusztítjuk. Ezért mondja Jakab levele többek között azt, hogy ha valaki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak, és én sokáig abban a hitben éltem, hogy hát a mennyei könyvekben majd strigulát húznak a nevem mellé, amikor valami jót tehettem volna, de nem tettem. Megértettem azóta, hogy nincs strigula húzás, lehet, hogy van emellett, de a szövegennél többet mond, mert azt mondja, hogy ha valaki tudja, hogy mi az igazság, és nem csinálja, akkor az céltéveszt. És a céltévesztés gondolatában benne van az önállítás gondolata is, hogy én elhitetem magammal észérvek ellenében valami különleges belső törvényszerűség működése révén, hogy bár helyes, és én mégsem teszem. És miután ezt nagyon sokszor megcsináljuk, mert feltetném azt a kérdést, hogy van-e olyan közöttünk, aki minden elismert és felismert igazsággal összhangban él? Nem sok kezet látok. Tehát magyarán, akkor azt is mondhatjuk, hogy ez a fajta kártétel az életünkben úgy egyetemesen jelen van. Tudjuk, mi az igazság, és nem igazán tesszük tökéletes odaszánással a maga teljes valóságában. Ez eleve pusztítja a lelki érzékenységet, eleve hozzászoktat bennünket ahhoz, hogy bár tudjuk, hogy mi a helyes, és nem csináljuk. És megint engedjetek meg egy példát. Bálám nem igazán a szimpatikus bibliai személyek közül való. Ezért választottam őt. Bálámhoz követek jönnek a Midian királytól, és rá akarják bírni arra, hogy átkozza meg Izraelt. És azt mondja Bálám erre, hogy nem engedi az Úr. De a követeknek azt mondja, hogy azért ti csak maradjatok itt. És némi búsás haszony, vagy egyéb támogatás fejében kialakult benne az az elgondolás, hogy hogyan lehetne az elméleti ismerettel ellentétesen mégis kedvezni a királynak, illetőleg a küldötteinek. És úgy szoktam én a magam részére ezt leegyszerűsíteni, bár tudjuk, hogy azt mondja az Úr, hogy nem szabad, ki is mondjuk, hogy nem engedi az Úr, de mi mégis megengedjük magunknak. Szóval ez az egyik legkártékonyabb magatartás, amivel a lelki érzékenységet tönkre lehet tenni. Mert hozzászokunk ahhoz, hogy a Bibliának igaza van, de beérjük az elméleti ismeret szintjén annak elfogadásával, és megengedjük magunknak, hogy ahhoz képest egészen másfajta életformát kövessünk. Aztán azt is mondja a Szentírás, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. Hát ez sem kellene természettudományos magyarázat, hogy azt belássuk, hogy Isten azért emeltetett templomot, hogy ott Isten és ember közössége megvalósulhasson. Tehát arra való a mi természetünk, a mi testünk, és azért kell olyan állapotban tartani, hogy ott Isten és ember közössége kialakulhasson. Egy templomban áhítat van, csend van, béke van, tisztaság. Olyan légkör, ahol az ember belső készítést érez arra, hogy imádkozzon. És ide egy személyes példát is hadd illesszek, én annak idején középiskolás koromban, hát meglehetősen viszontagságos körülmények között éltem a szónak a tanulási lehetőségét illetően. Tudnék, szobakonyhás lakásunk volt, és a konyhából fűtöttük a szobát egy ilyen sparheltel, és levettük az ajtót, hogy a konyhából lehessen a szobát fűteni, és hát nem volt olyan hely, ahol én elhúzódhattam volna tanulni. Mi egy esélyem volt, elmentem csavarogni. Könyvvel a kezemben persze. Elmentem fel a hármas határhegyre, hol itt bolyongtam, hol ott bolyongtam. Nagyon sokat voltam kint a szabad levegőn, általában erdőkben, hegyek között.
És lehet, hogy erőtetett a példa, további dolgokkal is ki tudnám egészíteni, de én mégis úgy próbálom az oksági összefüggéseket keresni, hogy az életemnek egy ilyen állomásán, amikor kint voltam, jogalégzést végeztem, tehát kiszerűzött a tüdőm, a méreganyagok eltávoztak többnyire. Egyszer csak úgy ráébredtem arra, hogy mi végből vagyok én itt ezen a világon. Valami okát, valami magyarázatot kellene ennek találnom. És bár a szüleim bibliai dolgokkal foglalkoztak rendre, és nálunk összejöveteleket tartottak, és ezek informatív jelleggel eljutottak hozzám, nem éreztem azt a belső készséget, hogy nekem ezt követni kéne. És ott a hegyek között egyszer csak úgy rájöttem arra, hogy itt a személyes felelősség kérdés is valahol jelen van. Tehát a lelki érzékenységem a külső körülményeknek köszönhetően az életem egy adott állomásán olyan lett, hogy az Isten meg tudott szólítani. Szót hallottam a szájából. És ilyenkor dől el az, hogy az ember engedetlen-e a hallott szó iránt, vagy sem. Én akkor már egy vállalkozóval voltam szerződéses viszonyban, és hát elmentem és elmondtam neki, anyámnak nem, de hogy én szeretnék ezután szombatonként nem bejönni. Miután szorgalmasan és rendesen dolgoztam, ezért megengedte, úgyhogy ledolgozzam. Úgyhogy reggel 8:30-tól 7:30-ig dolgoztam, hogy legyen az elég munkaóra, és anyám meglepetésére elmentem szombaton a gyülekezetbe, és én a mai napig ezt úgy élem meg, és úgy dolgoztam fel, hogy ez annak volt köszönhető, hogy én egészségesen éltem, egészséges körülmények között, egészséges dolgokkal foglalkoztam, és ezzel az Istennek egy lehetősége volt arra, hogy engem megérintsen és megszólítson. Tehát azt szeretném ezzel érzékeltetni, hogy meg kell legyen a mi testünkben, a mi szervezetünkben, meg kell legyenek azok a feltételek, amelyeknek hátterén és alapján az Isten bennünket megszólíthat. És ezért mondja a Biblia, hogy a testünk templom. És ezért mondja azt, hogy mindennek vége közel van, amikor az ember már amúgy is generációk egész sorának a végén, genetikai adottságait tekintve sem olyan jó adottságokat mondhat a magáénak, amikor az ember egyre érzéketlenebbé válik. Most a végidején fokozottabb jelentősége van annak, hogy mértékletesek legyünk és józanok, hogy szót halljunk az Isten szájából. Hát én emlékszem, hogy még gyerekfejjel vagy fiatalember fejjel megértem, hogy hallottunk valami tragédiáról, akkor hetekig beszédtéma volt. Ma naponta 20-30-at hallunk, és egy bárándítással elintézzük. Lehet, hogy azért, mert sokat hallunk belőlük, de a lelki érzéketlenség mégis fogható és mérhető, ahogy az egyik generáció átlép a másikba, és nekünk pedig, akik a végidején élünk, elemi érdekünk és szükségletünk az, hogy szót halljunk az Isten szájából. Mert feladatot bízott ránk az Isten, lelki érzékenységre van szükségünk, hogy ráérezzünk a másik nyomorúságos helyzetére, és belső ösztönzésből a másik iránti empátia jegyében mondjuk azt, amit az Isten megoldásként kínál nekik, és én akkor önmagunkért is szükségünk van erre, mert hát amikor az ember azt érzi, hogy most nincs kedve imádkozni, nincs kedve igét olvasni, akkor kétségbe kéne essen, de nem tesszük. Hát nem olvasunk, és nem imádkozunk. Túllépünk rajta. És hogy ennek természettudományos vonatkozása is vannak, erre vonatkozóan csak egy egészen rövid kis kitérőt hadd tegyek. Ebben a bizonyos döntő bizonyítékban a homloklebenyről szóló fejezet érdekes példákat említ. Hadd emeljek ki néhányat ezek sorából. Az egyik példa egy olyan műtéti eljárással kapcsolatos, amit az 1950-es években fedeztettek ki, és 1950-ben egy Egas Moniz nevű orvos, orvosi Nobel-díjat kapott a homloklebeny eltávolításának a műtéti leírásáért és megoldásáért. Tudni, hogyha valakinek krónikus fejfájása volt, vagy valamiféle agyi katasztrófa érte, akkor hát efféle megoldással próbálkoztak az orvosok. Például Kennedy, a korábbi elnök testvérét, lánytestvérét is efféle műtéti eljárással kezelték, eltávolították a homloklebenyének egy részét. Most egy ilyen valaki várt műtétre, egy ilyen valaki, akinek a homloklebenyét el akarták távolítani, és egy különleges kísérletet végeztek az illetővel. Megkérdezték tőle a műtét

az egyszerűség kedvéért, hogy a homloklebeny az ember agyának mintegy 40%-át kitevő agyi állomány az, ahol erkölcsi döntések születnek, ahol az erkölcsi érzékenység tetten érhető, és ami életvitelünkkel rendkívüli módon veszélyeztethetjük ennek a működését. Például, hogyha itt nem szellőztetünk eleget, akkor ez a homloklebeny bizony hát elég nehéz körülmények közé kerül, és olyan erkölcsi döntéseket hozunk, vagy éppen nem hozunk, emiatt, amelyeket esetleg hoznunk kéne. Ellen White nem egy helyen írja azt, hogy igent mondunk valamire, amire nemet kellett volna mondanunk, mert egész nap zárt helyiségben friss levegő nélkül éltük az életünket. Aztán a szombati étkezésekről is hadd mondjak néhány szót. Fiatal prédikátorként kerültem egy helyre, lehet, hogy néhányan már hallottátok tőlem ezt, ahol az átlag életkor 60 fölött volt, én meg voltam 20 éves, tehát egyszerre sok tucat nagymamám lett, mert többnyire nőkből állt a gyülekezet. És mindenki kedveskedni akarta az oda kerülő kis tétova fiatalembernek, és elhalmoztak ennivalóval, mindennel. És ott azon a környéken divat, ilyen fántermő, vagy falábainál termő, különleges gombás szedni, amit aztán megszállítanak és elkészítenek. És ilyen szállított gombából készítettek pörköltet, jó vastagon állt rajta az olaj is, és hát tökében másfél alatt meg tudtam enni egy egészen kevés adagot. Én még ma is átélem a szenvedésteljes voltát annak, hogy nekem délután prédikálnom kellett. A mondat közepén elfejtettem, amit a mondat elején mondanom kellett. Csak azért, mert olyat tettem, olyan nehezet, olyan emészhetetlen, amit különben nem kellett volna. Szóval az embernek, hogy érzékeny legyen, lelkileg, erkölcsileg, oda kell figyelnie arra, hogy hogyan él, hogy mit eszik, hogy mivel terheli meg a gyomrát. Ha mondjuk töltött káposztát ennénk, és talán néhány buktát, ha Pál apostol prédikálna, is lebukna a fejünk. Szóval, ha pedig fontos az, hogy mi szót halljunk az ígén keresztül, nap mint nap, akkor tényleg oda kell figyelni rá. Csak az az érdekes, hogy ez egy ördögi kör. Azért ördögi kör, mert miközben nem érezzük annak szükségét, hogy szót halljunk az Isten szájából, mert így eszünk, ezért újra így eszünk, mert nem érezzük szükségét annak, hogy ezen változtassunk, vagy ha érezzük is a szükségességét, erkölcsi erőnk nincs a változtatáshoz, mert így élünk. Tehát az ördög nagyon jól kitalálta azt, hogy hogyan lehet bennünket lehetetlenné tenni ezen a területen. És én úgy gondolom, hogy ezen érdemes elgondolkodni, mert még néhány példát hadd említsek. Valamikor 96-ban vagy 98-ban, már nem emlékszem erre sem, megjelent a vasárnap törvényről a pápai enciklika. És hát összerezzentünk mindannyian, hogy már itt tartunk, hú, hát most már aztán jó lesz észbe kapni. Elmúlt a pillanat varázsa, élünk úgy, ahogy ezelőtt, nem? Tudjuk, hogy majd jön egy vasárnap törvény, tudjuk, hogy akkor majd az mivel jár, de most éppen nincs. Hát még az, hogy már meghirdették, de komolyan is kellett volna talán venni. Most katasztrófa sújtotta azt a területet, azt a minden óceán béli területet, és nagyon jól tudjuk, hogy a szelet elengedésének egyfajta közeli esemény ez. Meg az Angliában és Skóciában megnyilatkozó egyre viharosabb időjárási problémák is bizonyára összefüggenek azzal, amit a Biblia erről tanít. Tehát tudjuk azt, hogy közel van az ajtó előtt, tudjuk, hogy mindennek vége közel van, ahogy idéztük az ígéből. Hát eljött az ideje annak, hogy mértékletesek legyünk és józanok, hogy ezekből megfelelő lelki és erkölcsi tanítást vonjunk le. És a dolgok a maguk helyére kerüljenek, és egy erkölcsi bátorságunk ezt komolyan venni, és ennek megfelelően átszervezni, átalakítani az életünket. És elemi igényként kellene megjelenjen az életünkben az, hogy mi keressük az Istent. És ne érjük be annyiba, hogy mi elmondjuk evés előtt azt a kis mondókát, meg lefekvés előtt. Nekünk szót kell hallani az Isten szájából. Eligazító szót, bátorító szót, vigasztaló szót. Annak a bizonyságával kell együtt élnünk, hogy az Isten szól hozzánk. És sajnos egyszer-kétszer halljuk csak meg. És Laodicea nagy nyomorúsága és szinte katasztrófája az, hogy Jézus az ajtón kívül áll és kopogtat, és egyesek meg sem hallják. És akik meghallják, azok sem nyitják meg az ajtót, mert nincs igazán szükségük rá, hogy bejön és ott változtatást igényeljen, vagy eszközöljön, mert nekünk nagyon jó, ahogy így vagyunk. Mert hogy nincs erkölcsi érzékünk már olyan szinten, hogy ennek a változtatásnak a szükségességét belássuk. Hát látjátok, hogy milyen egyszerű kis dolgok, ott van az ígében néhány tőmondat erejéig, hogy legyen mértékletes és józan, hogy imádkozhass.
Ezen meg kéne döbb.

hogy külső tényezőktől, vagy valamilyen egyéb feltételektől függ az, hogy én imádkozhassak. Úgy vagyok ezzel, mint a dohányos, nem? Akkor szokom le, amikor akarok. Hát egy csodát. Akkor, amikor az Isten késztetést tud adni. Mikor tud késztetést adni? Olyan állapotban vagyok. Ha eljut hozzám a késztetés. De hogyha én az életvitelemben lehetetlenné teszem, már azt is, hogy ez eljusson hozzám, akkor az ördögi kör bezárul. Szóval nem számolunk az, hogy az Isten bennünket rendkívül érzékeny, összetett lényeknek teremtett, ahol minden pici dolognak is óriási kihatása és súlya van. És a mértékletesség és a józanság ilyen. Mi lesz vele, rákos lesz, vagy valami efféle baj lesz. És úgy gondolom, hogy amikor valaki a mértékletesség vonalára lép, akkor ez a probléma jelenik meg nála, hogy jaj, azért kiszámolom a tápanyag táblázatból is, hogy én mit tehetek és mennyit tehetek, mert jaj, mi lesz velem, nem lesz elég nyomelem bennem, meg mit tudom én, még mi. Nem ez a probléma. Nem az egészségünket kell betegesen féltenünk, hanem sokkal inkább arra kell odafigyelnünk, és azt kell tragikusnak felfognunk, hogy nem hallunk szót az Isten szájából, mert ez az igazi probléma. És én úgy gondolom, hogy Dániel az erkölcsi érzékenységét féltette, és abban reménykedett, hogy ha az Istennel közössége van, akkor az Isten majd ad neki erőt és bátorságot ahhoz, hogy kellő időben kellő lépéseket tegyen meg, és kellő módon nyilatkozzon meg, és ha valamire nemet kell mondani, majd nemet mondjon, és amire igent, arra pedig okvetlenül igen tudjon mondani. Mert ez sokkal fontosabb, mint az, hogy mennyi időt élek ezen a földön, és milyen életminőségben, bár az életminőség az előbb mondottakkal mégis összefügg. Tehát nem ahhoz kell görcsösen ragaszkodnunk, hogy itt sokáig éljünk, és ezért féltsük magunkat, mert ez egy látens önzés, mert ezek visszahatnak ránk. Ha magunkat féltjük, ez az önzésből táplálkozik. De ha én azért teszem mindet, hogy szót halljak az Isten szájából, ennek az erkölcsi értéke egész más. És én szívből kívánom, testvérem, hogy fakadjon fel a lelkünkből ennek az igénye, hogy az Isten szóljon hozzánk, hogy mi halljuk, és készséget tanúsítsunk, és azt mondjuk neki, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És a gyerkölcsi bátorságot és készséget arra, hogy ne csak elméletileg tudjam elfogadni azt, amit te mondasz, és minősítsem igaznak azt, amit te mondasz, hanem teljes lényemmel alá tudjam rendelni magam annak. És engedjétek meg, ez a szakma ártalma, hogy egy nyelvi vonatkozást megint hadd érintsek. A görög nyelv is sokkal beszédesebb, mint a magyar, és összefüggések vannak az egyes szóalakzatok között. Ugye az akusztika szót mindannyian ismerjük, ez az akuó szóból származik, a hallani görög szóból. Az engedelmesség ebből a szóból származik. Hypakuó. Tehát nem lehet elvonatkoztatni a hallást az engedelmességtől, csak a nyelv oldaláról. Tehát, mint egy a nyelv is a segítségére van a Bibliát olvasó, eredetiben olvasó embereknek, vagy a kor embereinek, akik úgy kapták készhez, mert maga a nyelv is ösztönözte, és a következetlen magatartása ráirányította a figyelmet, hogy ha szót hallasz, ha igaznak fogadsz el valamit, ha az Isten megszól, és te hallod, akkor az egyetlen értelmes emberi magatartás erre az engedelmesség. És ha Isten elsegítse mindannyiunkat. Amen. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy nem mondtál el rólunk. És te szólítasz bennünket, te keresel bennünket. Mai napig mindent elkövetsz azért, hogy a mi szívünk befogadja a tőled jövő kijelentést. Bocsáss meg az elmúlt időszak érdektelenségeiért, közönyéért, távolságtartásáért, amikor úgy éltük a mi életünket, hogy meg sem tudtál szólítani. De különösképpen azért kérünk bocsánatot, Istenünk, hogy amikor megszólítottál és mi hallottuk, akkor is távolságtartásra rendeztettünk be, és nem igazán engedtük azt, hogy a mi életünkben a döntő változást kialakítsd. Urunk, hozd el kérünk a változás idejét mindenünk életében. Segíts, hogy belássuk és megértsük, és hogy a szívünk legmélyébbre belerendüljünk annak az átkos következményeit látva, amit eddig megengedtünk magunknak. Adunk, Istenünk, hogy fel tudjuk vállalni mindazt, amit a veled való kapcsolat maga után van, az életünk teljes és gyökeres és maradéktalan átalakítását. És vajon azzal az áldott örömteli
tapasztalattal társulna mindez, és tenné könnyűvé a további lépéseket, hogy hallanánk szót a szádból, a jóvá vagyó, a biztató, a bátorító szavakat személyesen hozzánk intézhetnéd. Urunk, vagy a kialakulna ez a közösség közted és közöttünk, és hogy imádkozni örömmel imádkoznánk, nem kényszerben és nem formálisan, hanem minden lehetséges alkalmat kihasználnánk arra, hogy veled szóba álljunk, hogy tőled halljunk valamit, ami a mi életünket bearanyozza és tartalmassá teszi. És segíts kérünk az ígét magát is így olvasni, mint a tőled jövő személyes üzenetet, és ad, hogy be tudjuk fogadni az ígét, hogy az íge befogadása révén a mi szívünkbe a Szentlélek öröme költözhessen, a mennyi jóvágyása. Urunk, segíts, hogy így járhassuk veled a mi életutunkat, és hogyha megteremtenénk ezzel azt a lehetőséget, hogy bennünket az örökké valóságra felkészítsél. Segíts, Urunk, hogy átértékelessük életünkben mindazt, amit át kell értékelni. Adj késztetést a mértékletes életvitelre. Segíts megvizsgálni ezen a területen is, hogy mi a te kedves, jó és tökéletes akarata. És akár eszünk és akár iszunk, vagy azt mind a te dicsőségedre tehetnénk. Azzal a belső készséggel és eltökéltséggel, hogy mindent megteszünk azért, ami csak rajtunk múlik, hogy szólhassunk a te szádból.

0: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. 8 kisgyermek van, úgyhogy először nektek fogok mondani valamit. Szeretném megkérdezni tőletek azt, hogyha a családban esetleg egy beteg ember van, akkor tudjátok-e azt, hogy mit kell tenni azért, hogy ő meggyógyuljon? Ki az, akinek van valami elképzelése arra, azt mutassa nekem a kezével. Látom, a lányok és fiúk is, mondjátok, mit kell akkor tenni, hogyha valaki beteg? Istenhez kell imádkozni, igen. Van még más ötlet? Tehát, hogyha valaki beteg, akkor Istenhez kell imádkozni. Ez elegendő lesz? Igen?
1: Meg orvost kell
0: hívni. Orvost kell hívni, igen. Mit kell még csinálni? Ez a kettő elég lesz? Imádkozni és orvost hívni. Van még valami más feladat? Hát például, hogy igen, ápolni, így van. Hát ezt akartam hallani voltak éppen, hogyha valamilyen betegség van a családban, akkor először mindent elkövetünk, hogy a beteg meggyógyuljon, nem? Egészséges ételt adunk neki, kinyitjuk az ablakot, hogy friss levegőt kapjon, hogy besüssön a nap, betakarjuk, hogy ne fázzon. Ugye, hogyha lázas, akkor teszünk a homlokára vizes ruhát, hogy hűtsük. Mindent megpróbálunk elkövetni, hogy a fájdalmait enyhítsük, vagy hogy a gyógyulást gyorsítsuk. Aztán mondtadok nagyon jót, hogy mit kell még ezen kívül tenni. Imádkozunk is, így van. Aztán mondtad azt is, hogy kihívjuk az orvost. De én azt mondom, hogy képzeljétek el, hogy én a Bibliából tudom azt, hogyha orvost hívunk, hogyha mindent megteszünk, hogy a beteg meggyógyuljon, ápoljuk őt, etetjük őt, feladozunk érte, kinyitjuk az ablakot, és a többi, és imádkozunk. Ezek még minden elegendőek, valamit még mindig elfelejtettünk. És ezt azért akartam nektek elmondani, mert nagyon sok szülő is ezt elfelejti. Amikor valaki beteg a háznál, akkor nagyon jól mondtátok, hogy imádkozzunk, mindent tegyük meg, hogy igen. Bízni benne, hogy meggyógyul. Az is nagyon fontos, hogy bizalmunk legyen, hogy az imádságunkat meghallgatják. Nagyon jót mondtál. Ez is nagyon fontos. És még mindig van egy dolog, amit elfelejtettetek mondani, bár mondom, nagyon sok szülő nem tudja ezt, hogy még van még egy dolog, ami szükséges ahhoz, hogy a beteg meggyógyuljon, képzeljétek el. Elmondjam a titkot, mi az? És elmondjam, hogy ezt hol lehet elolvasni? Mit gondoltok, hol lehet elolvasni? Melyik könyvben? Melyik könyvben lehet ezt elolvasni, amit mondani akarok, igen? Biztos, hogy a Bibliában, így van. A Bibliában lehet elolvasni, és még hozzá Jakab apostol írta ezt. Nem elég az, hogy mindent elkövettek, hanem azt is mondta, valljátok meg, valljátok be egymásnak bűneiteket, és utána imádkozzatok, meg tehetek meg mindent a betegért. Azt mondja, kenjétek meg olajjal, hogy ezzel akkor meggyógyuljon. Tehát mi a nagyon fontos? Nem elegendő az, hogy imádkozunk, nem elegendő az, hogy mindent elkövetünk, hogy akit szeretünk, az meggyógyuljon, nem elegendő orvost hívni, hanem van még egy nagyon fontos, hogyha az ember keresztény, hogyha családban van valamilyen probléma, valljátok meg egymásnak a bűneiteket, imádkozzatok, hogy az Isten megbocsássa, és akkor a gyógyulásban bízhattok és reménykedhettek. Miért mondtam ezt ilyen körülményesen? Miért akartam ezt a témát nektek elmondani? Mit gondoltok? Azért akartam elmondani, mert nem csak akkor kell megvallani egymásnak bűneinket, nem csak akkor kell imádkozni, amikor valaki beteg, hanem akkor is, hogyha bármilyen problémával néztek szembe. Ha például azt szeretnétek, hogy az iskolában jól sikerüljön a dolgozat, akkor nyilván készülni fogtok, tanulni fogtok, imádkozni fogtok, egészségesen fogtok táplálkozni, de még egy dolog szükséges hozzá. Este, mikor a következő nap jönne, akkor valljátok meg egymásnak a bűneiteket, mondjátok el, hogy ezt rosszul tettem, és ezt megbántam, és szeretném, hogyha Isten megbocsátana. Hogyha ezt megteszitek, utána kérhetitek a jó Istent, és ő segíteni fog nektek. Jó, ezt mondjátok el a szüleiteknek is, hogy nagyon fontos, hogy nem elegendő mindent elkövetni. Az is fontos, hogy a bűneinket rendezzük egymással. Ámen. Menjetek aljátok. Most pedig a felnőttekhez szeretnék egy kérdést intézni, hogy mi adventisták vagyunk, azt hirdetjük, hogy bízunk abban, hogy Jézus minél előbb visszatér, sőt, Péter apostol szavával élve, mi siettetjük Jézus Krisztus visszajövetelét, és amikor beszélgetünk egymás között őszintén, akkor gyakran azt mondjuk egymásnak, csak most még ne jöjjön. Mert ha most jönne, akkor lehet, hogy hiával találtatnánk. Lehet, hogy nem kerülnénk be a mennyek országába. És amikor olvassuk azt, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek végbe a ti üdvösségetek, Pál apostol, akkor mindannyian félreértjük. azt gondoljuk, félni kell az Istentől, rettegni kell, hogyha most jön el, akkor nekünk nincsen esélyünk, nem jutunk be a mennyek országába. Pedig ez az ige nem erről szól, majd később erről szeretnék még néhány szót mondani. Ezt a bevezetést azért kérdeztem, mert adventisták, keresztények vagyunk, a Biblia követői vagyunk bizonyos ideje, hónapok óta, évek óta, évtizedek óta, és a szívünket mégis megmarkolja a félelem, hogyha visszajön Krisztus most, akkor mi lenne velünk. És én most senkit nem akarok félelembe visszanyomni, nem ez a célom, hanem azt szeretném megkérdezni magunktól, miért van ez? Miért van az, hogy olvassuk a Bibliát? Miért van az, hogy próbálunk a kereszténység útján járni? Miért van az, hogy az emberekkel jót akarunk cselekedni, a szeretetnek a tetteit tesszük? Odaáldozzuk az időnket, odaáldozzuk az életünket, anyagi javainkat az Isten művére, és mégis, amikor a szívünkbe nézünk, akkor egy ilyen félelem van bennünk. Mit rontunk el? Hol hibázunk? Mi az, amin változtatni kéne? És lehet, hogyha ez nem költői kérdés lenne, akkor elmondanátok nekem azt, hogy ezt kell tenni, azt kell tenni, amazt kell tenni, de azt kérdezem magunktól, hogyha ilyen jól tudjuk a választ, akkor mégis miért vagyunk hiával? Hiszen teljesen képzettek vagyunk, azt gondoljuk a Bibliában. Teljesen pontosan tudjuk, hogy melyik úton kell járnunk, és azonosítjuk magunkat, hogy nem ezen az úton járunk. Megint letértünk róla. Jaj, Uram, adj még egy kis időt, hogy felkészülhessek. Most még ne gyere. Nem foglalkoztatja ez mindannyiunk szívét, ez a kérdés? És azt is tudjuk, hogy még a világ megteremtése előtt megtörtént az, hogy az isteni szent háromság tudta, hogy az emberiség bűnbe fog esni, és a békesség tanácsában eldöntötték, hogy hogyan fogják megmenteni az emberiséget, az minden egyes embert, az üdvösség, az örök élet számára. Öröktől fogva van ez a terv, ezt a tervet kinyilatkoztatta Isten, és mégis itt vagyunk mi, akiknek a világosság hordozóinak kellene lenni. Itt vagyunk mi, aki azt mondta Jézus, ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok az életnek a sói, hogyha belekeverünk titeket az emberek közé, akkor ott boldogság van. Ti vagytok azok, akiket nem rejtünk a véka alá. Ti mutattok az emberiségnek, a többi embernek reményt. Ti vagytok azok, akik felemelitek őket. És mégis, mikor magadra tekintesz, akkor azt mondod, Uram, még várj, még ne gyere. Mert ha most jönnél, akkor nem kerülnék be. Mi az a hiba, amit elkövetünk, hogy eltelik 20-30-40 év, és ezzel nézünk szembe? Mi az a hiba, ami miatt nem mondhatjuk János apostolról azt, hogy akiben teljesített a szeretet, abban nincsen félelem? Hol rontjuk ezt el? Erre szeretnék a mai napon választ keresni. És indulok én onnan, amit a múlt alkalommal beszéltünk, hogy milyen jó volt megtudni a boldogmondásokra építve azt, hogy a törvényben Isten nem csak azt mutatta meg, hogy mennyire hiával vagyunk, hanem megmutatta, hogy a gondolkodásunk átalakításával kell kezdeni. Megmutatta azt, hogy a szívünkben akar lakozni, személyesen akar bennünk élni, ő akar megnyilvánulni. Ahogyan Krisztusban megnyilvánult az Atya, Krisztus egyáltalán nem mutatta meg magát, teljes mértékben az Atya nyilvánult meg abban a bűnrehajló emberi testben, ugyanezt akarja velünk is. Azt akarja, hogy bennünk minden percben, életünk minden napján az Atya nyilvánuljon meg. Azt akarja, amikor valaki ránk néz, akkor azt mondta, láttam az Atyát, és vonzott engem magához. Én is Krisztus követő akarok lenni. Istennek ilyen hatalmas terve van velünk. Ezt akarja, hogy... Azért választottalak ki, azért választottalak el a többiektől, hogy azért megszentelt egyényem legyél, hogy a többi embernek bemutathassam önmagamat. Hogy ebben a sötét, bűnös világban, szenvedéstől, haláltól teli világban az emberek az Isten közelségébe kerülhessenek. Erre lettetek ti, erre lettünk mi kiválasztva. És miért van az, hogy a gondolkodásunk nem alakul át így? Miért van az, hogy nem az igaz ránk, hogy minden mozdulatunk, minden szavunk, az minden arckifejezésünk, a hanglejtésünk, életünknek a minden perce a szeretetet sugározná? Miért van az, hogy nem ezt látják az emberek rajtunk? És akkor most próbáljuk visszafejteni, hogy amikor a mennyei tanácsban ültek, hogy megmentjük az embert, akkor mit találtak, hogyan fogjuk megmenteni az embert? Mi lesz az a terv, hogy megmentjük az ember? Persze azt mondod, jól tudjuk, az lesz a terv, hogy Isten fia emberi testet ölt magára, ugyanazt a testet, mint a miénk. Itt él 33 és fél éven keresztül, és bűntelen lesz. Ugyanazok a hajtóerők lesznek a testében, mint a miénkben. Nálunk sokkal erősebb, elképzelhetetlenek kísértések között jár, és közben teljesen tökéletes lesz. Bemutatja, hogy milyen az Isten. És amikor végigjár egy ilyen életet, közben megy lefelé egyre lejjebb és egyre lejjebb, és a végén úgy hal meg, mint egy utolsó bűnöző. Mesztelenül a keresztfán, kicsúfolva, koronát húzva a fejébe, nádpálcával verve, véresen, hogy az emberek a fejüket elfordítják, amikor ránéznek, és meghal. Igen, ez a megváltási terv, ezt mindannyian tudjuk. És hogy ennek a megváltási tervnek, amikor mi ezen gondolkodunk, akkor ennek át kell alakítani a szívünket. Hogy valami más szív lesz bennünk, egy új szív alakul ki, és más emberekké válunk. Ezt is tudjuk. És éreztük is azt. Hányszor van az, hogy amikor úrvacsora van, könnyek között énekeljük az ének szavait, nem? A Szentlélek dolgozik rajtunk. És azt mondjuk, igen, Jézusom, mindent megtettél értem, és én szeretnék a te utadon járni. Szeretnék olyan lenni, mint te. És nem elég nekem az, hogy megbocsátod a bűneimet, hanem én igaz akarok lenni. Hogy fölállom is az a feljegyzés kerüljön be a nevem mellé, hogy nem csak megbocsátották a bűneit, hanem eltörölték a bűneit. Mit talált ki az isteni bölcsesség, hogy milyen úton lehet ezt megszerezni? Ez Filippiekhez írt levél 2. fejezet 12. 13. versében olvashatjuk. Ez lesz a mai igénk. Ennek a második részétől kezdem, vastag betűkkel van a legtöbb Bibliában, jól ismert ige. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Aztán 1 Korintus 3.9. Ugyancsak Pál apostol hasonlót mond el. Egy Korintus 3.9. Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből, mert Isten munkatársai vagytok. Fönt a mennyei tanácsban azt döntötték el, hogy az Isten és az ember együtt fognak dolgozni, együtt fognak munkálkodni az ember megmentésért. Azt mondták, hogy, ami meglepő, nem elég az, hogy lejövök a földre, hogy odaadok mindent, mindent elhagyok, és fertelmes halált halok, nem elég az, hogy beszámítatik az én igaz életem a te bűnös életed helyett, nem elég az, hogy mikor az atya ránk néz, akkor a hívő emberre nézve azt mondja, nem azt látom, hogy milyen fertelmes, hanem az, hogy Jézus milyen tökéletes, és ezt számítom be neki. Nem elég ez az üdvösséghez, hanem azt mondja, hogy együtt fog munkálkodni Isten és az ember a jóra. Istennek szerepe van a saját megváltásában. Azt mondja ez az ige, hogy az isteni erő, az isteni hatalom kevés arra, hogy az embert megmentse. Van valami, amit Isten nem tud megtenni. És azt is mondja az ige. Az emberi munkálkodás kevés. Nem tudja az ember megmenteni magát, mert Isten az, aki munkálja bennünk az akarást és a véghez vitelt jókedvéből. Hogy Isten munkatársai legyünk. De értjük mi ezt az igét, hogy munkatársai lenni Istennek? Én amikor a Nikodémuszhoz írt, vagy az őhozzá szólt igéket olvastam, fiatalabb koromban azt olvastam, hogy szükség néked felülről születned. És én akkor azt gondoltam, hogy hát a kereszténység milyen egy könnyű sportág, így fogalmazok Pál apostol után. Milyen egy könnyű, hogy jön a Szentlélek, betelek vele, meghallom a szél zúgását, és aztán repülök. És a te igád, az könnyű és gyönyörűséges, és repülünk. És volt bennem egy ilyen elképzelés, hogy én azért akarok keresztény lenni, mert körülöttem van a sok nyomorúság, a sok próba, A sok szenvedés, de mivel én keresztény vagyok, ezért könnyen végigrepülök ezeken az egész, ezeken a dolgokon, a földi dolgokon, Isten visz, vezérel a Szentlélek, és a végén ilyen könnyedén bejutok a mennybe. Hiszen mi, elég az, hogy higgy Istenben. Ezt halljuk. Higgy Jézusban, az neked elég, és akkor neked ott van a végállomás a mennyben. Tiéd az örök élet. Közben még itt dübörög, munkatársai vagytok az Istennek. Na tehát akkor, hogy is van ez, hogy munkatársai vagyunk az Istennek? Miben kell nekem dolgozni, és miben kell Istennek dolgozni? Hogy nehogy véletlenül felcseréljük. Mert ezt mondták a farizeusok is. Hogyha betartod a 10 parancsolatot, hogyha minden szombaton elmész a zsinagógába, hogyha nem hordasz terhet, hogyha nem gyújtod föl a lámpást, ha nem látják rajtad az emberek, hogy valami mással foglalkozó szombaton, mint amivel kellene, és sok-sok ilyen törvényt hogy betartasz, fizessél tizedet, vagy nekünk mondhatom, gyere el az úrvacsorára, mossál lábat, vedd a szent jegyeket, ha ezt mind megcselekszed, ez az ember dolga. Akkor hozzájárul ahhoz, hogy az Isten majd befejezi a többit. Ezt kell tenni az embernek. Figyelnie kell, hogy mit kell cselekednie, és azokat mind megcselekszi, akkor várhatja, hogy majd Isten segít neki. Ebben benne van a munka megosztás. Én teszem azt, amit kell, ami elő van írva, Isten pedig kipótolja a többit. Ha valaki ezt próbálja tenni, akkor lehetetlen lesz. Ha valaki ezt próbálja tenni, erre azt mondja Jézus, próbálja a sírt, ami belül rothat és bűzös és utálatos, próbálja kívül lemeszelni, hogy szép fehér legyen. Hogy amikor az emberek ránéznek, akkor lássa, hogy milyen jó keresztény. Mennyi mindent munkálkodik a többi emberért. Mennyi mindent ez, hogy odaáldozza magát. Vagyonát feléteti, a testét a tűzre adja. Mindent megtesz, hogy lássák az emberek rajta, hogy ő mennyire a szeretet vallását követi. Azt mondja Isten, sohasem ismertelek benneteket, ti törvényszegők. Ti törvénytelenek. Akkor nem jó, hogyha megismertem Jézust, megfeszítem magam, hogy tegyem a jóság cselekedeteit? Nem ez az én részem? Nem ez az én részem. A Biblia tanítása szerint nem ez az én részem, aki itt kezdi, az kívülről kezdi. Megint ott kezdi, ami a külső. Ugyanott kezdi, ahol Sátán. Sátánnak azt mondta, te a sarkát fogod mardosni. Megmondta neki, neked egyetlen egy lehetőséged van, a kísértéseken keresztül próbálsz behatolni a gondolkodásába, megrontani a gondolkodását. Sikerül is, minden embernél megteszi. A kívánságot, a kívánást felkorbácsolja, a gondolkodás szóba áll azzal a kívánással, elkezdi latolgatni, fontolgatni, mi lehetne, hogy egy picit ezt tenném, picit azt tenném, még bekapcsolom a tévét, még megnézem ezt a műsort, bármikor ki tudnám kapcsolni, de most még, mert én nekem van ez erőm, még ezt a meccset végignézem. Bármikor meg tudném tenni azt, hogy nem eszem ezt meg, de most még ezt megeszem. Elég erős vagyok. Jön, a kívánságot felkorbácsolja, és a gondolkodásom szóba áll vele, és beleegyezem. Ez az, ami sohasem történt meg Jézussal. Ez az, hogy ő sohasem állt szóba azzal, ami a testében elkezdett gerjedezni. Sohasem. Egyetlen gondolatot nem adott neki. És ezzel mutatta, hogy hol kezdődik. Azt mondja, hogy te úgy akarsz keresztény lenni, hogy ezeket a cselekedeteket teszed, akkor az nem lesz elegendő. Azt mondja, ott kezdődik, hogy belül a gondolkodásodat, a szívedet teljesen kicseréli. Az embernek a munkája az, hogy a szívét odaadja az Istennek. Józsi, ezt hallottuk már máskor is. Olvastuk is. De hogyan kell odaadnom a szívemet Istennek? Hogyan? Nem sikerült. 20 éve vagyok adventista, és nem sikerült a szívemet teljesen átadni Istennek. Pedig tudom, hogy át kell adni a szívemet Istennek, de hogyan kell átadni a szívemet Istennek? Hogyan kell együtt munkálkodni az Istennel? Hogyan? Itt olvashatjuk. Azt mondja, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Isten az, aki munkálja bennetek az akarást. Ez mit jelent? Azt gondoltam, hogy ez azt jelenti, hogy a Szentlélek, hogy csak azt jelenti, hogy a Szentlélek hat a szívre, új vágyak, új indítékok ébrednek a szívben, és így munkálja bennetek az akarást. Igen, ez az Istennek a része. De az Isten kudarcot vall, hiába teszi ezt. Nem tud, az emberi szívet nem tudja átalakítani, ott van előtte Pál apostol, munkatársai vagytok az Istennek. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez. Mi ez a félelemmel és rettegéshez vigyétek véghez a ti ügyvédségeteket? És aztán mondja, hogy Isten az, aki munkálja az akarás meg a véghezvitelt. Itt van elrejtve pontosan az, hogy mi az embernek a feladata, meg mi az Istennek a feladata. Az, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez, ez ugyanaz, mint amit most hallottunk a hálaszövegben. Keresjük is meg együtt, 1 Krónika 29.14. Ugyanez a törvényszerűség volt benne, hogyha figyeltétek a felolvasást. Azt mondta Dávid. Egy Krónika 29.14. Mert micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, és most figyeljetek, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való adásra, amint tettük. Kicsoda vagyok én, hogy erőm lehetne a szabad akaratomból való odaáldozásra, az életem odaáldozására, ahogy teszem. Azt mondja itt Dávid, az embernek a része az, hogy a saját szabad akaratát hozzá hajlítja az Isten szabad akaratához. Az embernek a része az, és ezt az Isten nem tudja helyette megtenni, hogy a saját szabad akaratát hozzá hajlítsa, hozzá feszítse az Isten szabad akaratához. És ez egy fájdalmas, kemény küzdelem. Itt volt nekem a meglepetés, hogy hiába olvastam Nikodémusznál, hogy amikor újjászületek felülről, akkor engem az Isten hordos sasszárnyakon. Azt gondoltam, hogy ez egy ilyen könnyű, szenvedéstelen, félelem nélküli menetelés lesz a menny felé. De nem itt azt hallom, hogy az én saját szabad akaratomat hozzá kell feszítenem az Isten akaratához. És ez nagyon-nagyon nehéz küzdelem. Ez nagyon-nagyon nehéz küzdelem. Amikor az ember látja, hogy az Isten mit tett érte, amikor az ember látja azt, hogy semmi sem volt drága, hogy minket és Isten megmentsen, akkor azt mondja, hogy igen, Uram, szeretném az életemet te neked ajándékozni. Ez Istentől van. Szeretnék a te utadon járni, szeretném, hogyha felhasználnál engem, hogy a többi ember áldására legyek, és téged dicsőíthessenek általam. És amikor az ember ezt mondja, akkor találkozik először azzal, hogy a saját akarata valami mást mond, mint az Isten akarata. És a saját akaratomnak a behódolás évről évre, alkalomról alkalomra, ez az, ami minket hátráltad abban, hogy azt mondhassuk, hogy várom Jézus, hogy minél előbb jöjjön, mert az én akaratom az ő akarata. Senki más nem tudja ezt a küzdelmet megvívni, csak te magad. Például nem értettem azt, hogy miért van benne az a rész a Góliát elleni küzdelemben, hogy odaadja Saul a harci ruháját Dávidnak. És Dávid felpróbálja. Mit akar ezzel tanítani nekünk? És azt mondja, ebben nem tudok mozogni rendesen. Nem tudok menni Góliát ellen. Inkább leveszem és felveszem a saját egyszerű kis paritjámat és a követ, és azzal megyek. Nem is értettem ezt, hogy miért van. Ez mit akart jelenteni? Azt, hogy ő megalázza magát, és azt mondja, nem kell nekem ilyen fényes fegyverzet. Ez biztos nem jelenti, mert az igében az van benne, hogy öltözétek fel az Istennek minden fegyverét. Nem ez a szimbolikus jelentése. Az a szimbolikus jelentése, hogy te nem harcolhatsz a másik ember fegyverével. Vagyis még jobban megfejtve, a másik embernek az élete, az ő eredményei, az ő eszközei, az ő útja nem a te utad, nem a te eredményed, nem a te eszközöd. Embernek meg kell találnia a saját paritjáját, a saját fegyverét, a saját életmódját, hogy így fogalmazok, az, hogy hogyan éri el a győzelmet. És nagyon sok ember ott megy félre, hogy embereket néz csodálva. Hát így csinálja ő, én is így csinálom. Közben pedig azt mondja Jézus, neked van egy akaratod, kinek erősebb, kinek kevésbé erős, mert nagyon sok színűek vagyunk, és mindenkinek más a küzdelme, hogy hogyan feszíti a saját akaratát az isteni akarattal párhuzamosan. És ezt egyedül csak te küzdheted meg. Ne próbálj beállni a másik mögé, hogy vele együtt mész, és utánozod, hogy ő mit csinál. Nagy prédikátor, én is az leszek. Nagy misszionárus, én is az leszek. Lehet, hogy neked szakásnak kell lenni, lehet, hogy neked gyerekeket kell nevelni, lehet, hogy neked takarítanod kell a WC-t. A Jóisten pontosan tudja, hogy kinek milyen utat adott, és gyönyörködik a sokszínűségben. Gyönyörködik abban, hogy az egyik király volt, a másik proféta volt, a harmadik orvos volt, a negyedik sátorkészítő, gyönyörködik ebben, és mindegyikben kiábrázódik a Krisztus. Veletek egyenként ezt akarja tenni. Azt akarja, hogy az akaratod hozzáidomuljon az övéhez, és hogy kimunkáld, együtt dolgoz az Istennel, életkortól függetlenül. Döntsd el ma, hogy én meg akarom találni a saját utamat, a saját eszközeimet, a saját lépéseimet, és senki más nem tud ebben a példájával segíteni, senki más ember, csak Isten. Csak Jézus. Neki mondj el mindent, ami ezen az úton téged akadályoz vagy zavar. Ne mondd el más embernek, ne gyengítsd őt. Ne engedj sátánnak, hogy hallja, hogy te másikat gyengíted azzal, hogy milyen küzdelmeid vannak. Hanem mondd el neki azt, hogy elmondtad Krisztusnak, és ő megsegített téged. És ami korábban nehéz volt, az ma már nem probléma, ma már egy újabb magaslatra akar elvinni téged Isten. Így akar vezetni lépésről lépésre, lépésről lépésre. Meg kellett tanulnom, hogy a keresztény élet az egy egész életen át tartó harc. És amikor ezt én megértettem, akkor elszomorodtam. Én nem ilyen kereszténységet akartam. Nem. Nem. Nem jött át a Bibliából nekem, nem jött át. Nem azért, mert a Biblia hibás, vagy a keresztségi tanítók hibásak voltak. Nem jött át nekem, Józsi, ez egy kőkemény harc. Ez egy agónia, élet-halál harc. És erre kell felkészítened saját magadat is, meg a gyermekeidet, és meg mindenkit, akivel beszélgetsz erről. Az egy óriási küzdelem, napról napra. És majd, amikor a halál jön el, vagy az átváltozás, akkor jön a megnyugvás. De milyen érdekes, hogy ebben a harcban, ebben a háborúban Isten nem azt akarja, hogy úgy menjünk, hogy lássák rajtunk, hogy mi harcosok vagyunk, lássák rajtunk, hogy milyen nehéz a küzdelem. Nem ezt akarja. Nem ezt akarja, hogy lássák, hogy az arcunk mindig szomorú. Hogy mindig le van hajtva a fejünk, hogy hát nekünk azért, mi keresztények vagyunk, ilyen próbánk van, olyan próbánk van, amolyan próbánk van. Ezt a harcot nem azt akarja, hogy így vívjuk. Azt mondja, ez a harc ugyanúgy nem kívülről látható, mint ahogy az, hogy valaki elkezdi kívülről javítani a saját jellemét, mint ahogyan mondtam ezt a sírt, hogy bemeszeli. Ez a harcod belül van. Amikor bőjtölsz, amikor harcolsz, akkor kenn meg a fejedet olaj, és lássák, hogy te vidám vagy, hogy derűs vagy. Hogy az emberek közé a szeretetet viszed. Egészen más kereszténységről tanultam. Egészen másról, mint ez. Örülök, hogy az Isten fel akar bennünket arra készíteni, hogy ez a harc odáig fog menni, hogy senki más ember nem lesz, aki velünk maradhat, akire nézhetünk és bízhatunk benne. Emlékeztek arra látomására, víziójára Ellen White-nak, amikor mentek egy ilyen hegyen, és egyre vékonyabb és vékonyabb volt az ösvény. Ott hagyták az összvéreket, levették a hátizsákokat. A végén arra szóltak, hogy csak mehessenek, és semmi nem, és a végén egy kötél volt. Nem volt látható, hogy a tetején mi van, ki fogja, mi fogja. És csak a hit. Nem lehetett megkérdezni másikat, na te ugrasz? Mert akkor én is ugrok. Mindenkinek magának kellett eldönteni, hogy megye tovább, leveszi még ezt is, hát még ezt is uram, még ezt is uram, még ezt is. Ez a harc zajlik belül. És itt van Mózes példája. Ugyanerről szól. Élt 40 évet az egyiptomi udvarban, megtöltöttek a világi bölcsességekre, ami akkor a világ vezető államában tanulható volt, hogy legyen nagy hadvezér, legyen csillagász, legyen államfő. Sutba kellett dobnia, el kellett menni a pusztába 40 évre. 40 éven keresztül a pusztába tanulta azt, hogy milyen az a másikért élni, ami egy munkának más ember szemében nincsen nagy látszata. 40 éven keresztül. Utána alkalmasnak ítélte az Isten, hogy akkor vezesse az Isten népét 40 évig. Erre már csak azt mondhatnánk, hogy hát ő megharcolta a hitnemes harcát. És neki dőlt mindig, ami előtte volt. És akkor mi történt? Odavágott kétszer a sziklára. Mondta neki Isten, csak szólj a sziklának, és akkor jön a víz, hiszen egyszer már odaadtam az életemet. Odavágott a sziklára, és nem volt ebből a szempontból elnézés. 80 év után Isten azt mondta, hogy nem mehet be a választott földre. És meg kellett halnia. Na így zajlik ez a harc. Halálod pillanatáig, bármelyik pillanatban rácsaphatsz a sziklára, amikor nem kéne, hogy rácsapjál. Bármelyik pillanatban lehet szomorú a tekinteted, vagy lehetsz haragos, vagy mondhatsz rosszul a másik embernek. És akkor az nem elfogadható az Isten számára. A mi generációnkat arra akarja felkészíteni az Isten, hogy közbenjáró nélkül álljanak meg, mielőtt ő eljön. Nem, hogy nem csapnak rá a sziklára méregből, hanem a legáldázabb körülmények között ők bemutatják Isten tökéletes jellemét. Na, de menjünk tovább. Értjük azt, hogy Istennek van egy munkája, hogy odaáldozott mindent értünk, és a szívre hat a Szent Lelken keresztül ez az áldozat, és arra vár, hogy erre válaszoljunk. Kopogtat, hogy beengedjük. Kérlel bennünket, hogy szóba álljunk vele. És amikor ez megvan, akkor arra vár, hogy mi tanuljuk meg, hogy egy nemes harc áll előttünk, hogy meg kell az akaratunkat feszíteni. Meg kell a kívánságainkat öldökölni. Ez nagyon kemény. De akkor mit jelent az, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek végbe? Mert ez fog nekünk segíteni abban, hogy megtudjuk azt, hogy hogyan kell az akaratunkat befeszíteni az isteni akarattal párhuzamosan. Hogy mi is azt akarjuk, amit ő akar. Jézus küzdött ezzel. Neki kellett az akaratát befeszíteni az atyai akarathoz. Azt tanultuk, hogy hát micsoda előnnyel jött ő, mert ő az isteni gondolkodást magával hozta, és egy pillanat alatt különbséget tudott tenni jó és rossz között, és neki egy dicsőséges menetelés volt egészen a feltámadásig. Hát akkor nézd meg azt, amikor a Getsemánéban vérverejtéket izzad, amikor belekabaszkodik a körmeivel, hogy nehogy az atyától eltávolodjon, mert érezte, hogy egyre távolabb és távolabb került tőle az atya. És azt mondta, hogy ne az én akaratom, hanem a tied. Ne az enyém, hanem a tied. Jézusnak küzdelemben került az, hogy tökéletességre jusson, hogy tökéletes maradjon, és teljesen betöltse azt, amire őt az atya elküldte. Igen, óriási küzdelembe került neki. És mi is ugyanannak az isteni természetnek a részesei akarunk lenni, de közben vonogatjuk magunkat, hogy azért én nem akarom ezt a küzdelmet. Én egy könnyebb kereszténységet szeretnék. Én egy olyat, ami nem szenvedéssel jár. Szóval mi az, hogy félelemmel és rettegéssel? Hogy féljünk attól, hogy szenvedni kell? Rettegjünk attól, hogy a bűntől való megszabadulás az egy élet-halálharc? Nem erről van szó. Meg hát itt jön a másik ége, hogy aki fél, az nem lehet teljessé a szeretetben. Na most akkor Krisztus a Getsemánéban teljessé volt a szeretetben, vagy nem? Ő bemutatta a törvényt mindig tökéletesen, a szeretet törvényét? Ő ott volt, tökéletesen. Ő maga volt a szeretet. Egyetlen pillanat sem volt, amikor nem lett volna maga a szeretet. Mégis rettegett. És itt van a válasz, hogy mitől rettegett? félelemmel és rettegéssel vigyétek végbe. Attól rettegett, hogy amit ő akar, hogy amit ő akar, és nem az atya, azt fogja majd tenni. Különben érdekes, csak zárja el, bejegyzem meg, hogy amit ő akart volna, az nem lett volna bűn. Hogyha ő magához vette volna az istenségét, és azt mondta volna, hogy leporlom a ruhámat, és az ember a bűnös vesszen el, jogosan, visszametett volna. De mégis rettegett attól, hogy nem tudja megtenni azt, amiért eljött. Rettegett attól, hogy mi lesz az, hogyha nem tudja végigcsinálni tökéletesen, és Istentől örökre elszakad. Hát mi is ettől rettegjünk. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek végbe, akkor azt mondja, feszítsétek meg minden gondolkodásbeli képességeteket. Van akinek kisebb, van akinek nagyobb, van akinek még nagyobb, ez teljesen mindegy. Van akinek sauli páncélja van, van akinek dávidi paritjája van, teljesen mindegy. Azt mondja, használd azt, amit Istentől nyertél, a megismert világosságot, a gondolkodás erejét feszítsd meg, és félj attól, hogy a megismert világosságot nem követed. Rettegj attól, hogy mellé lépsz a keskeny útnak, és a szélesre lépsz rá. Ettől féljél. Ez egy olyan félelem és rettegés, ami arra hajt téged, hogy a szeretetben egyre jobban meggyökerezzél. És amikor ez a félelem és ez a rettegés téged a szeretetben meggyökeresztet, akkor már nem fogsz félni attól, hogy Jézus nem fog magával vinni, mert minden szándékod, minden gondolatod, minden terved az övé. Azt akarom, Uram, hogy soha ne térjen le a lábam a te ösvényedről. Félek attól, hogy esetleg a saját nagyra vágyásom, a saját magamnak a felemelése egy pillanatra eltávolít tőled. Ez az igazi félelem és rettegés, ami jóra való, ami arra való, hogy az embernek az életét megmentse. Látjátok tehát, hogy az isteni erő nem képes az ember szabad akaratát összhangba hozni az isteni akarattal. Ezt a szabadságot teljesen nekünk adta. Kevéssel tett bennünket kisebbé Istennél. Szabad akaratunk van. Azt mondjuk Istennek, hogy nem csinálom azt, amit te akarsz, hogy én tegyek. Szabadon nemet mondhatok neki, és szabadon igent. Teljesen szabadok vagyunk ebből a szempontból. A hatalmas Istennek mondhatunk nemet, vagy mondhatunk igent. És azt mondja, határozd el azt, hogy az akaratodat alárendeled az én akaratomnak, és én elkezdek munkálkodni te rajtad. Elkezdem az életedet kitisztítani. Egy feltétel van, ami belül kezdődik. Az akaratodat mindig figyeld, és ha nagyon nehéz, ha arra hajt, hogy más tegyél, mondd azt, mit mond az ige, azt akarom tenni. És bízzál bennem, hogy én a többit kipótolom. Ellen White ezt úgy fogalmazta meg még sokkal egyszerűbben, hogy amikor valaki földműves, akkor tudja azt, hogy melyik az évszak, amikor ki kell mennie, és el kell vetni a magot. Tudja azt, hogy milyen mélyre kell vetni a magot, tudja azt, hogy milyen földbe kell vetni a magot, tudja azt, hogy most jön majd az eső, vagy öntözni kell, a napfény, és hogy az ki kell, és abból lesz termés. Ezt mind megköveteli tőle az Isten. Pedig ő hatalmas arra, hogy nap legyen, hatalmas arra, hogy eső legyen, hatalmas arra, hogy a földben tápanyagok legyenek, de mégis megköveteli a földművestől, hogy hajnalban keljen föl, amikor semmilyen porcikája nem kívánja. Azt mondja, én még itt most még nyújtózgatok egy kicsit. Összeteszem a kezemet, még kicsit még lustálkodom. Majd később kimegyek. Akkor már kevesebb lesz az alatásnak az eredménye, a gyümölcse. Nem hajtja őt a teste arra, hogy késő estig dolgozzon kint. Verejt, már fáradt, most már befejezem, most még van egy sor, még ezt megcsinálom. Még van két sor, na még azt is megcsinálom. Érted, mit mond ez a példa? Azt mondja, hogy az akaratát alárendeli, munkálkodik, és él azokkal az erőkkel, amit Isten ad, és Isten pedig befejezi az egészet. Ugyan ezt akarja a mi életünkben is. Ugyanígy természetes, hogy nem akarja tenni a gondolkodásunk azt, amit ő akar. És mint a hajnalban felkelő földművelő, te is mondasz, én is csinálom ezt. És bízzál Istenben, hogy majd adja a napsütést, meg az esőt, és beteljesít mindent. Ez Óriási különbség minden vallástól, minden egyháztól. Nem mondja azt, csak higgy Istenben, Jézus a bajnok, és mi győztünk, és megyünk a mennybe, bármit teszünk. A lélek megmondja, hogy hogy, mint merre. Nem Istenre teszi a teljes felelősséget. Nem mondja azt, csináld ezt, csináld azt, mondj három rózsafüzért, menjél a templomba hetente háromszor, gyónjál, ezt tedd, azt tedd, amaszt tedd, és akkor vegyél búcsúcidulát, hogyha a középkor vagyunk, és akkor megvan az üdvösséged. Az nem az emberre helyezi csak a felelősséget. Az igazi vallás, a Biblia vallás azt mondja, az embernek és az Istennek együtt kell munkálkodnia. Közösen kell az üdvösséget elérniük. És én kívánom mindannyiunknak, hogy ezt a törvényszerűséget, ezt az isteni tanácsot mindannyian megfogadjunk, és együtt munkálkodjunk Istennel arra, hogy együtt lehessünk majd a mennyországban. Amen. Szerető mennyei atyánk, jóságos Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük a te szeretetedet, köszönjük, hogy világosságot akarsz nekünk nyújtani, köszönjük, hogy meg akarsz mindannyiunkat menteni, és köszönjük, hogy te vágyakozol lelkeink után. Köszönjük, hogy soha el nem múló szeretettel szeretsz bennünket, és adtad nekünk a te szent igédet, és adtad nekünk Jézus Krisztus példáját, hogy azok által valahogyan megmenthess bennünket. Kérünk téged, hogy mutasd meg nekünk egyen-egyenként, hogy melyikünknek melyik utat gondoltad el. Mutasd meg nekünk egyen-egyenként, hogy előre elkészített jó cselekedetek vannak számunkra, és mutasd meg nekünk azt, hogy hogyan kell a hitnek nemes harcát harcolni. Segíts bennünket, hogy ne tévelyegjünk. Segíts bennünket abban, hogy az akaratunkat megszentelhest, hogy a mi gondolataink a te gondolataid lehessenek. Segíts bennünket, hogy felkészüljünk a hitnek a harcára, hogy ne tévelyegjünk, hogy ez nem egy könnyű utazás a menny felé, hanem te azt kívánod tőlünk, hogy mindent, amit adtál nekünk, képességünk, javaink, tehetségeink, mindent te neked áldozunk fel, mindenben megfeszítsük magunkat, és teljes erőnkből nekidőljünk az előttünk lévő, útban lévő terheknek, problémáknak, megoldandóknak. Segíts bennünket, hogy örömünk legyen abban, hogy a te utadon járunk, és adj nekünk tapasztalatokat, hogy ebben a küzdelemben te mellettünk állsz, és adj nekünk meglepetéseket, hogy te egészen másképpen gondoltad, és hogy mi dicsérjünk ezért téged. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és kérünk téged, hogy ez a szeretet lakozzon a szívünkben, és ez megmentő legyen a többi ember számára. Jézusunk nevében. Amen.

Tisztelt gyülekezet, kedves vendégeink és testvéreink! Dániel könyve 12. fejezet első versét szeretném idézni, mint ma délelőtti Isten tiszteltünk alapigéjét. Lapozzuk fel Dániel könyve 12. fejezetének első versét, amelyben mindannyiunk számára a Bibliának egyik legfelségesebb kijelentése található, amelyet tehát Dániel könyve 12. fejezetében az első versben így olvasunk. Tehát Dániel könyve 12. fejezetében az első versben. És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, és aki csak beírva találtatik a könyvben. Kedves gyülekezet, ugye a római naptár szerint január 1-től szoktuk számítani az évet, de hát van az életben más naptár is. Van, amikor tavasztól nézünk a dolgaink elébe a földműves kultúrában, mind a mai napig azért a tavaszi időszámítás az általános. De mióta ugye a városi kultúra általános lett, mióta a közoktatás is általános, gyerekeink iskolába mennek, azóta van olyan időszámítás is, hogy olyan szeptembertől kezdjük nézni az időt. Talán a mi hitbeli tevékenységünkben is egy kicsit így áll a dolog, hogy a nyáron táborok vannak, itt is hallottam, hogy nagyon megritkultak a sorok, tehát ez természetes, mert volt, amikor a gyülekezet tagsága, vagy akik ide jártak, 2-3 táboron is részt vettek. Aztán ilyenkor augusztus végén a családok visszatérnek, szeptembertől elkezdődik az iskolai idő, de elkezdődik a mi tényleges és a súlyponti evangelizációs erőfeszítéseink időszaka is, szeptembertől olyan április-májusig. Az időt tehát sokféleképpen mérjük, és a Bibliának ebben a versében egy különleges időre hívja fel a figyelmet. És abban az időben, így kezdődik a Biblia versünk, és abban az időben, mikor lesz ez az idő, amikor felkél Mihály a nagy fejedelem? Ugye a Mihály kifejezésről tudjuk, hogy Jézus jelképes neve a Bibliában. Mikor lesz az az idő, amikor felkél Mihály a nagy fejedelem? Ez olyan érdekes, olyan egyszerű kijelentés, mint amikor egy király elhagyja a trónusát, föláll és elindul. Hova indul el? Csatára vagy valami különleges alkalomra? Jézus, amikor elhagyja a mennyet, és eljön azokért, akiket előre biztosított, hogy ő azért ment el csak innen erről a földről, hogy helyet készítsen nekünk. De majd egyszer felkél, és eljön azokért, akik szeretik az Istent, akik szeretnének igaz módon élni, akik szeretnének ővel együtt élni. Rögtön hozzá is teszi itt a próféta, hogy abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Tehát Jézus, ahogy tanuljuk most hétről hétre a zsidókhoz írt levél tanulmányozása során, Jézus most a mennyben is az ő népe fiaiért áll, tehát ő közben jár, ő küzd az ő választottaiért. Tehát ő nem pihen a mennyben, nem kipiheni a földi ittlétének a fáradalmait immár csak nem 2000 éve, hanem aki a te néped fiaiért áll. Aki biztosítja számunkra azt, hogy legyen választásunk, lehetőségünk a jó döntésekre, hogy élhessünk úgy, amilyen utat ő megnyitott a földi életében. És aztán itt jön ez a különleges kijelentés, amiről ma szeretnék részletesebben beszélni, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. Biblia olvasó embereknek az emlékezetében bizony megragadhat ez a kifejezés. Nyomorúságos idő, és olyan nyomorúságos idő, mint amilyen nem volt attól a naptól kezdve mindez ideig. Hát milyen lesz ez az idő? Meg egyáltalán hogy állunk mi ezzel az idővel? Mikor jön el ez az idő? Vagy már itt van ez az idő? Meg egyáltalán, amikor ugye panaszkodunk, hogy az idő felgyorsult, hogy milyen nehézségek közepette zajlik itt ez a földi élet, jogos kérdés, hogy miről beszél itt a Szentírás? Mikor veszi kezdetét? Vagy már benne vagyunk egy kicsit ebben a nyomorúságos időben, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig?
Ezt a kijelentést Jézus visszaidézte az életében. Lapozzuk fel Márk evangéliuma 13. fejezetét, és ott a 14. verstől olvassuk el azt az igehelyet, amelynek során azt látjuk, hogy Jézus ezt az igeverset, ami őróla szól, hogy ő majd fölkél és eljön, és hogy olyan nyomorúságos időben jön el, amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni a földön, Márk evangéliuma 13. fejezetében a teljes szövegösszefüggést olvasnám a 14. verstől a 20-ig. Tehát Márk evangéliuma 13. fejezetében 14. verstől. Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, melyről Dániel próféta szólott, ott állani, ahol nem kellene, aki olvassa, értse meg, azok, akik Júdában lesznek, fussanak a hegyekre. A háztetőn levő pedig le ne szálljon a házba, se be ne menjen, hogy házából valamit kivigyen. És a mezőn levő haza ne térjen, hogy ruháját elvigye. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne télen legyen. Mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, amilyenek a világ kezdete óta, amelyet az Isten teremtett, mindez ideig nem voltak, és nem is lesznek. És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg. De a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. Itt van tehát ez a kijelentés, amelyben, ahogy említettem, Jézus az alapigénket szó szerint visszaidézte, sőt hozzátette, hogy ezek a bizonyos nyomorúságos idők, ezek annyira nyomorúságosak lesznek, hogy magának az Istennek kell közbeavatkoznia, neki kell még inkább felgyorsítani ezeket a napokat, mert ha meg nem rövidítetnének, egyikünk sem élné túl ezt a világidőszakot, amelybe jutunk, és amelybe még inkább jutni fogunk. Ez az igehely világos választ ad arra, hogy mikor lesznek ezek a nyomorúságos napok. Most még nincsenek itt ezek a nyomorúságos napok, de óriási sebességgel haladunk ezek felé, és erről majd mindjárt szeretnék szólni, de hogy mikor lesznek ezek a nyomorúságos napok, ugye a 14. versből Jézus azt mondja, hogy amikor látjuk majd a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel próféta szólt, ott állni, hol nem kellene. Ugye a pusztító utálatosság Dániel könyvéből ismeretes jelkép, a fenevadnak vagy pusztító utálatosságnak jelképe, mindig Rómának a jelképe, és amikor Róma a világ sorsába úgy fog közbeavatkozni, hogy ott áll, ahol nem kellene, amikor a vallás erői felsorakoznak politikai célok eléréséért, akkor, amikor lesz egy egységes nagy világvallás és világkormányzat, amelyről oly sokat beszél Dániel és Jelenések könyve, amit itt Jézus csak így említett, hogy aki olvassa, értse meg. Tehát itt Jézus ezt nem részletezte, hiszen ebben a beszédében Jeruzsálem pusztulását és a világ sorsának a végső alakulását együvé kötötte. Tehát itt nem ment bele Jézus Krisztus részletes proféciákba, de minden esetre ezt úgy mondta a követőinek, hogy aki olvassa, értse meg. És amikor létrejön ez az óriási világkormányzás, politikának, vallásnak ez a mesteri összeszövődése, akkor Isten is építi a maga tervét, és ezért mondja a 15. és 16. vers, hogy ugyanakkor az Isten a maga munkálkodása által embereket el fog juttatni oda, egyes embereket, hogy külön lehet választani olyan embereket, akiket majd az Isten elfogad, és olyan embereket, akiket nem tud elfogadni. De ez nem egy látványos dolog lesz, hanem csak a Szentlélek kiáradása után lesz ez a pecsét látványos, de addig ugye ez a kiválasztás egy rejtett dolog lesz. Ugye Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus világosan mondta, hogy ketten aratnak majd a mezőn, az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik, ketten lesznek a házban, az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Tehát ez is arra mutat, hogy Isten a Szentlélek munkája által hatalmas előrehaladást tesz meg az emberi lelkek megközelítésében, és abban, hogy az emberek döntéshez közeli helyzetbe kerüljenek, hogy amikor kiárad a Szentlélek, akkor majd dönthessenek a jó mellett. És Jézus még hozzáteszi, hogy valóban a világ lépésről lépésre megy bele ebbe a nyomorúságos időbe. Azt mondja a 17. versben, hogy jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban. Tehát az élet az alapjaig fájdalmas és gyötrelmes lesz.
gyermekek világrahozása, ifjabb nemzedékeknek a felnevelése elé már sorompók állnak, és ez már teljesen lehetetlen lesz, mert óriási kaotikus állapotok állnak be a földön. Ezért mondja a 18. versben, hogy imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne télen legyen. Tehát már futásról beszél, már a világgal való szembefordulásról, már a világtól való elfordulásról szól. És itt a 19. és 20. versekben tér rá Jézus arra, hogy amikor halmozódnak ezek a jelek, akkor egyik pillanatról a másikra előáll egy olyan helyzet, ami ez a nyomorúságos idő, amit világosan azonosíthatunk a Jelenések könyve alapján, tulajdonképpen a nyomorúságos idő a maga teljességében a 7 csapás, a 7 utolsó csapás, de a 7 csapás felé vezető úton megfelelő gyorsasággal halad előre a világ, és azt mondhatjuk tehát az első kérdésünkre, hogy a nyomorúságos idő még a maga teljességében nincs itt, de karnyújtásnyira van. Olyannyira karnyújtásnyira, mint mondjuk, hogyha 100%-nak veszem a nyomorúságos időt, akkor ebből már 91-néhány% mozaik darabkal helyére került, néhány dologra van még szükség, és összeáll az egész kép. De nézzük meg Jézusnak egy másik kijelentését is, ami ugyancsak az nagy apokaliptikus beszédben fordul elő, hogy mikor érezzük különösen, hogy már a nyomorúságos idő szinte itt van az ajtó előtt. Lukács evangélium a 21. fejezetéhez, és ott is a 25. vershez lapozzunk. Tehát Lukács evangélium a 21. fejezetében a 25. verstől a következőket olvassuk a 27-ig. Ez ugyanaz a nagy apokaliptikus beszéd, csak mindegyik evangélista más-más dolgot jegyzett fel, noha nagyon sok azonos kijelentés is találhatunk Máténál, Márknál és Lukácsnál, de Lukács evangéliumában van ez egyes-egyedül benne a 21. fejezet 25. versétől. És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban, és a földön pogányok, vagyis népek szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és dicsőséggel. Ugye ezek a nyomorúságos napok beletorkollanak abba az időszakba, amikor felkél Mihály a nagy fejedelem, tehát Jézus eljön hatalommal és dicsőséggel. De itt most a 25. és 26. verse szeretném mindenkinek a figyelmét irányítani. Jézus azt mondja, hogy természeti jelek fognak sokasodni a világban. Lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban. Tehát bizonyos természeti katasztrófák, természeti, a mi földi légterünket és egyáltalán a földet érintő természeti jelek és csapások. Ezeknek a felgyorsulását is döbbentesen láthatjuk az elmúlt években. Ha csak arra gondolunk, hogy miféle árvizekről olvashatunk, és miféle aszályokról, tűzről és vízről, ha csak arra gondolunk, hogy most is ezen a nyáron, amikor minket is ért a súlyos aszály, és tulajdonképpen az elmúlt 3-4 hónap alatt egyetlen egy felhőszakadástól eltekintve egy csepp eső nem esett, és az újságok tele voltak azzal, hogy a világon az általános felmelegedés most már elérte azt a szintet, ami már végzetes lesz. Nem tudom, hogy olvastuk-e ezeket a híradásokat. Ugye a 20. században, mert most már ugye a 20. századot lezárt aktának tarthatjuk, a 20. században az általános felmelegedés csak nem elérte az 1 Celsius fokot, ami az évi középhőmérséklet emelkedését érinti. Ha e fölé emelkedik, az évi 1 Celsius fok fölé emelkedik, azt minden meteorológus és fizikus és természettudós már végzetesnek mondta ki, már több évtizeddel ezelőtt, hiszen az évi átlagos középhőmérséklet felmelegedés egyrészt a hatalmas jégtömegek elolvadását, a tengerszinteknek több 10 méteres megemelkedését eredményezi, és egyáltalán az egész élővilágnak a drámai jellegű katasztrófáját. Nem tudom, hogy fölfigyeltünk arra, amit pár héttel ezelőtt jelentettek be, hogy a 20. században 0,9 Celsius fok volt az átlagos évi középhőmérséklet emelkedése, de ha csak az elmúlt 30 évet vesszük,
akkor ez az átlagos emelkedés eléri az 1,8 Celsius fokot. Tehát az elmúlt 30 év a drámai a 20. században, nem is az első világháború, nem is a második, nem is a forradalmak, hanem ami a 20. század második felében következett el az emberiségre. Tehát, hogy úgy mondjam, ezt a nyomorúságos időnek ezt a döbbenetes előszelét a természettudósok már pontosan rögzítik, és Japántól Amerikáig, hát ezt így mondják, és ez így jelenik meg minden napilapban, 50 évnél többet nem adnak már az emberiség számára. Ez nem Bibliát olvasó, vagy nem hívő, vagy vallásos tudósoknak az előrejelzése, de egyszerűen a földi légtér, levegő, a földi vízháztartás, a vízháztartásra is most jelentették be, ugye bár a földünk 70%-át víz borítja, hogy most a levegő után a második alapelemről beszéljünk, ugye 70%-a a földünknek víz, de ezek között csak 3% az édes víz. És az édesvizek, tehát az ivóvizek drámai megapadását, és a hatalmas nagy vízhiányt, amit itt az országunkban is kellett tapasztalni, de szerte Európában szintén, szinte hétről hétre cikkeztek erről a folyóiratok. De Jézus mit mond ezután? Jézus azt mondja, hogy népek szorongása lesz a kétség miatt. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Vagyis itt egy szóval, és ez az egy szót nem a Biblia használja, megint tudományos könyvekből, sőt az egyik leginkább felkapott könyv címét mondom most ki, amelyről talán nem sokat hallottunk, de 1970-ben megjelent az Egyesült Államokban egy tudós embernek, egy szociológusnak a könyve, amelynek a címében egyetlen egy szó áll. Ezt a szót ő gyártotta még 1965-ben, és amikor 1970-ben megjelent ez a könyv, egy év alatt 18 kiadást élt meg, és egész Amerika erről beszélt, tehát ez 70-ben volt, tehát már több mint 30 éve. És a könyvnek ez a címe Jövő sokk. Jövő sokk. Ugye a könyvnek a szerzője ez az Alvin Toffler, és a könyv magyarul sajnos még nem jelent meg, de hogy mennyire nagy hatású könyv volt, egy 1976-ban kiadott kiadvány van a kezemben, amelyet a gondolatkiadó jelentetett meg ezzel a címmel, a kívánt jövőtől a lehetséges jövőig. Ki ne kívánna jó jövőt magának és családjának és az emberiségnek, de milyen érdekes a cím, a kívánt jövőtől a lehetséges jövőig. A szocializmus legkelősebb derekán még 76-ban ilyen könyvek jelentek meg Magyarországon. 4 fejezetben tárgyalják azt, ami most teljesedik be. Az egyik fejezet például ennek a Toffler könyvnek a jövő soknak a magyarázata és elemzése. Ha valaki be tudja szerezni a könyvet, én is csak antikvárba tudtam beszerezni, de hát fillérekért be lehet ezt szerezni, tehát 76-ban adta ki a gondolatkiadó a kívánt jövőtől a lehetséges jövőig. És hogy elemzik ezt az amerikai könyvet, és persze ők tagadják 76-ban, amikor azt mondták, hogy nem, hát ez túlzás, ez nem így lesz, a kapitalista világrendszer felbomlik, de hát jön a győzelme, szocializmus. Ként kiderül az elemzésből, hogy a nyugati szakértők szocializmussal már nem számoltak az ezred végre. Tehát ezt már a 70-es években leírták, hogy ilyen társadalmi forma nem lesz, az egész világot a kapitalizmus fogja áthatni. Ez is egy nagyon megrendítő profécia, ami beteljesedett a részükről. Mit jelent ez a jövő sok? Amit itt Jézus kimond, hogy az emberek elhalnak a kétség miatt, hogy minden bizonytalan lesz. Hogy a jövő félelmetes súllyal nehezedik az emberekre, a félelem miatt, azok várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Ez az Alvin Toffler, tehát mondom, több mint 30 évvel ezelőtt azt mondta, hogy a jövő soknak két tényezője lesz. Az egyik tényező az, hogy a világon a második világháború után, miután az emberiség kilábalt ebből a borzalmas világégésből, annyira felpörgették az időt. Annyira minden az anyagi javak előállítására, forgalmazására, haszonszerzésre állt be, hogy ilyen felgyorsult sebességhez az emberek nem tudnak alkalmazkodni. Azért lesz jövő sok ezen a világon, mert az emberek ehhez az iramhoz nem tudnak alkalmazkodni, ami diktálni fog az élet. Ez tökéletesen bejött. Ez itt a szemünk láttára teljesedik be, ha valaki ezt fogalmilag nem tudatosította maga számára, hát íme nem vallásos, nem Bibliát olvasó tudósok ezt 30 évvel ezelőtt megírták, hogy az emberi természet ezt a terhelést nem fogja bírni.
nem tud alkalmazkodni az ember egy ennyire felpörgetett, felgyorsult időhöz, tehát az alkalmazkodó képesség teljes csődjét jövendölték meg, ami a kétség, a bizonytalanság alapja, amit Jézus mond. A másik, amiről pedig ír ez a Toffler féle Jövősok című könyv, hogy az alkalmazkodó képesség csődöt mondása mellett hatalmas és mindenre kiterjedő megrázkódtatások fogják érni a világot, amelyeket szintén túlélni és emberként túlélni szinte lehetetlenségnek fog számítani. Tehát erre a két dologra hívták fel a figyelmet több mint 30 évvel ezelőtt, hogy a felgyorsult idő következtében az emberi alkalmazkodó képesség nem bírja majd az élet normális megélését, és hatalmas megrázkódtatások fognak bekövetkezni. A könyv egyébként 4 fejezetből áll. Az első fejezetnek például ez a cím, hogy az állandóság halála. Megszűnik minden állandónak lenni a világon. A világon minden a bizonytalanságra és a kétes kimenetelre fog beállni. Nem lesz állandóság. Az állandóság utolsó föld darabkáit is kihúzzák az emberek talpa alól. A második fejezet ugye a mulandóság, hogy mindent mulandóvá tesznek, dobjál el minden gyorsan, használd és dobd el, ugye az egész fogyasztói társadalom. A harmadik fejezet, hogy milyen új technikai újdonságok fogják ezt felpörgetni, de hát 70-es években senki nem tudott még például se a számítógépről, se a mobiltelefonról, ami csak az én személyes véleményem szerint az utolsó tördöfések a világ testébe. Tehát a felgyorsult világot annyira lehetetlenné és tébolyítóvá teszik, amelyek ugye a végső kivérzésnek az előszelei, hiszen ez a Toffler könyv arról is beszél, hogy ezekből a jelenségekből milyen életstílus fog származni, és a hétköznapokban az élet hogy fog össze-vissza bonyolódni, és a 4. fejezete beszél arról, hogy milyen variációs lehetőségek vannak az emberek számára. Ha egyetlen egy gondolatban kellene összefoglalni a könyvnek az erkölcsi tartalmát, pontosan ugyanazt mondja, amit Jézus mond ebben a jövendőlésében. Azt mondja ez az amerikai tudós, hogy az élet kölcsön életté válik. A világon döntő dolog lesz a kölcsönzés. A pénzkölcsönzés, de az emberek kölcsönzése is. Például a válások hatalmas megszaporodás. Az emberek kölcsönvesznek egy embert az életük bizonyos időszakában, mert úgy tetszik, hogy most az segít nekik. Aztán lecserélik, megint kölcsönvesznek egy másik embert. Döbbentes ezt olvasni 30 évvel ezelőtti felfogásban, mondom, nem Biblián alapuló, csak egyszerűen az emberi gondolkodáson és megérzésen alapuló profécia volt ez. Egy kölcsön élet lesz. Az embereknek csak a használati értéke a fontos. Ezért nem fontosak az idősek. Őket is persze kölcsönveszik a fiatal nemzedékek, ameddig látják ugye a gyermeknevelésben vagy a pénzkölcsönzésben a jelentőségüket, aztán eldobják, mint egy kacatot. Ebből a kölcsön életből azt mondja ez a kutató, hogy 3 jellegzetes típus fog megszületni a világon. Az egyik embertípus az lesz, akik tulajdonképpen nem tudnak lépést tartani ezzel az egész dologgal. Ide sorolja az időseket, úgy mondja, hogy az embereket a szenilitás gyorsabban eléri, nem a 70-80. Évnél kezdődik, már 40-50. Évnél az emberek szenilisek lesznek, mert egyszerűen nem tudják ezt a vágtát fölvenni, és egyszerűen képtelenné válnak arra, hogy az életben jól alkalmazkodjanak. És ami számomra meglepő volt, ebbe az első csoportba sorolja a fiatalokat is, különösen a kábítószerfogyasztókat. Megmondom őszintén, ebből a könyvből értettem meg, hogy a kábítószerfogyasztás ma miért harapódzik el annyira a Földön. Mert ugye a cigarettafogyasztás az 3 évszázad alatt futott fel idáig, hogy a világon iszonyatosan sokan fogyasztanak dohányt. Mink az elmúlt 200 évben futott fel idáig, hogy a kábítószer fogyasztás 1-2 évtized alatt, lényegileg 3 évtized alatt a világon az első számú élvezeti cikké nőtte ki magát, amelyek mögött persze hát milliárdok vannak, és most az egyik nyári táborunkban beszámoltak, ami nyári táborunkban résztvevő fiatalok, akik kigyógyultak a kábítószer fogyasztásból. Nagyon megrendítő esténk volt, akik ott voltak Bózsván azon az esti beszélgetésen. És akkor az egyik fiatal ember csak úgy mondja az egyik kelet-magyarországi városról, hát mi pontosan tudjuk, hogy abban a városban a fiatalok 99%-a kábítószer fogyasztó.
És ő is elmondta, hogy hány milliót költött erre, és miért nem kezdett el ezzel foglalkozni. Én ebből a könyvből értettem meg, hogy miért van ekkora kábítószerfogyasztás. Azért, mert ez a fiataloknak a reakciója arra, hogy már eleve úgy tekintünk a jövőre, amit nem bírunk. Bele se akarunk menni. Ilyen jövő nem kell. És ezt nem tudjuk vállalni. És ahogy az időseknél egy bizonyos életkoron felül lehet látni, hogy idős emberek azt mondják, hogy hát én ezt a világot már nem kívánom. Hát én nem ilyenben nőttem fel, velem nem ilyen erkölcsi értékeket tanítottak, nekem elegem van ebből, már a híreket nem tudom nézni, mert rosszul leszek. Ugyanúgy a fiataloknál is fellép ez a reakció a jövősoktól való félelem miatt, hogy egyszerűen az életet nem akarom vállalni, el akarok bódulni, el akarok egy másik világba menni, ugye, amit a kábítószer a maga iszonyatos hatásával ígér, és hát állítólag bizonyos rövid időre meg is valósít, hogy egy más világba érzi magát, egy euforikus, örömteli világba. A második csoportja azonban az embereknek, mondja Alvin Toffler, sodródik a világgal. Látja a világnak a rohamos elpusztulását és a bibliai nyelven a nyomorúságos idő felé való zuhanását. Egyszerűen sodródik, sem az előnyöket nem látja, sem a hátrányokat nem látja, úsznak az árral. Az emberiség két nagy csoportja van ebben. Ezt 30 évvel ezelőtt így írták le, félelmetes jövőkép. És van egy harmadik csoport, akik nem akarják ezt tudomásul venni, és valamilyen eszközzel szeretnének tenni az ellen, hogy az élet ne legyen ilyen elviselhetetlen, és a jövő ne sokkoljon bennünket. De ide csak a hívő embereknek. Valóban az Istent követő, ezt nem ő mondja ki, ezt én mondom, ugye? Tehát ő azt mondja, hogy három kategória van, az elsőben vannak az idősek és a kábítószerfogyasztók, a második csoportban vannak, akik sodródnak az árral, és nem tudják, hogy honnan jöttek, hová mennek, és a harmadik csoportban vannak azok, akik erőfeszítéseket tesznek azért, hogy ez a felgyorsult idő, ez a nyomorúságos időnek, ez a sok-sok mozzanata, ez idő előtt el ne tapossa őket. Jézus azt mondja, hogy ezt a nyomorúságos időt csak egyféleképpen lehet túlélni. A 27. versben ezért fejezi be ezzel. Ugye nézzük meg, egy nagyon nyomasztó kép, azt mondja, lesznek jelek a napban, stb. Utána a népek szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, ugye a tenger, ugye a népek jelképe, tehát jön ez az állandó háborúskodás, gazdasági, politikai versengés, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, amikor az egész földi mindenségünk erősségei megrendülnek, csak úgy zárójelbe hadd tegyem hozzá, hogyha igaz lenne az evolúció, mint hogy azt mondjuk, hogy mi az evolúciós felfogást nem tudjuk igaznak elfogadni, ha igaz lenne az evolúció, ma az evolúcionisták egy kérdésen gondolkoznának el, ha szerintük milliárd és millió évek alatt jött létre ez a föld, hogy lehet az, hogy 30 év alatt tönkre lehetett tenni? Mert ez lényegileg az elmúlt 30 évnek a fejleménye. Ez nem évszázadok, évezredek következménye, az elmúlt 30 év, pontosan tudjuk, hogy a 60-as, 70-es évektől fogva szaporodtak meg ezek a jelzések Biblián kívüli forrásokból is. Az egek erősségei megrendülnek. Nincs már olyan pont a világon, amelyre építeni lehetne. Itt csak egy valaki van, akire építeni lehet. Ezt az egész dolgot az Isten is azért hagyja, és azért engedi bele, de ugye azért érezzük, hogy itt évtizedek vannak már a hátunk mögött. És az elmúlt évek, ha valaki nem gondolkozott 3 évtizedig, de az elmúlt évtizedben talán sokszor elővette azt a gondolatot, hogy mi lesz ebből, hova fejlődik a világ, az egek erősségei megrendülnek, ki ez az egy valaki, akire lehet építeni, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Egyetlen egy megoldás van a mai világban. Az alternatívának a két ága, a világ a maga zuhanásával, ami bele fog torkollani a nyomorúságos időbe, a hétcsapásba, és az alternatíva másik ága, hogy mennyire tekintünk Jézus Krisztusra, aki itt a földi életében is minden nyomorúságot legyőzött és kibírt, aki ígéri számunkra, hogy velünk van minden nap a világ végezetéig, és aki most reális és egyedül valóságos
megoldást tud ajánlani, de csak azoknak, akik személyesen őhozzá fordulnak, de csak azoknak, akik előre tekintenek, és majd meg fogják látni az ember fiát eljönni a felhőben hatalommal és dicsőséggel. A harmadik igehely, amit Jézus kijelentéseiből szeretném, ha fellapoznánk, ez ugyanebből a nagy apokaliptikus beszédből, Máté evangélium a 24. fejezetéből való, és Máté evangélium a 24. fejezetében a 37. verstől a 44-ig szeretném, ha elolvasnánk az igét. Tehát most a nagy apokaliptikus beszédnek mind a három részétnek ezt a részét szeretnénk elővenni. A Máté evangélium a 24. fejezetében a 37. verstől így olvashatjuk. Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mind a manapig, melyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, akképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őről a malomban, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a házura, hogy az éjszakának melyik szakában jön el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Amit az előző két igehelyhez Jézus itt hozzátesz, az az, hogy a világnak ebben az időszakában az egyik legfélelmetesebb jelenség lesz, hogy az emberek világából a legfontosabb dolog, hogy mondja a 38. versben, a legfontosabb dolog kezd kihátrálni, és ez a gondolkodás és a végiggondolás. Ugye minket embereket emberé a gondolat tesz, és a gondolkodás és a végiggondolás tesz bennünket emberré. És amikor az emberek arra a szintre jutnak, hogy esznek és isznak, házasodnak és férjhez mennek, és nem vesznek észre semmit, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy valami olyan félelmetes erő játszik ezzel a világgal, ami az embereket nem akarja, hogy az emberek tudatos résztvevői legyenek ennek a világ folyamatnak, ússzanak le a csatornán, mint néma állatok, mint meggondolásra nem is képes lények. Jézus ezt világosan mondta, hogy ez már egyszer megvolt az emberiség történelmében. 120 évig küzdött az emberiségért az özönvíz előtt Isten, és utána úgy hullott bele az emberiség az özönvíz időszakába, hogy szinte az emberek semmit nem vettek észre, és az özönvíz egyik pillanatról a másikra elmost ennek a világnak az alapjait. Aki Jézusra tekint, és azért hadd hivatkozzam arra, hogy még egy hónapunk van, hogy tanulmányozzuk a zsidókhoz írt levelet. És a zsidókhoz írt levélben, ami a mi korunknak szóló, áttételesen, de a mi korunknak szóló egyik legnagyobb bibliai irat. Mindig mi jön fel, mi jön újra, két-három fejezetenként, újra és újra, mire tér rá Pál apostol? Járuljunk hozzá. Ma is mit tanultunk? Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, és testük megvan mosva tiszta vízzel. Tartsuk meg a reménység vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás véget, el nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy a manap közelget. És ezután jön majd a legszebb rész, a legmagasabb része a zsidókhoz írt levélnek, a 12. fejezet, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Hiszen bennünket megkörnyékező bűnök, a természetünknek a gyengesége vesz körül, illetve van bennünk, de nézzünk, járuljunk, menjünk, keressük Jézusnak a jelenlétét, keressük az Isten jelenlétét, amíg nem késő. És erről beszél itt Jézus Krisztus, hogy amikor személyesen mindenkinek alkalma lesz ezt megtenni, vagy nem megtenni, akkor majd Isten különbséget tesz, és akkor majd az Isten kitünteti azokat, akik vigyáznak. De egy negyedik evangéliumból is, János evangélium a 4. fejezetéből is befejezésül szeretnék idézni,
Mert ahogy látjuk, Jézus erről a világidőszakról, ebbe, amit az alapigényben Dániel könyve 12. fejezetében olvastunk, mindan a négy evangélium szerint nagyon részletes és messze menő betekintést nyújtott. János evangélium a 4. fejezetében a samáriai asszony történetének a végén van Jézusnak egy nagyon jelentőségteljes kijelentése a tanítványaihoz, ami vonatkozott az első pünkösd idejére, de vonatkozik a mi időnkre is. Tehát János 4. fejezet 35. versétől. Ti nem azt mondjátok-e, hogy még 4 hónap és eljön az aratás? Íme mondom néktek, emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető és más az arató. És annak az aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok, mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok. Kedves gyülekezet, a végső időkről szólva a Bibliában Jézus a példázataiban, a kijelentéseiben állandóan és állandóan egy szót állít elénk, és ez a munka, ez a munkálkodás. Itt is erről van szó. Ebben a világidőben az fog megmaradni, a nyomorúságos idő idején is az fogja kapni a pecsétet, az Istentől való pecsétet, hogyan is mondta Jézus Máté 24. fejezete végén a 2 szolga példázatában, boldog az a szolga, akit az ő ura ilyen munkában talál. Itt is a munkálkodásról van szó. Ez a munkálkodás nem látványos. Látványos a rossznak a munkálkodás, az nagyon látványos. A jónak a munkálkodás az nem látványos. De aki azért, mert nem látszik meg, hogy emberek elfogadják-e a jót, vagy nem fogadják, ezért lemond a munkáról, és azt mondja, hogy kérem, nem tudok mit csinálni. Hát az embereknek csak az őrültség kell, az embereknek csak a szenny kell, az embereknek csak ez kell, csak az kell, majd az Isten egyszer csodával határos módon meg fogja oldani ezt a kérdést. Az nagyon hamisan gondolkodik, nem ismeri Jézus kijelentéseit, mert Jézus azt mondja, hogy aki arat, jutalmat nyer. Jézus azt mondja, hogy küldelek titeket, mások voltak a vetők, nem ti vetettetek 50 meg 100 meg 150 évvel ezelőtt, amikor én elindítottam az én egyházamat, az én mozgalmamat. És még az előző nemzedékben is hol voltatok, de küldelek titeket az aratásba, küldelek titeket a munkába. Ugye a gyerekeknek is szóljak valamit, nem az Isten tiszteletein, hanem az Isten tisztelet végén. Gárdonyi Géza nagyon szerette a növényeket és az állatokat. Volt az egri kertjében egy kis hangyaboly, és a hangyaboly környékén mindenféle állatok jelentkeztek, főleg akkor, amikor a hangyák a tojásaikat cipelgették, és bizonyos állatoknak kellett az a tojás, és megették a hangyatojásokat. És Gárdonyi ott olvasott egy cikket, amely arról szólt, hogy a hangyák tulajdonképpen nem is olyan lények, mint amiknek mi mondtuk őket, de hogy szorgos hangyák azok, csak egy félreértés, mert a hangyáknak se eszük nincsen, se szorgalmasságuk, csak úgy élnek, mint az emberek, gürcölnek reggeltől estig, hogy az emberek is ugye kulíznak, lótnak, fut, ugyanilyenek a hangyák is. Már Gárdonyinak ez nem tetszett, hogy a hangyákat csak így becsmérlik az emberek. És különböző kísérleteket végzett ezekkel a hangyákkal. Látta, hogy a hangyatojásokat más állatok elveszik? És látta azt, hogy a hangyák bemenekítik a tojásaikat különböző kövek alá. Akkor elvette a köveket. Nem tudták hova vinni. Ugye elvett más egyéb darabokat is. Végül is már csak egy sík területük maradt, kis homokos terület. És egy idő után megfigyeltem, hogy ha a hangyáknak nincs kősziklájuk, a hangyáknak nincs fakorhadék, a kis homokszemeket elkezdték vinni a hangyák, és körbebástyázták magukat. Nem igaz az, amit mond a modern tudomány. Nem igaz az, ugye a Biblia is a hangyákat a példabeszédek könyvében, ugye a legmagasabb állatokhoz sorolja, hogy a hangyáknak igenis van olyan ösztönük és olyan rendszerük, amivel meg tudják vélni. A kis homokszemeket föltornyozták maguk körül, ha nem volt a környezetből valami. Hát ugyanígy kell nekünk is munkálkodni. Ma a világon óriási áradások vannak, a szennynek, a gonoszságnak óriási áradásai. Lehet, hogy valaki azt mondja, én egy kis hangya vagyok csak. Hát hova menteném? Legfeljebb a családomat menthetem, mint Noé a magáét annak idején, vagy legfeljebb 1-2 embert. Hányan vagytok ti a gyülekezetben, meg azok is milyen időn felüli emberek, 50-60 éven felüli emberek.
Nem. Munkálkodjunk, és majd meglátjuk, hogy lesznek 30-40 évesek is, látjuk, hogy majd 10-20 évesek is. Munkálkodjunk úgy, ahogy Jézus mondta, hogy ebben az a mondás igaz, hogy más a vető és más az arató. Semmilyen mondás nem igaz. Aki lebecsüli a lelki munkát, aki lebecsüli az emberekért való fáradozást, aki látványosságra törekszik, annak nincs igaza. Egy igazság van, más a vető, más az arató. De azokat, akiket Isten az aratásba hívott, azok talán az egész világtörténelem legkitüntetettebb emberei, akiket a történelem végén hív el arra az Isten, hogy vegyenek részt abban a munkában, amit ő már előkészített, és amelynek majd meg lesz az eredménye, de mikor? Amikor feltetszik az ember fiának jele az égen. Mikor? Amit az alapigény mond, amikor felkér Mihály a nagy fejedelem. Hogy addig pedig nem sokat látunk a munkánkból, a törekvéseinkből. Hát ha a hangyák tudnak ilyen szorgalommal dolgozni, hiába valók is valamikért, akkor mi másokért, az embertársainkért, és ezáltal önmagunkért ne tudnánk, és Krisztus segítségével erre ne lennénk képesek. Én azt gondolom, hogy ezek a kijelentések világossá teszik az alapigény utolsó mondatát, hogy csak egy valaki fog megszabadulni. Mert így végződött az alapigény, hogy megszabadul a te néped, de csak azok, akik beírva találtottak a könyvben. Az Isten népe mindig az a nép volt, aki az Istent szerette, de az Isten nem úgy szerette, hogy kijelentette magára, hogy szeretem az Istent, hanem aki megértette, hogy az Isten szeretné, az embereken keresztül lehetséges. Az Isten közvetlen szeretete az emberek szeretetén keresztül lehetséges, az emberekért való munkálkodáson keresztül lehetséges. Az emberekben most óriási jövő sok van. Az emberekben a kétség és a bizonytalanság vesz előtt. Az emberi szívek egyre inkább megnyílnak. Ne felejtsük el, azt is olvastam ma délelőtt, hogy megrövidítetnek. Isten rövidíti meg ezeket a napokat. Tehát a Jóisten mindezt pontosan látja, de nyitja az ember szíveket, nyitja az emberi gondolkodást, ami egyébként csak az emberek arra hajlandók, hogy ennének, innának, házasodnak, férjhez mennének, de nem gondolnak meg semmit. A Jóisten nyitja, és én kívánom azt, hogy majd a zsidókhoz írt levél tanulmányozásában, ha eljutunk addig a szakaszig, amivel egyébként lezáródik ez a levél, hogy az Isten ígéretére hivatkozik Pál apostol, hogy aki egyszer megrázta azt a földet. Mikor rázta meg Isten ezt a földet? A legnagyobb megrázás mikor volt? Amikor az özönvíz mindent elpusztított, csak 8 ember által ment tovább az élet. Aki egyszer megrázta a földet, azt az ígéretet teszi, hogy megrázom a földet, de nem csak a földet, hanem az eget is. Amikor az egek erősségei megrendülnek, nagyon közel van hozzánk ez az idő. Ez a rázogatás egyre inkább világosan kitetszik, hogy a Jóisten mennyire menteni szeretne mindenkit, mennyire meg akarja nyitni minden egyes ember szívét és értelmét, és ebben részt vállalni, ebben az Isten munkatársának lenni, a legfelemelőbb, a történelemben hasonlíthatatlanul, semmi máshoz nem hasonlítható, legfelemelőbb feladat. Bárcsak a mi alapigénk így a hétköznapok gyakorlatában is a szívünkbe vésődnék, bárcsak mi is naponként ezzel vigasztalnánk magunkat és egymást, hogy abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Mert nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön. De ebben az időben megszabadul majd ez a nép, akik csak beírva találtatnak a könyvben. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy mi is törekedjünk erre, és mi is azok közé számoltassunk, akiket Krisztus elfogad, és akik ott a könyvben beírva találtatnak. Amen. Köszönjük, jóságos Istenünk, mennyei Atyánk, hogy a mi megváltónk azt az ígéretet tette, hogy velünk marad minden nap a világ végezetéig. Szeretnénk hittel ebbe a kijelentésbe belekapaszkodni, szeretnénk az életünk hétköznapjaiban ezt igénybe venni, hogy mi ne egyedül magunknak éljünk, ne is csak formálisan egy vallási közösségben, hanem mi legnagyobb közösségünk, ami szövetséges társunkkal, Jézus Krisztussal lenne. Ebben segíts meg minket, jóságos Istenünk, hogy ebben a világ időben, amiben elérkeztünk, ahol minden recseg, ropog, minden bizonytalan, minden olyan félelmetesen mulékony ezen a világon, és ahol látjuk, hogy az emberek szinte a megzavarodottság állapotába kerülnek,
És látjuk azt, hogy olyan emberek is, akik talán nem az igét tanulmányozzák, ugyan erre jöttek rá, amit te kijelentettél, drága mesterünk, hogy nagy lesz a kétség, nagy lesz a bizonytalanság, a félelem a jövő várása miatt. Segíts, jóságos Istenünk, hogy ebben a felfordult világban tudjunk téged keresni, tudjuk elvenni a te utasításaidat, a te útmutatásodat, tudjunk veled együtt élni, hogy most énekeltük is. Segítsél meg, jóságos Istenünk, hogy mi azok között legyünk és maradjunk, akik az életükben eleven kapcsolatot akarnak fenntartani a mennyel, akik nem csak a földiekre néznek, az ideig való látható dolgokra, hanem a mennyeiekre, a te ígéreteidre, a te válságból való szabadításodra, hogy te majd felkérsz, te a mi nagy fejedelmünk, aki miértünk állsz, eljössz majd, és akik beírva találtatnak a könyvben, azokat magadhoz veszed. És köszönjük, jóságos Istenünk, hogy egy fölemelő kép is kikerekedhetett előttünk, ez az aratás képe, és hogy ebben a munkában az igazak egybegyűjtésének, akik megérik a te eljöveteledet élve, ezeknek az embereknek az egybegyűjtésében te más embereknek is részt osztottál. Segíts, hogy mi vágyakozzunk ezekre a mezőkre, amelyek fehérek az aratásra. Segíts, hogy tőled nyert erővel, tőled nyert világossággal tudjunk élni és küzdeni. Segíts meg ebben kicsint, fiatalt és időset, mindannyiunkat. A Jézus Krisztus kegyelméből. Amen.

Köszöntöm én is a hallgatókat, különösen nagy szeretettel azokat, akik már jártak a stresszkezelő sorozatra, és úgy jöttek el, hogy már ismerősként köszönhettem őket, és hát azokat a vendégeket pedig talán még felfokozottabb örömmel és szeretettel, akik most újonnan találkoznak velem, és még nem találkoztunk. Örülök, hogy most lehetőségünk nyílik erre. Arra kértek föl, hogy egy olyan témáról beszéljek, amiről nem nagyon szeretünk beszélgetni, ez a győzelem a harag felett, hogyan győzhetünk a harag felett, és az, hogy önök itt vannak, nyilván azt jelenti, hogy szeretnének győzni e fölött. Ki az, akinek nem lenne problémája az indulatosságával, a feszültségeivel, és ki az, aki esetleg kiadja magából, és azért megterhelő, és ki az, aki lenyeli, és azért megterhelő, és okoz nála stresszt. A stresszkezelő tanfolyamunk, amit az Erzsébet utcában tartottam, egyébként CD-n is elérhető, a harmadik előadásban foglalkozott a témával, amikor arról beszéltünk, hogy a kommunikáció hogyan lehet a stressz okozója, vagy épp a stressz elhárítója. Ezen belül egy jó nagy fejezetet érintett az, hogy bizony az a kommunikáció, mikor a feszültséget kiadjuk, feszülté válunk, idegesek vagyunk, csapkodunk, dühöngünk, nagyon sok stresszt okoz, nem csak bennünk, hanem másokban is. Most kicsit bővebben van időnk arról beszélni, hogy hogyan győzhetünk felette. Két területét célozzuk meg ebben a rövid időben az előadás alatt, hogy beszéljünk a harag témájáról. Egyrészt az, hogy mi magunkban hogyan győzünk a harag fölött, másrészt arról fogunk még szólni, hogy hogyan győzünk az olyan harag felett, amikor ránk irányul valakinek a haragja. Akkor lássunk hozzá. Ha a harag szót halljuk, akkor mindannyiunknak eszébe jut, hogy mennyi fájó sebet okoz ez, nem csak a harag célpontjaiban, hanem bizony a haragos emberben is. Az előadásunk elején mindenképp arról kell szólnunk, hogy ha bennünk támad harag, bennünk támad feszültség, hogyan kezeljük azt? Mit teszünk, ha mérgesek, indulatosak, feszültek vagyunk? Régen még fiatal koromban olvastam egy könyvet, az volt a címe, a rózsatő is ideges. És arról szólt ez a könyv, hogy bizony még a növények is megérzik, hogyha feszültek vagyunk. Egyszerűen minden körülöttünk teli van a méreggel, a haraggal. Nem véletlen ez a szó, hogy méreg a magyar szóban a mérges szónak nagyon jó párja, hiszen amikor mérgesek, haragosak vagyunk, méreg anyagokat termel, és az egészségünkre ártalmas. Nagyon sokszor a mérgeskedésünkbe belebetegedhetünk. Mit teszünk, amikor mérgesek, feszültek, idegesek vagyunk? Talán kiabálunk. Van, aki káromkodik és dühöng. Van, aki leveleket ír. Ismerek olyan embert, aki minden politikusnak írt már levelet, mert teli van dühvel, feszültséggel, és kiadja magából, és így oldja meg. Van, aki a feszültséget úgy próbálja levezetni, ha dühös, akkor elmegy egy nagyot sétál, és kicsit jobban érzi magát, a súlyzók után nyúl, vagy éppen, ami az egyik legrosszabb kezelése, azon töltjük ki, aki legkevésbé tehet róla, megütünk valakit. Nagyon sokszor a családi életben csapódnak le azok a feszültségek, amit a munkahelyről hozunk magunkkal, és tényleg sokszor a legártatlanabbakon a gyerekeken, akik a legkisebbek és legkevésbé tehetnek arról, hogy mi feszültek és idegesek vagyunk, rajtuk töltjük ki sajnos a haragunkat. Vajon közelebb, a legközelebb, amikor hasonló helyzetbe jutunk, miként cselekszünk? Ha úgy oldottam meg a bennem levő feszültséget, hogy megütöttem a gyerekem, legközelebb, ha feszült vagyok, mit fogok tenni? Ha egyszer elkövettem, elkövetem újra, és elkövetem még egyszer, és egyszerűen egy bejáratott útja lesz, hogy így vezetem le a bennem levő feszültséget, hogy verekedni kezdek. Ha egyszer elhatalmasodik rajtunk ez a fajta kezelési technika, akkor mit tehetünk ellene? Vajon valóban az a legjobb módja a harag a stressz kezelésének, hogyha kiengedjük magunkból, ha tombolunk, törünk, zúzunk, ütünk, kiabálunk? Anyósom, amikor vált a férjétől, apósom

Jól, akkor sorba törte a tányérokat. Úgy vezette le az idegességét, hogy odavágta a földhöz. Lassan nem volt miből enniük. Egy praktikus módja annak, hogy rájöjjön arra, hogy ez nem igazán a legjobb módszer, hogyha oda csapkodom a tányérokat, mert egyszerűen előbb-utóbb nem lesz miből ennünk. De természetesen nem csak ezért. Egyszerűen, hogyha bejáratjuk azt az utat, olyanná válik, mint egy kanyon, hogy így vezetem le, ez az én megtanult technikám. És itt egy nagyon fontos szóra szeretném fölhívni a figyelmet. Ez egy tanult technika. Márpedig, hogyha valami egy tanult módszer, abból ki lehet lépni egy másik megtanulható módszerrel. Erről szeretnénk szólni majd, hogy hogyan lehet ezt a szokást megtörni az életünkben. Az úgynevezett szellőztetős módszer, tehát amikor kitombolom, kijövöltöm magamból, nem a problémáink csökkentésére való, hanem arra, hogy emeljék az életünk zajszintjét. Azt figyeltem meg, hogy azok az emberek, akik hajlamosak kitölteni a mérgüket, hogy nem csak, hogy nem lesznek nyugodtabbak, hanem még dühösebbek lesznek. Fogalmaz került Evris a Harag a félreértett érzelem című könyvében. Hogyan nézhetünk szembe a konfliktusokkal? A harag, ahogyan megfigyeltük az előbbiekben is, a harag inkább tünete, mint okozója az alapvető problémának. Sokkal fontosabb, hogy rájöjjünk, mi az oka, amitől idegessé válunk, miért érzünk haragot, és hogyha már rájövünk, hogy mi okozza bennünk a feszültséget, a haragot, akkor sokkal könnyebben tudunk ellene tenni valamit. Csak jól tudjuk, hogy amikor dühbe jövünk, elborít a lilaköd, és a legnehezebb olyankor gondolkodni. Hogyan oldhatjuk meg, hogy mégis tisztán tudjunk gondolkodni, és ne a lilaköd hatása alatt cselekedjünk? Mert bizony a legvadabb dükitörések ez alatt a bizonyos lilaköd alatt történnek, akár a fegyveres erőszak, akár a munkahelyen, akár a családban a kimondottan dükitörésekkel járó erőszakos viselkedések. A haragra adott agresszív reakciók, ahogy említettem, nem ösztönösek, tanult viselkedések. És ezeket a válaszreakciókat, amit tanultunk, begyakoroltunk, és együtt élünk vele, egy másik módszerrel ki lehet iktatni az életünkből. Egy szép kísérletet végeztek Amerikában, mégpedig úgy, hogy a résztvevőknek azt mondták, hogy ha így cselekedtél eddig, mondjuk verekedtél, vagy megütöttél valakit, akkor próbáljuk ki ezt a másik módszert, és bevezettek náluk egy egyszerű módszert, egy toppantást. Amikor feszült vagy, ideges vagy, dühös vagy, dobbants egyet. És amikor ezt az egyszerű módszert átvették, egyszerűen azzal, hogy kiadták egy pillanat alatt magukból így módon a feszültséget, már is az új módszer beiktatódott a helyébe, és a régi módszert nem gyakorolták. Tehát egy tanult módszert egy másik tanult módszerrel helyettesítve ki lehet iktatni azt a beteg, rossz viszonyulást, ami nem csak minket, de a környezetünket is beteggé tesz. Egy nagyon szép idézetet találtam példabeszédek könyvében, Bölcs Salamon mondja a következőket: az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Ha valakit feszültnek látunk, akár a környezetünkben, a gyerekeinket, a párunkat, a munkatársainkat, a legjobb viszonyulást itt találjuk, az engedelmes felelet elfordítja a haragja felgerjedését, de hogyha visszavágunk és ide-oda pattog a labda közöttünk, a megbántó beszéd még nagyobb haragot támaszt, még nagyobb gyűlöletet, feszültséget támaszt. Hogyan is engedhetjük ki magunkból úgy a feszültséget, hogy mégsem ártsunk vele senkinek, se a környezetünknek, se magunknak? Hogyan lehet a méreg ellen fölvenni a küzdelmet? Ahogy említettem, a legfontosabb, hogy egy kicsi időt nyerjünk, hogy ez a lilaköd leszálljon. Ezért élt át évszázadokat az a módszer, amit sokszor így hallunk, számolj 10-ig, mielőtt bármit tennél. Mi csak 5-ig fogunk most megtanulni, számolni, reméljük ez is segít, hogyha megpróbáljuk ezt az új tanult módszert begyakorolni és az életünkbe átvinni.
A legtöbb haraglevezető elmélet arra összpontosít, hogy mit kell tennie az embernek azért, hogy lecsillapítsa a dükkitöréseit, és ezzel csökkentse a feszültségét. De minden érzelmi kitörés elpárolog, ha elég hosszú ideig várunk, hogy megszűnjön bennünk az idegesség. Ezért él túl évszázadokat a harag leküzdésének ez a klasszikus tanácsa, tehát számolj 10-ig. Hogyan kezeljük a haragot? Az első tanács, és aki tud, jegyzeteljen, érdemes, valljuk be az érzelmeinket. Ahogyan Carol Tavris mondta, a harag nem más, mint hogy tudatosítson bennünk egy érzést, egy érzelmet. Ha az érzelmeinket letagadjuk, az csak bonyolítja a helyzetet, még feszültebbé válunk. Nem a gyerekemre vagyok dühös, mikor ő valamit csinál, hanem lehet, hogy éppen a férjemre, mert így vagy úgy viselkedett velem, és az fájt. De rajta nem merem kitölteni, ezért a gyereken vezetem le a dükkitöréseimet. Nem a férjemre haragszom, hanem a munkahelyemről hozom azt a feszültséget, hogy nem becsül meg a főnököm, és ezért aztán a férjemen töltöm ki a dükkitörésemet, mikor hazamegyek, és minden apróságba belekötök. Értjük tehát, meg kell találni azt a kiváltó okot, azt az érzést, ami bennünk a haragot gerjesztette, amitől kialakult a feszültség és a harag bennünk. És ha megtaláljuk az okot, ha gondolkodunk és megkeressük az okot, már egy picit időt nyerünk, hogy ne rögtön cselekedjünk. Mi az, amit éreznek, amikor feszültek? Talán az, hogy remélem nem rúgnak ki a munkahelyemről. Mi van e mögött, az érzés mögött? Egy félelem. Nagyon jó. Így van. Félelem. Hát mindenkit sorba bocsátanak el. Remélem nem én vagyok a következő. Félelem. Ő áll nyerésre a vitánkban, és ezt tudja is. Milyen érzés van e mögött? A legyőzöttség érzése, igen, tehát, hogy aggódok, hogy most ő jobban áll ebben a vitában, és én fogok alul maradni. Ennek a félelme, így van. Hogyan mondhatta ezt rólam? Sértődöttség. Óriási oka a haragnak, amikor megsértik az önérzetünket. Nagyon-nagyon feszülté tudunk válni, rettenetesen csúnyán tudunk viselkedni, hogyha azt érezzük, hogy megsértenek minket. Ezt még visszaadom neki. A bosszú. Így van. Ez nagyon kegyetlen dolog volt tőle. Igen. Hogyha tudatára ébredünk az érzéseinknek, akkor tudunk tovább lépni a megoldás felé. Ezért mindenképpen időt kell arra szánnunk, hogy felismerjük, hogy mi az igazi kiváltó ok, milyen érzelem, milyen érzés áll mögötte. Mert a harag az érzelmek háttere. A második tanács, vizsgáljuk meg, hogyan jutottunk erre az érzésre. Nagyon fontos, hogy legyünk tárgyilagosak. Mi tett ilyenni engem? Például akkor lettem ilyen mérges, ilyen feszült, amikor azt mondta, hogy lusta vagyok, vagyis megsértett engem. Ha pontosan tudjuk, hogy mi váltotta ki, rájövünk arra, hogy honnan ered ez a feszültség, megint csak tovább tudunk lépni, és már kommunikálni is tudunk, ha szükséges, hogy ez bántott meg engem, mikor ezt tetted. És nagyon fontos ilyenkor az én üzenet. Bocsánat, hogy ilyen szavakat is használok. Ne kerülgessük a dolgot, hanem őszintén mondjuk el, hogy nekem ez fájt. Nekem ez rosszul esett. És már is a harag kezelésében előbbre jutottunk. Ha nehezen tesszük meg, mondjuk egy főnök beosztott viszonyba, írjuk le először, mielőtt kommunikálnánk. És ez akkor már a harmadik tanács, hogy értékeljük újra a helyzetet. Vizsgáljuk meg a másik szemszögéből is a dolgokat. Miért viselkedett úgy velem? Talán rá is nyomást gyakorolnak fölülről. Talán azért, mert ő is kapott egy még nagyobb sebet a munkahelyén. Vagy egy
olyan feszült helyzetből jön, hogy azért csapott ki, és rajtam töltötte ki. Mi indította? És ez nagyon

mi más az életben, amit megtanulunk. Ha a kicsinyességet, az egyoldalú bírálgatásokat, a sértődött újmutogatást gyakoroljuk, akkor azok válnak kanyonná, bejáratott útta az életünkbe, szokásainká. Ha azonban a kiegyensúlyozott kezelési módot gyakoroljuk, elkezdjük és folyamatosan tesszük a haraggal szemben, akkor az válik szokásunká. Az ötödik tanács tehát, osszuk meg a gondolatainkat és az érzelmeinket. Ezt csak akkor tegyük, hogyha lehiggadtunk, és úgy érezzük, hogy most már szükséges, hogy elmondjam. Aztán lehet, hogy azt mondom, nincs is értelme. Gondoljuk végig az első négy tanácsot, és ezután kommunikáljunk. Néha az a legjobb, ha hagyjuk a haragot elmenni. Gyakran rájövünk arra, hogy nem is volt olyan fontos az, ami miatt olyan ideges voltam. A harag célja az, hogy tudatosítsunk bennünk egy érzelmet. És ha nem szembesülünk ezzel a sérelemmel, ezzel az érzéssel, akkor az se számít, hogyha a haragot megtartjuk, meg az se, hogyha kidobjuk magunkból. A fontos, és azt hiszem, hogy ennek az előadásnak is a központi mondani valója, találjuk meg, milyen érzés indítja bennünk, figyeljünk erre, és ez nekünk szóló üzenet. Egy szép idézet szintén Bölcs Salamontól, jobb a hosszú tűrő, vagy mondhatnánk így türelmes, az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatán annál, aki várost vesz meg, vagy várost vesz be. Egyszer egy ilyen haragról szóló előadás sorozatot tart, egy ilyen előadást tartottam katonáknak. És elmondtam nekik, hogy milyen nagy dolog, milyen nagy stratégiai dolog, amikor felépítjük a tervet, hogy hogyan vegyünk be egy várost. Hát lelkesen bólogattak a katonák, mert nyilván tanulják ezt, hogy hogyan kell tenniük. Mondtam, hogy ennél sokkal nagyobb dolog, hogyha a belső városunk fölött tudunk uralkodni. És mindannyian ismét csak bólogattak, mert ott aztán rengeteg feszültség, intrika, egymás fúrása, rengeteg csúfság van, ahol még inkább ez a hierarchikus rendszer működik a katonasságnál. Csak egy példa arra, hogy mitől lehetünk idegesek. Például nekem kicsi gyerekeim vannak, és hát igen feszülté tud lenni az ember, amikor azt látja, hogy hazajön, és eljátsza az időt, és nem tanul a gyerek. Ilyenkor mit tegyünk? Ahelyett, hogy ráförmednénk a gyerekre, mert nem tanul, sokat segít, hogyha elmagyarázzuk neki azt, hogy miért jó, hogyha ő tanul. Miben segíti az, hogy ő tanul. Például elérheted a céljaidat. Ilyen és ilyen emberré válsz. Példát is mutathatunk neki, hogy látod, ő nem tanult, és ilyen ember lett, és látod, ő megtanult, és ilyen ember lett. A környezetünkben számos példa áll előttünk, és a gyerekeknek nagyon sokat jelent, hogyha útközben, akár sétaközben látunk mondjuk hajléktalanokat, akik ott vannak az utcán, és hát tudjuk jól sokszor, hogy mi az a háttér, hogy ők aztán nem igazán igyekeztek, vagy vannak olyan emberek, akiket ugyancsak láthatnak és felnéznek rájuk a tanáraik vagy ismerőseik körében, és azt mondja, na hát olyan szeretnék lenni, akkor a példát állítunk elő, sokkal inkább bátorságot adunk, hogy érdemes küzdeni, és miért tanuljunk neki. És mi tanítsuk őt, és miután megérti, akkor segítsünk ott, ahol küzdik. Ne kritizáljuk, ne bántsuk, hanem bátorítsuk és segítsük. És a vonzó példával nyerhetjük őt meg, nem pedig a folyamatos ostorozással, ítélkezéssel. Ahogyan ez a gyereknevelésben működik, így működik az élet minden területén. Ha megtaláljuk azt, hogy mivel motiváljuk, mivel bátorítsuk egymást, akkor segíteni tudunk. Ézsaiás próféta könyvében van egy nagyon szép szakasz, én nagyon szeretem ezt a Bibliában, ami így hangzik, hogy ki társát segíti, és barátjának azt mondja, légy erős. És bátorítja a mester az ötvöst, és a kalapáccsal simító azt, aki az üllőt veri, és azt mondja a forrasztásról, jó az, és megerősíti szögekkel, hogy meg nem mozduljon. Olyan szép, ahogy az együttmunkálkodásról ír, hogy egymásnak bátorító szót is mond, de azért meg is erősíti, hogy biztos legyen az, amit együtt építenek és elkészítenek. Nagyon fontos, hogy egymást biztassuk, bátorítsuk, megerősítsük. Gyerekeket különösképpen, munkahelyen a beosztottakat, a főnökök,
De a beosztott is visszaigazolhatja a főnököt, hogy ez egy jó terv volt, vagy egy jó gondolat ebben a munkában, és egymást erősítve sokkal jobb csapat alakul ki, mint hogyha egymásnak ellensége.

0: a munkatársak. Ahogy említettem, a haragnak olyan területéről is kell szólunk, ami igazán rútsága ennek a területnek, az egyik az eltitkolt harag. Az eltitkolt harag veszélyes, mert felemészt belülről, és a jó indulat helyét gyűlölettel tölti be. Felszíre juthat ez aztán titkos cselszövés, alattomos mesterkedés, vagy nyílt csalás formájában. Ez a harag leginkább annak fáj, aki hordozza magában, mert szürkévé teszi a világot, és keserűvé tesz mindennel szemben, ami körülvesz. Ahogy átjár belülről, egyre kevesebb örömöt él át az ember. Lehet, hogy egy 20 évvel azelőtt történt esemény az, amit már évek óta hordoz magában, és állandóan felidéződik benne, és gyűlölettel és haraggal gondol a szomszédjára vagy ismerősére. Nagyon sokszor igaz az, hogy más embereket a cselekedeteik alapján ítélünk meg, és magunkat a szándékaink szerint. Én nem akartam rosszat, de amit ő tett, az milyen borzalmas. És ilyen rég hordozott sebek egy életre boldogtalanná tehetnek embereket. Egyszer beszéltem valakivel, aki 20 évig gyűlölte a feleségének a testvérét, tehát a sógornőjét. 20 évig gyűlölte őt. Képes volt 20 éven át hordozni. És állandóan a rágondolt, már megtelt feszültséggel és idegességgel. Micsoda méreg volt az ő szervezetében, hogy képtelen volt arra, hogy elfelejtse azt a tettet, és túllépjen azon, és megtanuljon megbocsátani. A másik terület, amit még egy kicsit boncolgatunk, ez a bosszú. A bosszú az olyan, mint a veszettség. Jól tudjuk, hogy a veszettség az milyen rettenetes, hogyha megmar egy kutya és megveszik valaki. A bosszú vágy ugyanilyen. Néha elpusztítja azt, akit megsebez, de mindig megsemmisíti azt, aki hordozza. Akiben ott van a bosszú vágy. Alattomos, mert meggyőz a jogosságáról, hogy jogosan haragszom, és arra kényszerít, hogy ezt a keserűséget és ezt az önsajnálatot folyamatosan magamba hordozzam. Olyan, mint egy örvény, ami folyamatosan húz lefelé és elpusztít végül. És arra késztet, hogy alantas utat válasszunk. Nagyon kedves nekem ez a kép. Nem elég elmenekülni a múltunk elől. Meg kell törni a haragját felettünk, különben az életünk végéig üldözni fog. Mi tehát a megoldás? A megoldatlan érzelmi fájdalmak pusztítóan hatnak az immunrendszerünkre, felemésztik a szervezetünket, kinél gyomorfekélyben, kinél szívinfarktusban, de valamilyen módon tönkretesz. Mert nagyon károsan hat a szívműködésünkre, nagyon károsan hat az emésztőrendszerünkre, a hormonszintünkre, és más fiziológiai funkciókra. Ezért meg kell békülnünk a múltunkkal, mert az életünk múlik rajta. És mi a fontosabb? Őrizni a haragomat, vagy az életem? Mi tehát a megoldás? Az első a kommunikáció. Az a 20 évvel ezelőtti, amit említettem az a példánál, kiderült, hogy amikor elmondta az a férfi, hogy miért haragszik arra a nőre, egyszerűen ez a mondat hangzott el, bárcsak elmondtad volna előbb, hogy mit érzel. 20 évig képes voltál hordozni. Bárcsak előbb kommunikáltál volna, bárcsak előbb szóltál volna róla, sokkal gyorsabban túl lettünk volna ezen a feszültségen, ami szétszakította a családot. A második a megbocsátás. A megbocsátás nem csak a másikat szabadítja fel, hanem legfőképpen bennünket. Van, aki azt mondja, hogy úgy érzi, hogy nem tud megbocsátani. Olyan csúf tett történt vele, hogy ő azt nem tudja megbocsátani. Az az érzése. A megbocsátás azonban, és azt hiszem, hogy erre megint nagy hangsúlyt kell helyeznünk az előadásunkon, és ha más nem is visznek el ebből az alkalomból, ezt a mondatot vigyék el. A megbocsátás nem egy érzés, hanem egy tudatos döntés. Nem éreznem kell, hogy megbocsátok, hanem úgy kell döntenem, hogy megbocsátok. És nem elsősorban ő érte, akinek megbocsátok, hanem önmagamért, a saját egészségemért, és azért, hogy ne egy infarktus vigyen el 2 hét múlva. Ne okolják tehát többé a múltjukat a jelenük miatt, másképpen a jövőjüket is tönkre fogja tenni. Ezért fontos, hogy lépjenek tovább. Nem mehetünk háttal a jövőbe. Ne tagadjuk meg az érzéseinket. Félelem, szomorúság, bánat, mi indítja bennünk a feszültséget. Ha rájövünk, akkor már tudunk tovább lépni. És az egészségünk múlik ezen. És egy kis történetet szeretnék felolvasni. Talán többen ismerik ezt a sorozatot, Győzelem, ez a sorozat címe. A Győzelem a harag felett című munkafüzetből fogok egy picit elolvasni, ezek ilyen bibliai bátorító üzenetek. Aki úgy érzi, hogy ihletést érez rá, az előadás után van néhány példányom, és akkor tudok belőle adni, ezek ingyenes példányok, és szeretettel oda tudom adni. Egy történetet szeretnék befejezésül ebből felolvasni. 2001. május 26. Ez az a dátum, amelyre életünk egész hátralevő részében emlékezni fogunk. Fiaink Christopher és Filip egy barátjukkal sétáltak az utcán, amikor egy fiatalokból álló banda jött velük szemben. Egyikük minden ok nélkül úgy megütötte Filipet, hogy elájult, ezt követően a banda 2 másik tagja elkezdte rugdosni a fejét, ugyancsak minden ok nélkül. Christopher a testvére segítségére sietett, amiért az életével fizetett. Az történt, hogy a banda többi tagja földre teperte Christophert, és addig ütötték és rugdosták a fejét, míg eszméletét vesztette. Mindannyian elfutottak, és Filt a járdán, Christopher pedig egy forgalmas 60-as táblás, 2 sávos, hát mondhatnánk úgy, mint az M7-es pálya, út közepén hagyták elterülve. Christophert elgázolta egy autó, és több mint 12 méter át vonszolta maga után az úttestem. Később halt meg a kórházban, de 16 hetet kellett várnunk, míg eltemethettük, mivel a halottkém elrendelte az agyának az eltávolítását, hogy megállapíthassák, a rúgások vagy az autó okozta a halálát. A hosszú várakozás után megtudtuk, hogy a rúgások következtében halt meg. A 3 fiút gyilkosság vágyával életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, ebből egyikük 6 év, a másikuk 10 év, a legidősebb pedig 15 év minimum letöltendő börtönbüntetést kapott. És amiért felolvastam, az most következik. Férjem és én mindketten úgy döntöttünk, hogy megbocsátunk Christopher halálában bűnösnek ítélt 3-asnak, mert szeretnénk tovább lépni, és mert nem akarunk keserűségben és haragban élni. Megbocsátani azt jelenti, hogy a tovább lépést, a tovább élést választjuk. Senki sem fog úgy felébredni egy reggel, hogy azt mondja, megbocsátok. A megbocsátás minden nap meghozott döntés. Bízom benne, hogy ezt a mondatot elvisszük magunkkal egy rettenetes, borzasztó bűntett után is. Meg lehet bocsátani, de ahogy látjuk, nem könnyű. Minden nap meghozott döntés, hogy megbocsátom a gyerekeim ellen elkövetett borzalmas tettet. És ez itt dől el. A megbocsátás nem változtatja meg a múltat, de szélesíti a jövőt. Ezzel megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, és átadom majd a helyet a következő előadónak, Tóth Gábornak. Ha valakinek kérdése van, nem tudom, tudunk-e erre időt biztosítani, mert én órát nem látok, de ha van rá lehetőség, akkor... Jó, hát akkor 2 percünk van, azért, ha... Nem? Nem. Akkor most befejezzük. Beszélgessünk? Beszélgessünk, jó. Van, akiben maradt-e kérdés? Tudom, hogy nagyon súlyos volt a téma, és biztosan mélyen érintett mindnyájunkat, hiszen nem véletlen jöttünk el egy haragról szóló előadásra, és már az nagy dolog, ha felismerjük, és elfogadjuk, hogy mi küzdünk ezzel a kérdéssel. Maradt-e valakiben kérdés? Lehetséges egyébként, hogy a Gáborék előadás sorozatán egészen más oldalról közelítik majd meg a harag területét. Egy könyvet mindenképpen ajánlanék, amíg gyűlik esetleg valakiben a gondolat és kérdést tenne föl. Szabó Attila írt egy nagyszerű könyvet, remélem, hogy kapható is kint. A megbocsátás művészete? Igen, a megbocsátás művészete. Hogyan bocsátunk meg egymásnak, és hogyan bocsát meg nekünk Isten, erről szól a könyv. Tessék!
1: Akkor én megkérdezem, hogy ugye ez a műfaj arról szól, hogy az embernek átadul az agya, leereszkedik a vörös függöny, és akkor történnek ezek a dolgok, aminek nem kéne történni. Most ezek a módszerek, amiket tetszett említeni, ezek szerintem egy józan, nyugodt gondolkodást kívánnak, hogy most ezeket a módszereket igen alkalmazzam. Tehát végig kell gondolnom. És mivel rég gondolom, azért lehet, hogy elmegyek.
0: Így van, igen. De hogy lehet eljutni oda, hogy lecsillapodjak? Igen. Hát ha tudom, hogy jellemző rám, hajlamos vagyok rá. Van olyan ismerősöm, akinek azt mondtam, ő is egy egyébként feszült és indulatosságra hajlamos ember. Írd le ezt a papírra, amit most itt hallottál, tedd ki a hűtőszekrényre, és akkor jön az a feszültség, akkor nézd rá, menj oda és nézd rá, olvasd végig, és már is segít. Tehát ez csak úgy működik, mint minden tanult módszer. Ha nyelvet tanulok, akkor csak úgy működik, ha sokszor elmondom, gyakorlom, hallom. Ugyanígy működik a haragkezelése is. Most hallottunk néhány nagyon jó tanácsot, de ez csak akkor működik, hogyha beviszem az életembe. Lépésről lépés. Ezerszer fogok elbukni. Én se vagyok indulatmentes ember, ahogy említettem, nekem is gyerekeim vannak, én nekem is van, amikor nem tanul és ideges vagyok, de ez csak úgy működik, hogyha az ember fokról fokra beviszi az életébe és bejáratja az új utat. Hogy ne ott csapódjon le, ahol nem szabadna. Bátran más is kérdezhet. Tessék.
2: Magosult, akkor miért írnak mutatót, meg miért nem tanácsokat adnak?
0: Ezt az orvostól kell megkérdezni. Miért abból működik az egészségipar, ugye? Igen. Igen. Igen.
2: És akkor, ha nem segít, akkor esetleg a gyógyszer.
0: Hát van egy kedves ismerősöm, azt mondta, hogy ő benne óriási feszültség volt, és hát kapott ilyen amfetaminokat, dexadrinokat, tehát én kimondottan nyugtatókat, és azt mondja, hogy az volt a legrosszabb, hogy egy idő után már nem éreztem semmit. És aztán eltelt egy pár év, és azt mondja, az volt a jó, mikor már nem szedtem a gyógyszereket, és még a fájdalomnak is tudtam örülni, mert végre érzek. Ezek a nyugtatók elveszik tőlünk az érzéseket, a gondolkodást is, meg az érzelmeinket is. Az érzelmekre szükség van, mert látjuk, hogy tudatosít bennünk valamit, de éppen ez a feladata, hogy tudatosuljon, hogy miért is vagyok ilyen. Tessék, tessék!
3: Hogyha úgy gondolom, magamnak egy nehéz gyerekkora volt, hogy a múltamnak a gyűjtőharagja nagy része tudatlan van. És én mondjuk minden reggel fölkelek, és tudatosan mégis azt mondok, hogy úgy döntök, hogy megbocsájtok édesanyámnak és édesapámnak, amiért abban kellett élnem, amit én akkor ez is segít?
0: Hát, hogyne.
3: Nagyon-nagyon
0: jó, nagyon jó, nagyon-nagyon jó. A lényegét értette meg az előadásnak, köszönöm. Így van, így van. Tehát ez a tudatos minden, akár minden reggel azt mondom, hogy megbocsátom, amit történt velem, és tovább akarok lépni, és tovább élni. Mert a múlt tényleg olyan, mint egy örvény, és depresszióba tud csak lehúzni. Előre kell nézni. Ez segít. Igen. Akkor megköszönöm a megtisztelő figyelmet.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és külön köszöntöm az itt megjelent kedves vendégeinket. Isten tiszteletemet azzal kezdeném, hogy amikor ide jöttem, akkor azon gondolkodtam, sőt nagy örömmel töltött el, hogy egy évben egyszer mindig el tudok jönni ide a Zugligeti közösségbe, Miskolci gyülekezetből, és tényleg nagyon örülök neki, hogy ha egy évben egyszer is, de együtt tudom ünnepelni azzal a gyülekezettel a teremtés emlékünnepét, ahol idézőjelbe felnőttem, és sokszor gondolok Zugligetre, hogy azért én ide jöttem életembe először, amikor elkezdtem gyülekezetbe járni, ennek a gyülekezetnek a tagja voltam 14 évig, úgyhogy tényleg jó érzéssel tölt el, hogy el tudok ide jönni, és hát a mai alkalommal én tudok szolgálni nektek. Nyáron kezembe került egy könyv, és én tulajdonképpen erről a könyvről szeretnék néhány gondolatot szólni, mert ez a könyv nagyon nagy élménnyel tölt el. Talán többen ismeritek, ennek a könyvnek az a címe, egy amerikai testvérünk írta, hogy az agy csodálatos öngyógyító képessége. És ebből a könyvből engedjétek meg, hogy így az Isten tiszteletünk elején rögtön néhány gondolatot hadd szóljak, mert ebben a könyvben szerepel egy fejezet, ami igencsak odafigyeltem rá. Ennek a fejezetnek az a címe, hogy hogyan alakulnak ki agyunkban a szokások. Én azt gondolom, hogy ez mindegyikünket érint, főként a rossz szokások, hogy alakulnak ki az agyunkban, és ezek a rossz szokások milyen mértékben tudják befolyásolni szinte az egész életünket. Úgyhogy engedjétek meg, hogy néhány gondolatot hagy olvassak fel ebből a könyvből. Aki esetleg jegyzetel a 38., 39. és a 41. oldalról, szeretnék néhány rövid gondolatot felolvasni. De voltak éppen, hogyan alakulnak ki szokások az agyban? Hogyan válnak a folyton folyvást ismételt gondolatok, szavak és cselekedetek véglegesen agyunk részévé? Dr. William Sadler azt állítja, hogy a rögzült szokások a szószoros értelmében vett pályákat alakítanak ki az idegrendszeren belül, ugyanannak a gondolatnak, érzésnek vagy cselekedetnek gyakori ismétlődése mélyebb ösvényt tapos ki magának. Olyan ez, mint amikor mindig ugyanott vágunk át a füvön, és lépéseinkkel kikoptatjuk a gyepet. Kiozzanító eszme, hogy minden ismétlődő gondolat, érzés vagy cselekedet fizikai és kémiai változásokat generál az idegpályák területén. Ráadásul egyre mélyebben rögzülnek, függetlenül attól, hogy hasznunkra vagy kárunkra válnak. Gondoljunk csak ennek a ténynek a szellemi, illetve érzelmi egészségre vagy jellemformálódásra gyakorolt hatására. Az ismételt cselekedetek szokássá válnak. Úgy tűnik, hogy a szokások meglehetősen maradandó ösvényeket alakítanak ki az agyban, még ha évekig nem is gyakorlunk egy szokást, akkor sem törlődik ki teljesen. Ezen nagyon megdöbbentem. Mégis úrrá lehetünk szokásainkon, de csak akkor, ha olyan szokásokat alakítunk ki helyettük, amelyek erősebbek azoknál, amelyekről le akarunk szokni. Új ösvényeket alakíthatunk ki az agyunkban, ha tudatosan és következetesen más döntéseket hozunk egy adott szituációban, mint korábban. Ha a fiatalok csak annyit megértenének, hogy milyen hamar két lábon járó megszokás csomaggá válnak, valószínűleg jóval több figyelmet fordítanának saját viselkedésükre. És akkor idéz egy színdarabból egy történetet, hogy volt egy férfi, aki minden egyes italozása után fölmentette magát. Ezt az esetet most nem számítom be. Lehet, hogy ő maga nem számítja be, de van egy hely, ahol mindenképpen be lesz számítva. Az ideg sejtjeiben és ideg nyúlványaiban található molekulák számításba veszik, feljegyzik és elraktározzák, majd gyengeségét az első adandó alkalommal felhasználják ellene, amikor a következő kísértés jelentkezik. Vagyis amit teszünk, legyen az bármi, szigorúan tudományos szempontból nézve, kitörölhetetlen nyomot hagy az idegrendszerünkben. Ennek egyaránt megvan a jó és a rossz oldala is. Ahogyan a sok ivászat következményeként alkoholistává válhatunk, ugyanúgy a sok-sok erényes tett szenté avathat bennünket. És én a mai alkalommal erről szeretnék szólni, hogy a rossz szokások milyen módon tudják tönkretenni az életünket. Hogy az éveken, évtizedeken át gyakorolt rossz szokásaink, a hajlamaink, a bűnös kívánságaink, az indulataink,
amelyeken keresztül az agyunk mély idegpályákat képez, tehát kitörölhetetlen nyomot hagynak ezek a döntéseink az agyunkban az éveken keresztül, és ezektől sajnos az önmagunk erejéből képtelenek vagyunk szabadulni. Nos, ezeken keresztül Sátán hogyan tartja fogva az idegrendszerünket, hogyan dönti nyomorba az egész életünket, de nem csak erről szeretnék szólni, mert akkor mi az örömhír, hanem legfőképpen arról, hogy ezekből Jézus Krisztus hogyan képes nekünk szabadulást adni. Kedves gyülekezet, ma két rövid példázatot szeretnék kiemelni a Szentírásból, összekötve az előbb felolvasott gondolataimmal, és ezen a két példázaton keresztül szeretném bemutatni számotokra, hogy a rossz szokásainkból Jézus Krisztus hogyan tud szabadulást adni. Ebben a két példázatban én is önmagamra ismertem, önmagunkra tudunk ismerni, hogy a bukásainknak, a vereségeinknek, a nyomorúságainknak, a megkötözöttségeinknek mi az oka. Néhány évvel ezelőtt hallottam Arthur Schopenhauertől egy megdöbbentő idézetet. Ez az idézet így szól, így foglalta össze az életet, hogy az emberi életünk olyan, mint egy inga. Azt mondja, az egyik oldalon az unalom, a másik oldalon a szenvedés áll. Középen található a boldogság, de ott az inga mindig könyörtelenül átlendül. Soha nem áll meg. Vagy az unalom, vagy a szenvedés, sajnos az osztály részünk, az életben, az esetek többségében, vagy az unalmat, vagy pedig a szenvedést tapasztaljuk meg, de nagyon kevesen vannak ebben az életben, akik igazán el tudják mondani, hogy a maga mélységében megtapasztalták a boldogság fogalmát. Kedves testvérek, most szeretnék egy költői kérdést idézni hozzátok, feltenni. Arra kérném most a gyerekeket, hogy ők ne válaszoljanak. Most ezt a kérdést elsősorban a felnőttekhez szeretném intézni. Tegye fel a kezét az itt jelenlévők közül az, akinek ebben az életben nincsenek gyenge pontjai. Nincs ilyen? Hát őszintén mondva körülbelül erre számítottam. Nagyon csodálkoztam volna, hogyha valaki feltette volna a kezét, mert akkor megkérdeztem volna, hogy hogy csinálja. Sajnos azt a megállapítást kell tenni, hogyha a saját életünkbe beletekintünk, hogy minden nyomorúságunknak a legfőbb oka az, hogy tele vagyunk gyenge pontokkal, na de ezt a Biblia is megfogalmazza. Tudnék Pál apostol sok-sok ezer évvel ezelőtt, hát 2000 évvel ezelőtt, amikor megírta a Titushoz írt levelét, akkor ezt így fogalmazta meg, hogy megvan fertőzve mind az elménk és mind a lelkiismeretünk. És ez rendkívüli módon visszahat a magánéletünkre, és ebben az a legmegdöbbentőbb dolog, hogy Sátán ezzel tökéletesen tisztában van, hogy az évek során milyen rossz szokásokat alakítottunk ki az életünkben, és Sátán mit csinál velünk? Elhiteti azt a megdöbbentő hazugságát, mert emberölő volt kezdettől fogva, hogy a gyenge pontjaink hozzá tartoznak a mindennapi életünkhöz. Azt mondja Sátán, hogy az indulataid ellen, a vágyaid ellen, a kívánságaid ellen, a sértődékenységed ellen, a falánkságod ellen, a lustaságod ellen ne tegyél semmit, mert ezek ember hozzátartoznak a mindennapi életedhez, úgyis néhány rövid évet élsz ezen a földön. Sátánnak a legnagyobb hazugság, hogy ember egyszer élsz, nem többször. Hát akkor ne törődj ezekkel a dolgokkal, éld ki az életedet, ne foglalkozz ezzel. És tudjátok, mi a legmegdöbbentőbb dolog? Hogy a Biblia azt jegyzi fel, hogy mi is el is hittük, az esetek többségében Sátánnak el is hisszük ezt a hazugságát, hogy ne törődjünk a gyenge pontjainkkal, ne vegyük fel ellenük a küzdelmet. János evangélista a 3. fejezetének a 19. versében azt fogalmazza meg, hogy hogy gondolkodunk. Azt mondja, hogy az emberek inkább szeretik a sötétséget, mint a világosságot. Ez a fő gondolkodásunk, hogy inkább a sötétséget szeretjük, mint a világosságot, és elhittük Sátánnak sajnos ezt a hazugságát, de ennek mi a következménye? Tudni, valamire rájöttem az én kis életem során, néhány évvel ezelőtt, hogy minden döntésemnek van következménye.
És nem akarom most már becsapni magam. Minden döntésemnek, amit ebben az életben meghozok, jó vagy rossz következményei vannak, és ennek is van egy következménye, ha úgy gondolkodunk, hogy nem akarjuk felvenni a gyenge pontjaink ellen a küzdelmet, tudni ennek az a következménye, amit említettem nektek, de szerintem ezt az egész életünk során tapasztaljuk, hogy a szenvedés és az unalom az osztályrészünk, és ezek a rossz szokások, amelyeket kialakítottunk az életünk során, ezek irányítanak bennünket. Bölcs Salamonnal szeretném tovább folytatni, aki a Prédikátor könyvében azt írta meg, hogy nincs semmi új dolog a nap alatt. Tudni, ez amitől mi szenvedünk, ettől szenvedtek már jó néhány évszázaddal ezelőtt is az emberek, Jézus Krisztus idejében is szenvedtek a rossz szokásoktól az emberek, akkor is az emberek rendkívül nagy megkötözöttségben élték az életüket, ami tönkretette a magánéletüket, és nem is tudtak ebből szabadulni. Na erről szól ez a két példázat, amit egy kicsit bővebben vezettem be nektek, két rövid példázat, egyik kapcsolódik szorosan a másikhoz, az erős fegyveres, és a kisepelt ház példázata. Ugye mindannyian ismerjük ezeket a példázatokat, de rögtön hagyd mondjam el, hogy Jézus Krisztus ezt a példázatát milyen körülmények között mondta el, egy kis kortörténetet hagyd mondjak ezzel kapcsolatosan. Azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy amikor Jézus eljött ide a földünkre, akkor ő mindenkit meggyógyított. Mindenki ezt szeretettel odament, szerte járt és jót tett mindenkivel, mondja a Szentírás, és egy olyan ember gyógyított meg, amit még kimondani is rossz, milyen betegségben szenvedett. Azt mondja az írás, hogy ez az ember mentálisan nagyon beteg volt, tehát így mondja az írás, hogy megszállott volt, vak és néma is volt egyben. Na most gondoljátok, ez milyen betegség. Tehát súlyos mentális problémái voltak, nem látott és nem is beszélt. Nyilván egy sátán általi megkötözöttségben szenvedett, de Jézus odament, és a mennyei atya ereje által meggyógyította. Tehát nekünk egy olyan Istenünk van, akinek van hatalma itt a 21. század elején is segíteni rajtunk. Ez egy hatalmas örömhír a Szentírásban. Csakhogy a körülötte lévő emberek, a farizeusok ennek egyáltalán nem örültek, hogy Jézus gyógyított. És hogy Jézus meggyógyította ezt az embert, mert azt olvashatjuk, hogy elkezdték Jézust vádolni. És azt mondták neki, hogy az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket, és Jézus Krisztust sátán szállta meg. És ezért rendkívüli módon elkezdték Jézust gyűlölni. És Jézus hogy válaszolt erre a vádra? Ezzel a két példázattal. Ezt a két példázatot megtalálhatjuk Lukács evangélium a 11. fejezetében, Máté evangélium a 12. fejezetében, és utalást tesz erre Péter apostol második levele második fejezetének a 20. versétől egészen a 22. versig. Ezt fogom idézni a mai alkalommal. Én Lukács evangélistát választottam, tehát akinél van szentíráshoz, nyissa meg Lukács evangélium a 11. fejezeténél, és a 21. verstől szeretném felolvasni a 23. versig, ez az erős fegyveres példázata, ami választ fog adni nekünk megkötözöttségeinknek a miértjére. Tehát Lukács evangélium a 11. fejezetében a 21. verstől olvasom. Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amije van, békességben van. De mikor a nálánál erősebb reájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyben bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem takar, tékozol. Sokáig nem értettem ezt a példázatot, hosszú évekig nem értettem ezt a példázatot. Aztán akkor kezdtem én ezzel a példázattal foglalkozni, amikor egy nyári tábor alkalmával tavaly felkértek erre. Hát egy kicsit meg is ijedtem, de úgy öröm is volt a szívemben, na, végre megtanulok egy újabb dolgot a Szentírásból. Szóval nagyon hálás voltam, hogy én ezt a tábor alkalmával én mondhattam el, mert nagyon sokat jelentett ennek a példázatnak a megértése. Tehát Jézus arról beszél, hogy van egy erős fegyveres, aki őrzi az ő palotáját. De ki ez az erős fegyveres? Tudni, amikor Jézus elmondott egy példázatot, akkor mindig azért mondta el, mert a természetből vett képekkel szeretett volna illusztrálni valamit. Abban az időben az emberek, akik jólétben élték az életüket, felbéreltek fegyvereseket. Ezeknek a fegyvereseknek az volt a feladata, hogy beálljanak az ajtóba, a lakás ajtajába, és senkit nem engedhettek ki, és nem engedhettek be, csak az erős fegyveresnek a tudtával.
És Jézus ezt használja fel, hogy van egy erős fegyveres, akinek palotája van, és ezt az erős palotát ő rendkívüli módon védelmezi. Testvéreim, szeretném föltenni a kérdést, hogy ebben a példázatban ki az erős fegyveres, akinek palotája van, és a palota bejáratát rendkívüli módon őrzi, hogy ebből a palotából ne jöhessenek ki az emberek. Kérlek, válaszoljatok, ki ez az erős fegyveres? Maga Sátán. Ugye ezt így fogalmazza meg János evangélium a 14. fejezetének a 30. verse, hogy e világ fejedelme Sátán, és a palota pedig a mi világunk. A palota, ami földünk, a palota, ami országunk, és Sátán gondosan őrzi ezt a palotát, ahol élünk, hogy csak azok a dolgok történjenek meg, amit ő akar, és az erős fegyveres olyan dolgokra akar rávenni bennünket, rá akarja venni a palota lakóit, hogy csak azt tehetik, amit ő enged meg. De nem úgy őrzi a palota bejáratát, hogy kedves emberek, én vagyok a Sátán, és csináljatok azt, amit én mondok, mert nyilván nem tennénk meg. Maga Pál apostol ezt így fogalmazza meg a korintusi második levélben, hogy világosság angyalaként jelenik meg, és becsap bennünket. És tudjátok, hogy milyen dolgokat mond ez az erős fegyveres a palota lakóinak? Elhiteti a palota lakóival, hogy ne akarjanak szabadulni ebből a palotából, mert itt nagyon jó dolguk van. Az erős fegyveres elhiteti a palota lakóival, hogy ez a mi otthonunk, és ne akarjunk máshova vágyakozni. Elhiteti velünk, hogy itt mindenki azt csinál, amit akar, erkölcsileg senki semmiben nincs korlátozva, és azt mondja, hogy bármit teszel ember, és bármilyen szokásokat alakítasz ki ebben a palotában, nem lesz következménye a te életedre. Azt mondja a palota lakóinak, becsapja őket, hogy ember, nem kell határt szabni a vágyaidnak. Nem kell határt szabni a szenvedélyeidnek. Mint említettem, azt mondja, hogy egyszer élsz, akkor éld ki magad, sőt azt mondja, én segítek is ebben, hogy éld ki magad ebben a palotában. Külön tanácsot ad a palota lakóinak, hogy hogyan kell minél jobban belemerülni az élet dolgaiba. Külön tanácsot ad a palota lakóinak, hogyan kell ebben a világban önzőnek lenni. Hogyan kell ebben a világban indulatosnak lenni? Hogyan kell haragtartónak lenni? Arra tanítja a palota lakóit, hogy a megbocsátás gyengeség. Azt mondja a palota lakóinak, hogy ember, csak magaddal törődj. Külön kiképzést ad az apukáknak, meg az anyukáknak. Azt mondja, hogy hanyagold el a gyermeknevelést. A gyerekeiteket bízzátok rám, majd én nevelem őket. Azt mondja az erős fegyveres a palota lakóinak, ember, csak a tárgyaktól várd a boldogságot. És elhiteti velünk, hogy a tárgyak nekünk boldogságot fognak adni. Azt mondja, hogy amit megkívánsz, azt azonnal vedd el, és ne gondolkodj, hogy ennek mi lesz a következménye, úgyis egyszer élsz. Talán olyan megdöbbentő dolog, kedves gyülekezet, hogy ebben a palotában lehet vallásosnak is lenni. Nem tiltja a vallásosságot. Azt mondja, gyakorold a vallásosságod, csak a szokásaidban és a hagyományaidban bízzál. De Istenben ne. Gyengeségnek tartja, ha valaki azt mondja, hogy ő Jézus Krisztusban bízik. Sőt, ebben a palotában mindenki dolgozik. János evangélium a 8. fejezetének 32. verse azt mondja, hogy mindenki szolgálja a bűnt. Testvérem, szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek a palota lakói, vagyis mi, mondjuk most már ki, miért nem vesszük észre, hogy ez hazugság, és nem ez az élet? Miért mondja Sátán, hogy ez az élet, amit én adok nektek, és miért nem vesszük észre, hogy ez nem élet? Erre egy időszámításunk előtti 8. században élő próféta szavaival engedjétek meg, hagy válaszoljak. Ézsaiás könyve 29. fejezetének a 9. versében azt mondja az írás, hogy az emberek részegek, de nem a bortól. Tántorognak, de nem a részegítő italtól. Mitől? A hamis eszméktől. Sátán tökéletesen lerészegített bennünket. És ezért nem vesszük észre, hogy nem ez az élet, amit ő ad. 1990-ben Rezinger János testvérünk, emlékszem, nagy előszeretettel egy könyvet ajánlott. Éveken keresztül megtette. Sokáig az egyik kedvenc könyvem volt, ennek a könyvnek az a cím, hogy a világ útvesztője és a szív paradicsoma, és ebben a 17. századi szerző Johannén Comenius ezt fogalmazza meg, hogy van egy vándor,
Ez a vándor a következőt teszi, szeretne elmenni a világba, és szeretne mindent megismerni a világból, ami van. Azt mondja, hogy ki szeretne próbálni mindent, ami ebben a világban van, de mellé keveredik valahogy egy fürge láb nevezetű személy. És ez a személy erre a vándorra rátesz egy szemüveget, hogy ez a vándor ne lásson tisztán, ne tudjon különbséget tenni jó és rossz dolgok között. Hát hogy olvassam fel, mit mond a szerző a 18. versben, 18. oldalon? Ekkor másik kísérőm a másik oldalamon szólalt meg. Neked ajándékozom egy szemüveget, rajta át nézed majd a világot. És óromra helyezett egy szemüveget, melyel azon nyomban másként láttam mindent. Az volt ugyanis a varázs ereje, amit később sokszor tapasztaltam, hogy aki rajta át nézte a dolgokat, a távol lévőt közelinek, a közel lévőt távolinak, a kicsit nagynak, a nagyot kicsinek, az idétlen szépnek, a szépet idétlennek, a feketét fehérnek, a fehéret feketének látta. És megértettem, hogy nem helytelenül nevezi magát bódulatnak, aki ilyen szemüveget tud készíteni, és az emberek tekintete elé illeszteni. Mit mond Koméniusz? Mit csinál velünk Sátán? Hoztam magammal valamit, ne vegyétek rossz néven, csak szeretnék elmélyíteni valamit. Kezemben van egy szemüveg. Jelképesen mit csinál velünk Sátán? Jelképesen ránk teszi ezt a szemüveget. Ez a bódulat szemüvege. Ránk teszi. Ránk adja, és én ezzel már most nem látok tisztán. Nem tudok különbséget tenni fehér és fekete között, mert minden nagyon sötéten látok. Sátán mit csinál velünk? Ránk teszi jelképesen ezt a szemüveget, és ennek a szemüvegnek az a célja, hogy ne lássunk tisztán, ne tudjunk különbséget tenni jó és rossz dolgok között. Sátán azt akarja, hogy a bódulat szemüvegén keresztül lássuk a világot, és ne akarjunk menekülni a rossz szokásainkból, ne akarjunk menekülni a megkötözöttségeinkből. Pascal is már ezt felismerte a 17. században. A Gondolatok című könyve 184. töredékében azt mondja Pascal, nyugodtan rohanunk a szakadékba, ha valamivel el tudjuk azt takarni a szemünk elől. Testvérem, így van? Ha vannak rossz szokásaink, és ebből nem akarunk menekülni, mit csinálunk? Rohanunk a szakadékba, de nem vesszük észre, hogy ott a szakadék. Miért? Mert jelképesen rajtunk van a bódulatnak a szemüvege. De Jézus hogy folytatja ezt a példázatot? A 11. fejezetnek a 22. versét szeretném felolvasni. Megdöbbentően most vált a példázat, de mikor a nálánál erősebb reájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyben bízott, és amit tőle zsákmányol elosztja. Azt mondja itt Krisztus, hogy volt valaki a mennyben, aki már nem tudta tovább nézni a vergődésünket. Volt valaki a mennyben, akinek fájt ez a vergődés, aki látta, hogy rajtunk van a bódulatnak a szemüvege, látta, hogy tönkre tesszük az életünket, látja, hogy nem éljük az életünket, hogy nincs magánéletünk, nincs közösségi életünk, az egész életünk a szenvedések sorozatából áll, mert rajtunk van a bódulat szemüvege. És Jézus eljött a mennyből, és azt mondta, hogy a nálánál erősebb fegyveres legyőzte. Ki ez a nálánál erősebb fegyveres? Maga Jézus Krisztus eljött, hogy segítségünkre legyen, mert látta, hogy szenvedünk. Jézus nem úgy jött el ide a világba, hogy a hatalmát használta, hanem hogy akar bennünket megszabadítani a rossz szokásainkból? Az ő szeretete által. Jézus azért jött el a földünkre 2000 évvel ezelőtt, látta a nyomorúságunkat, és valamit szeretne velünk nagyon tudatosítani. Hogy ahhoz, hogy levegyük ezt a szemüveget, a rossz szokásainkat letegyük, önmagunk ereje által nem tudjuk megtenni. Nem tudjuk megtenni. A becsapás áldozata vagyunk, és a megszokás miatt nem tudjuk levenni a szemüvegeinket magunkról. Ellen White ezt így fogalmazta meg a bizonságtételek második kötetében, magunktól nincs erőnk, hogy kitörjünk Sátán bűvköréből. Milyen félelmetes ez a gondolat. Nincs erőnk, hogy kitörjünk nem akárhonnan, bűvkörből. Tehát a hazugságból, amiből becsap bennünket, nem tudunk kitörni ebből. Egy mondatot megint csak hagy olvassak ebből a könyvből a 39. oldalról, ami nagyon megdöbbentett. Úgy tűnik, hogy a szokások meglehetősen maradandó ösvényeket alakítanak ki az agyban. Nem tudjuk kitörölni magunktól. Ha egy szokást elkezdtünk gyakorolni, nincs olyan, hogy szeptember 1-től majd új életet kezdek. Nincs olyan, hogy január 1-től majd új életet kezdek. Egy külső segítségre van szükségünk. De valaki ezt a külső segítséget valahogy
tudatosan, de érzelmi alapon is szeretné elmélyíteni bennünk. Engedjétek meg, hogy hagyd mondjak el egy történetet. Bár a történeteimmel néha kiszoktam kapni, ma azt szokták mondani, hogy mindig jövök ezekkel a történetekkel, de ezeket csak azért szeretném elmesélni nektek ezt, mert nekem is nagyon sokat jelent. És akiknek elmeséltem, azt mondták, hogy mélyebben megértették Krisztus áldozatát.

kis ruha volt rajta, senki be se fogadta, és hogy megszülje ezt a kisbabát, egy híd alá volt kénytelenbe húzódni. Mikor megszülte a kisfiút, akkor az a tragédia történt, hogy ő közben meghalt. A kisgyerek ott volt, még utoljára bepólyázta, a kis levet magáról mindent, hogy a kisgyereket be tudja pólyázni. De a kisgyerek nagyon elkezdett sírni, és én hiszem, hogy nincsenek az életben véletlenek, mert ez egy igaz történet. Arra jött egy lelkész, nem tudom, hogy milyen lelkész volt. Meghallotta, azonnal odament, látta, hogy nagyon nagy a baj, a kisgyereken segíteni kell. Azonnal elvitte egy helyre, és azt mondta, hogy az anyuka ott van halott. És akkor azt mondták neki, hogy miért nem te neveled fel ezt a kisfiút. Hát mondta végül is, nagyon szívesen, miért ne? Ha én találtam meg, miért ne? Teltek, múltak az évek, kisfiú 12 éves lett. Karácsonyi nap volt, és azt mondta, hogy most szeretném elmesélni neked születésed történetét. Nézd, úgy születtél meg, hogy nem mi vagyunk a te szüleid, mi a nevelő szüleid vagyunk. Volt egy anyukád, aki szülés közben meghalt. Kisgyereknek elmesélte, kisgyerek bement a szobájába, és nagyon eleven gyerek volt, és egyszer csak azt hallotta a nevelőapuk, hogy túl nagy csend van a szobába. Mi történt ezzel a gyerekkel? Fölment, és látta, hogy a gyerek nyitva van az ablak, gyerek kimászott az ablakon. És látta, hogy a hóban ilyen kis lépteket látott. És utána ment. És amikor szerintetek a kisfiú hova ment? Ment a híd alá. És amikor odament, és azt mondta neki, hogy hogy tehettél ilyet? Hogy tehettél ilyet, hogy kimászol az ablakon, és meg is fagyhattál volna? Tudjátok, mit mondott a kisfiú? Reszketett a hidegtől. Én csak át akartam érezni azt, amit anyukám átérzett, amikor megszült. Tudjátok, ezt a történetet miért meséltem el nektek? Mert a Bibliában van valami ezzel kapcsolatosan leírva. Ézsaiás 63:9. Ő azért jött el a földünkre, hogy minden szenvedésünket ő is szenvedje. Ezért jött el Krisztus. Hogy akarja kialakítani Jézus Krisztus, hogy akarjunk ezektől a szokásoktól menekülni, hogy neki fájdalmat okozunk ezzel. Hogy minden szenvedésünket ő is szenvedi. Így akarja Krisztus ezt elérni. Tavaly nyáron is hallottam egy történetet, és ezt is szeretném megosztani veletek, hogy kicsit még jobban ez mélyüljön bennünk. Ezt már Kobi Alka testvérünk mesélte el. Ez is nagyon-nagyon-nagyon megérintett. 1994-ben Ruandában polgárháború volt, és bizonyára hallottatok arról, hogy 94 áprilistól júniusig 800 ezer embert gyilkoltak le. De tudjátok-e, hogy ebből 60 ezer adventista hittestvérünk volt? 60 ezer adventista hittestvérünket legyilkoltak Ruandába. És volt egy Puár nevezetű falu, ahol 5 ezer adventista volt. Beterelték egy ilyen óriási lukba őket, nem tudom minek nevezni, és mondták, hogy most mivel tuszik vagytok, le fogunk titeket gyilkolni. Testvéreink közül valaki azt mondta, hogy csak 10 percet adjatok nekünk, 10 percet az életből. Mivel a gyilkosok is azt mondták magukról, hogy vallásosak, azt mondták, jó, kaptok 10 percet. 10 perc volt az életükből, a földi életükből 10 perc. Tudjátok mi 10 perc? Semmi 10 perc. Testvéreink a 10 perc alatt nem jaj veszékeltek. Testvéreink nem mondták azt, hogy hol van ilyenkor az Isten. Nem mondták a testvéreink azt, hogy miért engedte meg ezt Isten. Tudjátok, mit csináltak a 10 perc alatt? Leborultak, és imádkoztak. És azt mondták, Uram, bocsáss meg nekünk minden bűnünket. 10 percünk van, hogy elrendezzünk veled minden. 10 perc! És még valamit megtettek. Uram, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Letelt a 10 perc, és legyilkolták őket. Testvéreim, jelképes értelemben az idők jeleit szemlélve 10 perc van az életünkből. 10 perc. Komolyan vesszük ezt? Jelképesen fogalmazok, 10 perc. De ha lenne nekünk is 10 percünk, ha nekünk is azt mondanák, hogy 10 perc van az életünkből, mit csinálnánk? Mit csinálnánk? Rájönnénk arra, hogy ebben az életben egyetlen egy menekülési útvonalunk van, az Jézus Krisztus? Elfogadnánk ezt végre? Hogy a rossz szokásaink fogva tartanak bennünket, és egyedül Jézus az, aki nekünk segíteni tud? Hogy mondja a 23. vers? Hogy aki velem nincs, ellenem van. Egyszerűen rá kellene jönnünk, hogy a saját erőnkből képtelenek vagyunk szabadulni.
Nem tudunk szabadulni, de van valaki, aki

0: az agyunkban ki tud alakítani új szokásokat az életünkben, hogy az új szokások által le tudjuk győzni a rossz szokásainkat, de csak egy személy, egyetlen egy személy, ez pedig Jézus Krisztus személye. Olyan fájdalmas volt ezzel is szembesülnem, hogy tegnap a szüleim megkértek arra, hogy vigyem el őket egy bizonyos helyre. És majdnem közlekedési baleset volt, nem én voltam a hibás, valaki nem adta meg nekem a jobb kezet, majdnem súlyosan összeütköztem. A férfi nem, hogy bocsánatot kért volna, hanem még nekiállt feljebb. Én egy picit, de csak egy picit emelkedett hangvételben azt mondtam, uram, ezt egyébként hogy gondolta? Csak egy picit. Anyukám azt mondta nekem, kisfiam, és ezt te hogy gondoltad? Előtte megkérdezte, hogy szombaton mész a gyülekezetbe. Nem kiabáltam, csak uram, ezt ön hogy gondolta? Nagyon nagy lelkiismeret furdalásom volt. És azon kezdtem el gondolni, mert nagyon fájt. Pedig tényleg nem én voltam a hibás. Azon kezdtem gondolkodni, hogy amikor a rossz szokások ott vannak az életünkben, okoz nekünk ez ugyanolyan lelkiismeret fordulást? Nagyon fájnak nekünk a rossz szokásaink, hogy ezzel fájdalmat okozok az én Istenemnek? Vagy könnyen műen veszem ezeket a szokásokat, és azt mondom, hát ember vagyok, most mit csináljak? Éveken, évtizedeken át gyakorlom ezeket a dolgokat. El tudjuk képzelni, hogy az a valaki azért jött el a földünkre, hogy minden szenvedésünket szenvedje, és a szokásaink által egyszerűen nem akarunk ebből szabadulni? Jön a második példázat, ami szorosan kapcsolódik a 11. fejezet 24. versétől, szeretném a 26. versig olvasni. És ez pedig a következőképpen szól, mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén, és mikor nem talál, ezt mondja, visszatérek az én házamba, honnét kijöttem, és oda menvén kisöpörve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak, és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Mit mond itt Jézus Krisztus? Hogy ha akarjuk, akkor ő mit csinál? Akkor ezekből a rossz szokásainkból egyszerűen megszabadít bennünket. És az a tisztátalan lélek Krisztus által, amely eddig a bódulat fogságába tartott bennünket, mert indulatos voltam, mert sértődékeny voltam, mert falánk voltam, mert odaszóltam az embereknek, mert türelmetlen voltam, ezer szokást tudnék most mondani. Jézus által megszabadít bennünket. Kénytelen távozni az életünkből. A bódulat fogságában tartott lélek nem tud már uralkodni rajtunk. De testvéreim, valamit nagyon-nagyon el kell mélyíteni az életünkben. Az a valaki, aki a fogságban tart bennünket, nem jó szándékból távozik az életünkből. Ő nem akar távozni. Ő nagyon jól érzi magát az életünkben. Azt mondja a Szentírás, hogy azért távozik, mert Jézus által súlyos verességet szenvedett. Tudjátok, milyen jó hallani azt, amikor testvérek felállnak, és tapasztalati óra keretében elmondják, hogy bizonyos rossz szokásaikból hogy szabadultak meg. Ez mindig olyan felemelő hallani. Hány testvér elmondta már, hogy tudod, nagyon-nagyon sokszor a szenvedélyeimnek a fogságában voltam, de már nem, mert valaki megszabadított. Sokan elmondták, testvérek, hogy állandóan ittam, elittam a fizetésem, de már nem. Elmondták, hogy terrorizáltam a családomat, de már nem. Nem szerettem gyülekezetbe járni, mert az emberekre tekintettem, de már nem. Az indulatosság fogja voltam egész életemben, de már nem. Pótcselekvések sorozatában éltem az életem, de már nem. Ha otthon nem az volt, amit én akartam, akkor kitört a harmadik világháború, de már nem. Miért? Miért? Mert volt valaki, aki a nálánál erősebb fegyveres legyőzte, és engedték a testvéreink. Vannak nekünk tapasztalataink, hogy egykoron esetleg milyenek voltunk, és milyenné váltunk Krisztus által. De hogy mondja a 24. vers, és ez tényleg olyan megdöbbentő dolog, a 11. fejezetnek a 24. verse azt mondja, mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül helyeken jár, és nem talál nyugalmat, és vissza akar térni a házba. Ez nagyon félelmetes dolog. Mit mond, hogy a víz? A Szentlélek jelképe többek között a Bibliában, és egy Jézus Krisztussal közösségben lévő ember, akinek nem csak elméleti tudása van a Bibliából, aki nem csak eljön szombatonként a gyülekezetbe, aki nem csak adventistának vallja magát, hanem a hétköznapokban megéli a hitét, akinek a hétköznapokban kapcsolata van Jézus Krisztussal. Testvérem, akkor a tisztátalan léleknek, aki a rossz szokásokat segített kialakítani bennünk, esélye nincs többé. Esélye nincs többé. Ha valaki indulatos volt, soha nem lesz indulatos. Miért? Mert a jó lélek segítségére van. Csak valamire nekünk nagyon kell vigyáznunk. Ha Jézus kiűzte belőlünk a rossz lelket, azt mondja a Biblia, hogy a tisztátalan lélek megy, és sehol nem talál nyugalmat. Ellen Gould White a bizonyságtételek 6. kötetében azt mondja, hogy Sátán minden négyzetcentiméterért küzd. Minden négyzetcentiméterért küzd, amit ő elveszített. Ezt jegyezzük meg. Minden négyzetcentiméterért gyilkos küzdelmet vív Sátán, hogy újból ő uraljon bennünket. Egyszerűen ne csapjuk be magunkat, testvéreim, mert ebben a világban két hatalom küzd értünk. Az egyik a jó szokásokat akarja kialakítani bennünk, és szabadságot akar nekünk adni, a másik pedig romba akarja dönteni az életünket a rossz szokásainkon keresztül. Azt mondja a Szentírás, hogy a tisztátalan lélek nem nyugszik bele a vereségébe. Azt mondja, hogy megy, de nem érzi jól magát. Szerintetek egy tisztátalan léleknek hol van az otthona? Hol van az otthona, ahol jól érzi magát? Ahonnan egykoron kiűzve lett. Ha bennünket elűznének az otthonunkból, hova akarnánk azonnal visszatérni? Nem a saját otthonunkba? A tisztátalan lélek megy, azt mondja a Biblia, víz nélkül való helyeken jár. Ha eddig indulatos voltam, eddig sértődékeny voltam, eddig lusta voltam, alig várja, hogy visszaköltözzön, alig várja, és újból uralkodjon rajtunk. Egyszerűen nem lenne szabad becsapni magunkat, mert nagyon sok testvér azt mondja, hogy jó, végül is ő középen áll. Nem tudom, hallottátok-e. Nem állok az ördög oldalán, mert én mához jó vagyok. De tudod, még nem tudok teljesen az Isten oldalán állni. Középen vagyok. Szerintetek van ilyen? Van ilyen? Én szerintem nincs. Ha nem állunk az Isten oldalán, akkor hol állunk? Olyan fájdalmas kimondani, Sátán oldalán állunk. Hívőként is ott állhatunk Sátán oldalán. Ilyen nincs, hogy középen állok. Hogy ezt ne a saját szavaimmal mondjam el, Ellen Gould White a Jézus élete című könyvének a 267. oldalán a következőt mondja. Ám ha csak alá nem vetjük magunkat Krisztus irányításának, a gonosz fog uralkodni felettünk. Elkerülhetetlenül a világ feletti uralomért vívó két nagy hatalom egyike vagy másika irányít bennünket. Nem szükségszerű, hogy szabad akaratból a sötétség országának szolgálatába álljunk, uralma alá kerüljünk. Csak éppen el kell mulasztanunk a szövetségkötést a világosság országával. Ha nem működünk együtt a mennyei közvetítőkkel, akkor Sátán veszi birtokba a szívet és lakhelyévé teszi. A gonosz elleni egyetlen védekezés az, ha hitáltal Krisztus lakozik a szívünkben. Most figyeljetek erre a mondatra. Ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, sohasem állhatunk ellent a szentségtelen hatásoknak, önszeretetnek, saját vágyaink kielégítésének, a bűnre való kísértésnek. Lemondhatunk számos rossz szokásról, egy időre elhagyhatjuk Sátán társaságát, de ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, ha nem vetjük alá magunkat neki percről percre, verességet fogunk szenvedni, és kények kedvének fog uralkodni rajtunk. Megdöbbentőek ezek a gondolatok? Ha nem vetjük magunkat Isten uralma alá, ő fog uralkodni rajtunk. Ezek olyan félelmetes dolgok, azt mondja a Szentírás, hogy egy megtért emberen nem tud már a rossz szokás uralkodni. Ha felöltöztük az új embert. De mit mond Pál a Római Levél 6. fejezetének 6. versében? És itt ne csapjuk be magunkat, hogy a rossz szokásaink, és ezt mondja a könyv szerzője, ott vannak az agyunkban, nem törli ki az agyunk. Azt mondja Pál apostol, hogy a bűnnek teste csak megerőtelenült. Testvéreim, nem lett kitörölve, meg van erőtelenülve. Tehát ha eddig indulatos voltam, és már nem, akkor nehogy azt gondoljak, hogy soha többé nem leszek indulatos. Csak egy picit leveszem a tekintetemet Krisztusról, vagy bármilyen rossz szokás uralkodik rajtam, csak egy picit leveszem a tekintetemet, azonnal vissza fog jönni. Ha egyszerűen nem vagyunk azzal tisztában, hogy micsoda ellenség lakozunk bennünk, vereséget fogunk szenvedni. ha megszűnik a rohanó hétköznapokban az Istennel való kapcsolatom, és csak azért imádkozom, hogy a lelkiismeretemet megnyugtassam, verességet fogok szenvedni. Ha nem hagyok időt arra, hogy az Isten a gondolatvilágomon keresztül tanácsoljon bennünket, verességet fogok szenvedni. Ha az imádság csak néhány elrebegett mondat lesz, verességet fogok szenvedni. Ha az Istennel való kapcsolatom a távoli rokonság szintjére korlátozódik, verességet fogok szenvedni. Akkor a házam, azt mondja a Biblia, kívülről milyen lesz? Kimeszelt lesz, fel lesz ékesítve, szép lesz, de milyen lesz a belső emberem? Megromlott. És Sátán abban a pillanatban jön, és a rossz szokásokat ismételten kialakítja bennünk, és a rossz szokásainkra fog építeni, tudnik nagyon ismeri a gyenge pontjainkat, és a legkisebb kísértéssel szemben azonnal elbukunk. És elkezd majd játszani velünk egy macska-egér küzdelmet. Ott leszünk neki tehetetlenül kiszolgáltatva. És mit mond Lukás 11:26? Hogy ennek az embernek az állapota gonoszabb lesz, rosszabb lesz, mint amikor ezt elkezdte. Tudjátok, én azon gondolkodtam, hogy mit csinál velünk Sátán. Egyszer látta, hogy vereséget szenvedett. Most még egyszer nem azon az úton fog támadni. Azt mondja a Szentírás, és Péter is azt mondja, hogy 7 másik lelket vesz magához, és hogy mondja? Nálánál sokkal gonoszabbakat. És miért vesz magánál gonoszabb lelkeket Sátán? Mert még egyszer nem akarja elveszíteni a küzdelmet. Soha többé nem akarja elveszíteni a küzdelmet. Azt akarja, hogy a rossz szokásaink még egyszer végérvényesen ott legyenek bennünk, és ne tudjunk ebből szabadulni. Isten tiszteletünk zárásaként szeretnék elmondani megint egy történetet. Ez egy kitaláció szerintem, de nagyon tanulságos. Volt egy ember, aki el akart adni a házát egy bizonyos pénzért. Senki nem akarta megvenni. Túl soknak találták. De egyszer jött valaki, és nagyon-nagyon-nagyon könyörgött, hogy adja el neki, és megegyeztek egy bizonyos pénzben az eredeti árnak a felében. De ez az ember, a tulajdonos azt mondta, jó, eladom fél árért a házamat, de ragaszkodok valamihez. A ház oldalába beverekedt szeget. Hát mondta az ember, biztos ennek elment az esze, hát hagy verje a szeget, hát nem számít. Beverte a szeget és elment. Sok-sok év múlva jött vissza, hogy ezt a házat szeretné visszavásárolni. Mondta az ember, nagyon jól érezzük magunkat ebbe a házba, nem eladó. Emlékszel, hogy az a szeg az enyém? Persze, azt csinálsz fel, amit akarsz. Jó? Fogott egy rothadó kutyatetemet, és ráakasztotta arra a szegre. A házban egy idő után a lakhatás az egyszerűen képtelenség volt. Kimenekültek abból a házból. Testvérem, csak egy szeget meghagyunk Sátánnak. Csak egy szeget. Nem többet, csak egy kis szeget. Már nem vagyok sértőtékeny, de indulatos vagyok. Már nem vagyok indulatos, de még mindig lusta vagyok. És sorolhatnám, csak egy szeget, egyetlen egy szeget, egy pici szeget. Sátán jön, és tudjátok, mit csinál? Ráakasztja jelképesen az életünkre a hulladékát, és az életünk végérvényesen tönkre van téve. Egyszerűen ne hagyjunk semmilyen szeget ott. Könyvszerzőjének a 42. oldaláról a befejező gondolat ennek a fejezetnek így szól, hogy mit kell akkor nekünk csinálni, amikor már kialakítunk szokásokat, de a szeg azért néha ott van és bukunk. Nem kell elkeseredni, mert van valaki, aki segít. Előfordulhat, hogy az új idegpályák kiépítésének folyamata során visszacsúszunk, és ismét a korábbi ösvényen találjuk magunkat. Lehet, hogy már magunk is megtapasztaltuk ezt a jelenséget. Lehet, hogy már hónapok óta új életet éltünk, majd egyszer csak észrevesztük, hogy visszakerültünk a régi kerékvágásba, kicsúszott a kezünkből az irányítás. Megint a régi ördög suttog a fülünkben. Na tessék, nem értél el semmit. Semmin nem sikerült változtatnod. Pontosan ugyanolyan maradtál. Ilyen hívő vagy. Soha nem szabad rá hallgatnunk, mert a győzelmeinket, az új ösvényeket bezzeg eszében sem jut felemlegetni. Nem beszél azokról a fizikai és kémiai változásokról, amelyek az ösvények kialakítása következtében mentek végbe az idegrendszerünkben. Minden siker, amit a megfelelő ösvényen elérünk, egyel kevesebb bukást is jelent a másik úton. Minél erősebb választ sikerül kialakítanunk a helyes pályán, a jóra való törekvésben, annál kisebb lesz az esélye, hogy a régi ösvényre visszavigyen bennünket. A jó szokások kialakítása, amit itt kialakítunk, ha ezek megvannak, akkor kevesebb lesz az esély, hogy visszaessünk a régi kerékvágásunkban. És azt láthatjuk, hogy ebben a példázatban benne van az emberi életünknek a bukása, és tulajdonképpen ez a példázat így záródik a 27. versben. Nagyon érdekes, hogy Jézus ezt lezárja. Lőn pedig, mikor ezeket mondta, felemelte szavát egy asszony a sokaság közül, és mondta neki: boldog mi, amely téged hordozott, és az emlők, amelyeket szoptál. Ő pedig mondta: sőt, inkább boldog, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azokat. Mit mond itt Jézus Krisztus, hogy ki a boldog? Testvéreim, nem azok, akik elméletben ismerik a Bibliát. Nem ezek a boldogok. Meg nem azok a boldogok, akik elméletben tartoznak valahová. Nem ezek a boldogok. Ezek Sátánnak a kénye kedve szerint ott van az ördög az életükben. Azok a boldogok, akik el tudják már mondani az életükben, hogy élek többé nem én, hanem a jó szokásaim által él már bennem Jézus Krisztus. Azok a boldogok, akik tapasztalatból el tudják mondani, hogy már ott van Krisztus az életemben, és a rossz szokásaim, amelyek eddig uralkodtak rajtam, ezek már nem uralkodnak, mert jó szokásokat erre az idegpályára ráépítettem Jézus Krisztus által. Koméniusszal kezdtem, mikor a vándor megy, és azt mondja, összeszinte a vándor így magába roskad, és azt mondja, sehol nem találtam boldogságot. Rajtam volt ez a bódulat, szemüveg, ez csak becsapott engem. Nincs az életben boldogság. Az életben csak csüggedés, meg törtetés van. Kötelességszerű, hogy a rossz szokások uralkodjanak az én életembe. De a vándor, amikor már minden kipróbált, akkor egy valaki még ott van az életében, egy út még ott van. És ez így szól, megy, és a vándor egyszer csak meglát valakit. Felcsillan a szeme, és ez a valaki megszólítja őt. Hol voltál, fiam? Hol voltál oly sokáig? Merre jártál? Mit kerestél ebben a világban, boldogságot? Hol kellett volna keresned, ha nem az Úrban? És az Urat hol, ha nem az ő templomában? És az élő Istennek mely templomát, ha nem azt az élő templomot, amelyet ő maga készített magának, a te tulajdon szívedet? Néztem, fiam, hogyan tévelyeksz, de nem akartam már tovább nézni. Elvezettelek magamhoz, bevezetvén téged te magadba, mert itt választottam magamnak palotát lakhelyül, ha akarsz, itt lakhatsz velem, de akkor megtalálod mindazt, amit a világban hiába kerestél, a békét, a boldogságot, a dicsőséget és mindeneknek bőségét. Ígérem, fiam, nem fogsz csalatkozni ott, kint a világba, ha megtalálsz engem. Kedves testvéreim, ezzel szeretném zárni az Isten tiszteletünket. Jézus 2000 évvel ezelőtt azért mondta el ezt a két példázatot, hogy a rossz szokásaink tönkretesznek bennünket, de van egy erős fegyveres, aki, ha akarjuk, kisöpri a mi házunkat, új szokásokat alakít ki a mi életünkben, és akkor nem csüggedés, törtetés lesz a mi életünk osztályrésze, hanem boldogság Jézus Krisztusban. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Amen. Kegyelmes mennyei atyánk, köszönjük szépen, hogy megszólíthatunk Jézus Krisztus nevében. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, hogy azt az örömüzenetet küldted ma számunkra, hogy nem szükségszerű, hogy az éveken, évtizedeken át kialakított rossz szokásaink, amelyek a tapasztalataink alapján nyomorba döntik, és nyomorba döntötték az életünket, még tovább uralkodjanak rajtunk. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, hogy a te erőd által, a te jóvoltodért új gyógyító szokásokat tudunk kialakítani az idegrendszerünkben, amelyek felszabadítanak bennünket erre az életre és a veled való kapcsolatra. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, ezt a csodálatos örömhírt, hogy van egy erős fegyveres a mennyben, aki legyőzi Sátánt a mi életünkben, ha mi őt beengedjük, és kialakítja bennünk azokat a gyógyító szokásokat, amelyeken keresztül tudunk majd szeretni, tudunk majd hívő életet élni, és olyan emberekhez is tudunk viszonyulni, akikkel korábban rossz viszonyunk volt. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy a beidegződéseinket le tudjuk győzni Jézus Krisztus által. De azt is, mennyei atyánk, köszönjük, hogy felhívtad a mi figyelmünket, hogy bennünk egy óriási ellenség rejlik, és a bűnnek teste nem tűnt el, csak megerőtelenült bennünk, és hogyha mi egy pillanatra is levesszük a tekintetünket te rólad, akkor az agyunk, amelyek megjegyezte a rossz szokásainkat, ismételten előtérbe hozza, és a legelső kísértéssel szemben azonnal el fogunk bukni. És az a tisztátalan lélek, akit Jézus Krisztus kiűzött a mi életünkből, azonnal visszaköltözik és tönkretesz bennünket. Segíts, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztus áldozata legyen az az alap, amit ő megtett, és amiért ő azért jött el ide a földünkre, hogy minden szenvedésünket ő is szenvedjen, hogy ez legyen az alap, hogyha rossz szokásokat továbbra is gyakoroljuk az életünkben, akkor tudatosuljon bennünk, hogy semmibe vesszük ezt az áldozatot, és napról napra és óráról órára megbántjuk Jézus Krisztus személyét. Segíts, mennyei atyánk, hogy ez ott legyen a mi életünkben, és segíts, hogy egyetlen egy szeget ne hagyunk ott sátánnak, amire jelképesen rá tudja akasztani a hulladékát, hogy visszatérjen más hét nálánál gonoszabb lélekkel, és végérvényesen fogságba tartani. Tartson bennünket. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy Jézus a példázat végén elmondta, hogy az a boldog ember, aki a hétköznapokban Jézus Krisztussal együtt él, akinek Jézus Krisztus a legfontosabb és a leghűségesebb barátja és társa, és Jézus akkor segít, hogy fel tudjunk állni az elbukásainkból, a vereségeinkből, és tényleg megtapasztaljuk, mit jelent a hétköznapokban hívő győzelmes életet élni. Köszönjük, mennyei atyánk, és hogyha a világban még mindig kóborlunk, még mindig nem találjuk a helyünket, de már vannak tapasztalataink, hogy milyen verességeket és milyen fájdalmakat szereztünk, akkor segíts nekünk, hogy Koméniusz jó vándorához híven mi is megtaláljuk Jézus Krisztust, és nálánál találjuk meg az igazi boldogságot és békességet. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy adtad nekünk ezt az órát, és legyél velünk a nap hátralévő részében is Jézus áldozatáért. Amen. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Sok szeretetek, köszöntök mindenkit, elsősorban is kis gyerekeket is, mert ha hozzájuk is szeretnénk szólni, hol vagytok mindannyiatok, akkor gyertek előbb, ha ki tudnának. Hagyj kérdezem tőletek, gyerekek, hogy kívántok-e már valamit, akartatok-e egyszer már valamit, és a kértetek akár a szüleitektől, és megkaptatok. Volt-e már ilyen? Volt már ilyen, hogy kértetek valamit? Akár egy játékot? Ugye? És volt olyan esetleg, hogy kértetek valamit, és imádkozzatok érte? Igen? Például? Ó, de csodálatos. A unokatestvér gyógyul meg, az nagyon gyönyörű kérés. És meggyógyult?
1: Azt még nem tudom.
0: Azt meg nem tudod. Aha. Nagyon jó. És a gyerekek, amikor imádkoztatok, hány percig imádkoztatok? Szeretnénk tudni, még ahogy felnőttöktől is megkérdezni, ki az, aki már egy percig tudott imádkozni? Emelj a kezét. És ki volt az, aki már 5 percig tudott imádkozni? Gyerekek, szeretnék látni, nem volt még? 5 percig nem volt már a gyereknél. Hát a Rubennel, ugye? Ki volt már, aki imádkozott 10 percig? És fél óráig? 1 óra hosszán, megállás nélkül? És egész nap. Csak Dávid csinálta. De volt egy Bibliában meg valaki más, aki csinálta. Reggeltől naplementéig. Arról az emberről szeretünk beszélni. Ki volt az?
1: József.
0: József. Általában ugye nem írja erről a Józsefről.
1: Mózes?
0: Igen, Mózes. És kérdezzetek el, Mózes reggeltől naplementéig imádkozott. És ki tudja, hogyan imádkozott? Fekve ott az ágyában?
1: Térdelve.
0: Biztos? Mikor... Hát, ki tudja meg jobbat? Így imádkozott Mózes. Ti imádkozhatok már így? Így van. Hát képzeljétek el, ha valaki így imádkozik, gondoltok, ez könnyű dolog? Már emeltetek már kezeteket akár 5 percig?
1: Én néha.
0: Csak néha, de próbáljátok csak 5 percig, nem fogtok bírni. Ez nagyon-nagyon nehéz feladat. De Mózes reggeltől naplementéig így emelve a kezét is imádkozott. Képzeljétek, amikor én kicsi voltam, mindig büntettek bennünket, amikor rosszalkodtunk. Kétfajta büntetés volt. Az egyik vagy megfenekelnek, a másik pedig azt mondja.
1: Engem már egyszer úgy büntettek meg, hogy nem adták azt a gépkrémet nekem,
0: Ó, az komoly büntetés lehetett. Nagyon. Igen, igen. Ez is büntetés. Így van. Orsinak komoly büntetése volt. Hát gyerekek, látjátok, sokfajta büntetés van. Neked is. De én elmondom bennünket, engem hogy büntették. Engem úgy büntettek, képzeljétek el, azt mondták, hogy le kell térdelni, és fel kellett emelni a kezet. Mert azt mondja, válaszok. Vagy megfenekelnek, és nagyon fáj, vagy letérdelni, emelni kell a kezet. És azt mondja az apukám, hogy 5 percig kell csinálnom. És utána elkezdtem sírni, már második percnél, harmadik percnél, úgy sírt, hogy fájt a térdem, mert minden bajom volt. De Mózes megcsinálta reggeltől naplementéig. elgondolkodható. Hát így van. És a Mózes, amikor képzeljétek el, elment, és a kivonuláskor, amikor kijöttek Egyiptomból, és akkor találkozták azok a pogány népek, úgy hívták amalekiták, igen, Zsófi. Nem büntették meg? Igen, ez nagyon jó gondolat. Gondoltak a Mózes, akkor most Isten megbüntette őt, hogy felemelje a kezét? Nem büntetésből, ugye? Imádkozott. Így van. Hát a gyerekek, de reggeltől estig miért? Mondjátok nekem. Miért nem lehetett Mózesnak csak reggel, vagy mit tudom, 2 percig? Mondjátok nekem, miért reggeltől estig kellett? Magát büntetni akart? Miért kellett? Ruben.
2: Azt szeret az Úr Jézus.
0: Azt szeret a Jézus, ez bizonyám, tudjuk, azt szeret az Úr Jézus. És a Orsi, amikor imádkoztál a unokatestvéredért, 1 percig, ugye, körülbelül imádkoztál, vagy 2?
2: Körülbelül.
0: És utána habba adtál, ugye? Meggyógyult már? Nem is tudjuk. Meg, igen? Akkor csodálatos. Gondoljátok, Mózes addig nem eresztette le a kezét.
2: Volt nekem szörnyű
0: kép. Ó, igen. És a Mózes, képzeltek el gyerekek, hogy Olivier, s'il te plaît. És gondoljátok, Mózes, hogy reggeltől estig imádkozott, mert azért az Isten nem adta győzelmet. Nem adta győzelmet az Izrael népnek. És azt mondja a Biblia, amikor Mózesnek a keze fenn volt, akkor a pogány nép győztek. És amikor, bocsánat, amikor fent volt a keze, Izrael nép győzött, és amikor lent volt a keze, pedig a pogány nép győzött, képzeltek el. Amikor azt jelenti, hogy Mózes nagyon erősen imádkozott, fent volt a keze, akkor Izrael erős volt, és nagyon győzött. Mindjárt elmondom. 3-on voltak. És képzeltek el, hogy erre is visszatérünk mindjárt, amikor azt mondta a Biblia, hogy Mózesnek a keze elfáradtak, és mit csinált Mózes? Most mondjatok. Zsófi már elmondta egy ötlet. Mit csinált Mózes? Kitartotta. Kivitte, kivel ment a hegyre imádkozni? 2 embert vitte magával. Húr és Áront. És ők ketten tartották a kezük, Mózesnek a kezét, és őt hozták is egy követ, és alá tették. Így van. És amikor imádkoztok, én arra akartam kiukadni, hogy amikor imádkoztok, és egyedül imádkoztok, lehet elfáradtatok, már álmosok vagytok, mert lehet, hogy jó Isten hoz, meg nem jutott oda az ima, és akkor jó lenne, ha 2-3 tudtok imádkozni. Imádkoztatok már együtt a testvéreitekkel, például, vagy a szüleitekkel? Így van. Mert ha közösen imádkozunk, hát azt mondja, hogy többségben az erő. Közösen imádkozunk, akkor nagyobb erő. Hát akkor 1 ima, 2 ima, 3 ima, az nagyon sok ima, megy az Isten felé, Isten örömmel meghallgatja azokat az imákat. És így csinált Mózes, és Áron is Húr, és együtt jöttek, és akkor 3 imádkoztak. És leültettek Mózes egy köven. És mi a kő, gyerekek, a Biblia jelképe szerint? Mi a kő? Szikla. Ki az? Ki ez a solit? Jézus Krisztushoz. A kőszikla az mindig Jézus Krisztus. Ami imáink a Krisztus nevében van, és a Krisztuson alapszik, és úgy imádkozunk, ahogy Krisztus várna tőlünk, akkor jó Isten meghallgatja. És amikor imádkozunk akár az unokatestvérünkért, akkor nem szabad haba adni, amíg nem látunk, hogy meggyógyult. Mózes nem hagyta abba, amikor nem látta, hogy Izrael győzött. Hát Isten segítsen mindannyiatokat, hogy gyakoroljunk is hosszan imádkozni, amíg nem történik meg a megoldás is, Isten nem válaszol, mindig, mindig kell imádkozni. Nagyon köszönöm szépen, anyatokhoz menjetek vissza. Lukács evangéliumának 9. fejezetét keresjük meg, és annak a 28. versétől 36. verséig egy éjszakaszt fogunk olvasni. A Jézus Krisztusnak a megdicsőülése hegynek a történetéről szeretnénk beszélni, annak a tanulságairól. Ezen belül pedig egy kijelentést szeretnénk referenszerűen végig az istentiszteletünk alatt arról beszélni, meg pedig amikor Péter kijelentette, hogy Mester, jó itt nekünk lenni. Jó itt nekünk lenni, epicsünk magunknak három hajlikot, egy Mózesnek, egy Élisnek és egy neked. Ezzel a kijelentéssel az elmúlt hónapokban én elkezdtem sokat gondolkodni. Amikor az ember kijelenti, hogy jó ez a hely neki, vajon mindig jó ez a hely? Mitől tudhatunk, hogy jó helyen vagyunk? Mitől tudhatunk, hogy jó helyen vagyunk, és az a hely vagyunk, az a hely, ahol Isten akar, hogy mi ott legyünk? Mert a helykeresés, ez mindannyiunknak a kívánsága, velünk járó jelenség, hogy amióta születtünk, az ember keresi a maga helyét. Családjában keresi a helyét, a világban keresünk, amikor fiatalok vagyunk, akkor merre megyünk, milyen egyetemre, milyen szakmát válaszunk, milyen feleséget, férjet válaszunk, hol lakjunk, melyik országban, melyik gyülekezetben legyünk, melyik közösséget fogadunk el. Mindez azt jelenti, hogy helyet keresünk magunknak. Vajon minden hely, ahol vagyunk, jó helye nekünk. Olvassunk maga a történetet, akkor utána visszatérünk az elemzéshez. Azt mondja itt a 28. verstől, hogy és lőn e beszédek után, mint a 8. nappal, hogy magán mellé vitte Pétert, János, Jakobot, és felment a hegyre imádkozni. És imádkozása közben az ő óceája ábrazata elváltozott, és az ő ruhája fehér és fénylő lett. És íme két férfiú beszélt vele, akik Mózes és Élés volt, akik dicsőségében megjelenvén beszéltek vele az ő halálát, mert Jeruzsálemben fog megteljesíteni. Péter pedig a vele lévőket elnyomta az álom, de mikor felébredtek, látták az ő dicsőségét és ama két férfiút, aki vele álltak. És lehet, amikor azok eltávoztak ő tőle, mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk, csináljunk azért három hajlékot, egyet neked, Mózesnek is egyet Élésnek. Nem tudva, mit mond. És amikor ő ezeket mondta, felhőt támadt, és azokat beárnyékozta, ők pedig megfélemlettek, mikor azok bementek a felhőbe. És hozzád lőtt a felhőből mondván, ez amaz az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. És amikor hozzád lőtt, találtatott Jézus csak maga, ők pedig hallgattak, és semmit abból, amit láttak, senkinek el nem mondtak azok a napokban. Kedves gyülekezet, jó ismert történet. Ahogy mondtam, hogy igazából a Krisztus miután sokat tanított, és elfáradt is, úgy gondolta szokás szerint, hogy mindig el kell vonulni egy kis nyugalomra, feltöltődésre, és ebben az alkalomban pedig nem csak a nyugalomba vonult, hanem úgy akart, hogy elmenjen is atyával találkozom, és imádkozik Istenhez. És ahogy láttunk is, akár is a gyerek prédikációban is, hogy Mózes sem maga egyedül ment a hegyre halomra imádkozni, hanem vitte magával két embert. Krisztus vitte a legközvetlenebb tanítványait, három tanítványt, János, Jákobot is és a Pétert. Amikor megérkeztek a hegyre, ugye, Krisztus elkezdett imádkozni. A tanítványok szokás szerint, ez nem is olyan rutinból, mindig, amikor Krisztusnak szüksége volt, hogy legyen velük és imádkozzon, mindig elállottak. Tehát a rutinból megint alomba merültek. Krisztus nem hagyta abba, tovább imádkozott, megjelent Mózes és Élés. Annyira imádkozott, hogy Isten küldte Mózes és Élés ő hozzá, hogy beszéljenek. És igen, annyira megdicsőült az egész hegy, annyira fantasztikus fény alakult körülte. Körülbelül, mint a mennynek a íze volt, a mennynek a előképe volt. És a Péter és a többiek, amikor aludtak, felkeltek, hát a fantasztikus fényben találták magukat, minden csillog, ragyogó körületük. Hát a Péter az álom mamorában azt sem tudja, hol van, mit történik körülete, és akkor rögtön, fantasztikus módon, ahogy szokás szerint mindig kimondja, ami szívében van, azt mondja, hát a mester, jó itt nekünk lenni. Csináljunk három házat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Élésnek. Akkor felteszem azt a kérdést, amin keresztül elgondolkodhatunk, hogy vajon a jó volt az a hely Péternek. A gyülekezetnek is felteszem azt a kérdést, hogy Péternek jó volt az a hely a hegyen. Szerintetek? Ki mondja, jó volt? Ki mondja, nem volt jó? Igen, mindenkét válasz jó. De meg fogunk látni, hogy mitől volt jó az a hely, és mitől nem volt jó. Tegyük fel megint tovább a kérdés, hogy Jézusnak jó volt az a hely. Igent is lehet mondani, és nemet is lehet mondani. Én meg fogom mondani, miért. Ha feltesszük azt a kérdést, hogy a Krisztus azért jött-e a földre, hogy ott a hegyen maradjon, legyen neki hajlika három tanítványjal. Ez volt a Krisztusnak küldetése? Mi lett volna a Krisztus ott a három tanítványjal, meg a Mózessel, körülbelül hat ember? Azt jelenti, hogy nekünk annyi. Megváltás tervnek, a történetnek ennyi. Három emberért jött a földre Krisztus. Ez a hely Krisztus küldetése szempontjából nem jó hely volt. Mert ha ott maradt volna azzal a ajánlattal, amit Péter neki tett volna, akkor nem teljesítette volna Krisztusnak küldetése. Ebből a szempontból azt mondjuk, az a hely nem felel meg Krisztusnak. És a Péter oldalára is megnézzük. Péter úgy akart megerőre a mennybe, hogy ő neki nem kell küzdenie. Nem kell a bűneit, mert körülbelül az mennynek a előíze, tehát megváltott ember Mózesnek és Élés, akik a megváltott embernek a előképei voltak, vagy zsengei voltak, akik már bekerültek a mennyben. Velük lenni, együtt lenni, az már maga az a menny hangulata volt az egész. És a Péter pedig úgy akart bekerül a mennyben, hogy ő még szennyesen, még a gőgösen, sőt azt mondta, magukban gondoltam, hogy hát nem megyünk vissza, még vitatkozni a kilenc másokkal. Azt mondja János, akkor figyelj, megjegyezünk, jó, ki legyen itt a nagyobb köztünk, és akkor többi kilenc maradjon. Így jó lesz nekünk. Így akart kerülni a mennybe. Azt feltesszük a kérdést, mi volt a Krisztusnak, vagy Péternek, a Krisztusnak a terve Péterrel, azt mindannyiunk tudjuk, ugye? Krisztus feltámadásán utána mit mondott? Legeltess meg anyájamat. És annál sokkal előbb is azt mondja, rajtad keresztül tovább viszem az innegyházamat. Te gondozol a többi testvéreket. Isten Krisztusnak volt terve. a Péterrel, amit Péter el akart kerülni ennek a terv előtt. Nem akart ezt a küldetést vállalni valamilyen formában, azt hiszte, hogy akkor vége van, akkor ők maradjanak azon a hegyen, és három ajlikot építsenek. És mindig szoktam mondani, hogy annyira ízlettek azt a mennyek a előízét, annyira jó volt a hely, azt mondja Péter, hogy mi, nekünk nem kell hajlik. Mindig szoktam mondani, a mennyben, ha valaki hajlít el, akkor is úgy, mint egy király. Azt mondja, mi hajlítanok leszünk ezen a helyen, nektek legyen hajlékotok, mi gyönyörködünk bennetek. Hát, igen, Krisztusnak sem volt ez a hely számára a megfelelő, és a hosszú távra nézve, úgy gondolom, és Péternek sem. Ez a hely, bármilyen hely, ahol vagyunk, ahol élünk, ahol forgolodunk, az a hely jó, amikor ott a hely megtaláljunk a mi küldetésünket, a mi céljainkat, hogy miért vagyunk ott. Nem lehetünk valahol céltalanul maradni egy helyen, és Isten terve szerint maradni egy helyen, és ott lenni az csak, mert jó nekünk, a közérzetünk sokkal jobbot. Az a hely jó, ahol van küldetésünk is, a mi küldetéstudatunk, ha megvan, akkor az a hely a legtökéletesebb, ahol tudunk végezni. Nem tudom, hogy vagytok vele, figyeltetek már, hogy az utóbbi időben a közösségben gyakorlatilag elindult egy hullám. Ugye vannak mindig egy hullámok a közösségben, amikor volt egy ilyen vegetárianizmus hullám, reform hullám. Most pedig a vidékre költözés reform hullám. Hogy a bizonságtétel alapján el kell költözni vidékre. Gondolkodtunk azon, hogy mi ez jó nekünk a vidékre való költözés?

visszaköltözünk vidékre, hogy tudunk végezni azt a munkát, ami a saját lelkünk fejlődésére, a sajátnak, másoknak a evangelizására. Sőt, azt mondja, térjük vissza a város, vagy evangelizáljuk a városokat. Tehát a maga, a költözés nem a probléma, hanem milyen célra, milyen küldetés látunk ebben a vidékre való költözés. Miért mondjuk jó nekünk a vidékre való költözés? Sőt, nem biztos, hogy Isten azt akarja, hogy mi X vidékre menjünk. És mi alapján választunk a vidékeket? Nekem a Balaton környéken legyen, mert szeretem a vizet. Nekem esetleg hegyek, mert szeretem a hegyeket. Isten nem a hegyeket akar téríteni. Isten nem a vizet akar téríteni, Isten embereket akar. És ha mi úgy költöznénk olyan célra, hogy mi az küldetésem velem, akkor lehet Isten fog mondani neked, neked kell maradnod a városban. Gondoljatok, nem mindenkinek kell költözni a vidékre. Pál apostol nem vidéki prédikátor volt. Észrevetettek? Ő nagyváros prédikátor volt. Mindig a nagy központokat kereste. Persze Filip az, aki járatlan útra kellett mennie, egy kis vidék helyen, ahol senki nem jár, keves ember, de ő nekik Isten azt mondja, menjen ott, mert ott van egy komornik ember, és vele kell találkozni. És jó volt neki az a hely. Kedves gyülekezet, számunkra mindig az a hely jó, amikor mindig találunk a küldetési tudatunk, a küldetésünknek a értelmét. Én mindig a saját tapasztalatomból indulva, engedjetek a egy-két dolgot kéne mondani, akár is az életemről, hogy én nem tudtam, hogy itt Magyarországon, itt fog szolgálni nektek, itt fog nektek beszélni Isten igéről, magyar nyelven. Én egy kis faluban születtem, ahol mindenféle babonassággal foglalkoztunk, hiedelmekkel foglalkoztunk. Egyébként maradjatok délután, mert szeretnénk erről beszélni, az Afrika hitvilágáról, hiedelmekről és babonaságról. És nagyon érdekes téma, saját tapasztalatainkból, sőládom tapasztalataiból kiindulva. És ebben a Olivier Titemére beszélte. Abból a abban a városban születtem, ahol semmi elképzelésem nem volt, hogy létezik Krisztus. Isten azt mondta, nem kell ott abban a városban lenni. Mondhatom, jó helyen, majd jó éltünk, mert mi voltunk, a mi családom vette az első tévét abban a városban, képzeltek el. Nekem volt az első, nem tudom én, ambulancia, ami szirenázott. A városban, amikor csináltam, akkor minden szomszéd gyerek jött és megnézte. De magyarul jól itt benéltünk. Mondhatunk is, nagyon jó itt, nagy menők vagyunk ott, maradjunk ott. De Isten azt mondta, nem ott az a helyed. Azt mondja, 6 év utána költöz a fővárosba. Azt hiszem, a fővárosban ott van fény, nem kell világítani a gyertyával, nem kell a televíziót, mint ami aggregátorra vagy akkumulátoron keresztül futatni, és utána kikapcsolódik egy óra után, hanem ahol van világ, minden rendben, aszfalt utak. És az ember azt mondhatám, hogy akkor persze biztos jó volt nekem ott lenni, és jó. Azt mondja Isten, nem. Menjen Magyarországra. Abba a országba, ahol nem ismered se a nyelvüket, azt sem tudod, hol van, csak sejtelmed van valami kommunista ország. Oda kell jönnem. Kevés gyülekező, mondhatom is, milyen jó itt lennem, mint a Péter. Mert mindenki szeret engem gyakorlatilag. Nem volt semmi rasszizmus tapasztalatom 15 év alatt, miközben minden afrikai sír, hogy rasszizmus van Magyarországon, én azt mondom, én nem tapasztalom. Mondhatom, hogy itt van munkahely, itt van pénz. Olyan jó ez a hely. Ez nagy kérdés. Iskola után nekem is kellett feltennem a kérdést, jó itt nekem lenni, barátokat szereztem. Ugyanakkor most kettes életet élünk, időnként Afrikában vagyunk, időnként vagyunk.

0: Az a kérdés, hol a helyünk? Hol jó nekünk? De ha megtaláljuk a küldetésünknek a célját, lényegét, mindenhol lehetünk, ahol tudunk ezt a küldetést véghez vinni. De egy gondolatot hagyd mondjam, hogy Krisztus elindult a hegyre imádkozni a tanítványokkal. Ő tudta, hogy miért megy a hegyre, ugye? Miért ment a hegyre? Imádkozni. Ez volt a célja ennek a hegynek. Az volt a küldetés, hogy oda megyünk, imádkozunk. De figyeljetek meg, mi történik. Az történik, hogy amikor megérkeztünk azon a helyen, amiért mentünk az itt, hogy imádkozunk, Péter és a többiek elfelejtettek a küldetésüket. Mit csináltak? Elaludtak. Ilyen vagyunk, hogy elindultunk valami hely, tudtunk elején Isten mit vár tőlünk, és amikor megérkezünk azon a helyen, akkor elfeledkezünk arról, hogy miért is mentünk oda. Voltatok a Bozsván, hogy ezért mentünk Bozsvára, hogy feltöltődjünk, hogy Isten igéjét hallgassunk. Akkor megérkeztünk ott, akkor hát a fiatalok már lányokra néznek, a lányok a fiúkra, az idősek pedig felfelé mennek, akkor a hegyre és utána elfeledkeznek, milyen gyönyörű a Bozsva, a természet. Elfeledkeznek, hogy Isten igéjével kell foglalkozni, esetleg másokkal, de gyakorlatilag csak a külső dolgok fontos nekünk. Milyen finom volt az étel, sőt, ha nem volt finom, akkor panaszkodunk is. És elfeledkeztünk, hogy itt a komoly lelki célra indultunk erre a táborra. És az apostolok is megérkeztek, ott is elfeledkeztek. Kedves testvérek, ez a hely, az a hely jó, amikor megtudjunk, hogy milyen célra megyünk, és az a küldetés tudatunk mindig megvan szemünk előtt. Az a hely Isten szemszögéből jó lesz nekünk, az a hely. És a küldetés tudatunk sokszor vannak, én úgy gondolom, hogy rövid távú, közöbb távú és hosszú távú küldetés tudat. Most a rövid távú küldetés tudat ott volt, hogy Krisztus menjen és imádkozzon. Ennyi. De a hosszú küldetés tudat, a küldetés a Krisztusnak az volt, hogy a megváltás tervet véghez vigyen. Az ember hajlamos összetéveszteni az állomás és a végállomás között. Az életünkben sok állomás van. Én tudok megnézni, akkor nézzük meg a életünk visszafelé, mint a Biblia, Héber Bibliát olvasnánk, akkor rá fogunk jönni, hogy sok minden csak állomás volt. Én ahol származtam végig-végig, akkor azt mondom, hát ez csak állomás volt. Főváros, az csak állomás volt. Hát Magyarországra jöttem, az is állomás talán. De ha én azt kezdem mondani, hogy Magyarország az a végső célom, mi fog történni? Az fog történni, ami Péter mondta, hogy építsünk itt három hajlikot. Az ember bebetonozza magát. Az ember kezd dolgozni csak az egzisztenciáért. Miközben a Biblia azt mondja, hogy mi csak vándorok vagyunk ezen a földön. Mi csak vándorok vagyunk. És mi nem azért jöttünk, hogy akkor itt minden felépítjük, és akkor itt több száz évekre eredményeket építünk, és akkor maradunk itt. Hanem vándorok vagyunk, és az igazi hívő nép mindig vándor volt. A vándorlás során az ember felfedez, hogy Isten vele van, és mindenhol ott van az Isten. Két héttel azelőtt volt a prédikátor testvérünk a Svájcból, Dávid Zséna, beütött a fejembe egy gondolatot, hogy mi a különbség a pogány nép és a Isten népő között. Hogy a pogány nép, az mindig telepítettek, birodalmokat csináltak, és a monumentumokat csináltak, tehát a szobrokat, meg a műemlékeket. Az Isten népe viszont mindig vándorolt. Isten úgy gondolta jónak, akkor elküldte őket a fogságban. Úgy gondolta jónak, akkor menjetek Egyiptomba. És ott mindig tapasztaltak Istenen való, hogy Isten mindenhol volt velük, és azért küldte őket oda, hogy legyen valami cél. szinten a megváltás céljából küldte őket oda. De ha ott maradtak volna, és a Kanaán, amit adott nekik Isten, az is csak állomás volt, mert az igazi Kanaán az a mennyben van. Ők most mind a mai napon a zsidók azt gondolják, hogy ott a Jeruzsálem, ott a nekik ott kínó legyen. Nem értetek meg az Istenek a célját, az Istenek a küldetését. Azt hiszik, hogy itt a földön a Jeruzsálemet kell foglalniuk újra, mert ez a megígéret föld. Elfelejtjük, hogy Isten azt mondja, hogy ez csak állomás. A végcél az a mennyben van. És mi vándorok vagyunk, vendégek vagyunk, jövővények vagyunk itt ezen a földön, és haladunk egy irány felé. És amikor az ember ezt az állomásokat összekeveri a végcélokkal, sajnos abban az hibában fog esni, mint Péter, hogy építi magának hajlikot. És örül, hogy csak hárman vannak, ő ölt meg a kis családjával, örül, hogy csak a négyen vannak, pár testvérrel, és utána pedig az egész világ körültünk talán elpusztul, az Isten műve pedig kárt szenved, vagy nem halad előre, mert a gyülekezet, a testvérek, hát sajnos építettek magunknak már három ajlikot. És minden nap nekünk kell határoznunk a napi szintű küldetésünket. A középtávú küldetésünket. Hosszú távú. Gyülekezet szinten is lehetne. Mi a gyülekezetnek a rövid távú küldetése? Van egy stratégia, van egy terv a gyülekezetnek. Mit akarunk elérni holnap, vagy egy héten belül, vagy egy hónapon belül? Mivel akarunk tenni a gyülekezetet egy év múlva? Mivel akarunk tenni maga az gyülekezetet akár két év múlva, vagy 10 év múlva? Az ember gondolkodik, és amikor vannak ilyen terveink, és összhangban van Isten tervével, Isten megáldja. Céltalan hívők sok van, sajnos. És azért, mert elfelejtettünk, miért tértünk meg, miért lettünk a keresztények. Igen. Amikor tényleg nem elfelejtkezünk ezek a küldetésekről, napi szintű, akár középtávú és hosszú távú küldetésünk, akkor következik, hogy Péter, ahogy mondta, hogy mester, építjünk három hajlikot. Gondoljátok, Péter halasz volt, most már más szakmát vállal ott a hegyen. Ő építész akar lenni. Nézzetek, ott tévedtünk a célokat. Halaszból Krisztus azt mondja, embereket fogsz halaszni, ő már a hegyen. Mi történik? Azt mondja, ő építész akar lenni. Így a saját személyes életünkben is, amikor tévesztünk az Isten szemünk előtt az az igazi küldetés, akkor kezdtünk keresni azokat a szokmákat, ami nem nekünk való. Ami nem a mi világunk. Csak azért, mert egzisztenciánk legyen, jó létünk legyen, azért, hogy közérzetünk jó legyen, ugye? Akkor ilyenkor fontos-e válik, amit a mai világban úgy hívják, hogy megteremtjük magunknak a komfortzónát. A komfortzóna, ahol jól érzem magámat, nem kell sírni, hogy akkor most akkor nem tudok a számlát fizetni. A komfortzóna, akkor visszajövök, akkor van klímaházban, esetleg beindítom, a meleg van. A komfortzóna, van normális kocsim, hát minden hónapban tudok fizetni a biztosítást, és azt megteremtem. Hát az ember nem képes arra mozdulni, ami már megzavarja ezt a komfortzónát. Ha már segíteni kell esetleg X testvérnek, de abból ki kell vennem, ami a luxusomra, a nyaralásomból esetleg, akkor az ember nem képes megtenni. Mert megzavarja az ő komfortzónáját. Akkor ez fontosabb válik. És amikor eltévesztjük a küldetésünket, hát a legdurvább dolog történik. Nem más, mint ha elalszunk. Egyszerűen elalszunk a gyülekezetben, a saját életünkben. Péter ezt megtette, igazolta. Elfelejtettek, azért kellett menni, hogy imádkozzanak. És rögtön álomba merültek. Kedves gyülekezet, akár közösség szinten, nem gondolunk, hogy a közösség esetleg eltévesztette a célját? Nem gondolunk esetleg a vezetők már nem az a cél csinálják, amilyet kéne? nem gondolunk a gyülekezet vénei, mert nem azért küzdenek, amiért el voltak hivatva? Vagy a prédikátoraink nem azt prédikálnak, amiért el voltak hivatva? És akkor ne csodálkozunk, hogy azt mondanak a gyülekezet. Ne csodálkozunk, hogy nem térnek emberek, amennyire kéne térni. Nem csatlakoznak hozzánk. Mert eltéveztük szemünk elől azt a küldetést, amit Isten adott nekünk. És mindenki a saját komfortjáért működik. A saját jólétéért működik. Az állomást, ami csak úti meneti állomás volt, azt gondolják, hogy az a végső cél, ott kell maradnia. És minden megtesz, minden örökfeszítése megtesz, hogy ott tudjon építeni magának három hajlikot. És a szó szerint is három hajlik. Amikor az embernek van háza, mi jön a következő nyáralót? Hát lehet sok kettőt, de gyakorlatilag ez sokszor előfordul. A küldetésünkben mindig párosul a szenvedés is, nehézség is. Amikor küldetés ad nekünk Krisztus, Isten, nem mindig a kényelmes küldetésről van szó. Pál apostol azt írja Filippiekhez írt levében, első fejezet 29. versben, hogy nekem kegyelmet adott ott, nem csak, hogy higgyek Krisztusban, hanem szenvedjek is érte. Hogy ő, a Krisztussal való szenvedés az a kegyelem. A Krisztussal való szenvedés az, amikor kicsit többet vállalunk, mint amennyit. Kicsit a megalázunk magunkat, vagy kiürösítünk magunkat is, és egy erőfeszítési teszünk, mint ami kényelmes lett volna számunkra véget csinálni. És a Krisztusnak azért jött kellett, hogy jönni a földre, hogy ő is szenvedjen, de az ő küldetésében, abban a szenvedésben az volt a győzelem. Abban a szenvedésben az volt a csúcs, és ott a keresztén, amikor kereszt szenvedni, az volt a győzelem maga. És a szenvedés, a küzdelem, az mindig pozitív dolog az Isten szemszögéből. Az áldozatvállalás. Tudjátok, mit jelent az a kifejezés, hogy áldozatvállalás? Pontosan, mint amikor az ember a kinyelméről lemondja, a jólétéről lemondja, hogy többet tegye az Isten művéért, másokért, az evangéliumért. Amikor az ember nem csak, hogy akkor keresenek engem, már 8 óra, akkor már nem lehet engem keresni, kikapcsolom a telefonomat. Amikor az ember már csak így gyakorlatilag beprogramozott dologszerűen program, tehát ekkor tudok fogadni, ugye vannak ilyen a lelkészi hivatalok, és le van írva, hogy mettől is meddig lehet a lelkészhez bejelentkezni. Van olyan, hogy Krisztusnak csak az lett volna, hogy ő csak reggeltől is 10-ig, vagy nem, mint a 9-től 12-ig fogad az ember, akkor befejezett volna a munkáját. Ez az áldozat, amikor többet, amikor kicsit a fájdalommal is, a nehézséggel is jár, de ebben van az öröm, ebben van a legtöbb áldás, és ebben van a küldetésünknek a győzelme. És ez vezet bennünket a legtöbbször is, hogy keresünk az imát, imádkozunk. Azt biztos tapasztaltatok, hogy amikor minden rendben megy az életünkben, akkor elanyagolunk az imát. Amikor normálisan megy, akkor az ima az már tizedrangú dolog. Mikor imádkozunk a legtöbbet, amikor nehézségeink vannak, akkor kerülünk újra Isten közelében. Akkor küzdünk jobban dologért. És a küldetésben, amikor küzdelmünk vannak, nehézségeink vannak, mit csinál az Isten? Isten így hagy bennünket cserbe? Isten így hagy bennünket, hogy toporzikolunk ott abban a sárban, és akkor ennyi? És ő távol néz bennünket, hogy hát hogy fog kijönni ebből a sárból. amik a Krisztusnak a komoly küzdelmei voltak. Tudjátok, miért a Krisztus ment a hegyre? Nagyon érdekes, hogy az előző verseket olvastok, akkor rájöttek, hogy Krisztus először kijelenti a szenvedéseit. Mindenkor, amikor Krisztus kijelentett a szenvedését, nagyon komoly félelem szállt benne. Nagyon kezdett retegni, félni. Mert mindig az volt benne, hogy Isten fiaként meg fog halni. Vajon ő fel fog támadnia? Az egész bűnnek a terhe rajta lesz. Nem a saját bűne, hanem másoknak. És óriás félelem, a szentség és a szennyezés találkozik egy helyen. És ott a sírba viszi őt a sátánt. Hát a Krisztusnak óriás kérdés Istenként fel lehet támadni. Amikor azt mondja neki az atya, hogy egyedül kell vívnod az egészet, mert én nem leszek ott. Senki nem lesz oda ott, és se barátjai. És amikor kijelenti ezt, óriás félelem. Nem tudok képzelni, mi emberileg nem tudunk felfogni. Erre volt szüksége, hogy bátorítást kapjon, vigasztalást kapjon. Erre mondta, amiatt mondta a tanítványainak, hogy gyertek velem és imádkozzatok velem. Getsemáni kertben is ugyanaz mondta. És Isten lát a Krisztus küzdi, hogy nehézen tudta fogadni, emeszteni ezt az egész küldetésnek a bozámos szakaszát ott a Golgota útján. És amikor Krisztus olyannyira mélységesen imádkozott, mert úgy gondolta, hogy ennek a küzdelemnek, ennek a küldetésnek csak komoly imával lehetett. Olyannyira mélységesen imádkozott, hogy azt mondja, az ábrázata megváltozott, fején lett az egész a teste, meg az egész a ruhái, és nagy fény volt kerülete. Elgondolkodtam azon, hogy miért Isten nem küldte Ábrahámot, a hit atyát, nem küldte Salamon esetleg a nagy költő, hogy komoly vigasztaló verseket mondjon. Nem küldte Dávidot esetleg árpán énekeljen Krisztusra, hogy jó kedve legyen, hanem Mózest és Élést. Miért? Mert ez a két ember, azt olvassuk itt, akik dicsőségben megjelenvén, a 31. versben beszéltek az ő halálát, amely Jeruzsálemben meg kell teljesíteni. Milyen témákról? Politikáról? Beszéltek a fociról, olimpiáról? Nem. Beszéltek halálról, mert ez volt a téma, ami foglalkoztatta Krisztus. Isten mindig azt a vigasztalást küldi, azt az embert küldi, aki a megfelelő vigasztalást tud nekünk adni. Csak akkor tud küldeni, ha mi valójában őhozzá fordulunk. Mózes azért kellett jönni, mert Mózes ugyanaz az ember, aki nem kóstolta meg, aki meghalt és utána feltámasztotta őt, Krisztus is a mennyben van. Élés ugyanaz az ember, aki gyakorlatilag nem kóstolta meg a halált. Krisztus nem volt más dologtól, ami a legjobban félt volna, mint a haláltól. Olyan ember kellett küldeni, aki nem a sírban vannak, aki már megváltottak. És hogy mondjanak neked, figyelj ide, Krisztus, ha mi, halandó emberek, bűnös emberek, ott vagyunk a mennyben, kiviselünk az emberiséget, nehogy te, aki onnan jöttél, hát ne menjél vissza, hát gondolom már végig. És Isten nem fog téged cserbe hagyni. És ez a két ember reformátorok voltak. Mózes, aki Egyiptom sötétségéből Kanaanba felé vitte. Krisztus ugyanaz a sötétség, bűn sötétségünkből a menny felé visz bennünket. Krisztus, aki megjött reformálni az egész Isten művét, mint ahogy Élés is megcsinálta. Szóval az ember olyan tapasztalatokat tudnak mondani. Találkoztatok már valaki, amikor elmentek lelki gondozásra, vagy problémát van, valaki jön, úgy beszél tapasztalatról. Nem pedig könyvből, meg teológiából, hanem tapasztalatba beszélsz neked. Ugye felüdítő, megnyugtató, mert átélte. Ez volt a legtökéletesebb vigasztalás, amit Isten küldi. De nem úgy küldte, mert Krisztusra ő elkezdett keresni, hogy akkor az apostolok, akkor tanítványok jöjjenek, vigasztaljanak, hanem Isten azért küldte, hogy megmutatja, hogy a legtökéletesebb tapasztalatot tudok adni, amit mi nem is gondoltunk. Kedves gyülekezet, befejezésül van egy mondat itt, ami úgy hangzik, és a szózat támadt a felhőből is mondván, ez amaz az én szelmes fiam, őt hallgassátok. Én elgondoltam, hogy függ össze az egész. Miért Isten ezt a kijelenti ezt az egészet? Azért, mert amikor keresünk a helyünket, akkor jobb lenne, ha Krisztustól megkérdezünk. Egyszerűen a Jóisten azt mondta Péternek, a többieknek, hogy ne határozd meg, hogy itt kell hajlikot építeni, ne határozd meg te, hogy itt jó neked az a hely, kérdezd meg Krisztus, ő tudja, hogy te Péternek mi a küldetésed, mi a feladatod, hallgass meg rá. Mi kitalálunk, hol legyen a helyünk, ami kedvünk szerint, ami elképzelésünk szerint, ami kívánságunk szerint, de soha nem kérdezünk Istentől, hogy Uram, mi a helyem? Mit akarsz velem? Hát jó lenne, ha imáimban gyakran feltennénk ezeket a kérdéseket, akkor biztos Isten válaszolna, és nem lennének a tévedések az életünkben. Kedves gyülekezet, én ezek a gondolatokkal szerettem volna veletek megosztani, és csak kívánom, hogy Isten segítsen mindannyiunknak, hogy értsük meg, mi a mi helyünk, találjunk meg azt a helyet, ami Isten nekünk szánt, és a elsőben mindig szemünk előtt legyen az a küldetés tudat, hogy mindannyiunknak Isten egy küldetés adott. Ez lehet a családban, lehet a gyülekezetben, lehet a munkahelyen, de kérdezzünk meg Istentől, hogy miért és hova szeretne, hogy mi legyünk, ahol jó nekünk. A történet úgy befejeződik be, hogy amikor lementek a hegyről, akkor már is találkoztak egy feladattal. Egy ördönges gyereket kellett meggyógyítani. Ha maradtak volna a hegyen, se Krisztus, se ők sajnos nem tudtak volna meggyógyítani azt a gyereket. És már is ott volt a feladat, ott volt a rövid távú küldetésük, hogy ott menjenek és gyógyítsanak azt a gyereket, aki megszállott. Isten segítse mindannyiunknak, hogy mi is találjunk a mi helyünket. Amen.
1: Isten tiszteletünket befejezzük, és énekeljük a 150-es számú éneket. A 150-es számú éneknek első két versét, majd imádság után a harmadik verset.

0: Istenünk, mennyi atyánk. Urunk, hálások vagyunk te néked ezen a délelőtt időszakban, amikor te mindig is újra és újra felhívod a mi figyelmünket, hogy találjuk azt a célt, amiért elhívtál bennünket. Ha találjuk azt a szent feladatot, amiért elhívtál bennünket, amit ránk bíztál, hogy mi munkatársadavá váljunk a te művedben. Köszönjük, Urunk, hogy amikor eltévedünk, amikor más irányba megy az utunk, visszaterelsz bennünket. Magádhoz vonzasz, és a kell is pusztára küldesz bennünket, és a mi lelkünkre veszélsz. Szeretnénk, Urunk, ha nem csak a szenvedés árán, nehézség árán írtsuk meg, hogy mit vársz el tőlünk. Olyan jó lenne, ha mindig megértjük a értenénk, a mi szent feladatainkat napról napra, ha azt gyakorolnánk. Köszönjük, Urunk, azt tanítottál bennünket, hogy amire hívtál bennünket, abban is segítesz, hogy fékhez vigyünk. Erőt és tapasztalatot adod. Segíts abban, hogy velünk, veled járunk együtt ezen az úton. Köszönjük, Urunk, hogy téged hallgathatunk. Köszönjük szépen, hogy felépülhetünk ezen keresztül. Segíts abban, amikor hazamegyünk, másokat is építjük fel. Te segíts abban, hogy napra-napra tapasztaljunk fejlődést a mi életünkben, és becsüljünk minden lépést, minden fejlődést. Kérünk, Urunk, áld meg mindannyiunkat, mindannyiunknak a életét. Fejleszd bennünk a hitet, hogy mi tudunk tőled függni. Áld meg azt a gyülekezetet és az egész közösségünket. Áld meg a nehéz napokat, amiket élünk. És kérünk téged, hogy erősíts meg a hitünket, hogy minden nehézség, viszontságos korszak, időszak, ami javunkra van, mert te szeretsz bennünket, és téged is szeretünk, Urunk. Maradj el köztünk, kérünk ennek a napnak áldását is, Urunk. Hadd tudunk építeni ki a fele barátját beszélgetésünkben, mindenben. Ami Úrunk Krisztus nevében, a te szent lelked által fogadd el imáinkat. Amen.
1: 150-es számú énekünk harmadik versét énekeljük.

ha ő a világ fejedelme, zavartalan boldogságot kérnünk, és tökéletes beteljesedést az életünk számára ezen a földön. Ez elég döbbenetes, ha így összegezzük. Egy olyan világban élünk, amelynek a fejedelme így jellemezhető, nincs benne igazság, hazugság, atya, emberölő kezdettől fogva. Ez elég félelmetesen hangzik, amikor így összegezzük Jézus tanítását. És bár Isten mindenható, és akármikor sátánt megsemmisíthetné, de a saját elveivel kerülne ellentétbe, ha ezt tenné, mert Isten a teremtmények a szabad választását mindig tiszteletben tartja. És Jézus világossá tette, hogy ezt az egyet, hogy ezen a földön, itt most a jelen életünkben nekünk tökéletes és zavartalan boldogságot adjon, azért nem tudja megtenni, mert az emberek nagy része a világ fejedelmének az akaratát követi. Egyet ért az ő elveivel és eszméivel. Ugye így mondta hallgatóinak is, amikor szólt sátánról, mint a hazugság atyáról, és mint emberölőről, azt mondta, ti az ő kívánságait akarjátok cselekedni. Ő a ti atyátok, őt követitek. És Isten a szabad választást mindig tiszteletben tartja. Ezért Isten ezt az egyet nem ígérte soha, és ezt nem tudja megadni nekünk, amit pedig olyan sok ember kívánna és kérne tőle. Ehelyett Jézus kitágította a látóhatárunkat, és rámutatott az emberi életnek egy másik végcéljára, és egy hajnalhasadásra az emberi történelem végén. Ugye ezt a látóhatár kitágítást végezte akkor is, amikor a mi atyánkban így tanított imádkozni. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ugye jöjjön el a te országod, itt hozzá kell tennünk, hogy pontosabban így lehetne fordítani, jöjjön el a te uralmad. Ugye országon mi mindig egy területet értünk elsősorban, de az eredeti szöveg alapján ezt így adhatjuk vissza, jöjjön el a te uralmad, jöjjön vissza a te uralmad erre a földre, és ennek az legyen az eredménye, hogy legyen meg a te akaratod, a te isteni akaratod ezen a földön úgy, mint ugyanolyan tökéletesen és teljesen, mint ahogy a mennyben is. És amikor véget ér a mi atyánk ezzel a kéréssel, de szabadíts meg minket a gonosztól, akkor ugye ez jelenti azt is, hogy itt a földi életben minden rossztól és gonosztól, amennyire csak lehetséges az Isten mentsen, és szabadítson ki esetről esetre, de végül benne van az is, hogy a minden gonosznak a forrásától és a szerzőjétől, a nagybetűvel írt gonosztól szabadítson meg, és pedig örökre is teljesen. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy ha egyedül csak a mi atyánk szövegére figyelünk, akkor is világosan láthatjuk, hogy Jézus még egyszer így mondom, hogy kitágította a látóhatárunkat, és azt ugyan nem ígérhette meg, hogy ezen a földön tökéletesen kiteljesedő emberi életet ad nekünk, de megtanított így imádkozni, hogy mi kérjük az Istentől, hogy a világ fejedelme helyett az Isten uralma térjen vissza erre a világra, és itt az ő akarata ugyanolyan maradéktalan érvényesüljön, mint a mennyben, és végül teljesen és tökéletesen szabadítson meg ettől a világ fejedelmétől, akiben nincs igazság, aki emberölő, és aki a hazugságnak az atya. Nos, tehát ezt szeretnénk most majd kicsit még közelebbről megismerni, hogy mit tanított Jézus erről a végső beteljesedésről, erről a nagy ígéretről, hogy ad ő majd nekünk tökéletes boldogságot, és biztosítja ő az emberi élet abszolút kiteljesedését, de ez már csak akkor valósulhat meg, amikor Isten uralma visszatér erre a világra, amikor egy nagy, döntő változás bekövetkezik a történelemben. Jézus azt tanította erről, hogy ennek a nyitánya az ő megígért dicsőséges visszajövetele. Gondolom többen emlékeznek arra szintén kulcsfontosságú vallomásra, amit nem Pilátus, az is nagyon fontos, ugye ma idéztük már, de a másik kulcsfontosságú vallomásra, amit élete végén a főpap előtt tett, a zsidó főpap előtt. Ugye amikor rákérdezett, hogy az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nékem, te vagy-e a Krisztus, vagyis te vagy-e a Messiás, az élő Isten fia? Jézus mit válaszolt? Te mondád, mint ugye azt akartam mondani, hogy milyen jó fogalmazod meg a kérdést. Ez azt mutatja, hogy a lelkismeretben sejtett, hogy miről van szó. És utána így folytatja, és meglátjátok az ember fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Tehát Jézus élete végén hangzott el,

ez a határozott és egyértelmű vallomás. Tehát azt mondta a zsidó főpapnak, elítélhettek engem Isten káromlóként, hogy ember létemre Istenné teszem magamat, de hogy én ki vagyok, hogy valóban a messiás vagyok, az élő Istennek a fia, ezt mindenki meg fogja tudni kivétel nélkül, és ez a kérdés abszolút el fog dőlni, amikor ezt az emberfiát, akit ti csak embernek, emberfiának gondoltok, meglátjátok, felismerhetően a maga azonosságában eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És ugye Jézus már itt jelezte, amikor azt mondta, nagy hatalommal és dicsőséggel, hogy másodszor ő nem emberként, nem rangrejtve, nem szerényen, nem csak azért jön, hogy bizonyságot tegyen az igazságról, hanem azért, hogy érvényt szerezzen az is igazságnak. Másodszor abszolút szabadításra és végső szabadításra jön el, és azért, hogy érvényt is szerezzen annak az igazságnak, amit képviselt, nagy hatalommal és dicsőséggel. És Jézus utalt arra, hogy ekkor, amikor ő megjelenik nagy hatalommal és dicsőséggel az ég felhőiben, tehát egy valóságos, kozmikus és történelmi eseményként, azt mondta Jézus, hogy ez a világ fejedelme megítéltetésének a teljessé válása. Ilyen kijelentéseket tett földi életében is, és ebben is nagy vigasztalást találhatunk. Egyszer azt mondta, láttam Sátánt, mint villámlást lehullani az égből. Ezzel azt fejezte, hogy olyan hirtelen lesz a bukása. Ő ezt már lelki szemeivel előre látta, és profétikusan előre látta. Azt mondta, olyan hirtelen és teljes lesz a bukása, mint ahogy a villámlás átszalad az égbolton. Láttam, mint villámlást lehullani az égből. Egy másik kijelentése pedig így hangzott, most van-e világ kárhoztatása, most vettetik ki a világ fejedelme. Tehát kivettetik, megítéltetik, levettetik a trónusáról a világ fejedelme, mondta Jézus. Ez egy nagyon határozott és hatalmas ígéret volt. Tulajdonképpen annak az ős evangéliumnak a teljesedésére mutatott rá Jézus, ami a Biblia legelején áll, ugye az ember elejtésekor a kígyó volt a médium, és a kígyó lett a bűn és Sátán jelképe. Így is emlegeti a Biblia utolsó könyve, Jelenések könyve, hogy a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak. És ugye a Mózes első könyve, a 3. fejezete, 15. fejezetében az a bizonyos ős evangélium azt mondja, hogy a megváltó, a nagy szabadító, az Isten fia a kígyó fejére tapos. Mindjárt tudjuk, hogy egy hüllőt ugye csak a fejében lehet véglegesen is teljesen elpusztítani. Ezért ez a kép, hogy a megváltó, a szabadító, a kígyó fejére tapos, azt az ígéretet hordozza magában, hogy végül teljesen és abszolút megsemmisíti a világ fejedelmét, és visszahelyezi a földet Isten uralma alá. Továbbá Jézus nagyon egyértelműen tanította azt, hogy mire ez az esemény megvalósul, tehát mire Jézus megjelenik az ég felhőiben, közvetlenül ezt megelőzően valaminek le kell zajlani a háttérben, mert mire ő megjelenik, az ítélet megszületett arra vonatkozóan, hogy kiket szabadíthat meg az ő dicsőséges megjelenésekor. Ezt Jézus nagyon sokféleképpen érzékeltette. Éppen a múlt alkalommal érintettük a királyi menyegző példázatát. Ez Jézusnak egy nagyon szép tanítása volt, egy vigasztalás szőtt bele, mert azt mondta, hogy mindenki úgy gondolkozzon, hogy egy királyi menyegzőre készül. Mert a látó határunkon lássuk ezt a csodálatos eseményt, egy boldog öröm ünnepet, amikor Jézus visszatér, és az övéit magához veszi, és az ugyanolyan boldog öröm ünnep lesz, mint mikor a vőlegény és a mennyasszony egyesül, és soha többé el nem válnak, és ennek az örömére öröm ünnepet rendeznek. Tehát Jézus azt mondta, hogy így tekintsünk előre, ez legyen a látóhatárunk, hogy mindnyájunknak meghívunk van egy királyi mennyegzőre, hogy mi boldog vendégekként vegyünk részt azon a mennyegzőn, amikor ő jön, hogy magához vegye mindazokat, akiket az emberiség köréből megválthat és felszabadíthat a bűn és Sátán uralma alól. De Jézus hozzátette ehhez, hogy mielőtt a mennyegző megvalósulnék, tehát mielőtt ő jönne, ugye a hasonlat, az állandó hasonlat szerint, mint vőlegény, hogy magához vegye az ő hívő népét, mint ahogy a Biblia jelképesen mondja, mint a bárány menyasszonyát vagy feleségét. Ezt megelőzően így mondta, a király megtekinti a menyegző vendégeit. Abból a szempontból tekinti meg, hogy
mindnyájuknak van-e alkalmas menyegzői ruhájuk. És akinek nincs menyegzői ruhája, az nem vehet részt a menyegzőn. Ugye erre utaltunk, hogy mit szimbolizál a ruha. Végig Új és Új Szövetségben a jellemnek a szimbóluma. Tehát az Istennek van egy hatalmas kegyelmi meghívása a királyi menyegzőre, és azt mondta, hogy meghívót mindenki megkaphatja. Úgy ábrázolja egy másik példázatban, hogy maga szétküldi a meghívót a főutakra, az ösvényekhez, és a szolgáit utasítja, a jókat és gonoszokat. Mindegy, hogy kinek milyen az előélete, milyen a múltja, milyen a körülménye, mindenki kap meghívást a királyi menyegzőre. De ténylegesen részt venni csak azok vehetnek részt, akik a menyegzői ruhát is magukra öltik. Akik, így mondja másik, hol a Biblia, akiknek az elméjükbe és a szívükbe iratik az Isten törvénye, akik összhangba kerülnek a bűntelen világok nagy egyetemes törvényével, a szeretet, a másokért élés következetes, valóságos törvényével. Tehát így érzékeltette Jézus azt, hogy ő menyegzőre jön, és mindenkinek örömmel adja át a meghívót a királyi menyegzőre, de emlékeztetett rá, hogy a királyi menyegzőre megfelelő ruhát, megfelelő öltözetet kell szerezni mindenkinek. Aztán csak ugyancsak erre utalt Jézus, amikor azt mondta, így fogalmazott egy alkalommal, hogy akik méltókká tétetnek, hogy a halálból való feltámadást és ama világot elvegyék. Amikor itt a halálból való feltámadásról beszélt, természetesen az úgynevezett első feltámadásról beszélt, az igazak feltámadásáról, vagy az élet feltámadásáról, és azt mondta, akik méltókká tétetnek arra, hogy ebben a feltámadásban részesüljenek, és az örök életet elvegyék, és ama világot elvegyék. Ez a méltókká tétetnek, ez is egy ítéletre utal, ugye? Tehát valahol méltókká tétetnek, valahol megállapítják azt, hogy erre jogosultak, és Isten odaítéli nekik ezt a lehetőséget. Ugyancsak erre utalt Jézus, amikor azt mondta, hogy eljön az óra, amikor mindazok, akik a koporsókban vannak, is, tehát nem csak az élők, akik életben érik meg az ő megjelenését, nem lesz semmiféle méltánytalanság a korábban élt nemzedékekkel, sem elfeledve, sem mellőzve nem lesznek, hanem így mondta, mindazok, akik a koporsókban vannak, is meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Tehát itt is azt érzékeltette Jézust, hogy mire ő jön, addigra ez egy eldőlt kérdés. Ezt pontosan meghatározott, kik azok, akik méltókká tétettek, kik azok, akik az élet feltámadására támadnak föl, és kik azok, akik majd jóval később, ahogy máskor szóltunk erről, nem az ő eljövetelekor, majd a kárhozat feltámadására támadnak fel. Ezt érzékeltette Jézus azzal a titokzatos kijelentésével is, ami egy kicsit félreérthető a mi Bibliánkban. Lapozzuk föl Máté evangélium a 24. fejezetét, akik követik a Bibliájukban. És Máté evangélium a 24. fejezetében így olvasom, talán a 39. verset csak azért, hogy a szöveg összefüggést lássuk, és a 39-től a 42-ig olvasom. Tehát Máté evangélium a 29. illetve a 24. fejezetében a 39-től a 42-ig. Ezt mondta Jézus. És nem vesznek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz és mindnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Tehát azt mondta, mint az özönvíz meglepte egykor a világot, úgy fogja meglepni az ember fiának eljövetele. És így olvassuk tovább a 42. versig. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őrül a malomban, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. A pontos fordítása ennek a résznek így hangzik, akkor ketten lesznek a mezőn, és az egyik nem felvétetik, hanem elfogadtatik. Ez az eredeti görög kifejezés értelme, az egyik elfogadtatik, és a másik elvettetik. Két asszony őrül a malomban, és az egyik elfogadtatik, és a másik elvettetik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Tehát nem valamiféle titkos elragadtatásról van itt szó Jézus eljövetele előtt egyáltalán, hanem ugyanarról, amiről eddig beszéltünk,
hogy mire Jézus megjelenik dicsőségben az ég felhőiben, közvetlen ezt megelőzően valami lezajlott számunkra láthatatlanul a mennyben, amire a Biblia sokszor utal, hogy van egy számunkra láthatatlan első szakasza az ítéletnek, amely megtörténik Jézus megjelenése előtt, és amikor ő jön, ilyen komoly lesz a szétválasztás, hogy ketten vannak egy házban, azt jelenti családtagok, közeli hozzátartozók, és még az élet normális rendje zajlik, és nem tudják, hogy az egyik elfogadtatott, és a másik elvettetett. És két asszony őrül a malomban, szorosan közel vannak egymáshoz, munkatársak, és nem tudják, hogy az egyik elfogadtatott, és a másik elvettetett. Tehát Jézus ezzel azt érzékeltette, hogy az ítélet nagyon komoly dolog, amiről a múltkor is beszéltünk, és ugye szóltunk azokról a világos szempontokról, amelyekről Jézus beszélt, hogy mi teszi az embert képessé az ítéletben való megállásra. Tehát azt mondta, hogy ez a vonal, ez egyetlen egy szempontot néz, csak azt, hogy az isteni szeretett törvény kinek íródott az elméjébe és a szívébe, akinek ezt a cselekedete is tanúsítják, és kinek nem. És egy valóságos és komoly szétválasztás történik ember és ember között. Erre utalt Jézus Krisztus. És ezek után Jézus arról szólt, és ezt is nyilvánvalóvá tette, hogy mindazonáltal nem véletlenül fogalmazott ő így, hogy akik méltókká tétetnek, hogy az élet feltámadásában részesüljenek, és ama világot felvegyék. Figyeljük csak meg ezt a megfogalmazást, méltókká tétetnek. Ez nem felesleges szóhalmozás. Nem azt mondta, hogy akik méltók, mert így is fogalmazhatott volna Jézus, akik méltók, hogy ama világot és az élet, a halálból való feltámadást elvegyék. De Jézus nagyon pontosan fogalmazott, akik méltókká tétetnek. Ez azt jelenti, hogy önmagukban nem méltók, hanem méltókká tétetnek. És mi van emögött? Emögött az van, hogy Isten ugyan olvas az emberek cselekedeteiből, az utolsó ítéletből, kiolvassa azt, hogy elméjükben és szívükben összhangba jutottak-e valóságosan az Isten szeretett törvényével, de arról nincs szó, hogy egyetlen ember pusztán a saját cselekedetei alapján méltó lenne, hogy Isten kegyelmet adjon neki az utolsó ítéletben, és részesüljön a boldog örök életben. Mert minden embernek vannak törvényszegései, amelyeket jóvá tenni nem tud a múltból, és minden embernél vannak kihagyások és tökéletlenségek, az Isten igazságának a mérlegén tökéletesen nem áll meg. Tehát a Szentírás azt mondja, hogy Krisztus áldozatának van igen nagy jelentősége abban, hogy, illetve ennek van döntő, nem csak igen nagy, hanem döntő jelentősége abban, hogy emberek méltókká tétetnek, hogy az élet feltámadásában részesüljenek, és ama világot elvegyék. Emlékezzünk csak rá, hogy Jézus mit mondott annak a bizonyos latornak a kereszten, aki azt mondta, Uram, emlékezzél meg rólam, amikor majd eljössz a te országodban. Ugye nem tudunk semmit erről az emberről, hogy ő mennyit hallott, mennyit tudott, de valamilyen hitbeli ismerettel kellett, hogy rendelkezzék, hogy így fogalmazott, emlékezzél meg rólam, amikor majd eljössz a te országodban. Tehát valamit kellett hallani a Jézus tanításairól. És Jézus hogy válaszolt néki? Ugye máskor is szóba jött, de most újra mondom, hogy nincs az eredeti szövegben írásjel egy szál se, tehát helyesen kell az értelmét meghatáznunk, hogy hol a vessző, és ha jó helyre tesszük a vesszőt, akkor így hangzik. Bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Csak talán azért jegyzem meg, nem biztos, hogy mindenki korábbi alkalmakon itt volt, hogy miért mondom, hogy ide helyes tenni a vesszőt. Hát ugye Jézus nem mondhatta, hogy aznap vele lesz a paradicsomban, mert harmadnap azt mondta Mária Magdalénának, még nem mentem fel az én atyámhoz. És maga úgy mondta előre, hogy az emberfia harmadnapig a föld gyomrában lesz, tehát teljesen a halál állapotában, nem a paradicsomban lesz, hanem a föld gyomrában. Tehát nyilván nem erről van szó, de viszont óriási jelentősége van annak, hogy Jézus így fogalmazott, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Ennek a ma szónak nagyon itt volt a helye, mert ez azt fejezte ki ma, amikor ugyanolyan hozzád hasonló halállal halok meg, amikor ő a bűnösöknek a helyettesévé válik, és az emberi bűn büntetését ő maga büntetlenül önként szeretetből elszenvedi, én ma megígérhetem neked.
amikor ő többel halt meg, mint a közönséges emberi halál, mert végül a második halálnak, a kárhozat halálának, az Istentől és emberektől való elhagyatottságát, annak a lelki szenvedéseit is átélte, mondhatta ennek a Latornak, hogy bizony mondom néked, most ma, amikor ezt az áldozatot önként meghozom, velem leszel a paradicsomban. Tehát ezt nagyon jól jegyezzük meg, hogy ezért lehetséges, hogy emberek az ítéletben felmentést kapjanak, csak is ezért. Tehát emberek nem méltók az élet feltámadása, senki sem lesz méltó önmagában és az örök életre, hanem emberek méltókká tétetnek a Krisztusban való hit alapján, a Krisztus áldozata alapján, és azért, mert a cselekedeteik bizonyítják, hogy teljesen azonosultak az Isten egyetemes nagy szeretet törvényével, és valóban egy újjászületés, egy átalakulás ment végbe a gondolkodásmódjukban. És ezen a háttéren értjük meg azt, hogy Jézus határozottan mondta azt, hogy ő lesz az utolsó ítéletnek a bírája. Ezt is érintettük ugye a múlt alkalommal. Így mondta Jézus, az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta, és hatalmat adott néki az ítélettételre, mivel hogy embernek fia. Ez nem csak azt jelenti, hogy a mennyei Atya méltányosságból, emberek iránti megértésből Krisztusnak adta az ítéletet, hogy ő, aki itt élt közöttünk, aki az emberi élet minden tapasztalatában osztozott, akinek a megértése, a szeretete és az igazságossága felől még a mi gyarló emberi gondolkozásunkkal se lehet kétségünk, hogy ő rábízta, hogy az ítélő bíró legyen, nem csak ennyit jelent, hanem azt is jelenti, hogy az Atya megadta azt a jogot Krisztusnak, hogy embereket felmentsen, és embereknek az örök élet jogát odaadja, mint ítélő bíró, mert ő az ő tulajdon önkéntes áldozatával alapozta meg ezt. És ez egy hatalmas örömhír. Jézus a bíró, akinek a tulajdon áldozata alapján joga van, szabadsága van, az Atya felhatalmazta őt arra, hogy embereket méltókká tegyen, és embereknek ajándékozza az örök élet jogát, az élet feltámadásában való részesedést. Ezért imádkozott Jézus a híres főpapi imájában így, azt mondta, Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek, és meglássák az én dicsőségemet. Ugye Jézus azt mondta, hogy én kinyilváníthatom az igényemet emberekre. Én fogalmaztatok így, hogy Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek. Mert Jézus a maga földre jövetelével, a maga önkéntes áldozatával, az igazság alapján, az abszolút igazságosság alapján, és a magasrendű isteni erkölcsiség és méltányosság alapján jogot és alapot szerzett arra, hogy emberek megláthassák az ő dicsőségét, és ő vele legyenek az örökké valóságban. És hogyan vázolta Jézus az ő dicsőséges megjelenését, ami, amint mondta, mindenek előtt azért történik, hogy azok, akiket méltókká tétettek az ő áldozata alapján, azoknak hozza a boldog szabadulást. Azokat a király mennyegzőnek az örömében részesítse. Jézus a saját szavaival is félreérthetetlenül mondta azt, hogy az ő megjelenése, az ő eljövetele az egy látható, kozmikus, történelmi esemény lesz. Máté evangélium a 24. fejezetének a 27. versében olvassuk, hogy ezt mondta, amiképpen a villámlás ellátszik az ég egyik szélétől a másikig, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Tehát így mondta, hogy a villámlás ellátszik az ég egyik szélétől a másikig. Vagyis Jézus azt mondta, a földön minden ember látni és érzékelni fogja azonnal ezt a hatalmas eseményt. És egy érdekes megjegyzést tett nekem, ez mindig a legmegragadóbb, vagy a legéletszerűbbé teszi a Jézus visszajöveteléről szóló bibliai leírást. Azt mondta Jézus, és akkor sír a föld minden nemzetsége. Nem tudom kire, hogyha, de én mindig erre gondolok, hogyha valóban bekövetkezik ez, hogy az ég felhőiben megjelenik
a visszatérő Jézus nagy hatalommal és dicsőséggel, és ahogy szintén mondta, hogy ő vele a szent angyalok mind, tehát, vagy ahogy másutt mondja, mennyei seregek kíséretében. Tehát ezúttal a föld lakosai tényleg egy földön túli látogatásban részesülnek, a legdöbbenetesebb és leghatalmasabb isteni meglátogatásban és találkozásban, akkor ezt sehogyan másképp nem lehet elképzelni, mint hogy ez olyan megrendülés emberi lényeknek ezen a földön, hogy ki örömében, ki félelmében, de ez minden embert megmozdít, és ezt közönösen vagy felszínesen senkit sem hagy. Jézus így mondta, sír a föld minden nemzetsége, minden ember, aki csak ezen a földön él. Azért mondom, hogy annyira életszerűvé teszi Jézus visszajöveteinek az eseményét, mert ha ez valóban bekövetkezik, ezt másképpen nem is lehet elképzelni, mint hogy itt szem nem marad szárazon, és emberi szív megrendülés nélkül nem marad, és szinte felfoghatatlan ennek az eseménynek a dicsősége és a jelentősége. És Jézus nagyon egyértelműen szólt arról, hogy az ő megjelenése az egybeesik a feltámadás, az első feltámadással, vagy ahogy ő nevezte, az élet feltámadásával. És nagyon sok megjegyzést tett erről az ugyancsak dicsőséges és csodálatos eseményről. Amikor a szadduceusok, akik nem hittek a feltámadásban, valamilyen fogós kérdést tettek fel neki, hogy nevetségessé tegyék a feltámadást, akkor Jézus azt mondta, hogy pedig a halottak feltámadnak, mondta teljes bizonyossággal. És félreérthetetlen utalt arra, hogy az Isten hűsége és szeretete folytán egyetlen valaha élt ember sincs elfelejtve. Így fogalmazott Jézus, mindenek élnek ő néki. Ő benne, ő néki az ő emlékezetében, mindenek élnek. Így is fogalmazott Jézus, azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Ezt Lázár sírjánál mondta. Ugye, amikor Márta ezt a hitvallást tette, hogy tudom, hogy az én testvérem feltámad a feltámadáskor az utolsó napon, ami mutatja Izrael hitét. Ezt minden hívő izraelita tudta is, plusz Mártát megerősítették ebben a Jézustól hallott tanítások. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Nem tudom, hány ember veszi ma ezt még komolyan, még a gyakorló keresztények közül is. Akkor minden hívő izraelita tudta ezt, és mi Jézus minden tanítványa tudta, és osztotta ezt a hitvallást. De Jézus ehhez hozzátette, én vagyok a feltámadás és az élet. Mivel azt akarta mondani Mártának, én most itt vagyok, és az én személyemben akár most megtörténhet a feltámadás, az én személyem által, mert én vagyok a feltámadás és az élet. Tehát Jézus ezzel a hatalmas mondatával, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, azt fejezte ki, hogy neki a teremtés alapján is és a megváltás jogán is hatalma van az embert feltámasztani. A teremtés alapján, mert rendelkezik abszolút isteni teremtő hatalommal, ő újra tudja teremteni ugyanazt az embert, aki valaha volt, aki él az Isten emlékezetében, hiszen a feltámadás, a Biblia tanítása szerint hasonló lesz a feltámasztás a semmiből teremtéshez. Ugye így mondta Pál apostol, hogy Isten azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket, és a holtakat megeleveníti. Amivel azt mondta, hogy neki a halálból való feltámasztás az annyi, mint a semmiből teremteni, hogy azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Tehát Jézus mondhatta a teremtés alapján, hogy én vagyok a feltámadás, mert bármikor, bármely valaha élt embert újra tud teremteni, éppen úgy, mint ahogyan embert tudott teremteni a kezdet kezdetén. Hiszen az egész új szövetség egyértelműen tanúsítja, hogy Jézus volt a teremtés közvetlen megvalósítója, ugye a második isteni személy. Így mondja János evangélium a prológusa ünnepélyesen, minden általa lett, nála nélkül semmi sem lett, ami lett, a világ általa lett. Így mondja Pál apostol a kolossébeliekhez írt levélben, mindazok, amelyek a mennyben vannak, és mindazok, amelyek a földön vannak, mind ő általa és őre nézve teremtettek. Hát akkor hogy ne mondhatná Jézus a teremtés alapján is, hogy én vagyok a feltámadás, de ezen felül a megváltás jogán, mert olyan embereket, akiket az Isten igazságának a törvénye, a bűn zsoldja a halál ítélete alá helyez, az ő áldozatával jogot nyert, erkölcsi jogot nyert
az ő önkéntes szeretetből hozott és ártatlanul hozott helyettes áldozatával erkölcsi jogot nyert az Isten előtt ezeket az embereket kiváltani a halálnak a fogságából, a halálnak a hatalmából. Tehát nagyon jól véssük az emlékezetünkbe Jézusnak ezt a vallomását, én vagyok a feltámadás és az élet. Ebből viszont az is kiderül, hogy bárki a halálból csak Jézus által kerülhet vissza újra az életbe. A feltámadásnak a kapuja, az örök életnek a kapuja Jézus. Ezt rajta kívül senki más nem adhatja meg, csak ő az utolsó ítélet bírájaként és az ember megváltójaként. Azt is mondta Jézus egy alkalommal, ez pedig János Evangélium 5. fejezete, 21. fejezetében így mondta, amiképpen az Atya feltámasztja a halottakat, mint ahogy Jézust is az Atya támasztotta föl, természetesen ő is rendelkezik a halálból való feltámasztás teremtői hatalmával. Azt mondta, hasonlóképpen is a fiú, akiket akar, megerevenít. Tehát Jézus ilyen egyszerűnek mondta, a teremtő és megváltó Istennek a nekünk legyőztethetlen halál, amiről egy magyar költőnk, Kosztolányi Dezső ugye így írta a Halotti beszéd című versében, hogy nem költi fel se könyv, se vegyszer. Ugye? Tehát ez a leírta, hogy ezeket a döbbenetes sorokat, és így is van, tudjuk. És viszont Jézus azt mondta, az Atya, amiképpen az Atya feltámasztja a halottakat, a fiú is, akiket akar, megelevenít. Neki ez egyáltalán semmi nehézségbe nem kerül. Vagy a földi életében bemutatta ezt, mikor ilyen egyszerűen beszélt a negyednapos oszlásnak indult, halott Lázár életre keltéséről. Lázár, a mi barátunk, elaludt, de én elmegyek, hogy felköltsem őt. Ami nekünk egy kőkemény lezárás, amivel szemben nincs emberi hatalom, és emberi eszköz, és emberi reménység. Az Istennek ilyen egyszerű megoldani a halál köteleit, mint egy alvót felébreszteni. Azt mondta Jézus, Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. És így is történt. Semmi több nem zajlott. Lázár sírja előtt Jézus elhengerítette a követ, és egy fohászt küldött az Atyához, hogy az ő teremtő ereje nyilatkozzék meg, mert ő itt csak emberfiaként végzett mindent a földön. És ennyit mondott csengő hangon, Lázár, jöjj ki. És a negyednapos halott, a halotti kötelékeiben még akadozva nem is tudott rendesen járni. Meghallotta a szót, és engedelmeskedett a szónak, és indult ki a sírból. És ugye annak idején, amikor beszéltünk erről, ugye szó volt arról, hogy hát ez fényes nappal történt a sírató tömeg jelenlétében, és szerves összefüggésben van Jézus életének a végső eseményeivel, tehát abszolút életszerűen beszéli a Biblia. Ugye ezt nem lehetett, ugye, hogy így mondjam, mesélni, és soha ne is képzeljük a régmúlt embereket olyan naívnak, hogy le lehetett volna írni, hogy így mondjam, egy ilyen mesét, amikor az evangéliumok még akkor keletkeztek, ugye egy nemzedéken belül, és bárki utána járhatott, hogy volt-e ilyen, vagy nem volt, vagy ez az egész egy legenda. Tehát ne gondoljuk a régi embereket olyan naívaknak, hogy egy mesével lehetett volna így megetetni őket, hogy Lázár is feltámadt, meg Jézus is feltámadt. És Jézus tehát ilyen egyszerűen szólt arról, hogy ő a feltámadás és az élet, és akiket akar, ő megelevenít. És még az is csodálatos volt, hogy Jézus egész konkrét személyekről is beszélt, hogy feltámadnak. Nem tudom, valaki felfigyelte erre. Lukács evangélium a 11. fejezetében lehet olvasni. Azt mondta Jézus, Ninive férfiai, akik megtértek Jónás prédikálására, feltámadnak az ítéletkor. Az ő eljövetelekor közelebbről. Aztán azt mondta, Délnek királyné asszonya feltámad, aki eljött a föld széléről, hogy hallgassa Salamon bölcsességét. Hát ki ez a Délnek királyné asszonya? Sába királynője. Én nem tudom, hogy hatnak ránk ezek a szavak, tehát Jézus nem úgy beszélt, mint egy mitoszról, vagy egy szimbolikus nyelvről, hanem mint egy történeti valóságról, ami történeti valóságként fog bekövetkezni. Azt mondta, igen, nemzedékről nemzedékre feltámadnak emberek, akik az Isten megtérésre hívó kegyelmi üzenetének engedtek. És azt mondta, az a pogány Ninive, ugye, amit vérszopó városnak nevezze a Biblia, de ahol emberek megtértek valósággal Jónás prédikálására, felkelnek az utolsó ítéletkor, feltámadnak. És azt mondta, Sába királynője, akinek olyan fontos volt, hogy ő a nehéz kérdéseit feltegye Salamonnak, és hogy ő,
utána nézzen dolgoknak, amelyek a szívén voltak, hogy a föld széléről is elment, hogy érdeklődjön. És kárhoztatja a példájával azokat, akik nem keresnek, akik nem tesznek erőfeszítéseket, hogy megtudják a végső valóságot és igazságot, ő is fel fog kelni. Nem tudom, kinek mi jut eszébe erről. Én mindig arra gondolok, hogy milyen csodálatos az élet feltámadásában részesülni. Hát lehet itt elmúlt nemzedékekből társalogni, tapasztalatokat cserélni. Szóval szinte az embernek a feje megszédül. Szemtől szembe találkozni néve férfiaival, szemtől szembe találkozni Sába királynőjével. Meg akikről még Jézus beszélt, hogy eljönnek napkeletről, napnyugatról, és Ábrahámmal és Izsákkal Isten országában letelepednek. Tehát minden égtájat említett. És mondta, hogy ott lesznek a proféták, és sorolta tovább. Tehát nem részletezi a Biblia, mert ez is nagyon tiszteletre méltó, és ez is hitelre méltóvá teszi a Bibliát. Semmiféle emberi fogalmakkal kiszínezett, részletesebb képet nekünk nem ad a feltámadás eseményéről. De az ígéret az teljesen határozott és egyértelmű, hogy ez meg fog valósulni. És így mondta Jézus, hogy ami a Jézus kíséretében jövő angyalokról, így mondta, hogy ugye ővele jönnek a szent angyalok mind, így fogalmazott Jézus, hogy mikor visszatér, beül az ő dicsőségének király székébe, és vele a szent angyalok mind. És azt is mondta ezekről az angyalokról, akiket ugye a Szentírás úgy mutat be, mint az embernél magasabb rendű, hallatlan intelligenciájú lények, és akik az Isten világkormányzásának a hírvivői és a végrehajtói. És azt mondta Jézus róluk, hogy ők elmennek és egybegyűjtik az ő választottait az ég négy szele felől, a föld egyik végétől a másikig. Ez az egy kis rövid mondat, ez nekem sokszor foglalkoztatja a gondolataimat, és arra gondolok mindig, hogy mihez szükség lesz Isten angyalaira. Biztosan megvan a mennyben a precíz forgatókönyve annak, hogy fog lezajlani Jézus visszajövetele, meg a halottak feltámadása, meg egymással való találkozása. Mert Isten minden munkájában tökéletes, azt mindig előre tökéletesen megtervezi, és azt szerint valósítja meg. Mert az ember belegondol, akik évezredek után feltámadnak, hol voltak, merre vannak, akik egymással való találkozásra várnak, hol találkoznak, egyáltalán ki hol fog föltámadni. Hát a születési helyén, a halála helyén, és akik évezredekkel ezelőtt meghaltak, hol lehet már arra ráismerni, ahol ők éltek is. Jézus visszajövetele, meg a halottak feltámadása, meg egymással való találkozása, mert Isten minden munkájában tökéletes, azt mindig előre tökéletesen megtervezi, és azt szerint valósítja meg. Mert az ember belegondol, akik évezredek után feltámadnak, hol voltak, merre vannak, akik egymással való találkozásra várnak, hol találkoznak, egyáltalán ki hol fog föltámadni. Hát a születési helyén, a halála helyén, és akik évezredekkel ezelőtt meghaltak, hol lehet már arra ráismerni, ahol ők éltek is. Csak ilyen felvillantásszerűen érzékeltetem, hogy mi lehet emögött, az egy mondat mögött, hogy elküldi az ő angyalait, és egybegyűjtik az ő választottait az ég egyik szélétől a másikig. Mintha azt mondaná, hogy angyalok lesznek a karmesterei, vagy az angyalok lesznek a szervezői és a lebonyolítói annak, hogy megelevenednek az első emberi nemzedéktől fogva az utolsó, illetve az utolsó, az élők nemzedéke átváltozik, ahogy a Biblia mondja, örök életre alkalmas testbe. Hogy itt hogy történjenek a találkozások, földolgozni, fölfogni aggyal, szívvel, hogy mi történt velük, és mi következik ezután. Tehát itt nyilván Isten angyalaira óriási szükség lesz. És megint csak így mondom, hogy a Bibliátok a hitelét húzza alá, hogy nem részletezi ezeket a dolgokat. De nagyon gyarló emberi fogalmakkal tényleg csak így mondhatjuk, hogy bizonyára Istennél megvan a precíz kész forgatókönyve annak, hogy mindez hogy fog lezajlani. Isten minden angyalának a részvételével egy tökéletes isteni munkaként, mint ahogy Isten minden cselekedetében tökéletes. És végül lezárásul még csak néhány mozzanatszerű dologra szeretnék utalni. Jézus ugye nagyon hangsúlyozta ezt, hogy az övéért jön vissza, hogy őket végleg és örökre megszabadítsa, és azt is érzékeltette, hogy egy átmeneti időre elviszi őket a földről, így mondta, az ő atyának országába.
Jézus búcsú beszédeiben hangzottak el ezek a nagyon szép, szívélyes, megnyugtató szavak. Ezt mondta Jézus tanítványainak: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Elmegyek, és ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Jézus szinte azt mondhatnám, hogy ilyen gyermetegen fogalmazott, az ember felfogó képességéhez mérten, ilyen nagyon egyszerűen, mondhatnám, ilyen gyermekiesen, talán így mondhatnám. Azt mondta, az én atyámnak házában sok lakóhely van, mintha azt mondta volna, ne féljetek attól, hogy hova viszlek titeket. És magamhoz veszlek, ahogy én vagyok, ti is ott legyetek. A Biblia más kijelentéseiből azt értjük meg, hogy amikor Jézus visszatér, az emberi bűnnek a pusztító következményei olyan állapotba hozzák a földet, hogy nem lesz alkalmas egy darabig az emberi lakásra. Ezért Jézus a feltámasztott és elváltozott, megváltottakat egy időre magával viszi a világmindenség központjába, így fogalmazott, az ő atya házába. És erről mondta kedvesen, megnyugtatóan, hogy az én atyámnak házában sok lakóhely van, ne nyugtalankodjék, a ti szívetek se ne féljen. És bizonyára erre az ígéretre is vonatkozik, amit Jézus mondott, hogy majd meglátják az én dicsőségemet, amelyen rendelkeztem nálad a világ megalapítása óta. Ezen a mondaton is lehet eltöprengeni. Ez se részletes, ez se kísérletezik azzal, hogy emberi fogalmakkal próbálja leírhatatlant érzékeltetni. De mégis milyen sokat sejtető, nem? Mi lehet a Jézus dicsőség, amivel a világ megalapítása óta rendelkezik? Talán az egész kozmosznak a birodalma, a roppant világ mindenségi, a titkainak a megértése, más el nem bukott értelmes lényeknek a megismerése vagy a közössége, nem tudjuk fölfogni. De Jézus azt mondta, az atya házába viszi őket, és meglátják az ő dicsőségét, amelyen rendelkezett a világ megalapítása óta. Mintha csak azt mondaná, ti, akik hittetek bennem, aki egyszerű emberfiaként éltem a földön, aki egyszerű emberi szavakkal beszélt a végső valóságról, és ti ennek hitelt adtatok, és ezt befogadtátok, most lássátok meg az én dicsőségemet, most tudjátok meg, hogy kinek hittetek, és kinek a szavát fogadtátok el. És aztán Jézus arra is utalt, hogy amikor magába viszi a megváltottakat a mennybe, akkor az ítélkezés második szakaszának a résztvevői lesznek, ami nem azt jelenti, hogy ők hoznak bírói ítéleteket, de azt, hogy Istennel együtt végig tekintik a jó és a gonosz küzdelmének az évszázadait, évezredeit. Aztán ez lesz aztán az igazi hiteles történelem tanulás és történelem ismertetés. Erre Jézus így utalt, Máté evangélium a 19. fejezetében mondta tanítványainak, hogy majd ti is beültök az ítélő székekbe, és ítélitek Izrael 12 nemzetségét. Természetesen ezt már jelképes beszéddel mondta. Tehát azt mondta, hogy részt vesznek az ítéletben az ő megváltottai. És ugyanerre utal a Biblia másutt is, amikor azt mondja, hogy adatik nékik ítélettétel, vagy amikor pedig így fogalmaz, hogy a szentek a világot ítélik meg. Az ember itt nagyon-nagyon elgondolkozik, hogy milyen jó ez, hogy Isten nem csak úgy lezárja a földi történelmet, hogy aki örök életet nyert, örüljön, legyen hálás, ne kérdezősködjön semmi után, ami itt lezajlott, vagy azok után, akik nem nyerhetnek örök életet, hanem az Isten azt mondja, hogy mindenkinek mindent feltár, az ő cselekvéseinek, döntéseinek a miértjeibe beavatja a megváltottakat is, és nem kezdődik egy egészen új korszak addig, amíg mindennek a kiértékelése, mindennek a tisztázása meg nem történt. Jézus egyik mély értelmű mondása erre az időszakra vonatkozóan így hangzott, ezt János evangélium a 16. fejezetében lehet megtalálni, ezt mondta: azon a napon nem kérdeztek engem semmiről sem. Mintha Jézus azt mondta volna, annyira világos lesz minden, annyira nyilvánvalóan megértetek mindent, hogy elfogynak a kérdések, elkopnak a kérdéseitek, akkor már nem kérdeztek engem semmiről sem. Én nem tudom ki, hogy van, de én nagyon szeretem ezt a mondatot, ezt a kijelentést. Annyira bátorító, hogy sok kérdésünkre most nem tudunk 100%-os teljes feletet kapni. A döntőekre mindre. Az alapvető kérdéseinkre feltétlen, tiszta és világos választ. De még vannak további nyitott kérdések, amelyekre nem tudunk itt megtalálni a feleletet.
De amikor Jézus azt mondta, azon a napon nem kérdeztek engem semmiről sem, az azt jelenti, hogy minden kérdésünkre kielégítő és teljes választ kapunk. És ahogy Jelenések könyve mondja, ezt fogják mondani a megváltottak. Vissza se tudják tartani a csodálatnak a kiáltását. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te ítéleteid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, és ki ne dicsőíteni a te nevedet. Nem gyönyörű szép hitvallás ez? Ahol azt mondják, hogy nem is tudjuk visszatartani, nem is tudunk más tenni, mint hogy tiszteljünk téged, és dicsőítsük a te nevedet, mert csak meghajolni tudunk a te nyilvánvalóvá lett ítéleteid előtt. Tehát ez egy hatalmas ígéret, hogy az Isten nem fogja lebecsülni az embert, nem csak örök boldogságot akar adni, de teljes világosságot, de teljes választ minden létező emberi kérdésre, minden fennmaradó kérdésre is, amit ezen a földön még az isteni kinyilatkoztatás fényében sem tudunk teljesen megfejteni. És mi következik még ezután? Jézus még erre is utalt. Az egyik legismertebb, de nem egészen jól átgondolt kijelentése így hangzott, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Ez egyik leggyönyörűbb jézusi mondás. Hiszen a történelem során a szelidek érvényesültek a legkevésbé ezen a világon, vagy részesedtek az élet javaiból, de Jézus milyen egyszerűen mondta, és milyen biztonsággal, és milyen bátorítóan a szelidek öröklik a földet. És figyeljük csak meg, miről beszélt, a földet. És mit jelent az, hogy öröklik? Amikor valaki örököl valamit, az azt jelenti, hogy teljesen átadnak neki valamit. Mint az ő örökségét, az ő szüleinek az örökségét. És ugyanerre utal Jelenések könyve végén, amikor azt mondja Jézus, aki győz, örökségül nyer mindent. Én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Az a gondolat rejlik ebben, ami a Biblia sok más részéből kiderül, hogy az Isten megváltási terve csak akkor, és azzal lesz teljessé, amikor az ítélet második szakasza után Isten ezt a földet újjá teremti újra, úgy, ahogy Jelenések könyve leírja, hogy láttam új jeget, új földet, mert az elség és az első föld elmúlt, újra olyan igen jóvá teszi, olyan tökéletessé, mint volt, amikor ő megteremtette, mielőtt a bűneset bejött, mielőtt elrontott mindent a bűneset és annak következményei. És akkor mit tesz? Örökségül adja a megváltott emberiségnek. Tehát ugyanazt teszi, amit a teremtéskor. Mert mit tett a teremtéskor Isten? Azt mondta, átadta az embernek a megteremtett földet minden tökéletességével és gazdagságával együtt. Így olvassuk a Bibliában, azt mondta, uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain. Ugye így fogalmaz egy Zsoltár, hogy az Isten mindent az ember lábai alá vetett, úrrá tette őt kezei munkáin. És mi lesz, amikor Isten újjáteremti a földet? Megint azt mondja, tiétek. Ti eltékozoltátok, ti tönkretettétek a bűnnel. Nos, itt van. Visszaszereztem, megváltottam. Először titeket, aztán még a ti örökségeteket is visszapereltem. És az újjáteremtett tökéletes földet megint odaadom nektek. Uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain. És megint urrá teszi az embert kezei munkáin, de most már nyugodtan teheti. Most már tudja, hogy az ember nem fog ezzel visszaélni. Most már az ember a szeretet törvénye szerint fog ezzel bánni. Sokszor olyan titokzatos előttünk, hogy mire vonatkozik, amikor Pál azt mondja a római levélben, hogy a teremtett világ nyög és sóhajt, és várja az Isten fiainak megjelenését. Sokan félreértik, és arra gondolják, hogy hát az igazán hívőknek a jótékony befolyására várnak a világ emberei. De vigyázat, az az ige, amit itt van, hogy a teremtett világ, az a nem élő, nem tudatos, tehát a természet világára utal. És azt mondja, hogy ez várja az Isten fiainak a megjelenését. Tehát mint egy megszemélyesíti a bűneset miatt megnyomorított, tönkretett természet világát, az emberen kívüli nem tudatos természetet. És azt mondja, ez is nyög és sóhajt a bűn uralma alatt, és arra vár, hogy megjelenjenek az Isten fiai. Nos, hát ez erre utal előre, hogy amikor az újjáteremtett földet majd a megváltott emberek visszakapják, amikor az ember már nem ilyen gonoszul fog uralkodni a föld felett, hogy kizsákmányolja a természetet, hogy pusztítja a természetet, hogy nyög és sóhajt a természet is az önző embernek a zsarnoki és kártékony uralma alatt,
hanem amikor visszaalakulnak emberek az Isten képmására, és az Isten elvei szerint és az Isten törvényei szerint uralkodnak a föld felett, illetve bánnak a földdel, művelik és őrzik azt, mint hogy az Isten kezdetben adta, hogy műveljék, ápolják, őrizzék, és most az ember ezt meg fogja valósítani. Nem gyönyörű kilátás ez? Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Tehát amikor a végső üdvösségre gondolunk, ne azt tegyük, amit sok ember, hogy valami távoli, titokzatos mennyországra gondolnak, és egy kicsit úgy magukban óckodnak, tudom is én milyen lesz, az nem is tudom, vágyakozzam-e oda, hanem képzeljük el ezt a földet egy nagy minusszal kivéve belőle az összes rosszat, az önzést és annak minden következményét, míg a természet világából is azt, hogy ott is az erősebb és a gyengébb harcol egymással, és még ott is van kegyetlenség és pusztulás. Tehát ezt mind vegyük ki belőle. És gondoljuk vissza arra, hogy a Biblia azt mondja, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor látta, hogy minden, amit teremtett, ímé igen jó. És ezt az igen jó világot, ezt adja örökségül. Péter apostol olyan szépséges szépen mondja, de mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Tehát mi a végső üdvösség? Mi a legvégső cél? Hova tekintsünk? Új ég, új föld, amelyben igazság lakozik, és amelyet a szelidek örökölnek, és az igazak örökölnek, ahol valami tökéletes az emberi közösség, valami csodálatos az emberi közösség. Hogy milyen lesz a társadalmi élet ezen az újjáteremtett földön, nem tudjuk. Ebben is szűk szava a Biblia, és ez is megint hitelre méltóvá teszi. De Jézus csak úgy finoman sejtetett valamit, amikor azt mondta, hogy majd így fog szólni a megváltottainak. Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Hát mi ez a sok? Milyen megbízatások, milyen feladatok, a fejlődésnek milyen perspektívái lesznek az Isten országában, nem tudjuk. De azt hiszem, hogy ennél nagyobbat egy ember nem kaphat, mint hogyha az Isten felmentő ítéletben részesíti, méltóvá tétetik az élet feltámadásában való részvételre, és hogy ama világot elvegye, és ha az Isten ezt fogja neki mondani, jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Hát így próbáltuk összegezni Jézus tanításait a végső üdvösségről és az örök életről, és amit ő tanított, azzal összhangban van mindaz, amit az Ó és az Új Szövetségben találunk ugyanerről a témáról. Tehát a mennyből jött tanító, aki azt mondott, hogy azért született és azért jött erre a világra, hogy bizonyságot tegyen az igazságról, ezeket mondta nekünk. Még egyszer mondom tehát lezárásul, azt nem ígérte meg, hogy ezen a földön minden tökéletes lesz és jó lesz, mert ezt nem ígérhette meg. Ugye így is fogalmazott, te világon nyomorúságotok részen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Tehát Jézus túlmutatott ezen. Nem azt mondta, hogy itt ne örüljünk, meg a földi életnek nincs jelentősége. Azt mondta, nagyon nagy jelentősége van a földi életnek. Itt éljünk igazán. Az itteni életünkkel döntjük el, hogyan határozhat az ítélet fölöttünk. Nagyon is lényeges, hogy hogyan élünk ezen a földön, és biztatott, hogy örüljünk már ezen a földön, éppen azért, mert van örökkévaló reménységünk, és van perspektívánk a végső győzelemre. És itt már kincset gyűjthetünk, ahogy Jézus mondta, az örök életre. És fejleszthetünk olyan jellemet, aminek az értéke megmarad az Isten országára is. Vannak maradandó dolgok, amelyek átmennek az Isten országába. És ezért Jézus valóban igazi, értékes, reális és hatalmas reménységet adott nékünk. Hát ezzel én be is fejeztem a mai előadásunkat. Tessék, akkor szabad kérdést feltenni. Igen, de nagyon helyes kérdés, mert ugye én mondtam, hogy amikor Isten mondta, hogy művelje és őrizze a földet. Hát ugye ezt az őrizze, ezt kétféleképpen érthetjük. Egyrészt érthetjük úgy, hogy ápolja értelemben, ugye, hogy őrizze meg a maga tökéletességében, és a fenntartás, legyen részt az isteni fenntartás munkájában, de másrészt érthetjük úgy is, hogy őrizze a gonosztól. Ennek viszont csak az első alkalommal volt értelme. Mert ugye a Biblia azt tanítja, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor már a bűn keletkezése a világ mindenségben megtörtént. A bűn szerzője már létezett.
és ahogyan aztán a későbbiekből kiderül, Isten fel is világosította az embert arról, hogy mitől kell őrizkednie. Másodszor már erre nem lesz szükség, ilyen értelemben vett őrzésre. Van egy ilyen mondat a Bibliában, nem lesz kétszer veszedelem. Ez egy nagyon bátorító ígéret. Egy Ószövetségi könyvben találjuk erre való utalással, hogy a bűn tragédiája még egyszer nem ismétlődik meg. Ugye ez az, amit sok ember nem ért, hogy hát Isten, hogy így mondja, miért nem rövidebb úton, és miért nem határozottabban intézi el a bűn problémáját. Hát ezért. Mert az Isten azt akarja, hogy örök immunitás legyen a bűnnel szemben, de ehhez hagynia kell kiteljesednie a bűn tragédiáját, miközben állandóan fáradozik az egyes emberekért, és mindenkinek esélyt akar biztosítani a szabadulásra, a megoldásra. De hogy így mondjam, hagynia kell Istennek, hogy a bűn egészen kárhoztassa önmagát, egészen megmutassa minden arcát és a végső arcát is. Hogy annélkül, hogy Isten valaha is kényszert alkalmazna, vagy szankciókkal félemlítene meg, mégis a teljes szabadságot adva is soha senki ne akarja még egyszer kipróbálni a bűnt, vagy hát végigjárni ezt az utat, mert annyira nyilvánvaló lesz, hogy hova vezet és mi az eredménye. Tehát helyes volt a megjegyzés, vagy a kérdés, és jogosult, hogy ugye, mert ha az őrzés szó nem a fenntartásban való résztvételt értjük, hanem többet azt, hogy vigyázzon rá és óvja a gonosztól, akkor már az újjáteremtés után erre nem lesz szükség. Tessék, kinek tudom. Igen, hát ugye egy régi történelmi tradíciójú keresztény felekezet ugye az unitárizmus, és nagyon sok rendes és nagyon jóra való ember tartozik közéjük, és az ember akkor hát úgy megáll, hogy hát akkor most ez hogy van. Hát először is talán csak arról, hogy a lélek támad föl, és nincs testi feltámadás, és csak annyit említenék meg, hogy az egész Szentírás egyöntetű tanúságtétele szerint testtől független lélekről a Biblia abszolút nem tud. Szóval se elején, se végén, se közepén, semmikor. A másik dolog pedig, hogy mindig azt hangsúlyozza a Biblia, hogy Jézus emberfiaként élt a Földön, miattunk emberek miatt a helyettes áldozatként halt meg, és az ember képviseletében támad fel. Tehát azt mondja, hogy Jézus feltámadása előképe és mintája annak, hogy az emberek feltámadnak. Márpedig Jézus is testben támad föl. Ja, olyannyira, hogy olvasunk a Bibliában ilyen jelenetet, hogy feltámadása után megjelent a tanítványai között, és azok megrémültek, mert magasabb rendű testben támad fel, ami nem volt úgy alávetve a földi feltételeknek, vagy az általunk megszokott ugye, korlátoknak, ami életünket jellemzi, és megijedtek, és akkor Jézus azt mondta, hogy nem vagyok kísértet, jöjjetek ide a kísértetnek, nincsen húsa és csontja, tapogassatok meg, hogy nekem húsom és csontom van. Aztán egész megható, megint, ahogy rajtuk segítsen, azt mondta, hogy fiaimban van, ami ennivalótok, és a szemük láttára evett. Szóval így akarta nyilvánvalóvá tenni, egészen nyilvánvalóvá, valóságosan testben támad fel, és ezt annyira félreértetetlenül tanítja az egész Szentírás. Ugye Korintusi első levél 15. fejezete ugyancsak félreérthetetlenül azt mondja, hogy elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. És mindenki a saját testét kapja vissza. Tehát bizonyos fokig azt is érzékelteti a Biblia, hogy még a külső is, az is hozzátartozik valahol az egyéniséghez. És azt mondja, ideális formában, mert azt mondja, elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban, elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben, de mégis, még külsőleg is a maga személyiség jegyeivel. Hiszen Jézusról is azt mondja, hogy felismerték a tanítványai, külsőleg is önmagával azonos volt, felismerték a jellegzetes mozdulatairól, ahogy megáldotta a kenyeret az emmauszi tanítványok. Magasabb rendű testben támadt fel, sokszor titokzatos volt, vagy elváltozott előttük, vagy eltűnt a szemük elől. Egy ideig például visszatartottak a szemeik, hogy fel ne ismerjék, de amikor megnyilatkozott igazi mi voltában előttük, akkor ő volt. Felismerték, hogy ő az, szemük láttára evett, nyilvánvalóvá tette, hogy valóságosan ő az.
Ami pedig ezt a bizonyos Szent Háromság kérdést illeti, hát ugye a kereszténység kezdettől fogva, ez mindig egy olyan téma volt, amiben sokan eltévedtek, mert egyszerűen ott van a hiba, hogyha ember nem akarja elfogadni azt, hogy van, ahol a Biblia csak tényeket közöl, de nem magyaráz meg. És itt meg kell állni, hallgatni arany. Ugye, ha Jézus azt mondta, hogy Atya, Fiú, Szentlélek nevében kereszteljétek meg őket, tehát néven nevezte a hármat, akkor is így van, ha én nem tudom megmagyarázni. De egyszerűen azt kellene megérteni, hogy vannak magasabb rendű valóságok, amelyeket földi fogalmakkal tökéletesen leírni nem lehet, és amit Isten nem azért nem

Tehát a Bibliát nem lehet sokféleképpen érteni, hogyha ha egyszerűen ahhoz kötjük magunkat, hogy ez kinyilatkoztatás, és azt, ahogy Jézus mondta, hogy a kinyilatkoztató dolog a mieink és a mi fiaink, azt kutassuk, de ragaszkodjunk ahhoz, ahogy maga a Biblia magyarázza, akkor nem tévedünk el. De ha egy-egy ponton türelmetlenné válunk, vagy a magunk emberi logikáját fölé helyezzük a Bibliának, akkor menthetetlenül eltévedik az ember. Na most aztán ez a másik szerencsétlen körülmény, hogy ez nem azt jelenti, hogy azok, akik ma unitárius hívők például, azok mind tudatosan elcsúrják, csavarják ezt a tanítást, vagy fölé akarnak kerekedni a Szentírásnak. Ők már egyszerűen egy hagyományt örökölnek. Tehát ez a másik szerencsétlen dolog, hogy jó szándékú emberek úgy gondolják, beleszülettem valamilyen vallási közösségbe, vagy hát az az én családi tradícióm, akkor ez, én abban megmaradok, én aztán nem gondolkodom, nem keresek, nem nézek utána, de hát nem ez a helyes álláspont, mert Jézus ugye azt mondta, hogy akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Így van aztán az, hogy ennek a, hát a téves szemléletnek miatt, hogy sok jóra való, értékes ember, egyik ebbe a felekezetbe, másik abba. De ha senki nem gondolkozik azon, hogy most valóban helyese az a tradíció, vagy nem, és hogy mi tulajdonképpen az egyetlen mérték, vagy az ősforrása a kereszténységnek, akkor ez így is marad. Ha pedig az őszinte keresztények, mindenki azt keresne, hogy lélekben és igazságban imádjuk az Istent, és mi az ősforrás, akkor meg egymásra találnának mindazok, akik becsületesen keresik. De hiszen hát a kereszténység története nagyon zavaros volt, és rengeteg minden történt ott, ami mind rajta hagyta a nyomát a különböző szétszakadozásokon. Tessék! Hát nincs már itt ez a kedves hölgy, aki fölírta ezeket a kérdéseit, de úgy látszik sokakat érdekel, mert itt is itt van ez az uniós csatlakozás és a Biblia, a több vallású világ. Hát én ezért gondoltam egy kicsit, hogy nem volna haszna Jelenések könyvével foglalkozni, nem úgy, hogy nagyon-nagyon részletesen, nagyon széthúzva, hanem csak néhány, szóval a fő vonalait, szóval ahogyan abban benne van az evangélium is, és tulajdonképpen ugye abban teljesedett be az, amit Jézus így mondott a búcsú beszédeiben, hogy sok mondani valón van, de most még el nem hordozhatjátok, de majd eljön az igazság lelke, és elvezérel titeket minden igazságra. Tehát Jézus jelezte a tanítványok, hogy volna még mondani való, de most nem tudnák elhordozni, és amit nem tudtak elhordozni, ez főleg az, hogy Jézus nem tér hamar vissza, hanem közben még egy hosszú, hatalmas tűzdelem zajlik le, és tulajdonképpen ez volt az, amit később aztán János apostolnak Pátmosz szigetén kijelentett. Ugye, és itt is mondta Jézus a búcsú beszédében, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Tehát Jézus szavaiban is ott van a félreérthetetlen kijelentése, hogy Isten ugyan nem jósolgat úgy, mint ahogy az emberek várják, de az Istennek vannak azért alapvető kijelentései a bekövetkezendőkről, ugye útmutatásul, útbaigazításul. Tehát tényleg majd meg kell fontolnunk, hogy miről beszéljünk. Na most, amit itt tetszett érinteni a hozzászólásban, ugye most hát júniusban akarják tető alá hozni az Európai Unió alkotmányát, és ezek tényleg nagyon-nagyon izgalmas kérdések. Hogy most tényleg ezek ilyen ártatlan dolgok, vagy fontos dolgok, vagy jóhiszemű dolgok, vagy van mögöttük valami veszély, ugye, ami hát abban jut kifejezésre, hogy benne legyen az Európai Unió alkotmánynak a bevezetésében Európa keresztény gyökerei. Ugye a jelenlegiben most nincs, az utolsó tervezetben csak annyi van, hogy Európa vallási és humanista hagyományai. De még mindig megy a nagy küzdelem azért, és a nagy erőfeszítések, hogy még mire júniusban elfogadásra kerül, mégis belekerüljön az, hogy zsidó keresztény. Szóval ez még külön belekerüljön. Miért olyan fontos ez egyeseknek? Vajon most ez egy nagyon jó dolog, vagy ez tényleg rejt veszélyeket, ahogy mások aggódnak? Ugye ez nagyon nagy kérdés. Aztán van még az a bizonyos 51. paragrafusa a készülő alkotmánynak, amely azt mondja ki, hogy intézményesített együttműködés van az Európai Unió szervezete és az egyházak között. Ugye ezt most 40 európai parlamenti képviselő egy külön petíciót nyújtott be, mert ez aggasztja őket, hogy mit akar ez, hogy intézményesített együttműködés.

Hát most ugye nyilván nem tudjuk ezt minden részletében megbeszélni. Bibliai szemszögből, mert ugye nyilván ez a kérdés senkinek sem az egyéni véleménye, bibliai szemszögből mit mondhatunk? Bibliai szemszögből azt mondhatjuk, hogy ez mindig valóban nagy probléma, hogy a kereszténység belement abba a csapdába, amiben Jézus soha nem ment bele, és amitől elhatárolta magát. Mert amikor Sátán azt mondta neki, ugye ott a megkísértés egyén, hogy megmutatta neki a föld minden országát és annak dicsőségét, és azt mondta, hogy nékem adatot annak adom, akinek akarom. Néked adom, ha leborulva imádsz engem. Jézus azt mondta, csak az Úrat, a te Istened imád, nem kellett neki a földi hatalom. Tehát ugye ezt a megkísértés hegyi jelenetet nyugodtan összegezhetjük úgy, hogy Jézus a földi dicsőséget és a földi hatalmat elutasította. És tudta, hogy ezt csak azon az áron lehetne, hogy valahol le kell borulni az ős ellenség előtt. Szóval ezt kompromisszum nélkül nem lehet. És sajnos azt kell mondanunk, hogy a kereszténység ebbe a csapdába viszont belement. Olyan találóan összegezte valaki röviden, azt mondta, hogy a konstantinuszi fordulatnál az a hiba történt, ugye akkor lépett először a kereszténység erre az útra. Így mondta, hogy a kereszténység összetévesztette a szeretet hatalmát a hatalom szeretetével. Kis rövid, egyszerű összefoglalás. És szóval lássuk be, hogy ez azért csábító tud lenni. Szóval én most hogy így mondjam, ne ütközzünk meg, hogy nagyon sok jó szándékú, jóra való, Isten szerető keresztény van, aki azt hiszi, hogy a világon a legjobbat teszi, ha ezért küzd. Mert azt gondolják, hát mennyivel nagyobb befolyása van a kereszténységnek, hát mennyivel egyszerűbb akkor a Krisztus ügyét képviselni, hogyha hát a kereszténység a világban egy komoly pozíciót szerez. Szóval ez egy, hogy így mondjam, egy nagyon kézenfekvő csábítás. Egy nagyon kézenfekvő csábítás. Tehát, hogyha mondjuk a partneri viszonyt ajánl föl a világi hatalom is, vagy legalábbis nyitott egy partneri viszonyra, akkor azt mondjuk, hát mit ilyen lassan fáradozni, hogy egyenként térítgetni az embereket, meg egyenként tanítgatni. Hát mennyivel több befolyáshoz, mennyivel több jót tud tenni. Most megkérdezem, Krisztusnak nem lehetett volna ez csábítás, hogy Sátán azt mondta, neked adom, mint azt mondta volna, félreállok az útból, úgy is tanítsd az embereket. Hát Jézus nem tudott volna nagyon sok jót tenni így az emberekért? De ő tudta, hogy a legfőbb jót nem tudja megtenni. Nem tudja az embereket a gondolkozás módjukban a bűnnel való szakításra késztetni, illetve az igazi Isten ismeretre vezetni. Úgyhogy ezt nagyon nehéz megérteni, amit Jézus mondott, hogy ti vagytok a föld sója, és ti vagytok a világ világossága. Vagyis Jézus azt mondta, hogy a kereszténységnek csak úgy szabad kifejteni az erejét, mint amikor a mustármag, ami lehet kicsi, amit a földbe vetnek, de aztán fölnövekszik, hogy csak hason, mint a só az ételben, a jó ízével, a konzerváló erejével, vagy mint a világosság, amely mindent átjár. De nem szabad, hogy hatalmi eszközökkel érjen, vagy hatalmi támasztéka legyen. Ugyancsak, amikor Jézus kijelentette, az én országom nem e világból való. Elég világos? Jézusnak ez az egy mondata lett volna, az én országom nem e világból való, ezzel világosan mondta, e világ dolgait összekeverni az Isten ország evangéliumával. Nem lehet, nem szabad, nem helyes. Vagy a másik, amikor azt mondta, adjátok meg az Istennek, ami az Isteni, és a császárnak, ami a császári. Nincs ebben elég világos, mert ez két különböző ügy. Az egyik az Isten ügye, a másik a császári. Mint azt mondtam, ne keverjétek össze a kettőt. De ismétlem, hogyha a kereszténység belekóstolt ebbe, hogy hát világi befolyás és pozíció, akkor nagyon, nagyon kísértő, így tudom mondani, a jó szándékúaknak is nagyon kísértő az, hát milyen jó, hogyha az állam épületeket ad, milyen jó, hogyha az állam pénzügyileg támogat, milyen jó az, hogyha hát oda hallgatnak a mindent kérdésben, a keresztény egyház hallathatja a szavát, hát ezzel többet tud elérni. De azért én őszintén megkérdezem mindenkit, a kicsit a történelem tanulságaira gondoljunk, hogy az ilyenfajta kereszténység mennyit építette az Isten országát tényleg valóságosan, hogy ahogy Jézus mondta, az Isten országa ti bennetek van. Tud intézményeket produkálni, tudja hallatni a szavát, de én nem merném egy pillanatig sajtani, sőt egészen kézenfekvő, hogy amikor ilyen konstantinuszi kereszténység volt a történelemben, nem volt nagy a megtérések száma, vagy az őszinte kereszténység száma. Nagyon is formális lett, nagyon is evilági lett, és sokkal jobban kedvezett
a valódi kereszténység megerősödésének és terjedésének, amikor a kereszténység akár üldöző státuszban volt, és éppen, hogy nem kedvelte a világi hatalom. Sokkal erősebb és jobb kereszténység volt. Szóval ez csak egy csábítás, ez csak egy tévedés, hogy egy kis engedményt adni a világnak, egy kicsit a világnak is kedvébe járni, vagy a világi hatalomnak is kedvébe járni, egy kicsit neki is szolgálni, és akkor ezen az áron szerezni befolyást és hatalmat, és akkor jobban építjük az Isten országa, így nem lehet. De ezt nagyon nehéz megérteni. Nagyon nehéz egy sokaknak megérteni, akinek más, szóval nem a biblikus eszmékből indultak ki eredetileg. Tessék? Úgy van, hogy nem vonzó nekik az örök élet. Szóval ma átlag ember ezt hallja, hogy örök élet semmiféle érdekeltség, úgy érzi, hogy nem fűzi hozzá, ugye az átlag embereket, mert az emberek a jelenlegi életből indulnak ki, és jaj, elég ennyi benne, de hogy akarok örök élni, hallottuk már biztos ezt a megjegyzést ugye emberektől, mert csak úgy tudják elképzelni, hogy ez az élet örökké tartson. Hát erre én is azt mondom, hogy rossz a halál, de kegyelem is, mert szóval ez az élet annyira küzdelmekkel teljes, hogy hányszor mondjuk azt, mikor valaki meghal, hogy de jó, hogy mindenbe bele lehet halni, de jó, hogy már egyszer meg lehet nyugodni a fáradtságtól, ugye? Sokszor tényleg az a megoldás egy végsőkig való szenvedésben, vagy megpróbáltatásban. Nem azért jó az örök élet, mert pusztán mert élet, hanem azért, mert tökéletes élet. Mert így tényleg bele lehet fáradni az életbe, és nem kívánatos az örök élet. De az volt a döntő kérdés, hogy mit fogunk ott csinálni. Ugye ez természetes kérdés, mert ha valahova, hogy az embernek honvágya legyen valahova, vagy szóval egy végcél vonzó legyen, ahhoz kell, hogy valami fogalma legyen róla. És ahogy utaltam is rá, hogy szűkszavú a Biblia, de az a szűkszavúság mégis sokat mondó. Tehát Jézus tanításaiból is azt érthetjük meg, tehát egy fontos dolog, hogy a megváltottak végső hazája ez a föld újjáteremtett állapotában. Hát akár így is fogalmazhatnék, hogy most ezen a gyönyörű tavaszon, hogyha jártunk, elünk, akkor a jó érzéssel gondoljunk rá, hogy ez a szelidek öröksége lesz, nem túl sok idő a Biblia ígérete szerint, és hogy minden Istenben bízó és a megváltás kegyelmére igénytartó ember úgy tekinthet rá, hogy ez az ő öröksége is lesz. Azután, és hogy a természet szépségei milyenek egy újjáteremtett földön, azt nem tudjuk elképzelni. Szóval sokszor úgy vagyunk vele, ha még itt, a bűneset utáni állapotban is, annak a hosszú rontása után is meg ennyi szépséget, ennyi tökéletességet látunk, akkor milyen lehet az, amikor Isten visszaállítja úgy, hogy minden igen jó lesz. Most Jézus erről nem szólt részletesen, de megemlítem, hogy Ézsaiás könyvében például van utalás arra, ugye ez a híres kép, hogy a farkas és a bárány együtt legel, ami azt hozzáteszi, hogy nem ártanak és nem pusztítanak sehol az Isten országában. Tehát ebből azt érthetjük meg, hogy ez az erősebb pusztítja a gyengébbet, vagy a tápláléklánc az állatok között, az is megszűnik az újjáteremtett földön. Hát ugye itt már megáll a tudományunk, ezt már mi nem tudjuk elképzelni, hogy van az, hogy egy halál nélküli még az állatvilág is van. Meg szóval nem egymást pusztítják, vagy vadászák. Szóval itt a fantáziánk már csődöt mond. De ugye a Bibliából az derül ki, hogy eredetileg nem így volt, mert eredetileg nem volt halál. Így mondja a Biblia, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál. Ugye? Tehát se emberek, se állatok világában a halál nem volt ismert, vagy nem létezett a teremtés után, csak a bűnesettel jött be. Szóval azért mondom, hogy egyszerűen nincsenek fogalmaink hozzá. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lesz az, ahol ott nem ártanak és nem pusztítanak sehol. És ez sehol sem az élet feltétele az, hogy az egyik élőlény kiáltja a másik életét. Ezt nem tudjuk elgondolni. Aztán, ha tovább megyünk, tehát az egyik a természet, az biztosan csodálatos, az egészen csodálatos, hogy még ma is nagyon-nagyon jó a hatása. Emlékszem egy fiúra, nagyon zord gyerekkora volt, most éppen a főiskolán, ahol tanítok, a teológus szakon egy másodéves ez a fiú, és hát tényleg nagyon rideg családi körül, egészen tragikus családi körülményei voltak.
és mondta nekem, hogy azt mondja, azt hiszem, hogy a Jóisten azzal őrzött meg engem, hogy nagyon szerettem a természetet. Azt mondta nekem egy horgászbot, vagy a persze akkor horgászással, ezt ugye, mert az is az állatok. De minden esetre az még egy viszonylag ugye, ártatlanabb dolog. Mondta, hogy egy horgászbot, meg az erdő, és hogy ő állandóan a természetbe ment. Azt mondta, én úgy elzülhettem volna, én úgy elkallódhattam volna. De neki kicsi gyerekkorától a természet volt a szenvedélye, és annak ellenére, hogy hát szülői óvás nélkül nőtt föl, semmi rosszba nem keveredett bele, és teljesen jó irányt vett az élete, és azt mondta, hogy ő ezt annak tulajdonítja, azt mondta, hogy a Jóistennek így segített meg engem, ez volt az eszköz a kezébe, hogy nekem a természet, és ott csak jó gondolatai születnek az embernek, és más befolyás alá kerül. Hát még most is ennyi érték van benne, hát milyen lesz ott. Aztán egy másik dolog, amit szintén ugye érintettünk, hogy hát micsoda társaságba kerülnek a megváltottak, nem? Nem tudom, nem foglalkoztatja egy kicsit a fantáziánkat, hát mennyit lehet tanulni? Vagy hát... Na, jó kis kérdés. Biztos, hogy nem lesznek királyok. Jó, helyes. Akkor hadd válaszoljunk rá. Jézus földi életében erre biztosan lehet válaszolni a Biblia alapján, hogy lesz-e hierarchia, vagy nem. Mert ezt mondta egyszer Jézus földi életében, azt mondta, hogy akik itt nagyok, azt mondja, azok hatalmaskodnak a többiek felett, és közben még jól tevőknek is hivatják magukat. És azt mondta, ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája, és aki közöttetek az első, az legyen mindenki között az utolsó. És ez már nagyon mély tanítás rejlik, tehát Jézus azt mondta, hogy mikor Istent királynak nevezi a Biblia, kénytelen valami emberi fogalmat használni, mert valami kell valami emberi fogalom, és mert még Jézus azt is hozzátette, hogy én ti köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. És ezzel azt akartam mondani, hogy értsétek meg, hogy Isten nem úgy úr és király, mint a földiek, hanem az Istennél a nagyság, meg az Isten világában a nagyság, vagy valaki fölötte van a többinek, az azt jelenti, hogy több szolgálat. Nagyobb odaadás, többet tesz a többiekért, de soha nem azt, hogy hatalmaskodik fölöttük, és még közben jól tevőnek is hivatja magát. Tehát az angyalok között is beszél a Biblia, hát megint csak emberi fogalmat csinál, hogy mennyei fejedelemségek és hatalmasságok, meg Istent is nevezi királynak, de ezen abszolút nem ilyen földi mintájú hierarchiát kell érteni, hanem azt, hogy a több szolgálat, a több odaadás másokért, vagy a nagyobb hatásköre, vagy a nagyobb hatósugara másokért való szolgálatnak, csak ezt tesz valakit följebb. Igen, de úgy értjük meg, hogy a Biblia, hogy az, még valamit szeretnék mondani az újjáteremtett föld közösségéről, meg erről a hierarchiáról, ez is egy nagyon szép bibliai hasonlat, ugyanis azt mondja a Biblia, hogy már az egyházban, már a földi egyházban ki kellene alakulni annak az eszménynek, ezt a hasonlatot használja, hogy úgy legyen az emberi közösség az egyházban, mint ahogyan a testben a tagok. És akkor magyarázza Pál apostol, hogy a testben minden tag nélkülözhetetlen a maga helyén. Ugye? A legkisebb tag is, valamit ő tud a legtökéletesebben, és ott van a helyén. És azt mondja, nem mondhatja a fej a lábnak, hogy nincs rá szükségem, vagy és így tovább, vagy nem tekintheti alacsonyabb rendűnek. Tehát ez valami olyasmit érthetünk meg, hogy mintha a Szentírás azt mondaná, hogy Isten országában úgy lesz, hogy minden emberből kijön a teljesség, a legtökéletesebb, ami benne van, mert ugyan mindenki az egyénisége szerint támad föl, a saját egyénisége szerint, de azt a bűntől megrontatlan állapotában, és az Isten országában gát nélkül kiteljesedhet mindaz, ami benne van, és korlátlanul fejlődhet. De ezek mind úgy alkotnak emberi közösséget, ezek a különböző egyedek, hogy mindenkinek a megtalálja a megfelelő helyét, illetve oda kerül a megfelelő helyére, és mindenki betölti azt, ami az ő egyéniségének a legtökéletesebben megfelelő hely. Igen, mint egy élő organizmus, igen, pontosan erről van szó. Hát ugye ez az eszményi emberi közösség, ez csodálatos rá gondolni, nem?
És hogy milyen gazdag lesz az az emberi közösség. Nem tudom ki, hogy van vele, én nekem sokszor olyan fájdalom, úgy elnézek, hogy találkozom olyan 50 éves, 60 éves emberekkel, és látom, milyen kiváló képességei vannak az embernek, milyen értékei. Sokszor elgondolja az ember, nem lett volna ilyen szerencsétlen a családi élete, vagy tanulhatott volna, vagy ez lehetett volna, mi minden érték bontakozott volna ki emberről az emberből. És sokszor emberek meghalnak, és mikor meghalnak, akkor az emberen átsukhan egy olyan fájdalmas érzés, hogy ha ez az ember, ha ugyanez az ember, ha még ez meg ez nem lett volna, meg ezek a lehetőségei lettek volna, szóval mi bontakozhatott volna ki? Most képzeljük el, hogy az Isten országában mindenki bontakozhat, mindenkiből a teljesség, mindenkiből a legjobb. És ez az egész összeáll egy olyan elrendezésben, hogy mindenki ebben az organizmusban megtalálja a neki legfelelőbb helyet, ahol ő nélkülözhetetlen, amit ő tökéletesen betölt, amit mindenki megbecsül, amit mindenki értékel, és fejlődik még tovább. Szóval azért mondom, megáll a fantáziánk, megáll. Csak hogy miért nem tudjuk vége láthatatlanul feltárni, hogy mi lesz az örök életben, említeném csak úgy összehasonlításként, hogy egyszer olvastam, hogy egy ilyen kerekasztal beszélgetésről beszámolót magyar tudósok között zajlott, és a sci-fikről beszélgettek. Hát tudjuk, mi ezek a tudományos, fantasztikus regények. És akkor valamelyik azt a megjegyzést tette, azt mondta, egy érdekes, azt mondja, ha a tudományos, fantasztikus regényekben a technikát illetően, hogy a szárnyal a fantázia, fantasztikus technikai dolgokat gondolnak el, hogy mi lesz 3000-ben, 2050-ben, vagy 3000-ben, vagy azon túl. Azt mondja, de a sci-fi regényeknek az emberi szereplői, azoknál semmiféle fejlődés nem látszik. Így mondta az illető, azt mondja, ugyanolyan önző, alkalmazkodni nem tudó férgeknek ábrázolják abban is az embert. Tehát, vagyis azt mondja, hogy nincs fantáziánk az ember, hát erkölcsi fejlődését értem, egyszerűen nem tudjuk elképzelni, hogy kilépjen önmagából is más legyen. Tehát tényleg szegényesek és szűkösek a fogalmaink, hogy elgondoljuk ezt a csodálatos emberi közösséget.

Tisztelt vendégeink, kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit. Isten tiszteltünk alkalmával, külön köszöntöm a gyerekeket, és kérem, hogy a gyerekek jöjjenek előre. Gyerekek, volt már olyan az életetekben, hogy valaki megígért, hogy kaptok valamit? Gergő, azt az autót hogy kaptad? Kitől kaptad? Apától? Dávidtól. Volt már olyan, hogy megígért nektek anya, apa vagy valaki, hogy kaptok valami ajándékot, és nem kaptátok meg? Volt már olyan? Volt olyan? Anyasúg, volt olyan, nagyon jó, úgy örülök, hogy kis őszinte vagy. Nem esett jól, ugye? Úgy belül rossz érzés volt, hogy hiányzott az az ajándék, ugye? Sírtatok ilyenkor? Hát, ha nem is sírtatok, de úgy fájt, ugye? Megígéri apa, hogy elvisz valahova. Én megígértem egy kisfiúnak, barátomnak, a kisfiának, hogy elviszem Bózsván kocsikázni, mert egyszer még egy évvel fiatalabb volt, tavalyhoz képest akkor, úgy örült, hogy az ölemben ült, és elmentünk ott egy rövid útra. És képzeljétek el, hogy beszéltem ma, vagy nem ma, valamelyik nap a munkatársammal, és odaadta a kisfiát. És egyszerűen majdnem elsírtam magam én is, mert mondta nekem, hogy Attila bácsi, mikor megyünk autózni? Megígérted, és nem mentünk. Hát erre nem tudtam megszólalni. Gyerekek, arról szeretném, hogyha most egy kicsit beszélnénk, hogy milyen az, amikor megígérünk valamit, és azt nem teljesítjük. Azt mondjuk, hogy megteszünk valamit, megígérjük, hogy nem árulunk el valamit, vagy odadunk nekik valamit, vagy elmegyünk meglátogatni, vagy bármit csinálunk, és hogy azt nem tesszük meg. Van egy történet a Bibliában, ami egy apukáról szólt, akinek volt két fia. És ez a történet így hangzik, föl is olvasom, meg ki is vetítjük a felnőtteknek, hogy lássák. Máté evangélium a 21. fejezetében van, egy testvérpárról szól. Ti itt nem vagytok testvérek, ugye? Nem. Képzétek el, hogyha most itt ketten testvérek lennétek, meg ti is. Én lennék az apuka. És azt mondja az apuka, figyeljetek. Egy embernek volt két fia. Odafordult az elsőhöz. Most én odafordulok a fiúkhoz, Gergő hozzád, meg te hozzád. Jó? Ádám. Jó, hogy puskáztam. Ádám és Gergő, ti vagytok az én első fiaim. Figyeljetek. Fiam, menj és dolgozz a szőlőben. Arra kérlek benneteket, hogy segítsetek nekem, dolgozni kellene kint a kertben. Kint a kertben. És így feleltek nekem ti. Nem akarok. Nem megyek. Ugye ismerős? Apa mondja, gyere ide, Ádám. És akkor szaladsz, meg előlem is szaladsz, amikor mondom, hogy gyere ide hozzám, hogy elszaladtál reggel. Ugye Gergő, apa meg anya mond valamit, hogy hozd ide, és akkor nem megyek. Ugye? Ismerős. Ezt mondta az első fiú az apukának, hogy nem megyek. De később elment. És elment dolgozni. Az apa nem tudta, de ő később meggondolta magát. Mivel azt mondta, hogy nem megy, odafordult a másikhoz, most ti vagytok az én lányaim. Lányaim, menjetek, dolgozzatok a szőlőben. És ti azt mondjátok nekem, hogy rendben, apa, elmegyünk. De ezután meggondoljátok magatokat, és nem mentek. Gyerekek, ki az, aki jól cselekedett? Ki az, aki helyesen járt el? Hoppá! Na lányok, mi lesz? Bajba vagytok, ugye jól válaszoltak a fiúk. Miért ők voltak? Ők jártak el helyesen. Ügyes vagy, Ádám, nagyon jól gondolt. Gergő, egyetértesz, ugye? Lányok, miért a fiúk jártak el helyesen? Mert az apa kérése megvalósult, ugye? Úgy valósult meg, hogy bár azt mondták ezek a rossz csont fiúk, hogy nem megyünk, mert mi most játszani akartunk a matchboxsal, vagy éppen futkározni akartunk és fogócskázni. De aztán ők meggondolták magukat, és mégis elmentek és dolgoztak a szőlőben. Ők jártak el helyesen. Ti, akik megígértétek nekem, hogy elmentek, én abban bíztam, hogy ti elmentek, és nem mentetek el, ugye? Gyerekek, amikor megígérünk valakinek valamit, és nem tesszük meg, az miért baj? Mit gondoltok? Beszéltünk az elején az ajándékról, ugye, hogy megígérik nektek, hogy kaptok ajándékot. Tessék? Engedetlenség. Engedetlenség. Kemény beszéd, ugye? Ádám, kemény beszéd. Engedetlenek vagyunk. De ha nem csak azt mondom, hogy engedetlen vagyunk, ugye ez egy megállapítás, ezt azt mondja valaki, hogy akkor engedetlenek vagyunk, de hogy ez miért rossz nekünk? Nektek ez miért rossz, hogyha én nem adok nektek ajándékot. Megígérem, hogy következő alkalom, hogy jövök ide hozzátok, kaptok ajándékot, és nem hozok. Azzal fájdalmat okozok, ugye? Rossz érzést. Ha megígértek valakinek valamit, és nem teszitek meg, azzal fájdalmat okoztok nekik.
De képzétek el, hogy nem csak másoknak okozunk fájdalmat azzal, ha megígérünk valamit és nem tesszük, hanem magunknak is. Minek hívják az belül a lelkünkben, ami ott bent mocorog ilyenkor? Mi furdal ott bennünket? Na. Lelkiismeret, köszönöm szépen. Hallottad, Gergő? Azt mondta a kedves Orsika, hogy azért rossz az, hogyha mi megígérünk valamit és nem tesszük meg, mert nem csak annak fáj, akinek megígértük és nem tettük meg, hanem nekünk is lelkiismeret furdalásunk lesz. Én kívánom nektek, hogy ilyen fiúk legyetek, akik eleinte még azt is mondjátok, hogy nincs kedvem, de gondoljátok át, és inkább menjetek el, csináljátok meg, amit a szülők kérnek, mert ők nagyon szeretnek benneteket, és vigyázni akarnak rátok. Majd, ha megnőttök, akkor ezt megértitek, hogy amit Isten kér, azt is érdemes megcselekedni, mert ő még jobban szeret bennünket, és szeretné, hogyha vele élnénk mindig. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek!

0: Kedves gyülekezet! Isten tiszteltünk alapigéjét a Filippi beliekhez írt levélből olvasnám fel. Kérlek, nyissátok ki a Filippi beliekhez írt levelet, hogyha van nálatok szentírás, vagy majd a kivetítőn nyomon lehet követni. Pál apostol a Filippi beliekhez írt egy nagyon szép levelet, és én az elején szeretnék kiemelni egy nagyon fontos részt, ami a saját életemben hihetetlenül bátorító, és reménységet ad minden nap, amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene, vagy ahogy jó lenne. Azt gondolom, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, azért jövünk ide, mert egyrészt mi is kaptunk ígéreteket, és nagyon tetszenek ezek az ígéretek. Másrészt úgy ismertük meg a jó Istent, illetve azt a valakit, akit Istennek hívunk, hogy ő egy szerető, egy kedves, egy a javunkat szolgáló és nekünk jót akaró Isten. És ezek hátterén ígért nekünk sok mindent, ami reménységet ad a mindennapi életünkhöz. És azért jövünk el, mert szeretnénk ezzel a lényel egyre mélyebben megismerkedni. Viszont mindaz a tény, hogy mi eljövünk és megismerjük Istent, és ismerkedünk vele, és akár eljönk az Isten tiszteletekre, még nem jelenti azt, hogy ezáltal mi egy másik világba kerülünk át, ahol nincsen semmi gond, ahol nem terhel bennünket kétség, nem terhelnek bennünket fájdalmak. Tehát azért, mert mi Isten kereső emberek vagyunk, azért nem vagyunk mások ilyen szempontból a többi embertől, mert ugyanezen a földön élünk, ugyanezek a dolgok terhelnek bennünket, ugyanúgy hat ránk sokféle dolog. Ugye a délután is, órában is lesz majd erről szó, hogy mi minden jogi dolgok hathatnak ránk a mai világban. Mi minden dolgok hatnak ránk a természet által, emberi kapcsolatok által. Illetve miként hatnak ránk azok az isteni ígéretek és azok az isteni kérések, amelyek benne vannak a Bibliában. Én ezt a Filippi beliekhez írt levél első részéből olvasnék fel nektek egy nagyon nagy bátorítást azzal kapcsolatban, hogyha az Istennel való kapcsolatunkban gondjaink vannak. Ha nem úgy megy az életünk, és úgy az átlag életünkre gondolok, ahogy mi szeretnénk, nem úgy zajlanak az emberi kapcsolataink, ahogy mi azt szeretnénk, akkor mire figyeljünk oda? Mi az, ami bátorítást adhat? Főleg akkor, hogyha nem csak a körülöttünk lévő világgal nem vagyunk bizonyos esetekben jóba, nem csak emberekkel esetleg, ha nem vagyunk jóba, vagy nem úgy mennek a dolgaink, hanem ha tükörbe nézünk, és azzal szembesülünk, hogy valami nem tetszik magunkba, akkor mire gondoljunk? Azt gondolom, hogy ez a legmélyebb része a dolgoknak, mert ugye a külső dolgok jobbik esetben azok hatnak egy darabig ránk, aztán kezeljük őket valahogy. Viszont mi minden nap, minden másodpercben együtt vagyunk magunkkal, minden nap találkozunk önmagunkkal, és hogyha nem tetszik az, ami bennünk van, nem tetszik az esetleg, hogy milyenek vagyunk, hogy reagálunk a helyzeteket, milyen szokásaink vannak. Nem tetszik az, hogy miként tartunk kapcsolatot emberekkel, vagy milyen döntéseket hozunk, és szeretnénk ebben változni. De egyelőre azt látjuk, hogy nem megy. Akkor miért ne keseredjünk el? Egy szóval a megváltásunkért folytatott küzdelem, amit Isten indított, és elindított bennünk, az milyen reménységgel, milyen bátorítással van megtűzdelve életutunkon. Filippi beliekhez írt levél első fejezetének a harmadik versétől így szól az ige szakasz. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Azt gondolom, hogy ezért ültök itt. Ti is egy olyan közösség, egy olyan emberi csoport, egy olyan hétköznapi alkalom tagjai vagytok, vagy egy hétvégi alkalom tagjai vagytok, akik valamikor az életben közösséget vállaltatok az evangéliummal, megismertétek Istent, megismertétek a Szentírást. És azt mondja az apostol, hogy ezekre az emberekre van egy nagyon nagy bátorító üzenet, ezeknek az embereknek Isten küldi. Mégpedig ez így szól. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkodnom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is, mindnyáján együtt részesültök velem a kegyelemben. Tehát miről ír az apostol? Nagyon örül nektek, most nem Filippiben vagytok, hanem itt vagytok, nagyon örül nektek, hogy valamikor az evangéliummal közösséget vállaltatok, ennek lesz egy következménye. Tehát valamikor megismertetek egy magasabb rendű értékrendet, megismertétek Istent, megismertétek a mennyei világot, És ezzel ti közösséget vállalhatok, hoztatok döntéseket, elindultatok egy gyakorlati úton, itt vagytok, olvastok, Istennel valamilyen szinten kapcsolatot tartotok, és azt mondja az apostol, hogy ha valaki így dönt, elfogadja egy magasabb rendű értékrendet attól, mint amit ezen a földön lehet élni. Ezzel közösséget vállal, ezen gondolkodik, ezzel kapcsolatban hoz döntéseket, annak van egy nagyon nagy reménysége. Mégpedig az, hogy aki mindezt elkezdte bennetek, mert ez nem a véletlen szüleménye, az kezességet vállal azért, hogy minden olyan dolgot elvégez bennetek, ami alkalmassá tesz majd arra, hogy azzal a világgal, amivel megismerkedtetek, abban élni is tudjatok. Hogy oda el is jussatok, és abban részesüljetek. És azt mondja, hogy így kell gondolkodnom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak benneteket. És minden másban, amiben ő élt, azt mondja, hogy abban ugyanúgy részesül ő is, meg ti is, meg a filippibeliek is. Tehát bármit ezek után az ember csinál, abban részesülni fog. Kedves gyülekezet, én egy mondatot emelnék ki ebből az ige szakaszból. Már így is bátorító az, hogyha csak ezt a részt megnézzük. Mégpedig ez a 6. vers. Azt mondja az apostol, hogy mivel itt ültök, hagyj fordítsam le hétköznapi nyelvre, mai nyelvre, ma, hogy ma ez mit üzen nekünk. Mivel most itt ültök. Ez döntések és döntések sorozata, gyakorlati lépéseknek a következménye, hogy itt ültök. Azt mondja az apostol, hogy aki közösséget vállal az evangéliummal, afelől meg van győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Miről szól ez az ige szakasz? Kikről szól ez az ige szakasz? És miként szól ez az ige szakasz a gyakorlatban? Mit jelent ez? Megszokhattátok tőlem, hogy én nem nyugszom addig, amíg a saját lelki életemre, a saját gondolkodásomra nézve utána nem járok mélységében annak, hogy mi van itt lefordítva, és ez mindig elő szoktam venni az eredeti nyelveket, és megvizsgálni, hogy mit is jelentenek azok a dolgok, amik itt le vannak írva. Nagyon szép a fordítás, de valójában mi is az a reménység, ami bennünket éltethet, hogyha megismerjük és figyelembe vesszük. Azt mondja az apostol, hogy meg vagyok győződve afelől, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus napjára. Itt egy munkáról beszél, valakinek a cselekményéről, és mindez bennetek zajlik. Mit jelent az a kifejezés, hogy bennetek? Ki az, aki bennetek tud dolgozni? Valaki tud bennetek dolgozni? Hát én belém még nem bújt senki, hogy bennem dolgozzon, de állítólag mégis van valaki, aki különleges módon be tud lépni az életünkbe, és tud bennünk dolgozni. A bennetek kifejezés mit jelent? Kik vagytok ti? Ki vagyok én ebben az esetben? Bennetek. Bamben az első jelentése, tehát valakiben. A második jelentése helyét jelöli valami egyedi dolognak. Tehát mit jelent ez? Amikor azt mondja az apostol, hogy elkezdte bennetek. Isten elkezdett egy egyedi dologban valamit. Mit jó munkát? Egy egyedi dologról beszél. Kiről? Ő azt mondja, hogy bennetek, mert egy közösségnek ír. Mikor te olvasod, akkor ezt úgy kell olvasni, hogy Attilában. Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte Attilában, bennem a jó munkát. És ezt vonatkoztassátok magatokra, hogy bennetek. Helyét jelölvi valami egyedi dolognak. Ez a dolog egy személy. Ez a dolog te és én vagyok. Kizárólagosan veled foglalkozik, azt jelenti. Tehát amikor gondolkodol Istenről, itt vagy a gyülekezetben, olvasol, és arról ír, hogy hát Isten dolgozik bennünk, és ő segíteni akarja az életünket, akkor oly sokan vagyunk, több milliárdan. Elér hozzám, számítok én neki? Éppen most itt dolgozom, most ez az ember vagyok, most így cselekedtem, most ezt teszem, most ide utazok. Számol velem? Velem van a hobbimban, a baráti társaságomban, az esti partin, vagy este a tévénézés közben, vagy olvas, ott van. Azt mondja az apostol, hogy ott. Miért? Mert egy egyedi dologban munkálkodik, kizárólagosan veled foglalkozik. Mindenki kizárólagos neki. Nehogy általánosítsatok, amikor arról beszélünk, hogy Isten segít bennünket. Nem, téged segít. Téged, mindannyiunkat egyedileg, mindannyiunkkal egyedileg foglalkozik. Egyedi dolog, egyedi vagy te. Az egyediségnek vannak velejárói, és ez nagyon fontos az üzenet szempontjából. Ez azt jelenti egyrészt, hogy nincs még egy hozzád hasonló ember. Nincs. Külön lakra lehet. Elnézést a kis kiugrai, a nagymamám 83 éves korában halt meg, és mindig megnézte a Forma 1-et. És tudjátok, hogy miért? Ami Schumacher versenyzett, mindig engem látott. Én ezt sose értettem meg, de mindig hívott telefon, én nagyon ritkán néztem meg. Kisfiam, néztem a Forma 1-et, mert ott voltál, mondom, én mama, hát én Magyarországot. Tudom, kisfiam, de ez úgy hasonlít. Ő neki annyira hasonlítottam, hogy ritkán látott, ezért nézte a Forma 1-et. Tehát tudjátok, kész, egy 83 éves néni végignézte a Forma 1-et, mert Schumachert nézte. Mert az unokája. Én el nem hittem, hogy egy ember így gondolkodik, egy embernek ilyen érzés kapcsolatai lehetnek. Egyediek vagyunk. Nem csak külsőre értendő, belsőre. Illetve a belső szempontjából itt egy két fontos dologra ki kell térnünk. Egyediek vagyunk a jót és a rosszat illetően is. Hoppá. Tehát Isten nem nyájban, sablonban, képletben gondolkodik. Isten bárányokban egyediekről gondolkodik, akire azt mondja a Biblia, hogy ismerik az ő nevét. Ismerik az ő hangját. Ő ismeri mindegyiket névről, és mindenki ismeri őt. A belső tulajdon, nem csak a külső tulajdonságaink különbözőek, de a belső tulajdonságaink. Mit jelent ez? Különbözünk jót és rosszat illetően. Itt egy nagyon fontos dolgot meg kell jegyezni, mint közösség és mint egyén. Másképp éled meg a jót te, és másképp élem meg én. Másképp éled meg a rosszat te, és másképp élem meg én. A cél Isten szempontjából egy, hogy odafordulj a jóhoz, és elfordulj a rossztól. A munka azért egyedi, Isten munkája azért és ezért egyedi, mert nem egyszerre éled meg a jót, nem ugyanúgy éled meg a jót, fordítva is igaz, a másik oldalnál is igaz, nem egyszerre éljük meg a rosszat, nem egyszerre vagyunk irigyek, vagy bármit mondhatnék, csüggettek, vagy bizalmatlanok, nem egyszerre éljük meg a rosszat, és nem ugyanakkor éljük meg a rosszat. Valaki már túl van dolgokon, valaki még előtte áll. Ez egy közösség szempontjából nagyon kritikus, hogyha ezt nem látjuk, mert hajlamosak leszünk azt mondani, hogy nem kéne már ilyeneknek lenni, testvérek. Vagy kedves gyülekezet, vagy kedves X. Miért vagy még ilyen? Tudod miért? Mert egyedi életet él. Isten munkája még nem ott tart, ahol te benned. Más hatások érik az embert, más a nevelése, más a lelki alkata, más honnan jön, más döntéseket hozott, ezért másképp működik, másképp érez. Valamit felszínesen kezel, valamit mélyebben. A másik ember fordítva. Más döntéseket hozunk, másként terhel bennünket, ugye a rossz erről szóltam, időben máskor zajlik, bennem most, benned két év múlva, ezért nem szabad általánosítani, amikor arról beszélünk, hogy Isten dolgozik bennünk. Ne várjuk el a másiktól, hogy ott tartson, ahol én. Ne várjam el magamtól, hogy ott tartsak, ahol ő. Mindenki egy utat jár, mindenki egy munkatárgya. Jézus példája azt mondja a rossz esetében, hogy ha rosszat látunk vagy élünk meg a másiknál, hogy mit mondott Máriának? Emlékeztek? Kedvenc példa. Az az ember az én életem reménysége. 7-szer találkozott Jézussal, 7-szer kellett meggyógyítani, meggyógyult. Emlékeztek rá, hogy mi Jézus hozzászólásának a lelki tartalma? Mit mond neki? Ugye, hogy nem vádolja, elmondja, nem vádollak. Nem kéri számon. Zsidó származású, mindent tud. Már nem kéne itt tartanod. Mit mond neki? Eredj el. És ne bánts magad tovább. Ugye azt mondja, ne vétkezzél. Mi a vétek? Eredj el, és ne élj nélkülem. Élj velem. Legyél velem kapcsolatba. Ne kérjük ezért számon máson, hogy hol tart, és miért akkor tartott, és miért azt csinálja. De ebből következik egy nagyon fontos törvényszerűség, és ebből jutunk el oda, hogy a másikon nem fogjuk majd számon kérni. Ne kérd magadon számon! Kedves testvérek, gondolkodtatok már azon, hogy hányszor bántottátok magatokat a rossz dolgokért? Hányszor? Mert az hangzott el, hogy nem kellene ilyennek lenni. Ki mondta? Isten vagyok én, vagy az, aki ezt mondja? Istenek vagyunk egymásnak? Nem. Hogy mondhatnám azt a Bencének, hogy Bence, légy szíves, ne csináld már ezt, már rég nem kéne, hát már hányszor, mióta jársz ide? Hogy mondhatnám ezt? Egy egyedi ember, egyedi múlttal, egyedi döntésekkel. Isten egyedi munkájának a következménye, hogy itt ül mellettem. Ha rajtam múlt volna, biztos nem itt ülne. És hányszor múlt már rajtam bajom? És nem ül itt? Vagy nincs Istennel kapcsolatban?
1: De ez a lényeg. Akkor tudok mással türelmes lenni, akkor tudok mással megértő lenni, akkor látom meg, hogy ki a másik. Ha ez a gondolkodás bennem kialakul, ne bántsd magadat, mert Isten munkája benned zajlik. Most tartasz valahol. Most még vannak valamilyen igényeid, még vannak elvárásaid az élettől, vágyaid. Most így gondolkodsz, mert eddig az életed ezt hozta, ilyen döntéseket hoztál. Ha Isten beengeded, elkezd ezen munkálkodni. És ezt szépen ő megforgatja úgy, hogy annak te örülni fogsz majd, ha engeded. De amíg oda el nem jut, hogy már bizonyos dolgokat elhagy, rossz szokások, megkötözöttségek, terhek, míg oda el nem jut ő, mit mond a Biblia? Ki munkálkodik bennünk, Isten? Nem én, nem a másik. Mi eszközök lehetünk csak, de a fő munkát Isten végzi. Amíg Isten ide el nem ér, addig magadat se bántsd. Akkor mi van most, hogyha hibázunk? Ez nem azt jelenti, hogy ne foglalkozz a rosszal, hanem ne foglalkozz azzal, ami neked nem tetszik. Foglalkozz vele. De ne úgy, hogy ne bántsd magad. Ne legyen hamis lelkiismeret fordulásod. Azt mondja a modern lelki gondozás, a modern keresztény Biblián alapuló pszichológia, hogy légy türelmes önmagaddal, a te lelki fejlődéseddel kapcsolatban. Honnan veszi? Innen, Filippi 1.6. Elkezdte, befejezi. Egy szakasz. A kezdetét nem jelöli meg, mert sokszor nem is tudjuk. Mindannyiunkban valahol elkezdődött. Isten valamikor megszólított fiatalon, idősebben, egy szülőn keresztül családi nevelés, egy baráton keresztül egy előadás, az internet. Ki tudja, Isten milyen módon nyúlt bele először az életedben. És utána azt mondja, hogy én be fogom fejezni. Ez a befejezés nem mára van. Bencének nem mára kell olyannak lenni. Nekem, neked. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus napjára. Tudjátok, hogy mit jelent Jézus Krisztus napja? Ez a munka addig tart, ameddig élsz. Az, aki idősebb, annak Jézus Krisztus napja az, amikor megpihen, lecsukja a szemét, meghal, elalszik, és következő percben Jézussal találkozik. Annak a halál a pillanata idősebbeknek. Azok, akik élve élik meg esetleg, mert úgy befordulnak a történelmi dolgok, úgy kulminálódnak az események, hogy begerjed a történelem, jelenések könyve leírja ezt, hogy miként zajlik majd, és élve élik meg ezt az óriási kataklizmát, hogy természetfeletti jelenségek lesznek, és eltűnik az égbolt, és megjelenik Krisztus az angyalaival, azok meg addig készülnek majd el. Azt mondja, hogy bennetek zajlik ez a munka. De azt is mondja, hogy elkezdte ezt a munkát. Mit jelent ez a kifejezés? És egyre jobban meg fogjuk érteni, hogy hihetetlen bátorítás az, ami itt le van írva. Elkezdte. Figyeljetek. Eredet, kezdet, belekezd. Az, amikor azt mondja valaki, azt mondja Pál apostol Istenről, hogy elkezdte bennetek a jót, akkor azt mondta, hogy ennek volt egy eredete, kezdete, van egy kezdéspontja. Mivel van kezdéspontja, van végpontja. Valamikor elkezdte. Tudod, hogy mikor? Mióta érzed azt, hogy valahova el kéne már menjél? Mióta érzed azt, hogy valamit meg kéne tegyél, el kéne olvassál? Mióta érzed azt, hogy valaki szólt neked, és úgy benned van, hogy úgy elmennék, vagy úgy megtenném? Mióta érzitek ezt? Ez véletlen? Hány dologgal találkoztok, hány kéréssel, amit rögtön el is felejtetek? Miért van az, hogy bizonyos dolgok ilyen szinten megmaradnak, amelyek főleg egy ilyen helyre hoznak bennünket, vagy Isten közelébe visznek? Van kezdete a bennetek zajló munkának, ezért van vége is. Isten elkezdte. Második jelentése. Figyeljetek, a számomra ez volt eddig a leg... Ennél az ige szakasznál itt kicsordult a könnyem. Elkezdi hatalmát, társadalmi helyzetét, pozícióját tekintve elsőként, vezetőként tevékenykedni, főnöknek lenni. Ez van benne a görög szótárban. Ezt jelenti ezt a kifejezés, hogy elkezdte. Gondoltátok volna? Elkezdte. Csak elolvassuk, hogy elkezdte. Olyan szép dolog. De mit jelent az, hogy elkezdte? Valaki elkezdte hatalmát, társadalmi helyzetét, pozícióját tekintve elsőként, vezetőként tevékenykedni, főnöknek lenni. Tehát, aki elkezdte bennetek a jót, az kicsoda? Hatalmát, társadalmi helyzetét, pozícióját tekintve első, vezető és főnök. Ki az? Ki az, aki hozzátok először akkor szólt? Ki az, aki először cselekedett az életetekben? Nem az az ember, aki által megismertétek. Nem az anya. Nem az apa. Előtte van valaki.

6000 éve teremtett, olyan rég volt, megcsinálta, mit érdekli, hogy én most ekkor születtem ennek a családnak, ennek a generációként is, így nézek ki, ez a munkám, itt lakom, kit érdekel ez? Néha úgy imádkozunk is, nem. Tudott rólad, elsőként tudott rólad. Mit mondott Jeremiásnak? A méhben. Már az anya méhben tudtam, hogy te ki leszel. Az, hogy megszülettél, az nem csak egy biológiai csoda. Hányan nem születnek meg? Ezt valaki felügyeli. És a felügyelés ne úgy gondoljátok, hogy ülés, akkor neki igen, neki nem. Nem így. Valaki látja, valaki figyeli, és tudja, mi a legjobb. Ezért mondta Jobb, születésnapi kedvenc igém. Életet, és van még egy szó, az most nem jut eszembe, életet és nem tudom, mit szereztél nekem. Tehát Jobb rájött erre. Egy felnőtt emberként, egy nagy gazdaként, egy hatalmas földesúrként, egy minden hatalommal rendelkező emberként akkor a távol keleten rájött arra, hogy nem, Isten szerezte az életemet. Harmadik jelentése, hogy ez a valaki vezető, hatalmát társadalmi helyzet tekintve, pozíciójából kiindulva, első vezető főnök, ennek van egy következménye. Időben elsőként tett valamit. Erről beszéltem most. Tehát ez benne van az eredeti görög szövegben, hogy valaki elsőként tett értetek valamit. Nem egy ember, nem egy esemény. Lehet egy esemény, ami alapján te átgondol az életedet, hogy fú, most élt egy baleset, egy betegség, elvesztettem valakit, hogy most hol vagyok? Munkanélkülő vagyok, egyedül élek. Ki tudja, kit, mi vezet el oda, hogy átgondolja az életét? Az nem véletlen. Az egy szeretetteljesen felügyelt, egy figyelt, egy a számodra legjobbnak nyilvántartott folyamat, egy megváltás, egy munkának az egyik állomása. És ha te akkor figyelsz, akkor elindulhat valami. Ezért mondja a Szentírás, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, de az emberek fiai nem hallgatnak rá. Nem azért mondja, mert az Isten szűkkeblű, mert nem tud mindig téged úgy felkészíteni, nem tudja úgy engedni a szabad döntéseiden keresztül. Ez egy iszonyatos sarki játék, de nem is nevethető sarknak, ez egy sokkal bonyolultabb dolog, ez a megváltás munkája, hogy úgy össze tudja kulminálni, meg úgy össze tud hozni az eseményeket, hogy te ott elgondolkodjál. Hát ki tudná ezt megcsinálni? Közben úgy, hogy tartsa tisztán a te szabad választásodat. Ez a valaki elsőként tett érted valamit, a személyes életemben meg vagyok győződve arról, hogy ezért születhettem meg. Elkezdte. Mit kezdett el? Hogyha elkezdte, ennek van egy következménye. Ha magad életére gondolsz, ha másikére, akkor itt meg kell állni. Az, hogyha elkezdte, akkor most valahol tart. Ez még nem a végállomás. Még nincs itt Jézus Krisztus napja, még nem haltál meg. Tehát valahol tart. A munka benned valahol zajlik. Hol tart? Ki tudja, hogy a saját életében Isten hol tart? Melyik őtök tudja? Nagyon fontos látni, hogy Isten hol tart. Hihetetlenül életmentően fontos látni, hogy Isten benned hol tart. Két dolog miatt. Az egyik. Ha nem látod Isten munkáját magadban, hogy hol tart, akkor az előbb idézett dolgok fog bekövetkezni, bántani fogod magad, vádolni fogod magad, hogy még mindig ezt teszed, még mindig ezt megtetted, még mindig irigy voltam, vagy mindig ideges voltam, vagy mindig odaszóltam. Bántani fogod magad, önvád, bűntudat születik meg benned. Megígérte valaki 2011. május hétre, hogy nem leszel ilyen és olyan? Meg? Mondjátok el nekem, hol van ez leírva. Ezt nem ígérte meg senki, hogy ma te nem leszel olyan, amilyen. Egy dolgot megígért, hogy egy bizonyos pontig biztos, hogy nem leszel. Nem ígérte meg senki, hogy ma te tökéletes leszel. Azt mondta, hogy Jézus Krisztus napjára. Ugyanis. Isten nem egy cselekményt kezel, hanem téged gyógyít, egy szemét. Ezért Isten munkája nem egy cselekményre irányul, hanem egy személyre. Nem tünetet kezel, nem tárgyakat mozgat, hanem egy önálló lényt kezel, egy szabad választási döntéssel megáldott lényt kezel, ha hagyja. Isten téged formál azért, hogy majd ne tegyél valamit. Nem tünetet, nem cselekményt. Téged személyesen kezel, gyógyít. Ha nem látod Isten munkáját magad,

van törvényszerű következmény, nem fogod látni a másikban. Ez miért baj? Azért, mert nem egyedül éled az életedet, hanem mondjuk itt, baráti társaságban, családban és közösségben. Miért baj, hogyha nem látod, hogy a másikban hol tart Isten munkája? Miért baj? Mit fogsz neki mondani? Miért vagy még ilyen? Még ezt teszed? Miért így öltözöl? Miért azt nézed? Miért? Mit okozol vele? Ugyancsak? Feszültséget keltesz benne, önvádat teremtesz benne. Ha nem látod másban, akkor beleavatkozol mibe? Ugyancsak abba a személyes munkába, ami ő és Isten között zajlik. Ezért jó, hogy Pál apostol nem ránk lett bízva. Én biztos megfeszítettem volna. Annyi gonoszság után, annyi tudatos dolog után, amikor azt mondta, hogy ő a Sanhedrin tagja, elmondta a végén, hogy ő, hogy mikor megtért, hogy ő minden írott dolog felől tökéletesen tiszta volt, és mindent úgy csinálta, hogy kellett, és ennek hátterén fogta, üldözte az igaz Isten követőket. Ha Pál apostol én rám lett volna bízva, akkor neki annyi. Miért? Mert gondoltátok volna? Gondolnátok ma? Egy komoly témánk lesz délután. Az alkotmány. Gondolnátok azt, hogy esetleg olyan emberek, akik most látszólag úgy döntenek, olyan döntéseket hoznak, aminek következmény, lelkiismereti kérdés, egyéb dolog. És azt mondjuk, hogy ez nem jó. Hogy azok megváltozhatnak. Sokszor nem feltételezzük, hogy Isten dolgozik emberekben. Még akkor is, hogyha látszólag most nem jó irányba megy. Vagy a számunkra nem tettő irányba megy. Nagy baj, ha nem látjuk másban. Isten munkájába avatkozunk bele. Ha viszont látod magadban, itt jön a második rész. Tehát megnéztük azt, mi van akkor, ha nem látod ezt a munkát magadban, másban. Mi van akkor, ha látod? Miért áldásos? Miért jó, ha látod? Egyrészt az ember megnyugszik. Az embernek békessége lesz belül, hogy jó. Nem kell aggódnom a saját üdvösségem fölé, mert hiába aggódnék, nem tehetek érte semmit. Egy dolgot tehetek, hogy kiszolgáltatom magam Isten munkájának. Megnyugszom, mert látom, hogy tudom, hogy valaki elfogad, és valaki így szeret, és az a valaki nem hagy magamra, hanem cselekszik bennem, formál engem. Ez a valakit ezáltal, hogy megnyugszol, és megismered valóságosan, mondjuk ez alapján, az ige alapján csak, ez alapján, az egy mondat alapján, megismered, hogy ő így viszonyul hozzád, akkor megnyugszol, és ez szeretetet ébreszt benned. Mit mond Pál apostol, hogy mi az, ami az emberben az Isten felé szeretetet indít? Benne is van a kérdésben. Az Isten szeretete az, amely megtérésre, gondolkodásmód változtatásra indítja az embert. Amikor megismered, hogy ő hogy viszonyul hozzád, hogy így viszonyul hozzám, hát ki ez valaki? Még ember nem viszonyult így hozzám, ember nem bánt így velem. Ez indítja el részben, sőt, Pál apostol szerint ez az, ami elindítja az emberben az igazi szeretetet Isten felé. Ha megnyugszol, hogy Isten dolgozik benned, megszereted őt, akkor engedni fogsz neki. Istennek nem lehet úgy engedni, hogy nem szereted őt. Nagyon sokszor elvárjuk az emberektől előadásokon, meg személyes beszélgetésekben, hogy megtegyenek valamit. Miért tegye meg? Mondjátok meg miért? Azért, mert azt mondja, hogy az jó, levezeted neki biológiai képet, bármilyen képet, és azt mondja, hogy az jó, nem. Mikor teszel meg te is szívesen valakit? Ha bízol valakiben, ha szereted, ha nyugalmad, ha békéd van felé, vagy felőle ez árad feléd. Engedni fogsz neki, ez a következő lépés. Így tudsz neki engedni, és ha engedsz neki, akkor célba érkezel. Ugye milyen fontos? Látni Isten munkáját? Hogy elfogad? Hogy most éppen itt dolgozik? Mi van akkor, hogyha meg fogod látni másban ezt a munkát? Akkor nem fogsz beleavatkozni Isten munkájába. Akkor nem fogod őt számon kérni. Akkor tudsz úgy szólni majd, mint Jézus. Akkor tudsz te is majd egy bírósági tárgyalás, amikor arcul vágnak, akkor mosolyogva visszanézni és kérdezni. Akkor majd be tudod tölteni azt, hogyha megütnek jobbról, tartsod a bal oldalt. Hát én nem tartanám oda, testvérek. Ti oda tartanátok? Hát Jézus nem arra szólít fel bennünket, hogy veressük meg magunkat, hogy használjanak ki. Nem erre. Ha megértjük, hogy mit jelent ez, akkor tudjuk megtenni. De honnan tudjuk, hogy hol tart? Ez egy szükségszerű kérdés, hol tart most? Honnan tudhatjuk meg? Saját tapasztalat.
Amikor leültök és elgondolkodtok igazán az életen, és hogy kicsit magatokra maradtok és csendben maradtok, akkor meg kell vizsgálni 2-3 dolgot. Az egyik az, hogy minek tudtok igazán örülni. Írd le, vagy úgy jól jegyezd meg, jól figyeld meg magadat, hogy most manapság az életedben te minek tudsz örülni. Mi az, ami téged igazán megnyugtat? Mi az, ami téged felold, és olyan békességet szül benned? Figyeld meg azt, hogy miket tesz rá a gyakorlatban. Mi az, ami motivál? És ez mire irányul? És figyeld meg, hogy mik azok, amik most neked az életedben terhet jelentenek. Amitől úgy feszült leszel, amitől nyugtalan vagy. Ami bosszant, amit nem értel, amire nincs válasz, amire nagyon nagy csend van. Ott tart. Ott dolgozik. A csend az azért figyelmeztető jel, mert vár. Isten nem úgy cselekszik bennünk, hogy ő eldöntötte, ez igaz, hogy eldöntötte, hogy megment, de ahhoz te is kell lesz. A te aktív válaszaid nélkül nem lép tovább, nem cselekszik. A bizonyságtételek ezt úgy írják le törvényszerűségként, hogy a felismert igazságban, világosságban, amit megértettél, amit igazán megértettél, nem jársz, addig nem kapsz újabbat. Isten nem tud tovább vinni. Önmaga ellen nem cselekszik. Ő építkezik, ő dolgozik. Egyik lépésről visz téged a másikra. Ott tart Isten, ahol örülni tudsz, ahol cselekszel, és ami így módon megterhel és sokszor csendet okoz az életedben. Mit kezdett el? A jó munkát. Azt mondja a Biblia, munka. Mi a munka? Munka, tett, cselekedet. Tehát Isten nem csak kijelenti ezt, és szépen leírja Pál apostolon keresztül, hanem azt mondja, hogy ez egy gyakorlati tevékenység. Ez munka, tett, cselekedet. Tehát az Isten dolgozik. Az is munka a részéről, hogy csend van, nincs válasz. Hogy most nem érted őt, hogy most valamiért nem mennek a dolgok. Az is munka. Rád vár. Aktívan figyel, milyen döntéseket hozol. Te hogy kerültél ide? Ki hogy került ide? Most hirtelen jusson eszetekbe. Család, születés. Én egy főiskola érdek. Elmentem egy főiskolára. Olcsó, könnyű elvégezni, érdekes. És ezzel tovább lépek a társadalom ranglétráján. Ki kezdte ezt el? Mit kezdett el? Jó munkát. Munka, tett, cselekedet. Elkezdte, és most itt tart. Most itt ülsz. Valamikor elindult ez benned, ennyi éves vagy, és most itt ülsz. Valamikor engedtél ennek a munkának, valamikor nem. Hol voltál 10 éve? 3 hónapja, 1 hete, 1 órával ezelőtt. Lélekben, érzésben, gondolkodásban, értékrendben. Hol voltál? Változtál? Mondjuk igen. Kinek köszönheted? Mitől változtál? Munka, tett, cselekedet. Ez a munka, tett, cselekedet, ez egy folyamatot ábrázol, magyarul azt jelenti, hogy állandóan aktív. Még akkor is, ha te évek óta válsz valamire, és nem mozdul. Dávidot felkenték királynak. Mikor lépett a trónra? Tudjátok? Mennyit kellett várnia? Hogy Isten elvégezze azt, hogy ne csak megígérjen valamit, hanem azt gyakorlatilag meg is tudja valósítani? Kik és milyen történelmi helyzetek voltak az akadályai ebben? Ott van, le van írva. Minimum 10 évet kellett várnia. És akkor mondjuk azt, hogy megígérte. Dávid, ha így gondolkodik, hogy megígérte, nem tartotta meg a szavát, akkor már nem lett volna Dávid, már eltűnt volna. Isten folyamatosan cselekszik. Amikor arra gondolsz, hogy benned dolgozik és benned munkálkodik, nem vagy egyedül. Ő és te. Illetve ott vannak a körülmények. Ha munkahelyet keresel, Istennek munkahelyet kell teremteni. Ha társat keresel, össze kell hozni. Ha egy élethelyzetet akarsz megoldani. Vannak feltételek, vannak körülmények. Isten cselekszik. Nem minden rajtunk múlik, sőt, nem csak rajtunk múlik. Mit tehetsz egyedül egy ilyen esetben? Amikor Isten így dolgozik és így munkálkodik, akkor az ember mit tehet? Hát vagy elfogadja, vagy nem. Vagy kiszolgáltatja magát ennek, vagy nem. Lehet azt mondani, hogy nem.
lehet azt mondani, hogy igen. Nem csak azt jelenti, hogy munka tett cselekedet, hanem azt is jelenti ez a kifejezés, hogy működés, dolgozás. Azt mondja a Szentírás, hogy Isten munkája az emberben olyan, mint az ötvösnek a munkája, aki ezüstöt tisztogat. Most kedves jelenlévők, fiatalok, idősebbek. Az ötvös neki ül és elkezd dolgozni. Mivel dolgozik? Csak hogy azt nézzük meg, hogy ez a munka lehet milyen is. Mivel dolgozik az ötvös és ezüst tisztogató? Mi kell a fémnek, hogy folyjon? Tűz. A tűz a Bibliában mindig nehézségek, próbák, mozgalmak, fájdalmaknak a jelképe. Ha tudna az ezüst kiabálni, kiabálna. Ha tudna az ezüst sírni, sírna. Ha kilépni az ötvös kezéből, kilépne. Ha futni, futna, mint Jónás. Ha beleszólni, biztos beleszólna. Uram, ezt most ne. Én majd ezt másképp megoldom. Ezért nem mondja meg Józsefnek Isten, hogy miként jut a trónra. Emlékeztek el a történetre? Olyan megfoghatatlan sokszor, hogy megígér valamit, álmokat kap ez a fiatalember, de hogy hogyan? Ígéreteket kap egy fiatalember, de hogy hogyan? Ígéreteket kaptál, de hogy hogyan lesz ez megoldva? Ki tudja? Csak azt teheted meg, hogy ma engeded. Ma meg nekem ennyisd. Híres mondás, ugye énekek szólnak róla, nagy művek. Ma meg nekem. Ma engeded? Ma behatolhat? Ma dolgozhat egy kicsit? Jó munkát. Ez a munka Isten szemében jó. Miért? Kire irányul? Egy egyedi lényre, te rád. De jó. Mit jelent ez, hogy jó? Hogy ő jó munkát végez. Jó, hasznos, kellemes, szeretetre méltó tulajdonság javai valakinek. Mire irányul ez a munka, amit benned Isten elkezdett? A megváltásra. Arra, hogy a jó, a hasznos, a kellemes, a szeretetre méltó tulajdonságod, az igazi javaid előtérbe kerüljenek, és azok megvalósuljanak az életedben. Hogy amikor te rájössz arra, hogy rossz ilyennek lenni, amilyen vagyok, rossz nyugtalannak, idegesnek, feszültnek, akármilyennek lenni, ahhoz, hogy te ne olyan legyél, azt ő tudja megtenni. És meg is teszi, mert neki is ez a célja, ez a munkája. Ez, hogyha jobban megnéznénk ezt a kérdést, ez széjjel vinni a témát, ebben most nem lépnék el. Ez az életvezetési kérdésektől kezdve rengeteg egyéb kérdésre keresi meg a választ, vagy adhatja meg a választ, délutáni órán erről beszélgethetünk, ami majd 13:30 kezdődik. Ezért, mivel Isten a jó, a hasznos és a kellemes szeretetre méltó tulajdonságát, a javait emelik, vagy azért dolgozik egy emberben, ezért, amikor az ember látja a másikat, és az ember szeretne tenni valamit valakiért, akkor ne a rosszat emeljük ki, hogy ilyen vagy. Ne azt mondjuk, hogy ezt meg ezt ne tedd, vagy ne tiltsátok az embereket és egymást, hanem emeljétek ki a jót. Emeljük fel a jót. Mondjuk azt, hogy ne azt mondd egy embernek, én a sógorommal vagyok így, remélem ezt nem fogja hallani soha. Amikor náluk vagyok, és ott vagyunk, én csinálok, eszem, viszom, teszek dolgokat. És ő azt mondja erre, hogy hát mi ez? Hát ne csináld már. És hogy nem állok neki vissza, hogy te figyelj már. Hát te mit csinálsz? Hát tudod, hogy ez miért nem jó? Hát ezért, meg ezért, meg ezért nem. Meg azért, meg azért, meg el tudnám neki mondani rögtön. Mit okoznék vele? Én szembesítem egy olyan korban, egy olyan időpontban, amire nincs felkészülve. Ha viszont azt mondom neki csak, és ezt tettem, és higgyétek el, ez működik. Isten munkája jóra irányul, nem a rosszra, nem a rosszal foglalkozik, a jóra. És amikor azt mondtam neki, hogy te tudod, miért teszem én ezt? Mert képzeld el, hogy ez is ez a következménye. Akkor azt mondta a feleségének, a húgomnak, hogy te húgi, próbáljuk meg ki, vagy te kedvesen, próbáljuk ki. Kipróbálták és döntött. Érzitek a különbséget? Ugye érthető, mikor látod valakin, hogy mit tesz, vagy hogy él, akkor ne azt mondd, hogy ne. Ne tiltsd, az embert, ha tiltod, feszültséget teremtesz. Hanem mutass neki egy jobbat, és abban benne van a választás, párkapcsolati problémák, házassággondozás, ugyanerre épül. A legmodernebb, Gary Chapman, olvassátok? A jót emelt fel. Ne azt mondd neki, hogy Bence, miért nem hoztál nekem meggyes pitét, úgy szeretem. Miért nem sütötted, megígérted? Persze a két csöpség ott visított, fölborított az összes vázát, meg csokoládé és meg minden baja volt, nem tudta megcsinálni. De igaz, hogy megígérte, ha 4-re hazamegyek munkába, akkor megcsinálja. Miért nem csináltad meg?
Isten is így van vele, nem ezt csinálja. Gyermeken, elolvastad? Elolvastad, akkor miért nem csinálod? Azt mondja, hogy a szeretet választható. Bence, úgy ennék a hétvégén, abból a meggyes pitéből, amit apukádnak sütöttél múltkor a szülinapjára. Elhiszitek, hogy meg fogja csinálni? Miért? Mert megtudta, hogy neked mi a jó. És választás elé van állítva ugyanakkor, mert ha megteszi, megteszi, ha nem, nem. Nem lesz letorkolva. Ugyanez van Istennél. Azért nem kér számon téged, mert feszültséget teremt benned, mert ki tudja, hogy te még akkor úgy döntöd. Te elolvastad, te ezt tudod, neked ezt elprédikálták. Te tisztában vagy vele, hogy mi a jó és mi a rossz. De Isten azért nem kér számon, hogy miért nem vagy már ilyen. Mert ez egy munkának az eredménye, ez választás sokaságának az eredménye, hogy hányszor engedtem, hogy abban a dologban bennem dolgozzon. Dávidra meddig várt Nátán próféta? Isten meddig dolgozott a körülményekben, hogy látta azt az asszonyt, látta a gyereket, hallotta a susmust, a vitézek így néztek rá, hogy jó kis királyom van, bármikor beleküld engem a halálba, sőt, saját katonáimmal. Meddig szenvedte ezeket a körülményeket? Mikor vált alkalmassá arra, hogy azt mondja neki a próféta, hogy figyelj csak, itt egy súlyos nagy baj van, meg kéne változni. De egyébként sem így ment oda, hanem egy példatörténettel. Meddig? Emlékeztek rá? Meddig? Egy ilyen súlyos cselekmény után meddig? Ami kihatott egy országra, egy nemzetre, családokra és őrá. Meddig? Mondjátok ki. Egy év. Bence. Hol van az a meggyes pite? Egy évet várjak arra, míg ő úgy dönt, hogy megsüti, hogy meglépi magától. Igen, Isten megvárja azt az egy évet. Úgy alakítja a körülményeket, hogy hozd meg azt a döntést. Meg fogod hozni. Pszichés lelki törvény. A tiltás szorongást okoz. Miért okoz szorongást? Mert az ember tudja, hogy úgysem vagyok rá képes, vagy még nem döntöttem úgy, hogy én ezt meg akarom tenni. Mert lehet, hogy most hallasz valamit. Hónap eljöttök az egészségnapra, és elolvassátok, vagy halljátok azt, hogy a gyerekeknek mi az egészséges. Itt volt egy lap, olvastam. Vagy hogy nektek. De te még azzal nem értesz egyet, vagy még nem látod tisztán, és még nem hozol olyan döntést. Következő héten számon kérheti ezt rajtatok valaki? Nem. Isten sem fogja. Egy munka eredménye, jön az információ, jön a tapasztalás, jön a döntés, jön a kitartás. Ha viszont nem tiltasz, hanem a jót emeled ki, akkor bátorítasz, felemelsz, lehetőséget és szabadságot biztosítasz neki. Isten nem a rosszat csákányozza le rólunk, hanem a jót erősíti meg, és ezáltal magad hagyod el. Magad választasz mindig, hogy a jó mellett. A Biblia egész tartalma arról szól, hogy Isten felvázolta. Emlékeztek Mózes? Mózesre kezdődik. Felvázoltam a jót, és következményeit, felvállaltam a rosszat, és a következményeit. És mit mond a Mózes a végén? Mit mond? Hangosan. Válasz. Te választasz. Nem kötelező. Ha engem választasz, be fogom élelni a következményeit. Ha nem engem, be fog élelődni a következménye. És ez a folyamat, ez a szeretetteljes lelkiismereti és választási szabadságodat, a te egyéni helyzetedet, lelkiállapotodat, értékrendedet tiszteletben tartó Isten azt ígéri, hogy befejezi. Ha te így ismered őt, és így fogadod el őt, és őszinte leszel vele szembe, és innentől bemered vállalni Istennel szemben, hogy Uram, hallottam a gyülekezetbe, hogy ezt mondták, olvastam be a könyvbe, nekem még úgy ízlik ez, és én még erről nem szeretnék lemondani. Akkor lehetőséget adsz neki abban, hogy ő elkezd benned munkálkodni, és megérteti veled. Vagy hogy nem jó így reagálni egy élethelyzetben. Én úgy értettem meg az életben, most nem rólam szó, valaki azt mondja, én úgy értettem meg az élethelyzetben, az eddigi élet események alapján, hogy bizonyos helyzeteket csak úgy lehet leragálni, hogy snit, elvágom. Most megtanít Isten arra, hogy nem csak elvágni lehet élethelyzeteket, hanem azokat lehet kezelni, lehet másképp látni. Sőt, lehet Isten segítségül hívni, hogy segítsen benne együtt munkálni és együtt dolgozni. A legnagyobb ígéret, hogy ez a munka, ami így zajlik bennetek és bennem, ennyire egyedi, miről beszéltünk be ma, hogy egyedi, ezt valaki elkezdte, ez mire irányul? A te jó, kellemes, hasznos javaidra, a te igazi lényedre, a te valóságos lényedre. És ennek lesz vége. Ne esz kétségbe, ha még nem tartasz ott, de megígérte, hogy vége lesz. Befejezi. El fogod a juttatni. Befejez. Ez emberi szó. A jelentése is emberi, de mélyebb. Figyeljétek csak. Bevégez, teljesít egy feladatot. Mit fejez be Isten? Általános szóval a megváltást. Bevégzi, teljesíti.
elvégez egy cselekvést rajta. Nem ámlok vált, a megváltást valósította meg Jézus, ámlok, felajánlotta mindenkinek. A csata, a megváltás, Isten és a világegyetem lényei között lezárult, végérvényesen vége, győzött Jézus, így van? Még csak erkölcsi. De a megváltás két szinten zajlik, te és Isten között, az emberiség és Isten között. Mikor dönt az emberiség úgy, hogy vége? Nem, elég, nem akarok így élni. Nekem Istenre van szükségem. Amikor elvégez mindenki egy cselekvést, amikor mindenki meghozza a döntést. Isten addig nem zárhatja le a történelmet, míg mindenki állást nem foglalt ellene, vagy vele, mellette. Elvégez egy cselekvést rajta, mit végezel benned? Hogy jót, kellemes dolgot alakít ki benned. Kihozza az igazi lényedet. Harmadik jelentése. Ezt a cselekvést nem a megszűnés, hanem a célba érkezés értelmében végzi el. Tehát addig, amíg. Addig tudja tenni, míg hagyod, és ha hagyod, akkor befejezi. Teljesít egy kötelességet. Ezt is jelenti. Hósás, kérem, vetíts ki, Norbi, Hósás 13-14. A világ legnagyobb kötelessége. A legnagyobb ígéret. Megváltom őket a Seol hatalmából, megmentem őket a haláltól. Hol van a te veszedelmed, ó halál? Hol van a te romlásod, ó Seol? Megbánás elrejtetett én előttem. A héber megbánás és a görög megbánás jelenti azt, hogy Isten más véleményre helyezkedik. Egy dologban soha nem fog más véleményre helyezkedni. Hogy aki hagyja, azt meg tudja menteni. Aki engedi, abban a munkát végérvényre tudja juttatni. Szívemből kívánom nektek, hogy engedjétek, hogy tapasztaljátok meg, hogy befejezze, hogy eljussatok abba a világba, ahol vele és azokkal az emberekkel lehet együtt élni, akik ugyancsak hagyták. Amen. Mennyei Atyánk, Istenünk, köszönjük, hogy megszólíthatunk emberekként téged. Köszönjük, hogy innen Budapestről, ebből a gyülekezetből, és úgy, ahogy vagyunk, fiatalok, idősebbek, férfiak és nők, kérdéseinkkel, terheinkkel, elképzeléseinkkel, vágyainkkal, álmainkkal állunk itt most előtted, térdelünk most előtted. Köszönjük neked, hogy őszinték lehetünk, és köszönjük azt is, Istenünk, hogy te egy ilyen lény vagy, akit így ismerhetünk meg. A szabadságot adtál nekünk, de a szabadság erkölcsi felelősségét is adtad. Miként döntünk? Köszönjük, hogy egy olyan lény mellett dönthetünk, hogyha tényleg ez van a szívünkben, aki kezességet, felelősséget vállalt a mi megváltásunkért, a mi megmentésünkért. Köszönjük, Istenünk, hogy a világegyetem legnagyobb értéke, az örökké valóság, az örök élet, az nem a mi kezünkben van. Köszönjük, hogy te elkezdted a munkát bennünk, és köszönjük, hogy ez a munka most jelenleg valahol tart. Add meg, jó Atyánk, hogy felismerjük ezt a munkát mind magunk életében, mind mások életében, azért, hogy ne avatkozzunk be. Ne állítsunk meg téged, ne akasszunk meg téged ebben a munkában, ebben a szeretetben, hanem hagyjuk és fogadjuk el azokat az élethelyzeteket, azt a tanítást, azt a nevelést, amit személyesen mindannyiunkra külön alkalmazol és külön részesítesz. Hálásak vagyunk azért, hogy te ennyire szerettél bennünket, hogy meghaltál, és azért is, hogy nem fogsz más véleményre helyezkedni. Ha hagyjuk, akkor te megmentesz minket. Köszönjük, hogy e feletti hatalmunk a mai nap. Ma hagyhatjuk, hogy bennünk munkálkodj. Ma hagyhatjuk azt, hogy te elvégezz bennünk azt, amit szeretnél. Segíts, hogy ezt megtegyük ma, holnap és minden nap az életünkben. Köszönjük, Jézusunk, hogy te ugyanígy éltél, rábíztad magadat az Atyánkra minden nap, és így elvégezte benned is azt a munkát, hogy tökéletesen bűntelen életet élve, keresztáldozatban meghalva a megváltás lehetőségét kínálhattad fel nekünk. Köszönjük ezt a lehetőséget, és add, hogy mindannyian élhessünk vele. Amen.

Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Jártam itt nem olyan nagyon-nagyon rég, és az ételtársítások kérdéskörébe belekóstoltunk. Arra gondoltunk, hogy ezt mint egy folytatva az étkezés gyakorlati részére térnénk át. Nem receptekkel készültem, receptek terén is kedves barátaim, kollégáim szoktak segíteni, ugye a főzőkörök erre valók. Én lényegében ételkészítési elmélet, illetve párosítási elméletből készültem. Szeretnék néhány emlékeztető diát felvetíteni. A kiegyensúlyozott táplálkozásban, lehet, hogy furcsán hangzik, de 75% a gabona, illetve a szénhidrátok aránya, 15-30% a zsiradék és 10-15% a fehérjék aránya. Egyre inkább egyébként kikezdik ezt a fajta összegzőt, ugye ez egy viszonylag régebbi, még a Kellogg-féle modelltől származtatható ábra. Ugye akár a mai világban, akár a paleolit táplálkozás, akár más étrendi divatok vagy irányzatok kikezdik ezt. Általánosan mégis azt mondható el, hogy a gabonafélék, hüvelyesek általában a szénhidrát források képezik az étrendünk alapját. Ha valaki nem mozog, nincs annyi testedzés a napjában az életében, akkor nyilván csökkentenie kell. Tehát amikor ezt kigondolták, ezt az arányt, akkor még nem igazán tudták, hogy ennyire ülő életvezetés, életmód, életmodell alakul ki. Tehát ha valaki esetleg azt olvassa, azt hallja, hogy hát azért ez nem egészen így van, a szénhidrátok bősége egyáltalán nem egészséges dolog. Egyrészt nem véletlen, hogy 55-75%, tehát elég tág ez a határ. Másrészt, ahogy mondtam is, a passzivitás, az ülőfoglalkozás során általánosan a szénhidrátok kenyérfélék, gabonafélék, műzlik csökkentését szokták javasolni. Az alapvető ételcsoportok, nem mondok ezzel újat, de szeretném aláhúzni, gyümölcsök, zöldségfélék, gabonafélék, cereáliák, diófélék, hüvelyesek, tehát általánosan nem hús, tej, sajt alapú étrendet képzelünk el az emberiség, az ember egészséges táplálkozásának a bázisául, hanem ezeket. Viszont én azért nem, vagy azért vigyázok azzal, hogy egészen konkrét javaslatokat tegyek, mert önök, akik most itt ülnek, más szervezettel rendelkeznek egymáshoz képest. Tehát mi magunk nem rendelkezünk minden tekintetben azonos emésztőrendszerrel, ezért számomra általánosan megbukik minden olyan irányzat, amelyik 100%-osan konkrét javaslatot tesz minden ember számára, vagy bizonyos vércsoport számára. Én azt gondolom, hogy ez nem ilyen egyszerű, viszont alapeszmék, alapelvek tekintetében ez kimondható. Van, akinek több a gyomorsava, ez tény. Ott a fehérjéket lehet bővebben adni, valakinek kevés a gyomorsava, ott a zsiradék és a fehérje nyilván sokkal kevesebb, és ha már gyomorsav, hadd utaljak a gyomor gyulladásra és a fekhérre, ugyanis az étel társítások során, az étkezési modell, a menüsor összeállítása során elsősorban a gyomor hasnyálmirigy béltengelyt vesszük alapul. Tehát a gyomrunkra vigyázunk. Mi az, ami a gyomrot kikezdi? Hát a rendszertelenség, hiszen a gyomorban úgynevezett biológiai időmérés történik. Tehát olyan szakaszos működésű rendszer a gyomor, amelyik méri az időt. Az étkezések között eltelt időt a gyomor méri. Ezt úgynevezett biológiai belső órának is nevezik. Nyilván minden szervünknek külön bizonyos szempontból külön órája van. De a biológiai óra az az egész testünkben időmérés működik. Ezzel én most nem foglalkoznék, az inkább a gerontológia, az öregedés kutatás területe. De hogy a szervezetünkben pontosság, precizitás, sorrendiség van, ez biztos. A gyomor egy olyan rendszer, amelyik összeköttetése van az aggyal, a központi idegrendszerrel és a szájüreggel. A szájüreg, amikor rágjuk a falatot, akkor adja le az impulzusokat, hogy pontosan mire is, vagy nagyságrendileg, mire is lehet számítani a gyomornak. Tehát amikor rágunk, a rágások száma és a rágás ideje
befolyásolja a gyomor egészségét, nem beszélve arról, hogy a nyálban, tehát a szájban termelődő emésztőenzim rendszerben olyan anyagok vannak, amelyek lugosítanak és védik a gyomrot. Az elégtelen rágás során, tehát a gyomorfal nem kapja meg azt a mennyiségű gyomorfal védő lugos anyagot, úgy nevezzük, hogy mucin, amely szükséges a belső védelméhez, tehát a gyomornak van saját védelme, de a gyomor arra is számít, hogy az elégséges rágás során a falat úgy érkezik a gyomorba, hogy az úgymond semleges, gyengén lugos kémhatással van bevonva, tehát ez a bizonyos nyálnak nevezett enzimrendszer és ugye benne lévő lugosító sok anyagok ott vannak. Miért mondom ezt el? A gyomrunkra tehát vigyázunk, a gyomor kis görbületét látjuk, illetve a nagy görbületét, nem egyenes a gyomor, vagyis nem függőleges, hanem enyhén ferd. Vajon miért? Mindennek oka van. És amikor étkezünk, ezt egy kicsit olyan bevezetésnek szánom, de én nem igazán hiszek a bevezetésekben, ezért a megfigyelék ez már viszonylag konkrétabb szakmai rész. Tehát a gyomor az a középvonaltól enyhén balra fekvő, nem függőleges, másfél liter űrtartalmú, úgynevezett horog alakú, tehát horog alakú, izmos falú, üreges szerv, tulajdonképpen egy kiszélesedett csővezeték, vagyis tartály. A gyomor tehát egy szövetből álló tartály, amely étkezés során hagymahéjszerűen telítődik, tehát mutatom, a falat, ahogy lecsúszik a nyelőcsövön, a kisgörbületen tovább csúszik, minden egyébként, amit megeszünk, az itt a kisgörbületet érinti, ezért a fekélyek, tehát erős paprika, a csípős dolgok, a borsos ételek, a forró fűszeres levesek is mind-mind ezt a kisgörbületet veszik célba, nem véletlen, hogy itt alakul ki 35-40 éves kortól kezdve a kezdődő fekély, vagy fekély kezdemény, itt tetszenek látni, fekély kezdemény, amiben a sav beleülve mélyíti, és továbbiakban a Helicobacter pylori nem igazán barátja a gyomrunknak. Ő az, aki tovább belefúrja magát a gyomorfalba, és mélyíti ezt a bizonyos fekélyt. Egyébként minden második, harmadik embernek a gyomrában van Helicobacter pylori, mégiscsak 10%-oknál alakul ki az életúti stressz és egyébek hatására a fekély vagy fekély kezdemény. Ezzel csak azt jelzem, hogy a Helicobacter nem biztos, hogy elsődleges tényezője ennek a problémának, hanem az ember életvitele, a gyomorfal sérülékenysége befolyásolja. Ecetes savanyúságok, mustáros ételek mind-mind úgynevezett nyálkahártya eróziót hajtanak végre, tehát gyengítik, sérülékeny tehetik a gyomor nyálkahártyáját, és a falat, kérem szépen, itt a nagy görbületen, ahogy próbálom így mutatni, hagymahéjszerűen felrakódik, utat engedve a következő falatnak, és az evés után 35-40, inkább azt mondom 45-50 percre elfogyasztott folyadéknak, amely a hagymahéjszerűen nagy görbületre felrakódott étel, ugye már nincs útjában ennek az elfogyasztott italnak, lényegében már tovább tud haladni egészen jól. Szoktuk említeni, itt is említem, hogy az étkezés közben, vagy az étkezés után azonnal, hogy rövid időn belül elfogyasztott ital nem távozik el a kisgörbületen, bár csak így lenne, ugye a patkóbélbe, az a cél, azért ittunk, hogy ez eltávozzon, és minél hamarabb ellásson bennünket a folyadékkal, hanem összekeveredik az étellel, és egy rossz emésztést tesz lehetővé, mert a gyomor, amikor érzékeli, hogy folyadékkal telítődött, vagyis evés közben ittunk, vagy evés után közvetlenül ittunk, a gyomor felrakja ugyanúgy hagymahéjszerűen az ételt, azonban megindítja már is a csavaró mozgást. Erről is talán már korábban beszéltem, csak még egyszer mondom emlékeztetőül, illetve aki esetleg nem volt egy korábbi alkalmon, kifárasztja a gyomrot, tönkreteszi a gyomrot, fáradékonyá teszi a szervezetet, és álmossá tesz bennünket, amikor a gyomor feleslegesen. Egyébként ez majdnem pontosan olyan mozgás, mint amikor mi csavarunk egy kimosott ruhát. A gyomor is, tehát keresztirányú forgómozgással, ugye az oldalsó és haránt izmokkal próbálja az elfogyasztott vizet kicsavarni az elfogyasztott ételből, és ezáltal a folyadékot továbbítani. Nos, ez az, amikor hibás az étrendi
modell. Személyes véleményem az, hogy ezt nem oktatják, nem tanítják. Életemben nem hallottam erről szakmai oktatást, sem a főiskolán, sem az egyetemen, hogy például ne ígyunk evés közben. A szakma nem törődik az ilyesmivel, nem foglalkozik vele, nem fontos, mindegy. Ígyunk valamit, lássuk el magunkat folyadékkal, de egyáltalán nem mindegy. Hiszen maga a szakma tanítja azt, hogy itt precíziós munka történik, ez nem játék, hogy össze-vissza ehetünk és össze-vissza ihatunk. Ezek precíziós műszerek, és a gyomor is ez, nem véletlen, hogy könnyen tönkre is mehet. Megyek is tovább, a hasnyálmirigy, pankreász a következő régió, nem beszélek erről sokat, csak jelzem, vércukorszintbeállítás, lugosítás és emésztés, tehát mind a fehérjék, mind a szénhidrátok, mind a zsiradékok emésztését elindítja. A hasnyálmirigy a szervezetünk egyik legkomolyabb, legtapasztaltabb, legbecsülendőbb szerve a pankreász. Elképesztő komoly munkát végez, centrális szerv, tehát központi vezérlést is biztosít, és itt tetszenek látni az epe hólyagot, amely szintén, hát mint egy barátja a hasnyálmirigynek, az epe hólyag segíti a lipázok, zsiradékbontás beindulását. Tehát gyomor, hasnyálmirigy és bél. Amikor a menüsort összeállítjuk, akkor erre a három szervre, vagy szervrendszerre gondolunk. Tehát azért vezettem ezzel fel a menüsor összeállítást, hogy láthassuk, mi az, ami vezérel bennünket, amikor menüsort állítunk össze. Általánosan, remélem, hogy ez nem fog annyira furcsán hangozni a számból, egy családban érdemes előre egy héttel, nem muszáj 3 héttel, vagy 2 héttel, előre egy héttel néhány napos menüsort összeállítani. Egyébként ez segíti a rendszerezett bevásárlást, és tudatossá teszi az étkezést a családban is, hogy az ember előre gondolva egyfajta menüsort épít fel. Amikor felkelünk reggel, akkor mindig iszunk. Ajánlott, ez egy ajánlás, indikáció, bőséges folyadék bevitel, én bízom benne, hogy ezt már önök megszokták, és így élnek. Aki nem folyadékkal kezd, ott a szervezet belső automatikája máshogy indul el, akár a boldogságharulnak, akár a belső tisztító mechanizmusok nem úgy játszódnak le, ugyanis a szervezet, amikor reggel folyadékot kap, akkor indítja el az úgynevezett teljes perisztaltikát. A teljes perisztaltika egészen a nyelőcsőtől, egészen a bél utolsó részéig tart. Teljes, egész nagy perisztaltikánk nem sűrűn van a nap folyamán. Van, aki kávéval indítja be, ez ugye általában nem annyira javasolt. Folyadékkal van, aki pár csepp citromlevet tesz a vízbe. Ugye a citromlében lévő anyagok nem csak, hogy a gyomor bélrendszert, ugye a szerves savak, nem csak, hogy a bélrendszert indítják be, hanem egy nagyon kíméletes epehajtást is végrehajtanak. Tehát a citrusfélék, úgynevezett aromás gyümölcsök, citrom, grapefruit, narancs, néhány csepp ilyen típusú gyümölcs levének adása tiszta vízbe vagy gyógytejába a kíméletes epe ürülést elindítja, és ne felejtsük el, hogy amikor az epe reggel ürülni kezd, akkor a máj is egy tisztító munkát indít be. Olvastam olyan leírást, hogy zsírt kell lenni reggel, sertészsírt vagy vajat, az indítja be az epe működést. Szóval általában bizonyos irodalmakban az a cél, és látják az emberek és a szakemberek is, hogy szükséges reggel egy epe indítás. Nyilván nem zsírral képzeljük ezt el, hanem inkább aromás gyümölcsök fogyasztásával. Ha már itt tartok, hogy a testkontroll elnevezésű irányzat is gyümölcs reggelit javasolt, és nem véletlen, hogy egy nagyon jó közérzetet biztosított, annak ellenére, hogy a reggeli kihagyását, vagy csak gyümölcsel való pótlását én nem szoktam javasolni, mert bár bizonyos szempontból előnyös, de megvan a maga eredménye sajnos a délutáni esti időszakban, viszont azt eredményezi, hogy délelőtt a máj az epe nagyon szépen tud tisztulni. Tehát folyadék bevitel. Egy ábrát látunk, ez igazából csak kedvcsináló, csak a színek annyira nem jönnek vissza. Egy reggeliző asztalt látunk. Az az üzenete ennek az ábrának, hogy bizonyos értelemben a reggelit, a reggeli kultúráját vissza kell, hogy hasznos lenne visszahozni.
Magyarországon és általában a fejlődő fejlett országokban a reggel nem így indul, mint ahogy itt az ábrán látjuk, hanem gyors reggelivel, vagy egy kávéval, ki mivel kezd, nem igazán ülnek le a családok reggelizni, pedig a reggeli kultúrája fontos, a vérnyomásra, a vércukorszintre, úgynevezett szerotonin rendszerre hat a megfelelő minőségű reggeli, ismerjük ugye a Kellogg nevet. De a Kellogg's Cornflakes, ugye, ami a Kellogg névből származik, is visszavezethető a dr. John Harvey Kellogg nevére, de megmondom őszintén, ezek a mai cornflakes-ek nem egészen azok, mint amiket Kellogg doktor úr modellként szánt. A Kellogg-féle modell általában főzött vagy sütött édesítés nélküli gabonából, nem túl sok aszalványból, nem túl sok dióféléből és gyümölcsből állt. Kellogg-féle műzli reggeliben nem igazán volt sok méz, nem volt cukor, nem volt keményítőszörp, nem voltak az ipari anyagok, és elég egészségesnek számított az ilyen típusú reggeli, nyilván teljes gabonákkal, tehát

Tehén tej álmosít. Nem mondom, hogy altat, a cukros tej már igen. A tehén tej általánosan nem emeli a bioritmus, nem élénkít, hanem a tehén tej az elbágyasztja a szervezetet. Tapasztaltuk már ezt? Amikor a zappehely bejött Magyarországra, akkor megjelent az amerikai zappehely reggeli a reklámokban, és mit láttunk a zappehely reggeliben, hogy a kedves amerikai család fogja a tejet, és a friss tehén tejet önti ki, és abba teszi a pejhet. Ez volt az igazi Magyarországra bejött hát új műzli divat. Az emberek is rohantak lényegében tehén tejet vásárolni, és beletették ezeket a műzliket. Hát ebben az volt a probléma egyrészt, hogy a tehén tejbe rakott műzli egészen komoly altató hatással rendelkezik, főleg, hogyha még meg is édesítik jó sok mézzel, és nyilván, aki ezt elkezdte fogyasztani, az nem azt tapasztalta, amit a reklámban ugye üzentek, hogy itt a fitség és hát a jó közérzet jelenik majd meg, hanem elbágyasztotta őket, elfárasztotta, ennek több oka is volt, még egyszer mondom, tehén tejben lévő triptofán, a zappehely által beszívott jelentős mennyiségű folyadék, és mivel a tehén tej alapvetően szárít, és maga a zappehely is, nem fogyasztottak az emberek elég vizet. Kiszáradt az agy, illetve hát idézőjelben, szóval fogyott a nedvesség a víz a szervezetből, és nem igazán volt jó a közérzet, az emberek úgy érezték, hogy az appehelytől, meg az ilyen típusú reggeliktől, mintha egy kő lenne a gyomrukban, nem vált be sokaknak, és visszatértek a normál felvágottakhoz. Tehát amikor bejön egy új divat, vagy életvezetés, életszemlélet, akkor sajnos nem társul hozzá az a fontos információ halmaz, ahogy azt fogyasztani kell. És Amerikából, egyébként én ezért félek egy picit az Amerikából, vagy bárhonnan átjövő divatoktól, mert Amerikában ennek már több száz éves kultúrája van. Tehát aki műzli reggelit fogyaszt Amerikában, vélhetően, nem biztos, hogy így van, de sok esetben, már hosszú ideje esetleg vizsgálta, olvasta, vannak erről szakirodalmak, és van ennek kultúrája, az amerikai Egyesült Államokban, Magyarországon nincs. És a húsos, sajtos étrendhez hirtelen műzli tenni, nem minden szempontból jelent pozitívumot. Általánosan, ugye, tehát a triptofán, a tehéntejet délelőtt nem igazán tehéntejet fogyasztunk. Ha valaki fogyaszt tehéntejet, akkor általában délután inkább esti időszakban engedhető meg, és a savanyított tejkészítmények ma már sokkal jobban javasolhatók, mint a natur, tehát a kazeinben gazdag natur tej, hiszen a savanyított tejkészítmény az ionizál. Az azt jelenti, hogy olyan pH-t hoz létre a szervezetben és a vastagbélben, olyan kémhatást, ami segíti, serkenti az idegrendszeri működést. Tehát nyilván nagy különbség van tej és tejtermék között. A sajt és a túró között is óriási a különbség. Tehát amikor egy szakirodalom azt felsorolja, együnk tejterméket, kettős pont, joghurt, kefir, túró és sajt. Ez óriási különbség. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy kefir, joghurt, túró vagy sajt. Egészen más, nyilván mindegyik tehéntejből származik, de egészen más a technológia. A kefir gombának a működése, a joghurt kultúra működése, a sajt érlelési folyamata, oltóenzimmel történő készítése, és a joghurt, ugye amúgy 17-18%-os fehérje tartalma, amiben nincs oltóenzim, tehát az is máshogy szívódik fel. Nem szabad mindet egy kalap alá venni, ezért személyes véleményem az, hogy a szakma, az élelmiszertudomány egyre inkább, én azt hiszem, a konkrétumok felé kell, hogy elmenjen. Talán már korábban mondtam, amikor hatalmas problémák vannak Magyarországon, járványok, H1N1, egyéb problémák, akkor rá szoktam menni a magyarországi hivatalos táplálkozás tudomány honlapjára. ANTS, OETI honlapokra, és meg szoktam nézni, hogy feltesznek-e a szakemberek valamilyen táplálkozási tanácsot. Hogy az emberek egy ilyen járványos időszakban, mint ami például most is közeledik, milyen étrendi hát direktívák, vagy ajánlások alapján tudnak haladni, és szinte minduntalan ilyet olvasok két mondatban, és ne felejtkezzenek el a kedves polgárok az egészséges táplálkozásról, és a helyes testmozgásról. Tehát ennyi van a szakmai honlapokon, nincs konkrétum. Ezért tartom, és tartjuk fontosnak azt, hogy beszéljünk akkor, úgyis olyan választékos ez a magyar nyelv, fejezzük ki magunkat érthetően, és konkrétan édes reggelik.
Édes reggelikhez általában teljes

Gabonákat használunk. Mi az, hogy teljes gabona? A teljes gabona azt jelenti, hogy a lehető legkevesebb korpát távolítják el rólam. Szeretném megkérdezni, hogy a zappehelyről eltávolítják-e a korpát? Ugye zappkorpa néven ismeretes. Mégsem mondjuk azt, hogy a zappehely finomított étel, mint mondjuk a búza, ahonnan tényleg ugye a búzáról a korparészt eltávolítják, és fehér liszt marad. Mert a zab máshogy épül fel, a tönköly is. Ezért a zappehely kimondottan hasznos és jó, ennek ellenére szoktam tanácsolni egy kis tejáskanálnyi zabkorpa adását egy-egy műzlihez. Ennek megvan a maga oka, részben azért, mert azért csak eltávolítják a zabról a korpa részt, de ha valaki nem tesz zabkorpát az ételhez, ugyanolyan jó, mert vannak más rost anyagok, például lenmag, darált lenmag, almarost, illetve, ha szabad ilyen kis titkot elárulnom, nyáron én magam sem logattam a lábam, hanem fejlesztéseket folytattunk, és sikerült megbarátkoznom egy olyan céggel, aki Svédországból hoz be cukorréparostot. Hallottak már a cukorréparostról? Tehát a cukorrépából kivonják a cukrot. Azt mondjuk, hogy jaj, de jó, akkor ez innentől kezdve nem problémás. Tehát a nagy mennyiségű cukor kivonásra kerül a cukorrépából, ugye nagy nyomású gőzzel, most már nagyon korszerű gépekkel végzik ezt, és visszamarad a tiszta cukorrépa szeletkéknek a rostja. És ezt nagyon kíméletes jó technológiával szárítják és porítják, ebből egy tört fehér színű mikroszerkezetű, speciális rostokkal bíró cukorréparost lesz. Az érdekesség az, hogy a cukorréparostjai nem hasonlíthatók egyik olyan más növényhez sem, hiszen a cukorrépában speciális vércukorszint beállító rostok vannak. Miért? Vajon miért? Mert megint én így tudom fogalmazni, a teremtőnket tudjuk dicsérni ezért, mert a magas cukortartalmú répának a rostjai pontosan olyanok, hogyha valaki cukorrépát egészben fogyaszt el, nyilván nem egészben, hanem megtisztítva, akkor sem fog soha betegséget kapni. A cukorréparostok egyedi, önálló, úgy nevezzük funkcionális ballasztanyagok. Ezért a cukorréparost fogyasztása nem ugyanolyan, mint egy sima búzakorpa fogyasztása. Ezért ezt csak azért mondtam el zárójelben, mert rost és rost között tehát van különbség. Általában az édes reggelikhez teljes gabonákat használunk, olajos magvakat használunk, a szalványokat, csírafélieket szoktunk egy csíráztatni, remélem, hogy igen, és nyers gyümölcsöket. A nyers gyümölcsök adását ajánljuk, és a reggelihez, ahogy mondtam, a cukorréparost kapcsán rost forrásokat alkalmazunk, tehát mit mondtam eddig? Zabkorpa egy jó rost forrás, de maga zabpehely is. Almarost, daráltanak, köszönöm szépen, és például cukorrépa rost adása. De ha valaki hozzá tud jutni ilyen gabonaféléhez, hogy amarant. Az amarant egy a búzához képest 10-15 szörös értékű gabona, nem olcsó mulatság. Egyébként puffasztott amarantként kerül forgalomban, és bár kevesen használják, inkább előszeretettel a hajdinát és a kölest alkalmazzák, és az nagyon jó, de az amarant időnkénti heti egyszeri fogyasztása a kölestnél és hajdinánál is egészségesebb. Egy elképesztő komoly gabonaféléről van szó. Mindjárt bele is kezdek a menüsorban, még az ebédről és a vacsoráról hadd ejtsek néhány szót. Az ebéd. Az ebéd általában sós ízkarakterű, tehát nem használunk az ebéd során édességet. Ez nem biztos, hogy jó hír, de azért szoktuk általában a reggelit édes ízkarakterre változtatni, édes reggeli. Ez nem mézeset, hanem inkább édes ízkarakter, gyümölcsös és asszalványokban gazdag reggelit jelent, hogy ne kívánjuk az édességet délbe. Vacsorára megint lehet elfogadható az édes íz adása, de általában van, aki este is sósat, zöldségeset szokott, tehát zöldségben gazdagot szokott enni. A vacsora. Vacsorára általánosan nem fogyasztunk nehéz ételeket. Tehát gombát, puffasztó, mondjuk hüvelyesből készült ételeket nem fogyasztunk, rántott, olajban sült ételeket este nem fogyasztunk, és keltésztákat sem. Ha valaki megkérdezni, hogy tehát kenyeret sem, mert hogy a kenyér a maga nemében, valljuk